Tökön kezdődik Szombathelyen a 32. Bloomsday kortárs összművészeti fesztivál James Joyce Ulysses című regényéhez kapcsolódóan. A magyar hozomány kelengyeládák és titkaik a Kárpát-medencében. Vándor kiállítás mutatja be a Kárpát-medence legszebb népi bútorait és menyasszonyi ládáit. És készülünk a múzeumok éjszakájára. Adásunk végén játszanak velünk. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát Süveges Gergő szerkesztette ma.

0: Új összművészeti fesztivál indul Pécsen, amely a kortárs művészet sokszínűségét szeretné bemutatni. A Pont Pécs elnevezésű rendezvénysorozaton péntektől vasárnapig bemutatkozik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara is, amelynek dékánja Lengyel Péter szobrászművész a vendégünk. Jó napot kívánok!
1: Köszönöm a lehetőséget!
0: Pécs egyébként is gazdag kulturális programokban. Ennek az új fesztiválnak az apropója talán az, hogy az egyetem művészeti kara idén 30 éves?
1: Igazából az apropója az, hogy a magyar művészeti felsőoktatásban egyedülálló módon Pécsen egy összművészeti portfóliót sikerül úgy néz ki, hogy felépítenünk. Ennek az egy fontos lába, hogy a színház, film és táncművészet területén sikerült képzéseket indítani, így vált teljesen ez a portfólió. És tulajdonképpen az apropó az, hogy mint felsőoktatási intézmények feladatunk az, hogy a hallgatóinknak a munkáit bemutassuk. Ezért működtetjük például a Széchenyi téri Nádor galériát, ezért van saját koncerttermünk, és miután ez a portfólió bűvés megtörtént, ezért vetődött fel annak a gondolata, hogy egy fesztivál keretében a teljes előadó művészeti portfóliónkat próbáljuk majd megbemutatni. A művészeti karnak ez a lehetősége, ez abból adódik, hogy Pécsnek a kulturális közege olyan sokrét és olyan színes, hogy tulajdonképpen ez indukálja azt, hogy mi a művészeti felsőoktatás területén gondolhatunk egy ilyen terv megvalósításában.
0: A Pécsi Tudományegyetemnek az a szlogenje, hogy mindenki pécsi akar lenni.
1: Így van.
0: Erre a fesztivál is értsük ezt?
1: Nagyon bízom benne, igen.
0: Mert hogy annyira jó lesz.
1: Remélem. Ez a célunk. Elsősorban az előadóművészeti területünk jelenik meg, ami egyrészt, amint említettem, az olyan fontos, mert most indult a színművész és a színház rendező képzésünk is akkreditáció alatt van a mozgókép kultúrának a hatszög iránya, és nagyon számítunk arra, hogy ennek a fesztiválnak lesz jövője, akkor módot és lehetőséget biztosít arra, hogy egyrészt a hallgatóinknak, mestereinknek a produkciója, másrészt pedig az egyetemközi kapcsolat, ami természetszerűen kiépül ilyen esetekben, hogy ezeket felvonultat hassuk, és ezáltal létrejött produkciókat bemutathassuk a pécsi közönségnek. És hát ami talán még fontos megemlíteni az az, hogy Pécs ugye sok tekintetben a művészeti fesztiváloknak a városa, és ezen a területen volt egy nagyon fontos fesztiválja Pécsnek, ez a Poszt, ami sajnos hát mondjuk úgy, hogy elvérzett.
0: A színházi találkozó.
1: Így van, és hát nagyon bízom benne, hogy azért a jövőben ennek a lehetőségem is fölmerül. Természetesen nekünk most nem az a célunk, hogy egy posztot hozunk létre, tehát nem ezzel a céllal jött létre, nem ez a szándékunk, hiszen elsősorban művészeti felsőoktatásra épülő fesztiválról van szó.
0: Tehát találkozhatunk majd filmrendezőkkel, színházrendezőkkel, képzőművészekkel, karmesterekkel, színházművészetet tanuló hallgatókkal. A hangulatot Bobán Márkovics zenekara alapozza meg, és ez arra is utal, hogy az idei fesztivál elsősorban déli szomszédainkat látja vendégül. Ez Pécsen majd, hogy nem természetes.
1: Ez egy kifejezetten meghatározott szempont volt, hogy ebbe a régióba gondolkodva hozzuk létre a fesztivált.
0: És onnan kik jönnek még?
1: Hát egyrészt egyetemközi kapcsolatok révén az Újvidéki Egyetemtől jön előadás, illetve az Újvidéki Színháztól és a Zentai Magyar Kamara Színháztól jönnek majd programok.
0: De színházi előadások nem csak a határon túlról jönnek, a Víg Színházat is vendégül látják például, és még más budapesti vagy magyarországi társulatokat is?
1: Igyekeztünk megszólítani más intézményeket is, így ugye a Színház és Filmészeti Egyetem részéről a Zenés Színház rendező osztály tart egy előadást Keselyák Gergelynek a vezetésével, és igyekeztünk természetesen a magyar közegbe is beágyazni ennek a fesztiválnak a gondolatát, és ezért próbáltunk természetesen e tekintetben is meghívottakat invitálni a fesztivál.
0: De hogy a képzőművészetre visszatérjünk, Vazarelli évben, ugye Vazarelli 120 éve született, a pécsi születésű világhírű képzőművész, nyilván ez sem maradhat ki.
1: Így van. A város kezdeményezése egy Vazarelli emlékév programsorozata épült fel most a idei évben, és hát ehhez kötődve, csatlakozva gondoltuk azt, hogy az egyik kiemelt esemény egy önálló Vazarelli produkciónak a létrehozása legyen, ahol kísérletet teszünk arra, hogy nem csak zenei előadás legyen, hanem hogy az egész jön ki egy vizuális felülettel is, és ezért egy nagyon bizony, egy nagyon látványos animációval fog kiegészülni ez a zenei produkció.
0: Mert hogy ez zenei produkció lesz, elsősorban a Pannon Filharmonikusok játszanak, de zenéből több is lesz, és többféle is. Ajánljon még valamit. Opera, musical.
1: A kar számára nagyon fontos a zeneművészeti képzési terület, és Ezért szeretném mindenképpen a érdeklődők figyelmébe ajánlani a Paraszbecsület című operát, amely Kocsár Balázsnak a irányításával, vezényelésével fog bemutatásra kerülni.
0: Olasz rendezővel,
1: ráadásul úgy, hogy a Bartók Béla férfi kar, a Péti Egyetemi kórus, a Mecsek kórus és a Fermáta vegyes kar, mint egy 130 fős ősz karával fog az előadás elhangzani, tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy abszolút egy unikális produkció lesz. És ugyanígy fontos, mint meghívott előadás a Tesla című musical, amely rangos nemzetközi sikereket tud már fölmutatni a elmúlt időszakban, úgyhogy kíváncsian várom én is ezt az előadást.
0: És a Magyar Zeneháza pedig beköltözik a Planetáriumba?
1: Igen, több helyszínen fog megvalósulni a fesztivál. A fesztivál központi hely az a művészeti karnak a kampusz, amely a Zsolnai negyedben helyezkedik el, és együttműködve nyilván a várossal próbáljuk a különböző mesterkurzusokat, kisebb előadásokat a Zsolnai negyedbe tartani, és a nagyobb produkciók fognak a Kodály Központba és a Lauer Dezső sportcsarnokba kerülni.
0: És a filmes programról mit tud elárulni? Azt láttam, hogy Deák Kristóf és Rófusz Ferenc is ott lesz.
1: Így van. Nagyon fontosnak tartjuk, miután Deák Kristóf az említett akkreditáció alatt álló mozgóképkultúra szaknak a szakfelelőse, tehát vezető oktatója, és nagyon szeretnénk az, hogy ennek a filmes képzésnek is a bemutatására sort kerüljön, és ezért Kristóf vállalkozott arra, hogy olyan mesterkurzus tart majd, amely tulajdonképpen megmutatja ennek a képzésnek a lehetőségeit majd.
0: Tehát az előadások, bemutatott művek után mindig lesznek beszélgetések, mesterkurzusok vagy kiállítások is.
1: Így van, egy kiállítás is lesz, hogy azért, hogy a vizuális terület sem maradjon ki, annak ellenére, hogy miután a idén ünnepeljük alapításunknak a 30. évfordulóját, és ezért nagyon sok programot szervezünk majd az ősz folyamán Budapesten, a Hub kiállítóterében, a Fúgába fogunk rendezni, Bakács Bunkerbe és kiállításokat, illetve a Budapesti Zeneházába és a Vigadóba fogunk zenei előadásokat tartani. Ennek a programsorozatnak a része lesz, hogy miután Sepsiszen Györgyön van kihelyezett képzési területünk, szobrászművész, festőművész szakokon, ők Kolozsváron a Bánfi palotába fognak egy kiállítást szervezni, és hogy nemzetközi legyen ez a programsorozat, ezért Szalzóra fogunk egy kiállítást tartani, és a Mozarteumban egy koncertet. Tehát, hogy ez egy nagyon széles és gazdag programsorozat lesz, és ezért magát a fesztivált nem kívántuk vizuális kiállításokkal még növelni, viszont azt sem akartuk, hogy ilyen se legyen, és ezért egy kis specifikus kiállítást hozunk létre a Zsolnai negyedben, amely nem műtárgyakról fog szólni, hanem egy dokumentumista kiállítás lesz majd Kismányoki Károlynak a fotóival és videóival. Tulajdonképpen a karnak a elmúlt 30 évéről fogunk fotókat kisülemekedve mutatni.
0: Na és milyenek a mai művészhallgatók, a jövő művészei? Kellőképpen bátrak, pimaszak, mire számítsunk, amikor őket nézzük, hallgatjuk majd?
1: Azt gondolom, hogy az ember természete nem változik, tehát éppen ezért visszaláthatjuk egy kicsit önmagunkat, fiatalkori önmagunkat. Én abszolút örömmel lépek be mindig az egyetem kapuján, mert tudom, hogy a hallgatókért érdemes csinálni ezt az egészet, és olyan impulzusokat kap az embertől, amely 50 évesen is fiatalon tart. Remélem, hogy ez kívülről is így látszik.
0: Szóval egy színes programra számíthatunk Pécsen a hétvégén.
1: Így van, ez a célunk, és mindenki sok szeretettel várunk.
0: Új összművészeti fesztivál indul tehát Pécsen, 11-e és 14-e csütörtök és vasárnap között bemutatják a kortárs művészet sokszínűségét. Vendégünk volt Lengyel Péter szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának dékánja. Köszönjük, hogy eljött.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Két nagyon nyári zene hangzik el a Danubia zenekar koncertjén június 13-án Budapesten a MOM kulturális központban. Ráadásul a tételek felváltva szólalnak meg, így izgalmas reflexiókat kínálva a hasonló témájú, stílusukban viszont különböző zenék között. A különleges zenei találkozást bemutató koncertről Nagy Bálint az est szólistájával, Bodor János hegedűművésszel beszélgetett.
1: Nyár X nyár. Furcsa elnevezés egy koncertnek, de biztos van valami jelentősége.
2: Igen, ez a megjelölés a nyári koncertek és a nyári időszak, nyári évadrész összekapcsolását jelenti.
1: De itt maga a koncertben is kapcsolódások lesznek, hogyha jól tudom.
2: Igen, a Danubia zenekarnak egyik első nyári koncertsorozatának első állomása, amely a MOM-kultban lesz június 13-án. Beethoventől és Vivalditől csendülnek fel dallamok, egészen pontosan 6. szimfónia Beethoventől, és Vivaldi Max Richter által újra komponált 4 évszak ciklusából a Nyár című tétel. A koncert különlegessége az, hogy rendhagyó módon a két különböző műsorszám tételeit Hámori Máté, az est karmestere összefűzi, és ezek a műsorszámok egymás után szólalnak meg a rendhagyó módon a hagyományos koncerttől eltérően.
1: Mit ad ez az összefonódás? Milyen hangulatú ez a két zenemű, és hogy fog ez akkor hangozni így együtt, egymásba fonódva?
2: Tulajdonképpen mindkét mű kapcsán elmondható, hogy programzene. A Beethoven műnél egy nagyon idillikus falusi képről van szó, a korabeli vidéki táj megjelenítése, a békével, a viharral, mindenféle különböző hangulatokkal. Ugye pastorál, ez is az alcíme a szimfoniának, vagy vidéki képek. A Vivaldi mű kapcsán pedig az évszakok szintén programzenét kínálnak, illetve mindenféle hangulatot, amit a különböző évszakok, különböző eseményei nyújthatnak, ezek lesznek megzenésítve, és tulajdonképpen összefűzve. Ott is lesz ugye vihar, lesz aszály, nagy meleg, mindenféle akció.
1: És hát ön ennek a koncertnek az egyik szólistája. Ön kifejezetten miért szereti, miért várja ezt a koncertet?
2: Igazán speciális kihívás Richter művét játszani, mert tulajdonképpen 70-75%-ban meghagyta az eredet zenei szövetet, és erre építve, a Vivaldi eredeti művére építve helyezi egy nagyon speciális környezetbe ezt a csodatos remek művet, és mint ilyen, azok a bizonyos tulajdonképpen 20-25%-nyi változtatások, ezek elég nagy kihívást jelentenek, különösen akkor, hogyha az ember az eredeti művet is ismeri és tanulmányozta, és akár játsza is, akkor az eltérések okán különös feladat vár az ember az előadóra.
1: Említette, hogy ez egy sorozatnak az első koncertje. Mikor és milyen témában folytatódik majd ez a sorozat?
2: Ugyanezt a programot több vidéki helyszíre is elvisszük. Úgy emlékszem, hogy mindegyik alkalommal szabadtéri színpadon fog elhangozni mind a két csodálatos remekmű. Visszük Pécsre, Veszprémbe, akkor visszük Szabadkígyósra és Szegedre.
1: A nyáresti koncertek általában picit könnyedebb hangulatúak, könnyedebbek. Milyen korosztályt várnak? Esetleg akik most kóstolnának bele a komoly zenébe, fiatalabbakat is megfoghat ez a koncert?
2: Én azt hiszem, hogy ha valami, akkor ez a program, ez a koncert összeállítás ideális. Talán a legjobb bevezetés a klasszikus zene világába. Mind a két hangversenydarab ugye programzenét kínál, és mint ilyen talán a legkönnyebb az új komoly zenei közönségként megjelenő publikumnak.
0: A Danubia zenekar koncertje tehát 13-án a budapesti MOM kulturális központban hallható.

0: Idén már 32. alkalommal lesz Bloomsday Szombathelyen, annak tiszteletére, hogy James Joyce Ulysses című regényének főhőse Leopold Bloom édesapja szombathelyi származásúnak vallotta magát. Június 16-a világszerte a Bloomsday. Írországban ezen a napon kulturális programokat és kocsmatúrákat tartanak az első nagy modernista regény tiszteletére, amelynek cselekménye ezen a napon játszódik. És hasonló zajlik 1994 óta Szombathelyen is, kiállításokkal, koncertekkel, irodalmi estekkel és falfestéssel. Gergő Judit a riporter.
1: Idén 32. alkalommal rendezik meg a Bloomsday-t, ami most már nem is egy day, hanem egy ötnapos rendezvénysorozat lett. Az apropó ugye az, hogy James Joyce Ulysses című regényének főhőse, illetve az ő édesapja Leopold Bloom szombathelyi származású. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy összművészeti fesztivállá nőtte ki magát az évtizedek során. Idén mi várható, Zsirai Dóra főszervező?
2: Így van, a Bloomsday most már egy kortárs összművészeti fesztivál leginkább. Három alappillérre építünk évek óta, viszont szeretnénk a fesztivál jelleget is erősíteni. Ez a három alappillér a zene, a képzőművészet, illetve az irodalom. Mivel az egész gondolatiság központjában James Joyce Ulysses című műve áll, ezért az irodalmi programok kiemelt fontosságúak több napos programfolyam során, de erre építve, illetve ennek a gondolatiságnak a láncszemeit követve a képzőművészet minden évben erre fókuszál úrszintén. A fesztivál jelleget, illetve hangulatot pedig a zenei programokkal próbáljuk erősíteni, illetve megteremteni. Az öt nap folyamatosan kínál programokat, de alapvetően a két fő nap, a péntek és a szombati nap. Ezen a két napon rendkívül gazdag programkínálat van, párhuzamos programok is zajlanak, úgyhogy mindenképpen érdemes nagyon alaposan áttekinteni a programkínálatot. Közéleti beszélgetésektől kezdve, kiállítás megnyitókon át, nagy színpadi koncertekig mindenki megtalálhatja a kívánságának megfelelőt.
1: A hagyományoknak megfelelően idén is lesz murális műhely, és műhely keretén belül valamiféle falfestmény, ami az Ulysseshez kapcsolódik. Most melyik fejezetekre kerül sor, és kik lesznek az alkotók? Szántó István a murális műhely vezetője.
3: Hagyomány szerint minden évben két alkotó jelenik meg egy-egy falfestménnyel. Idén 2026-ben jutottunk a 11. és a 12. fejezethez készülő falképek megvalósításához. Ugye összesen az Ulysses 18 fejezetből áll, tehát még 6 mű van hátra, és tervek szerint 3 év múlva igazán az összes fejezethez elkészül a vizuális adaptáció. 5 éve már az a gyakorlat, hogy van egy magyar és egy ír művész. Idén az ír művész James Early, ugye ő a Szirének című 11. fejezetet kapta, és a pályázatában hangsúlyosan írta, hogy itt Szombathelyen hozzánk egy absztraktabb képi megfogalmazást szeretne megvalósítani, ami nagyon erősen kötődik a ritmus és a zenének a vizuális megfelelőjének a megkeresésére.
1: A 12. fejezet pedig az ön nevéhez fűződik idén.
3: Igen, újbóli szerencsém, hogy festetek én is a programon. 2021-ben az első muráliát én festettem, és idén én a Kyklopsz című 12. fejezetet kaptam, aminek a fő témája az előítélet és a kirekesztés és az antiszemitizmus. A helyszín, ahova a kép kerül, régen 44-ben ott volt a szombathelyi gettó, tehát nagyon erős szombathelyi történelmi emlékezetről is szól a mű. Ezért is örülök, hogy ezt szombathelyiként én fogalmazhatom meg, és két képi rétegen át fogalmazom meg. Bízok benne, hogy Szombathely lakói a munka készülése közben odajönnek, és tudok beszélni a műről, a műnek a szimbolikájáról. Kapcsolódik ahhoz a fajta képépítéshez, ahogy az első munkám elkészül, valamint reflektál a tavalyi művész Rosin McVegin munkájára is, színhatásában is, mivel a két mű nagyon közel lesz egymáshoz.
0: Bloomsday Festival Szombathelyen csütörtöktől öt napon át.

0: A kelengye láda, különösen a tulipános láda, a magyar népművészet egyik ikonikus darabja, amely a menyasszony titkait és vagyontárgyait őrizte, hímzett törölközőket, ünnepi viseleteket, ékszereket. A Magyar Hozomány, Kelengye ládák és titkaik a Kárpát-medencében című vándorkiállítás, népi bútorfestőink alkotásait, valamint a ládákhoz kapcsolódó gazdag női életút szimbolikát és rítusokat mutatja be. A Dunakanyar Népművészeti Egyesület szervezésében megvalósuló tárlat egy része a Ceglédi galériában látható június 30-áig, másik része pedig Bicskén július 8-áig. Deák Dóra riportja.
1: Közel 32 alkotó, 32 kelengye ládája látható Bicskén a Lajtaházban. Székely Csillával, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjával, a kiállítás egyik kurátorával nézzük meg az erdélyi kelengye ládákat. Én most itt hármat látok az előtérben, amelyek motivumukban is nagyon különbözőek, illetve a színvilág is változó. Van, amelyik kék, zöld, illetve van egy ilyen barnás-sárgás szín, de azért mindegyiken megjelenik a piros.
2: Elsősorban a hétfalusi csángó, a szebeni szász és egy kőhalomszéki ládát látunk itt. Azt is szerettük volna bemutatni, hogy hogyan hatottak ezek a tájegységek egymásra, a díszítő stílus, maga a szerkesztési mód, és a Kárpát-medencének a bejárását innen kezdtük Hétfalutól, ugye a délkeleti régióból.
1: Mindegyik új láda?
2: Kortárs alkotók által készült ládák, legtöbbjük egy éven belül készült. Az alkotóknak egy olyan felhívására, hogy az 1750 és 1900 közötti emlékeket, forrásanyagokat gyűjtsék össze, tanulják megfesteni az illető tájegységnek a motivumvilágát felismerhetően, és újat vagy újjá alkossanak belőle egy ládát.
1: Átmegyünk egy másik terembe, mert még ott is láthatóak erdélyi motivummal díszített ládák. Azért mégis azt látom, hogy nagyon sok olyan virágmotívum van, ami más tájegységeknél is megjelenik.
2: A tulipán az egyik olyan motivum, ugye az, ami majdnem minden tájegységünkön megjelenik. Továbbá jellemzőek még a rózsák, ezek tájegységenként változnak, hogy hol, milyen és milyen számosságban jelennek meg ezek a motivumok. Például a Vargyasi Sütő családnak a motivumai között több mint 200-at találunk Kós Károly gyűjteményéből, és vannak tájegységek, például a Csíki, a Gyergyói tájegységünkön, amit szerényebb a motivumvilág.
1: Van egy láda, ami ki van nyitva, közelebb mehetünk hozzá?
2: Igen, igen.
1: Mert én még sosem láttam belülről. Természetesen itt most nincsenek benne kincsek, de már az is nagyon érdekes, hogy az egyik kelengye ládát például oldalról is ki lehet húzni egy fiókot. Titkos fiók?
2: Igen, ez egy titkos fiók és titkos oldallap, ami a székely furfangnak az eredménye szerintem. Ezen kívül van ebben a ládában láda fia is, amiben ugye a menyasszony, a későbbi nő vagy asszony tartotta az ékszereit vagy a dugi pénzét, és ez a ládáról azt kell tudni, hogy ez a saját tulajdona maradt egészen az élete végéig, hogyha elvált, akkor is vitte magával a ládáját.
1: További titkokat is felfedezünk itt a kiállítás területén. Huszti Katával, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjával, a kiállítás egyik kurátorával, mert hogy más tájegységekre utazunk, miket nézzünk meg.
3: Akkor átlépünk Tarockó és Kalotaszeg után a Felföldre. Itt az első láda, amit láthatunk, ez egy palóc festett láda. A felföldi bútorfestésnek a palóc láda készítés vagy ládafestés egy meghatározó területe. Itt az alkotó egy mérethelyes és színhelyes reprodukciós munkát készített el. Jellegzetes ugye ez a szép sötétkék szín, itt is a már korábban említett titokfiók, és ugye itt a palóc bútorfestésnél ezek a jellegzetes virágok, ezeknek a megformálása ilyen habos rózsák, nagyon csinosan helyezkednek el ilyen sávos elrendezésben.
1: Van itt egy nagyon érdekes láda, mert hogy itt az oldalán is futnak különböző vonalak, figurák, és nem csak az eleje vagy a teteje van kidíszítve.
3: Az egy matyó piros habos láda. Az oldalán egyfajta megjelenítése látható egy nemesebb fából való készülésnek. Ugye attól függően, hogy a láda az utazó láda lehetett, vagy pedig bekerült a tiszta szobába és látható volt, ez meghatározta azt, hogy a teteje díszített, vagy nem. Ugye itt, amit látunk, ennek a ládának a teteje is díszített, az oldala is díszített, rajta vasalatok vannak elhelyezve. Ez egyébként erre a területre jellemző, és ez így kerülhetett be annak idején a tiszta szobába, és díszíthette azt. És ugye itt a matyó bútor festésnek is jellegzetessége a matyó rózsa. Azért kerül ide a palóc láda mellé, mert motívum technikai megoldásában rokonságot mutat, már a festés tekintetében, és egyébként méretében is ez a két láda nagyjából stimmel. A belsejét tekintve pedig ugyanaz a kialakítás jellemző, tehát neki is van egy titokfiókja, és ebben is elsősorban ebben a méretű ládában ruhanemű, textília, apróság, ékszer, dugi pénz került elrejtésre.
0: Kelengyeládák titkai. A vándorkiállítást Cegléden és Bicskén keressék.

idén is lesz múzeumok éjszakája. Június 20-án szombaton több mint 450 intézmény, csaknem 3000 programmal várja a látogatókat. Ehhez kapcsolódik a játékunk. SMS-ben várjuk majd a megfejtést a következő számra, 0630 9666. Ma egy város nevére vagyunk kíváncsiak. Tavalyi kiemelt helyszín volt, és egyben az év múzeuma is ott található. Melyik ez a város? SMS számunk még egyszer 0630 9666. Az első helyes megfejtést beküldő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja. Június 20-án pedig a Kossuth Rádió este 8-tól 10 óráig a Petőfi Irodalmi Múzeumból sugározza a műsorát, és számos helyszínt is kapcsolunk szerte az országban. Ezzel a kalendárium végére értünk, a hangmérnök Rász Dorottya, a szerkesztő Süveges Gergő volt. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
1: Kullanc, szúnyog, rákcsálók, róka, kutya, macska, a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Olyan állatokról van szó, akik vagy amelyek valamilyen kórokozót, élősködőt képesek átadni az embereknek. Ez a zoonózis, tehát az állatról emberre terjedő fertőző betegségeket nevezzük így. A kórokozók persze sokfélék lehetnek, vírusok, baktériumok, paraziták. Ebben a sokféleségben igyekszünk a mai műsorban kicsit rendet vágni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai segítenek ebben. Itt van Henszko Judit mikrobiológus, a Nemzeti Biztonsági Laboratórium munkatársa, de a baktériumokról tud sokat. Nagy Anna biológus, a virális zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumában dolgozik, a vírusok a szakterülete, valamint Schréter Tamás, az Orvosi Parazitológiai Nemzeti Referencia Laboratórium vezetője. Ő az állatokról emberre terjedő élősködőkről tud rengeteget. Mindenek előtt nagyon szeretném, ha azt tennénk tisztába, hogy mi is a természet része vagyunk. Ez egy egységes rendszer, tehát természetesnek, normálisnak tűnik az, hogy a betegségek is oda-vissza járkálnak az élőlények között. Nem kell feltétlenül félnünk minden állattól. Nagy Anna.
2: Igen, ez így van, a zoonózisok nagyon régóta együtt élnek, ha lehet ezt így mondani, az emberiséggel. Valóban nem szükséges félni az élővilágtól, de érdemes megismerni ezeket a kórokozókat, és megismerni annak a lehetőségeit is, hogy hogyan tudunk védekezni a fertőzések ellen.
3: Illetve hogyan ismeri föl ki maga a fertőzöttséget, és mikor kell orvoshoz fordulni, szerintem ez is egy lényeges szempont.
1: Kezdjük az egyik legborzalmasabb betegséggel, ami egy viszonylag új betegség. Schréter Tamás javasolta, hogy beszéljünk a műsorban erről. Ez az alveoláris echinokokkózis. Mi ez?
3: Ez az Echinococcus multilocularis, magyarul a rókák öttagú galantférge, amely a rókákban élősködik, és a rókák által ürített petékkel általában pocokfélék fertőződnek, bennük alakul ki a lárvaforma, és ez a lárvaforma gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy rossz indulatú daganat. Legyengülnek tőle a pockok, és ezeket veszik azután föl a rókák és más kutyafélék, ezeket a rákcsálókban lévő lárvaformákat.
1: Ennyivel
3: és
1: megeszik
3: bennük,
1: a legyengült állatokat,
3: így van,
1: talán
3: alakul
1: a macskák
3: ki,
1: is megeszik.
3: Így van, macskák is, kutyák is megeszik, bennük alakul ki aztán megint az ivarérett féreg, és kezdődik a ciklus előről. A jelentőségét nem csak az adja, hogy gyorsan terjed, hanem exponenciálisan nő az emberi megbetegedések száma. A róka populáció létszáma egész Európában nő, és a rókák urbanizációja is folyamatosan megfigyelhető, tehát a róka populáció beköltözik az emberi környezetbe. Az ember az véletlenszerűen fertőződik, tehát az ember nem egy természetes része ennek a járványtani ciklusnak, de emberben is, akár csak pockokban, hasonlóan fejlődik ez a galantférge. Féreg lárvaforma. Gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy rossz indulatú daganat. Általában először a májban telepszik meg, és egy ilyen apró hólyagokból álló massza kezd el növekedni az emberi májban, elpusztítja a májállományát, majd később átterjed más szervekre, és hasonlóan a daganatokhoz egyébként áttéteket képezhet, és azután azokban a szervekben is hasonló folyamatok zajlanak le. Szépen lassan legyengül az ember, hasonlóan a pocokfélékhez, és hát gyakorlatilag kezelés hiányába a betegeknél a halálozási arány 100%-os, de még megfelelő kezelés esetén is egy olyan 10-20%-os halálozási arányjal kell számolni.
1: Szörnyű. Az állatok is elpusztulnak? Már úgy értem, hogy a kutya macska, aki megeszik.
3: Nem, a végleges gazda, tehát a kutyafélékben semmilyen tünetet nem okoz. Náluk semmilyen tünet nem alakul ki, nem is lehet észrevenni a fertőzöttségüket, beleértve a kutyákét, macskákét sem. Ez csak a lárva formával fertőzött emlősökben okoz problémát.
1: És ez a kórokozó, vagy ez a parazita az utóbbi időben jelent meg Magyarországon, jól értettem?
3: Igen, ez a 2000-es évek elején jelent meg először Magyarországon, és körülbelül a 2000-es évek végére a rókák fertőzöttsége egész magas szintet ért el.
1: Ez hány százalék lehet a
3: ez hát átlagosan 10%, de nagy különbségek vannak az ország különböző részei között. Az ország északnyugati fele, ami fertőzött, és különösen fertőzött az északi középhegység. Az emberben a lappangási idő 10 év, tehát körülbelül az emberi eseteknek a felfutása, emelkedése, ami egyébként egy exponenciális görbeivel írható le, az 10 évvel a rókákban való megállapítást követően kezdett fölfutni. Az elmúlt 5 évben már 30 megbetegedés volt, és hát várhatóan a következő 5 évben jóval több lesz.
1: Tehetünk bármit is, hogy elkerüljük ezt a fertőzést?
3: Hogyne. De ezért is gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert nagyon sokat lehet tenni a megelőzés érdekében.
1: Hosszú kezet.
3: Így van. Az első a kézhigiénia. Ugye ez minden parazitózis elleni védekezésnél borzasztóan fontos. Mindenféle talajjal való munka után, tehát kertészkedés, fűnyírás, mezőgazdasági tevékenység, és bármilyen olyan tevékenység, ahol talajjal szennyeződik a kezünk, alaposan utána mossunk kezet, illetve étkezés előtt mindig lassan kikopik a gyakorlatból, sajnos pedig borzasztóan fontos a kezésben.
1: Szerintem nem felejtődött el teljesen a Covid óta.
3: Nem ezt láttam, én egy érdekes történetet mesélnék el, az Európai Unió parazitológiai referencia labor munkaértekezletén ott voltak a parazitológusok, volt egy állófogadás, megebédeltünk, és utána felállt az egyik parazitológus, és megkérdezte, hogy hányan mostak kezet az étkezés előtt, és hát alig tette föl néhány ember a kezét. Tehát azt kell mondjam, hogy kezd kikopni. Azért, mert jók a higiéniás viszonyok. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, hogy ne fogyasszunk mosatlan gyümölcsöket, zöldségeket, ne rágcsáljunk fűszálakat, és a vadon termők, főként a talaj közelében termő gyümölcsöket nyersen ne fogyasszuk.
1: Most jön az eper szezon, akkor erről lebeszélni?
3: Nem, a termesztett epernél azért ilyen problémákkal nem kell találkozni, de általában rókák nem látogatnak be, és nem helyezik el az ürüléküket az eperföldön. Alapos mosás után fogyasztható természetesen az eper, de a vadon termő gyümölcsökkel azért csínyán. Nagyon fontos, hogy ne szoktassuk a rókákat a városi környezetbe. Ne etessük őket, ne felejtsük ki a kutya élelmét. Nagyon könnyen megtanulják, és ha nem bántják őket, akkor pillanatok alatt megtanulják ezeket a táplálékforrásokat. Ha viszont elriasztjuk őket, és nem hagyunk ott nekik élelmet, akkor nem látogatják olyan mértékben az emberi településeket, és nem szennyezik összepetékkel. Végül ugye a kutya-macska féregtelenítés, ahol a kutyák, macskák ugye hozzáférnek kis rágcsálókhoz, pockokhoz, ott fertőződhetnek. Ezeket a kutyákat, macskákat rendszeresen galantféregellenes kezelésben kell részesíteni. Dióhéjban ennyit lehet mondani a védekezésről.
1: Köszönöm szépen. Hát ez szerencsére nem gyakori fertőzés. Gyakori fertőzés viszont az, amit a kullancsok vagy a szúnyogok terjesztenek. Ennek szakértője Henczko Judit, mikrobiológus.
2: Jelenleg Magyarországon, hogyha bakteriális zónózisokról beszélünk, akkor leggyakrabban abban nyilván a Lyme-kor fordul elő. Ez a világon az egyik legelterjedtebb bakteriális zónózis, gyakorlatilag az északi féltekén is mindenhol megtalálható, ugye kullancsok terjesztik. A Lyme-kor kapcsán ugye nem egyetlen egy exakt baktériumfajról beszélünk, többféle baktérium is képes ezt a megbetegedést okozni. Általában a megbetegedés egyébként önkorlátozó az esetek többségében, de hát azért vannak olyanok, akinél nem szűnik meg a fertőzés, hanem kialakul krónikus forma akár.
1: Tehát lehet, hogy egy fertőzött kullancs megcsípi az embert, illetve belemegy az emberbe, de mégsem fertőződik meg az ember, mert ki tudja miért?
2: Az immunrendszerünk azért igyekszik leküzdeni a fertőzéseket, így akár a Lyme-kort is. Ebben az esetben az emberek akár terápia nélkül is tudnak gyógyulni, viszont hát ugye számos esetben azért antibiotikum terápiára van szükség. Úgyhogy mindenképpen, hogyha minket kullancs csíp, akkor általánosságban el lehet mondani, hogyha tüneteink vannak, fejfájás, láz, influenza-szerű tünetek, izomizulati fájdalmak, vagy akár bágyat
4: fáradtság, vagy esetleg gennyessé válik a csípés helye, akkor mindenképpen fel kell keresni a házi orvost, vagy egy infektológust, aki a megfelelő terápiát elő fogja írni.
1: Szokták mondani ezt a piros udvart is.
4: Igen, nagyon gyakori az úgynevezett erithéma migránsznak a megjelenése, ez a kokárda folt, vagy céltábla folt, ami gyakorlatilag a külső szélei mentén egyre nagyobbá válik, a csípést követő napokban szokott egyébként megjelenni, majd egyre nagyobb lesz, a közepe általában feltisztul, majd pedig újra bepirosodik. Hogyha ezzel a formával találkozunk, akkor általában a házi orvos már ez alapján fel tudja írni az antibiotikumot nekünk, nincs szükség laboratóriumi diagnosztikára, viszont ez nem mindig olyan egyértelmű, például a gyerekeknél nagyon gyakori, ugye, hogy a kullancs az a hajas fejbőr, vagy a fül mögötti területen, vagy lágyékon csípi a gyereket. Ilyen esetben ez az erithéma migráns vagy kokárda folt nem mindig típusos megjelenésű, valakinél csak egy csík jelentkezik. Tehát ilyen esetben mindenképpen ugye a kezelő orvos ki szokott írni laboratóriumi diagnosztikára vizsgálatokat, meg hát nem minden kullancs csípés Lyme-kor, illetve hát nem minden kullancs csípéstől leszünk mi betegek. Azért ez nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, hogy a kullancsoknak azért egy bizonyos része egyáltalán nem fertőzött semmilyen kórokozóval.
1: És egyébként mekkora része fertőzött a kullancsoknak?
4: Hát ez eléggé változó, azért vannak olyan publikációk, ahol azt írják, hogy Lyme-korral akár a kullancsoknak a fele is fertőzött lehet, de ez nem jelenti azt, hogy minket meg fog fertőzni.
1: Eleve nem mindegyik fertőzött, nem. Csak idézőjelben a fele, de ráadásul, ha véletlenül belénk megy, vagy megcsíp, akkor sem biztos, hogy megfertőződünk, de persze figyelni kell.
4: Meg ugye, ha meg is fertőződünk, mondom, van olyan, akinek az immunrendszere önmagában képes leküzdeni a fertőzést, illetve antibiotikummal, ez a megbetegedés nagyon jól gyógyítható.
1: Mikor fertőz a kullancs? Igaz-e az, hogyha nagyon gyorsan kiveszi valaki, akkor tulajdonképpen megoldja az egész kérdést, megelőzi?
4: Ez alapvetően ugye kórokozó függő, de mindenképpen mi is azt javasoljuk, hogy minél előbb távolítsák el a kullancsot, amint észreveszik, nem szabad vele várni. Azonnal, amint lehet, akár csipesszel, vagy akár egy cérna segítségével, vagy a kezünkkel ki kell tépni, hogyha beleszakad a feje, még az sem akkor a probléma, mint hogyha benne hagyjuk a kullancsot. Ugye pont a borréliák kapcsán szokták azt mondani, hogy bizonyos időt igénybe vesz, amíg képes a kullancs fertőzést okozni.
1: Ugyanis, de mennyi időt?
4: Hát ez eléggé változó, nincsen rá exakt szám szerintem, de azért néhány órát minimum igénybe szokott lenni a Lyme-kor esetében. Azért, mert ugye a borréliák például a kullancsnak a belében találhatóak, tehát emiatt ugye időt vesz igényben, amíg szív, hogy megfertőzzön valaki.
1: Most már a Lyme-kor nem olyan félelmetes betegség, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Mi a helyzet az agyhártyagyulladással, a kullancs által okozott agyhártyagyulladással?
4: Arról Anna.
1: Anna, ezek szerint az egy vírus.
2: Igen, így van, a kullancsok által terjesztett agyhártya és agyvelő gyulladás az egy vírusos betegség, ezt ugye kullancs enkefalitis vírusnak hívjuk, és szintén ugye kullancsípéssel tudjuk a leggyakrabban elkapni ezt a fertőzést.
1: Mennyire gyakori?
2: Nekünk ugye a laboratóriumban alapvetően azokra az esetekre van rálátásunk, amelyek tünetes esetek. Ez átlagosan évente olyan 20-30 megbetegedés körül szokott mozogni, de azt azért fontos elmondani, hogy ez a vírus nagyon sokszor tünetmentes fertőzést okoz, tehát arról igazából nincs adatunk, hogy hányan vészelik át a fertőzést tünetmentesen.
3: Egyébként mi 3 évig gyűjtöttünk egy uniós projekt keretében 7 mintavételi ponton havonta kullancsokat, irgalmatlan mennyiségű kullancsot gyűjtöttünk össze, és hát a gyűjtés közben rendszeresen mászkáltak rajtunk a kullancsok, gyűjtés után szedtük ki magunkatból a kullancsokat, csak az, hogy de minden kullancs megtelepedés okoz fertőzést, azért mondanám el, hogy összvisz 3 ízben fertőzöttünk a kullancsgyűjtés során.
1: Mivel fertőzöttek?
3: Hát a kollégám egy kullancsencefalitis

0: Alkalmazzuk, bizonyos időközönként ismétlő oltásokra van szükség. Amit fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy ugye a kullanc szezon tavasszal kezdődik, a legtöbben ilyenkor gondolnak az oltás beadására, viszont aki oltásban még nem részesült, azok számára javasoljuk, hogy az alapimmunizálást a téli hónapokban kezdje el, hogy kialakuljon a megfelelő védettség, mire ugye kezdődik a kullanc szezon.
1: És érdemes ezt választani? Ugye most azt mondták, hogy nem olyan nagyon vészes a dolog.
0: Azt gondolom, hogy aki például szeret túrázni, járni, vagy olyan területen lakik, hogy gyakran kimegy a természetbe, vannak olyan foglalkozások, például erdészet, vadgazdálkodás, mezőgazdaságban dolgozók számára javasolt, illetve a kullancs enkefalitis vírusfertőzés az inkább a nyugat-magyarországi régiót, illetve az északi középhegység régióját érinti, hogy gyakrabban fordulnak elő ezek a megbetegedések.
1: Ez az északi középhegység, ez másodszor jön elő, nem megnyugtató. Mi a helyzet a természetes vízben fürdéssel?
2: Nem kell tartani semmiképpen a természetes vízben való fürdéstől, csak hát edukálni kell magunkat, hogyha olyan területre megyünk fürdeni, ahol mondjuk előfordulhat akár egy leptospirózis, ugye ez is egy zoonózis, bakteriális fertőzés, gyakorlatilag többféle úton fertőződhet meg az ember, többek között például a természetes vízben való fürdés kapcsán, illetve hát ugye, hogyha rágcsálóknak a vizeletével, illetve ürülékével kerülünk kapcsolatba, a sebeken keresztül, vagy esetleg a bőr mikrosérülésein át is meg tudunk fertőződni, illetve hát ugye be is tudjuk akár lélegezni a kórokozót, vagy le tudjuk nyelni adott esetben, de gyakoribb a bőrsérüléseken keresztül történő fertőződés. Normál esetben teljesen tünetszegény a fertőzés, illetve nagyon sokan enyhe tünetekkel vészelik át a megbetegedést.
1: Egy kis bőrpír, vagy viszketés, vagy mit hívunk enyhe tünetnek?
2: Hát nem, inkább ugye fejfájás, láz, izominzületi fájdalmak, ezek szoktak lenni. Igen. Ez egy bakteriális fertőzés, viszont 10%-a a betegeknek hát súlyos megbetegedésben fog szenvedni, ez az úgynevezett vej betegség. Máj elégtelenség a tünetei, vese elégtelenné válhat a beteg, kialakulhat súlyos légzőszervi állapot, tehát akár lélegeztetésre is lehet szükség, vagy meningitis, a szemeket is érintheti a megbetegedést, tehát ilyen esetben mindenképpen ugye kórházi kezelésre van szükség, és megfelelő antibiotikum terápia mellett ugye szupportív terápia is szükséges ahhoz,
1: hogy... De hogyan lehet erre figyelni? Hát most nyilván az ember, ha elmegy bármelyik vízpartra nyaralni, akkor ott nem végez mikrobiológiai vizsgálatokat.
2: Hát nincs is erre szükség, azért annyira nem gyakori ez a megbetegedés sem, tehát általában évente itt Magyarországon olyan 10 és 30 megbetegedés között jelentenek, ugye ez egy kötelezően jelentendő fertőző betegség ráadásul.
1: És hol kapta el ez a 10 és 30 közötti megbetegedés?
2: Hát azért az országnak számos pontján, tehát
1: ez bárhol
2: előfordulhat gyakorlatilag. Úgyhogy így nem lehet azt mondani, hogy csak mondjuk a Balatonban, vagy csak a Dunán lehet ezt elkapni, bárhol, de azért mondom, nem gyakori.
1: De természetes vizeket. Nagyon lehet.
2: Mindenképpen azt érdemes elmondani, hogy mondjuk sebekkel a bőrünkön ne nagyon menjünk vízbe, nem csak a leptospirózis miatt, azért számos más kórokozó is képes ugye minket megbetegíteni. Majd fogunk beszélni külön a vibriózisokról.
1: Beszéljünk most róla.
2: Ugye Magyarországon ugye számos vibrió, ezek nem zoonózisok, tehát számos vibriókhoz meg betegedés többek között az úgynevezett NEMO 1, NEMO 139-es vibrió koleré. Ez nem ugyanaz, mint a klasszikus kolera, ami jelenleg is pandémiát okoz a világon, hanem klasszikus koleratoxint nem termelő vibriókról van szó, viszont ezek tudnak extraintestinális megbetegedéseket okozni, fülgyulladást, arcüveggyulladást, sebfertőzést, rosszabb esetben szepszist vagy akár tüdőgyulladást is. Na, hogyha például természetes vizekben fürdünk, akkor velük találkozhatunk, ugyanis az egész világ azt látjuk, hogy ott vannak ezek a vibriók, és egyre több megbetegedést diagnosztizálunk. Nem azért, mert több a vibrió, hanem azért, mert jobban odafigyelünk rájuk. Ugye korábban ezek nem voltak jelentendő fertőző betegségek, még igazán most sem, viszont odafigyelnek rá a laboratóriumok, tehát hogyha diagnosztika van, akkor beküldik nekünk, ugye mi megerősítjük a megbetegedést, és így tudunk róla, hogy ezek
1: tehát
2: is vannak.
1: Tehát nincs több, csak többről tudunk.
2: Többről tudunk, igen.
1: De azért nyáron szerintem az nem életszerű, hogy az ember ne sebesen menjen be a vízbe, mert megcsípi a szúnyog, azt elvakarja, legalább egy ilyen mindenkin van, de van, akin jóval
2: persze,
1: több.
2: De hát azért van nekünk immunrendszerünk, tehát ugye azért az egy nagyon jó barrier, hogy az embernek megfelelő az immunrendszere. Nyilván, hogyha immunszuprimáltak vagyunk, daganatos betegség, esetleg szerzett immunhiány, vagy egyéb problémák esetén, azért érdemes megfontolni, hogy ne menjünk természetes vízbe.
1: Szúnyogok. Nagy Anna.
0: Igen, ja, a szúnyogok által terjesztett

0: vírusfertőzések közül Magyarországon a nyugat-nílusi vírusnak van aktualitása, és talán ez a legfontosabb kórokozó, ami itthon hazánkban is terjed.
1: De ez nem nagyon-nagyon ritka?
0: Nem annyira gyakori megbetegedés. Átlagosan olyan 20-30 körül van az éves esetszám, de az esetszámok kapcsán mi a jéghegy csúcsát látjuk, tehát kifejezetten a nagyon súlyos neurológiai, tehát idegrendszeri megbetegedésben szenvedő betegek, azok, akik az egészségügyi ellátórendszer látókörébe kerülnek, róluk van elsősorban tudomásunk. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a szakirodalmi adatok szerint a fertőzéseknek olyan körülbelül 1%-a az, amilyen neurológiai tünetekben nyilvánul meg. Amit még az esetszámokról érdemes elmondani, hogy azt látjuk, és ez egyébként a szúnyogok által terjesztett vírusok kapcsán egy jellemző tendencia, hogy néhány évente van egy kiemelkedés mondjuk az esetszámokban. Ilyen volt például Magyarországon 2024, akkor összesen 113 megbetegedést diagnosztizáltunk, de tavaly például csak 16 megbetegedést.
1: Vajon ez miért van így?
0: Nagyon komplex járványtana és ökológiája van ennek a vírusnak. Egyrészt a terjedést befolyásolják a szúnyogok, hogy mennyire van sok szúnyog az adott évben, a szúnyogokban mennyire tud elszaporodni a kórokozó, illetve ennek a vírusnak a természetes gerinces gazdaszervezetei, a különböző madárfajok, ugye a vándormadarak is elősegítik a vírus terjesztését, terjedését egymástól távolabb eső földrajzi régiók között, és magukban a madarakban is számít a vírus terjedése szempontjából, hogy mennyire átfertőzött adott évben az a madárpopuláció.
1: És így kerül a szúnyogba.
0: Igen.
1: Madarakról nem is beszéltünk még egyáltalán, pedig nyilván rengeteg betegséget terjesztenek. Viszont a műsor megbeszélése előtt szóba hozta Judit, hogy a lépfenéről is talán érdemes egy kérdést legalábbis feltennem, úgyhogy most feltettem. Borzasztó a neve. Mi ez?
2: Hát a lépfenét a Bacillus anthracis nevezetű baktérium okozza. Ez a megbetegedés nagyon régóta ismert, tehát már a Bibliában is tettek róla említést. Számos járványt okozott Magyarországon az állatállomány, illetve hát kisebb járványokat az emberek körében korábban. Jelenleg azért már nagyon ritka, azt kell, hogy mondjam, hogy 1976 óta konkrétan tavalyi évben 2 megbetegedést konfirmáltunk laboratórium által, illetve 2018-ban további 2 esetet. Ezen kívül humán megbetegedést 76 óta nem nagyon konfirmáltunk. Többféle formája ismert a megbetegedésnek, a leggyakoribb a világon az a bőrantrax, ez körülbelül az esetek 90-95%-ában fordul elő. Előfordulhat még a bélantrax, az eseteknek egy nagyon kis százalékában, olyan 1-5%-ban fordul elő, viszont hát ugye ennek a halálozási aránya azért rendkívül magas tud lenni, hogyha nem kezelik időben, illetve a tüdőantrax, ami a legritkább forma, és hát egyben nyilván a legveszélyesebb. Magyarországon is a bőrantrax az, amely ugye hát nyilván a leggyakoribb, hogyha beteg állattal kerül valaki kapcsolatban, vágásban vesz részt, vagy esetleg az állat kezelésében, akkor fordulhat alapvetően elő. Antibiotikummal nagyon jól lehet gyógyítani, hogyha időben sikerül ugye a fertőzést diagnosztizálni. A tüdőantraxnál azért tudni kell, hogy egy bizonyos idő után, hogyha nem tudják diagnosztizálni a megbetegedést, akkor ez 100%-ban is halálos lehet, de egyéb esetben azért ma már illik kezelni.
1: Az állatokban mennyire gyakori?
2: Minden évben találkozunk jelentésekkel a NÉBIK részéről, néhány eset szokott lenni. Igazán a fertőzés forrásait Magyarországon az úgynevezett elátkozott mezők azok, amelyek adják. Ezeken a területeken korábban antraxban elhullott állatokat temettek el, és hát az antraxról tudni kell, hogy úgynevezett spórákat termel. Ezek a spórák rendkívül ellenállóak a különböző környezeti hatásokkal szemben, akár évezredekig is túlélhetnek megfelelő környezeti feltételek mellett. Például a 2018-as kitörésnél is gyakorlatilag egy második világháborús itatóba eltemetett szarvasmarha tetem volt a forrás.
1: Van egy olyan fertőzés, ami terhes nőknek vagy várandós nőknek veszélyes. Ez a toxoplazma. Mit kell tudnunk róla?
3: Igen, toxoplazmózist ugye alapvetően a macskákhoz köti általában a társadalom. Egyrészt ők a fertőzési források, másrészt, amiről viszont kevesen tudnak, hogy a fertőzött nyers hús lehet a másik fontos fertőzési forrás.
1: Egyrészt a macskák által,
3: így van, egy parazita, egy egysejtű élősködő, macskák által ürített ócisztákkal fertőződhet az ember, másrészt pedig a nyers húsban lévő fejlődési alakokkal a nyers hús kóstolgatása közben, vagy nem megfelelő higiéniai előírások betartása, ugyanazokat az eszközöket használják, például a nyers hús feldolgozásnál, amiket a saláta készítésnél, vagy éppen a fűszerzett nyers húst kóstolgatják a háziasszonyok, és eközben fertőződnek, illetve házi vágásoknál, disznófeldolgozásnál elég gyakori az, hogy a nyers kolbász húsból azon frissiben esznek, és így is bekövetkezhet a fertőződés. Egyébként nem csak toxoplazmákkal, hanem trihinellákkal is.
1: Ugye, muszáj elmagyarázni, hogy mi ez a trihinella, ha szóba hozta.
3: Trihinella, ez egy fonálféreg faj, és szintén ilyen nyers húsok, nem hőkezelt húsokkal kerülhet be a szervezetbe.
1: Tulajdonképpen egy ilyen bélférgesség.
3: Nem bélférgesség, egészen pontosan egy nagyon súlyos izomgyulladással és általános klinikai tünetekkel járó fertőződés. Hál' Istennek Magyarországon ezt nagyjából már sikerült az állatállományokból eltüntetni, a toxoplazmózist viszont nem. És az emberi fertőződés is viszonylag gyakori.
1: Viszont nem nagyon veszélyes,
3: kivéve a terhes nőknél, igen. Itt súlyos fejlődési rendellenességeket okozhatnak a toxoplazmák, úgyhogy erre nagyon ajánlott szűrni a terhes nőket.
1: És ez a szűrés, ez kötelező, vagy mindenki nem kötelező, gondolja rá?
3: Magyarországon legalábbis nem kötelező. Vannak olyan országok, ahol igen, például, ha jól emlékszem, Franciaországban igen. Magyarországon nem kötelező, de azért az orvosok ma már nagy számban gondolnak rá, és a terheseknek egy jelentős százalékát szűrik.
1: Az időnk, bármennyit tudnánk erről beszélgetni, ha jól érzékelem. Lesz ennek a műsornak egy folytatása, amelyik kifejezetten azokkal a betegségekkel foglalkozik, amit a globális felmelegedés okoz. A mai műsor viszont véget ért. Három szakértőnk volt, Henczko Judit, Nagy Anna és Sréter Tamás. A hangmérnök Rozbora Zoltán és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
4: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 000 lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel, ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszó művet. Nigériában több tucat halálos áldozata van már a kolerának május eleje óta. A fertőzöttek száma elérte a 7800-at. A szennyezett ivóvízzel és élelmiszerrel terjedő kolera kezelés nélkül akár néhány óra alatt halálos lehet. A helyi hatóságok oltási kampányt terveznek, hogy megelőzzék a fertőzés további terjedését. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani, az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. Az ország keleti felén lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarokra is számítani kell. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 12-18, napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kérdése.
2: Az izraeli légierő hétfőre véradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megoldást próbál elérni Teheránnal, számolt be mindenről az MTI. Az iráni háború 100 napja tart, miközben a kitörésekor hetekben vizionálták a konfliktus lezárását. Arra a kérdésre, hogy 100 nap alatt mi történt és miért nem sikerült diplomáciai úton lezárni azt, Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok!
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát emlékszem rá, amikor a közel-keleti konfliktus elején készítettük ezeket a bizonyos műsorokat, és én, aki nem vagyok hozzáértő, de mégis valahogy itt Oroszország-Ukrajna konfliktusa kapcsán úgy felsejlett az az emberben, hogy biztos, hogy ez olyan rövid idő alatt lezárásra kerül. És valljuk be, nagyon sok szakértő az elején azt mondta, hogy valóban itt hetekben kell mérni a közel-keleti konfliktusnak a lezárását. Hát akkor próbáljuk megnézni így a 100. napot elérve, hogy miért nem sikerült ezt rövidre zárni, és akkor kérdezhetném, hogy kinek? Az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy Izraelnek, vagy mindkettőnek?
3: Ugye azért azt látni kell, hogy ha összehasonlítjuk egymással a két háborút, az orosz-ukrán háború az most közeledik már a 4,5. Évéhez. Az iráni háború, hívjuk így, vagy közel-keleti konfliktus, az pedig most lépett az 5. hónapba. Tehát azért nagyon messze van még egymástól ez a két háború, és ez a háború, mindig azt szoktam mondani, ez a háború biztosan nem fog évekig eltartani. Most hogy egyébként hónapokban vagy hetekben érdemes-e mérni, ez némileg ízlés kérdése is, az biztosnak tűnik, hogy az amerikaiak is hamarabb akarták ezt lezárni. Nyilván az volt a tervük, hogy néhány hét alatt lezárják. Az iráni rezsim az ellenállóbbnak, reziliensebbnek bizonyult. Persze, ugye ez a rezsim. Tehát itt ugye arról beszélünk, hogy az országot vezető, most már egyébként leginkább az iszlám forradalmi gárda hadteresnek a katonai vezetéséről beszélhetünk Iránban. Tehát már sokkal kevésbé még tavaly is élt teokratikus mullahok rendszere, vagy ajatollahok rendszere. Most már sokkal inkább gyakorlatilag egy katonai diktatúráról van szó. Na de lényeg az, hogy ez a rendszer, ez túl tudott élni. De ez persze nem azt jelenti, hogy Irán maga kibír minden gazdasági, pénzügyi és katonai nyomást. Ugye ezt a háborút két részre lehet osztani. Az első mondjuk 5,5 hét időtartam, az az intenzív katonai műveletek, légicsapásoknak az időszaka volt. És azután, tehát ugye ez, ha visszatekintünk, ez a kisebbik időszak. A nagyobbik, vagy hosszabb, azóta tartó, hosszabban tartó időszak, az a tárgyalásoknak az ideje. Még akkor is, hogyha ez alatt a tűzszünet alatt nagyon sok tűzszünet sértés történt, de azért hát nagy különbség van a között, hogy minden nap bombák százai hullanak, vagy pedig egy-két hetente egy-egy rakétázás van. Most éppen ebben a tárgyalásos időszakban tartunk, és hát nem egyszerű tárgyalófél nyilván Irán.
2: Ugye elemzők hívták már föl arra a figyelmet, hogy 1980-ban is alábecsülték Iránnak az elszántságát, hát akkor tudjuk, hogy talán az ott 8 évbe került. Most ez nagyon messze vagyunk, és nem szeretnénk, hogyha ez is ilyen hosszú időtartamot ölelne fel, de nem véletlen mondtam azt, hogy nézzük meg Izrael és Amerika szerepét, mert minthogyha most az látszódna, hogy Amerika is Izraelt szólítja föl a jelenlegi helyzetben önmérsékletre, mégpedig azért, hogy a tárgyalóasztalnál mi hamarabb le lehessen zárni ezt a konfliktust, bár ez most már nem arról szól, hogy föntről folyamatosan bombáznak, de hát a világgazdasága az azért megérzi, és már hetek, hónapok óta érzi azt, amit ez a konfliktus hoz magával.
3: Így van, ugye amit említettél, vagy visszautaltál rá, az az irak-iráni háború volt. Az kétségtelenül elhúzódott, de az egyébként az orosz-ukrán háborúhoz hasonlóan egy szárazföldi háború volt. Viszonylag kevés mozgással egyébként a frontvonalon.
2: Bocsánat, ide közbeillik az, amire az előbb ön is utal, hogy a rezsimváltást nem sikerült Iránba végrehajtani, és ezt igazság szerint elismerte Donald Trump is, hogy a levegőből nem lehet egy rezsimet megbuktatni. Az, hogy most ez a konfliktus ilyen sokáig húzódik, és hogy a szárazföldi offenzíva nem vonult be továbbra sem Iránba, annak ellenére, hogy voltak támadások, de elengedhetetlen-e az, hogy egyfajta rezsimváltásnak kell lenni ahhoz, hogy a tárgyalóasztalnál is megállapodások szülessenek, vagy ennek már semmi köze nincsen ahhoz, nem, hogy lezárulja?
3: Én egyébként sem hittem abban soha, hogy az elsődleges célja amerikai részről ennek a légicsapás sorozat megindításnak a rezsimváltás lett volna. Az lehet, hogy Izrael részéről igen. Az Egyesült Államok részéről, nem mondom, hogyha ha egyébként megbukott volna az ajatollahok rendszere, örültek volna neki, az biztos. De alapvetően nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy bizonyosságot szerezzenek afelől, hogy a nukleáris programja Iránnak megszűnik. Hogy Irán ne tudja újraindítani, hogy nemzetközi ellenőrzés mellett teljesen le lehessen zárni a jelenleg folyó iráni nukleáris programot. Ha amellett egyébként a rendszer is megbukott volna, annál jobb. De alapvetően nem ezért indították a háborút. A levegőből nem lehet rendszert váltani. A konfliktus elején fölmerült, hogy a kurdokat fölfegyverzik, és a kurdok fognak majd valamilyen szárazföldi művelet során besegíteni egy rendszerváltásba, de végül nem fegyverezték fel a kurdokat. Hogyha a rendszerváltás lett volna a cél, akkor fölfegyverezték volna, de ez nem történt meg. Na, visszatérve, hogy ugye most mi a helyzet? Most az a helyzet, hogy Irán élt tulajdonképpen az egyetlen fegyverrel, ami a kezében maradt. Miután a ballisztikus rakéta képességeit súlyosan visszavetették, nem nullára, mint ahogy a legutolsó Izrael elleni támadásban is láttuk, néhány rakétát ki tudott lőni, ugyan egyik se ért célba, de kilőni még ki tudott néhányat. De az egyetlen igazi fegyver, ami Irán kezében maradt, ez a Hormuzi szorosnak a lezárása, mert ott halad át a világ olaj és gáz kereskedelmének körülbelül 20%-a, és ezért rendkívül súlyos hatása van a világgazdaságra, de gyakorlatilag az egész világot zsarolni tudja ezzel, és arra számít, hogy majd a világ rákényszeríti az Egyesült Államokat, hogy adja föl az eredeti céljait. Az Egyesült Államok pedig nem tűnik úgy, mint aki fel akarja adni az eredeti céljait, ezért tart most ez az elhúzódó tárgyalássorozat. Ugye időről időre azt halljuk az amerikai elnöktől, hogy van haladás, hogy már közel vannak hozzá, és aztán mindig történik valami. És ugye itt kell behozni Izraelt és Libanon esetét. Ugye az a helyzet, hogy ez nem egy egyfrontos háború, hanem ez egy minimum kétfrontos háború. A másik front az Libanonban van. A Libanonban ugye Irán által támogatott Hezbollah síita mozgalom, amelyik egy nagyon komoly katonai erő az izraeli északi határ mentén. Izrael északi területeit simán tudja rakétázni, pontosabban tudta rakétázni, és ez elfogadhatatlan biztonsági fenyegetés volt Izrael számára. Nem életbevágó, de nagyon fontos. Tehát Izrael létét a Hezbollah nem tudja fenyegetni. Izrael létét az iráni nukleáris fegyver esetleges kifejlesztése tudja veszélyeztetni, ezért Izrael számára az iráni nukleáris fenyegetés kiiktatása az egy életbevágó fontosságú kérdés volt. Az Egyesült Államok számára fontos volt, mert a geopolitikai terveit nagyban befolyásolja, hogy van-e nukleáris Irán, de nem, legalábbis egyelőre nem életbevágó fontosságú, hiszen Irán nem tudja egyelőre, teszem hozzá egyelőre, elérni az Egyesült Államok területét. Most ezzel szemben a Hezbollah fenyegetése az rendkívül kellemetlen, fájdalmas, hiszen egész Észak-Izraelnek az életét folyamatosan tudja zavarni, életeket veszélyeztet, de az állam létét nem fenyegeti. így ugye az izraeli válasz erre katonai válasz volt, kiszorítani Dél-Libanonból a Hezbollát, létrehozni egy ütköző zónát, egy olyan zónát, ahol már nincsenek bent a Hezbollának a katonai képességei, és ezzel a Hezbollah rakéta képességeinek egy jó részét használhatatlanná tették, egy másik részét, amelyik ugye távolabbról is el tudja érni Izraelt, pedig sokkal hosszabb repülési idő miatt, vagy repülésre kényszerítség, ami alatt sokkal könnyebb elhárítani.
2: Amerika számára emelkedik-e ennek a konfliktusnak a tétje, illetve inkább úgy kérdezem, hogy a konfliktus lezárásának a tétje azzal, hogy novemberben félidős választások lesznek Amerikában. És bármennyire azzal számolt az amerikai elnök, hogy ez egy viszonylag rövid konfliktus lesz, nem ezt látjuk, és ennek a konfliktusnak a gazdasági hatásait azért megérzik Amerikában is a választópolgárok. Azok, akiknek most a szavazatára Trumpnak szüksége lenne ahhoz, hogy egyben tudja tartani a kormányzását.
3: Így van. Az a helyzet, hogy az amerikai gazdaság maga persze megérzi, hiszen ugye az olajnak világpiaci ára van, ha valahol emelkedik, akkor mindenhol emelkedik az olajára, és persze az amerikai gazdaságnak nem mindegy, hogy milyen magasak az olajárak, de azért az amerikai gazdaság kitettsége ennek a háborúnak, ha úgy tetszik, vagy a hormuzi szoros lezárásának, az sokkal kevésbé fájdalmas, vagy érzékeny, mint a világ egy csomó más részének. Tehát például Ázsiának, Kína sokkal nagyobb importőr a közel-keleti olajnak, Japán, Dél-Korea, India, ezek mind-mind sokkal jobban kitettek ennek a konfliktusnak. Az amerikai kitettség az most egy speciális eset, ez pedig ugye novemberben várható, pontosabban novemberben megrendezendő úgynevezett félidős választások, tehát egy belpolitikai következménye van, hogyha nagyon elhúzódik. Ezért is mondják azt legtöbben, hogy nem valószínű, hogy a nyáron túl ez elhúzódhatna. Mert addig ezt le kell zárni, hogy már ennek a megállapodásnak a birtokában lehessen ráfordulni magára az igazi választási kampányra, ami ugye szeptember elején kezdődik.
2: Azzal, hogy taktikai fegyverként használja a hormuzi szorost Irán, mennyire fogalmazhatunk úgy is, hogy lövi lábon saját magát, hiszen azért ez a szoros, ez nem csak a világkereskedelemben fontos, hát Irán is mindent ezen keresztül szerez be. Tehát kérdezem azt, hogy ameddig Irán ezzel a szívósággal kitart, addig az iráni nép hogyan viszonyul ehhez? Ők is annyira szívósak-e, mint a vezetői?
3: Hát ugye Irán egy katonai diktatúra jelen pillanatban, ezért onnan az információkat limitáltan szivárognak ki. Tehát nem egy nyílt társadalom, ahol pontosan tudni lehetne, hogy milyenek a viszonyok, azt tudjuk, hogy az iráni társadalom kisebb-nagyobb lázadásokban az elmúlt évek vagy évtizedek során azért többször fellázadta a rezsim ellen. Ugye legutoljára idén januárban, amikor a rezsim egyes számítások szerint 30-35 ezer embert ölt meg a legutolsó tüntetés sorozat során. Tehát azért azt nem lehet mondani, hogy sziklaszilárdan a rendszer mögött állna. Hogy vajon mennyi mozgástere van lázadni, tüntetni, megváltoztatni a politikai rendszert, ezt nem lehet ebben a pillanatban megmondani. De az teljesen világos, hogy azzal, hogy nem csak az iráni fenyegetések zárták le a hormuzi szorost mindenki más előtt, hanem az amerikai haditengerészet blokkád alá vonta a hormuzi szorost, és nem engedte enged ki iráni hajókat, és nem enged be iráni hajókat, ezzel ugye a gazdaságilag folytja meg Iránt. Mert ugyan vannak kerülő utak, szárazföldi utak, de ezeknek a kapacitása az összesen hasonlítható a tengeri útvonalakkal, tehát töredékét tudják szárazföldi úton exportálni mondjuk a kőolajtermékeknek.
2: Ebben a konfliktusban, ennek a rendezésében Izraelnek mennyi önálló mozgástere maradt? Kérdezem ezt azért, mert most, amikor ez a tűzszünet sértés történt Irán részéről, és ugye Izrael válaszolt, azért Amerikából azt mondták, hogy kicsit tanúsítsanak önmérsékletet, de hogyha itt arról beszélünk, hogy Amerika hogyan érte el a célját, és neki mi volt a célja, érdemes megnézni azt is, hogy Izrael elérte azt a célt, ami miatt elindították Irán ellen a támadást.
3: Ugye, Izrael itt egy önálló szereplő. Izrael képes arra, hogy amerikai segítség nélkül saját erőből csapásokat hajtson végre Iránnal szemben. Az egy másik kérdés, hogy minden egyes ilyen csapásnál ennek a politikai következményeit mérlegelnie kell. Az az egyik legfontosabb szempont. Hiszen nem akar nyilvánvalóan összeveszni a legfontosabb szövetségesével, akitől ez ezer szálon függ, de mégis azért autonóm szereplő itt. Ugye a legutolsó csapássorozat, vagy csapásváltásnál is ez történt, hogy Izrael egyből visszaütött, majd történt egy második iráni csapás, és az amerikai elnöknek az volt a kérése, hogy ezt hagyják abba. És tulajdonképpen abba is hagyták. Hát legalábbis a mai nap nem történt ilyen csapásváltás, majd meglátjuk, hogy holnap vagy holnap után mi lesz a felállás. De az a lényeg, hogy Izraelnek ezt folyamatosan mérlegelnie kell. Van olyan olvasata is egyébként a történteknek, hogy itt tulajdonképpen egy előre leosztott, van egy megállapodás az Egyesült Államok és Izrael között, és eljátsszák csak ezeket a konfliktusokat egymással, és tulajdonképpen a józsaru-rozsaru felosztás szerint működnek. Én nem gondolom, hogy ez így lenne. Itt azért, tehát Izraelnek bizonyos tekintetben más hangsúlyok vannak. Ahogy az előbb is említettem, az iráni fenyegetés Izrael számára létében fenyegeti Izraelt, míg az Egyesült Államok számára csak, idézőjelben csak, fontos fenyegetés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben is erre kell számítani. Tehát nem szabad úgy tekinteni a felállásra, hogy Izrael azt csinálja, amit az Egyesült Államok mond. Az Egyesült Államoknak mindig számolnia kell azzal, hogy Izrael itt önálló szereplő. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az Egyesült Államoknak nagyon komoly befolyása van Izraelre.
2: Milyen jelek mutatnak abba az irányba, hogy valóban Trump közel lehet ahhoz a bizonyos tárgyalóasztalos megoldáshoz, hiszen ő azért is kéri, hogy Izrael most lépjen egyet hátra, hogy megmaradjon még az a terep, hogy tárgyalóasztal mellett tudják lezárni ezt a konfliktust. De mutatnak-e ebbe az irányba jelek?
3: Hát ugye nagyon kevés konkrét információ szivárog ki arról, hogy pontosan hogyan néz ki az a megállapodás tervezet, aminek az elfogadásához most állítólag közelítenek. Vannak elemek, amelyeket csak sejtjük, hogy mindenképpen benne kell, hogy legyen, hogy ilyen a nukleáris fűtőanyagok kérdése, a magasan dúsított urán kérdése, a dúsítási képesség kérdése, és a többi, de vannak ilyen elemek, de hogy pontosan hol tartanak, azt nem tudjuk. Ugye az amerikai elnök időnként mond ilyeneket. Ennek az is lehet egyébként az oka, hogy csak a piacokat nyugtatja, hogy lefelé tolják ezzel is az olaj árát, de az is lehet, hogy tényleg közelednek. Ugye az iráni rezsim ahogy az elején is mondtam, tovább bírta a nyomást maga a rezsim, mint ahogy eredetileg számították. Ugyanakkor Irán is egy ilyen szempontból egy normális ország, tehát nem lehet a gazdasági nyomást örökké bírni. Ráadásul, hogy az Egyesült Államoknak azért még vannak ütőkártyák a kezében, amit eddig nem használt ki. Tehát az olaj és egyéb gazdasági infrastruktúra ellen az Egyesült Államok nem intézett még támadásokat. Ez továbbra is ott van végső hát eszközként a kezében, hogyha Irán semmi esetre sem akar megállapodni, akkor ezt még mindig meg tudja tenni. Ami hát aztán tényleg rendkívül súlyos gazdasági következményekkel járna Irán számára.
2: És nem csak Irán számára, hát valljuk be, azért ez a konfliktus gazdaságilag, főleg az ázsiai régiót nagyon súlyosan érinti, és ez gyűrűzik be akár Európába is, érzik Amerikába is. Mennyire lehet ellenálló a többi érintett ország abban, hogy ez a konfliktus elhúzódását mondjuk tétlenül nézze?
3: Véleményem szerint egyébként a világgazdaság meglehetősen ellenállónak bizonyult. Szóval ahhoz képest, hogy az olaj-gáz termelés 20%-a beragadt, hogy úgy mondjam, ugye az olajár 60 dollárról ugyan felugrott 120-ra, de aztán utána, amikor ilyen jobb hírek jönnek, akkor, mint például ugye most is, olyan 100 dollár környékén stabilizálódott. Ugye voltak olyan félelmek, hogy felrohanhat akár 200 dollárig, de ez nem valósult meg. Aminek nyilván az az oka, hogy egy csomó más olajtermelő is van a világon, akiknek persze némi időbe kerül felpörgetni az olajtermelését. Ugye például Oroszország, amelyik szankciók alatt állt, de aztán ezeknek a szankcióknak egy részét például az Egyesült Államok ezeken lazított. Pontosan azért, hogy kisebb legyen a feszültség a piacon. És aztán azok a Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok, mások, akik ugye az öbölmenti olajállamok, ha úgy tetszik, akik eddig a Hormuzi szoroson keresztül szállították az olajuk nagy részét, most elkezdtek alternatív útvonalak irányába nézni, és kiépíteni alternatív útvonalakat. Most nyilván, hogyha belegondolunk, ez persze nem lehet nagyon rövid idő alatt kiépíteni. De Irán, hogyha nem állapodik meg az Egyesült Államokkal és Izraellel, akkor azt kockáztatja, hogy hosszabb távon a hormuzi szoros jelentősége az csökkenni fog, mert minél inkább veszélyben van, az érintett államok annál inkább ki fogják építeni az alternatív szállítási útvonalaikat.
2: Hát még van lehetőségük az öbölmenti országoknak alternatív útvonalakat kiépíteni, de hát arra is láttunk példát, hogy azért Irán az öbölmenti országoknak az infrastruktúráit, akár gázmezőket, infrastruktúrát is azért támadtak. És most itt azt mondta, hogy Amerika kezében még azért az a fegyver ott van, hogy elkezdje az olajkitermelést például Iránba megtámadni. Mi történik akkor, hogyha Irán e területen is kicsit szívósabb, és újból az öbölmenti országokban támad olyan infrastruktúrát, ami hiába építettek ki más útvonalat, hogyha a kitermelések mondjuk le fognak állni ezen támadások.
3: Ez egy meglehetősen veszélyes eszköz lenne, kétélű kard lenne Irán kezében, mert hogyha ők támadják az arab országok olajinfrastruktúráját, akkor azok az arab országok, amik jó vastagon bevásároltak amerikai fegyverekből, azok is támadni fogják az iráni olajinfrastruktúrát. És az iráni olajinfrastruktúra az legalább annyira sérülékeny, ha nem sérülékenyebb, mint az arab országoké. Már egyébként volt erre utaló jel, hogy az Egyesült Arab Emirátusok ebben a háborúban nem csak védekezett, hanem izraeli támogatással aktívan, tehát csapásmérő tevékenységet is végzett, tehát csapásokat mért iráni célpontok ellen. Legközelebb dönthet úgy, hogyha ha az ő olajinfrastruktúráját Irán veszélyezteti, akkor ő is támadni fogja az iráni olajinfrastruktúrát.
2: És akkor el is jutottunk odáig, hogy mi történik akkor a gazdasággal, hogyha nem a lezárás, hanem az eszkaláció felé indul el ez az egész folyamat.
3: Hát, hogy ez hirtelen történt volna meg rögtön a legelején, akkor minden bizonnyal sokkal nagyobb hatása lett volna a világra. De éppen az, hogy tulajdonképpen elhúzódott ez a háború, és az elején a magas intenzitású 5,5 hét után, most már hónapok óta kvázi alacsony intenzitással folyik ez a háború, ez módot adott arra, hogy a világ adaptálódjon ehhez a helyzethez, és máshonnan szerezze, átállítsa a saját rendszereit, és máshonnan fedezze a szükséges nyersanyagforrásokat.
2: Nézzük meg ebben Európa és az Európai Unió helyzetét, hiszen adaptálódni kellett az Európai Uniónak is úgy, hogy az orosz olcsó energiát továbbra sem engedi be. Mennyire nehezített pálya ez? Főleg akkor, hogyha ez a konfliktus még tovább húzódik.
3: Ez nehezített pálya. Persze azt kell tudni, hogy a közel-keletről, a közel-keleti olajnak és gáznak azért nem Európa volt a legnagyobb felvevőpiaca. Európa onnan viszonylag kis beszerzett mennyiségeket, persze, ez világos, de viszonylag kis mennyiségeket szerzett be, megint csak összehasonlítva Kínával vagy Kelet-Ázsiával. De mivel ugye ezeknek világpiaci ára van, tehát az ár megemelkedését Európa hiába importált keveset onnan, ugyanúgy megérzi. Európára sokkal nagyobb hatása volt annak, hogy az orosz olajról és gázról vált le. És tehát a negatív európai hatások, azok már sokkal korábban jelentkeztek, már az orosz-ukrán háború kezdete óta fokozatosan jelentkeztek, és erre rakódott rá még ez az ár növekedés. És hát mindez egy olyan környezetben, amikor az európai gazdaságoknak egyébként is hát nehéz időszaka van. Hogyha megnézzük az Európai Unió gazdasági növekedését, ez messze elmarad az amerikai gazdasági növekedéstől, és akkor még nem beszéltünk a kelet-ázsiai, kínai, vagy dél-koreai, vagy más, vagy indiai gazdasági növekedéstől.
2: Hát azt hiszem, hogy számtalan megválaszolatlan kérdés maradt. Egy valamiben bízhatunk, hogy azok az amerikai novemberi félidős választások tán súlyt helyeznek arra is, hogy ez a konfliktus megoldódjon. Nagyon szépen köszönöm Siklósi Péternek, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sija Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Zúr.

0: könnyen el tudod felejteni a komor napokat. Ha észre tudod venni, a másik oldalról ragyogó napfényt.
1: A Kossuth Rádió Pécsen, FM 95,9. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
2: A Hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
3: Először a földtörténet korábbi időszakáról tudósítunk ma a Helyben, azaz folytatjuk barangolásunkat a Komlóverzumban, ahol nem csak egy várossal, hanem a bányászattal is közelebbi ismerettségbe kerülünk. Kökönyös Szilvás, Dávidföld, Kenderföld, Kisbattyán, Mecsek Jánosi, Cseresznyák. Ha nem értik, hogy milyen neveket soroltam, az csak azért van, mert nem komlóiak. Komlón ugyanis rengeteg városrész van, ilyen érdekes névvel a Dél-Dunántúl egyik ékszerdobozában járunk ma. Komlón belül a Komlóverzumban, ahol egyesítve van talán minden, ami a város történetéhez tartozik. Kísérőm lesz most dr. Hen Tamás muzeológus, és arra kérem, hogy induljunk el a dinoszauruszok földjére. Hogyan kell elképzelni a több száz millió évvel ezelőtti Komlót, vagy ezt a térséget?
4: Hát talán jó úton járunk, hogyha egy tengert képzelünk el, hiszen a Kárpát-medence földtörténetében sokkal hosszabb ideig volt vízborítás, mint amennyi ideje szárazföld létezik. Nem meglepő, hogy az ősmaradványaink, illetve a környékről származó egyéb leletek ezekről az időszakokról tanúskodnak. Nagy részt különféle tengeri életközösségeket és ezeknek az élőlényeit mutatjuk be a kiállításunkon.
3: Közben beértünk egy kicsit ilyen félhomályos térségbe, és itt mindjárt különböző ősülőkkel találkozunk, de egészen kicsikékkel. Ezek gyerekeknek valók.
4: Így van, a kiállítást igyekeztünk mindenben a gyerekekhez, illetve a családokhoz igazítani. Ennek megfelelően nagyon sok interaktív elemmel gazdagítottuk.
3: Hú, hát ezek ilyen úszó lények, ugye? Iszonyatosan hossz nyaka van az egyiknek, és elég riasztó fogsora.
4: Ez a villányi sekélytengeri hüllők és élőhelyük. És tulajdonképpen ezek azok az ősmaradványok, amelyek nem a Mecsekből, hanem egy kicsit távolabbra a Villányi hegységből ismertek. Ezekről az őshüllőkről azért a tudományos berkeken kívül meglehetősen keveset lehet hallani. Annak ellenére, hogy itt a triász időszakban mintegy 230-235 millió évvel ezelőtt azért egy virágzó életközösség tanúi lehettünk volna, különleges állatokkal, őshüllőkkel, notosaurusokkal, tanisztrofeusszal.
3: Ez nyelvtörőnek is számít. Én azért nagyon hálás vagyok, hogy ön mondta ki ezeket a szavakat, és nem nekem kellett. Viszont valahol úgy tudom, hogy vannak itt dinótojások, és valahol errefelé találjuk azt a bizonyos komlosszauruszt, amelynek érdekes a története, mert hiszen magát az állatot rekonstruálva, vagy hát így műanyagból megalkotva láthatjuk, viszont csupán a lábnyomát ismerjük.
4: Az egyik legkülönlegesebb része az új látogatóközpontnak a jura időszakot bemutató rész, és ennek pedig a Komlosaurus nyilván a főszereplője. Ez a mai Magyarország területén elsőként felfedezett dinoszaurusz, és nagyon helyesen hangzott el, hogy csak is és kizárólag a lábnyomairól ismerjük ezt az állatot.
3: Honnan tudjuk akkor, hogy így nézett ki? Az így nézett ki alatt a kedves hallgatók értsenek egy, ha jól látom, akkor ugye két lábon szaladgáló, tehát ilyen szempontból a jobban ismert tiranoszaurusz rexhez hasonló állat, bár most már ráncolja a homlokát, biztos nem hasonlít, de minden esetre a melső két végtagját azt valami másra használta. Ezek szerint talán húsevő, és ha jól látom, akkor gyorsan tudott futni.
4: Ezeket mind-mind a lábnyomokból lehet tudni, amelyeket pedig a környékbeli Komló, illetve pécsi szénbányászatnak köszönhetünk, hiszen ezekben a bányatérségekben került elő az a több száz komlosaurus lábnyom, amelyek alapján a kutatók megpróbálták rekonstruálni. Nagyjából egy olyan 2-2,5 méteres hosszúságot elérő, tehát viszonylag kis testű dinoszauruszról lehetett szó. Két lábon járó állat lehetett, amely valószínűleg csoportos életmódot folytathatott, legalábbis az egymásra párhuzamosan futó lábnyom sorozatok, csapások erre engednek következtetni.
3: Hogyha ide jövünk, akkor is nekem ez a kedvenc részem, azt hiszem itt fel kell kapcsolni valami selfie lámpát, és föl lehet csücsülni erre a komlosaurusra, ezt azért most, hogyha megengedi, akkor megtenném, bár nem tudom, hölgyeknek nem csináltak ilyen női nyerget, amit a lovakon szoktak, de hogy ez egy nagyon aranyos állat.
4: Igen, ez a lovaglós dinoszauruszunk szintén egy olyan interaktív elem, ami a gyerekek nagy kedvence. Egy olyan kitétellel, hogy ő itt egy kicsit kakukktojás, ugyanis ez nem komlosaurus, hanem egy Lilian Sternus névre hallgató.
3: Tessék, hát azt se tudom, min ülök.
4: Ez egy olyan faj, faj, ami Közép-Európa egyéb vidékeiről ismeretes, nálunk nem kerültek elő a maradványai, de bizonyára ezek, illetve a rokonfajok is megtalálhatóak voltak itt a Komnosaurus mellett.
3: Megpaskolom, nehogy valami bántódás érjen engem, amíg itt leszállok. Amit a háttérben hallunk, azok a hangok, azokat honnan azonosították? Biztos, hogy ezek voltak a dinóvilág hangjai?
4: Biztosak természetesen semmiben nem lehetünk, hiszen erre vonatkozóan konkrét bizonyítékaink nincsenek. A hasonló testfelépítésű jelenleg is élő állatok alapján próbálják rekonstruálni azokat a hangokat, amelyeket a korabeli dinoszauruszok kiadhattak, de körülbelül, hogyha egy ilyen sűrű juraidőszaki erdőben jártunk volna, valami ilyesmiket hallhattunk volna a bozótból.
3: Pár száz millió évvel ezelőtt járunk, mindent sikerül onnan bemutatni, ami a térségre jellemző.
4: Minden természetesen sosem sikerül bemutatni, ez mindig a muzeológusok legnagyobb bánata, hiszen ők azért szeretnének minél többet megmutatni a gyűjteményi anyagaikból, de erre soha nincsen sem elég hely, sem pedig elég idő.
3: Közben a szerkesztő már elkezdte szagolgatni azt, amit én is meg akartam szagolgatni, és nem mindegyiknek van illata. Én pár hete jártam itt a múzeumban legutóbb, és megállapítottam, hogy nem érzem rendesen, talán a cédrus egyébként igen.
4: Olyan illatkamrát szerettünk volna itt kialakítani, amely olyan illatokat mutat be, amik jellemzőek lehettek egy ilyen 200 millió évvel ezelőtti erdős térségre, amit a környékünkön nőhetett.
3: Tehát a cédrus, az például nyilván meg az erdély fenyőre, de ez micsoda?
4: Ez egy vetiver névre hallgató illóolaj, ami egy ilyen fás növényes egyedi illattal rendelkezik. Nyilván pontosan ugyanolyan illatokat nem tudunk bemutatni, amelyeket itt érezhettünk volna, ezért olyanokat gyűjtöttünk össze, amelyek nagyrészt hasonlíthatnak ezekre az illatokra.
3: Akkor most belehallgatok még egyszer ebbe a dinóvilágba. Azt hiszem, a dinoszauruszok hangját, ezt most még akár a tehénbőgéssel is hasonlóságba lehet helyezni. Ahová most megyünk, az Bonifác. Kiről van szó?
4: Ez már egy kicsit ugrást jelent az időben, hiszen a jégkorszak vinú kiállításba fogunk érkezni, ahol Bonifác a gyapjas mamut.
3: Fémlépcsőkön megyünk föl, mert hogy ide le kellett jönni a dinóvilágba.
4: Így van, a tetőtérben került kialakításra a látogatóközpont, három nagy tematikai egységgel, az őslények baranyában, bányászat történeti bemutatóhely, illetve a jégkorszak világa című kiállításokkal.
3: És már látszik is egy sötét barna szőrű, hát hogy is mondjam, az én fogalmaim szerint nyilván elefántra hasonlító állat.
4: Hát a mamutot szerintem senkinek nem kell bemutatni, ha máshonnan nem, akkor a jégkorszak című rajzfilmekből mindenki ismeri ezeket az élőlényeket. Kevesen tudják, de az Észak-Mecseki vidék első és legfontosabb ősmaradvány leleteként került elő a komlói mamut lelet, ennek állít emléket Bonifác is.
3: Most ugye jól elszórakozunk azon, hogy milyen aranyos állat ez a Bonifác, de hát az ősember számára Bonifác azért jelentett némi veszélyt. Itt két ősember próbál korabeli ruhákba beöltözve mamutot elejteni, elképzelve ezt a küzdelmet. Hát én nem lettem volna az ősember helyében.
4: Nehézkes lehetett, hiszen a jégkorszak legnagyobb termetű állatáról van szó, és amit itt a kiállításban látunk, valószínűleg ilyen módon nem is lehetett annak idején mamutra vadászni. A bevált gyakorlat az az volt, hogy a csordáról leválasztott egyedet, ami talán a legöregebb, leggyengébb példány lehetett, egy kiásott verembe, vagy pedig szakadékba hajtották, ahova bezuhanva az állat már mozgásképtelenné válva könnyen levadászható, leölhető lett.
3: Bonifácot örökbe is lehet fogadni, ezt lelkesen olvastam, és itt mögötte van egy szegény kis szerencsétlen elhanyagolt hiéna.
4: Barlangi hiéna.
3: És ő neki miért nincs neve?
4: Ő még nem kapott nevet, gyakorlatilag itt a diorámában már a mamut maradványaira les itt az ősemberek sarkában. Ezek az állatok is itt éltek a jégkorszakban, és azért a mamutot, illetve a hiénát választottuk bemutatási célra, hiszen ezeknek a maradványai származnak konkrétan Komlóról.
3: Bújjunk be ide a barlangba, mert hogy itt találjuk azokat a dolgokat, amitől én is ősember vagy ősasszonynak érezhetem magam.
4: Találó az elnevezés, illetve a megfogalmazás, hiszen itt néhány garnitúra ősember ruhával készült.
3: Bocsánat, megfogná a mikrofon.
4: Három különböző méretben lehet megtalálni a ruhákat.
3: Utána módon először húztam föl a fajamat, mint a ruhát.
4: Még van kőbaltánk is.
3: Na, hát akkor most már eléggé jól beöltöztem. Hát most majdnem megkérdeztem, hogy így nézette ki egy ős,

0: lehet ásni. Itt a homokozónkban eredeti jégkorszaki csontmaradványok, csonttöredékek kerülnek kiásásra.
1: Tehát ez eredeti, amit megfogtam?
0: Eredetiek mamut, illetve ősi szarvas csontokkal lehet találkozni itt a homokozónkban.
1: Ez melyik? Iszonyú nehéz.
0: Ez egy álkapocs töredék mamuttól. Maga a teljes mamut életnagyságában olyan 3,5-4, akár 4,5 tonnát is nyomhatott.
2: Egy filmhíradós felvétel segítségével időt és teret váltunk. Új vasútvonal a Dunántúlon, Rétszilas címmel játszották 1954. januárjában a mozikban.
3: Ez az apró dunántúli falu január 14-től vasúti csomópont lett. Új vonal ágazik el innen Sztálinváros felé. Omlóról 190 kilométeres úton érkezett a szén puszta Szabolcson át Sztálinvárosba. A Rétszilasi új vonal 60 kilométerrel rövidíti meg az utat. A vonat nyomában halad Komló első ajándéka egy 2000 tonnás szénszállítmány. A vasút dolgozói újabb hősi teljesítménnyel harcolnak Sztálinvárosért.
1: Elhagyjuk a nehéz őslények világát. Itt sétálok Steiner Brunner Győzőné Nagy Ibolya intézményvezető könyvtárossal, és most, ahol vagyunk, az ugye a bányászat történeti kiállító hely, ahol most letáboroztunk, az egy hagyományos bányászlakás.
4: Körülbelül az 50-60-as évek bútorzata, sőt, még a televízióban is nézhetünk filmet.
1: Menjünk oda, üljünk le ott a kis kanapéra.
4: Régi folyóiratok is vannak, és a televízióban a 6-3, vagy Játszd újra Tuti című filmet nézhetjük.
1: Én most újra néztem az Ígéret földje című filmet, az is nagyon szorosan Komlóhoz kapcsolódik. 1961-es a film, és fekete-fehér.
4: Igen, 1961 egy nagyon jelentős év volt a város életében, hiszen 51. szeptember 2-án lett város, 61-ben volt a 10 éves jubileuma, és nagyon sok esemény történt. Például 61. augusztus 19-én leplezték le az akkori Lenin téren a hatalmas Lenin szobrot. Következő nap, augusztus 20-án pedig ide látogatott a városunkba Jurij Gagarin.
1: Űrhajós.
4: 20 ezres tömeg ünnepelte, és valóban 1961-ben jelent meg a mozikban az Ígéret földje című film, amiben Stanka István és Törőcsik Mari házas pár volt, és Stanka István Csillést játszott.
1: Mi ez a hang, amit a hátunk mögött hallunk?
4: Megszólalt a tűzjelző.
1: Az itteni? Most akkor ki kell szaladnunk a felvételről, vagy mit kell csinálni?
4: Nem hiszem, mindjárt lent kikapcsolják.
1: Na, szerencsére folytathatjuk. Szóval, hogy ilyen lehetett, hogy a bányászoknak is, amikor megszólalt valamilyenféle riasztás, és azt mondta, hogy az egyik legveszélyesebb üzem volt Komló annak idején.
4: Igen, és a bányában mindig figyelték a metán mennyiséget, nehogy sújtólég alakuljon ki.
1: Ahol most állunk, az a Szellőztetés a bányában című műtárgy, és ezt én nagyon szeretem, csak nem mindig tudom jól használni, úgyhogy most szerintem lepakolom a papírjaimat, és először, ha bekapcsoljuk, igen, az történik ugyanis, hogy igen, és akkor nekem folyamatosan szellőztetnem kell, ahhoz, hogy zöldben kell tartani, ugye, ezt az egészet?
4: Igen.
1: Ha zöld, akkor van jó levegő.
4: Akkor van jó, akkor 4% alatt van, és ha elengedjük, és pirosban...
1: Most elengedtem, akkor most szépen elkezd fölmenni a zöld, és elmegy a pirosig, a piros mit jelent?
4: Hogy akkor már veszélyes, és robban ez a elej.
5: Felrobbantál. Jobban kellett volna szellőztetned.
1: Így jártunk. Most viccelődünk rajta, de hát ez tulajdonképpen egy nagyon veszélyes üzem volt itt a 20. században.
4: Igen, van egy robbantófal játékunk is, ahova a robbanó tölteteket kell behelyezni, és hogyha sikeresen eltaláltuk, hogy hova kell a robbanóanyagot tennünk, és megnyomjuk a kart, akkor elméletileg robbantunk. Tehát próbáljuk a foglalkozásokat is feleleveníteni, hogy valamikor volt robbantómester, nem csak vájár, ácsok, villanyszerelők, csillések, tehát rengetegféle szakma fordult elő a bányában.
1: Ugye itt most nagyon belementünk a bányászatba, de azt nem mondtuk el, hogy azért, amikor elkezdték összegyűjteni ezt a sok mindent, amiből most összeállt ez a gyűjtemény, hát akkor Komlónak ez nagyon nagy dolog volt.
4: Igen, maga a Városi Múzeum az 1954 óta létezik, 51-ben lett Komlóváros.
1: Tehát gyakorlatilag a bányászattal párhuzamosan gyűjtögették az emlékeket.
4: Igen, volt egy úr, Kutnyánszky József, akinek ez szívügye volt. Ő kezdeményezte az akkori tanácsnál, hogy egy múzeumot hozzanak létre, és szó szerint gyűjtögetett. Tehát bekopogott emberekhez, és ebből jött létre a Kossuth Lajos utcában, két lakást nyitottak egybe, és ott volt az első városi múzeum, ami nem csak helytörténeti természettudományi anyagokat is tartalmazott. Nagyon érdekes dolgokat vitt véghez, nem csak gyűjtötte az anyagokat és kiállította, hanem például a városban sétákat is tartott, és bemutatta a várost a lakosoknak, hiszen az ország minden részéből jöttek ide emberek, aztán majd sokkal később, a 90-es években, mikor ide költözik a múzeum.

0: Múzeum, akkor vált szét, és lett helytörténeti és természettudományi gyűjtemény.
1: Ez a terem egyébként azon túl, hogy van itt egy kis terepasztal a Komló belvárosáról az 50-es években, azon túl egy nagyon-nagyon jó kis rádió is van itt, mert hogy volt ilyen, hogy bányász rádió.
0: Ládikák voltak kihelyezve a városba, és a 2 forinttal és a kívánsággal, a 2 számmal be kellett ezeket dobni, és mivel nem minden nap volt a Bányász Rádiónak adása, ezért lehet, hogy több nap múlva került sorra valakinek a kívánsága, de egyébként közérdekű információkat mondtak be a rádióba, eseményeket.
1: Egy 1982-es műsor idézi most egy kicsit az emlegetett Bányász Rádiót.
2: A Pécsi Körzeti Stúdió műsorát közvetítjük Volt egyszer egy Bányász Rádió címmel. Komlói emlékek hangdobozokról, amelyek családokhoz vitték egy város híreit.
3: Bányász Rádió Komló. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai adásunkat megkezdjük.
4: Ez már a 60-as években volt, amikor ilyen rádiószerűen jelentkezett Komlón a Bányász Rádió. Például 1948. július 2-án, amikor Király Ernő volt a bemondó, mi volt a pontos bejelentkezés?
5: Hangszóró szolgálat Komló. Kérem szépen, induló volt, azzal kezdtük a műsort, majd lapszemle, politikai hírek, ezt a Szabad Népből olvastuk fel általában, majd tánclemezek, tréfák, szórakoztató zene, cigányzenét adtunk, magyar nótákat.
4: Hogyan támadt az ötlet, hogy Komlón hangszóró szolgálatot szervezzenek?
5: Színjátszó csoport volt, a kommunista párt irányítása alatt működött, és Végvári Sándor volt a vezetője ennek a csoportnak. Az ő gondolata volt a hangosiradó szolgálatnak a beindítása.
6: Közvetlen a fölszabadulás után az akkori vezetők engem bíztak meg a kulturális ügyek intézésével. Én szerettem volna Komlón mindig olyat csinálni ezen a téren, ami még nem volt. Így jött az a gondolat, hogyha egy kis stúdiót rendeznénk be a kultúrház épületébe, erősítővel, mikrofonnal, és Komló különböző pontjain helyeznénk el hangszórókat, a stúdióba közleményt olvasnánk föl, esetleg zenét is, kis műsort adnánk, hogy ez ideális lenne, és megkérdeztem a vezetőséget, hogy mit szólnak hozzá. Hát mindenkinek nagyon tetszett, úgy az anyagi, mint az erkölcsi támogatást ehhez megadták.

0: Keressük meg a népes kocsit. Úgy tudom, hogy abba be is lehet csücsülni.
1: Yeah. Igen, ez csak egy népes darabka. A teljes népes kocsit hátul az udvarban az emlékmű részeként megtekinthetjük. Egyébként a népes kocsi többféle méretű volt. Volt népes állomás, és a kasig vitte általában a bányászokat, amiben, ha beszálltak, ugye akkor azzal mentek le a föld alá a mélybe. A népesbe beszállni mindig nagyon nehéz volt az embereknek, tehát egy szűk ajtót, egy tolóajtót kell elképzelni, és négyen kucorogtak, tehát velünk szemben is lenne még két ember.
0: Elég szűkös a hely.
1: Az eleje és a vége, az még így be is csúcsosodott, és valaki a csücskében ült, és vele szemben is még két ember ült.
0: Nem csak azért tudja ezeket annyira jól, mert hogy évtizedek óta ezzel foglalkozik, hanem a családja is aktívan kötődött a bányához, a bányászathoz.
1: Igen, anyai ágon a déd nagyapám itt született Gadányba Komlón, és az 1910-es években ő már fiatalon bányász volt, és az ő fiai, illetve a nagyanyám, illetve az ő férje, tehát a nagyapám, mindenki a bányában volt. Az egyik nagypapám az robbantómester, lőmester volt, édesapám révén pedig a másik nagyapám meg mozdonyvezető. De édesapám is a bányából ment nyugdíjba, mint szállítási felvigyázó. Úgyhogy tőzsgyökeresen, és nagyon-nagyon szerencsénk volt, hiszen a mi családunkban nem volt veszteség.
0: Hent Tamás az előbb fölállt erre a pulpitusra. Ezt
1: falézolónak hívják, és itt gyűltek össze a munkások, már munkásruhába beöltözve. Nagyon érdekes, hogy szálltak le a bányába. Volt egy fürdőépület, 4000 személyes volt, átöltöztek. Volt fekete és fehér fürdő. Bementek a fehér fürdőn, levetköztek, ott hettek a ruháikat, a fekete részen fölvették a munkásruhát, és a falézolóban gyülekeztek. És ott van egy pulpitus,
0: most felállt ide.
1: Mondjuk, mint édesapám, mint szállítási felvigyázó, elkezdte felolvasni a névsort, hogy kinek kell éppen jelen lenni. Mondjuk XY kis Géza ötös szint mozdonyvezető, tehát hogy hova fog leszállni, és hogy mi lesz a feladata. Tehát felvették a munkát, utána a márka táblához.
0: Ez most a háta mögött van, és nagyon sok biléta van ott.
1: Mindenkinek volt egy száma. Ha egy helyen dolgozott, akkor szinte egész életében ugyanez a szám elkísérte. Ezek a biléták a márkát. Volt egyes, kettes és hármas szak, bocsánat, ez a reggeles, a délutános és az éjszakás. Minden szaknak megvolt a megfelelő márkája, tehát volt a négyszög, a kör és a háromszög.
0: Aha, tehát ha ránéztem egy ilyenre, lehetett tudni, hogy az illető melyik műszakban dolgozik, mit dolgozik, és a többi.
1: Kettő márka volt, a saját számából levette a bányász mind a kettőt, elment a megfelelő helyre, és amikor beszállt a népes kocsiba, akkor a márkásnak, vagy az írnoknak az egyiket leadta a kezébe. Az beírta a műszaknaplóba, hogy lement a bányába.
0: Lehetett tudni, hogy ott van.
1: Magával, tehát egyfajta, mint a katonáknál a dögcédulak. Kiszálláskor visszaakasztották, és ha valami baj történt, akkor tudták a tábláról rögtön, hogy hányan, kik vannak lent.
0: Ha a neveket nézzük, ugye Steiner Brunner Győzőné, hát nem tudom nem észrevenni, hogy ez egy sok nemzetiségű város.
1: Igen, német telepesek már korábban, tehát a 18. század közepén már elkezdtek beköltözni a településre. Horvátok, mindenféle nemzetiség megtalálható szinte a városban. Amikor 1947-ben nagy község lett, akkor 4500-5000 lakosa volt. 4 évvel később, mikor várossá avatták, akkor már 7000 lakosa volt. Folyamatosan, mivel a szén olyan minőségű volt, keresték a munkaerőt.
0: Ez volt az egyik legjobb szén az országban.
1: Igen, nagyon érdekes dolog, hogy azért nem vett az állam zsákba macskát, mert 1948. júniusában egy hétig a Diósgyőri Vasmű komlói szénnel üzemelt, és amikor azt mondták, hogy megfelelő a minőség, akkor eldőlt, hogy Komlót fejleszteni kell, várossá fog válni, kell a szén, és elkezdhették építeni a Dunai Vasművet, akkor Sztálinváros volt a neve. 51-ben város lett Komló, és 56. május 27-én elindult innen a komlói pályaudvarról az első irányvonat a mostani Dunai városba a vasműhöz. 300 vagon szenet igényelt akkoriban a vasmű hetente, és az 50-es évek elején még csak ennek az ötödét tudta adni a várost. Egészen 1987-es évig töretlenül fejlődött a város, sőt az ország 10 leggazdagabb városa közé tartozott a személyi adó fizetés tekintetében, tehát olyan jól tudott keresni egy bányász, hogy akár egy keresős családmodell is kialakult a városba.
0: Zobák Akna, 2000. január 31-e, utolsó csille, utolsó jelzések, Az önök feladata nyilván az, hogy ezt megőrizzék, de hova tovább innen?
1: Igazából a város nem felejt. Van egy hatalmas bányász emlékművünk, ami 1973-ban a bányászparkban állították, és szinte a város középpontjából minden oldalról látható. Minden évben megtartjuk Komlói napok és bányásznapot. A bányász emlékmű mellett van egy hatalmas márványtábla, amin 321 bányász neve van, akik hősi halált haltak. Bocsánat.
0: Ezek az emlékek, ezek általában fájók, de azt hiszem mégis az a feladat, hogy emlékezzünk rájuk.
1: Igen, és Szent Borbála a bányászok védőszentje, tehát december 4-én Borbála napján is megemlékezünk a bányászatról, és szerintem amíg igazából egy bányász is él a városban, addig nem felejtjük.
0: Komlón jártunk az elmúlt két adásban, munkatársam volt itt a helyszínen, a hangmérnök Dancs Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkákat Schwarz Nóra végezte, www.mediaclick.hu, itt megtalálják majd a műsort. Én további szép napot kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció, az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 4%-kal drágultak, a háztartási energiáért 2%, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt 2 képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Fokozott óvatosságra kérik az Öreg-Dunán horgászókat, vízitúrázókat a következő napokban. A Bősi vízerőmű egyik elosztóállomásának meghibásodása miatt az Öreg-Dunába vezetik a fel nem használt vízmennyiséget, ezért helyenként erősebb lehet a sodrás, és egyes alacsonyan fekvő partszakaszokat elönthet a víz. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réf-Fülöp és Balaton-Boglár között. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten néhány június elejé jeles napot, illetve hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatunk be. Zenei összeállításunkban a Sziget köz és a Csalló köz zenéből hallanak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A jeles napokat kezdjük mindjárt a legismertebbel, június 8-ával, Medárd napjával. A 40 napos esőre vonatkozó hiedelem mellett talán kevesebben tudják, hogy az ellenkező esetre is érvényesnek tartották az előrejelzést, azaz, ha nem esik, ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 40 egyébként bibliai szent szám, és Szent Medárdnak, a 6. századi pikárdiai püspöknek valójában semmi köze az időjáráshoz. Csak egy halála után elterjedt legenda köti őt az esőhöz. Eszerint egy kicsapongó társaság nem hallgatott a szent életű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső vette kezdetét, elmosva a mulatozókat. A bukovinai magyarok hite szerint e napon kezdődött az özönvíz, hiszen akkor is 40 napig esett. A jászságban úgy tartották, hogy Medárd napján nem szabad fürödni, mert a vizek királya áldozatot követele napon, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. A déli ország részekben úgy vélték, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú, viszont bő lesz a széna termés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetettek lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Az ipolybalogiak szerint Medárdkor van a széna kaszálás ideje. Június 10-én, Margit napján, 4. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. Medves alján, a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot Legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A Vajdaságból származik az a hiedelem, miszerint Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13-a, Páduai Szent Antal napja. Alamizsnás páduai Szent Antalt a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a háziállatok védelmezőjének tartották. De a január 17-i remete Szent Antalhoz fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták páduai Szent Antalra is. Ezért igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyócsoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüzének nevezett bőrbetegség, azaz az Orbánc gyógyítása is, melyet legtöbbször ráolvasással kezeltek. A bőrgyulladások ellen sok helyen a tűzgyújtás tilalmával védekeztek. Baranyában viszont az e napon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 13-a Zentán férjósló nap volt. A leánynak ehhez egész nap kenyéren és vízen kellett böjtölnie, majd éjfélkor át kellett lépnie az ágyat, gyertyát kellett gyújtania, és tükröt téve maga mellé ki kellett mondania, hogy Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dolog tiltónapnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. A tápjú mentén tartottak ilyenkor a nagy esőktől. Azt mondták, Szent Antal elviszi a szénát. Ezen a napon népszokás szerint kenyeret, alamizsnát osztottak a szegényeknek és a betegeknek.

kedves hallgatóink, műsorunkban június elején népszokásokat és hiedelmeket elevenítettünk fel. Zenei összeállításunkban a Szigetköz és a Csallóköz zenéiből hallhattak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Ha nyár, akkor útra kelnek a turisták. Kovászna megyében influencerekkel, Beregszászban egy új turisztikai almanach segítségével szólnak megyéjük, illetve településeik nevezetességeiről. Ha nyár, akkor táborozás. Balatonakaratján kárpátaljai nagycsaládosok üdültek, Zsobokra az erdélyi anyanyelvápolókat, az iponyéki körtéfa táborba pedig felvidéki fiatalokat hívnak, várnak a szervezők. Most következzenek a részletek. Kárpátalja turisztikai szempontból Ukrajna egyik legvonzóbb vidéke. Ennek két fő oka van. Távol esik az ország keleti részén zajló harci eseményektől, és látványosságokban, történelmi emlékhelyekben rendkívül gazdag a térség. Ezért a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács egy almanachot adott ki, amelyben bemutatják a beregszászi kistérség történelmi, építészeti és kulturális értékeit. Iváncsik Attila információi.
3: Badalú egy beregszász melletti falu a magyar határ mentén. Színes történelmi múlttal rendelkezik. Ezt jelzik az emléktáblák is a református templom falán.
4: Petőfi emléktáblánk van, Kölcsey Ferenc emléktáblánk van, van egy több mint 200 éves gyönyörű templomunk.
3: Jakab Lajos, helyi KMKSZ alapszervezeti elnök.
4: Tulajdonképpen a Mártirok emlékpark, ezek mind olyan jellegű emlékhelyek, ahová gondolom, hogy turisztikában jártos és turisztikát értékelő emberek ellátogathatnának Badalóba, és reméljük, hogy a háború mielőbbi végeztével sor is kerül erre, és lesz mit bemutatni nekiek. 1847. júliusában halála 5-1 évvel, községünkben járt Petőfi Sándor, útban a templom mellett haladt el, és ott megpihent, útban mennyasszonyán Erdődre, Szendrei Júliához, és az akkori hidason kelt át Szatmárcseke irányába. És ugye már ha Szatmárcsekét említettük, a légvonalban alig egy kilométerre található tőlünk a Tisza választ el minket tulajdonképpen, mi vagyunk a jobb oldalt, Szatmárcseke a bal oldalt, Szatmárcseke is Magyarország, korabeli Magyarország is egyik leghíresebb személye Kölcsey Ferenc. Szatmárcsekén alkotott több mint 20 éven keresztül, ott alkotta meg 1823-ban a himnuszt, és nagy örömünkre néhány éve már egy Kölcsey Ferenc emléktár is van a templom külső falán. Tudjuk nagyon jól, hogy a himnusz, mikor megírta, a beregszászi postán tette fel, és akkor földrajzilag át kellett, hogy keljen az akkori hidason, és ott kellett, hogy elmenjen a templom mellett. Nyilván ott lakott a szomszédunkban tulajdonképpen 20 éven keresztül, gondolom többször is járt Badalóba.
3: Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke elmondta, a beregszászi kistérséget bemutató kiadvány után más helyi magyar vonatkozású régiókat is be fognak mutatni.
5: Megszületett néhány éve a Kárpátaljai Magyar Útikönyv, amely egész Kárpátalját magában foglalta. A következő lépés az, hogy bemutassuk azokat a kistérségeket, újon alakult kistérségeket, amelyek új adminisztratív egységei Kárpátaljának. Az első kistérség ez a beregszászi kistérség, és így megszületett a beregszászi kistérséget bemutató almanap. Eddig mindig az volt a gyakorlat, hogy miután magyarul megjelentettünk egy kiadványt, akkor azt stilizáltuk. Ukrán nyelven kiadtuk, mert ugye az ukrán nyelvűeknek például az, hogy Rákóczi Ferenc ki volt, azt magyarázni kell, míg egy magyar olvasónak ezt nem kell. Ezért munka lesz ezzel is, nem csak szerűen tükörfordításban lesznek ezek lefordítva, hanem az is külön kiadvány lesz.
3: Tarpai József 20 éve dolgozik a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Élet fellendítésén és fejlesztésén.
6: 2006-ban, 20 éve, hogy megnyitottuk az első Turinform irodát, ami megnyílt egész, nem csak Kárpátán, egész Ukrajnában, és akkor már azzal szembesültünk, hogy nem igazán vannak útikönyvek. Akkor még főleg ilyen orosz nyelvű turisták voltak, most már csak ukrán nyelvű turisták jönnek így a háború miatt, ezért ukrán nyelvű kiadványokat is kiadtunk, és 2020-ban ugye létrejön a beregszászi kistérség, ami azt jelenti, hogy Beregszászhoz még 17 település csatlakozik, és olyan útikönyv, ami erről a kis térségről jelent volna meg, olyan még nem született. És már évek óta beszélünk róla a turisztikai tanácsban, milyen jó lenne, hogyha ez megszületne. És az nagyon fontos, hogy ez nem csak egy turisztikai útikönyv, nem véletlenül almanaknak neveztük el, hiszen azért Beregszásznak óriási nagy a történelmet. Arra gondolunk, hogy Bereg vármegye az a Vereckétől egész Vásárosnaményig tartott, tehát egy óriási részről beszélünk, történelmi szempontból is, földrajzi szempontból is, és azért az, hogy itt ez a 17 települést tulajdonképpen nem lehet Beregszász nélkül bemutatni. Megpróbáltuk bemutatni azokat a dolgokat, amit mondjuk a háború óta fejlesztettünk. Akár egy szobor átadás, akár egy újabb turisztikai attrakció, akár hogy a főiskola egyetemmé vált. Ezek mind olyan történelmi események, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy leírjuk, és ez egy kézlenyomat a mostani embereknek is, és remélem a jövő generációnak is.
2: Még mindig turizmus, üdülés vagy kezelés, vagy csak egyszerű séta a természetben, netán városnézés és múzeumlátogatás. Kovászna megyében mindenre van lehetőség. A táj szépsége nyilvánvaló, a lehetőségek adottak, ám ez még nem elég. Az információkat el is kell juttatni a turistákhoz. Éppen ezért Kovászna megye tanácsa és Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala a Visit Kovászna kampányban újabb reklámozási lehetőségeket aknázott ki. Veresemese gyöngyvér Gáj Nándort, Kovászna megye tanácsának alelnökét kérdezte a részletekről.
7: Nagyon szép országban élünk, de a legszebb Háromszék, de ezt természetesen mindenkinek meg kell tudnia. Minden megyének, de Kovászna megyének is kell legyen egy turista csalogató stratégiája, hiszen annyiféle ajánlat van az egész országban, hogy meg kell mutassuk, hogy mi az, amiért érdemes idejönni. És ezzel a Kovászna megyei turisztikai fejlesztési egyesület, a Visit Kovászna foglalkozik, aminek az egyik alapintézmény, aki támogatja Kovászna megye tanácsa, másik ugye Sepsiszentgyőri polgármesteri hivatala. Idén is meghívták az influencereket, hiszen már ott terjed a hír a Facebookon, a YouTube-on, ne adj Isten a TikTokon. Onnan veszik a reklámokat, értesüléseket a turisták.
8: Magyarul egy influencer elmegy az adott helyre, és ott gyakorlatilag saját maga bemutatja, hogy mit lát, és ezt majd felteszi a közösségi hálóban, hogyan kell ezt elképzelni, hogyan segítik ők az önök munkáját.
7: Pontosan így van. Mi abban segítjük az ők munkájukat, és ez kölcsönös, hiszen a mi promoválásunkat ők úgy segítik, hogy a turisztikai egyesületünk leszervez egy 2-3 napos itt tartózkodást, és ő minden egyes helyről, ahol megszállt, vagy a kollégák elvitték, akár most mondok példát legutoljára, itt voltak a Trianon megemlékezésen, vagy elmentek a több helyen a megyében, akkor ő arról egy blogot készít, ilyen videoblogot, és akkor az bemutatja, hogy mi tetszett neki, tehát egy egészen személyes ilyen videoblogot készít. Próbálták és próbálják most is a kollégák minden egyes célcsoportot megszólítani, hiszen minden egyes influencernek más-más tematikája van és követőtábora. Ezek ilyen 100 000 pluszos követőtáborok. Itt volt már a Marian Adventures, aki például inkább a vadvilág érdekli, vagy a természet közeliség. Itt volt a Szurori Lekalatoire, akik inkább ilyen kózi történetek érdekli, kiállításokra mentek, stb. De többen is voltak, Dana Gonc, a Wikipedia.ro, akiknek megvan a sajátosságuk, és mindenki más-más élményeket mutat meg a követőinek.
8: Most román nevek hangzottak el, de vannak-e magyar influencerek?
7: Ebben az évben nem hívtunk magyar influencereket. Volt, amikor voltak, igen, ebben az évben mi csak a román turistákra koncentráltunk eddig. Azt láttuk, hogy a turizmus annyira átalakul, és ez a gazdasági helyzet, ami most van nem csak Romániában, hanem egész Európában, fontosabb a román közönség felé koncentrálni, hiszen Brassóból, Bukarestből, Jászból sokkal könnyebben ideér, mint nem tudom melyik külföldi országba.
8: És hogyha ide jön egy román turista, és elmegy éppen egy Trianon megemlékezésre, és akkor sok mindent talán más szemmel fog látni a román-magyar viszonyt illetően is.
7: Pontosan, és több influencerrel is személyesen találkoztam. Ők természetesen nem először vannak itt. Adtak jó tippeket, hogy mit kell még nem csak egy vállalkozónak, hanem így általában a közösségnek megtanulni ahhoz, hogy minél több jól fizető román turista jöjjön ide, és mindig elmondják, hogy ez egy olyan csodálatos kis régió háromszék, amit nem láttak sehol, tehát hogy a környéken nincs ennyi borvízforrás, nem csak Magyarországon, de Romániában sem tudják, mi az a mofetta, és ezeket mind egyre jobban kéne promoválni. És természetesen ez mind arról szól, és Kovászna megye tanácsa azért fektet be pénzt, hogy az itteni vállalkozókhoz több turista jöjjön, az itteni vállalkozóknak jobb profitja legyen. És nem rejtjük vék alá azokat a szépségeket, amik vannak háromszéken, voltak már C-történelmi múzeumban, a Székely Nemzeti Múzeumban. Például a Székely Nemzeti Múzeumos TikTok videót néztem, és nagyon pozitív kommentek vannak román részről, hogy milyen szép, hogy ez a múzeum most volt felújítva Európai Uniós pénzből, és milyen jó, hogy van ilyen ebbe az országba, és jövünk, és gratulálnak a fenntartónak, és teljesen pozitívan állnak hozzá a dolgokhoz.
8: Éppen a kulturális intézmények kapcsán fogalmazódott meg bennem egy kérdés, hogy rendelkezünk-e elég román és egyéb idegen nyelvű leírásokkal, szórólapokkal.
7: A Kovászna megye által fenntartott kulturális intézmények, ami turista célpont lehet, ugye ez a Székely Nemzeti Múzeum, a Csernátony Haszmon Pál Múzeum, a C-történeti Múzeum Kézivásárhelyen rendelkezik, tehát nincsen ezzel semmilyen probléma, bárhol, bármelyik helységbe, angol, román, akár német idegenvezetés is működik. Az anyagok természetesen kétnyelvűek. Volt azonban influencer részéről visszajelzés, hogy hát nem bánná, ha a szállásadója jobban tudna idegen nyelvet. Most nem feltétlenül a románra értette, az angolra is akár. Úgyhogy mindig van mit tanulni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan része háromszék életének a turizmus, ahol látnivalóban is, vendégfogadásban is mindig van mit fejleszteni, de talán ez a szép benne, hogy nem áll meg az élet.
2: Ha nyár, akkor Balaton, úszás, futás, kerekezés a tó körül, most már egyre gyakrabban a határokon túlélő magyaroknak is. Az Erdélyi Szövetség idén nyáron második alkalommal láthatott vendégül kárpátaljai nagycsaládosokat a Balatonnál. A szövetség kezdeményezésére a Dunakeszi Önkormányzat támogatásával annak balatonakaratjai üdülőjében pihenhettek a vendégek 4 napig. A szövetség elnökét, Bácsvainé dr. Hévízi Józsát nem csak az Erdélyi Szövetségről, munkájukról kérdeztem péntek délután a családok érkezésekor, hanem a tervezett hétvégi programról is. Az elnökasszonyt halljuk elsőként a most következő összeállításban.
9: Az Erdélyi Szövetség 1988-ban, 89-ben alakult, a falu rombolások idején, és olyan nagy hírű tagjaink voltak, mint Botlik József, vagy Köteles László, és Raffai Ernő, és Fűr Lajos. És amikor az MDF kormány megalakult, az első időszakban minden segítséget meg is kaptunk, akkor még a Rákóczi Szövetséggel nyugodtan mondhatom, hogy paralel jelentőségűek voltunk, és anyagilag is. Azóta sok minden eltelt. Az utóbbi időben a mi tagjaink is egy kicsit megidősödtek, de annál lelkesebbek. 3 éve nyaraltatunk, olyan módon, hogy Novák Zalántól kapjuk meg most már 3. évben az ő nyaralóját ebből a célból. Ez az egyik. Aztán én is a saját nyaralómat föl tudom erre használni. Most egy 90 éves tagunk, Vörös Imréné is felajánlotta a saját nyaralóját egy-egy családnak, és azon kívül megkerestem Dunakeszi város üdülőjét itt a Balaton partján, és Diósi polgármester úr volt szíves segítségünkre lenni, és nagyon kedvezményes áron csodálatosan szép új szobákat biztosít a nyaralók számára.
2: Hogy kerültek kapcsolatba a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével?
9: Megkerestük a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületének az elnökét.
2: A Balatoni Hétvége programja hogy alakul?
9: 3 éjszakát tudunk számukra biztosítani. Itt most szerencsére ebben az évben a Bethlen Gábor alapkezelőtől pályázati úton kaptunk rá pénzt, illetőleg azt kiegészítjük önkénteseink munkájával, tehát minden nap főzünk vacsorát számára, számukra, és segítünk a program összeállításába. Holnapi napon Balatonfüredre mennek, és meg fogják nézni a Vitorlás Múzeumot, illetőleg kicsit körbejárják Füred nevezetességeit kerékpárral, biciklivel. Vasárnap pedig a Tihanyi apátságot, Tihanyt fogják meglátogatni. Meg szeretném köszönni a Vitorlás Múzeumnak és a Tihanyi apátságnak, hogy már második alkalommal ingyen teszik lehetővé helyi nevezetességeknek a meglátogatását a kárpátaljai magyar nagycsaládosok számára.
2: Hányan vesznek részt ezen a programon?
9: Körülbelül 40 fővel számolunk. Két szülő és általában 3-4 gyerek. Múlt évben még 5 gyerekes is volt, sőt volt egy 7 gyerekes család is, aki el tudott jönni. Szeretnénk jövőre úgy fejleszteni, hogy lenne annyi pénzünk, hogy a szegényebb családokat is, akiknek nincsen autójuk, azokat is tudjuk fogadni. Igazából szeretnénk azokat is fogadni, akiknek valamelyik családtagja áldozatul esett a háborúba. Ez a tervünk, de hát ehhez nagyon sok pénz kell, de örülünk.

0: Édesanyja mit mond a két ül melletted?
1: Én igazság szerint nem próbáltam még ki, hogy mennyire meleg, lehet, hogy már kezd tényleg jobban tudja. Nekem az idő egy kicsit hűvös, de ez. A bátrabbakat már láttam egyébként csobbanni, akikkel együtt érkeztünk.
0: Elsősorban nem is úszni jöttek, hanem biciklitúrára, ha jól tudom.
2: Igen, biciklitúrára érkeztünk Kárpátaljáról. Otthon Kárpátalján már többször szerveztünk biciklitúrát, és mikor az egyesületünknek a vezetője, Tarpei József szólt, hogy lenne itt lehetőség egy biciklitúrára a Balaton környékén, akkor nagyon örültünk neki, és akkor kaptuk a felkérést, hogy fogjuk össze az otthonról érkezett családokat, és látogassunk el ide. Délután érkeztünk, és egyelőre még a szoba elfoglalásoknál tartunk. Még vannak olyan családok, akik nem érkeztek meg, de a hely az jó. A szobák elég tágasak, van lehetőség kosárlabdázni, röplabdázni. A Balatont én már kipróbáltam, elég jó meleg, csak most még szeles az idő. Még most nem ajánlom a gyermekeknek, hogy bevenjenek, de reméljük, hogy holnap délutánra kijavul.
0: Voltak már a Balatonnál korábban?
2: Én most először látogatok el a Balatonhoz. A nagylányunk már Zánkára látogatott már el iskolai táborozás keretein belül, a KMPS-nek köszönhetően, akik a tanulmányi versenyeken jó eredményeket érnek el, akkor volt olyan lehetőség, hogy Zánkára ellátogassanak, de a családnak a többi tagja, mi négyen, most először vagyunk a Balatonon.
0: Kárpátalján hol, melyik településen élnek? Az anyukát kérdezem.
1: Szürtéből érkeztünk, ez az Ungvári járás, mintegy 15 kilométerre található Ungvártól.
0: Mióta tagjai a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének?
1: Körülbelül 8 éve, mióta megszületett a harmadik gyerekünk, azóta vagyunk tagjai az egyesületnek, és igyekszünk igazából aktívan részt venni minden programon, amelyre csak sikerül eljutnunk.
0: Miért jó, hogy a tagjai ennek az egyesületnek? Mi a jó ebben?
2: Az egyesületnek mindig is jó volt a tagjának lenni, rengeteg rendezvényt szerveznek, rengeteg olyan lehetőség van, ahol a gyerekek tudnak egymással találkozni, kézműves alkalmak, nyári programok, télen akár síelés, és akár ilyen lehetőségek is, hogy a Balatonra ellátogassunk, de volt már alkalom, hogy Budapestre menjünk országház látogatásra.
0: Kérnék egy rövid bemutatkozást.
3: Szabó Marek Barnabás.
1: Szabó Diana.
2: És Szabó Levente, mindenki Szürtéből.
0: A Georgius Aranka Társaság ifjúsági tagozata az Anyanyelvápolók Szövetségének támogatásával szervezi meg a 18. ifjúsági anyanyelvi táborát középiskolás diákok számára. Itt minden olyan fiatalt várnak, aki a magyar nyelvvel és irodalommal szívesen foglalkozik, érdekli anyanyelvünk és szívesen megismerkedne hasonló érdeklődésű fiatalokkal. A részletekről Barazsúj Viktória Adrient, a tábor főszervezőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
4: Aki részt vesz ebben a táborban, mindig el szokta mondani, hogy ez jóval több egy anyanyelvi tábornál, de hát ez az anyanyelvi tábor amúgy is egy kicsit ilyen sejtelmes megfogalmazás, mert hát vajon mi történik itt? Egész nap nyelvtan feladatokat oldunk és szövegeket elemezünk, vagy mi köze van végül is az anyanyelvhez? Én úgy gondolom, hogy maga a tábor szellemiségében tud igazán sokat adni. Az anyanyelvnek a szépségére szeretnénk felhívni a figyelmet, de a létező legtágabb kontextusban. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy inkább a magyar kultúrát próbáljuk közvetíteni, inkább próbáljuk tudatosítani a résztvevő fiatalokban, hogy ez valami olyan örökség, amit meg kell őrizni és tovább kell vinni, és igyekszünk megmutatni akár több utat is, hogy hogyan lehet ezt megtenni. A tábor programjában egyenlő módon szerepel úgy a valamilyen tudományközvetítés, ismeretátadás, mint a szórakozás, a közösségépítés. Olyan előadóink vannak, akik hát mindenféle tudományágat képviselnek, és akikről úgy gondoljuk, hogy a saját tudományágukban, de személyként is példaértékűek lehetnek. Idén szó lesz Aranka Györgyről, mégiscsak a tábor, illetve hát a szervezetnek a névadója, és egy nagyon izgalmas élettörténettel rendelkező figura, de bűnügyi nyelvész is részt vesz a táborban, lesz beszédkészségfejlesztés is, viszont, hogy ne csak a humántudományok területén mutassunk érdekességeket a résztvevőknek, ezért robotikai előadás is lesz, interaktív, éneklős, kórus foglalkozás is, táncház, tiszta szoba látogatása azért, hogy a helyszínt, Kalotaszeget is kicsit megismerjék a résztvevők, úgyhogy nagyon-nagyon sok játék egészíti ki mindezt. Elmondhatom, hogy a tábor végére mindig egy nagyon jó hangulatú, nagyon összetartó csapat szokott könnyes búcsút venni.
5: Igen, itt a nyelvművelés kérdéséről a legtöbb fiatalnak valami ilyen muzeális, kicsit poros, rigorózus szabályrendszer jut eszébe sokszor, és azt hiszem, hogy erre cáfol rá a legjobban. Ez az anyanyelvi tábor, ez a fajta közösségépítés, amit a tábor képvisel a magyar nyelv szépségein és a

0: vezetevékenységeken keresztül.
1: Picit saját tapasztalatunk is az, hogy előfordul azért az iskolákban, főleg a 14-18 éves korosztály esetében, hogy vannak olyan fiatalok, akik mondjuk úgy nem feltétlenül a fősodorhoz tartoznak. Gyakran azt látjuk, hogy olyan iskolások jönnek táborba, akik nem mindig találják otthon a helyüket. Itt pedig rájönnek arra, hogy nincsenek egyedül, hanem vannak még olyanok, akiknek hasonló az érdeklődésük, akik hasonló értékeket képviselnek, ugyanannyira kíváncsiak és nyitottak, mint ők, és akár életre szóló barátságokat is tudnak kötni. Jó magam, most a tábornak a főszervezője vagyok, de 2009-ben a legelső táborban én is ott voltam, és mondhatni azóta csupán néhány tábort hagytam ki, úgyhogy hát ha mondhatok ilyet, akkor én egy példa vagyok arra, hogy mennyire meg tudja határozni egy embert egy ilyen élmény, és mennyire magával tudja vinni. A visszajelzések alapján ez mind a mai napig így van. Ezért van nagyon sok közösségi program, játékok, közös éneklések, azt tapasztaljuk, hogy a versek szeretete, a zene szeretete, közös tánc az annyira összekovácsolja ezt a társaságot, de akár a közös kirándulás is, ami állandó programpontja a tábornak, hogy a végén hatalmas nagy ölelések, egymás nyakába borulások és könnyes búcsúk között válnak el a táborozók.
0: Alapvetően kétféleképpen is el lehet jutni a táborba, ugye? Mi a két út, amiről itt szó van, melyek ezek?
1: Két út, de végül is egy cél. Jelenleg gyakorlatilag mindenki számára nyitott a jelentkezés. Van egy jelentkezési felületünk, ahol néhány adatot kérünk, és mindenkit szeretettel várunk. Természetesen a tábor befogadó képessége limitált, maximum 25-30 táborozót tudunk fogadni. Régebb a magyar tanárok által történt ez a jelentkezés, de most már megbízunk azokban, akik jelentkeznek, hogy tényleg azért jelentkeznek, mert érdekli őket egy ilyenfajta tábor és ilyenfajta aktivitások. Ezen kívül, akik részt vesznek az Aranka György nyelvművelő verseny valamelyik fordulóján. Ők is, hát az idén már olyan díjakban részesültek, amik könnyebbé teszik számukra a táborban való résztvételt. De alapvetően mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi, hogy részese lenne egy ilyen élménynek, és aki úgy érzi, hogy tenne egy lépést akár az anyanyelve, a magyar kultúrája megőrzése felé.
2: A felvidéki Nagykürtös és környéke már-már szórványvidéke lett a magyarságnak, ahol a csemadok hősiesen próbál magyar életet teremteni. Júniálisra készülnek 13-án, ahol remélik, hogy koncertekkel a fiatalokat is sikerül bevonni a programjaikba, s még nyári tábort is szerveznek a gyerekeknek, hogy a szülőknek ezzel segíthessenek. Tarnóczy László riportjában elsőként a rendezvény főszervezőjét, Ádám Tímeát halljuk.
3: A Csemadok Nagykürtösi választmánya ilyen nagy szabású rendezvényre készül 2026. június 13-án, ez a szombat, amivel szeretné felhívni a fiatalok figyelmét, hogy bővüljön ez a magyarság ezen a vidéken, és minél többen részt vegyünk.
4: Kevesen vannak, akiket meg lehet szólítani az eseményre, vagy annyira lecsökkent a magát magyarnak való közösségnek a szám.
3: Sajnos lecsökkent, mivel majdnem minden alapszervezetben, mintha kivonnának öregedve, és sajnos nem nyitottunk eddig a fiatalok felé, és most szeretnénk ezzel a rendezvényel nyitni.
4: Milyen hagyományos ünnepei rendezvényei vannak a csemadoknak? Nagykürtösön.
5: Jó napot kívánok, Cibulya Gyula, Csemadok Jaras jelenlöke. Egy éve vagyok a elnök. Timi említette, hogy nehéz belevonni, és főleg a hagyományos részébe a rendezvényeinkbe fiatalokat. Az fogalmazódott meg bennünk, hogy új, modern elemeket fogunk belehozni a rendezvényekbe, de úgy, hogy meg tudjuk tartani a hagyományos vonalakat is.
4: Melyek azok a rendezvények?
5: Például a juniális, most ugye 13-án, ahol a hagyományos csoportjaink is fellépnek, de az mellett lesznek itt modern innovációk is. Edda majdnem fellép, a Oké zenekar fog mulatságot játszani reggelig, és a Karizma zenekar.
4: Timi, milyen szervező munkát igényel egy-egy ilyen rendezvény?
3: Nem kis munka, de mivel most először szeretnénk ezt így bemutatni ilyen változásképpen, de ezt a juniális napot már tavaly át volt gondolva, hogy hogy is szeretnénk változtatni, így nyitni a fiatalok elé, úgyhogy egy ilyen fél év biztos.
4: Egy ilyen komoly előkészítő munka akkor ezek szerint.
3: Igen, mivel az elnökünknek, Danóczy Jaroszlávnak volt egy ilyen ötlete, hogy nyissunk, azért hívtuk meg szeretettel ezt a karizmát, mivel fiatalok vannak benne. Van, aki Ipolykeszíről származik, Ipolybalogról származnak a fiatalok, és mivel gondoltuk, hogy ez a Majdnem Éda, ugye ez is egy emlékzenekar, aki szerintem mindenki ismer, az lehet szlovák, lehet magyar, a zenéi mi mindig élnek velünk.
4: Fülek és Losonc térségében komoly problémát jelent az elvándorlás. Tehát nem csak az előregedés, hanem az, hogy fiatalok munkavállalóként elmennek Németországba, aki pedig tanul, az Budapestre vagy valamelyik magyarországi városba, és nem biztos, hogy onnan visszakerül a Felvidékre. Nagykürtösen és környékén mi a helyzet?
3: Sajnos szerintem Nagykürtös vidékén is ez a probléma, épp ezért is nagyon nehéz nekünk olyan magyarokat és olyan fiatalokat bevonni a szervezetbe, akik itt is látnák valami segítséget, és itt maradnának.
4: A Csemadoknak milyen lehetőségei vannak arra, hogy megszólítsa a fiatalokat?
5: A Csemadoknak elsődleges célja átadni a hagyományokat, ápolni, de ugye a mai világban fiatalokhoz lassan nagyon változott a múlt generációkkal összeviszonyítva. Ugye a mai fiatalok bárhol otthon tudnak lenni, és ez a kihívás, hogy megszólítani őket.
4: Tehát, hogy nem feltétlenül akarnak küzdeni azért, hogy magyarok maradjanak, nem feltétlenül szlovákok akarnak ők lenni. Az angol nyelven is egy ilyen multikulturális életben kényelmesebben és komfortosabban mozognak, igaz?
5: Igen.
4: Milyen médiájuk van, amivel tudnak bármelyik korosztályhoz is szólni?
5: Hát elsősorban a kürtös havilap, azt járási szinten olvassak. Másodszorban a közösségi média Facebook, a nagykürtösi területi választmánynak is van saját oldala, ahol vannak követők, és itt is újításokat tervezünk. Például a juniorisra is lesz készítve valamiféle meghívó videó. Fiataloknak kicsit színesebbek a meghívók, figyelemfelkeltőbbek, úgyhogy ilyen technikai dolgokkal is igyekszünk hozzájárulni, hogy a fiatalokat jobban elérje.
4: Június 13-a tehát a nagykürtösi Csemadoknak a juniálisa. A pontos helyszín hol is lesz?
3: Nagy Csalomján a Békeparkban, és mindenkit szeretettel várunk. És amit még itt szeretnénk megemlíteni, a Körtefa tábort gyerkőcöknek, és ezzel szeretnénk a szülőknek is megkönnyíteni a helyzetüket. A nyári szünet első hetébe július 6-tól és július 10-ig fog tartani, reggel 8-tól délután 15:30-ig, 13 éves korig jelentkezhetnek. Minden nap lesznek kézműves programok, délután pedig vagy ilyen tánc, vagy ilyen társasjáték formában. Persze szeretnénk kirándulást is megszervezni, és szeretnénk őket elvinni a múzeumban.
2: Kedves hallgatóink, a határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
6: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnal táj, a Kossuth Rádió vidék magazinja, a mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Igazi füllet nyári időnk van, lassan itt a dinnye szezon, 6 óráig hallhatják a részleteket, előtte azonban jöjjenek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
2: A miniszterelnök szerint történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtott be a kormány az EU-s források hazahozatalához. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza a támogatásokat. Ezért a Tisza kormány megerősíti az uniós pénzek felhasználását ellenőrző integritás hatóságot, és számon kéri, hogy a politikusok vagyonnyilatkozata megfelele a valóságnak. A kormányfő prioritásként említette a közérdekű vagyonkezelő alapok felülvizsgálatát és az egyetemi autonómia visszaállítását. Hozzátette, a felszabadított 1000 milliárdokat infrastruktúra és vállalkozás fejlesztésre, lakhatási támogatásra, valamint az oktatás modernizálására fordítják. Semmilyen béke megállapodást nem fogad el Ukrajna, amelyet Kijev részvétele nélkül kötnek meg, jelentette ki Volodymyr Zelenszky Tallinnban az észak-európai és balti országok vezetőivel folytatott egyeztetés után. Hangsúlyozta, országa továbbra is európai és amerikai biztonsági garanciákat vár. Hozzátette, Ukrajna hamarosan megduplázza az Oroszország ellen bevethető drón és rakéta kapacitását. Ismét iráni célpontokat támadott az amerikai légierő. Washington szerint arányos válaszcsapást hajtottak végre az iráni erők partvidéki légvédelme ellen, mert Teherán nemrég drónnal lőtt ki egy amerikai járőr helikoptert a Hormuzi szorosnál. Az amerikai légijármű a tengerbe zuhant, legénységét kimentették. A perzsa állam tagadja a drón támadást. Közben Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást Iránnal. Idehaza májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A vezetékes gázért ugyanakkor 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdaság teljesítményét is növeli. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártásban. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket, és megvizsgálni az államilag támogatott beruházások hasznát, illetve kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt 2 képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel, ha azonban a jelenleginél még 30 centiméterrel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágat is kipróbálhatnak. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, este 18 és 26 fok között alakul. Északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A híradást Jávor Miklós készítette.
1: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 10-én szerdán a Gréták és a Margitok ünneplik névnapjukat. 1991 óta ez a nap a Magyar Ügyészség napja. Eredményes és sikeres munkát kívánunk nekik, úgy látszik mostanában egyre több dolguk van. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. A vizes élőhelyek nem csak a környezet, de a településeink szempontjából is felmérhetetlenül fontosak. Erről tartottak nemzetközi tanácskozást Tatán.
3: Meg kell tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a világ hogy működik, a természet hogy működik, és itt most kézzelfoghatóan tapasztalhatnak egy ilyen nagy átalakítást. Tehát azt szeretném, hogy ők folyamatosan részt vegyenek ebben.
1: És ha már vizes élőhelyek, az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a vizeinkben, és ez nem jó hír.
4: Emberevő hal nincsen bent most, ebbe az időpillanatban. De felelőtlen emberek vészállatkereskedésekben szerezhetnek be bármilyen olyan halat, aminek a kontinensen se lenne helye, nemhogy a hévízi csatornában.
1: Fél hatig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Pap Nanási Gabriella. A városok egyik legnépesebb madárlakói, habár nem a legokosabbak, ezt a címet a varjak viselik. A galambokról manapság inkább a mocsók, a kukában turkálás és a nyüzsgő városközpontok jutnak eszünkbe, de nem is olyan rég, még inkább mint intelligens és emberszerető állatként voltak a köztudatban, előtte, mítoszainkban pedig, mint a békemadara. A galambokról szól nekünk ma a Hangtár.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
5: Ez a szép ezüst serleg szárnyakon repül tulajdonosához. 1931-ben kapta Horváth János, rákospalotai tenyésztő, és postagalambjai azóta is sok szép díjat nyertek. A Magyar Szövetség tagjai ma már több mint 730 ezer postagalambot tenyésztenek.
6: Történt mindez 1957-ben. A Magyar Postagalamb Sportszövetség ma is létezik, több ezres táborral. Papdi Imrét, a szövetség főtitkárát hallják.
7: Magyar Postagalamb Sportszövetség a hivatalos nevünk, az alapítása 1882-ben történt.
6: A versenyzés a galambokkal azon alapul, hogy az alig 40 dekás kis tollas jószág otthon a saját dúcában érzi magát a legjobban. Ezért a postagalamb arra törekszik, hogy minél hamarabb hazaérjen.
7: A 70-es évek fordulóján élte a virágkorát. Létszámilag is 6000 fölötti galambász is volt.
6: Ez az az időszak, amikor a postagalambászat őshazájában, Belgiumban több mint 200 ezeren foglalkoztak postagalambokkal.
7: Nagyon pici energia befektetéssel nagyon nagy élményhez lehetett jutni, bár az eszközök hagyományosak voltak, a rögzítőberendezések még mechanikus óra, bélyegző bélyegezte a papírszalagra az eredményt, gumigyűrűvel végezték a versenygalambok felgyűrűzését, tehát ez egy egész más, egy jelentősen lassabb világ.
6: A szövetségben a versenyző létszám közel 4000 főt jelent. Ma már a GPS alapú azonosítóval ellátott galamboknál szinte 10 másodpercnyi pontossággal meg lehet állapítani, hogy melyik volt a gyorsabb.
7: Rövid, közép, hosszú és van egy maratonnak nevezett kategória is. Az FCIS szupermaratonnak hívjam 900 km fölötti utakat.
8: A Magyar Galamb Sportszövetség több mint 100 tenyésztő 500 galambjának részvételével kiállítást rendezett a Corvin áruházban. Ez a postagalamb 1100 kilométert repült, míg visszatért fészkébe.
6: A cél most is ugyanaz, mint 140 évvel ezelőtt, kinek a galambja teszi meg gyorsabban az adott távot.
7: Itt métersebességben mérik a sebességet, nem kilométer-órában, ennek praktikus okai vannak, mert hogy 60 km per óra sebesség környékén mozognak a galambjaink, nehezen lenne értelmezhető egy lista, ahol végig 60 egész és néhány tized század ezred pontokat írnánk a 60 mögé. Méter per perc, az egy perc alatt megtett métersebesség az szemléletesebb.
6: Természetesen a sebességet nagyban befolyásolják az időjárási tényezők, hogy a kis galamb kifogott egy jó hátszeles szakaszt, vagy végig szembe fújt a szél.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Most a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 17 fok van, még Grácsban a hajnal 15 fokos, Pozsonyban 17 fokot mértek, Kassán 18-at, még Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron az ég felhőtlen és 15 fok van, Aradon 18 fokot mértek, Újvidéken 19-et, Zágrábban 18 fokos a hajnal, Ljubljanában 20, még Csíkszeredán az ég felhőtlen és 9 fokot mértek. Az elmúlt hetekben aggasztó mértékben emelkedett a motoros balesetek száma Hevesvár megyében. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es utat. Parád és Gyöngyös között nem ritka, hogy 170-180 km per óra sebességgel mennek a motorosok. Ez nem csak baleset veszélyes, hanem a helyieket is zavarja, sőt azt mondják, nem csak hogy élhetetlen így a környék, de még a turizmust is visszavetik. Pilisi Csenge riportja következik.
9: Hetente történik baleset a Mátrában. Május végén egy 23 éves motoros vesztette életét a 24-es főúton. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es főutat, mondja Erdélyi Róbert, a lezredes, a Hevesvár megyei baleset megelőzési bizottság titkára.
10: Vezető baleset jó, általában sebességhibás megválasztása, illetve a vezetés technikai hiba. Tehát nem feltétlen arról van itt szó, hogy motorosok sebességhatokat túllépve okoznak balesetet, hanem az, hogy jön egy kanyar, és nem az útvonalvezetésnek megfelelően választák meg sebességüket, vagy adott esetben nem kellő vezetéstechnikai tudással rendelkeznek, kanyarba átsorulnak a túloldalra, elesnek, szalagkorlátnak, vagy egyéb szembejövő gépjárműnek ütközve szenvednek sérüléseket. Tudomásul kell venni, hogy itt nincs bukótér. Tehát itt, ha valaki elesik, elcsúszik, akkor nagy valószínűséggel vagy egy szembejövő járművel találkozik a már csúszó vagy bukfencező motoros teste, vagy szalagkorláttal, vagy egyéb olyan tereptárgyal, amely ütést mérhet a testre. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a lehetősége a súlyosabb sérülések bekövetkezésének.
11: A probléma inkább azzal van, amikor indulnak, mert akkor azt nagyon odahúzzák nekik, és akkor az fűrepesztő, ugye akkor is belehúznak, amikor nem állnak itt meg, hanem egyenesen mennek tovább parádra.
12: Azt mondják, versenyt is tartanak itt a kanyarokban.
11: Ketten-hárman, amikor így összeverődnek, és akkor egymással rivalizálnak.
12: Mennyire baleset veszélyes egyébként, ahogy így közlekednek?
11: Szerintem azt a 24-es úton, ahogy jövünk föl Gyöngyöstől egészen idáig, az út mentén azért ott jelzi a rengeteg oszorú kereszt, amik ki vannak rakva jobb meg bal oldal.
13: Amikor közlekednek, mindenki meg akarja mutatni mindenkinek, hogy ő a jobb autósa, jobban megy, jobban előz, jobban húz. A motortípus is válogatja, hogy ha mennek, nagyon jók a motorok, nagyon gyorsak, jól gyorsulnak ki, és használják. Aki ügyes, az ügyes, aki meg téveszt, az meg kórházba kerül valami kisebb vagy jobb bajjal, mert a motoros nagyon sérülékeny. Az autós ráhúzza a kormányt, az autósnak ez nem tetszik. A motoros is szidja a bukósok alatt, mert nem tudja megelőzni, mert udvariatlan.
9: A környékbeli települések korábban már aláírást is gyűjtöttek a száguldó motorosok ellen, de a helyzet azóta se változott, mondja Holló Henrik, Parácsosvár polgármestere.
14: Nem a szelíd motorosokkal van probléma, hanem azzal a 15-20%-kal, akik versenypályának nézik a Parácsosvár Mátraháza közti szakaszt. Való igaz, hogy Magyarország legszebb, legszerpentinesebb útja, 170-nel mennek a Mátrába, amit feltesznek a jutásokat. YouTube-ról meg lehet nézni. Azon kívül nem gyári kipufogót használnak. Életveszélyes közlekedni péntek, szombat, vasárnap. Egyszerűen az itt lakók nem tudnak békésen átmenni Gyöngyösre vásárolni, ezért úgy döntött a település, hogy aláírásokat gyűjt, amihez csatlakozott Parád és Bodony települések is. Mind a három település azt szeretné, ha ezek megszűnnének, vagy korlátozva lennének, ugyanis mind a három település egy üdülő falu, és ami itt folyik, az már nem, hogy pihenni lehessen, hanem egyszerűen felháborító, és nem beszéltem még arról, hogy tájvédelmi körzet, Natura 2000 terület, a sok elütött madárka, szarvasok, őzek, amik szinte mindennaposak. A statisztikák kimutatták, hogy mennyi baleset van. Szeretném, ha megszűn ez az irdatlan állapot.
1: A kőrisfák pusztulása a brit szigeteken jelent meg először, aztán jött Németország, majd Ausztria, de ma már hazánkban is általános jelenség a Gemenci erdőben például. Különösen nagy problémát jelent, hisz az állomány 25%-a kőris. A száradást egy gomba okozza, az erdészek pedig éppen most az ellenállóbb újulat megtalálásán és biztosításán dolgoznak. A betegség miatt volt erdőrész, amelyet ki is kellett vágni, és ez nagyon komoly társadalmi vitát generált. Bicsák Eszter Foldermayer Vilmossal, a Gement ZRT vezérigazgató helyettesével látogatta meg a beteg kőriseket.
15: Ahol megálltunk, azt mondta, hogy itt igazából jó körül lehet nézni, mert minden pusztul, vagyis hát minden szárad.
16: Igen, a kőris pusztulás az az erdőgazdálkodóknak egy nagyon nagy keresztje. Magyarországon elsősorban a hegy- és dombvidéki területeken veszélyes állapotot elért, és sajnos itt nálunk a viszonylag jónak tartott hidrológiai körülmények között a Gemenci területen is megjelent. Elsősorban most még azokban az állományokban, amelyek a folyamszabályozás után megépített árvízvédelmi töltésnek a mentett oldalán vannak, tehát kedvezőtlenebb hidrológiai viszonyok között, de itt, ahol állunk, benne a hullámtérben, itt is látható már egy közepes 32 éves korú állományban megindult már ez a hajtáspusztulás, amelyet egy gombafaj okoz. Hogyha ez nagyobb méreteket ölt mondjuk a Gemen ZRT nemzeti parki védettségi területein, akkor ez azt is jelentheti, hogy az erdeink 25%-ával kapcsolatban elgondolkodhatunk, hogy hogyan lesz a tovább, és hogyha ezek az erdők adott esetben kipusztulnak, akkor mivel újítjuk meg őket.
15: A hallgatók el tudják képzelni, egy nagyon csúnya, ilyen száradó ágak, sárgás színű lerakódás, ez biztosan látható a fán már akkor, amikor előre haladott állapotban van.
16: Igen, ez az előre haladott állapot, és akkor következő évben, hogyha ez megjelenik, akkor már nem is hajt ki a fa, a szállító edényeket pusztítja el a gomba. Meg kell jegyeznem, hogy a februárban rólunk megjelent elmarasztaló kis rövidfilmnek az állománya, az az Őcsény 39 Hugo erdőrészlet, egy 100 éves kőrises, szintén megkezdődött rajta a kőris hajtáspusztulás miatti száradás, és a Nemzeti Parkkal, illetve a Természetvédelmi Hatósággal közösen döntöttünk úgy, hogy abba 13 hektáros erdőrészletbe tarvágást végzünk 3 hektáron, ezt a törvényi lehetőségek egyébként lehetővé teszik, és a maradék területen az Erdészeti Tudományos Intézetnek van egy kísérleti parcellája, ahol vizsgáljuk, hogy mely egyedek azok, amelyek úgy tűnik, hogy rezisztensek ezzel a gombával szembe.
15: Ez lenne a túlélés, tehát ez lenne, ami biztosítaná adott esetben ennek a tarvágott 3 hektárnak is az újulatát.
16: Így van, meg a továbbiakét is, hiszen felfigyelt arra az erdész szakma, hogy vannak olyan egyedek, hogy körülöttük mindegyik elszárad, és 2-3 egyed az ugyanolyan harsogóan zöld, mint korábban volt. Az országosan van az Erdészeti Tudományos Intézetnek egy hálózata mintaterületeken, ahol mintákat vesznek ezekből a fákból, és genetikai vizsgálatokkal vetik össze az elpusztult, illetve az élő egyedeket, hogy mi lehet a különbség a genomba, ami okozhatja azt, hogy ezek az egyedek rezisztensek, tehát nekünk egy ilyen feladatunk van. Egyébként az ilyen tarvágásoknál, amelyről szó volt, előtte mindig a természetvédelmi őrökkel történik meg a hagyásfáknak a kijelölése, és törekszünk arra, hogy ott is állékony, egészséges egyedeket hagyjunk meg ezeken a vágás területeken. Nyilván ott, ahol a folyamatos erdőborítottsági üzemmód elérhető, és van is, ahol ezt alkalmazzuk, zömében a fehér nyár állományokban, de magyar kör is állományokban is ezt meg lehet csinálni, ahol van természetes újulat, akkor ugyanezzel az erdészkertészkedéssel a folyamatos erdőborítás állapotot el tudjuk érni. Ezt csináljuk már 30 éve, kezdetben nyilván ilyen kisebb tapogatózó lépésekkel, most már egyre nagyobb léptékekkel haladunk.
15: Tetszik ez a szakszó, az erdészkertészkedés. A körisnek ebben van-e jövője? Lesznek olyan egyedek, amelyek ellenállóbbak lesznek, azt a betegséget túlélik? Tömegével erre lehet számítani, hogy körises vagy dominánsan körises erdők a jövőben lehetnek?
16: Hát ez egy jó kérdés. Erre nem tudom a konkrét választ, de szerintem senki se az erdész szakmából, mert ez egy hosszabb időintervallum kell, hogy lássuk azt, hogy tényleg tudunk-e a rezisztens egyedekből magot nyerni, abból csemetét nevelni, és akár generációkon keresztül ez a rezisztens tulajdonság, ez megmarad-e? Szerintem erre egy pár évtized múlva kell majd visszatérnünk, és ez a nehéz az erdésznek a munkájába, hogy amikor én eldöntöm, hogy milyen főfafajt, elegyfafajokat választok, miket segítek mondjuk egy folyamatos erdőborítást szolgáló erdészeti beavatkozáskor, azt nem biztos, hogy a természet vagy az adott fafaj 20 év múlva úgy fogja gondolni. De nekünk ez a feladatunk, és ez a szép a szakmánkban, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz a jövőnek az erdeje.
1: Tavaly évvégén adott otthont Tata a Rámszari Városok Világtalálkozójának. A Nemzetközi Szakmai Egyeztetés a vizes élőhelyek védelme, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása mentén zajlik. A Vizek Városa néven is ismert település hosszú távú megoldást keres az aszály következményeinek enyhítésére, így a Rámszari Városok polgármesterei legutóbb online webináriumon egyeztettek. Drexler Anna összeállítása.
17: Májusra már komoly nehézségekbe ütközött az öregtó vizének feltöltése Tatán. Az aszálynak ekkor már egyre látványosabb jelei mutatkoztak, a szokásos üzemrendhez képest fél méterrel alacsonyabb volt a szint, ami komoly vízkészlethiányra utalt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője akkor elmondta, az aszály következményei a vízgyűjtő teljes területén mutatkoztak.
18: Dombvidéki jellegű a megyénk. Nagyon sok fele gondolkozunk mi is, hogy hol lehet vizet visszatartani, illetve itt januári időszakban, meg már tavaly ősszel elkezdtünk olyan helyeken ilyen próba projekteket csinálni, ahol vizet vissza lehet tartani. Komárom Almás fűzítő térségében az egyik legjelentősebb a szőnyfűzítői belvízcsatorna, amit ilyenkor a tavaszra készülve régen mindig szárazon tartottunk, most a korábbi aszályos évek tapasztalat alapján ott is megfogtuk a vizet és visszatartottuk. Többi helyen a dombvidéki jellegű részeken ott igazából csak ilyen lokális, nagyon kis szakaszokon lehet megfogni a vizet. A erdészetnek különböző ilyen apró beavatkozásai, de mi is a műtárgyaknál, illetve felső vízgyűjtőn a tavakba, tározókba így próbálják visszatartani a vizet. Mindenki a nyárra próbál készülni, hogy minél magasabb vízszinttel induljunk el a nyárnak, mert bizonytalan, hogy mennyi víz lesz. A 2022-es év ennél aszályosabb volt, szárazabb volt, mélyebből is indultunk a vízkészletekkel, akkor augusztusban értük el az üzemvízszintet, de azért egész nyáron ilyen 175-180 centi között tudtuk tartani.
17: A helyzet azóta az esőzéseknek hála javult, az öregtó vízszintje a Vecserei Zsilipen 165 cm-t mutat. Tata a tavalyi esztendőben adott otthont a Rámsári Városok Világtalálkozójának, mely városok polgármesterei folyamatos kapcsolatban állnak. Egy a napokban zajló online kerekasztal is éppen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jó gyakorlataival foglalkozott. Ennek kapcsán Mihi József polgármester azt is elmondta, Tata városa a vizes élőhelyek megtartásában milyen további lépéseket kíván tenni.
3: Réti tavak megújítása során egy víz megtartó nagy projektet készítettünk elő, még az előző kormánynak be is nyújtottuk a pályázatunkat. Itt szeretnénk egy olyan vizes élőhelyet, újabbat létrehozni Tatán, amely a víz megtartásnak lesz a fontos területe, vagyis hogy azok a vizeink, amik a forrásainkból, Kismosópatakból például, vagy az öregtóból folyik le az Általéren, de abból le tudunk ide is csípni egy kicsi vizet folyamatosan, úgyhogy az Általér kötelező vízmennyisége is folyamatosan meglegyen, mégiscsak egy ilyen durván 30 hektáros területnek a 7 tavát, hogyha helyreállítjuk, akkor egy nagyon nagy mennyiségű vizet tudunk, egy újabb tavat tudunk Tatán tulajdonképpen létrehozni. És ebben nagyon szeretnénk, hogy a tata ifjúság, a gyerekek komoly bevonásra kerüljenek, meg kell tanítani tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a világ hogy működik, a természet hogy működik, és itt most kézzelfoghatóan tapasztalhatnak egy ilyen nagy átalakítást. Tehát azt szeretném, hogy ők folyamatosan részt vegyenek ebben. Ez is a célja a Ramsári Városok Szövetségének egyébként, hogy az ifjúság bevonása sokkal nagyobb mértékben történjen meg. Tehát nem mindent a felnőttek oldjanak csak meg egyszerűen, és aztán megvalósul, hanem a gyerekek bevonásával történjenek ezek a projektek, ezek az alkalmak. Az előadások között természetesen további külföldi résztvevők is lesznek. Hirdettük ezt a programunkat, meghívással sokaknak elküldtük, lesznek, akik online formában lesznek, akik pedig itt a hivatal dísztermében vesznek részt ezen a mai alkalmon. Hát azt remélem, hogy megint sokat tudunk tanulni, és aztán készülődünk Niigatába, Japánba, hiszen az idén ősszel, késő ősszel, november végén, december elején Niigatában, ebben a japán városban lesz a következő ramsári találkozó, a polgármesterek kerekasztala, úgyhogy erre is egy jó felkészülés ez a mai alkalom.
1: A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben. A kutatók attól tartanak, hogy bizonyos fajok idővel alkalmazkodhatnak a hidegebb vizekhez is. A Balatoni Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2016-ban kezdte el felmérni egy uniós pályázatnak köszönhetően a hévízi tavat és vízrendszerét. Azóta monitorozzák a csatornában előforduló invazív növény- és állatfajokat. Varga Tünde, Sinka Gáborral, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével beszélgetett.
19: Nagyon régi probléma is hosszú évekre nyúlik vissza, és önöknek komolyabb tapasztalata is van arról, hogy felelőtlen állattartók különböző trópusi növényeket és halakat dobnak be a hévízi csatorna, a hévízi kifolyó melegvizébe.
4: Valóban évtizedekkel ezelőtt kezdődött ez a probléma, nagyjából a 80-as években kezdődhetett el, amikortól is Magyarországon egyre több ember számára vált elérhetővé az, hogy otthonában trópusi halakat vagy trópusi állatokat tartson akváriumban vagy terráriumban. Aztán a sokszor felelőtlenül megvett vagy kiválasztott kis állat, kis hal egy-két éven belül elkezdte kinőni az akváriumot. Ezt a legtöbb esetben egy ideig tudták követni az akvaristák, újabb és újabb, nagyobb és nagyobb akváriumok beszerzésével, de nagyon sok felelőtlen ember közülük úgy gondolta, hogy a legjobb helye a természetben lesz ennek a trópusi halnak, vagy hüllőnek, vagy vízinövénynek, és kihelyezte egy általa jónak gondolt helyre, többnyire valamilyen hazai termálvizes patakba, vízfolyásba, mert azért nem csak a hévízi tó és a hévízi csatorna az, ami Magyarországon melegvízű, ahol aztán ezek az állatok vagy növények vagy megmaradtak, vagy nem, ha igen, akkor sajnálatos módon viszont évtizedek óta szaporodnak.
19: Ez mit jelent? Mennyire veszélyes ez az ottani ökoszisztémára?
4: Ez olyan szinten jelent problémát, hogy ezek a halfajok, ezek évről évre szaporodnak, és minden egyes populációban az újabb és újabb egyedek nyilvánvalóan öröklik a szüleik tulajdonságait. És ezek a tulajdonságok egyre jobb alkalmazkodó képességet tesznek lehetővé az európai, magyarországi körülményekhez. 10 évvel ezelőtt még senki nem gondolta azt, hogy fenékpuszta magasságában a hévízitótól 10 kilométerre lehet télen trópusi sibért fogni. Ma már tudjuk, hogy bizony enyhébb teleken, amikor nem fagy be a Balaton, akkor gyakran január-februárban az 5 fokos, 10 fokos vízben is táplálkoznak ezek a trópusi sügérek, amiknek az akváriumi adatlapján azt látjuk, hogy 24-26 fokos vízben érzik jól magukat, csak ők nem olvasták a szakirodalmat.
19: De ezek kiszorítják az ottani őshonos élővilágot is? Tehát, hogy őrájuk is ilyen szempontból is veszélyesek lehetnek?
4: Igen, sajnálatos módon ezek a hazai őshonos halfajokra, köztük például a lápipócra, vagy a réticsíkra, vagy a compóra, a széles kárászra veszélyt jelentenek, hiszen ikra és ivadékfaló tulajdonságokkal is rendelkeznek. Azok a hazai halfajok, amik olyan körülményekhez alkalmazkodtak az elmúlt évmilliók során, hogy lerakjuk az ikráinkat nagy számban, és azokat nem kell őrizni, mert viszonylag kevés ikra vagy ivadékfaló hal él ebben a víztestben, azok most szembesülhetnek azzal, hogy lerakták az ikráinkat, akadályokat, mint aki jól végezte dolgát. Elúszik, ellenben jön egy sügérraj, gyakorlatilag felborítják azt az ökológiai rendszert, ami a hévízi csatornában kialakult.
19: Most itt ugye melegvízről beszélgetünk, arról, hogy a hévízi kifolyó ugye meleg télen is, de az mondjuk elképzelhető, hogy ahogy melegszik a Kis-Balaton a Balaton vize, bizonyos fajok kikerülhetnek a Balatonba is?
4: Erre egy nagyon jó példa hazánkban a szúnyogirtó fogaspongy helyzete, ami szintén egy közép-amerikai elterjedésű faj, nagyjából 26-28 Celsius fokos vízben érzi jól magát. Ezt betelepítették az 1900-as években hévízi tóba azért, hogy az akkor még jelenlévő malária szúnyog lárváit pusztítsa. A hal szót fogadott, nevéhez illően pusztította a szúnyog lárvákat, viszont hát az elfolyó vizében is megtelepedett. Jelen pillanatban már a Kis-Balaton teljes területén megtalálható ez a halfaj, alig 100 év alatt alkalmazkodott ahhoz, hogy ő neki télen néha nagyon hideg lesz a víz.
19: Lehet ezek között a fajok között veszélyes is?
4: Erre úgy lehet válaszolni, hogy amiket eddig kiemeltek halászok, amiket mi kifogtunk, azokról úgy gondoljuk, hogy az emberre komoly veszélyt jelentő faj nincsen. Mit értünk azzal, hogy veszélyt? Emberevő hal nincsen benn. Most, ebbe az időpillanatba. De felelőtlen emberek díszállatkereskedésekben szerezhetnek be bármilyen olyan halat, aminek a kontinensen se lenne helye, nemhogy a hévízi csatornába.
1: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! Nincsenek forgalmi fennakadások a vasútvonalakon. Rákos állomáson végzett karbantartás miatt vasárnapi pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békés Csabai fővonali nemzetközi intercity menetrendje az új 110 szolnoki elővárosi szakaszon reggeltől késő estig. Augusztus végéig pályakarbantartás miatt az Intercity és a személyvonatok helyett is már buszokkal kell utazni Szerencsés Nyíregyházak között. Miskolc és Debrecen között gyors járatú buszok segítik a közvetlen eljutást. 23-áig a pécsi meccsek és a Kaposvár Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett ma még ugyanitt, holnaptól viszont már Simontornya és Dombóvár között járnak pótlóbuszok. Ugyancsak pótlóbuszok járnak Vác és Magyarkút között 19-ig, Kiskunfélegyház és Szentes között pedig ma kora délutánig. Viszont hallásra!
1: 17:30. Jó reggelt kívánok! Ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Nehéz helyzetben vannak a tejtermelők, még mindig nagyon alacsonyan az árak a piacon. Mindezekről szó lesz 6 óráig, előtte azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
2: Kedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár megsebesítette egy helyi férfit, aki súlyos sérülésekkel került kórházba. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra. Több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket és kukákat gyújtottak fel. A zavargások több kisebb városra is átterjedtek. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Fokozott óvatosságra kérik az Öreg-Dunán horgászókat, vízitúrázókat a következő napokban. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint helyenként erősebb lehet a sodrás, és egyes alacsonyan fekvő partszakaszokat elönthet a víz, miután a Bősi vízerőmű egyik elosztóállomásának meghibásodása miatt az Öreg-Dunába vezetik a fel nem használt vízmennyiséget. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több felé lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, este 18-26 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Kulik Bence.
1: Budapesten 18 fokos a hajnal, még Győröt, Mosonmagyaróváron, Sopronban és Szombathelyen 15 fokot mértek. Pápán 16 fok van, Veszprémben 15, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon szélcsend van és 14 fokot mértek, Zalaegerszegen 15-öt, még a hajnal Keszthelyen 17 fokos. Nagykanizsán 15 fok van, Kaposváron 16, Siófokon 19 fokot mértek, és a Balatonvize 22 fokos. Pécset szintén 19 fok van. Pakson 18, Baján 17, és Kecskeméten szintén 17 fokos a hajnal. Egerben, Széchenyben és Miskolcon 16 fok van, Szolnokon 17, Karcagon és Debrecenben 18, Nyíregyházán, Záhonyban, Szegeden 17, még Békéscsabán és Kékestetőn a hajnal 15 fokos. Fél hat múlt 4 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat a következő fél órából. Nem csökkent a nyomás a tejtermelőkön, még mindig nagyon alacsonyan vannak az árak.
5: Kényszer árak vannak, de reméljük elmúlik, mert ez nagyon sok termelőt olyan pénzügyi helyzet elé állít, aminek nem pozitív a kimeneteli része.
1: Utána lassan itt a dinnye szezon, a termés jónak ígérkezik, de az aszály nem kíméli a gazdákat.
21: A legnagyobb probléma az, hogy nincsen pára, nincs a levegőbe megfelelő nedvességtartalom. Ilyenkor a növény is tiltak, hogy nem akar pára loptatni, ezáltal nem is vesz fel vizet.
1: 6 óra előtt jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Papnánási Gabriella.
22: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
1: Magyarország éghajlata nagyjából azonos az 50 évvel ezelőtti Bulgáriáéval. Ez a megváltozott klíma megengedi, hogy bizonyos mediterrán zöldségeket meghonosítsunk hazánkban, ilyen például a sarkantyúka és a mustársaláta. Bozsik gazda rovata következik Bihari Balázs gasztrobotanikussal, aki a kertbarátoknak tartott előadást.
23: Bihari Balázs gasztrobotanikus találós kérdéseket tesz fel, és rendkívül sok egzotikus, különleges növényt mutat be itt a kertbarátoknak.
24: Fölajánlanék egy ilyen kis társas játékot. A beszélgetésünk során fogok néha föltenni kérdéseket, és aki erre jól válaszol, az fog kapni egy pontot. És aki legalább 5 pontot összegyűjt, az utána fog egy ajándékcsomag magot kapni tőlünk. Rögtön adunk egy pontot, hogyha kiderül, hogy mi van a képen. Valakinek van ötlete? Sarkantyúka, valóban. Megvan az első pontunk. A sarkantyúka egy nagyon érdekes dísznövénynek tekintett zöldségféle nálunk. Díszkertekben néha előfordul Magyarországon is, viszont nem mindenki szokta tudni, hogy a teljes föld feletti része ehető. Méghozzá retek íze van. Enyhén csípős retek, de az nagyon kellemes azért. A levelei ugye ezek az enyhén csípős retekízűek, a virágjának édes virágillatú retekíze van, és a magjaiból egy csípős fűszer tudunk nyerni. Enyhén rövid nappalos növény, ennek köszönhetően a nyári hónapokban nem sokat virágzik, viszont akkor is szedhetjük folyamatosan a leveleit, viszont ősszel nagy virágtömeggel hálálja meg a gondoskodást. Hogyha szeretnénk, hogy egy kicsit a tavaszi rövid nappalos időszakot is meglovagoljuk egy kis virágzással, akkor érdemes belőle palántát nevelni, mert akkor még május elején, amikor kiültetjük, még lehet egy olyan 2-3 hét, amikor még értékelhető mennyiségű virágot fog hozni. Ha viszont palántát nevelünk belőle, vigyázzunk, hogy nagyon törékeny a növény, tehát csak földlabdás palántában gondolkozzunk. Ugye nagyon fagyérzékeny növény, az első fagyoknál ő sajnos el fog pusztulni. A következő képen szintén saláta növényeket láthatunk. Vajon mi lehet ez? A rukkola ízére hasonlít az aromája, viszont nincs benne a rukkolának ez a kesernyés diós utó íze, csak a mustáros aroma. Keresztes virágutált káposztaféle növényről van szó, és azért ilyen sokféle, mert óriási forma és színgazdagságban létezik. Ha nincsen tip, akkor ez a mustársaláta, nagyon gyors termesztési idejű, egy-másfél hónap alatt nem csak hogy szedhető lesz, de már magba is megy. A magjait rögtön le is tudjuk aratni és újra vetni. Egy szezonban akár 5-6 generációt is felnevelhetünk belőle. Mivel nem túl nagy a fényigénye, ezért akár a konyhaablakban, a téli hónapokban is egy balkonládában nyugodtan letermeszthetjük, és egy kis plusz friss adalékot adhat a salátáinkhoz. És amiért nagyon izgalmas még, hogy nem csak szeldelt salátába való leveleket tudunk róla szedni, hanem vannak nagyon kellemes fejesedő változatai is, amiben akár még tölthetünk is valamit. Most vegánok ne figyeljenek, de zárójelben megjegyzem, hogy nagyon finom a mustársalátába töltött káposzta is. Nagyon kellemes plusz ízt ad az ételnek.
1: Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szarvasmarha tartásnak és gondozásának többféle formája van. Lehet istálózott, legeltetett, az állathasznosítás szempontjából pedig hús vagy tejelő marha. Az utóbbinál szinte patika mérlegen mérik a takarmány mennyiségét, mienségét, összetételét, mondja dr. Petis Mihály, a nyírbátori Bátortrét tulajdonosa. A gazdával Zsoldos Barnabás beszélgetett.
0: Ezek a szarvasmarhák nem járnak legelőre, ezek csak adják a tejet. Ahhoz azért nyilván őket is etetni kell. Mennyire szükséges a tejelő szarvasmarhának a zöld takarmány, a szálas takarmány és egyéb babrakféle?
5: Egyre inkább könnyen emészhető, gyorsan ható és olcsóbb takarmányféleségekből tevődik össze. Ennek nagyon szerves része a különféle szenásfélék. Ezek sillózott, erjesztett takarmányok, főleg gabonafélék, ami korábban azért nem volt jellemző, főleg sillókukoricából történt a takarmány adag összeállítása, de miután a kukoricánál vannak időjárási szélsőséges hatások, ezért egyre jobban rákényszerülünk a könnyebb és étrendileg hasznosabb szenásféléknek a használatára.
0: A legelők, rétek fűféleségeit is ide sorolhatom?
5: Igen, csak az nem a tejelőnek, mert a tejelőnél tudomásul kell venni, hogy minden tehénnek ugye egyforma bendő térfogata van. A 30 literes, meg az 50 literes tejtermelésű állatnak ugyanannyi bendő térfogat áll rendelkezésére, de kétszer annyi takarmány beltartalmi értéket kell belevinni. Ezért itt nagyon fontos, hogy különféle ballasztokkal, nehezen emészhető dolgokkal teltjük, megeszi az, nincs azzal probléma, csak abból nem lesz annyi tej.
0: A szarvasmarha állomány 3000 darab is, ebből 1200 naponta tejet ad, ők külön kategóriát képviselnek.
5: A szarvasmarhánál a születéstől a kivágásig korcsoportokra vannak bontva az állat. Egész más a takarmány összetétele a borjúnak, más a növendéknek, és más a vemmesiszőnek, és más a tehénnek. Más takarmányt adunk a tehénnek, mint a növendéknek.
0: Tulajdonképpen ez egy tudományos műhely, mert ez nem lehet csak úgy hasra ütve eléjük tenni a takarmányt.
5: Ez egy sokkal mélyebben kiművelt terület, mint amit gondolnak az emberek. Még a takarmányozás kiegészíti egy olyan genetikai tesztforma, ami lehetővé teszi, hogy szinte számolhatóan lehet növelni a termelést. Mi is pár év alatt 47 liter körüli fejt napi adagokat értünk el, de tudjuk, hogy ez akár meddig elmehet.
0: A kalászost említette a szenásnál dr. Petis Mihály, de én tudom, hogy van lucernája is. A változatosság iparkodnak megtartani.
5: Nagyon fontos, hogy a beltartalmok mellett ugye étrendileg is hogyan hatnak a takarmány féleségek, ezért is jó, ha többféle anyag jön össze, de ugye a lucernánál is 6-szor kaszáltunk, hát ebben az évben lehet, hogy csak 5-ször lesz, mert ugye azért nehezebb év. Ez egy sokkal fiatalabb vágást jelent, és zsenge állment, aminek 26-28% a fehérjetartalmat, tehát itt a beltartalmi dolgok
0: dolgokat kell betakarítani. Nyilván a végtermék a tej értékesítési lehetősége, mert van, amikor hall az ember olyasmit, hogy nehezebben lehet eladni, van, amikor elcsöndesednek a hírek.
5: Azt mondják, hogy túltermelés van, pedig nincs. Csak ugye különféle külső politikai hatások miatt az exportok beszükültek. Most egy borzalmas kényszerben van a feldolgozóipar is, mert nem tudod mit kezdeni a napi tejjel. Ezt nem lehet tárolni sokáig. Olyan, ami tavaly 200 forint feletti tejár volt, most 130 körül van, meg valakinek még szerződése sincs, és 60 forintos, 70 forintos, tehát hogy nem árulat van, hanem kényszer árak vannak. De reméljük elmúlik, mert ez nagyon sok termelőt olyan pénzügyi helyzet elé állít, aminek nem pozitív a kimeneteli része. Az ember mindig bízik és optimista, feltételezzük, hogy ettől csak fentebb lesz.
1: Lehet-e az állattenyésztés jövője egyszerre adatvezérelt és fenntartható? Egyáltalán mit jelent a fenntarthatóság egy profitorientált ágazatban? E kettős kihívás került fókuszba a Matek Kaposvári kampuszán, ahol egy eseményen a legújabb kutatási eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat osztották meg egymással a szakemberek. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
6: A Matek gazdasági állatok takarmányozása tanszék szakemberei a precíziós sertéstartással kapcsolatos friss kutatást is bemutattak, Halas Veronika intézetigazgató.
7: Azért volt különösen érdekes, mert itt az Agrofiddel együtt dolgozunk, takarmányos cég, és nekik van egy olyan telepük, ahol precíziós etetőrendszerek állnak rendelkezésre, és az állatoknak a napi takarmány felvételét pontosan követni tudják. Tulajdonképpen azt néztük meg, hogyha telepi adataink vannak, akkor ezek az adatok egyrészt mennyire jól felhasználhatók, másrészt mutatnak-e ugyanígy a takarmányfelvétel mintázatával kapcsolatban olyan eredményeket, ami alapján meg tudjuk mondani, hogy mondjuk az adott héten a takarmányfelvétel mintázat alapján milyen élősúlya lesz a következő héten annak az állatnak.
6: Egy szoftver is segítette ezt a kutató munkát. Miben tudott ez újdonságot hozni?
7: Saját belső algoritmuson kereszt feldolgozza olyan szempontból, hogy megtalálja azokat az egyedeket, akik hasonló takarmányfelvételi mintázattal rendelkeznek. Megmondja azt, hogy a takarmányfelvétel mintázatának a változása megtörtént, vagy nem történt. Ez a mintázat változás ad-e okot arra, hogy megnézzük, hogy az állat jól van-e, vagy nem. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kvázi riasztási rendszer tud ez a szoftver.
6: A másik aktuális és fontos téma pedig a hőstressz volt, amelynek komoly negatív hatása van a haszonállatokra is.
7: A kísérlet, illetve a hőstresszes időszak az

0: információkat ad, amit egyébként nagyon nehéz lenne más módon megszerezni. Bizony az eredményeink azt mutatják, hogy nem csak azzal a 2 héttel kell számolni, ha hőstressz van, hanem tulajdonképpen az állatoknak a normál metabolikus állapothoz való visszatérése, ha egyáltalán vissza tud térni, az még további időt jelent, tehát gyakorlatilag jóval nagyobb a kiesés, mint azt a meteorológia előrejelezné számunkra.
1: A kísérleteket állatokon végezték, ám nem kizárt, hogy humán területen is hasznosak lehetnek majd ezek az eredmények.
0: Azt látjuk, hogy a gyomor sokkal kevésbé érzékeny arra, hogyha stressz van. A vékony bélnél, illetve a vastag bélnél viszont látható, hogy elsősorban az etetés környéki időszakban, illetve az esti órákban, amikor tulajdonképpen egy picit már a hőmérséklet visszament, akkor van egy jóval intenzívebb működés. Eddig is tudtuk, hogy a hőstressz az alapvetően nagyobb energiaigényt jelent a szervezetnek, de azzal, hogy látjuk, hogy a szervek egyébként ilyenkor sokkal aktívabban is mozognak, ez egy plusz hozzáadott információ és plusz hozzáadott tudás, amiről eddig nem nagyon tudtunk. Bizony ez egyrészt energetikai szempontból, tehát a test energia gazdálkodása szempontjából, másrészt pedig a táplálóanyagok emészthetősége szempontjából is egy nagyon fontos kérdés lesz. Abban az esetben, hogyha ilyen hőstresszes időszak van, akkor a tápcsatorna teljes ökoszisztémájának a megváltozása az esetleg további problémákat is generál. Azt gondolom, hogy akár egy humán problémára is tovább lehet ezt vinni, hiszen az a mikrobiom, aminek normál esetben a mi védelmünk lenne a feladata, ez is változik, és nagy valószínűséggel nem a jó irányba.
2: Békés megye és környéke adja éves szinten a hazai dinnyetermés több mint 30%-át, ráadásul a termőterület évről évre emelkedik. A fúliás kertészeteknek köszönhetően 2-3 héttel előrébb hozták a szezont, elérve, hogy a korai jó árak mellett ne importáróval kelljen ellátni a magyar piacokat. Horváth Szabolcs interjúja.
3: Mekkora jelentősége van ténylegesen ennek a nagy fóliasátras dinnyetermesztésnek, és miért jó az, hogyha jóval hamarabb kerül dinnye az asztalainkra? Göcő Mátyás, Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
4: Ez a termesztési mód ugye azért drágább, mint a szabadföldi termesztés, de viszont ez a termesztési mód lehetőséget ad arra, hogy a termelők biztonságosabban, az időjárás viszontagságaitól jobban megkívánva tudjanak egy szezont ugye véghez vinni, és nem elsősorban az a szándék vele, hogy mivel van lehetőségünk erre, hogy az import görög dinnyét valamilyen szinten kiszorítsuk, és így 3-4 héttel hamarabb tudjunk magyar görög dinnyét a magyar fogyasztó asztalára biztosítani.
3: Mi az, ami elmondható egyébként a időjárási körülményekről és hasonlókról? Természetesen ugye tudom, hogy a nagy fóliasátras az azért sokkal védettebb, mint a szabadföldi, de most mit mutat a képlet? Milyen volt a tavasz? Milyen most a beérési fokozata a dinnyéknek?
4: Azt mondom, hogy az idei évben a termelők egy optimális időjárással találkoztak. Extra korán nem lehetett ültetni, mert ott még azért április elején ott voltak a talajmenti fagyok, de viszont április 15-től már nagy biztonsággal ki lehetett ültetni a növényeket, és a növények fejlődése az zavartalan ütemben ment végbe. Az idei évben, ami nagy gondot okozott a termelőknek, az a magas UV-sugárzás, és a rendkívül gyakori erős szélviharok. Hogyha ezeket ugye a termelők ki tudták küszöbölni és védeni, akkor én úgy gondolom, hogy a mostani időszakra egy egészséges, szép állomány kerül a termelő birtokába, és azt lehet mondani, hogy a nagyfóliás termesztésből ezen a héten, ami azt jelenti, hogy június 10-ével kezdődően már lesznek olyan termelők, akik tudnak leszedni a nagy sátras termesztésből érett görögdinnyét, és én úgy gondolom, hogy a hétvégére, 15-ére ez egy kicsit fel is fog erősödni. Azt kell még tudni erről a termesztő területről, hogy körülbelül Magyarországon egy ilyen 120 hektáron termesztenek ma már nagyfóliasátras termesztésbe. Ez a hazai termesztés körülbelül 3-4%-át teszi ki 2026-ban.
3: Megnézzük egyébként, még egy nagyon fontos dologról szoktunk beszélni, és talán amellett sem kell, hogy elmenjünk, ez magas szakaszos ültetés, ugye a szezonnak a mondjuk úgy, hogy a kihúzása, a kitolása a nagyfóliasátras mellett, ugye természetesen. Ez mennyire lényeges, ezt mennyire alkalmazzák? Egyre inkább, vagy mind a mai napig a dinnyetermelők?
4: Igen, ezt ugye egyre inkább alkalmazzák. Még egyenlőre a piacnak azt kellene észrevennie és jól lekorrigálnia, hogy ugye van egy korai nagysátras termesztés, ami erős 3 héttel előrébb

0: a szezont. Ugye utána van a magyar főszezon, ami július elejétől augusztus közepéig tart, még ebből is még Szabolcsból, Nyírségből még azért szeptember közepéig is optimális időjárás mellett tudnak szedni görögdinnyét. De ugye azt is tudni kell, hogy az augusztusra megtermelt görögdinnyét sem tudják a termelők olcsóban előállítani, mint a korait. Szóval valahol ennek féket kellene szabni, hogy augusztusban már olcsó a görögdinny. A görögdinny nem lehet egy olcsó gyümölcs, ezzel a termesztés technológia mellett igenis tudomásul kell venni, hogyha kiváló és jó minőség árut akar a fogyasztó, akkor azt meg kell fizetni.
1: Hevesben is érik a dinnye. Azonban a csapadékhiány miatt porzik a talaj, nincs víz és elég tápanyag, amit felszívhat a növény. Az Erdőtel kis lakta család 30 éve foglalkozik termesztéssel, most arra felére csökkentették az ültetvényt, mert egyszerűen nincs munkaerő. Ráadásul legalább duplájára emelkedtek a növényvédelem és a szállítás költségei. Ráadásul azt sem tudni, mennyi gyümölcsöt tudnak majd eladni. Slakta Gyula termelővel Pilisi Csenge beszélgetett.
2: Talán most kezdi utóérni magát a növény. Időbe ki tudtunk ültetni, májusba visszahűltek a hajnalok nagyon, és amit összeszedett volna reggeltől estig, azt tulajdonképpen reggelre azt el is veszítette, úgyhogy, de most tulajdonképpen ideális az idő.
3: A kötések azok rendben
2: vannak? Be van kötve a dinnye, nem tudom máshol hogy van, de picit nálunk a szárral kell foglalkozni, egy kicsit utána kell menni a szárral a növénynél, tehát megfelelő tömegű szárnak kell lenni ahhoz, hogy jó dinnye legyen.
3: Azért volt csapadék, de hogy ez mennyire jut be a földbe?
2: Sokat segített rajtunk, legfőképpen inkább a klíma véget. Tehát ne az a száraz meleg legyen, hanem legyen klíma. Tehát a növénynek igazából nekünk arra volna szükség, mert igazából valamilyen szinten tudjuk pótolni a medvességet.
3: De hát öntözni tudnak?
2: Öntözni nem vagyunk könnyű helyzetben, de tudunk. Vajon szerintem tudunk. A legnagyobb probléma az, hogy nincsen pára, nincs levegőbe megfelelő nedvesség. Tartalom. Ilyenkor a növény is tiltak, hogy nem akar párologtatni, ezáltal nem is vesz fel vizet, és akkor lehervad, biztos szomjazik.
3: És hogy néz ki, milyen lesz most a termés, meg mennyi lesz?
2: Azt még most nem tudjuk megmondani. Hát az irány jó, szerintem akár lehet egy jó szezon is, de hát ez még sok minden nem múlik.
3: Még egy hónap körülbelül, mire piacra kerül?
2: A szabadföldi az körülbelül egy hónapot gondolok én. Ugye nagyon sokan foglalkoznak most már az országba hajtott a dinnyével, nekünk is van, az egy picit előrébb mutat. Egy 10 napon belül egészen jó dinnyék lesznek már Magyarországon.
3: De azok a dinnyék, amiket már látunk az út szélén, hogy esetleg magyar dinnyeként árulják, az már magyar dinnye?
2: Nagyon szeretik az import epret magyarként feltüntetni. Ugyanez van a görög dinnyével is. Nem tisztességes kereskedelem ez egyébként. Bevásároltatják egy hónappal előtte a fogyasztót, és már a fogyasztó már bizalmatlan a magyar dinnyével szembe. Mert ugye nem azt kapja meg magyar dinnyeként, mint amit vár. Ugye, amikor nem jelenik meg a magyar dinnye, akkor 1000 forint fölött van a kilója a pulton ezeknek a dinnyéknek. Nagyon érdekes módon, amikor megérkezik a magyar dinnye, a nagy kereskedők is, az importőrök is, azonnal le tudják vinni 4-500 forintra a dinnyének az árát.
3: Egy hónap múlva, ha piacra kerülnek a dinnyék, mennyi lehet az ára?
2: Meg se közelíti a mostani import dinnyének az árát. Ez jó lenne, hogyha a fogyasztók türelmesen megvárnák azt, hogy érjen be a magyar dinnye, amit egyébként ők is tudják, hogy mit eszik.
3: Meg hogy kitől.
2: Meg hogy kitől. Veszik. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy kitől veszik.
3: Nagyon sokat növekedtek az előállítási vagy megtermelési költségek?
2: Ezt nem tudjuk mi termelők felfogni, hogy ugye erősödött a forint. És ugye az input anyagok, azok mindig, minden évben a forintnak a gyengülése véget mindig ment fölfelé. És ugye most az idén csökkenni kellett volna az input anyagoknak is, a vetőmagnak, a növényvédőszernek, a műtrágyának, csökkenni kellett volna az árának. Miért nem csökken? Miért inkább emelkedik?
3: Viszont hozzák magukkal ugye majd a gyümölcsárát.
2: Hát hoznák a gyümölcsárát is, így van. Tehát magyarul, ha a kereskedő drágábban vesz, akkor valószínűleg drágábban kéne eladni és értékelni. Is.
1: Kedves hallgatóink, Műsorunk hamarosan véget ér, de ha tehetik, maradjanak velünk. A hírek után kezdődik a Jó reggelt Magyarország, ahol többek között először érkezik Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Ő az afrikai sertéspestis hatásáról beszél majd. Majd Mészáros Melinda is érkezik a stúdióba, a Liga szakszervezetek volt elnöke, munkaügyi szakjogász. Ő arról beszél majd, hogy szigorít a kormány, három országból leáll a vendégmunkások behozatala. Kedves hallgatóink, hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják az interneten. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Szerdai imádság. Elmondja Géresi Róbert református püspök.
1: Segítségünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Júdás levele 20. és 21. versét olvasom. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Fohászkodjunk! Áldunk és magasztalunk mindenható Istenünk, mennyi jó atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy áldásod és szereteted megőriz bennünket. Köszönjük, hogy építesz lelked hatalma és ereje által. Urunk Istenünk, magasztalunk és áldunk téged, és köszönjük, hogy jó indulatod és oltalmad ott van mindannyiunk életében. Abban bízunk, hogy a mi reménységünk nem csak erre az életre szól, hanem az elkövetkezendőkre is. Oda akarjuk szánni önmagunkat a te szeretetednek, oltalmadnak és megtartó kegyelmednek. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a mi életünk minden pillanatában velünk vagy, hisz megváltottál és megszenteltél bennünket az Úr Jézus Krisztus által. Arra kérünk, hogy az ő érdeméért adj nekünk ezen a mai napon is sok-sok áldást, reménységet és bizodalmat, te vezess bennünket azon az ösvényen, amely te országod felé visz. Szenteld meg életünket, most és mindörökké. Ámen.
0: Géresi Róbert református püspök gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Hat óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 10-én szerdán a mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható ma, legfeljebb keleten lehet zápor, zivatar, és megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő Budapesten, ahogy az ország leghidegebb pontjának tartott településen, a Nógrádi Zabaron is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány.
3: Ukrajna nem fogad el semmilyen Oroszországgal kötendő béke megállapodást, azt a részvétele nélkül hozzák meg, nyilatkozta az ukrán elnök.
2: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszló július 1-től. A leglátogatottabb területeken tilos lesz az elektromos sporteszközökkel közlekedni. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
3: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
2: Valamennyi jelenlegi és korábbi országgyűlési képviselő eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének. Magyar Péter és Orbán Viktor vagyoni helyzete lényegében nem változott. A Tisza kormány legvagyonosabb képviselője Kapitány István, Kis Júlia Lilla összefoglalója.
4: Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát,
5: jelentette be a kormánypárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea azt mondta, képviselőik többsége sikeres karrier után ült be a parlamentbe. Magyar Péter miniszterelnöknek továbbra is egy 12. kerületi ház, egy lakás és egy garázs van a nevén. Változatlanul tulajdonosa egy beépítetlen területnek Balatonhenyén, és van egy Volvója. Egyéb ingóságként egy pianinót és két festményt tüntetett fel. A kormányfőnek 88 millió forint megtakarítása van, főleg értékpapírokban. A kormánytagok közül Kapitány Istvánnak a legnagyobb a vagyona. A gazdasági és energetikai miniszternek több mint 6 milliárd forintnyi befektetése van. Résztulajdonosa egy malagai üdülőnek, gépkocsiként pedig egy Maseratit és egy Teslát tüntetett fel. A politikus ugyanakkor a fizetését jótékony célra ajánlotta fel.
6: A teljes miniszteri fizetésemet felajánlom a magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére.
5: Orbán Anita külügyminiszternek 237 millió, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek 111 millió, Posvai Gábor belügyminiszternek pedig mintegy 107 millió forint megtakarítása van. A belügyi tárcavezető 3 autót is feltüntetett. Ennél is több autója van Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek, aki a két ingatlana és a 280 millió forintnyi megtakarítása mellett 5 kocsi tulajdonosa. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, egy 22 hektáros mezőlaki rétet és egy 1938 négyzetméteres csopaki gyümölcsöst is bevallott. Radnai Márka választások után április 27-én kapott ajándékba egy budapesti lakást és 2 BMW-t. Kitöltötte vagyonnyilatkozatát Orbán Viktor is. A korábbi miniszterelnök 36 évnyi képviselői munka után 9,1 millió forint megtakarítást vallott be, ami 4 millió forinttal több, mint januárban. Továbbra is egy felcsúti és egy 12. kerületi ingatlan tulajdonosa. Nem látszik jelentős változás Lázár János egykori miniszter vagyonnyilatkozatában sem. Neki továbbra is 46 ingatlanja van, és 40%-os tulajdonrésszel bír a Batidai vadászkastélyban. Ujjes Gergely egy 11 millió forintos babaváró támogatást vallott be, a Fidesz frakció vezetője emellett továbbra is 2 11. kerületi ingatlan tulajdonosa, de a nagyobbat éppen értékesíti. Rétvári Bence 3 ingatlan tüntetett fel, a KDNP frakció vezetőjének számláján 8 millió forint van, ami a 2026. januárjában leadott vagyonnyilatkozatához képest 6 milliós gyarapodás. Torockai Lászlónak mindhárom korábbi ingatlanja megmaradt. A Mi Hazánk elnöke januárban 1 millió forintos készpénzt vallott be, ami mostanra lekerült a dokumentumról, bankszámlája viszont azóta 7 millió forinttal gyarapodott. Dúró Dóra Mi Hazánkos képviselőnek nyilatkozata alapján továbbra is megvan a Horthy szobra, házastársával Novák Előddel pedig mintegy 2000 könyvet is birtokol.
2: A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
3: Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
7: Én egyáltalán nem tartom túlzónak a 2 éves börtönbüntetést, ami majd szerepel ebbe a jogszabály csomagban, mint szankció, mert itt nagyon nagy közhatalommal felruházott szereplőkről van szó, és a közbizalmat olyan szinten sikerült lerombolni az utóbbi években, évtizedekben, hogy valamilyen erős szankció kell arra, ami visszatartó erővel bír.
2: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el.
3: Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát.
2: Ukrajna nem fogad el semmilyen Oroszországgal kötendő béke megállapodást, ha azt a részvétele nélkül hozzák meg, nyilatkozta az ukrán elnök.
3: Volodymyr Zelenszky az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfővel lezajlott találkozója után ismét hangsúlyozta, Kijevnek Európától és az Egyesült Államoktól is biztonsági garanciákra van szüksége. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, nem fogadunk el olyan tárgyalásokat vagy megállapodásokat, amelyek rólunk szólnak, de nélkülünk zajlanak, miközben a háború a mi területünkön folyik, és a veszteségek túlnyomó részét Ukrajna szenvedi el.
2: A gazdák támogatására szólította fel a kormány Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. A politikus emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt áprilisban lehetővé tette, hogy a kormányok rendkívüli segítséget nyújtsanak a gazdálkodóknak. Ezeket a támogatásokat év végéig lehet folyósítani.
3: A Fidesz képviselője azonban nem tud róla, hogy a magyar kormány ezt kérelmezte volna Brüsszelben. Hasonló esetben az Orbán kormány egyszer 25, egyszer pedig 20 milliárd forintos nemzeti támogatást nyújtott a gazdáknak az elmúlt években, hangsúlyozta Dömötör Csaba.
8: A kérdés már csak az, hogy a jelenlegi kormány nyújt-e támogatást, éle a bizottság által lehetővé tett támogatási lehetőségekkel. Hajlandó-e mérsékelni a magyar gazdák terheit az üzemanyagárak emelkedése miatt, a műtrágyárak emelkedése miatt, a kereskedelmi megállapodások által okozott károk miatt és az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése miatt.
2: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszló nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni.
3: Ebben az évben május 22-éig országosan 745 felnőtt és csak nem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. 2 tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, számolt be a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is.
9: Az e-roller használóknál tekintettel arra, hogy nagy sebességgel közlekednek, és ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, agykoponya sérülések és a mellkas sérülések.
2: A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen.
3: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese a Krónikának hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel, ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Szegi Attila hozzátette, hogy a Tiszatónál is folyamatos a víz duzzasztása, és igyekeznek minden esetben annyi vizet engedni, hogy a Tisza ne érje el a kritikus vízállást Szolnoknál.
10: Azért Szolnok térségében van erre a biztonságra szükség, mert ugye kisköre alatt nincs már duzzasztási hatás. Szerbiában van a következő vízlépcső, és annak a duzzasztó hatása nem hat vissza Szolnok térségéig, ezért ott ilyen alacsonyabb vízállások alakulnak ki ilyenkor, nyári kisvízes időszakban, amikor a Tisza vízhozama nagyon lecsökken.
2: Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében.
3: A Nemzeti Park a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, tartsák be a látogatási szabályokat. Tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M3-as autópályán Mogyoródnál terelést építettek ki. A Vásáros-Namény irányába tartókat, a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható.
2: Budapest információkkal folytatjuk.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű, északnyugaton lesz hűvösebb.
2: Ez volt a Krónika 6-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Nemzeti Sport Krónika.
12: A mikrofonnál Bera Emese. Ugyan a fél időben még hátrányban volt, végül 3-1-re legyőzte Kazaksztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A gólokat Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Tóth Rajmund szerezte. A kazakok a 63. perctől emberhátrányban játszottak. Kiütéses győzelmet aratott a magyar női labdarúgó válogatott. A mieink világbajnoki selejtezőn a C-divízióban 6-1-re verték a vendég Andorrát, így a Nemzetek Ligájában feljutottak a B-divízióba, illetve bejutottak a VB-selejtező rájátszásába. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Álvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként 28 mérkőzésen irányította a spanyol fővárosiak első csapatát. Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapata a szerbekkel szemben bukta el a BB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. A 8-ból 5 magyar öttusázó jutott tovább a selejtezőből a budapesti világkupa női versenyében. Az olimpiai negyedik helyezett Guzi Blanka megnyerte csoportját, rajta kívül ott lesz az elődöntőben Mészáros Emma, Rancsák Diana, Erdős Rita és Varga Orsolya Dorottya is. Új sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Bígvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Az Európa Kupa győztes Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Köszönöm figyelmüket!
13: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
1: 2026. június 10-én szerdán Margit és Gréta névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Már 3000 sertést kellett leölni a hazai sertéspestis járvány miatt. A vírus ellen nincs vakcina, 8 éve pusztítja az állományt. Hogyan látja a sertés ágazat jövőjét a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke? Hamarosan erről is beszélünk. És még ebben az órában szó lesz arról is, hogy eszkalálódik a közel-keleti konfliktus. 7:30 után beszélünk arról, hogy felfüggesztette a devizahiteles pereket és végrehajtásokat az országgyűlés, hogy ez egészen pontosan hogy fog kinézni, kinek kedvező, és kik esnek bele ebbe a körbe. Ezt is megkérdezem majd egy ügyvédtől. Aztán pedig szó lesz arról, hogy mit jelent a magyar munkaerőpiacra, illetve a gazdaságra nézve a kormánynak az a szigorítása, miszerint 3 országból leáll a vendégmunkások behozatala. 8 óra előtt pedig egy nagyon érdekes témát feszegetünk, ugyanis felülvizsgálná a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat az oktatási miniszter. Azt mondja, hogy ezek a 6-osztályos gimnáziumok tulajdonképpen csak az elit újra termelődését szolgálják. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a tehetségesebb, ambíciózusabb gyerekek fejlődését hogyan és mennyiben foghatja vissza az, hogyha nem kapják meg a lehetőséget a gyorsabb haladásra. Erről is beszélgetünk majd. Aztán 3:49 előtt pedig egy igazán aktuális kérdés, mert hogy szigorítják az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozást. Közlekedési szakjogást kérdezem majd a témában. Tartsanak velünk ma reggel is.
13: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
1: Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt még májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. A válogatott átlövőjét, Ónódi János Kuti Mátét a döntés után Bera Emese hívta fel telefonon.
12: Azt tudom, hogy mióta véget ért a Magyarország-Szerbia VB-selejtező, és kiderült, hogy a pályán nem sikerült kiharcolni a világbajnoki szereplést, azóta újságírók, szurkolók és mindenki, aki szereti a kézilabdát, abban bízott, hogy meg lesz az a szabad kártya, mert hogy jogosultnak éreztük magunkat arra az elmúlt évek eredményei alapján. Nem tudom, hogy a játékosok között ez hogy volt, ez a várakozás, ez a reménykedés.
14: Hát igazából nagyon vártuk, ugye tudtuk, hogy holnap van a sorsolás, úgyhogy tudtuk, hogy az június 10-ig ennek mindenféleképpen, hogy meg kell, hogy legyen ez a döntése a szabadkártyákkal kapcsolatban. Reméltük, hogy ez minél hamarabb meg lesz azért, hogy ezt nem húzzák el így az utolsó napig, és hogy ma derül ki, és hát nyilván azt is nagyon reméltük, és azt gondolom, hogy hittük is, hogy az egyik szabadkártyát azt megkapjuk, de mint most már ugye tudjuk, ugye sajnos nem mi kaptuk ezt, azért nyilván most azt gondolom, én csak személyemről tudok nyilatkozni, de egy nagy csalódottság és szomorúság dolgozik bennem. Így azt tudnám mondani erre a szituációra, hogy ez így egy dupla nagy pofon, ugye az első a pályán érkezett Szerbia elleni meccs után, a második pedig ezzel a rossz hírrel.
12: Azt egyébként már sikerült feldolgozni, vagy éppen azért nem, mert hogy ez a reménykedés ez egészen eddig élt? Tehát, hogy eddig nem is annyira foglalkoztatok annak a csalódásnak a feldolgozásával?
14: Hát őszintén nekem személy szerint például nehéz volt visszamenni a saját klubomba és tiszta fejjel kézilabdázni, azért még a reménykedés az tényleg dolgozott bennem, és hajtott és motivált, ezért talán tudom azt mondani, hogy jó, hogy talán ez a szezon után derült ki, most már azért mindenkinek szezon után van ez a rossz hír, de mindenféleképpen azért azt kell mondjam, nehéz volt befejezni a szezon, nyilván valaki ért közbe sikerélmény is, de nehéz volt így ezt a szezont lezárni. Azt mondom, hogy talán így két helyek között maradni még, mert azért a válogatott az azt gondolom, hogy mindenkinek a szíve ügye. Úgyhogy volt egy kis boldogság, hogy vége lett a szezonnak, de még mindig ott volt a kérdője, hogy oké, de hogy mi fog történni a válogatott, hogy megkapjuk-e a szabadkártyát, és ugye hát ez ma derült ki, hogy nem sajnos.
12: Arról ugye nagyon sok szó esett, hogy hétfőn lesz egy elnökségi ülés, ahol majd kiderül a szövetségi kapitány Csema Rodriguez jövője. Nyilván nem kérem tőled, hogy mondj az ő munkájáról véleményt, mert egy játékos ezt nem szokta, vagy ilyet nem szokott, de úgy érzed, hogy lehet, hogy szükség van egy kis frissítésre, egy kicsit más irányra?
14: Erre nem tudok válaszolni. Nekem nyilván az a dolgom, hogy aki az edző, én az ő keze alatt én 110%-omat teljesítsem. Azért azt gondolom, hogy amit itt a fiúk itt az elmúlt években, ugye, amikor én esetleg még nem is voltam velük, ugye sérülés miatt, de olimpián jártak Párizsban, előtte egy történelmi Európa-bajnoki 5. helyezést értek el, ami azt gondolom azért, hogy magáért beszél. Most ez valamiért így alakult, mindenféleképpen azt gondolom, hogy le kell vonni ezekből a tanulságokat, és hát kell gondolni, hogy mi kell változtatni, ez biztos. Hogy ez milyen mértékben történik meg, ez már a mások dolga, de azt gondolom, hogy ebből az egészből.
15: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra 22 perc, mintegy 100 gyermek befogadására alkalmas egy új a debreceni Tócóvölgyben megnyílt bölcsöde. A beruházást a Hajdú-Dorogi Metropolitai Egyház csaknem 1,4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással valósította meg, és Gödöllőn, valamint Makón is hasonló intézményt adtak át a gyermekeknek. További részletek Cinege Leventétől.
16: Régóta részt veszünk a gyermekvédelem területén a szakellátásban.
17: Tőkés Margaréta, a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye gyermekvédelmi irodájának vezetője.
16: A gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a bölcsődei ellátás. Egészen a kisgyermekkortól a felnőtt korig felelősséget vállal az egyház a gyermekek nevelésében. Innen jött az ötlet, hogy a legkisebbeknek a gondozása nevelése során is vállaljunk szerepet. 2023-ban alapítottuk az első bölcsődénket Hajdú-Dorogon. Ezzel már pár húzamosan folyamatban voltak Debrecen városával egyeztetések. Ekkor jelent meg egy pályázat, amelynek keretében a nagy bölcsöde fejlesztésekre lehetett pályázni. Az a döntés született, hogy akkor Debrecen városában is szeretnénk egy ilyen bölcsödét létrehozni. Ugye ez a Hajdú-Dorogi Főegyház megyének a székhelye. Ezzel párhuzamosan Makón és Gödöllőn két parókia, ami a Főegyház megyéhez tartozik, szintén úgy döntött, hogy szeretnének ők is bölcsödét nyitni, és hát három pályázat került benyújtásra a Hajdú-Dorogi Főegyház megyéhez kapcsolódóan, kettő ugye parókiához kötődően, egy pedig a Hajdú-Dorogi Főegyház megyéhez.
17: Tőkés Margaréta úgy fogalmazott, Debrecen mérete és a kisgyermek napközbeni ellátás iránti növekvő igény indokolta az egyházi fenntartású bölcsődék létrehozását, ahol a keresztény-katolikus értékek szerinti nevelés már a legkisebbeknél is megkezdődhet. A 8 csoportos 4 gondozási egységgel működő intézmény 96 férőhelyes kapacitásából fakadóan örömmel látja a vezetőség, hogy az elmúlt héten már 87 gyermek beiratkozásánál tartottak, ugyanak ekkor hangsúlyozta, hogy a létszám folyamatosan változik az óvodáskor elérésével, mivel ekkor a kisgyermekek akár évközben is elhagyhatják az intézményt.
16: Ez a vállalás a 96 férőhely, ez betöltött férőhelyre vonatkozik a projekt keretében is, ez azért is számít nagyon eredményesnek, mert ugye több bölcsőde is nyílt, nagyon nehéz a toborzás során úgy betölteni a férőhelyeket, hogy tartósan fent tudjuk tartani ezt a létszámot. Az állami jogszabályoknak megfelelően történnek a gyermekek felvétele, tehát vallási hovatartozástól teljesen függetlenül várjuk a gyermekeket, illetve a családjaikat. A családoknak a jó része térítésmentesen jut hozzá ehhez az ellátási formához, mert ugye az állam részéről nagyon sok támogatás adott, illetve a jogszabályban is meghatározottak szerint, hogyha valakinek a családi helyzete, több gyermek van a családban, vagy az anyagi helyzeti nem teszi lehetővé, egy ugye mindenféle támogatási formák adottak a családok számára.
17: A Hajdúdorogi Főegyházmegye gyermekvédelmi irodájának vezetője hangsúlyozta továbbá, a bölcsődei ellátás többségében nem jelent anyagi terhet a családoknak. A közelmúltban Gödöllőn 28, Makón pedig 24 férőhelyes bölcsődét nyitottak a projekt keretében, és tapasztalataik szerint a kisebb intézmények könnyebben telnek meg. Gyakran már indulásuktól teljes kapacitással üzemelnek. Tőkés Margaréta kiemelte, általában mindenhol nagy az igény a napközbeni gyermekelhelyezésre és a korai fejlesztésre, a bölcsődékben tartott fejlesztő foglalkozások célja pedig, hogy a gyerekek testi és értelmi képességei már picikorban fejlődjenek, így az óvodába való átmenet zökkenőmentes lesz.
18: Nagyon örülünk neki, hogy tavaly, ahogy megnyitottuk a kapuinkat, ugye viszonylag egy éves működésen vagyunk túl, majdnem a teljes létszámot, ez a legnagyobb telephelyünk, 96 férőhelyes, pont a napokban értük el a legmagasabb létszámot, majdnem teljes feltöltöttséggel működünk, úgyhogy egy év alatt is igen sikeresek lettünk és népszerűek a városban.
17: Erősítette meg kérdésemre Rása Szabó Marianna, Tócóvölgyi intézmény vezetője.
18: Azt gondolom, hogy itt Debrecenben nem vagyunk könnyű helyzetben, mert egyébként is egy nagyon nagy bölcsődei hálózat már régebb óta működik a városban. Én azt gondolom, hogy mi egyetlen egy görögkatolikus bölcsődeként, ezzel az organikus keresztény pedagógiai szemléletünkkel, amivel elkezdtünk működni, meg tudjuk találni a mi célközönségünket. Akik minket választanak, azok fontosnak tartják kisgyerekes családok, hogy a legkisebbek már ebben a keresztény szemléletben nevelkedjenek, olyan értékeket kapjanak, ezt mi beépítettük a mindennapi szakmai munkánkban. Igyekszünk ezeken az értékeken és egy ilyen vízióval működni továbbra is.
17: Rása Szabó Marian elmondta továbbá, a bölcsődében már a kezdetektől tudatosan beépítették a görögkatolikus hagyományokat és szokásokat, például húsvét és adventi ünnepségek, hétindító imák és az étkezések előtti utáni imádságok formájában, miközben hangsúlyozta, hogy az intézmény nyitott minden család felé. Nem kérnek felekezeti hovatartozást, csupán azt várják el, hogy a szülők elfogadják a keresztény értékek szerinti nevelést. Az elmúlt évben több mint 100 családot láttak el, jelezve a szolgáltatás iránti erős igényt, tette hozzá.
18: Az egyik család visszajelezte, hogy esküvőn voltak, ahol egyházi szertartás keretében is összeadták a párokat, és a kicsinek az itteni heti hétindító ima alkalmával, ugye ő hallja az imádságokat, összekulcsolta a kezét, és tudta a szöveget, tehát hogy be tudott kapcsolódni. Az ők is saját kis szintjükön nagyon szívesen veszik. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy mit itt hitoktatást végzünk, vagy olyan hittanóra keretében, de nagyon szeretnek együtt énekelni, és azokat az értékeket a közös öleléssel, hogy beszélünk a szeretetről, az odaadásról, az elfogadásról. Ebben a korban is már nagyon jól meg lehet alapozni, és a mi szakmaiságunk, a pedagógiai szellemiségünk is szorosan összekapcsolódik, tehát megvan a keresztmetszete ennek. A keresztény organikus pedagógia felfogása szerint a nevelésünk egy növelés, és nem drasztikusan és lenyomva a gyerekek torkán azokat az elképzeléseket, tehát nagyon finom hangolva, támogatva a mi környezetünkkel a gyereknek a kibontakozását, növekedését. Igyekszünk egy nagyon gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsődei közeget kialakítani.
17: A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény vezetője arról is beszélt, Fülöp érsek Szent Anna oltalmába helyezte az újonnan indított intézményeiket, ezzel is hangsúlyozva a nagymamai szeretetet és gondoskodás értékét, amely a bölcsődei nevelés alapját képezi. Az egyház közösséggel szoros együttműködésben nem csak a gyermekekre, hanem a családokra is kiterjedő közösségépítő programokat kínálnak. Rása Szabó Marian rámutatott a szülőknek szóló támogatást szolgáló kezdeményezésekre, többek között a Szent Lukács Korafejlesztő Központtal közös szülői tréningre és a Baba Mama Klubra, valamint a képernyőmentességet népszerűsítő programra. A pályázati forrásokból a legmodernebb bölcsődei eszközöket és játszóudvart valósítottak meg, a jövőben pedig annak kibővítését tervezik, tette hozzá a Tócóvölgyi Intézmény vezetője.
15: BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
15: MÁV Info.
19: Jó reggelt kívánok! Nincsenek forgalmi fennakadások a vasúthálózaton. Karbantartás miatt vasárnapig pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békéscsabai fővonali nemzetközi intercity menetrendje az Újszászi-Szolnoki elővárosi szakaszon reggeltől késő estig. 23-áig a pécsi meccsek és a kaposvári intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett ma még ugyanitt, holnaptól már Simontornya és Dombóvár között járnak a buszok. Péter Károly, MÁV Inform.
15: Időjárás jelentés.
1: 17 fokot mutat jelenleg a hőmérő Budapesten, de hogy milyen idő várható országszerte, nap végéig, arról már Mráz Annát, a Hungaromet munkatársát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! Ma front érkezik, előtte pedig délelőtt kevesebb helyen, délután elszórtan várható zápor, zivatar. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé fordul elő eső, zápor, zivatar, délnyugaton akár heves zivatar is. Emellett pedig megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai csúcsérték általában 27 és 34 fok között valószínű, azonban északnyugaton és az északi határ mentén ennél hűvösebb lehet. Késő este hazánk északnyugati felé 13 és 20, másút 20 és 25 fok várható.
1: Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
3: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Ismét amerikai légicsapások érték az iráni partvidék légvédelmi létesítményeit. A Donald Trump elnök által elrendelt hadművelet az amerikai parancsnokság szerint arányos önvédelmi lépés volt arra, hogy feltételezések szerint iráni drón miatt zuhant le egy amerikai katonai helikopter a Hormuzi szoros térségében. Teherán tagadja a vádakat. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfőn, éjjel, Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra. Több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket és kukákat gyújtottak fel. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani, az Intercity-nek csak a felek közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek. A híradást Bánáti Bence készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
15: Reklámot hallottak.
6: Vármegyéről Vármegyére. Komárom Esztergom.
22: Évezredek óta épít és restaurál. Süttői mészkő. Komárom és Esztergom között félúton a Duna jobb partján terem ez a nemes anyag. Magyarország talán leghíresebb mészköve, a folyón eljutott Európa számos városába, de még a tengeren túlra is. S hogy itthon hol használták fel? Íme néhány példa. Budai vár, Citadella, Diósgyőri vár, Gödöllői Grassalkovics kastély, Halászbástya, Keszthelyi Festetics kastély, Lánchíd, Margit híd, Mátyás templom, Milleneumi emlékmű a Hősök terén, Országház, Tőzsdepalota. Elegáns, világos színű, masszív, de mégis könnyen formálható. Alkalmas kültéri és beltéri burkolásra, ablakpárkányok, lépcsők és szobrok készítéséhez, kandallónak vagy éppen út építésére. Mivel süttő történelmi öröksége a kőfaragás tudománya, így még ma is innen kerülnek ki a minőségi díszítőelemek, faragványok és lábazatok. Ezt a pleisztocén korban keletkezett anyagot már a rómaiak is bányázták. Süttői mészkőből készült akvinkum és az egykori Intercíza néhány épülete a mai Dunaújvárosban. A környék lakosságának generációi foglalkoztak a mészkő kifejtésével és megmunkálásával. Süttőn még mindig név szerint ismerik a 200-300 évvel ezelőtt betelepült olasz és német származású kőfaragó familiákat.
6: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
15: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
1: 6 óra 37 perc, a mesterséges intelligencia pedagógiai alkalmazásait vizsgálja a Debreceni Egyetem kutatója. Az Agora Tudományos Élményközpont szakmai munkatársaként Kara Bálint különösen a testnevelés órákon a gamifikáció és a személyre szabott fejlesztés lehetőségeit kutatja. Munkája során oktatói tevékenységet is folytat, és több szakcikket publikált már a mesterséges intelligencia oktatási szerepéről. További részletek Cinek Eleventétől.
23: Ez a robot képes a zongorát a megfelelő instrukciók alapján játszani.
17: Kézjelekkel irányítható zongorázó robot mozgást lekövető utasítás háromdimenziós virtuális valóság. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karán ezeken kívül 2022 tavasza óta akár önvezető autókat is programozhatnak a hallgatók. Egy ismert nemzetközi vállalat és az ELTE együttműködésével indult el 4 éve az országban elsőként a mesterséges intelligencia tanszék, mondta el még korábban. Ebben az M1 híradóban Szász István, a cégcsoport magyarországi vezetője.
24: A Bosch és az ELTE egyik legizgalmasabb közös kutatási területe a 4-es és 5-ös szintű önvezetés támogató rendszerek fejlesztése, ahol a gépi intelligencia már teljes mértékben emberi felügyelet és beavatkozás nélkül át tudja venni a járművek biztonságos irányítását.
17: Az együttműködés az egyetemi éveken is túlmutat, ösztöndíjprogram kutatói munka és a diploma megszerzése után akár azonnal elhelyezkedhetnek a végzett hallgatók a hazai cégeknél. A tanszék a hazai digitális ipar fejlesztését is szolgálja. A tantermek mellett munkaállomások, workshop szoba és könyvtárhelyiség is segíti a hallgatókat. Arról pedig, hogyan néz ki egy testnevelés óra, ahol az EMI személyre szabott feladatokat és pontgyűjtő rendszert alkalmaz, Kara Bálintot, a Debreceni Egyetem testnevelés történelem szakos hallgatóját, kutatóját, az Agora Tudományos Élmény Központ szakmai munkatársát kérdeztem.
5: Például generatív szoftverként egyéb feladatokat adunk a gyerekeknek. Például, ha megnézzük, a gamifikáció ugye játékosítást jelent. Ez abban rejlik, hogy például én azt mondom, hogy kosárlabdát akarok oktatni egy kisebb korosztálynak, de ez működik egészen gimnáziumig is, akár egyetemen is, adunk úgymond egy játékosabb formátumot az órának. Például különböző címet találhat ki egy-egy gyakorlatnak, illetve különböző pontokat tudnak szerezni, ahol valamelyest hozzásegítjük a tanulókat ahhoz, hogy egy olyan kört adjunk és támogassunk, illetve alakítsunk ki az órán keretén belül, ahogy tudják élvezni, és egy játékos formátumban tanuljanak, illetve edukálódjanak. NetFit adatfeldolgozásnál elsősorban figyelnünk kell arra, hogy nem neveket használunk, illetve bármilyen olyan személyes adatot, ami a tanulókhoz kapcsolódik, anonim módon kell akár az adatokat bevinni, illetve ezt meg is tudjuk akár tekinteni, hogy milyen különböző felhasználási lehetőségek vannak rá.
17: Kara Bálint szerint a mesterséges intelligencia fiktív adatok generálásával és elemzésével gyorsan és hatékonyan képes vizualizációkat készíteni, személyre szabott fejlődési terveket ajánlani, valamint feltárni az előző évekhez képest mutatkozó eltéréseket. A kutató hangsúlyozta továbbá az oktatók folyamatos önképzésének szükségességét, és minél több hazai és külföldi online videó tananyagot, szakirodalmat, valamint az EU és más források által közzétett etikai irányelvek tanulmányozását javasolta a generatív eszközök felelős alkalmazásához.
5: Azt ajánlom, hogy mindenki tesztelje, hogy neki mi az, ami kedvező, akár egy órán keretén belül, vagy annak előkészítéséhez. Ehhez használtunk akár a notebook elemet, bármelyik úgymond Gemini, Perplexity vagy ChatGPT szoftvert, viszont figyelnünk kell arra, hogy ez mennyire hatásos úgymond a mi munkánknak, illetve milyen mértékben tudjuk felhasználni. Sokat segítette, vagy sem? Ezeket tesztelni kell, ez egy folyamat, úgymond megoldást találni a saját egyéni lehetőségekre. Mi a kutatásainkban, elsősorban az első kutatásban két csoportot mértünk fel, ahol leendő testnevelő tanár hallgatókat, illetve már pályán lévő testnevelő tanárokat kérdeztünk, és mértük fel, hogy hogyan viszonyulnak, illetve itt volt egy generációk közti különbségvizsgálat, ahol megnéztük azt, hogy az Y, az X és a Z generáció hogyan viszonyodik úgymond magához az AI használathoz. Illetve attitűdöt és használati vizsgálatot is csináltunk, amivel úgymond feltérképeztük, hogy eddig hogyan állnak, és ezt a jövőben is szeretnénk feltérképezni, hogy mennyit fejlődtek akár azok, akik erről előadást is hallgattak, vagy milyen keretek között hallhattak az egyetemen. Szeretnénk ezt kibővíteni, illetve több csoportot is vizsgálni, de elsősorban az eltérés az látható volt.
17: Kutatásaik meglepő eredménye fogalmazott Kara Bálint, hogy a generációk között nincs jelentős különbség az EMI eszközök használatában, így mind a fiatalok, mind az idősebbek hatékonyan alkalmazhatják ezeket a megoldásokat, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az iskolai beépítés nem rövid folyamat. Több év tapasztalatszerzésre és folyamatos finom hangolásra van még szükség annak eldöntéséhez, mi szolgálja valóban az oktatást, és mi az, ami nem. A kutató kiemelte, hogy a siker a tanárok módszertanától függ. A frontális vagy az interaktív eszközök használata befolyásolhatja az eredményeket, ezért közös előadásokra és videókra épülő edukációs programokra van szükség, miközben meg kell őrizni a kreatív és kritikus gondolkodást, és ösztönözni kell, hogy a diákok saját ötleteikre építsék munkájukat, ne csupán generatív szövegekre támaszkodjanak, véli a Debreceni Egyetem kutatója.
7: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra 42 perc, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei telepen a házi sertés állományban is igazolták az afrikai sertés pestist, ami miatt egyes harmadik országok ideglenesen beviteli tilalmat rendelhetnek el a magyar húsokból. Hogy hogyan hat ez a sertéságazatra, illetve a tenyésztőkre és a piaci folyamatokra, erről már Éder Tamást, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: No hát, hogyha én jól olvastam, de segítsen vagy javítson ki, hogyha nem jól mondom, 8 éve jelen van Magyarországon ez a sertéspest is, elsősorban a vaddisznó állományból terjed, védekezni ellene csak teljes lezárással lehet. Mi a megoldás?
8: Így van, 8 éve jelent meg Észak-Kelet-Magyarországon ez a vírus, és hát úgy tűnik, hogy Egyelőre nem sikerül a vaddisznó állományban megfogni. Gyakorlatilag Észak-Magyarországról, ott északon egészen Komáromig, Dél-Alföldön, Szolnok megyéig, és most már Dél-Dunántúlon, Baranyában is megjelent ez a vírus Horvátországból. Tehát szép lassan az országnak a fele, vagy lassan kétharmada a vaddisznót nézve fertőzött. Mi a legelejétől már, akik a sertéstenyésztésben érintettek, vagy a sertés húságazatban érintettek, az elejétől nagyon szigorú fellépést kértünk a hatóságoktól. A külföldi példák azt mutatják, hogy csak ott tudtak sikeresen fellépni, ahol hát a fegyveres erők, a vadászok, az erdészek összehangoltan ritkították meg az egyébként rendkívül sűrű vaddisznóállományt, és ezáltal szép lassan eltüntették azokat az állatokat, amelyet hordozóként vinnék ezt a betegséget, illetve ami nagyon fontos, hogy a területről le kell vinni az egyébként a vírus miatt elpusztult állatokat. Most úgy tűnik, hogy Magyarországon ez nem történt meg rendesen, és a vírus folyamatosan terjed, és csak földrajzi gátak tartják meg, így például az M1-es a Dunántúlnál, illetve a Duna az Alföldön. Védekezni egyrészt a tenyésztőknek, hát úgy lehet, hogy maximálisan betartják a járványügyi elírásokat. Itt erről pontos leírásokat találnak például a NÉBI honlapján, de sok más szakmai szervezet is pontosan megadta, hogy milyen lépésekre van arra szükség, hogy minimalizálják ennek a betegségnek a házi sertésbe történő bemenetelét. Sajnos úgy tűnik, hogy ennek az üzemnek, amelyik egyébként rendkívül közel van a román határhoz, ennek az üzemnek nem sikerült. És ez azért fontos, mert Románia, hogy hát finoman fogalmazhatok, akkor sokszorosa nehéz helyzetben van a sertéspestis tekintetében, az afrikai sertéspestis tekintetében. Ott házi sertésállományok is folyamatosan fertőződnek meg, a vaddisznók betegek, tehát Románia helyzete sokkal súlyosabb e tekintetben, mint Magyarországi.
1: Ugye nem minden évben támad, bizonyos időközönként végez nagyobb pusztítás, most idén eddig 3000 sertést kellett leölni, ugyanakkor egy rendkívül ellenálló vírusról beszélünk, mert hogy lefagyasztva évekig sózott, szárított húskészítményekben pedig 140 napig, a talajban pedig 100 és 200 napig is fel.

0: szükség lenne arra, hogy ezeket Európában, vagy akár Európán kívül is értékesíteni lehessen?
1: Néhány dolgot azért szögezzünk le. Tehát eddig csak vaddisznóban volt Magyarországon afrikai sertéspest, és ez az első üzem, amelyik megfertőződött, és reméljük, hogy nem is lesz másik. Másodszor pedig azt pontosan kell látnia minden egyes fogyasztónak, minden egyes polgárnak, hogy ez a vírus ez emberre teljesen ártalmatlan. Tehát nem kell attól tartani, hogy még ha vaddisznó kolbászt teszik is, hogy ebből neki problémája lehet. De ugyanakkor a telepeket mégiscsak arra kell felhívnunk, hogy rendkívüli módon vigyázzanak. És akkor most visszatérve arra a kérdésre, amit föltett. Igen, itt az ágazat szereplői attól tartanak a leginkább, hogy a különböző EU-n kívüli országok exportkorlátozó intézkedése, ami ilyen esetekben bizony meg szokott történni, ez az exportkorlátozó intézkedés azt eredményezi, hogy Magyarországon beragad hát 10-20 ezer tonna sertéshús. Tehát olyan sertéshús, amit korábban Európán kívülre adtak el magyarországi húsipari szereplők, sikeresen jó üzleti kapcsolatokat kiépítve, legyen ez a Távol-Kelet vagy a Balkán. Ezen húst nem tudják most már sajnos kiszállítani, és egy jó darabig nem is fogják tudni kiszállítani. Ez a hús itt ragad bent az országban, és nyomni fogja az egyébként is nagyon zavaros piacot. Azt kell látni, hogy az Európai Unió sertés piaca több mint egy éve kihívásokkal küzd, ilyen finoman fogalmazzak, a belső fogyasztás sem növekszik, és az Európai Unió jelentős exportpiacokat veszített el az elmúlt egy évben, részben szintén állategészségügyi problémák miatt, Spanyolországban megjelent az afrikai sertéspest is, részben pedig például a kínai-európai uniós vámháborúk miatt, aminek az egyik áldozata az Európai Unió sertés húsa volt, sertés ágazata volt a tavalyi évben. Tehát egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és hát attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára beszakad, és a még tovább beszakad, egy 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
0: No hát innen folytatjuk legközelebb. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnöke volt a vendégünk. Az afrikai sertéspest is hatásáról beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 6 óra 50 perckor külpolitikával folytatjuk. A vonalban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató Központ John Lukács Intézetének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Eszkalálódni látszik a közel-keleti konfliktus, ugye csapást, ellencsapást követ, aztán pedig Donald Trump, amerikai elnök arról beszél, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős megegyezésnek az időpontja, akár 2-3 napon belül is aláírható, és akkor a hormuzi szoros is megnyílik. Na nézzük, hogy mi történik jelen pillanatban a közel-keleten.
3: Hát azt kell látni, hogy itt két részben összekapcsolt szintéren zajlik két háború, az amerikai-izraeli-iráni háború, ahol az intenzitás jelentősen csökkent, a felek mondjuk azt, hogy egy törékeny tűzszünetnek nevezett tárgyalási folyamatban vannak, de azért az olyan események, mint például az Apache helikopter lelövése Irán részéről, és ennek megbosszulása, vagy erre válasz amerikai részéről bekövetkezik, és a másik pedig egy Izrael-Hezbollah-libanoni háború zajlik, ahol továbbra is nagyon aktív, és jelenleg gyakorlatilag ez jelenti a fő eszkalálizós veszélyt, és alapvetően ugye a két helyszínen négy szereplő van, az Egyesült Államok, Izrael, Irán, és nekik teljesen eltérő, mondjuk azt, hogy a célja. Ugye az Egyesült Államok tűzszünetet szeretne, Hormuzi szoros biztonságát, ez lenne a rövid szávú cél, de ugyanakkor az uráni nukleáris és katonai képességeket is korlátozni akarja. Izrael a Hezbollahot akarja visszaszorítani,

0: az iráni fenyegetést csökkenteni, és gyakorlatilag egy tartós regionális katonai fölényt kialakítani. Irán pedig meg akarja őrizni a szövetségi rendszerét, mert ezen keresztül a regionális befolyását, ezért összekapcsolja a libanoni háborút az iráni fronttal, a Hezbollah pedig a katonai túlélésért és izraeli nyomás ellensúlyozásáért. Nagyjából ezt látjuk, és ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem összeegyeztethető, mert állandó eszkaláció van, még akkor is, ha egyébként a felek azt mondják, hogy hát tulajdonképpen tűzszünetben vannak.
1: Ugye az amerikai elnök 4 hetes időintervallumot jelölt meg akkor, amikor elkezdődött ez a háború, vagy amikor ő beszállt a háborúba, most fogalmazzunk így, hiszen a közel-keleti válság ennél sokkal régebb óta tart. Miért nem tudja egyébként legyőzni Iránt az Egyesült Államok Izraellel együtt?
0: Hát azért, mert gyakorlatilag ugye szárazföldi műveletek nélkül akarja ezt megoldani. Eredetileg az volt a célja az Egyesült Államoknak, tulajdonképpen Izraelnek is, hogy rendszert váltanak Iránban, de a régi politikai elitnek a megsemmisítését követően a forradalmi gárda fiatalabb generációja került hatalomra, ezek még inkább elkötelezettek, ha tetszik, úgy szoktuk mondani, hogy ők gyakorlatilag inkább szélsőségesek, mint voltak az Ajatollah társasága, és hát azt lehet látni, hogy Irán képességei ugyan csökkennek, de olyan aszimmetrikus képességei vannak, tehát rövid távú rakéták, drónok, különböző kishajók, aknázhajók, amikkel gyakorlatilag meg tudja bénítani a Hormuzi szorost, illetve ki tudja terjeszteni a háborút olyan szereplőkre, akikről azt gondolja, hogy fogalmazunk, hogy ráveszik az Egyesült Államokat arra, hogy csökkentse a nyomást, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elszámították magukat az amerikaiak is, az izraeliek. Nem gondolták azt, hogy Irán hajlandó lesz megbénítani a Hormuzi szorost is ilyen tartósan, és hogy képes lesz, ez egy nagyon fontos. És a másik pedig nem gondolták azt, hogy az öböl államokat valamilyen módon bevonja ebbe a háborúba, és hát ugye az öböl államok nincsenek felkészülve arra, hogy komoly háborút vívjanak, és ez azt jelenti, hogy a háború egy regionális konfliktus veszélyével riogat, vagy ezt tartalmazza.
1: Ugyanakkor beszéljünk egy kicsit a későbbi vagy a várható geopolitikai helyzetről, vagy geopolitika alakulásáról, már csak azért is, ugye ön is említette itt az öböl országokat, amelyek nem voltak felkészülve erre, nem is kívántak bevonódni, hát a legtöbb arab ország is akaratán kívül vonódott be tulajdonképpen ebbe a háborúba, de ide vehetjük még Törökország álláspontját is, hiszen meghatározó lesz a jövőben az, hogy ezek az országok majd hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve Amerikához. Hogyha jön is most egy fegyverszünet, vagy fegyvernyugvás, meddig tart a béke, lehet-e a térségben tartós békét eszközölni?
0: Hát először is azt gondolom, hogy mindenféleképpen diplomáciát kellene alkalmazni, és nem katonai erőt, ez az első. Azt látjuk valóban, hogy az arab országok még annak ellenére is, és ebbe ide tartozik egyébként a nem arab ország, Törökország is, tulajdonképpen semleges álláspontot foglalnak el, tehát egyszerre bírálták az Irán elleni támadást és Irán visszatámadását, és ezt próbálják fenntartani, ezt akarja egyébként kihasználni Irán is, tehát például azt lehet látni, hogy ma már azért az öböl államokat nem fogalmazunk úgy, hogy nem támadja olyan intenzitással, mint a háború elején. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ma már nem olyan főszereplő, aki nagyon érdekelt a közel-keleti helyzet, mondjuk azt, hogy tartós rendezésében. Addig az volt, és különösen nem érdekelt egyébként abban, hogy itt mondjuk a világ energiaellátásának egyik központját jelentő Hormuzi szorosért nagyon sok mindent megtegyen. Igyekszik megtenni nagyon sok mindent, de elsősorban azokra az országokra és hatalmakra kéne számítani, akiknek nagyon erősen függ az energiaellátása gyakorlatilag a hormuzi szoros nyitottságáról. Nagyon sokan emlegetik Kínát, de Kína egyelőre se képességekbe, se akaratban nem akar beleszállni ebbe az egész kérdésbe. Nagyon sokan emlegetik az Európai Uniót, hogy aktívabban kéne, hiszen Európa azért másik közel-keleti energiafelhasználó. Nem tudni, mert ezeknek a szereplőknek a képességei nagyon korlátozottak. Hasonlóképpen látom egyébként Törökországot is, hogy szeretne gyakorlatilag egy ilyen saját, mondjuk azt, hogy azt szeretné, ha a térség saját maga intézni a dolgait, de ez nagyon nehéz egy olyan Izraellel, ami láthatóan a katonai fölényének demonstrálását és elérését tekinti stratégiai célnak.
1: Nagyon szűk egy percünk marad, szeretném a Kínáról még beszélnénk, ugyanis sajtóhírek szerint Kína profitálhat ebből az egész közel-keleti konfliktusból, stratégiai előnyöket gyűjt, tanulmányozza az amerikai hadviselést, és profitál az energiaválságból. Ezt hogy látja?
0: Ez részben igaz, de inkább azt gondolom, hogy attól függ, hogy meddig tart ez a hormuzi szoros lezárás. Azért ne felejtsük el, hogy a kínaiak azért itt a felhasználásnál, tehát az energiafelhasználásnál nagyon sokat számítanak Iránra, őket is sújtja, különösen az áremelkedés, és hát azt se felejtsük el, hogy a mezőgazdaságnak a tulajdonképpen a műtrágyához szükséges gáz sincs jelenleg, és ez viszont mindenkit érint Ázsiában is, különösen egyébként a Kínával szoros kereskedelmi kapcsolatban lévő dél-kelet-ázsiai országokat. Tehát azt gondolom, hogy ellentmondásos Kínának a helyzete.
1: Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 10-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
9: Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent, az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak.
8: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz elektromos sporteszközökkel közlekedni. Mondjuk a részleteket. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek, a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
9: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatás támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
10: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
8: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitáztak a képviselők az országgyűlésben. A Tisza párt szerint az intézmény politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. A Fidesz és a KDNP képviselői viszont úgy látják, a hivatal megszüntetésével Brüsszel elvárásainak akar megfelelni a kormány. Részletek Brieska Dánieltől.
11: Soha, de soha többé ne fordulhasson elő az, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel.
12: A jogállamot lebontó rombolás egyik legfontosabb égkövét, a szuverenitás védelmi hivatalt oda helyezzük, ahova való, a történelem szemét dombjára, közölte napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormány ezt a szervezetet uszította rá az ellenségeire, szerkesztőségekre, civil szervezetekre.
11: Politikai fegyverré alakították, és megpróbálták elhitetni az országgal, hogy a szuverenitás a hatalom bunkós botja saját nemzete ellen, nem pedig a polgárok joga. Ennek a korszaknak vége.
12: A hivatal megszüntetéséről vitáztak kedden a képviselők az országgyűlésben. A Tisza képviselője Mellétei Barna Márton azt mondta, előterjesztésük súlyos alkotmányjogi, politikai és erkölcsi kérdésben foglal állást.
13: Valójában arról döntünk, hogy a magyar állam intézményei közfeladatokat látnak el, vagy politikai akaratot szolgál. Arról, hogy az állam a polgárok szabadságát védi-e, vagy a polgárokkal szemben lép fel.
12: A kormány nem mond le a magyar szuverenitás védelméről, erősítette meg Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára.
14: A magyar szuverenitást az védi, ha az állam erős, tisztességes, jogállami és átlátható módon működik. Ha a közpénzt valódi közfeladatokra fordítjuk, ha a hatóság nem pártpolitikai megrendelésre, hanem törvényes felhatalmazás alapján ellenőrizhető és alkotmányos keretek között jár el.
12: Szűcs Gábor, a Fidesz vezérszónoka nem tartja meglepőnek a hivatal megszüntetését.
15: Ez a pici szuverenitásról lemondás, esetünkben a hivatal megszüntetése is előfeltétel az uniós források hazahozatalának?
12: Ha a kormány célja valóban a magyar szuverenitás megerősítése lenne, akkor a hivatal megreformálásáról vitáznának, vetette fel Juhász Hajnalka, a KDNP vezérszónoka.
16: Ez felszámolás és egyben politikai üzenet is. Annak az üzenete, hogy Magyarország lemond az egyik olyan intézményi eszközéről, amely kifejezetten a külföldi beavatkozások feltárására jött létre.
12: Felesleges intézményként, politikai kifizetőhelyként jellemezte a hivatalt a Mi Hazánk mozgalom képviselője. Apáti István szerint ugyanakkor a szuverenitás védelme valamennyiünk kötelessége.
17: Az egész történelmünk arra tanít minket, hogy csak és kizárólag saját magunkra számíthatunk. Senki nem fog minket megmenteni, senki nem akar nekünk jót.
12: Mellétei Barna Márton az elhangzottakra reagálva visszautasította a vádat, hogy a hivatal megszüntetése a Brüsszellel kötött paktum része lenne. A politikus hangsúlyozta, ilyen paktum nem is létezik. Az előterjesztésről várhatóan június végén szavaz majd az országgyűlés.
8: A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
9: Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
8: Még egyszer megkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el.
9: Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát.
8: Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
9: Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene, még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
8: Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága.
9: A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály.
8: A gazdák támogatására szólította fel a kormány Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. A politikus emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt áprilisban lehetővé tette, hogy a kormányok rendkívüli segítséget nyújtsanak a gazdálkodóknak. Ezeket a támogatásokat év végéig lehet folyósítani.
9: A Fidesz képviselője azonban nem tud róla, hogy a magyar kormány ezt kérelmezte volna Brüsszelben. Hasonló esetben az Orbán kormány egyszer 25, egyszer pedig 20 milliárd forintos nemzeti támogatást nyújtott a gazdáknak az elmúlt években, hangsúlyozta Dömötör Csaba.
18: A kérdés már csak az, hogy a jelenlegi kormány nyújt-e támogatást, éle a bizottság által lehetővé tett támogatási lehetőségekkel. Hajlandó-e mérsékelni a magyar gazdák terheit az üzemanyagárak emelkedése miatt, a műtrágyárak emelkedése miatt, a kereskedelmi megállapodások által okozott károk miatt és az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése miatt.
8: Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent, az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak.
9: A visszafogott inflációhoz hozzájárult, hogy az árszabályozó intézkedések megakadályozták az üzemanyag és az élelmiszerek drágulását. Erősödött a forint is, ami fékezte a tartós fogyasztási cikkek drágulását, és mérsékelte a földgáz árát. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árkorlátozások miatt még nem érkezett meg a várt inflációs nyomás a magyar gazdaságba.
8: A közlekedési és beruházási miniszter szerint újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során.
9: Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy Lázár János, korábbi közlekedési miniszter még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi-Dunahíd beruházásának költségvetését, amely így 451 milliárd forintra nőtt. A tárcavezető szerint a szerződést úgy módosították, hogy a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehessen fel. Ennek alapján csak nem 94 milliárd forintot ki is fizettek, tette hozzá Vitézi Dávid, aki hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak.
19: Bemutattam az eredeti szerződés, a választások előtt néhány nappal született szerződésmódosítás körülményeit. Van itt 98%-os előleg, 451 milliárd forintra emelt beruházási érték, és egy olyan kétszer kétsávos híd és úthálózat, amiről még a kormány által megrendelt tanulmányok is igazolták, csak titokban tartották őket eddig, hogy egyáltalán nem indokolt itt kétszer kétsávos utat építeni.
8: Itt az ideje, hogy Vitézi Dávid felnőjön kormányzati feladatához. Így reagált a Fidesz a közlekedési miniszternek a Mohácsi híddal kapcsolatos állításaira.
9: Az ellenzéki párt azt kérte Vitézi Dávidtól, hogy tegye félre az elődjével szembeni személyes ellenérzéseit, és próbálja megérteni, hogy a Mohácsi-Dunahíd és a kapcsolódó építkezések Magyarország nemzetpolitikai érdekeit szolgálják.
8: A fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné válik. Ezt a főpolgármester mondta a Republikon intézet konferenciáján.
9: Karácsony Gergely szerint 60 nap haladékot kaptak az államkincstártól, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulást, amely határidő jövő héten lejár. A főpolgármester kiemelte, a pénzügyi problémák ellenére úgy döntöttek, hogy a közszolgáltatásokat nem csökkentik.
20: A helyzet az tragikus, ugyanis van egy nagyon-nagyon rövid távú és akut probléma. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni. ezt most hatásszünetet tartok, hogy értsék meg önök és mások is, akiknek üzenem, hogy szerintem ez nem olyan, ez nem jó. Nincs kétségem afelől, hogy van politikai szándék abban, hogy ez ne következzen be, csak hogy a politikai szándék az nagyon nagyszerű, csak hogy nekünk valamilyen megoldást kéne találnunk.
8: Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője.
9: Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását.
8: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni.
9: Ebben az évben május 22-éig országosan 745 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, számolt be a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is.
0: Az e-roller használóknál tekintettel arra, hogy nagy sebességgel közlekednek, és ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, agykoponya sérülések és a mellkasérülések.
8: Megkezdődött a tiszavirágzás. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Ezt a jelenséget hívják tiszavirágzásnak.
9: Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt a kérész. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság.
2: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M3-as autópályán Mogyorodnál terelést építettek ki. A Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk.
21: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton, befelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Szakaszos útszűkületre kell készülni mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 2. kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű.
8: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. Délelőtt.
3: Egyre több gyereket lehet látni, különösen falvakban, kisebb településeken, hogy kerékpárral járnak iskolába.
4: Haszna van, értelme van, mert közlekedni és önállóságra is tanítjuk, illetve tájékozódni.
3: Tavasszal 200 iskola vett részt a Bringázza Suliba programban, amelynek célja, hogy általános iskolás tanulók, illetve a tanárok, valamint a szülők körében is népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres mozgást és a fenntartható mobilitást, azaz az aktív, környezetbarát közlekedési eszközök használatát. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, erről is hallhatnak.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
22: Kezdődik a szezon az esztergomi Babits Mihály emlékházban. A múzeumok éjszakájára is készülnek a költő egykori otthonában. Gétóth Franciska, az emlékház vezetője lesz a vendégünk. Régészet napja az Egri várban a hétvégén. 130 éves a fővárosi műcsarnok, tabló kiállítás nyílt a Művészeti Akadémia székházánál. És kiállítással zárja a Nagy László emlékévet a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
23: Évszázados emlékek, friss tengerparti levegő és lengyel vendégszeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be.
2: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
25: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
2: Pénteken lép életbe a menekültügyi és migrációs paktum, amit a Fidesz szerint nem szabad végrehajtani. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
3: A legújabb, most már a 21. szankciós csomagot készíti elő az Európai Bizottság. A büntető intézkedések a tervek szerint Oroszország gazdaságát, energiaszektorát, pénzintézeteit és kriptovaluta piacát célozzák. Ursula von der Leyen bizottsági elnök bejelentése szerint az újabb szankciós csomag célja, hogy korlátozza Oroszország olajeladásokból származó hasznát. A közel-keleti konfliktus miatt a globális ellátási láncok megszakadtak. Ez átmenetileg enyhítette a nyomást Oroszországon. Ezért a bizottság az olajárplafon kiigazítási mechanizmusának szüneteltetését javasolja jövő januárig. Így az olajpiacok kellő időt kapnak a stabilizálódásra, miközben továbbra is korlátozottak maradnak az orosz bevételek, emelte ki Ursula von der Leyen. A bizottság újabb 30 hajót vesz szankciós listára az orosz árnyékflottából, és büntetőintézkedések vonatkoznak majd azokra a kikötőkre, repterekre és finomítókra is, amelyek orosz olajat vesznek át vagy dolgoznak fel. További 31 orosz bankra is kiterjednek majd a szankciók, és a bizottság új exportkorlátozásokat javasol az orosz hadiipar által használt fémekre és technológiákra. További szigorításként a jövőben korlátoznák, illetve meg is tiltanák az egyes halászati termékek, például a tőkehal behozatalát Oroszországból és Fehér Oroszországból is. Az egész unió területére megtiltanák a belépést azoknak, akik az Ukrajna elleni teljes körű háború elindítása óta az orosz fegyveres erőknél szolgáltak. Az újabb szankciós csomagot az Európai Tanács elé terjeszti a bizottság. A Fidesz szerint a kormány még nem adott be kérelmet az EU-nak arra, hogy célzott támogatást adhasson a gazdáknak. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt az Európai Bizottság engedélyezi, hogy a tagállamok támogathassák a gazdákat, akár a többletköltségek 70%-ával is. Eddig azonban nem ismert, hogy a kormány beadta volna az EU-nak az erre vonatkozó kérelmet. A Fidesz EP képviselőjét a tájékoztatón a migrációs és menekültügyi paktumról is kérdezték. Dömötör Csaba úgy látja, félrevezető, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, mert a paktum valójában legalizálja a bevándorlást. A menekültügyi és migrációs paktumot június 12-től minden tagállamban kötelező lesz végrehajtani. A Euronews szerint a paktum szigorúbb külső határellenőrzést, gyorsabb eljárásokat és hatékonyabb hazaküldést tesz lehetővé. A lap szerint azonban több ország sem készült fel kellőképpen. A migránsok nyomon követésére szolgáló új informatikai rendszerek telepítésével és a határőrizeti létesítmények építésével több tagállam, például Németország, Olaszország, Görögország, Spanyolország és Ciprus is jelentős lemaradásban van.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
2: 7 óra 23 perc, megújította a pénzügyi szervezetek panasz kezelésére vonatkozó rendeletét a Magyar Nemzeti Bank. Az új szabályozás pedig figyelembe veszi a technológiai fejlődést, az új pénzügyi szolgáltatók megjelenését és a digitális ügyintézés terjedését. Erről is beszélgetünk a következő percekben Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na, miért volt szükség a panasz kezelésnek a megújítására? megújítására. Felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy túl sok a panasz, és akkor nem tudták követni ezt a pénzintézetek, de az is lehet, hogy az előbb elmondottak állnak a háttérben?
4: Szerintem az egyik legalapvetőbb jogunk ügyfélként, hogyha valamilyen elszámolásbeli vagy ügyintézési problémát látunk, akkor tehessünk panaszt, és nyilvánvalóan ezt megfelelően kell kezelni a szolgáltatóknak, de közben átalakult a pénzügyi piacok hát szolgáltatóinak a köre, újfajta szolgáltatók jelentek meg, digitális pénzkibocsátók, utalványkibocsátók, a posta is végez ugye nagyon sokféle pénzügyi tevékenységet, itt vannak a kriptoszolgáltatók, ideje volt, hogy ezekre is kiterjedjen ez a jogszabály erejű nemzeti banki szabályozás, hogy beleveszi a rendelet ezeket a szolgáltatókat is, meghatározza azt, hogy nekik is megfelelően ezeket a fogyasztói panaszokat kezelni kell, sőt az uniós elvárásokon túl is, például a kriptoszolgáltatóknál leírja azt, hogy nem elég az, hogy mindenféle kommunikációs csatornán beadhatjuk ezt a panaszt, azt, hogy fogyasztóvédelmi kapcsolattartóval kell rendelkezniük nekik is, hanem az az elvárás is ott van, hogy föl kell hívni például, hogyha elutasítják a panaszunkat, a jogorvoslati lehetőségekre a figyelmet. Tehát egyrészt kitágult az a kör, akik pénzügyi szolgáltatással foglalkoznak, másrészt, ahogy a bevezetőben is elhangzott, arra is figyelni kell, hogy ha az ügyfél azt kéri a szóban előadott panaszánál, hogy ő nem szeretne várni egy postai ügyintézésre levélben megkapott válaszra, hanem hogyha lehetőség van rá, akkor legyen kedves a pénzügyi szolgáltató digitálisan, e-mailben, vagy a megbeszélt módon adja meg a panaszra választ, akkor ez sokkal gyorsabban odaér, elégedettebb lesz a fogyasztó, főleg akkor, hogyha megfelelően ezt a panaszt elintézték.
2: Most említett egy típusú panaszt. Milyen panaszok érkeztek ezekhez a pénzügyi szervezetekhez? Olyanokra gondolok, amelyek generálták a problémát, vagy ami akár fennakadást okozhatott a rendszerben.
4: Igen, a leggyakoribb, legnagyobb kör értelemszerűen a bankokat jelenti. A legtöbb az a pénzügyi szolgáltatók közül a legtöbb panasz ide érkezik. Hát itt akár különböző hitel elszámolásoktól kezdve mennyivel tartozom, még miért nem kaptam értesítést, akár különböző utalások, pénzforgalmi művelettekkel kapcsolatos problémák, de akár a betéti oldalt is tudom említeni, hogy ezt nem úgy számolták, nem az volt a forgalom, stb. A második nagy kör az tulajdonképpen a biztosítási piac, és a további piacok, tőkepiac, nyugdíjpénztárak, azok egy kicsit kisebb panaszszámmal vannak ott jelen. Összességében a pénzügyi szolgáltatókhoz egy nagyon jelentős 300-400-es vagy még nagyobb számú panasz érkezik évente, de azért ezt tegyük hozzá, hogy itt egy sok milliós ügyfélkörről van szó. Egyfajta második fórumként, hogyha például elutasítják a pénzügyi szolgáltatók panaszát, akkor több tízezren fordulnak a Nemzeti Bankhoz is, illetve a Nemzeti Bank belül működő pénzügyi békéltető testület is jó pár ezer ügyben hoz vitarendező döntést, vagy hoz egyességet tető alá a fogyasztók és a szolgáltatók között.
2: Tulajdonképpen itt most a trendeknek a megfelelő lekövetéséről van szó, hogyha jól értem, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ezek a technológiai fejlődés, vagy ez a technológiai fejlődés, vagy az új pénzügyi szolgáltatóknak a megjelenése, vagy a kriptopiac, amit ön is említett, ezek mennyiben írták át például a pénzügyi szervezeteknek a működését, és például az ügyfelekhez, ügyfelekkel történő kapcsolatot.
4: Ha úgy tetszik, a klasszikus pénzügyi szolgáltatóknak is föl kell venni a versenyt ezek az új digitális technológiai cégekkel, és ezt meg is teszik nagyon sok esetben. Ma már nem elég az szerintem, hogy adott esetben kapnak a fogyasztók postán egy választ, hanem nagyon sok olyan szolgáltató van a régiek és az újak között is, akik meghirdették, hogy nekik vannak olyan applikációs felületeik, ahol beadhatjuk a panaszt, akár a honlapjukon van egy külön zárt, csak a fogyasztók számára, az adott fogyasztó számára privát elérhető rész, ahol beadhatja a panaszát, és én azt gondolom, ez nagyon helyes, tehát mindenféle fórumon, amit az ügyfelek megszoktak és számukra elfogadható, adhassák be a panaszt, és adott esetben kaphassák meg a választ. Van egy másik kör, aki azt mondja, hogy én nem bírom feltétlenül ezeket az új digitális technológiai dolgokat, maradjunk a hagyományos úton, nekik meg legyen az meg az a lehetőségük továbbra is, hogy adott esetben papíralapon kapnak választ. Hát egy búcsúról is hadd számoljak be, kivezettük ebben a rendeletben a faxos panaszkezelést, mert szerintem azért már az országban nem nagyon van olyan, aki ilyesmivel foglalkozik, úgyhogy tulajdonképpen egy szűkítés is történt, és hát még egy nagyon fontos elem, hogy mindenről a fogyasztók is tudjanak, tehát hogy hol vannak ilyen felületek, a panaszkezelési szabályzatokban is ezeket föl kellett tüntetni, illetve azt mondtuk, hogy minden olyan szolgáltató, akinek van honlapja, ugye nagyon kicsi közvetítőknél, egyes piaci szereplőknél hiányozhat ez maximum, az tegyen föl minden olyan fogyasztókat érintő tájékoztatást, szabályzatot, hirdetményt, amit esetleg eddig még nem tett föl. Tehát minél több információ a fogyasztóknak, és minél több digitális panaszkezelési lehetőség.
2: Tényleg csak fél percünk maradt, milyen hatékonysággal kezelik a pénzügyi szervezetek a panaszokat?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben megtörténik ezeknek a megfelelő elintézése. Van bennünk egy ilyen félelem, hogy hát ott okozták a problémát, nem merem ügyfélként beadni. Pedig a panaszkezelés elkülönítetten történik az üzleti területtől, tehát az első védelmi vonal az maga az intézmény, és nagyon sok esetben ők hasznosan, hatékonyan tudnak válaszolni. Ha ez nem történik meg, a Nemzeti Banknál, a pénzügyi békéltető testületnél van jogorvoslat, van vitarendezési lehetőség.
2: No, hát akkor érdemes keresni ezeknek a pénzügyi szervezeteknek a honlapján, hogy pontosan hol és hogyan lehet ugye panaszt benyújtani. Szükség esetén erről beszélgettünk az elmúlt percekben Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével. Köszönöm, hogy eljött.
4: Én is köszönöm.
2: Fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
5: Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2%, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok értékelését. Kigyulladt egy csarnok épület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a tűzoltók. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. A park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk tegnap egy anyamedvét és egy bocsot látott Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A bejegyzésben hangsúlyozták, mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Nagy László képzőművészeti munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat az író és költő kevésbé ismert oldalát mutatja be. Nagy László ugyanis grafikusként is maradandót alkotott. A kiállításon egyebek között könyvillusztrációi, fafaragványai és képszerkesztési munkái is megtekinthetők. A híradást Bánáti Bence készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig A böreg stangli 33% kedvezménnyel, csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csetebeáta.
2: 7 óra 34 perc, az országgyűlés egyhangulag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot, az eljárások kizárólag a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer küszöbön álló átalakítását követően egy külön törvény alapján folytatódhatnak. A témában pedig vendégünk Szepesházi Péter ügyvéd. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Azt szeretném öntől most kérni, hogy először nézzük meg pontosan, hogy miről is szól ez a felfüggesztés, mennyi időre szól, kiket érint, és milyen további jogi lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy ezek a devizahiteles perek rendeződjenek, és azért itt említsük meg, hogyha nem haragszik, akkor a Jobbik alelnökének, ugye Zékárpád Dánielnek a több éves munkáját, illetve Marcingós László devizaperes ügyvéd keresetét, amellyel sikert ért el az Európai Unió bíróságán. Azért is érdemes ezt megemlíteni, mert úgy tűnik, hogy el tudott indítani ezzel egy folyamatot, hogy látja.
13: Nem, hogy nem haragszom, hanem én is mindkét említett politikus, illetőleg ügyvéd munkáját nagyra becsülöm. Azt gondolom persze, hogy tágabb volt, tehát más aktivisták, illetőleg akár ügyvédek is maguk a devizakárosulti közösségi szerepet játszottak ebben a folyamatban, és hát azt gondolom, hogy kellett a TISZA április 12-i győzelme is, illetőleg az a nagyon jó törvényjavaslat, amit hétfőn megszavazott az országgyűlés, tehát hogy nyitott végűvé tették bármilyen, akár az adósoknak legkedvezőbb végleges törvényi rendezésig is eljuthatnak a devizakárosultak, nem feltétlenül csak azok, akik perelnek, hanem akár az összes devizakárosult. Persze nyilván alakulhat rosszul is jövő év elejére, közepére, ezt az időpontot tippelem, a törvényi rendezés, de benne van a siker reménye, és az, hogy nem pusztán a kilakoltatásokat függesztették fel, mint ahogy az első írek szólnak, az egy óriási eredmény és siker, mert ez mutatja azt, hogy egy általánosabb rendezést akarnak. Ha csak a kilakoltatást függesztette volna fel az országgyűlés, nyilván ugye főleg a TISZA frakció, aznak lett volna egy olyan rossz üzenete, hogy itt legfeljebb a legszerencsétlenebbül járt devizahitelkárosult polgártársainkon akarnak valami minimális ilyen szociális utógondozás jelleggel segíteni. Szerencsére ez nem így lett, úgyhogy jelenleg kék az ég, de csak most kezdődik a hát részben a harc, mert nyilván azért a banklobbi nem azt akarja, hogy a devizakárosultaknak legkedvezőbb megoldás szülessen. Részben pedig nem csak harc, hanem ilyen kölcsönös belátásos egyeztetés.
2: Nyilván igen, ahogy ön is említette, itt a látszatintézkedésnél lényegesen többre van szükség, hiszen családok, életek mentek tönkre az elmúlt 10-10 évben. Azt kérem még önt, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyien is vannak most a devizahitel károsultak. Én egy adatot láttam ezek szerint, a közvetlen lakás célú devizahitellel rendelkezők száma a Magyarországon, és ez megdöbbentő egyébként, közel 250 ezer család.
13: Igen, csak becslések vannak. Én a minden devizahiteles tekintetében és azok családtagjai tekintetében tudni vélek, az is csak becslés volt. 2010-es évek közepén egy ilyen 2-2,5 milliós adatot hangsúlyozom családtagokkal, és hangsúlyozom, ebben benne voltak a kicsit kevésbé tragikus autós hitelek, már nyilván az is, ha valaki 2 millió forintért hitte, hogy vesz egy személygépkocsit, aztán lett az 5-6 millió, akkor nyilván az sem pozitív, de nyilván ez a szám ez csökkent mára. Egyrészt a legtehetősebbeket az előző kormány kimentette a deviza hitelekből, ugye a 2011 végi végtörlesztéssel, ezzel önmagában nem is volt baj, azzal már inkább, hogy a fennmaradó alsó középosztály, vagy rosszabb, ennél is rosszabb társadalmi státuszú devizahitelesekkel viszont nem sikerült megoldást találni az előző kormánynak. Úgyhogy részben tragikus körülmények között, hogy már sajnos túl vannak akár kilakoltatáson, árverésen, részben erőfelüli teljesítéssel, bizonyára ez a 2,5 milliós családtagokkal együtt számított 2000-es évek közepére vonatkozó szám, ez bizonyára most már azért inkább az 1 millió körülire tehető.
2: Ugye említette ügyvéd úr is az előzőekben, hogy a várható jogi lépések nem feltétlenül fognak tetszeni a bankszektornak. Itt azért mégis egy olyan kiegyezésre lesz szükség, hogy ne kövesse el a kormány azt a hibát, hogy magára haragítja a bankszektort, mert hogy valahol azért mégiscsak valamilyen szinten partnerekként kell majd működniük a jövőben.
13: Igen, de hát sajnos az is benne van természetesen a pakliba, hogy a deviza hitelkárosultak sem lesznek tökéletesen elégedettek a végeredménnyel. Ugye azt ígérték, hogy ősszel az első törvényjavaslat szerű variációt véleményezheti mindkét oldal. Ebből gondolom én, hogy azért 2027 elejénél, közepénél korábban a végleges törvény nem várható. Ugye, ha a C1/26 igazságát nevezetesen most a műsoridő miatt leegyszerűsítve az árfolyamrés miatt minden egyes magyarországi devizalapú hitelszerződést érvénytelen, és ezért a befizetett végrehajtott összegből kivonva a felvett hitelt, és ennek a esetleges perindítástól a késedelmi jegybanki alapkamata jár minden adósnak vissza, vagy ha alul fizetett, akkor ennyivel csökken a hátralévő hátraléka, és nem a bank által számított ugye forintgyengülés miatti jóval nagyobb hátralék. Ez lenne az álom, a végcél. Én azt gondolom, hogy ez nagy valószínűséggel úgy közvetlenül nem biztos, hogy elérhető, hogy a törvényben ez így benn lesz, hogy ezt a bankok, vagy részben a magyar állam, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a bankfelügyelet, illetőleg az Orbán kormány negatív jogalkotása bizony hozzájárult, tehát van azért ebben állami felelősség is, nem csak banki. Szóval, hogy ezt közvetlenül visszatérítésre, meg leírásra köteleznék a bankszektort, közvetlenül a törvénye lesz, nem hiszem. Abban azonban reménykedem, hogy egy nagyobb részénél ez megtörténik, akár kicsit időben elcsúsztatva, tehát nem 30 nap alatt, vagy 60 nap alatt, illetőleg a maradékra pedig nem gátolják a pereskedést. Tehát, hogy nem fogja azt mondani a jövő évi végleges törvény, hogy aki elfogadja, nem tudom én, 40-60-80%-os visszatérítést, az már nem perelhet a többiért. Hanem azt remélem, hogy a perlést nem fogják gátolni, és egy nem kevés, nem jelképes visszatérítés lesz a törvénybe, ezért fogunk küzdeni nyilván.
2: No, várjuk a részletszabályokat és a fejleményeket, felfüggesztette a devizahiteles pereket és végrehajtásokat az országgyűlés. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szepesházi Péter ügyvéddel. Köszönöm szépen!
14: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: Szigorít a kormány, három országból leáll a vendégmunkások behozatala, ez a következő témánk, a témában pedig vendégünk Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek korábbi elnöke, munkaügyi szakjogász. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: No hát azt kérem öntől először, mielőtt megvizsgálnánk ezt a jogszabályt, hogy nézzük meg, illetve ezt a döntést, pro és kontra az unión kívüli országokból érkező vendégmunkások kapcsán, mi szól mellettük, mi szól ellenük?
15: Nyilvánvalóan van egy munkaerőpiaci és gazdasági szükségszerűség. Az ennek való megfelelés érdekében született korábban, 2024-ben egy olyan döntés, hogy egy meghatározott kvóta erejéig harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is sor kerülhet Magyarországon, rendezett és egyébként nagyon szigorú szabályozott körülmények között. Ezt a kvótát egyébként a munkaerőkölcsönző cégek és a foglalkoztatók sem használták ki, ezért 2025 és 26-ra gyakorlatilag a 24-re meghatározott kvóta felét határozták meg, 35 ezer főben limitálták egyébként a foglalkoztatható munkavállalóknak számát évről évre. Jelenleg azt látjuk, hogy körülbelül 100-120 ezer fő az, aki Európán kívüli országból érkezik Magyarországra. Összességében a külföldi munkavállalók száma olyan 250 ezer főre tehet. Gyakorlatilag a mostani tiltás, ami átmeneti jellegű várhatóan, és egy kormányrendeletben öltött testet, illetve egy miniszteri rendeletben, azt határozta meg, hogy három olyan országból, melyek közül kettőből egyébként Örményországból és Georgiából, Grúziából gyakorlatilag kimutathatatlan számú munkavállaló érkezett. Ezek az országok potenciálisan nem adtak Magyarország számára foglalkoztatható munkavállalót. A harmadik ország releváns ebből a szempontból, ez a Fülöp-szigetek. A Fülöp-szigetekről a legutolsó ismert adat szerint, ez februári dátumra tehető, körülbelül 16 ezer fő kerül foglalkoztatásra Magyarországon. A magyar munkavállalók esete gyakorlatilag nem változott az elmúlt időszakban. Itt is beszélgettünk már korábban arról, hogy strukturális problémákkal, nehézségekkel küzd a magyar munkaerőpiac. Nem ott, és nem megfelelő tudással rendelkező szabad kapacitású munkavállalók állnak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy elsődlegesen ugye a nagy beruházások vonatkozásában az adott régióban megfelelő létszámú magyar foglalkoztatható munkavállaló egy időben nem áll rendelkezésre. Ezek a beruházások egyébként azt látom, hogy nem is nagyon törekedtek arra már az elmúlt időszakban, hogy magyar munkavállalókat foglalkoztassanak. Gondoljunk csak egyébként az Észak-Alföldön vagy a Dél-Alföldön meglévő nagy beruházásokra, BYD, CATL és még sorolhatnánk. Itt viszont nagyon nagy létszámban jelentek meg, kb. 12 ezer fő van jelenleg Magyarországon, kínai munkavállalók. Vannak olyan csoportok, akiknek a létszáma egyébként nagyon radikálisan csökkent az elmúlt időszakban, így például az indiai vagy vietnámi foglalkoztatottaké. De megjelent egy új tendencia is, ami ellen például a futárok nagyon komolyan felléptek az elmúlt időszakban, hogy olyan Bangladesből, Nepálból érkező diákokat foglalkoztatnak, elsődlegesen nem a fő foglalkoztató vállalkozások, hanem alvállalkozói cégeken keresztül, akik egyébként különböző nemzetközi programok keretében diákként érkeztek Magyarországra.
5: Kimondható az, hogy a harmadik országból érkező vendégmunkások elveszik vagy elvehetik a munkát a magyar munkavállalók előtt? Azért ön is mondott pró és kontra is érveket.
15: Vannak ilyen esetek is, találkoztunk ilyennel is egyébként, ahol elsődlegesen arra törekedtek a foglalkoztatók, hogy egyébként harmadik országbeli külföldi munkavállalókat nagyobb létszámban foglalkoztassanak. Nyilván van egy komoly félelem, egy érthető félelem, hogy ennek bérletörő hatása van hosszabb

0: védi bizonyos tekintetben a magyar munkavállalókat, hiszen elsődlegesen azt kell vizsgálni az üres munkahelyek bejelentésekor a munkahelyi központok foglalkoztatási osztályának, hogy valóban fennáll-e egyébként, és indokolt-e, hogy harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztassanak. Ennek megvan a fórumrendszere.
1: Bocsánat, nem csak kutakodtam egy kicsit, ugye Európai Uniós országokban néztem, vagy kerestem összehasonlítást. Ugye a magyar munkaerőpiacon a foglalkoztatottak nagyságrendileg 2,5% a külföldi munkavállaló, Ausztriában ez 25%, de például Csehországban, Lengyelországban 11%. Ezekben az országokban hogyan szabályozzák ezt?
0: Sokkal lazább a szabályozás egyébként ezekben az országokban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a statisztikák a mi javunkra változtak az elmúlt időszakban. Ugye Magyarországon a foglalkoztatottak számához viszonyítva olyan 2,8%-os egyébként a külföldi munkavállalók foglalkoztatása. Ez már Csehországban fölment 16%-ra. De Lengyelországban is közelíti a 7%-ot az elmúlt időszakban, pedig ugye egy óriási munkaerőpiacról beszélünk. Szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek egyébként megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről egyébként konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni, én azt gondolom a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
1: No, hát kérdésem még lenne, de most az időnk az letelt sajnos, de gondolom későbbiekben folytatjuk még ezt a beszélgetést. Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek korábbi elnöke, munkaügyi szakjogász volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra 50 perc, egy érdekes témával foglalkozunk a következő percekben, ez pedig a hatosztályos gimnáziumok, mondjuk úgy, létjogosultsága. Vonalban van Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Ugye a vita mostani fellángolásának az oka, hogy az oktatási miniszter szerint elsősorban az elit újra termelődését és a szegregációt segíti, és felülvizsgálná éppen ezért a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat az oktatási miniszter. Abban egyébként a szakterület érintettjei egyetértenek, hogy a 6 osztályos gimnáziumokba ugye elsősorban a jobb képességű, ambíciózusabb gyerekek kerülnek, gyorsabban, magasabb szinten tudnak haladni a tanulmányaikkal. Az én első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mi a gond a tehetség gondozással, hiszen a gyerek nem tehet arról, hogy esetlegesen egy tehetősebb családba született, viszont a képességei predesztinálják arra, hogy több és jobb tudásanyagot tudjon magába szívni.
3: Azt gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogy a gyermeke a képességei szerint a lehető legjobb ellátásban részesüljön a közoktatásban is. Ezért volt az egyébként, azt gondolom, hogy a 90-es évek elején a hagyományos 8+4 osztályos rendszertől eltérően egyre többen kaptak engedélyt arra, hogy 6 vagy akár 8 osztályos gimnáziumokat hozzanak létre a saját iskolájukban. És ez egy nagyon innovatív, intenzív időszak volt egyébként. Mi 1992-ben indíthattuk el a 6 osztályos képzést. Nem voltak központi kerettantervek, a pedagógus kollégák írhatták meg azokat a helyi tanterveket, ami alapján tudtuk valóban a legtehetségesebb diákokat a régióból fogadni. Az első évben 1992-ben 565 jelentkező volt a 32 helyre. Azt gondolom, hogy tényleg ebből is látszik, hogy volt egy valós társadalmi igény arra, hogy létrejöjjenek olyan iskolák, amelyekbe azok a gyerekek kerülhetnek, akik általános iskolában egy picit kilógnak az osztályból, az ottani együtthaladás már nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy valóban olyan ütemben fejlődhessenek, amelyeket esetleg ők bírnának.
1: Ugye más szakszervezeteknek a vezetői beszélnek arról is, hogy a hatosztályos gimnáziumok tanulói döntő többségben a társadalmi elitből vagy a felső középosztályból érkeznek, ezért önmagában nem meglepő, hogy jó eredményeket érnek el. Ez nyilván önnek

0: vannak felmérései arra vonatkozóan, vagy legalábbis nagyobb tapasztalata arra vonatkozóan, hogy mennyiben egyenes út a jó tanulói léthez az, hogyha valaki jó környezetből származik, vagy a kettő azért ennyire szoros összefüggésben nincs egymással?
1: Nyilván vannak összefüggések, és az kétségtelen, hogyha valaki számára otthon sokkal inkább biztosítják, sokkal inkább motiválják, sokkal inkább biztosítják a környezet számára, sokkal inkább motiválják, hogy a tanulás értéke és tanulnod kell azért, hogy esetleg olyan hasonlóan eredményes pályát futhassák be, mint akár a szüleit, hogyha így mondhatjuk, hogyha újra termelődésről beszélünk. De azt gondolom, hogy ez is egy természetes folyamat. Kétségtelen az, hogy a hatosztályos iskolába, és általában egyébként azokban az elitnek mondott gimnáziumokban a szülői háttér azért más, mint hogyha egy átlagos iskolát nézünk. De azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ennek van egy természetessége is. Az is kétségtelen viszont, hogy egyre inkább a növekvő hatosztályos iskoláknak a száma, már korán sem azt jelenti, hogy a hatosztályosban csak az elit tanulói kerülhetnek be. Nagyon sok olyan iskola van kisebb városokban, és az első időszakban alapvetően nagyobb városokban egy-egy osztály indult Budapesten, talán több iskolában, de egy-egy osztályról volt szó. Tehát nem arról van szó, hogy az iskolák átálltak teljesen a 6-8 osztályos képzésre, hanem egy-egy osztályt indítottak a meglevő 4 osztályos képzéseik mellett. Nálunk is ez a helyzet, van 4 és 5 osztályos, sőt, az Arany János Tehetség programot pontosan olyan gyerekek kerülhetnek be, akiknek a szülei pont nem ilyenek, pont nem is gondolnak esetleg rá, hogy gimnáziumba írassák, az osztályfőnökök általánoskolában felfedezik a gyerekeknek a képességeit, és attól függetlenül, hogy milyen családi háttere van, ilyen hozzánk beirathatják a gyerekeket, de minden megyében van egy ilyen iskola. Az kétségtelen viszont, hogy az a fajta felülvizsgálati dolog, amit miniszterasszony említett, az joggal vethető fel, hiszen azért vannak olyan 6 és 8 osztályos gimnáziumok, amelyekben a kompetenciamérési eredmények, vagy akár az érettség eredmények nem indokolják, hogy ez a fajta tehetséggondozás ott ilyen módon megvalósuljon, hiszen én is nézegettem kompetenciamérési eredményeket, és azért az feltűnő, hogy van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, akinek a 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
0: Majd a miniszter ugye társadalmi egyeztetést sürget, vagy említett ebben a kérdésben. Bennem még az azért felmerült, hogy nem lehet, hogy inkább a hátrányos helyzetű diákoknak az oktatásán kellene inkább változtatni. Ön is említett olyan programokat, ugye, ami éppen azoknak a diákoknak vagy gyerekeknek az előmenetelét szolgálná, akik jó képességűek, de mondjuk a család anyagi helyzete az kevésbé jelentős.
1: Ez azt gondolom, hogy egyértelmű feladat, az eddig elhangzottak alapján ez várható is, hogy ezt is végig fogja gondolni a jelenlegi oktatás. Ugye egyébként azért a korábbi is gondolkodott ezen, hiszen mindenkinek szerintem csak az lehet a célja, hogy mindenki, aki bekerül az oktatás rendszerébe, olyan végzettséggel rendelkezzen, legalább egy részszakmát szerezzen, amivel el tudsz helyezkedni később a munkavilágában. Épp ezért az a vita, hogy 16 vagy 18 éves legyen a tankötelezettség, szerintem nem pont ezen múlik, hanem azon múlik, hogy aki kikerül a rendszerből, az kapjon önmagában, ha 18 éve felemeljük, de ugyanúgy csak általános iskolában bukdácsol valaki, az biztosan nem megoldás. Egyébként pedig teljesen egyetértenék azzal, hogy valóban azok a hátrányos helyzetből érkezők, bármi módon hátrányos helyzetből érkező diákok számára, és kapnak olyan lehetőséget intézmények, hogy akár egyéni képzésekkel, akár különböző módokon foglalkozzanak, hogy megadják a lehetőségét annak, hogy valóban el tudjon helyezkedni értelmesen a munkavilágába.
0: Elnök úr, egyetlen egy percünk, szűk egy percünk maradt. Miben más egy német, egy francia, vagy finn, vagy esetleg svéd, vagy román gyereknek a tudása, mint a magyar gyereké? Említette a kompetenciaméréseket.
1: Nagyon sokféle mérés van, ugye itt a PISA mérésre hivatkoznak sok esetben, a TALIS mérésre, hogy ezek mást mérnek. A kompetencia méréses vizsgálatoknál már az utóbbi időszakban már tényleg az átlagos eredményhez, az EU átlagához feljöttek magyar diákok is. A másik a TALIS mérésekben, ami a mért tudást, tehát az iskolai tudás elsejtes mérőből kifejezetten jól szoktak állni a magyar diákok. Ez is egy szerintem megfontolandó dolog, hogy melyikre helyezzük nagyobb hangsúlyt, nyilván egy vegyes módszer lenne jobb. Egészen biztos, hogy ehhez az hozzájárulhatna, hogy egy picit kevesebb tananyagot olyan módszerekkel próbáljunk oktatni, amelyek akár a tanulás tudásához, akár a kompetenciák fejlesztéséhez jobban hozzájárulnak.
0: Innen folytatjuk legközelebb. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
6: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 10-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Több hullámban támadta az iráni légvédelmet az Egyesült Államok.
8: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
7: Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Mondjuk a részleteket. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és a radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban.
8: A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást.
7: Jelentősen csökkent az amerikai-izraeli-iráni háború intenzitása. A felek törékeny tűzszünetet célzó tárgyalást folytatnak, amelynek a Hormuzi szorosban lezuhant amerikai Apache helikopter és az arra adott válasz sem tesz jót, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet egyetemi docense.
8: Tálas Péter hozzátette, továbbra is igen intenzív az izraeli-libanoni háború, amely további kockázatot jelenthet. A két helyszínen az Egyesült Államok, Izrael, Irán és a Hezbollah politikai és katonai ellenállási szervezet van jelen. Céljaik azonban nem azonosak. A szakértő szerint a közel-keleti helyzet tartós rendezését diplomáciai úton lehetne elérni.
9: elszámították magukat az amerikaiak és az izraeliek. Nem gondolták azt, hogy Irán hajlandó lesz megbénítani a hormuzi szorost is ilyen tartósan, és hogy képes lesz, ez egy nagyon fontos. És a másik pedig nem gondolták azt, hogy az öböl államokat valamilyen módon bevonja ebbe a háborúba, és hát ugye az öböl államok nincsenek felkészülve arra, hogy komoly háborút vívjanak, és ez azt jelenti, hogy a háború egy regionális konfliktus veszélyével riogat, vagy ezt tartalmazza.
7: Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak, és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket.
8: Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
7: Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt.
8: Belfastban és más településeken a jó részt fiatalokból álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma állítanak bíróság elé.
7: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
8: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
10: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
7: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is.
8: Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot.
7: A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
8: Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
11: Én egyáltalán nem tartom túlzónak a 2 éves börtönbüntetést, ami majd szerepel ebbe a jogszabály csomagban, mint szankció, mert itt nagyon nagy közhatalommal felruházott szereplőkről van szó, és a közbizalmat olyan szinten sikerült lerombolni az utóbbi években, évtizedekben, hogy valamilyen erős szankció kell arra, ami visszatartó erővel bír.
7: Bővülhet a tankönyv kínálat, erről írt Facebook posztjában az oktatási miniszter. Landert Judit szerint a meglévők mellett új kiadványokból, munkafüzetekből és digitális anyagokból is taníthatnának a pedagógusok a jövőben. A közmédia megkeresésére a pedagógusok szakszervezete közölte, támogatják a javaslatot. Bácska Judit összeállítása.
12: Folyamatosan olvasnak már a Fekete László általános iskola elsősei. A Szennai intézményben a tanárok évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy több tantárgynál nem az ingyenes állami tankönyvekből tanítanak, hanem maguk választanak tankönyvet. Bendi Tiborné, a Fekete László általános iskola igazgatója.
13: Vannak olyan felső tagozatban például a történelem és a magyar nyelvtan, amelyik nem a tankönyvlistán szereplőek közül kerül kiválasztásra. A szaktanárok ezeket megbeszélik, elemzik, és a szülőkkel való megbeszélés után akkor ezeket a tankönyveket a szülők megvásárolják.
12: Hamarosan ez lehet majd a gyakorlat. Az új oktatási miniszter megújítaná a tankönyvellátást, amiről nyilvános felhívást is közzétett. Lannert Judit a Facebookon arról írt, hogy a mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet. Szeretné, ha a tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különféle tanulás segítő eszközöket kapnának. Az oktatási miniszter szerint az a cél, hogy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez igazodó rendszert hozzanak létre. A pedagógusok szakszervezete is támogatja a javaslatokat. Az elnök szerint az egyentankönyvek nem igazodnak a diákok egyéni igényeihez, és nem segítik például az értő olvasást. A szakszervezet ezért azt javasolja, hogy legalább 5-6 kötet közül választhassanak a tanárok, és a könyvek ne csak az átlag képességű gyerekeknek szóljanak. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
14: Csak az alapkészségekre kellene koncentrálni, legalább az első 4 osztályba, és majd csak utána nyelvtani fogalmakkal és más egyebekkel foglalkozni, hogy egy stabil értő olvasása legyen, hogy a gyerekek pontosan rá tudjanak kérdezni témakörökre, mondatokra, elemzésekre, ugyanis majd a későbbiek folyamán ez lesz az alapja a mesterséges intelligencia alkalmazásának.
12: A szervezet örül annak, hogy az új kormányzat eltörölni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert az szerintük túl sok plusz terhet ró a tanárokra. A fizetésemelési javaslattal azonban elégedetlenek, ők sokkal inkább egy új bértáblát látnak szükségesnek, amely kiszámítható fizetést nyújt az asszisztenseknek, a rendszergazdáknak és az iskolatitkároknak is. A pedagógusok szakszervezete szerint a bértáblának az alapilletmény mellett garantálnia kellene a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat és a túlórák rendezését. De azt is javasolják, hogy legyen egy külön pénzügyi keret is, amelyből a tanórán kívüli foglalkozásokat fizetnék.
7: A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat az afrikai sertéspest is megjelenése a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
8: A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el, részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az export korlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
15: Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
7: Péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra és emelkedő vízszintekre kell számítani az Öreg Duna medrében, a Bősi vízerőmű egyik elosztóállomásának meghibásodása miatt.
8: Az erőmű korlátozott teljesítménnyel működik, a fel nem használt vízmennyiséget pedig az Öreg Dunába vezetik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint helyenként erősebb lehet a sodrás, és egyes alacsonyan fekvő partszakaszokat elönthet a víz. A horgászokat, vízitúrázókat és a vízparton tartózkodókat fokozott óvatosságra kérik.
7: Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra.
8: Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szapos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
2: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az 51-es főúton Dunabarsány külterületén egy motoros és egy személyautó ütközött. A 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Erős a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítettek a sávok az M3-as autópálya Mogyoródi szakaszán és az M0-ás csomóponttól befelé. Az M0-ás autóúton Maglódtól a Gyáli szakaszon át az M1-es irányába. irányába. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében a főváros irányába, valamint az M6-os autópályán az M0-ás felé az Érd térségében kiépített terelésnél.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
16: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentése a Budafoki úton kifelé a Kondorosi útnál, egy sáv járható. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
8: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű.
7: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
17: Nemzeti Sportkrónika.
18: Legyőztek Kazahsztánt, a magyar labdarúgó válogatott nem kapott szabad kártyát a januári férfi kézilabda világbajnokságra a magyar csapat. Ma a BL elődöntőjében játszik az FTC női vízilabda együttese. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
17: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
18: 3-1-re legyőzte Kazahsztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A nemzeti együttes a szünetben még hátrányban volt, de Szoboszlai Dominik az 52. percben egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Séfer András lőtt bombagolt, a 3-1-es végeredmény pedig Tóth Rajmund állította be a hajrában. Séfer András a második magyar gól szerzője Péter Ágostonnak nyilatkozott a találkozót követően.
19: Nehéz értékelni, mert gyenge teljesítmény nyújtottunk, különösen az első fél időbe. De az év utolsó meccse volt, megfordítottuk a másodikba, és helyek közben már jó játékot is mutattunk. És aminek különösen örülök, hogy a fiatal srácok, akik bejöttek, akik debütáltak, akikre a jövőbe tudunk számítani, megmutatták, hogy a cserénk ismét el tudják dönteni a mérkőzést, és nagyon remélem, hogy ezt így folytatják, és előbb-utóbb kezdő játékos az belőlük.
20: Aki látta a német bajnokság záró fordulóját, az tudja, hogy ez most nem a semmiből jött elő, ez a lövés.
19: Hát igen, itt azért sajnos a csapattársak meglepődtek. Kicsit bántó volt, de igen, amikor jól talál, már sajnos ritkán.
20: Mi mindenre kellett változtatni menet közben, mert ahogy te is utaltál rá, azért valóban ellentétesen nézett ki a játékképe az első és a második fél időben.
19: Mindenre szerintem válogatott mezben nem lehet ilyen teljesítmény újtani, mint az első fél időben vagyunk. Ez a toszamosza élettelen játék ebben a mezben ilyen címer alatt ezt nem lehet egyszerűen, és remélem, hogy ez világos volt legalább a fél időben, és mindenki számára világos lett a jövőben, akárki az ellenfél, akármikor lehet az utolsó utáni meccs, lehet valakinek az utolsó meccs a karrierjében, de így nem lehet játszani.
18: A tegnap esti debreceni találkozón Margráf Ákos, Pécsi Ármin és Tóth Rajmund is debütált a magyar labdarúgó válogatottban. Tóth Rajmund ráadásul gólt is szerzett bemutatkozó mérkőzésén. A győriek válogatott játékosát is Péter Ágoston szólaltatta meg.
21: Minden játékos erről álmodik, hogy egyszer az válogatott keretébe bekerüljön, és nyilván paralépjen. Azt, hogy nekem még gólt is sikerült szereznem, nem tudok mit mondani.
20: Statisztika kedvelőknek egy szép feladat, hogy volt olyan játékos, aki hamarabb szerezte meg az első gólját a válogatott csapatban, mint az NB1-ben a klub csapatában.
21: Hát igen, ott még nem sikerült betalálnom. Igazából most végig úgy próbáltam nézni kispadról a meccset, hogy a beállók hozzá tudjak tenni. Elemeztem végig a szélsőket, és láttam, hogy a kiállítás után több lehetőség volt előre menni. Igazából ott, amikor a Szücsi kifele nézett egybe, tudtam, hogy oda kell mennem. Nem sokat gondolkoztam. Ilyen szituáció szerintem még nem volt a klubomban, de remélem, hogy még azért ott is sikerül majd.
20: Válogatott gól, azt gondolom, hogy minden körülmények között felejthetetlen élmény. Fantasztikus szezon tudhatsz a magadénak. Milyen most egy nagyon sóhajtva így visszagondolni erre?
21: Nem tudom leírni, amit érzek. Tényleg elmúlt egy hónap az így az álmaimról szólt. Bajnok lettem, aztán ott is az utolsó meccsen sikerült egy olyan szerelésbe mutatnom, ami még utána édesapám is megdicsért, ami óriási szó. Aztán bekerültem a válogatott keretbe, most gólt is sikerült szereznem. Tényleg álmaimat élem, és remélem, hogy soha nem lesz vége.
18: Győzelmével a magyar labdarúgó válogatott továbbra is veretlen idén, 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott. A Nemzeti Együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligája B divíziójában játszik tétmérkőzéseket. A holnap kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló 2 válogatott felkészülési találkozóján Szaúd-Arábia-Szenegál 0-0, a szintén VB résztvevő Argentina 3-0-ra nyert Izland ellen, az ugyancsak VB-re készülő Irak viszont 2-0-ra kikapott Venezuelától. Győzelemmel búcsúzott a C-ligától a csoport első magyar női labdarúgó válogatott, miután 6-1-re kiütötte Andorrát a selejtező sorozat záró mérkőzésén. A miénk ezzel veretlenül jutottak fel a Nemzetek Ligája B osztályába, és biztosították helyüket a VB selejtező rájátszásában. A szövetségi kapitányt, Szarvas Alexandrát Németh Kornél kérdezte a tegnapi győzelem után.
1: Mennyire fűtötte a csapatot a visszavágás vagy a revansz az andorrai 0-0 után?
3: Hát mindenképpen most sok gól kijött belőlünk, ott meg bennmaradt, ott is tele voltunk helyzetekkel, de ott ha szerintem 2 órát játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Hál' Istennek ma ez jól alakult.
1: Mennyit lendített a csapat, hogy rögtön a 3. percben megvolt a vezetés?
3: Nyilván minél hamarabb megszerezzük a vezetést, annál nyugodtabban tudunk játszani, bár ez, erről a meccsről ezt nem mondhatnám, mert utána egy kicsit beleültünk a játék, de ezt a fél időben megbeszéltük, hogy mi diktáljuk a tempót, és kapcsoljunk föl. Így lett a vége.
1: Céliga ide vagy oda, ez 6 veretlen mérkőzés, nagyra kell értékelni 6 veretlen tét meccset, mit szólsz hozzá?
3: Nagyon büszke vagyok a csapatra, ezt közösen is beszéltük, hogy azért nagyon rég volt már ilyen, hogy 6 meccset juniorban meg tudtunk nyerni. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciál van ebbe a csapatba. Most a B-ligába visszakerülve odavalók vagyunk, én úgy gondolom, és szintet kell lépnünk, mert ott azért erősebb ellenfelek fognak ránk várni, de sokat mentünk széllel szembe, és szerintem azt is elmondhatom, hogy ez a csapat sokkal nagyobb megbecsülést érdemel, mert eszméletlen melót tesznek bele.
2: Nemzeti Sport Krónika.
18: Nem kapott szabad kártyát, így nem lesz ott a jövő januári férfi kézilabda világbajnokságon a magyar válogatott. Magyarország összesítésben 1 góllal elbukta a szerbek elleni selejtezős párharcot, ezért élt a szabad kártya igénylés lehetőségével. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében végül Törökország és Szaúd-Arábia utazhat a VB-re. A magyar csapat így 2015 után először lemarad a tornáról. Ijés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét a döntés után Pápál előtt hívta fel telefonon.
22: A IHF honlapjáról tudtuk meg a döntést, annak ellenére, hogy az előző héten is volt telefonos kapcsolattartás az IHF-fel, de a levélben is jeleztük, hogy mik azok, amikkel mi részt vettünk abban, hogy a nemzetközi kézlabda fejlődjön. Többek között a világesemények rendezésével az elmúlt években és a feltörekvő kézlabda országoknak is nyújtottunk segítséget. Gondolok itt az Egyesült Államokra, vagy kínai projektünk is volt játékvezetők képzésében. Tehát nagyon sok olyan dologban működtünk együtt, ami az IHF-nek programja, és többek között ezért is gondoltuk azt, hogy ebben is tettünk annyit a nemzetközi kézilabda fejlődéséért, hogy megérdemelnénk ezt a szabad kártyát.
23: Mennyire jelent ez nagy csapást a magyar kézilabda sportnak, hiszen 2015-ben fordult elő legutóbb, hogy nem volt ott a férfi válogatott a VB-n?
22: Mindenképp nagy hiánya, azt mondom, hogy a férfi válogatott, aki előző években jól szerepelt, az utolsó 3 világban is a legjobb 8 között volt, és most nem lehet ott. Sok mindent nem tudunk most már ezzel tenni, nekünk azt mondom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy az Európa-bajnokságra kijussunk, és az Európa-bajnokságon megküzdjünk azért a néhány helyért, ami még van esetleg az olimpiai selejtezőre. Ez egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy mostantól ez lebeg a szemünk előtt, hogy ezt valahogy megoldjuk, és meg tudjuk ugrani.
23: Meg gondolom az is a szemek előtt lebeghet, hogy milyen szövetségi kapitánnyal a legutóbbi alkalommal, amikor összeültek önök, akkor még döntés nem született, de meghallgatták egymást a felek. Ön most ezben a kérdésben mit tud erről elmondani? Csema Rodriguezzel, a szövetségi kapitánnyal kapcsolatosan.
22: Ugye azért is halasztottuk a döntést, szerettünk volna megvárni, hogy mi történik a szabadkártyával, hogy minden információnk meglegyen ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni. Jövő héten folytatja az elnökség a megbeszélést. Azt gondolom, hogy nagyon megfontoltak kell legyünk, hiszen mégiscsak egy Európa-bajnokság még van, amiről lehet selejtezni az olimpiára. Ráadásul azt gondolom, hogy Európa-bajnokságra kijutni is elég nehéz, annak ellenére, hogy eddig a korábbi években sikerült, de mondom, mindent megnézzük a válogatott programját a következő 1,5 évre, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és ezt szerint fogunk majd dönteni.
18: Az esélyesek között indulnak, többek között ezt mondta Vályi Vanda, a Ferencváros játékosa, a vízilabda bajnokok ligája négyes döntője kapcsán. Az FTC női csapata egymás után másodszor van ott a BL négyes döntőiben, a ma 19 órakor kezdődő elődöntőben pedig a címvédő spanyol Santandreuval csap majd össze Máltán. A meccset élőben közvetíti a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is. Vályi Vandával Kosós Kristóf beszélgetett.
20: Egy évvel ezelőtt Görögországban szerintem még nagyon örült a Fradi, hogy oda jutott a négyes döntőbe, akkor ugye negyedik hely lett ebből, most viszont egy teljes szezonnal később. Hogyan érkeztetek ide a BL négyes döntőre, mi lehet szerinted a reális cél?
0: Igen, mondjuk egy évvel ezelőtt tényleg talán kimondhatjuk, hogy akkori Ferencvárosán nem számolt úgy senki a legjobb négyre bejutott, és idén tudta azt tetőzni, hogy tényleg minden mérkőzést a bajnokok ligájában tudott hozni, és szerintem magabiztosan jutottunk be. Ez kell, hogy egy önbizalmat adjon, hogy jól tudunk együttműködni, jól tudunk játszani, a támadás és a védekezés összeáll, és igazából most is ebben a 4-5 napban ez lesz a feladat, hogy egymásra figyeljünk, játszunk, koncentráljunk, és meglátjuk, mi lesz, szerintem esélyesek között indulunk.
20: Ugye megint a San Andreu ellen jön az elődöntő, viszont egy év alatt mennyit változtak az erőviszonyok? Nyilván jöttek komoly légiósok is a Fradihoz, meg talán a csapat önbizalma is most komolyabb azért, mint egy évvel ezelőtt?
0: Igen, tehát 3+ emberrel vagyunk tavalyhoz képest, 3 más típusú játékos csatlakozott, de ettől függetlenül minden meccs 0-0-ról indul, tehát bárki az ellenfél, mégis egy címvédő ellen fogunk most a vízbe ugrani, tehát a maximális koncentráció fog kelleni egytől egyig mindenkinek.
18: Vályi Vandát hallották. Guzi Blanka csoportgyőztesként jutott elődöntőbe az öttusázók budapesti világkupa versenyén. Az olimpiai negyedik helyezett világranglista vezető versenyzőt, a selejtezőt követően Somogyi Zsófia kérdezte.
4: Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy verekszi magát tovább a következő napokra, legyen az elődöntő vagy döntő, de be kell jutni. És hogyha ez jó érzésen megy, akkor ez csak egy haba tortán, azt gondolom, de a negatív élményekből is lehet táplálkozni. Hál' Istennek most kiegyensúlyozott voltam szinte az összes számban, és azért ez jó érzésre tölt el.
5: Energia szintben mennyire lehet egyébként, vagy hogyan lehet ezt a jó pár napot így, nem tudom, menedzselni? Hogy a végén majd nyilván a döntő lesz, gondolom, a legfontosabb.
4: Így van, annyi érdekessége van most a lebonyolításnak, hogy a női döntő elő szokott lenni egy pihenő nap, most ez nincsen, most rögtön az elődöntő utáni nap következik a döntő. Én azt gondolom, hogy fizikálisan teljesen fel vagyok rá készülve erre a sorozatterhelésre, és fejben is jól szoktam viselni ezeket, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs tartani való ettől.
18: A 8-ból egyébként 5 magyar öttusázó jutott tovább a selejtezőből a budapesti világkupa női versenyében. Az imént hallott Guzi Blankán kívül ott lesz az elődöntőben Erdősita, Mészáros Emma, Rajcsák Diana és Varga Orsolya Dorottya is. Zárásként egy friss hír, a portugál Benfica labdarúgó csapata közleményben megerősítette, hogy José Mourinho vezetőedző távozik a klub éléről a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizet érte, a lisszaboni együttes irányítását pedig Marco Silva veszi majd át. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
24: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
25: Minden egy 1956-ban elfogyasztott fagyinak köszönhető. A történet pedig 1989-ben folytatódik. A Szikszó működő manufaktúra ma már világhírű, és az sem ritka, ha az itt készült marcipán figura, egyedi csokoládé plakett, kézzel festett tortadíz egy New Yorki vagy éppen párizsi cukrászdában köszön vissza ránk.
24: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
26: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő 3 párt, CDU, Balpárt és a Szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
27: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
24: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
8: 8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Róna Tamás rabbi, hittudós, címzetes egyetemi tanár osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
9: Napi jegyzet.
10: Jó reggelt kívánok! A sötétség elleni küzdelemben nem erőt, hanem fényt használunk. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy a lélek, amit minden ember megkap az örökkévalótól, ered, és az ő végtelenségének egy apró töredékét hordozza. Ám ez az apró töredék állandó kapcsolatot biztosít a teremtett ember és a világalkotója között. Alapvetés a lélek táplálása. Mint egy égkövet képzeljük el minden egyes emberi lelket, mely egy hármas foglalaton nyugszik. A hiten, a tudáson és a testen. Nézzük sorjában e három foglalatot. A hit. Az inga mindkét irányába elindulva láthatjuk, hogy mit jelent a fanatikus hit, amikor úgy cselekszünk, hogy a saját hitelveink előrébb valóak, erősebbek, mint embertársunké. Minél agresszívebb, annál inkább szélsőséges, és akár a másik ember életét sem kímélő vallási háborúk okozójává válhat. Ha túl kevés, önbizalom hiányt okoz, értékrendi válságot és az emberi kapcsolataink kialakításának vagy akár fenntartásának elvágólagos okozójává válhat. Meg kell találni a középpontját ennek a fogalomnak, amely sosem lehet szélsőséges. A második foglalat a test. Ha túlságosan elhanyagoljuk a fizikai valónkat, vagy éppen ellenkezőleg túl nagy hangsúlyt fektetünk kinézetünkre, elfordíthatja a figyelmünket, a megértési készségünket kizökkentheti a középpontból. Itt is törekednünk kell az egyensúly fenntartására. Végezetül a harmadik foglalat, amely megtartja a lelket. A tudás, amely nélkül nem tudjuk önmagunkat, sem pedig a másikat megérteni. Ha pedig keretek és szolgálat nélkülévé válik a tudás, hihetetlen pusztító fegyvereket képes alkotni. E három foglalatot egyensúlyba kell tartani. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a léleknek szüksége van mannára, amit el tud égetni, és ezáltal energiát szabadít föl. A lélek hasonlatos a vaskályhához, melyben ha ropog a tűz, meleget ad a környezetének, fényt és világosságot. Ezt a tüzet a tudás, a hit és a test mannájával tudjuk fenntartani. Ám ha ez a tűz kialszik, a vaskályhának a sajátja, hogy a fém rideg, és elnyeli a környezetéből a hőt. Így folyamatosan táplálnunk kell a lelkünket. Így tudunk a sötétség ellen küzdeni, nem erővel, hanem fénnyel.
8: Napi jegyzet című rovatunkban Róna Tamás rabbi, hittudós, címzetes egyetemi tanár osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
9: BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódik a forgalom a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentés a Budafoki úton kifelé a Kondorosi útnál. Itt egy sáv járható. Lassú a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Autós percek.
8: Élénk a forgalom Budapest vonzás körzetében a főváros felé vezető gyors forgalmi utakon, szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódtak a járművek az M1-es autópályán, Bicskétől. Az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópályán Mogyoródtól. Érdemes hosszabb menetidőre készülni és korábban útnak indulni. Az M0-as autóút északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik a 69-es és a 72-es kilométer között, mindkét oldalon felváltva lezárják az egyik sávot, és az M1-es autópályán Győr térségében a 113-as és a 118-as kilométer között is sávelhúzásos terelés épült ki. Hegyeshalom felé a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Vezessenek óvatosan.
9: Időjárás jelentés.
8: Alapvetően napos idő várható, ma legfeljebb keleten lehet zápor, zivatar, Budapesten most elég felhős az ég és szemerkél is az eső, megélénkül majd a déli szél is, a legmagasabb nappali hőmérséklet mindezek mellett 27 és 34 fok között alakul. 8:30 után 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
7: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a tűzoltók. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Új tagokat toboroz a katasztrófa védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatokat. Kupasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó részt tizenévesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert kellett kimenekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Jubileumi kiállítás nyílik pénteken a 85. születésnapjához közeledő Pataki Ferenc festőművész alkotásaiból a szegedi Kiskunst Galériában. A tárlat a délalföldi régió meghatározó alkotójának több mint 6 évtizedes munkásságát mutatja be. A híradást Bánáti Bence készítette. Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
2: 8 óra 36 perc, mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már a növekedés.hu elemzőjétől, Németh Lászlótól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap, a Dow Jones 2%-kal nőtt, ugyanakkor az S&P 500 0,3%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig 1%-kal csökkent. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-vel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók egyelőre nem elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt. Az Európai Bizottság szerint ugyanakkor a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak. Hamarosan mindenütt kínai autóból 4 elektromos vagy hibrid meghajtású lehet, ezt a BYD alelnöke mondta a CNBC-nek adott interjújában. Liz Stella hangsúlyozta, a dinamikus növekedés az új technológiai megoldásoknak köszönhető, ugyanakkor a BYD a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni. Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben az olaj és gázárak jelentősen mérséklődtek, a dollár gyengült, az euró pedig erősödött tegnap az amerikai devizával szemben. A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti helyzet, a jegybanki kamatkilátások, illetve a héten érkező amerikai makrogazdasági adatok határozták meg. A londoni FTSE 1,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC 40 gyakorlatilag stagnált a nap végén, Milánó 1%-kal emelkedett, Madrid pedig 0,3%-kal csökkent. Az Európai Bizottság elrendelte, hogy a Meta közösségi média platformot működtető amerikai vállalat állítsa vissza a más szolgáltatók általános célú mesterséges intelligencia asszisztenseinek szabad hozzáférését a WhatsApphoz. Tavaly decemberben az Európai Bizottság prösztellenes vizsgálatot indított az ügyben. Enyhén növelte árbevételét az év első felében a Carl Zeiss AG. A német optikai technológiai koncern a gyengülő világgazdasági környezet miatt átfogó megtakarítási és szerkezet átalakítási programot indít. Árbevétele 6 hónap alatt mindössze 1%-kal 5 milliárd 840 millió euróra emelkedett éves összevetésben. A félvezető gyártási technológiákat fejlesztő üzletek továbbra is a vállalat legfontosabb növekedési motorja. Közben a gyógyászati technológia, az ipari mérés technikai és a mikroszkópiai tevékenységek pedig gyengébben teljesítenek. A cégcsoport jelenleg mintegy 47.400 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Oroszország becsült palackőolaj készletei meghaladják az Egyesült Államokét, ugyanakkor Moszkva jelenleg gazdaságilag életképesebbnek tartja, ha a hagyományos olajtermelésre koncentrál. Mindezeket Oleg Kazanov, az orosz geológiai hivatal vezetője közölte, aki egy orosz hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az orosz palackőzőmények olajtartalma óvatos becslések szerint mintegy 30 milliárd tonna. Újabb komoly olajáremelkedés is bekövetkezhet az iráni háború és a hormozi szoros elhúzódó lezárása miatt. Erről Markus Kamit, a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója beszélt egy rendezvényen Frankfurtban. A menedzser szerint a globális olajtartalékok folyamatosan apadnak, és amennyiben a hormozi szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be. A kiesés akár a globális kőolaj kínálat 40%-át is érintheti. akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben a megújuló energiaforrások, a hidrogén termelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamos energiahálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió a mediterrán paktum elnevezésű kezdeményezés keretében a tervek szerint 2035-ig 15 gigawattnyi új megújuló energiakapacitást létesülhet a térségben. 8 európai hadiipari vállalat új 6. generációs harci repülőgép fejlesztését célzó alternatív program előkészítésébe kezdett a francia-német FCAS projekt leállítását követően. A konzorcium résztvevői az Airbus, az Autoflug, a Deal Defense, a Hensoldt, a Liebherr, az MBDA, az MTU, valamint a Rohde & Schwarz. A budapesti értéktős, de részvényindexe a BUX 3,1%-kal csökkent, tegnap 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Végül, de nem utolsó sorban, hogy nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 355 forintba és 91 fillérbe, 1 amerikai dollár 308 forintba és 27 fillérbe, 1 svájci frank 385 forintba és 74 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
2: A legfrissebb pénzpiaci híreket hallottuk Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől. Köszönjük szépen!
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: Szigorítják az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozást, erről beszélgetünk a következő percekben Borbély Zoltán ügyvéddel, közlekedési szakjogásszal. Jó reggelt kívánok! Jön. Ugye, aki rettent már meg a járdán egy mellette villámgyorsan elsuhanó elektromos rollerestől vagy rollertől, az minden bizonnyal üdvözli majd ezt a, vagy ennek a közlekedési eszköznek a szigorítását. Ennél sokkal többről szól nyilván ez a történet, de hát azért félünk időnként, mert hogy ezek nagyon gyorsan tudnak menni, 80 km per órás sebességgel, riasztó. Nézzük azt először, hogy milyen szabályozás jön, aztán majd beszéljünk arról is, hogy azért több száz sérüléssel járó baleset van, csak olyan, ami ezeken a közlekedési eszközökön történik.
4: Az elmúlt évben pontosan 635 volt. Tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden napra, illetve minden napra majdnem jut kettő. A másik, hogy 70%-kal nőtt 2024 óta az ilyen balesetek száma a statisztikák szerint. A harmadik pedig az, hogy van olyan szélsőséges vélemény, például egy jobbikos volt, jobbikos, talán most is jobbikos politikus, Brenner Kolomán, aki egyáltalán nem, tehát teljesen kitiltaná a rollereket, mint ahogy egyébként május 1-től a kaposvári közgyűlés is úgy határozott, hogy a belvárosban nem lehet elektromos rollerrel menni.
2: Most ugye jövő hónaptól Hajdúszoboszlón több helyszínről tiltják ki ezeket az elektromos rollereket.
4: Major Róbert ezredes, akit én nagyon tisztelek, és hát tulajdonképpen a közlekedés biztonsági kérdésekben még néha konzultálni is szoktunk, ő azt mondta, hogy ha 1896-ban az automobilt kitiltották volna annak veszélyessége miatt, akkor mi most is szekérrel járnánk. Jó, mondjuk az automobil és a roller ugye két különböző dolog, mert ugye automobil van most is, és ugye elég jól szabályozott. Most a Kressz az egy rendelet, ezt tudjuk. Tehát még az országgyűlés sem kell hozzá ennek a módosításához, és ugye Vitézi Dávid nyilatkozta, hogy van ez a bizonyos lépcsőzetes hatályba léptetés. Erre korábban volt példa, most ez teljesen más téma, 98-ban a fedett nyomozó és az együttműködő szemét bevezették a büntetőjárási törvényben, mert annyira erős volt a szervezett bűnözés, és akkor a átfogó módosítás előtt úgynevezett lépcsőzetes hatályba léptetéssel bevezették. Ezt szeretné most a miniszter úr is, mégpedig azért, mert ezek a nagy teljesítményű rollerek valóban hihetetlen micsoda károkat tudnak okozni. Ugye a BL döntő napján egy brit férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, harmadik kerületben egy 74 éves embert ütöttek el elektromos rollernál. Ő is életveszélyes állapotban van még, tudomásom szerint most is.
2: Ugye felmerül a kérdés, és valószínűleg először majd ezt kell tisztázni, hogy hol van a helye az elektromos rollereknek a járdán, vagy az úttesten, vagy a biciklisávban. Biciklisekkel, vagy a kerékpárosokkal kapcsolatban is vannak egyébként tisztázatlan kérdések ezzel kapcsolatban, bár most már ott is szabályozottabb a rendszer, de hogy hol lehet ezekkel haladni? Tehát, hogy hol van a helye, inkább azt kérdezem.
4: Igen, először azt kéne meghatározni, hogy az elektromos roller jármű-e. mert a kúria meghatározta, hogy gépi meghajtású pont-pont-pont jármű. Nem az a kérdés, hogy gépi meghajtású, ez nem kérdés. Az a kérdés hogy mivel nincs benne a KRESZ-ben, mint jármű, létezik az 5/1990-es és a 6/1990-es köhémrendelet, és léteznek Európai Uniós irányelvek, amelyben egyikbe sem fér bele a roller. Mert az egyik azt mondja, hogy pedál kell, hogy rajta legyen, a másik azt mondja, hogy ülésnek kell, hogy rajta legyen. Magyarán a mikromobilitási eszközöket, és ez nem csak a roller, a Segway, a One Wheel, tehát ezeket mind-mind szabályozni kellene. Én annak a híve vagyok, hogy egységesen. Tehát a mikromobilitási eszközöket, tehát ne bontsuk külön, hogy Segway, meg One Wheel, mert mindig lesznek újabb, újabb típusú járművek. Tehát először is az elektromos roller definícióját meg kell alkotni, és ketté kell választani, vagy sebesség szerint, vagy teljesítmény szerint, de a legjobb az, hogy sebesség és teljesítmény szerint.
2: Egyébként éppen az lett volna a következő kérdésem, hogy mert ön is említette, hogy mindig lesznek újabb és újabb ilyen eszközök, hogy milyen gyorsan tudja követni a KRESZ, vagy a bármilyen jogszabály ezeket a technológiai fejlődéseket.
4: Ugye azt szokták mondani, hogy a bűnözők mindig egy lépéssel a bűnüldözők előtt járnak, és itt nem bűnözőkről beszélünk, hanem egyszerű fiatalokról. Nos, van viszont egy olyan orvosi álláspont, hogy 14 év alatt tiltanák, van, aki 16 év alatt is. Ami nagyon fontos, hogy a sisak, mégpedig olyan sisak, amelyik az arcot is védi, az alapvető kérdés, hiszen adott esetben egy fejsérülés halálhoz is vezethet. A gerincprotektor megint csak nagyon fontos, a felelősségbiztosítás ugyancsak fontos, én biztos, hogy ellátnám rendszámmal is, és a roller szolgáltatók esetében, akik bérbe adják a rollert, kötelező felelősségbiztosítást köttetnék. Egyébként ez kötelező is, csak valaki nem köti meg, de olyan kötelező felelősségbiztosítás,

0: tartóztatást alkalmazza a bíróság úgy, hogy nem is kell hozzá vezetői engedély. Úgy, hogy nem is tudják a kategóriát meghatározni. Az én álláspontom az az, hogy ilyenkor legigazságosabb az AM kategóriára való eltiltás, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a segédmotor kerékpár most mindentől eltiltani, tehát a kamion vezetésétől, a teherautó vezetésétől, a személykocsi vezetésétől szerintem igazságtalan.
1: Egy roller véget, vagy egy
0: roller miatt. Úgyhogy nincs baleset. Enyhe fokú ittas, amit egyébként én maximálisan egyetértek azzal, hogy ez tilalmazott, mint ahogy én a kerékpárnál is az zéró toleranciát bevezetném, és ez megint egy szélsőséges álláspont, csak az az érdekes, groteszk helyzet fordul elő, hogy a Markó utca, ahol, ha jól számolom, akkor négy bíróság volt található, de a Markó utcában van egy olyan út, ahol ha balra kanyarodik az ember, akkor szembe jöhetnek vele a kerékpárosok. Na most itt csak a reflex, az elővigyázatosság, és gyakorlatilag a jóisten az, aki megakadályozza a baleseteket. Tehát az, hogy a kerékpárosok szemből is jöhetnek, ezt is nagyon át kéne gondolni, mert rengeteg baleset van belőle.
1: Hú, itt ez felvet megint egy másik kérdést, például azt, hogy Magyarországon a járdák, az utak, egyáltalán az úthálózat alkalmas-e arra, hogy ennyi közlekedési eszköz megfelelően tudjon közlekedni. Én kerékpáros vagyok, én onnan tudom, hogy van, ahol nem tudok az úttesten menni, mondjuk egy buszsávban mehetnék, de a legerősebb és a leggyengébb egy sávban az megint nem a megfelelő.
0: Igen, a bírói gyakorlat levezeti tulajdonképpen, de ez is olyan, hogyha most nagyon megpiszkálnánk, hogy hol mehet az elektromos roller, leginkább ugye a kerékpársávban. És nekem volt olyan ügyem, amikor egyébként ázsiai, most teljesen mindegy, hogy egy autóvezető kitolatott, és gyakorlatilag ütközött a rolleressel, a rolleres 8 napon túl is sérülés szenvedett. És gyakorlatilag a védő kollégám arra, itt ott sértetti képviselő voltam, arra hivatkozott, hogy nem is mehetne a roller. Most itt jön az okozatossági elmélet, de jött, tehát ott volt, és innentől kezdve a büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította az autósnak. A kerékpárral, meg a rollerrel és az út minőségével kapcsolatban meg valóban nagyon helyes és jó a felvetés. Most gondoljunk bele egy vanwheelbe, egy egykerekes, ahol ugye maga a test az, ami az energiát levezeti. Belemegy mondjuk egy kátyuba, az egy kerék. Nem tud mit csinálni. Gyakorlatilag az egy kerék csorbul ki, az egy kerék veszíti el gyakorlatilag a stabilitását, és abban a pillanatban egy hatalmas esés, és akkor még nem is találkoztam másik járművel, vagy gyalogossal. Sőt, olyan is volt, hogy ütött el elektromos rollerest, vagy rollerest, aki egyébként szabálytalanul járdán közlekedett, és a rolleres szenvedett súlyos sérüléseket. Tehát még ilyet is el tudunk képzelni.
1: Hát, hogy csak egy lépcsőházból kilépünk.
0: Ez történt. Szó szerint ez történt, a lépcsőház. Kijött a rolleres egyébként szabálytlanul közlekedett a járdán. Itt természetesen a gyalogosnak nem volt büntetőjogi felelőssége, de hogy ez mondjuk a kerékpárúton történik, akkor a gyalogos felelősséggel tartozik.
1: Arra lát esélyt, hogy hatékonyan lehessen fejleszteni a kerékpárutat. Most persze hasonlíthatnánk Hollandiához, de hát Hollandiában egészen más a kultúrája, például a kerékpározásnak is.
0: Igen.
1: Ott simán el lehet jutni A-ból B-be,
0: igen,
1: Települések között, vagy az ország
0: és 16 millió lakosnál többen vannak, igen?
1: Igen, tehát ott egészen más a kultúrája is a történetnek. Máshogy vannak kialakítva az utak, vagy esetlegesen azok a területek, ahol járhatnak ezekkel az eszközökkel. Lát erre lehetőséget, hogy ebbe egyáltalán valaki majd belevágja a fejszéjét?
0: Én azt gondolom, hogy a kormány eltökélt abban, illetve a miniszter eltökélt abban, hogy itt szabályozási módosításról van szó. Szóval én évek óta ezt mondom, hogy gyakorlatilag el kell helyezni az elektromos rollereket egyáltalán a táblán, ahogy mondani szokás. Tehát gyakorlatilag definiálni kell, hogy ezek melyek. És azt mondtam, hogy én Major Róberttel értek egyet, hogy a mikromobilitási eszközökre, ha esetleg találunk rá egy jó magyar szót, bár mondjuk egyelőre még nem találtak, azokat egységesen kellene szabályozni, sebesség és teljesítmény határ fölött, illetve alatt. Ha fölött van, akkor én a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályokat alkalmaznám, ha alatta van, akkor pedig a kerékpárra vonatkozó szabályokat alkalmaznám, de az is egy megoldás, hogy egy teljesen más szabályozást alkalmaznak, csak végre legyen szabályozva. Ez nagyon fontos, mert nem lehet az, hogy a kúria pótolja a jogalkotást, mert pillanatnyilag azzal, hogy a kúria döntött, hogy a roller gépi meghajtású jármű, nyilván a kúria döntését mindenkinek tiszteletben kell tartani. És mint említettem az elején, nem az a kérdés, hogy gépi meghajtású-e, hanem hogy jármű-e. Tehát, hogy hol van az a definíció, mert a KRESZ jármű definíciójában nem fér bele. Tehát ezért kéne a KRESZ-t módosítani először.

0: Hú, de ez aztán megint tovább görgeti majd ezt a kérdést, mert például, hogyha valakinek nem saját rollere van, hanem mondjuk bérel egy rollert, ugye vannak azok a cégek, amelyek nem tudom hány rollert adnak bérbe, turisták is nagyon szeretik, könnyen eljutnak A-ból B-be, ugye ezekkel. És hogyha az ön által említett felszerelést fel kell venni ezekhez a rollerekhez, mondjuk még egy rövidebb útra is mennek 2 kilométert, most csak mondtam valamit, a teljes arcot védő sisakot, a gerincvédőt és még a nem tudom mit, akkor részben ez plusz kiadása annak a cégnek, amelyik üzemelteti ugye az elektromos rollereket, a másik feltehetőleg kevesebben fognak így belevágni ebbe az egészbe. Már abba, hogy felüljenek, vagy felálljanak egy ilyen rollerre. Tehát ezzel az ő üzleti érdeke az mindenféle.
1: Ez így van. Igen, hát én éreztem, hogy itt van valami üzleti érdek, mert ugye az, hogy mennyi az elektromos rollerek számára, tényleg csak becslések vannak, de több százezer. Brüsszelben van egy olyan érdekes, most leginkább a tahográfra tudom, ahhoz tudom hasonlítani, de nem az, amely gyakorlatilag a memóriában rögzít, hogy mikor megy a járdán, mikor megy az úttesten, mikor megy többel, mint a megengedett. Tehát gyakorlatilag ott van egy fehéren-feketén ott van az, hogy mikor sértett szabályt. Lesz majd egy megoldás azért, ami már itt kopogtat az ajtónkon, az önvezető járművek. Az önvezető járművek, amelyben egyelőre nem mernek belevágni az államok, nem csak Magyarország. Én például gondolkoztam ezen, hogy például miért nem. Például hatalmas munkanélküliséget generál. Hogyha belegondolunk, hogy a kamionok helyett már simán lehetnének önvezetők. Japánban, Angliában bizonyos járművek már önvezetőek. Bizonyos vasutak önvezetőek. Taxik önvezetőek. Ázsiában rengeteg olyan ország van, ahol az önvezető járművek teret nyertek, és az önvezető járművek ugye felismerik a baleseti kockázatokat.
0: No, innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Borbé Zoltán ügyvéd közlekedési szakjogász volt a vendégünk. A témánk pedig az, hogy hamarosan szigorodhat az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás. Köszönöm, hogy eljött.
1: Nagyon szívesen.
0: És 8 óra 55 perc, nem nagyon maradt más tisztem hátra a mai napra, mint hogy megköszönjem hallgatóink figyelmét, valamennyi kollégám Pillinger Mariannal, Bényi Csaba és Pap János nevében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, holnap reggel 6 órakor ismét számítok a figyelmükre. Minden jót, Csete Beltát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Június 10-e van, szerda. 1927-ben ezen a napon született Márkus László Kossuth-díjas színművész, aki úgy fogalmazott, hogy ha a színész igazán felfedezi, hogy a szerepember benne is lakozik, az olyan csoda boldogság, hogy reszketve várja újra meg újra az esti előadást. Minden jól eltalált szerep létfenntartó tudathasadás. A mai napon született még Apáczai Csere János filozófiai és pedagógiai író, és ma ünnepel Csákány Eszter Kossuth-díjas színésznő is. Ami pedig a mai időjárást illeti, hullámzó front miatt kettős fronthatásra számíthatunk, az ország nagyobb részén inkább a melegfronthoz köthető panaszok erősödhetnek, többek között fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás. Részletes időjárás jelentést a hírekben hallhatnak, a szó most Szlotta Judité.
5: Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok. Miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légicsapásokban 13-an haltak meg és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrzőpontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét, valamint az oktatási, kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója. korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítják a pedagógusok értékelését. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak. A tüzet körül határolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Megkezdődött a kérészek rajzása. A tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése tilos. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű, északnyugaton lesz hűvösebb. A híradást Bánáti Bence készítette.
6: Műsor ajánlott.
7: Évszázados emlékek, friss tengerparti levegő és lengyel vendégszeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be.
8: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Egy egyesület a családokért.
10: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
9: Apró segítség a mindennapokra.
11: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
12: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
9: Rókusfalvi Lili a Sziget közben látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
8: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
4: 9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket, a mai műsort Cseszregi Balázs szerkeszti, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, én pedig már mondom is, hogy milyen témákkal várjuk Önöket 11 óráig. Hamarosan kicsengetnek. A bizonyítványok kiosztásával azonban sok családban nem ér véget az iskola okozta feszültség, hiszen mindenhol felmerül a kérdés, hogy jár-e a teljes tanulásmentes pihenés, vagy gyakorolni kell a nyáron is.
13: Nálunk minden héten van ilyenkor. Tehát szó szerint, ha szünet van, heti kétszer olvasás, írás, matematika, külön veszem neki a könyvesboltba ezeket a füzeteket, és mindig egy-egy oldalt meg kell csinálnia.
4: Mi lehet a helyes megoldás? Van-e egyáltalán általános tanács, vagy személyre kell szabni a nyári szünetet is? Erről beszélgetünk perceken belül. Egyre több gyereket lehet látni, különösen falvakban vagy kis településeken, hogy kerékpárral járnak iskolába.
10: szerintem nagyon fontos, hogy gyerekek biciklizzenek, és az iskolában biciklizés ráadásul egy olyan verziója ennek, amikor haszna van, értelme van, mert közlekedni és önállóságra is tanítjuk, illetve tájékozódni.
4: Tavasszal 200 iskola vett részt a Bringázas Suliba programban, amelynek célja, hogy általános iskolás tanulók, illetve a tanárok, valamint a szülők körében is népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres mozgást és a fenntartható mobilitást, azaz az aktív, környezetbarát közlekedési eszközök használatát. 9:30-tól erről is beszélgetünk. 4:11 után pedig, ahogy szerdánként mindig, érkezik dr. Kator Zoltán is válaszol kérdéseikre, ezúttal a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban. 10:30-tól pedig minden, amit a PET-kupáról tudni kell, pénteken indul a Tiszatavon, és célja, hogy ezúttal is megtisztítsa a tó környezetét a rengeteg műanyag hulladéktól. 0639666 ma is az SMS számunk. Hamarosan kezdődik a nyári szünet, ilyenkor sok családban felmerül a kérdés, vajon pihenhet-e a gyerek egész nyáron, vagy azért érdemes elővenni a könyveket. Önök hogy járnak el a gyerekeiknél, vagy az unokáknál, írják meg nekünk. Tehát még egyszer az SMS számunk 0639666. Míg egyes szülők szerint a nyár a kikapcsolódásról és a feltöltődésről szól, mások fontosnak tartják a szinten tartást, például olvasással, nyelvgyakorlással, vagy akár matematikai feladatokkal. A témáról két édesanyát kérdezett Kárdonyi Eszter.
14: Most már mind a két gyerek iskolás. A hosszú nyár alatt kell valamit csinálni, hogy ne essen vissza, vagy ne essen vissza tartósan a gyerek tudását? Szoktak valamilyen gyakorlatot használni?
15: Hát már csak a nyár vége felé, augusztus utolsó nagyjából 2-3 hetében, hogy egy kicsit visszarázódjunk, de azért kell pihenni is.
14: Főként bizonyos tantárgyak, vagy gyakorlatilag ilyenkor szinte minden tantárgy érintett?
15: Hát nyilván az, ami kicsit nehezebben megy, a matekot szoktuk azért átismételgetni, hogy a szorzótábla és a többi, tehát hogy az alapok azért megmaradjanak erősnek, meg olvasunk, az meg ugye szövegértés, nyelvtan, tehát úgy minden, de kimondott feladatlapokkal, gyakorló füzeteket nem foglalkozunk ezzel.
14: És ilyenkor a 2-3 hét mennyire intenzíven? Mondjuk napi egyszer, vagy heti kétszer?
15: Nem, egy pár naponta azért elővesztjük, hogyha fogékonyabb rá a gyerek, esetleg naponta kétszer is, de nincs minden nap. Csak egy kicsit azért szokjunk vissza, hogy nyilván ami könnyebben megy, azt hamarabb elengedjük, amiben még kicsit gyakorolgatni kell a sűrűben, tehát ahogy sikerül.
14: Új tantárgyak, amik érkeznek, ha az ember előre tekint, akkor abba egy kicsit belenézegetnek együtt?
15: Én nem szeretnék, tehát megbeszéljük, hogy melyik tantárgy mi várható, hogy nagyjából milyen témakörök, miről szól az a tantárgy, de én nem szeretnék belemászni előre, majd amit a tanár, illetve maga a tantárgy követel, azt majd megtanuljuk, de én nem szeretnék előre.
14: Ez mennyire elég? Mi az, amit eddig tapasztalt?
15: Hát, egy kicsit lehetne több, de kicsit sajnálom is a gyereket, mikor nagyon jó idő van, sokáig világos van, szívesebben van kint, mégiscsak nyári szünet van, nyilván nehezebb azért elszokatni arra, de azért muszáj.
14: Megszokta ezt a rendszert mind a kettő?
15: Igen, meg amikor már augusztusban azért mondogatom nekik, hogy igen, azért hamarosan iskola, tehát azért elég nagyok már, ahhoz ők is tudják, úgyhogy nem szívesen, de nyilván azért odaülnek az íróasztalhoz.
14: Egy kisgyerek van, általános iskolás, másodikat fejezte most be?
16: Igen, most fejezzük be a másodikat.
14: Kell-e valamit csinálni, hogy nyáron ne legyen nagy visszaesés, vagy mikor kezdik el az iskolára való felkészülést?
16: Az az igazság, mi BTM-esek vagyunk, nálunk minden héten van ilyenkor. Tehát szó szerint, ha szünet van, heti kétszer olvasás, írás, matematika, külön veszem neki a könyvesboltba ezeket a füzeteket, és mindig egy-egy oldalt meg kell csinálnia. Ha szünet van, ha iskola van, nálunk mindig van plusz feladat.
14: Ez minden egyes napra igaz?
16: Nyári szünetben, szünetekben heti 2-3, de akkor nem megyünk, mert mi járunk magánórákra, és akkor nem megyünk magánórákra, viszont már kértem a magántanárnőt, hogy iskola előtt azért szeretnék egy-két alkalommal elmenni hozzá.
14: Tehát akkor a most elkövetkező nyári szünetben ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen sok pihenés, de azért mellette folyamatos munka?
16: Természetesen most már másodikosok voltunk, most már ő maga választ ki évzáró után egy könyvet, már megvan az olvasónaplója, egy tacskós olvasófüzet lesz, és abba napi egy oldalt olvas, és azt megpróbálja lejegyzetelni saját szavaival, hogy mit olvasott.
14: miatt. Van olyan, amire külön oda kell figyelni, például gondolok itt matematikára, nyelvtan, irodalom.
16: Hát mindenre oda kell figyelni, mert az én kisfiam az olyan, hogy legyünk rajta túl 5 perc alatt. Na hát ez nem megy, főleg az olvasásnál, szövegértésnél, 5-ször el kell olvasni, a kérdőmondatokat meg kell szépen válaszolni, a mondatokat helyesen le kell írni, matekból, magyarból, mindenből van itthon egy gyakorlófüzet, és akkor amit nem írt le helyesen, azt 3-szor még leírja.
14: És ez beválik, működni látszik?
16: Néha igen, mert emlékszik rá, hogy főleg dolgozatoknál, anya, mit csináltuk ezt a feladatot itthon. Tehát ez azért könnyebbség neki, meg megnyugvás, hogy igen, mi gyakorlunk.
14: Van olyan is, hogy az ember egy kicsit előre tekint? Gondolok itt arra, hogy most lezártam a második évet, megnézzük, hogy mi az, ami harmadik évben majd tananyagként előjöhet?
16: Elég sarkalatos vagyok, de ennyire nem, tehát nekem sincs rá időm, az az igazság. Majd a tanítónénik, bácsik majd elmondják, hogy mi lesz harmadikban, akkor majd arra fogunk készülni. Most vannak ezek a jó kis füzetek, második osztályosoknak, meg amúgy is helyesírás, ilyen hatalmas nagy füzetünk van, jó nagy tömb. Egyet-kettőt csinálgat belőle egy héten, az tökéletes nekünk.
4: Gárdonyi Eszter összeállítását hallhatták, és közben megérkezett a stúdióba dr. Bohács Krisztina, intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
17: Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok mindenkinek!
4: 0639666 az SMS számunk, és hát olyan vélemények jöttek már is, hogy szegény gyerek, és hogy ez túlzás, mert ugye a felvezetőben pont olyan példákat hallhattunk, amikor igenis foglalkoznak a tanulással a nyáron, céltudatos, konkrét elképzelésekkel bíró édesanyák beszéltek a nyári időbeosztásról, meg tervekről. Szegény gyerek, így fogjuk fel, hogyha a nyáron tanulni kell?
17: Igen. Na, hát ideje van a pihenésnek, és ideje van a munkának, ez kétségtelenül igaz.
4: Mind a kettőnek?
17: Mind a kettőnek. És azért azt gondolom a lényeg, hogy a nyári szünet azért jellemzően egy 10 hetes időtartam. Itt én egy olyan professzor úrnál csináltam a nagy doktorimat, aki azt mondja, hogy adatok nélkül csak egy személy vagy, akinek van egy véleménye. Szóval én nagyon szeretek adatokra támaszkodni, mert ez teszi objektívvá az egészet. Szóval azt mutatják a hazai, de a külföldi mérések is, hogy ugye maga az intelligenciánknak két nagy oldala van, van a tantárgyi tudás, lexikális ismeretek, ezt nevezük kristályos intelligenciának. Hát jól tudjuk, mindannyian átmentünk ezen, akik már idősebbek vagyunk, hogy a tananyagnak szinte azt mondom, hogy 30%-a marad meg az életünkre nézve. Mennyi mindent elfelejtettünk, Enikő, amikor...
4: És még annak örülünk is, annak a 30%-nak.
17: Mennyi mindent elfelejtettünk, ugye, érettségi óta, vagy a diplomamunkáink óta. De ugyanakkor van az intelligenciánknak egy másik oldala, és erről nagyon keveset beszélünk, és itt van, ez a lényeg. Ezt a fluid intelligenciának nevezzük, igazából 7 nagy feldolgozó rendszert jelent. Olyan ez a 7 feldolgozó rendszer, mint hogyha az asztal szélére erősítenék 7 darab darálót, sajtdarálót, vagy húsdarálót, vagy teljesen mindegy. Gyermeknek ezeket a darálókat működtetnie kell. Sajnos az a pőre tény derül ki a kutatásokból, hogy önmagában a tananyagnak az ismételgetése nagyon picike hatással bír arra nézve, hogy ezek a feldolgozó rendszerek milyen állapotban vannak. Hozzá tudnak adni az emelkedésükhöz egy 5-10 percentilist, de hogyha egy gyermeknek a szükséges 50-60 percentilis helyett egy ilyen feldolgozó rendszere mondjuk egy 20-ason, egy 30-ason áll, de akár állhat 45-ösön is, az nem elegendő ahhoz, hogy a gyermek sikeres legyen az iskolában, vagyis ennek az eredménye az, hogy ismételgetni kell, hogy korepetálni kell, hogy nyöztetni kell nyáron, hogy tanuljál, hogy ismételj. Szóval oda szeretnék kiukadni, hogy nyáron olyan dolgokat kell csinálni, amelyek nem hasonlítanak az iskolai tartalmakra. Tehát valahol azért én nem hiszek abban, hogy feltétlenül földrajzot kéne tanulgatni a Balatonparton, vagy matekozni kellene. Ugyanakkor abban messze menőkig hiszek, és hát ezt mutatja a tudomány és a kutatás is, hogy lehetőleg tartalom függetlenül nagyon sokszor kognitív játékokkal, mentális fejtörőkkel. Tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy ez a fajta brain fitness, ez a fajta agyi edzés, ez jelen kell, hogy legyen, mert hogy pihenjen a gyermek, és ezek a feldolgozó kerekek igenis pihenjenek meg, viszont a nyári időszakban a tudomány masszívan beszél arról, hogy van egy olyan, hogy nyári képességvesztés. És ez nem azonos azzal, hogy mennyi anyagot felejtek el. Az sem egy szerencsés dolog, mert jól tudjuk ezt is a mérésekből, hogy gyakorlatilag az egész szeptember rámegy a tanárok oldaláról arra, hogy igazából újra a tudásanyagot bekurblizzák a fejecskékben. De itt, amiről mi beszélünk, és amelyben a GEM tanulási központ is tevékenykedik, akár a kutatási oldalról, akár a hétköznapi oldalt nézzük is, hogy minden gyermek egy drága kő, minden gyermek egy abszolút érték, ezért mondjuk, hogy GEM, egy felbecsülhetetlen remény kötődik a gyermekhez. A legnagyobb érték és a legjobb befektetés az, hogyha a gyermekeinkbe fektetünk be, és a nyári képességvesztés, úgy is nevezik ezt gyakran, hogy Máté effektus, vagy úgy is nevezik, hogy nyári csap effektus, vagy angol irodalmakban summer slide néven szerepel. Ez valami olyasmit jelent, hogy azok a képességek, ugye mindegyik hét képességből szerencsés esetben mindegyik jó. De nagyon sok gyermeket érint, és ez a korunknak a pestise. Ez most korunknak a baja, hogy különböző kulturális károsodások hatására is, illetve akár neurobiológiai, tehát vele született okok miatt is, nem mindegyik hét daráló működik jól, és amely darálók nem működnek jól, azok különösképpen vissza tudnak esni. Tehát, hogy számokkal beszéljünk, a matematikához szükséges munkamemória, a figyelemnek bizonyos altípusai, aztán például a ez vizuális feldolgozás, a hétdarálókkal elkezdtem sorolni néhányat.
18: Igen, hogy kézzelfoghatóbbá válik.
17: Így van, vagy a figyelemnek bizonyos altípusai, tehát például a fenntartott figyelem hihetetlen zuhanásnak lesz kitéve nyári időszakban, hogyha gyermekkel, és tényleg ne tananyagot gyakoroljunk, de vannak erre ma már akár 4 hetes, 2 hetes, 7 hetes kognitív fejlesztő táborok, léteznek applikációk, léteznek úgy, hogy tulajdonképpen egy trénerrel tudok azon dolgozni heti 1-2 alkalommal, hogy ezek a képességeim nem úgy visszaessenek, hanem megélesedjenek a nyár végére, és szeptemberben úgy tudjam kezdeni az iskolát, hogy éles mindegyik, mint a borotva. Tehát tulajdonképpen, ahogy pont beszélgettünk Enikővel az adás előtt, hogy az iskolai időszakban akkora a teher, hogy erre nincsen mód. Na hát pont úgy, ahogyan edzőtáborra van mód nyári időszakban, vagy egy kicsit többet tud a gyermek úszni, többet tud a gyermek mondjuk focizni, ugyanígy a mentális egészségre, a mentális fittségre nagyon nagy erőket kellene szánni, csak ez nem jön természetesen, nem jön zsigerből a magyar kultúránkban. A nyári képességvesztés annyira veszélyes dolog, hogy a felső tagozat végére ezek a skillek kumulálódva, de vissza tudnak esni akár 3 évvel lejjebbi állapotba.
18: Hadd foglaljam össze mindazt, amit eddig elmondott. Tehát az intelligenciának 2 rétege van, a kristályos és a fluid. A kristályos az végül is a tantárgyi tudással agyba jutatott lexikális tudás.
17: Pontosan.
18: A fluid pedig az a 7 alegységre bontható intelligencia, amely lényegében a logikát, figyelmet és azokat az alképességeket tartalmazza, amelyek végül is megtámogatják a lexikális tudást. Viszont a fluid, ez a 7 al mappa, ez erősíti a kristályos intelligenciát, és enélkül nem komplex a tudás, jól értem?
17: Nem is csak, hogy erősíti, hanem ezek dolgozzák fel a bejövő
18: ezek
17: információt.
18: Ezek segítenek tanulni, tehát ezekkel
17: tanulunk.
18: Ezekkel tanulunk,
17: nem
18: ezekkel
17: is, hogy segít, csak ezzel tudunk tanulni.
18: Igen, ezeket ez a tévhit a szülői agyban, az talán ott van, vagy a gondolkodásmódban, hogy ezekhez a lexikális tudáselemekhez ragaszkodunk, mert hát nem is tudjuk, hogy van ez a 7 alterület, ami lehetne így dolgozni,
17: van.
18: És nincsenek is meg a módszereink, eszközeink arra,
17: így
18: hogy
17: van.
18: Ezeket hogyan fejlesszük. Például a figyelmet, amit említett, ugye nagyon sokat beszéltünk mi is itt a stúdióban arról, hogy ezek a rövid videók pörgetése mennyire rontja a figyelmi szakaszt, és már egy 45 perces óra végigülése egy kamasznak vagy egy kisebb általános iskolás gyereknek már mekkora kihívás. Csak ha ezen a példán maradunk, vagy ennél a példánál maradunk, hogyan hosszabbítható meg a figyelmi idő?
17: Figyelemnek három altípusa van legalább. Van egy ilyen, hogy fenntartott figyelem, és most Enikő leginkább erre tetszett rá kérdezni. A fenntartott figyelmet alapvetően úgy tudjuk meghosszabbítani, hogyha elkezdünk egy tevékenységet a gyermekkel, akkor felvetünk, a gyermek abba hagyná, szeretne kilépni, ugye, esetleg egy idő után, amikor ez fárad. De jó hírem van, a fenntartott figyelem nyújtható, mint a gumi, sokkal nyúlékonyabb, mint ahogy elképzeljük, és ez a kapu, ez a kulcskognitív képesség, ez az első kulcskognitív képesség, a kapu, itt megy be az információ. Egy kis jutalommal, egy kis biztatással, egy tarts még ki, még kettőt megcsinálunk, még három elemet megcsinálunk. Tehát, hogyha látja a gyermek az alagút végén a fényt, és kap egy kis biztatást, akkor az egy azonnali dopamin löketet jelent a fejecskéjének, és akkor még ki tud tartani, ha tudja, hogy még csak három ilyen elemi kell kitartanom. Ígérhetünk jutalmat, bár ezt azt mondjuk, hogy külső motiváció, extrinszik motiváció, nem kell félni tőle, egy kicsit lehet alkalmazni. Önmagában persze mindig az a fő cél, hogy a belső, az intrinszik motivációt növeljük. Tehát a gyermek azért tartson ki, mert szeretjük egymást, és egy olyan erős kapcsolatban vagyunk, hogy értem, miattam ki fog tartani. Még ezt a hármat jó, és utána mehetsz. És tulajdonképpen készíthetünk olyan kis feljegyzést, grafikont, táblázatot, egyebet. Jó, de jó, hát ma már az a három elem az mennyire jól ment. Na, ma még csak kettőt tartsunk ki, és emeljük tulajdonképpen a tétet. A dicsérettel, okkal mondott dicsérettel csodákat tudunk művelni. Van egy másik figyelmi típus, talán ezt emelném ki az idő rövidsége miatt, az a neve, hogy szelektív figyelem, bevonódunk valamibe, valamire figyelünk, és tulajdonképpen disztraktorok érkeznek kintről vagy belülről, egy gondolat, egy heves gondolat, és azt mindenképpen a gyermek meg akarja osztani, akkor azt mondom, hogy várj, várj, várj, és azt szoktuk mondani, hogy ötig várj, tarts még ki, és no, most már mondhatod. Vagy mindenképp maradj benne, gyere vissza. Tehát tulajdonképpen egy tudatos irányítással, kis jutalmakkal, dicséretekkel, az a lényeg, hogy minden, ami dopamint hoz, az sikerélményt fog, és boldogságot fog jelenteni a gyermeknek.
18: Próbáljunk meg iránymutatást adni, hogy mégis hogyan lehet nyáron segíteni a fluid intelligenciának a működését, és hadd olvasok fel néhány üzenetet, ezekre megköszönöm, ha reagál. A zenetanítás mérhetetlenül sokat segít, például a ismétléssel játszathatjuk el a darabokat, ugyanazt kétszer. Egy másik üzenet. Az én fiam ADHD, és már felnőtt. Soha nem piszkáltam nyáron, nem tanultunk, nem is lehetett volna vele például matekozni, olvasást gyakorolni. Én az érdeklődését akartam fejleszteni. A boltban ő fizetett, és ellenőrizte, hogy jól adtak-e vissza. Elmentek pecázni apával, közben megtanulta a halfajtákat, a víz közeli növényeket. Egyébként olvasni is egyedül tanult meg óvodában, addig-addig kérdezgette az utcán a feliratokat, hogy egyszer csak olvasott. De hogy gyakoroljuk az olvasást, hát abból mindig csata volt. Szerintem a motiváltság a lényeg. Ezt írja az egyik hallgató. És a boltban fizetést egyébként egy másik hallgató is írja. Használni kell a tudást, levélírásra nagyinak, boltban a fizetendő pénz kiszámolása, térképes felfedezés nyaraláskor, jó könyv olvasása. Mit gondol, ezek megfelelők lehetnek-e pont a fluid intelligenciának a fejlesztésére?
17: Alapvetően az összes példa, amit felsoroltak a kedves hallgatók, arra azt célozza, hogy a gyermeknek alapvetően az autonómiáját emelték mindannyian. Tehát ugye az, hogy egyedül fizethetsz a boltba, vagy én távolabb vagyok, és te ezt megoldod, gyakorlatilag ugyanaz, amit a terápiákban is használunk, hogy fú, hát úgy viselkedsz most, mint egy egyetemista, mondjuk egy kisebb gyermeknek. Tehát az, amikor ő atyáskodhat kisebbek felett, amikor ő mondjuk mesét olvashat, egy rosszul olvasó gyermek, mesét olvashat mondjuk az ovisoknak, és érzi, hogy ő jót tesz. Összefoglalóan minden, ami itt elhangzott, az azt mondjuk, hogy a meaning, az értelemnek a hozzátársítása egy tevékenységhez. Egy gyermek, hogyha tudja azt, hogy milyen haszna származik, akár önmagának, akár a körülötte lévőknek abból, hogy ő valamit megtesz, négyszer-ötször motiváltabb egy tevékenységnek az elvégzésére.
18: Tehát látja, hogy annak, amit van megtanult, értelme. Mi az értelme az a való
17: abszolút,
18: életben.
17: Így van. Az embert felszereli a teremtő, amikor megteremtett minket, egy olyan fajta jósággal, egy olyan fajta, ennek a vége tulajdonképpen az altruizmus, a másokért való élet, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogyha az, amit teszünk, az másokban hasznosul. És ezeket a gyermekeket nagyon jól lehet ebbe bevonni és irányítani, hogy mennyire hasznos vagy, hogyha anyának segítesz és kifizeted helyettem, én meg pakolni tudok. Nagyon-nagyon hasznos vagy, hogyha a szomszéd kisgyereknek olvasol, és ő felnéz rád. Tehát ezek a kölcsönhatások nagyon-nagyon jól kijátszhatóak.
18: És annyit fejleszthető, igen, tehát, hogy milyen feladatokkal lehet éppen ezeket ezt a hét almapát, ezt a hét darálót, ahogy ön is említette, ezeket fejleszteni?
17: Hát ugye alapvetően, hogyha életbeli feladatokat mondunk, akkor minden olyan dolog szóba jöhet, ami a hétköznapi életben jó. Ez innen már kreativitás kérdése. Természetesen ez életkori függvénytől függ. Tehát nyilván más ötleteket mondanánk egy 4 évesnek, a zokni párosítástól és keresd meg a párját egészen odáig, hogy közben tudjuk azt gyakorolni, hogy milyen minták vannak a zoknin, és igazából a minta, mint főfogalom ismertetése megtörténhet. Pöttyös, csíkos, kockás, és az, hogy minta, az már egy elvontabb, absztrakt fogalom. És ugye kicsiknél nagyon fontos, hogy hasonlításokat végeztessünk. Összehasonlítom ezt ezzel. Nagyon egyszerű. A két tenyeremnek ugyanannyi ujja van, nyilván az anyaga ugyanolyan, ugyanaz a funkciója, hogy fogni tudjak vele, de például miben különbözik? Hát az irányában, ugye? Tehát az, hogy irány, az egy nagyon elvont fogalom. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy emelni kell a gyerekeket a hasonlítás során az elvont fogalmak irányába, mert bizony a GEM központban is nagyon sok olyan méréssel találkozunk, hogy 6 éves korra ez az absztrahálás, ez az absztrakció nem történt meg. És az emberi agy az úgy dolgozik, hogy egyre absztraktabb, elvontabb irányba halad az érése és a fejlődése során.
18: Köszönöm szépen, hogy segített egy átfogó képet kapni az intelligencia működéséről. Arról beszélgettünk tehát az elmúlt 20 percben, hogy hogyan is fejleszthető az intelligenciának az a rétege, ami pont a kristályost segíti, tehát a fluid intelligencia. Dr. Bohács Krisztina volt a vendég, az intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
17: Köszönöm szépen a lehetőséget, örömmel jöttem.
18: 9:30 van most, úgyhogy mi hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
19: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben 27-34, este 13-25 fok lesz.
8: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
18: Idén tavasszal elstartolt a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére a Magyar Diák Sportszövetség szervezésében. A kampány célja, hogy az általános iskolás diákokat élményszerű módon vezesse be az aktív közlekedés világába. 200 iskola jelentkezhetett négyféle programra. Gergó Judit összeállítása.
20: Rendszeresen járunk kerékpározni, most épp a hétvégén Velencei tó körül voltunk kerékpárral, és szívesen kimozdulunk saját kerékpárunkkal, és hát láttuk a kiírást, hogy most a unokán készül majd kerékpáros táborba, hogy mégül is hogyan alakulnak ezek a kerékpáros szervezések.
21: Ruborics Sándor és felesége ezzel a céllal érkezett a Bringázza Suliba program szombathelyi ismertetőjére. Szeretnék, ha unokáik is tudnának szervezetten biciklivel járni az iskolába.
22: 5 unokánk van. 12-től van 2 éves korig. A 3 a nagyobbak közül minden egy úgy közlekedik az anyukájával, hogy bukósisak, de nem tudom, hogy egyáltalán még az iskolában nem engedik, úgy tudom el. De most lesz valami biciklistáboruk, úgyhogy ott azért biztos jobban figyel. Most már egyedül tud biciklizni, akkor jön velem ide a könyvtárba, de azért nagyon félek az autósok tolatnak, nagyon vigyázni kell.
21: Vas megyében Hádinger Judit, a Magyar Kerékpáros Klub területi szervezetének titkára koordinálja a program szervezését.
23: Szeretnénk, hogy minél több gyerek aktívan jusson az iskolába. Ez nekik is jó, az ő egészségi állapotuknak, mind fizikálisan, mind mentálisan. A gyerekek igazából szeretnek biciklizni, és ez egy olyan dolog, ami jót is tesz nekik. Sok olyan dolog van, ami szeretnek, de nem tesz nekik jót, pedig biciklizés az pont olyan, hogy találkozik a kettő. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek biciklizzenek, és az iskolában biciklizés ráadásul egy olyan verziója ennek, amikor haszna van, értelme van, mert közlekedni és önállóságra is tanítjuk, illetve tájékozódni. Úgyhogy ez szerintem sok dolog találkozik egyben.
21: Mi kell ahhoz, hogy ez működjön? Nyilván kell egy kerékpár, de kell magabiztos kerékpár. Tudás, illetve kereszttudás is. Ki az, aki ezeket a feltételeket megteremti? Kinek a feladata, illetve a szövetségnek mi a feladata ebben?
23: Igazából ezek a programok kifejezetten erre vannak, tehát a Bringa Suli az olyan, ahol kereszt is tanulnak a gyerekek, kerékpár használatot, annak apró trükkjeit, hogy hogyan tudnak biztonságosan kerékpározni, és városi környezetben is tanítja őket, illetve szerintem a szülőknek is feladata alapvetően, hogy biciklizni tanítsák. Ez meg is szokott történni, tehát valamennyire már tudnak a gyerekek, mire iskolába kerül. Viszont így valójában közlekedni, iskolába eljutni, az egy másik kategória, azt ilyenkor különböző ilyen programok segítségével meg lehet tanulni.
21: Mik lesznek ezek a programok pontosan?
23: Ez egyik a Bicibusz, amit Magyar Kerékpáros Klub próbál népszerűsíteni Magyarországon. Ez egy csoportos iskolába biciklizés a gyerekeknek megadott útvonalon, megadott időpontban, szülői felügyelettel, minimum 2 kísérővel elő és hátul. Ez a legkisebbeket szólítja meg alsó tagozatosoknak. Nem önálló, állóan bicikliznek még, de egy közös élményt is ad nekik. Bringázza Suliba egy támogatás iskoláknak, amire iskolák pályázhatnak. Matricagyűjtő verseny, osztályok közötti verseny és egyéni verseny is, hogy ki hányszor megy biciklivel iskolába. 200 iskola kap támogatásra, szeptemberben várható a következő ilyen pályázat. A Bringa Suli az igazából pedagógusok számára tart pedagógus továbbképzést, ha ezt megcsinálják, akkor utána tarthatnak a gyerekeknek biciklizés oktatásokat az iskola keretében, ami már az önálló biciklizésre készíti őket fel, hogy eljussanak már önállóan az iskolába. És a negyedik az az iskola utca, ami nem egy konkrét projekt, de reméljük, hogy lesz ilyen pályázat, amikor az iskola környezetét alakítják át úgy, hogy oda biztonságosan meg lehessen érkezni. A leggyakoribb verziója az, hogy reggel, illetve délutáni órában, egy-egy órában vagy fél-fél órában lezárják az iskola környezetét, és nincs átmenő autóforgalom rajta. Ezt elég nehéz megvalósítani, de ahol megvalósult, ott nagyon szeretik, és abszolút egy jó kezdeményezés szerintem.
21: Boros Ildikó az egyik Szombathelyi Általános Iskolában tanítónő. Miért jött el erre a programra?
0: Hát én rendszeresen kerékpározom iskolába is, bárhova Szombathelyen belül biciklivel közlekedem.
21: A tanítványai mennyire járnak biciklivel?
0: Hát akik közelebb laknak, azért egy-két kisgyerek biciklivel jár, de a többség nyilván messzebb is laknak, autóval közlekednek.
21: Mi kell ahhoz, hogy mondjuk rávehetőek legyenek ezek a gyerekek, vagy a szüleik arra, hogy biciklivel menjenek?
0: Szerintem először az iskolába jöjjenek biciklivel, együtt biciklizzenek a család, jól felszerelt bicikli, jó példa, amit a szülők mutatnak, vagy akár bármelyik felnőtt, bukósisak, és indulhatunk.
21: Ön támogatná azt, hogy az iskolájában többen járjanak biciklivel, vagy akár maga az iskola részt vegyen egy ilyen programon?
0: Az iskolában a felsősök részt vesznek már egy ilyen programon. Én júniusban szintén részt veszek egy továbbképzésen, hogy az alsósok is részesüljenek a földi jogban.
21: Mit tapasztalnak, hogy mennyire van fogadókészség az iskolák részéről?
23: Nagyon remélem, hogy lesz, és igyekszünk minél több iskolával felvenni a kapcsolatot, és remélem, hogy őnek is tetszik az ötlet. Magának az iskolának is jobb, hogyha kisebb a tumultus az iskola előtt, a levegő is jobb az iskola környékén, és a gyerekek teljesen más, hogy érkeznek az iskolába, hogyha mozgással jönnek, sokkal könnyebb velük szerintem dolgozni.
18: Gergő Judit riportját hallhatták az elmúlt percekben, a stúdióba pedig közben megérkezett Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
18: És Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Kezdi csókolom! Szép napot kívánok!
18: Na, ha már bringáz a suliba programról volt szó, összegezzük itt a tapasztalatokat. Ez ugye most ért véget, május végén. Talán eredményhirdetések azok még most lesznek ezután?
2: Hát több mindenből áll ez a program. Szerintem nagyon sok jó kezdeményezése volt az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárságnak. Ennek pár program részét valósítja meg egyébként a Diáksportszövetség. Ez az egyik programunk a Brigáza Suliban névre hallgat. Itt két kampányidőszakot is jelöltünk meg, tehát nem szerettük, azt szerettük volna, hogyha azért ez egy elhúzódó, több részből álló programsorozattá válik. Itt most mi csináltunk egy tavaszi, és lesz majd egy őszi kampányunk is. Mind a két kampányidőszakra 200-200 iskolát tudunk gyakorlatilag támogatni ebben, mert minden egyes iskola, aki rendesen beküldi a beszámolóit, az 50 ezer forintos vásárlási ilyen sportszerutalványt kapnak a tőlünk. Tehát
18: mind a 200 iskola, amelyik jelentkezik, és beküldi utána ezeket a
2: pontosan,
18: adminisztratív kötelezettséget.
2: Így van. Ugye matricákat gyűjtettek, ahogy hallottuk is a Felfkompban a gyerekek saját maguknak is, a saját füzetükben, és egyébként az iskolai plakátokra is, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen közösségi és ilyen egyéni program is volt, és amit tetszik kérdezni, az pedig most jövő héten fogjuk a Diák Sportszövetségnek a Facebook oldalán gyakorlatilag kisorsolni további 40 iskolának, akik részt vettek a programba, további 50 ezer forintos vásárlási utalvány, tehát hogy érdemes volt bekapcsolódni a programban. Elég népszerű program volt, mivel ha jól emlékszem, másfél nap alatt gyakorlatilag a 200 iskola betelt.
18: Úgyhogy most volt először?
2: Igen.
18: Ki lehet számolni, hogy nagyjából hány gyerek biciklizhetett az iskolában ennek a programnak köszönhetően?
2: Hát szerencsére ezt pontosan tudjuk, 25 ezer gyereket értünk el, és az őszi kampány részen is majd 25 ezer gyereket fogunk elérni a 200 iskolával.
18: Az nagyon szép szám, ha onnan nézzük, hogy ennyi gyerek lendületesebben, frissebb aggyal, vidámabban, adrenalintól felvértezve ült be az iskolapadba, de van ennek egy másik vonzata is, hogy az iskolák körül tisztább lehet a levegő, erről is beszélgettünk már mielőtt kivillant a piros lámpa itt a mikrofonnál, az én gyerekeim iskolájánál is. Gyakran előkerül ez a kérdéskör, hogy mindenki ugye egyszerre érkezik az iskolába, és a legközelebbi kapuig próbálják vinni a gyerekeket, hatalmas dugók is alakulnak ki az iskolák körül. Arról nem is beszélve, hogy mennyire gyors ütemben romlik ott a levegő minősége, és pöfög ugye a benzingőz az autókból, és hát idő kell, míg ott ki is tisztul a levegő, és pont abban az időben érkezik be mindenki, és szívja ezt a gőzt.
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, és nagyon sok oldalról lehet megközelíteni. Én szeretnék behozni egy kutatást, amit Berecki Ákos készített, és arról szól, hogy hogyan közlekednek most a gyerekek az iskolába, és hogyan szeretnének ez a valós és vágyott iskolába iskolai mobilitás. Felmérték, azt hiszem, hogy 15 ezer diák körében, hogy hogyan közlekednek ők az iskolába, és az alsós generációknál jött ki az, hogy legtöbbeket autóval viszik, és megkérdezték őket, hogy hogyan szeretnének közlekedni. És az alsós generációnál jött ki az, hogy ők leginkább önállóan rollerrel vagy kerékpárral szeretnének iskolába menni, de sajnos ezek az igények valahogy nem találkoznak szülő és gyerek között, mert ugye a legkisebbeket félték leginkább a szüleik, és amiatt, mert nagy a forgalom, autóval viszem én is a gyerekemet, és ezáltal én is nagy forgalmat generálok ugyanúgy a többi gyereknek, úgyhogy ezt el kell kezdenünk sajnos kicsit komolyabban venni, pont azért, amit említett, hogy az iskolák környezete jelenleg mostanában reggel pont a gyerekek számára nem ideális. Veszélyes, rossz a levegő, nem tudnak normálisan közlekedni, és erre kínálnak megoldást például az iskola utcák, akár ideiglenes vagy huzamosabb ideig lezárásokkal, amik azt jelentik, hogy mondjuk a reggeli órákban autóval nem lehet megközelíteni az iskola kapuját, mert ugye a kapuig szeretjük vinni autóval is a gyerekeinket, és pont azért, hogy teret adjunk a biztonságos önálló közlekedésnek, és akkor így tudjuk egy picit távolabb és jobban eloszlatni például azt az autómennyiséget, ami egyébként odaérkezne az iskolák elé.
18: Igen, de hát mi lehet erre a jó megoldás? Nyilván, hogyha néhány utcányira van az iskola a lakóhelytől, akkor könnyebben elengedi a szülő még az alsós gyermekét is. De azért, hogyha már belekeveredik néhány forgalmasabb csomópont, meg pont ez a szempont, hogy az iskola körül tud sokszor a legveszélyesebb lenni a helyzet, hiszen ott tömörül nem tudom mennyi autó egyszerre, akkor ez egy rókafogta csuka helyzet. Hogyan lehet ezt kibogozni?
1: A mi programunkban van egy ilyen kezdeményezés, ami Bicibusz névre hallgat, ami tulajdonképpen gyerekek csoportos iskolába kerékpározása, és sokkal nagyobb biztonságban vannak, mint hogyha egyedül közlekednének csak a szülőkkel. Itt arról van szó, hogy felnőtt kíséretével mennek végig egy hosszabb útvonalon egyébként, mint ahogy például ők az iskolába eljutnának, és ezen a Bicibusz útvonalon vannak megállóhelyek, mint egy busz megálló tulajdonképpen, ahol be lehet csatlakozni a menetbe. Több városban elindult ez már Magyarországon, az én egyik kedvencem az a Török-Bálinti példa, mert ott az önkormányzat is nagyon jól bekapcsolódott ebbe az egész programba, és bicibusz megállóhely táblákat raktak ki a településen, amik hivatalos bicibusz megállópontok, és ott várják reggelente a gyerekek a buszt tulajdonképpen, hogy együtt kerekezzenek
18: el. Ami végül is egy
1: suliba.
18: Konvoj, egy kerékpár
1: konvoj. Igen, tulajdonképpen olyan, mint egy felvonulás, egy reggeli bringás felvonulás, és a gyerekek elképesztően imádják. Szól a zene, van, hogy valakinek a születésnapját ünneplik aznap reggel, és akkor az ő kedvenc zenéje szól. Ők is kapnak matricákat, mindenféle ilyen bicibuszos kiegészítőket, fényvisszaverő pántot, vagy küllőprizmát, ilyesmiket, és ezekkel lehet őket motiválni. És ami a legjobb benne, hogy tulajdonképpen a gyerekek mondják egymásnak, hogy mennyire jó élmény volt, és ők vonják be a kortársaikat ebbe az egész programba, és ezáltal tud tehermentesülni a szülő is, hogyha megvan már egy ilyen stabil bázis, aki ezt szervezi, akikhez lehet kapcsolódni, hogy nem feltétlenül kell minden szülőnek elvinni a saját gyerekét az iskolába, hanem hogyha már ismeri ezt az egész programot, vagy szívesen bekapcsolódik, akkor már rábízza az ottani felnőttekre, akik kísérik ezeket a programokat, és kísérik a gyerekeket, hogy akkor az ő gyereke is mehet velük a bicibusszal iskolába, és ez nagyon sokat tud számítani.
18: Lényegében véve itt a kulcs a közösségben rejlik, hogy legyen pár olyan aktív szülő, aki ezt vállalja, és hát nyilván egymás közt fel is oszthatják, és onnantól a teher is csökken egy-egy szülőn. Tehát, hogy azért van felelősség abban, hogy ott van 20-30 gyerek, vagy nem tudom mennyi tud összegyűlni egy-egy ilyen alkalommal. Hát egy szülő nem is elég ebben az esetben, azért a konvoj végére is jó, hogyha valaki beáll.
1: Így van, illetve a helyi polgárőrség vagy a rendőrség, aki segít a forgalmasabb csomópontokban a forgalom irányításban, mert olyan is van, hogy ugye nem mindenhol van végig összefüggő kerékpáros hálózat, és emiatt szükség van arra, hogy egy mondjuk nagyobb forgalmas úton is átkeljen ez a konvoj, ott felnőttek zárják le az autósorokat, és megkérik, hogy ezt a pár percet türelmesen várják meg, és egyébként konfliktus nem szokott adódni ezekben a helyzetekben sem.
18: Akár össze is lehetne kötni a kettőt, nem? A bringázasuliba programot, meg a bicibuszt volt esetleg erre példa, hogy több gyereket így összefogtak szülők, hogy akkor menjünk így, bringázzunk a suliba így együtt?
2: Nekem nagyon tetszik, amit hallok, tehát ezek szerintem tök szuper kezdeményezések. Hála Istennek tényleg vannak ilyen várak, Magyarországon, ahol tényleg ilyen kezdeményezések így szárba szökkennek. Nálunk például az aktív iskola programunkban, ugye Magyarországon most már van 606 aktív iskola, amiben 183 ezer gyerek, tehát minden hatodik gyerek ma Magyarországon aktív iskolás, és ott például ezt úgy csinálják, hogy pontosan az iskola, a szülői munkaközösségek, így ahol jól működik, akkor ott gyakorlatilag összebeszélnek, és segítenek a Bringáza suliban programnak a megvalósításával például. Tehát megvan a kísérési útvonal, tehát ebben a tekintetben abszolút a közösség az, ami, és az önkormányzatoknak a bevonása és a beintegrálása az egyik legfontosabb dolog, de egyébként nem feltétlenül, tehát az, hogy úgy tudjuk becsempészni a gyerekeknek az életébe, az egészséges életmódot, hogy egy ilyen kis játékos, jópofa módon tesszük ezt, és mondjuk eszközt is tud használni, akár biciklit, akár rollert, mert ugye erről szól ez a program. Hihetetlen mód segít.
18: De nem elektromos rollert, ezt tegyük
2: nem
18: hozzá.
2: Nem elektromos rollert, igen, de egyébként a misulinkban például ez úgy van, hogy kocsimentes, tehát olyan napokat csinál az iskola, amikor azt kérik a szülőktől, hogy ne hozzák a gyerekeket kocsival. Már az is elég egyébként, amikor mi például nem gépkocsival, hanem akkor felszállunk a tömegközlekedésre, és akkor úgy megyünk be. Már valamilyen módon egyébként a séta az is, az egy közösség együttlét, mégiscsak a család egy kicsit tovább van együtt, sétál, a gyerek is, mi is sétálunk, és akkor az embernek egy kicsit a vérnyomása is felmel, tehát az egészségügyi hatása is egy picit megvan ebben a dologban. Tehát igazából sokféle módja van ennek a dolognak, hogy kerüljük azt, hogy ha mondjuk 500 méter vagy 1 kilométer közelében van valaki, akkor meg egyértelmű sokkal jobb az, hogy mondjuk gyalog járnak be az iskolába, vagy valamilyen járművel, mármint kerékpárral vagy rollerrel.
18: Arról már beszéltünk, hogy a szülőknek mekkora felelőssége van ebben, nyilván a példamutatás, meg egyáltalán ezt megszervezni, picivel több időt szánni reggel, vagy hamarabb elindulni a gyermekkel, de hát megéri az a néhány együttöltött perc is, csak ez minden szervezés meg elhatározás kérdése. De ha az iskolai oldalt nézzük, pont most a Bringáza suliba program kapcsán, láttak-e kirívó példákat, hogy az iskolák hogyan próbálják erre motiválni a gyerekeket, hiszen van egy ilyen program,

0: eszközök vannak. És egyébként visszatérve egyébként szerintem ez a kulcs, tehát azért nem tudjuk elkerülni azt, hogy hiába az iskolában van nagyon sok időt a gyermek, a szülői példamutatás az egyik legfontosabb. Tehát, hogyha én is a feleségemmel otthon folyamatosan otthon szoktunk sportolni, ezt látja a lányom, ő is abszolút jön, beáll, csinálja velünk azokat a gyakorlatokat, amiket nyilván ő is meg tud 8,5 évesen csinálni, de hogy a szülői példamutatás az egészséges életmódra az egész egyszerűen elengedhetetlen.
1: Segítsünk, adjunk jó példákat, vagy tippeket arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Akár egy ilyen bicibuszt hogy kell megszervezni, hiszen ez sem feltétlen annyira bonyolult, mint amennyire elsőnek tűnik. Melinda.
2: A bicibuszhoz egyébként készítettünk szervezési segédletet, amit bárki megtalál a bicibusz.hu weboldalunkon, és ezt felhasználhatja, illetve rengeteg online anyagunk már készült hozzá, de a legfontosabb az, hogy legyen egy stabil közösség. A szülői bázis az itt elengedhetetlen. Minden bicibusz egyedi, de minden bicibusz úgy indul, hogy van pár nagyon lelkes szülő, aki nagyon szeretné azt, hogyha a gyerekeik és más gyerekek is aktívan közlekednének a suliba, és ezáltal kicsit fejlődne is a városuk kerékpáros hálózata mondjuk, mert hogy tulajdonképpen ez a nagy igény, szóval.
1: Hát, ezt is magával hozhatja, igen, nem? Igen. Hogyha vannak lelkes kerékpárosok, még az is lehet, hogy új kerékpárutak fognak
2: már
1: épülni.
2: Már tulajdonképpen ez lenne a nagy cél, igen. Meg ugye az is, hogy az iskolák területén a kerékpártárolás legyen megoldva, mert nagyon sokszor ez is nagy probléma, hogy nem tudják hová lezárni a kerékpárjaikat a gyerkőcök, úgyhogy erre is egy tulajdonképpen már igény mutatkozik azzal is, hogy bicibusz program van, szóval, hogy igen, itt a fejlődési irányokat próbáljuk kijelölni ezzel, de a szülői csapat az nagyon fontos, és ki kell jelölni azt az útvonalat, amihez a legtöbb gyerekhoz be tud kapcsolódni. Ezek általában egy ilyen 3-4, maximum 4 kilométeres útvonalak, nyilván a település nagyságától is függ, de az is elképzelhető, hogy egy adott településen, egy adott iskolába több útvonalról érkeznek a bicibusz konvojok, és a suliban találkoznak, vagy az, hogy az útvonal több iskolát felfűz magára, és akkor így a szülők végig kísérik a gyerekeket. Én egy igényfelmérő kérdőjével szoktam javasolni a szervezőknek, hogy nézzék meg tulajdonképpen, hogy honnan csatlakoznának be a gyerekek és a szülők is, és az első időszakban mindenképp be kell vonni a többi szülőt is, hogy lássák, hogy ez jól működik jól, hogyan tudják jól megszervezni, és be kell vonni az iskolát, illetve az önkormányzatot is, hogy segítsen, amivel tud, akár a kommunikációban, népszerűsítésben, akár a polgárőrségnek az invitálásában, hogy ők segítsék a menetet, illetve hogy az iskola is tudjon róla, akár kiküldve szülőknek e-mailben tájékoztatót, vagy bármit, hogy minél többen tudjanak csatlakozni, és azt még elfelejtettem elmondani, hogy ez jellemzően egy nap a héten, és legtöbbször a pénteket szokták választani. Így Magyarországon is, egyébként ez nemzetközi példában is így látszik, hogy azon a reggelen tudnak a legtöbben egy időpontban bemenni a suliba, és ami nehézsége szokott okozni, az a hazamenetel, mert hogy ugye a gyerekek változó időközökben mennek haza, de olyan példákat is láttunk már erre, hogy egy szülő nem vállalja azt, hogy hazakíséri, nem tudom, 10 gyereket, vagy akárhány gyereket, ahányat tud, de hogy minden egyes közösség megtalálja a saját megoldását ezekre a kihívásokra, és szerintem ebben ez az izgalmas, hogy nincs egy bevált módszer. Egy ilyen keretet kínálunk ennek az elindításához, de utána mindenki feltalálja magát tulajdonképpen ebben az egész programban.
1: Ahány közösség, annyiféle megoldás. Való Gáborhoz fordulok, a Bringáce Suliba program jövőjéről mit lehet tudni? Ezek szerint nagyon népszerű volt, hiszen másfél nap alatt elkeltek a helyek, úgymond a tavaszi programra vagy kampányra, lesz-e még?
0: Igen, tehát ősszel is megcsináljuk ezt a kampányt. Szeptembertől érdemes lesz nézni az MDS-nek a Facebook oldalát, mert
1: tehát
0: ott
1: a
0: fogjuk...
1: Magyar Diák Sportszövetség.
0: Így van, a Magyar Diák Sportszövetségnek a Facebook oldalát. Ott fogjuk feltenni az információt, amikor el fog ez startolni. Hát várhatóan megint egy másfél nap alatt be fog telni ez a dolog, tehát nagy csata lesz azért, hogy ki tud ebben részt venni. Nyilván szeretnénk majd, mivel látjuk, hogy a program az nagyon, nagyon népszerű lett és nagyon beindult. Nyilván az új kormányzatnál szeretnénk valamilyen módon elérni, hogy esetleg bővítsük ezt a programot, tudjunk lehetőséget biztosítani még több iskolának. Eddig én úgy látom, hogy egyébként van nyitottság az ilyen jellegű jó kezdeményezésekre és programokra.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Kádár Melindát hallhatták, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársát, és Balogh Gábort, a Magyar Diák Sportszövetség elnökét. Minél többen menjenek tehát bringával az iskolába. Ez lenne a fő cél, erről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy

0: lettek.
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Köszönjük. Gondolkodtak már azon, hogy a hébe-hóba kifejezésünk honnan származhat? A hangtárból most kiderül.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: A rangomra sokat adok, és mivel én egy gróf vagyok, előfordul hébe-hóba, hogy magammal se állok szóba.
4: Hébe-hóba, azaz olykor, néha, ritkán. No, ebből a majombeszédből éppen a hébe-hóba volt az egyetlen érthető kifejezés, bár hogyha részeire bontjuk, akkor még szűkíteni kell a kört, csak a hóba, azaz hidegbe szavunknak van értelme. Mi lehet az a hébe? Forgács Tamás nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára.
5: Gondolnánk, hogy hébe-hóba találkozunk, hát majd, hogy nem havonta. De valójában nem így van, mert a hébe, hé része az a hő szavunknak a töve, de ugye ez benne van olyan szavakban, mint a hév vagy a heves. Tehát van ennek ilyen magas hangrendű változata, és a hébe tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyon melegben. A hó pedig valóban nem a hó, mint hónap, hanem a hé ellentéte, a hideg, azaz a csapadékforma, a hó. Azaz hébe, hóba találkozunk, nagyjából azt jelenti, hogy hőségben és téli hidegben.
6: Én csak hébe, hóba csalódtam, és boldog voltam valóban.
5: Akik hébe-hóba találkoznak, azok tényleg nagyon ritkán, csak nyáron és télen találkoznak.
4: Móra Ferenc például a következőket írta a Tápéi Furfangosok című művében.
7: Hol szépet, hol csúnyát álmodott az urával. Eleinte csak hébe-hóba, de aztán éjszakáról éjszakára. Úgyhogy utoljára már rettegett lefeküdni.
4: Ebből kiindulva a hetet havat összehort kifejezés alatt sem a naptári egységeket kell érteni.
5: Hetet havatban megint arra gondolhatnánk, hogy a hetet, mint a hét napból álló időszakot használják, és a havat, mint a 30 napos időszakot. De valójában itt sem erről van szó, mert az eredeti formája a kifejezésnek hevet havat összehord volt, azaz meleget és hideget összebeszél, mindenfélét összebeszél.
8: Nem érdekel, hogy hetet havat össze-vissza hordok, hülyeséggel nem tudom, hogy mitől.
5: Csak mivel a hő, tehát a labiális formája terjedt el inkább, így a hevet az kevésbé volt világos az emberek számára, ezért előbb-utóbb a havat azt nem a hóhoz, mint a csapadékformához kapcsolták, hanem a hónaphoz, és akkor kicserélték az első elemet, a hevet, hetetre, és ma már tényleg azt hiszik, akik mondják, valószínűleg a többség hetet, havat összehordoz, mindenfélét, hét napjait, meg a hónapot össze-vissza beszéli.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Börek Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. A krónika után, ahogy szerdánként mindig érkezik dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk, és válaszol a kérdéseikre. Ma a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban. 10:30-tól pedig a Petkupáról hallhatnak. Pénteken indul a Tiszatavon, és a célja, hogy ezúttal is megtisztítsa a tó környezetét a tengernyi műanyag hulladéktól, PET palacktól. Most tehát 4 órás krónika következik. A mikrofonnál Ciprus Éva és Lotta Judit.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
6: Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra.
5: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
6: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, este több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. 27-34 fok valószínű.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát.
6: Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért.
5: Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban.
6: A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást.
5: Jelentősen csökkent az amerikai-izraeli-iráni háború intenzitása. A felek törékeny tűzszünetet célzó tárgyalást folytatnak, amelynek a Hormuzi szorosban lezuhant amerikai Apache helikopter és az arra adott válasz sem tesz jót, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács intézet egyetemi docense.
6: Tálas Péter hozzátette, továbbra is igen intenzív az izraeli-libanoni háború, amely további kockázatot jelenthet. A két helyszínen az Egyesült Államok, Izrael, Irán és a Hezbollah politikai és katonai ellenállási szervezete van jelen. Céljaik azonban nem azonosak. A szakértő szerint a közel-keleti helyzet tartós rendezését diplomáciai úton lehetne elérni.
7: elszámították magukat az amerikaiak és az izraeliek. Nem gondolták azt, hogy Irán hajlandó lesz megbénítani a hormuzi szorost is ilyen tartósan, és hogy képes lesz, ez egy nagyon fontos. És a másik pedig nem gondolták azt, hogy az öböl államokat valamilyen módon bevonja ebbe a háborúba, és hát ugye az öböl államok nincsenek felkészülve arra, hogy komoly háborút vívjanak, és ez azt jelenti, hogy a háború egy regionális konfliktus veszélyével riogat, vagy ezt tartalmazza.
5: Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a hírt.
6: Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an haltak meg. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
5: Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt.
6: Belfastban és más településeken a jó részt fiatalokból álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel. A rendőrségnek több embert kellett kimenekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma állítanak bíróság elé.
5: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
6: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
8: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
5: A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
6: Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csaknem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik, ugyanakkor a másik két ország alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
9: A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
5: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
6: Posfai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunren kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
10: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe. Ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
5: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
6: Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
11: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
5: A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat, hogy megjelent az afrikai sertéspest is a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
6: A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az export korlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
12: Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
5: Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem.
6: A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt, vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
5: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
6: A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
5: Kigyulladt egy csarnok épület Nyírbátorban.
6: A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak, a tüzet körül határolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el.
0: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M51-es autóúton az M5-ös irányába, a 28-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 37-es főúton Gesztely térségében két autó ütközött, a 7-es kilométernél Felsőzsolca irányába a külső sávot lezárták. Az M1-es autópályán Budapest irányába terelést építenek ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométer között a forgalom csak a leálló sávon halad. Torlódásra számítsanak. Az M7-es autópályán Letenye irányába mozgó terelés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák, Székesfehérvár térségében sávzárásra kell készülni.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Jó napot kívánok! A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Szélkámán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Lezárták a 8. kerületben az Alföldi utcát a Fiumei útnál daruzás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
6: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű. Északnyugaton lesz hűvösebb.
5: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bálnáti Bence és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszonthallásra délben.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
14: Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak, nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyiek számára. És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata?
0: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Az Internaus 007-ese.
16: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
15: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
17: Elhocic.
18: Grabowski. Megsebesült?
19: Nem szokásom.
15: Az egerek egyetlen reménysége.
20: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
21: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
15: Macskafogó, vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
23: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
22: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
23: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
5: A
4: Társasházi közgyűlés a lakóközösség legfőbb döntéshozó szerve. Ott dőlnek el a társasházat érintő legfőbb ügyek, így az anyagi vagy a költségvetési és a beszámolóval kapcsolatos kérdések is. De a közös képviselő megválasztása vagy épp a tőle való megválás is közgyűlési döntés eredménye lehet. Sokakban felmerülhet, hogy közgyűlést milyen időközönként kell tartani, ahol a lakók beleszólhatnak az őket érintő közös ügyekbe. Egyáltalán milyen szabályok vonatkoznak a közgyűlés összehívására. Ezeket a kérdéseket járjuk most körbe a jogi rovatunkban. Állandó jogi szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: És előre leszögezem, hogy ügyvéd úr fogadja majd az önök hívását. 10:30 után ebben a témában, tehát a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatban kérdezhetnek majd tőle. Két telefonszámot mondok már most. 061-759-5200, illetve 0630-759-5200, de majd csak 10:30 után tudják őt hívni. No hát, melyek a közgyűlés legfontosabb jogkörei, a társasházi közgyűlés legfontosabb jogkörei, hogy pontos legyek?
1: Örülök a kiemelésnek, mert először tisztázzuk szokás szerint mi az, hogy társasház, amit ebben a stúdióban már többször tisztáztunk, de azt gondolom, hogy érdemes erre visszatérni, ugyanis volt egy olyan szóösszetétel a műsorvezető asszonynak, ami nekem már nem tetszett.
4: Ajaj.
1: Ugyanis amikor a beleszólhatnak című szó elhangzott, az azért sértette a fülemet, mert ők nem beleszólnak, ez az ő ügyük. És ugye ez egy filozófiai megközelítés, tehát nyilván nem kötözködni akartam, hanem egyszerűen rávilágítani a figyelmet arra, hogy egy társasházi tulajdonostárs az tulajdonos társ. Tehát általában a társat szoktuk kiemelni ebben a tekintetben. Nem akarom
4: igen,
1: hosszan...
4: ez a freudi elszólás valószínű az általános mentalitásban
1: pontosan fakad. Ezért is emeltem ki, hogy ezt első körben helyre kell tenni. Tehát itt tulajdonképpen egy társas háznak két alapvető feladata van, az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek. Tehát össze vannak zárva a tulajdonosok, van egy épület klasszikusan, ahol vannak külön tulajdonban álló ingatlanok, illetve vannak közös tulajdonban álló ingatlanok, és nyilván magát a házat, most egy klasszikus esetről beszéljünk, ugye valahogy fenn kell tartani, tehát vannak úgymond közös ügyeink a vakolattól, az ázó pincén keresztül, az ázó tetőn át, sok minden. Tehát ezekkel kell foglalkozni. Most ugye egy közgyűlésnek nagyon sok jogköre van, ami jogi, illetve praktikus, teendő jog és hatáskör, illetve feladatkör. Ugye nyilván egy társasház rendben kell, hogy működjön. Tulajdonosokat szervez, mint kifejtettük az előbb, milyen tevékenységeket csinál. Tehát kell egy alapító okirat, hogy egyáltalán létezzen ez a társasház. Nagy zárójelben jegyzem meg, hogy nem jogi személy a társasház, mégis a mindennapi életben úgy viselkedik, kimondhatjuk talán. Tehát lehet tulajdona, adószáma, perelhet és perelhető. Tehát a mindennapi életben ordító különbség nincs, hogy ő jogi személy vagy nem jogi személy. Nyilván jogdogmatikailag ennek van oka, de erre nyilván nem térünk most ki. Tehát egy alapító okirat, ami egyáltalán megalapítja magát a társasházat, hogy létezzen, mint jogalany, és az alapvető törvényben meghatározott adatokat tartalmazza. De azt javaslom mindig, hogy az alapító okiratok a lehető legrövidebb és a törvényi minimumra törekedjenek lehetőség szerint, mert utána azért egy alapító okiratot elég nehézkes módosítani. Az, ami a napi rutint teszi, az a szervezet és működési szabályzat, az SMS, ugye, ami gyakorlatilag a mindennapi életét a társasháznak szabályozza, hogy fognak döntéseket hozni, milyen témakörben, hogyan, hogy fognak együtt élni, ugye az SMS-nek a melléklet a házi rend.
4: Ez alapján egészen másfajta szabályok vonatkozhatnak társasházanként a közgyűlés összehívására?
1: Például. Illetve az, hogy egyáltalán lehet-e például online közgyűlést tartani, írásbeli szavazás hogy történik, és egy csomó minden. Tehát gyakorlatilag itt a lakóközösség, a tulajdonosok közössége, és magára szabhatja a speciális viszonyokra a társasház napi, illetve mindenkori működését.
4: Mi az, ami magára szabható, és mi az, ami törvényileg előírt, és mindenhol ugyanolyan?
1: Hát ezt nehéz felsorolni, ahol nem lehet eltérni, elnézést, igyekezni szoktam mindig a szakszavakat használni, elkerülni, de ugye a maga a társasházi törvény elméletileg egy kogens szabály. Tehát attól nem lehetne eltérni, de a valóságban és a gyakorlatban nagyon-nagyon sok helyen enged eltérést maga a törvény. Tehát a társasházi törvényre azt lehet mondani, hogy nagy teret enged az önállóságra, bizonyos sarokköveket nem lehet. Például az alapító okiratot egységesen, tehát egybehangzóan konszenzussal lehet módosítani. Például. De több olyan hely van, ahol és több olyan jogszabályhely van, ahol ezt kiköti a törvény, hogy attól mondjuk nem lehet eltérni, de általában mondom, a döntéshozatalban viszonylag nagy szabadságot enged a törvény, és hát a tulajdonosok a társasházakról szóló törvény és a polgári törvénykönyv keretei között szabályozhatják az életüket ebben a tekintetben.
3: Az is szabályozás elé alá esik-e ilyen rugalmasan, hogy milyen időközönként kötelesek közgyűlést összehívni?
1: Igen, a törvény annyit mond, és azért jó a kérdés, mert az előzőre is egy példa, hogy évente egyszer kötelező. Tehát az árszámadás, az éves beszámoló elfogadása, a következő évnek a pénzügyi terve, ezek olyanok, amiket évente egyszer, május 31-éig összehívott közgyűlésen el kell fogadni, de például én nekem is van olyan lakástulajdonom, ahol fél évente előírja a szervezet és működési szabályzat, hogy fél évente kell. Tehát nem egyébben egyszer, hanem kétszer. Tehát szigorúbbat, vagy hogy mondjam, részletesebbet, vagy eltérve ezt lehetővé teszi a jogszabály.
3: 0639666 az SMS számunk, egy hallgató beszámol egy közelmúltbeli tapasztalatáról. Legutóbb múlt héten vasárnap volt nálunk lakógyűlés, írja. Egy 19 lakásos társasházból mindössze 6-an jelentünk meg, ez negatív rekord. Ilyenkor mi van, hogyha ennyire kevesen jelennek meg?
1: Igazából nem a létszám számít, mert így is lehet, nyilván a kérdés nem ezért hangzott el, de elméletileg lehet, hogy a tulajdoni hányad 90%-a jelen volt. Tehát gyakorlatilag ugye itt az a kérdés, és a szavazat nem egy tag, egy szavazat, nem idézőjelben egy sima szövetkezetről van szó, hanem, és nem lakásszövetkezetről, ezt kiemelném, mert ott sem igaz ez, hogy egy tag, egy szavazat, de egy társasházi közgyűlés esetében az a kérdés, hogy a tulajdoni hányadokat, mert hogy a szavazás az a tulajdoni hányadokhoz igazodik, tehát mennyi volt képviselve, nem is biztos, hogy a tulajdonos vett részt, lehet, hogy a képviselője a meghatalmazottja, de lényeg az, hogy ez egy negatív rekord, ugye erre gondolni lehet, és adott esetben megismételt közgyűlésnek is helye van, tehát hogyha ennyire passzív a társasház, egyébként ez két dolgot jelenthet, vagy ennyire nem törődömök a tulajdonosok, vagy ennyire jó a közös képviselő. Ugyanis ha nincs feszültség, nincs probléma, akkor a közös képviselő jól végzi a dolgát, működik az egész, rendben vannak, és akkor hajlamos azt mondani az ember, most mit törjem magam, kész, vagy jó idő, nagyon érdekes az időjárás, jó idő van, elmegyek inkább a telekre nyaralni, hétvégézni, mint hogy egy társasházi közgyűlésre menjek. Nagyon apró összetevőkön búlhat egy ilyesmi, de lényeg az, hogy ebben az esetben megismételt közgyűlésre lehetőség van. Ez azt jelenti, hogy alapesetben az eredeti, a meghívóban meghatározott eredeti napirendi pontokban határozatképes a megismételt közgyűlés, és itt egy dologra azért felhívnám a figyelmet. Ugye ideig el szoktak jutni általában a társasházak lakói, illetve tulajdonostársai, hogy ez így van, de a folytatásig nem mindig. A folytatás ugyanis úgy hangzik, hogy ahol a társasházi törvény alapvetően meghatározza, hogy a tulajdoni hányadok minimum szavazatának egyet kell értenie, mondok egy példát, közös tulajdon értékesítése, alapító okirat módosítás, az nem egyhangú, hanem kétharmados, de ez nem úgy kétharmados, hogy a jelenlévők kétharmada, vagy hogy a megismételt közgyűlésen nem kell a kétharmad, hiszen az eredeti napirendi pontokban határozatképes a közgyűlés. Ilyenkor bizony, akár írásbeli szavazással, vagy bárhogy, el kell érni a kétharmados egyetértést. Tehát ahol speciális többségi döntés kell, ott a speciális döntési többséget nem lehet azzal kikerülni, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban határozatképes. Tehát rengeteg ilyen aknával és részletkérdéssel telített a társasházi törvény.
3: Gyakran ez a megismételt közgyűlés, ez az eredeti időpont után, nem tudom, fél órával szokott megtörténni, hiszen ugye hamar kiderül, hogy lesznek elegen, vagy sem. Nagyon sok esetben nincsenek elegen, és akkor utána számít az már megismételt közgyűlésnek. Ez így helyes egyébként?
1: Hát nem helyes, de jogszerű.
3: Jogszerű.
1: Tehát gyakorlatilag a társas, és erre felhívnám megint a figyelmet. Tehát még mielőtt ezt a választ valaki nagyon megjegyezné, társasházakról beszélünk. Vannak olyan legfőbb szervek, hogy általánosítsak, ahol például 3 napnak el kell telnie a megismételt legfőbb szervi ülés és az eredeti időpontra összehívott ülés között. Direkt nem mondom, tehát nem folytatom, de még egyszer mondom, nem minden legfőbb szerv esetében helyes vagy jogszerű az ilyen megoldás, de ebben az esetben ez jogszerű lehet, igen.
3: Jött egy másik kérdés, szintén a létszámra vonatkozik. Mi történik, ha csak egy fő van jelen a közös képviselőn kívül? Nincs is 2 jegyzőkönyv hitelesítő.
1: Hát ebben az esetben...
3: Aláírhat-e?
1: Igen. Hát, ha ennyire nem érdekli a tulajdonosi közösséget, nincs olyan, hogy de minimum ennyien jelenjenek meg. Tehát gyakorlatilag nyilván nem az eredeti közgyűlésről beszélünk, az eredeti közgyűlés az határozatképtelen. De a megismételt közgyűlés az határozatképes. Tehát gyakorlatilag ez semmi probléma nincsen, akkor kvázi ő dönt ezekben a kérdésekben. Egyébként meg szeretném jegyezni, hogy, és ez nagyon fontos, hogy a közgyűlésnek a meghívása törvénynek és SMS-nek megfelelő kell, hogy legyen.
3: Épp ezt akartam kérdezni.
1: Ennek örülök, mert
3: hogy
1: fontos
3: a módja, mert lehet, igen, hogy hiba van az összehívásban, azért vannak olyan kevesen.
1: Így van, ugyanis a helyzet a következő, pont fordítva. Tehát ugye abban az esetben, hogyha a meghívó szabályszerű, akkor az hívta össze, akinek kell, megvolt a minimum 8 napos, vagy az SMS-ben meghatározott határidő, a meghívó és az összehívott közgyűlés határideje és helye között, tehát volt megfelelő idő, és amit el szoktak felejteni, hogy bizony nem elég a napirendet felsorolni, jogszerűen ugyanis csak az előre meghirdetett napirendben lehet határozatot hozni, ezért értelmetlen egy meghívóban egyébként az egyebek napirendi pont, ugyanis ott nem tudjuk, hogy miről van szó, tehát azokban a kérdésekben nem lehet határozatot hozni, és amit el szoktak felejteni, az előterjesztés. Tehát, hogy miről fogunk szavazni, határozattervezettel, alátámasztó okirattal, adatokkal előre ismert kell, hogy legyen a részvevők előtt. Na most, ha ő egyetért, vagy ha olyan kérdés van, ami őt nem izgatja, mert mondjuk 3 épületből áll a társasház, és a C épületet érinti a kérdés, és azt mondja, hogy köszönj szépen, nem megy el. Nem biztos, hogy helyes, mert közösségben vagyunk, de azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, az szavazzon, akinek ez fáj, tehát akit ez igazán érint. Ugye ebben az esetben, tehát tudja, miről van szó, tehát nem kíván szavazni. Ugye, tehát így adódik a kérdés és az előterjesztés fontossága, hogy tudjuk, hogy mi az előterjesztés, és tudjuk, hogy miről kell véleményt nyilvánítanunk.
3: E-mailen kötelesre kiküldeni, vagy elég a postai? Ugye ebből akadhatnak galibák, hiszen nem minden tulajdonos lakik ott, és emiatt a posta nem ér oda időben, nem veszi át időben. Egy félperces választ szeretnék kérni.
1: Attól függ, hogy mi van az SMS-ben, tehát bizonyítani kell tudni, hogy határidőben feladták ezeket a leveleket, tehát hogy az összehívás megtörtént, illetve, hogyha, és ez a klasszikus, a postaládába hadobálják, akkor legalább 2 tanú legyen jelen. Én a leckét mondom, tehát még mielőtt azt mondaná a hallgató, hogy hol élek én, gyakorlatilag bizonyítani kell tudni. Ha e-mailben össze lehet hívni, akkor viszont például, ha visszapattan az e-mail, tehát az az üzeneti, hogy kézbesíthetetlen, mert mondjuk régi az e-mail cím, vagy valami gond van, akkor meg kell kísérelni más módon értesíteni a tulajdonostársat. De még egyszer mondom, ez a törvény volt, amit mondtam, az SMS sokféle részletszabályt tartalmazhat, és arra is biztatom a társasházakat, hogy részletes, hosszú SMS-eket gyártsanak, ne a szomszédházét koppintsák le, ugyanis...
3: Szabják személyre.
1: Pontosan erről van szó.
3: Köszönöm szépen dr. Kator Zoltán ügyvédnek, állandó jogi szakértőnknek, átadom most a hallgatóknak. A hallgatók hívhatják önt, mindjárt mondok is 2 telefonszámot, átkísérjük a telefonokhoz, és akkor onnantól kezdve föl tudja venni. Tehát 061-759-52-00, avagy 063-759-52-00 a társasházi közgyűlésekkel kapcsolatos kérdésekre tud választolni ügyvéd úr. és várjuk vissza 11 óra előtt. Most pedig már 2 perccel elmúlt, 10:30, úgyhogy hírekkel folytatjuk. Szlotta Judit a mikrofonnál.
6: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Meghalt a Hamász pénzügyi vezetője, a férfit és helyettesét célzott légicsapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több $10 millió dollárt utaltak át a palesztin terrorszervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Lövöldözés volt tegnap este a dél-afrikai Johannesburgban. Egy fegyveres csoport legkevesebb 12 embert ölt meg, és 9-et megsebesített a város egyik elővárosi nyomor negyedében. A támadók egy kis buszból kiszállva nyitottak tüzet a helyi lakosokra. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt, vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben 27-34, este 13-25 fok lesz.
7: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
3: 7. alkalommal indul útjára a Tisza-tavi PET-kupa, hogy megtisztítsa a folyót, a nádasokat és az árteret a hulladéktól. A 4 napos szemétszedő mozgalom az újrahasznosításra is felhívja a figyelmet. Több mint 330 mindenre elszánt PET-kalóz, rengeteg szúnyog és még annál is több PET-palack és polisztirol. Mivel mással indulhatna a nyár, mint egy alapos folyótisztítással? Pilisi Csengeri portja.
8: Zsákotok van? Fölvettétek a zsákokat?
3: Évente 50-70 tonna szemetet szednek össze a petkalózok.
17: Hajók, amik petpalackon vannak, ezek igazából egy anyahajóként üzemelnek, és a kis kajakokkal kötünk ki a szemét kupacoknál, összerámoljuk egy zsákba a szemetet, hozzuk az anyahajóhoz, föltesszük, és akkor ők ugye elveznek tovább szép lassan, megpróbálnak bevárni minket, mi pedig a kajakokkal megyünk újabb körökért.
3: Milyen szemetet találnak?
17: Azokat a szemeteket tudjuk összeszedni, amik lebegnek a vízen, vagy ugye kisodort a víz a partra. Tegnap például találtunk hűtőszekrényt, ami lebegett a vízen. Cipőket találunk zömében, és nagyon sok PET palackot. Üveget.
3: 10 évvel ezelőtt ugye az első 4 hajó között indult útnak és szedte a szemetet. Miért indultak el?
19: Mátyás Attila. Először csak inkább ilyen kis bulinak indult, és most már egy egész brandé nőtte ki magát, hiszen 4 helyen is van ez a gyűjtés. Hát sajnos már annyi szemét van.
24: Ez a Shedspatz Canu. Rétegelt lemezből készíti a legtöbb amatőr hajóépítő, de mi már évek óta motoszkál a fejünkbe, hogy ezt muszáj lenne folyami hulladékból, és amióta vannak ezek a vékony, nagyon hajlékony lemezeink, azóta ez már egy realitás. És ez az első prototípus, és nem sokára vízre is tesszük.
25: Egy, kettő, szóda. Legyen a hajó neve Lőrinc!
3: Epres Attila színművész, civilben petmestere a petkupának, újrahasznosított műanyag kajakkal száll majd vízre.
26: Tartunk egy kis bemutatót az újra kajakkal. Ebből most már 2 is elkészült, ez volt az első. És valószínűleg még részvény is lesz a következő hajóra, tehát mindenki beszállhat majd. 10 darabot biztosan el fognak idén készíteni, aminek nagyon örülünk. De ez mind olyan anyagból lesz, amit a Tiszából szedtünk ki, leválogattuk és porítottuk egy nádudvari cégnél. Nagyon gyakori, hogy mi, ahogy kilépünk az áttérben már ecseg a talpunk alatt, akár 1,5 méter vastagon a PET palack. És hát papucs, baba, hungarocell, elképzelhetetlen mennyiségű egyéb műanyag és kommunális szemét. Ott ott is marad örökre, ha valaki ki nem szedi.
9: Idén 2 folyót is megtisztítottak. A Tisza mellett a Bodrogon összesen 17,5 tonnányi hulladékot gyűjtöttek, mondja Tamás Zsolt versenyigazgató.
10: Ez több mint 4176 zsák. Nagyon büszkék vagyunk a csapatokra, mert azért azt lehet mondani, hogy ilyen kemény futamunk nagyon rég nem volt. A külföldi ilyen kezdeményezésekkel szemben ugye a szelektációnk az nagyon hatékony. Itt ezen a kupán nagyjából a 2/3 a kiszedett mennyiségnek visszakerült a körforgásba.
9: A játék mellett legalább annyira fontos az újrahasznosítás, meg ennek a bemutatása is.
10: Öt kupa most már egész évben tart különböző edukációs szemléletformáló akciókat. Vannak csapatépítőink is, vannak téli szedések, különböző nemzetközi projektekben, nemzetközi vizekre is ellátogatunk, együttműködünk mindenféle szervezettel, próbáljuk a saját jó gyakorlatainkat átadni. Azt érzékeljük, hogy a versenyeken a gyerekek nagyon jól érzik magukat, bemutassuk azt, hogy mi mindenre is jó ez az ártérből, vizekből kiszedett hulladék. Nem zárul le ezzel az idei év. Rengeteg folyómentőközpontos hétvégénk lesz, rengeteg szemléletformáló akciónk lesz, téli szedésünk is lesz még talán idén, hulladék monitoringozás is, tehát hogyha bárki kedvet érez csatlakozni ehhez a Petkalóz közösséghez, akkor azt megteheti a honlapunkon keresztül.
3: Pirisi Csenge összeállítását hallhatták, telefonon pedig kapcsolódik a műsorhoz Doró Viktória, a Petkupa Egyesület munkatársa. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Már a helyszínen van ott a Tiszató partján?
11: Nem, várom, hogy érkezzen a kolléganőm, és útnak induljunk Tiszafüredre, úgyhogy még Budapesten.
3: Ilyenkor Tiszafüreden már látszanak-e az előkészületek, vagy ez az 1-2 nap előtte, az indulás előtt elég lesz, hogy mindent elkészítsenek ott?
11: Szerencsére már egy jól bejáratott területen fogunk haladni, és Tiszafüred a bázisa most már 3 éve a Tiszatavi Petkupáknak, úgyhogy nem indokolja ez, hogy napokkal korábban megérkezzen a csapat, holnap indul a verseny a hajóépítéssel, és ma kezdjük el az előkészületeket, ma érkezik minden szükséges eszköz és szerszáma a helyszínre, holnap reggeltől pedig várjuk a csapatokat is.
3: Hány csapatot várnak idén?
11: Nagyon sokat, rekordot döntöttünk csapatok számát tekintve. 22 csapat fog vízre szállni. Az eddigi legtöbb itt a Tiszatavon 19 csapat volt. Tavaly szigorúak voltunk, és azt mondtuk, hogy 15-nél meghúzzuk a határt, úgyhogy tavaly 15 csapattal szálltunk vízre. Idén viszont még várólistán is voltak csapatok, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a 22 csapat az a maximum, amit a régió elbír infrastruktúrális szempontból is, illetve a kikötési pontokon is, ugye 22 PET hajót elhelyezni, az egy nagyon-nagyon komoly kihívás, nem beszélve a 75 kenuról, hiszen a PET hajókat kenus különítmények is kísérik, mert a kenuval sokkal könnyebb kikötni az ártérben, bemenni a nádas mélyére és megtalálni az ott lévő palackokat.
3: Akkor, ha jól értem, a holnapi napon mind a 22 csapat megjelenik Tiszafüreden, és elkezdenek hajókat építeni?
11: Így van. Mindenkinek meg lesz a kijelölt kis területe, ahol ő nekiállhat a hajó építésnek. Ugye önmagában már a hajók is különlegesek, azért is PET hajónak hívjuk őket, mert PET palackokon, jelen esetben 10 literes használt kannákon fognak úszni. Úgy kell elképzelni kicsit, mint egy katamaránt. Mi hurkáknak hívjuk azokat a hurka alakú zsákokat, amikbe betöltjük ezeket a palackokat, kannákat, és ezek adják a hajónak majd a felhajtó erejét, tehát ezeken úszik majd maga a tutaj.
3: Gondolom már kikísérletezték pontosan, hogy mennyi ilyen kannát kell hurkába rendezni ahhoz, hogy megtartsa a hajó legénységét is, meg azt a sok-sok szemetet, ami aztán rákerül a hajókra.
11: Igen, nagyjából egy ilyen 150 kanna az, ami szükséges egy kisebb hajóhoz. de bevallom, ebben egy kicsit bizonytalan vagyok, mert a hajóépítést azt mindig a férfi kollégákra bízom, bár az évek alatt, mivel én vagyok a csapatokkal a kapcsolattartó, ezért egészen jól kikupálódtam, és nagyon szakszerű hajóépítési tanácsokat tudok már adni. Amit abszolút mértékben preferálunk, hogyha minél több már használt anyagot hoznak a csapatok magukkal, úgyhogy mindig nagyon örülünk annak, amikor régi függönyt használnak, például árnyékolásra, vagy régi molinókat, felbukkantak már irodai székek, mert ugye akik a hajón ülnek és eveznek, hát egy idő után kényelmetlen, úgyhogy próbáltak mindenféle olyan kényelmi funkciókat beépíteni a csapatok, mint például az irodai székek.
12: Meg gondolom nem görgős székre kell gondolni.
11: Igen, azt a részt leszereltük.
12: Viktória, maradjon velünk még, mert megszólítanám Reményi Szabolcsot, az evezősök csapatkapitányát, aki indulni fog most ezen a tiszatavi petkupán. Jó napot kívánok, Szabolcs!
13: Jó napot kívánok, és én is üdvözlök minden hallgatót.
12: Első alkalommal indulnak most?
13: Nem, ez már a sokadik alkalom lesz. Szinte majdnem a kezdettől részt veszünk céges szinten itt a petkupán.
12: Akkor már kiforrott lehet a stratégiájuk, nagyon gyorsan mehet a hajóépítés és az evezés is a kenuban.
13: Hát egy dolog biztos a változás, nálunk is azért a céges szinten mind a csapatban, mindig a hajókonstrukcióban vannak változások, ugye függ attól is, hogy esetleg a helyszínen milyen alapanyagok vannak. Nekünk van egy fix hajóvázunk, ami szinte tényleg az elejétől kezdve viszünk magunkkal, ugye itt vannak olyan dolgok, amik előregednek benne, ezeket időként cseréljük. Az elején túl nagyot is építettünk, úgyhogy itt a méreten is csökkentettünk azóta, így évek alatt mindig egy-egy méterrel.
12: Bevezni, nem igaz? Praktikusabb, hogyha rövidebb.
13: Igen, túl nehéz volt, túl lassú volt, tehát hogy mi is folyamatosan tanultunk itt a petkupák során, hogy mi az ideális, mi stratégiában, mind nagyhajóban, mind a szemétszedésben.
12: Mi az, ami motiválja önöket évről évre, hogy elinduljanak, ha már ilyen sokszor részt vettek egy ilyen petkupán?
13: Hát itt ugye van egyfajta céges és személyes motiváció is, ugye maga a cég reprezentálja magát ezen a rendezvényen, ez szerintem a cégnek is egy nagyon jó marketing, hiszen tényleg teszünk a környezetünkért, kiállunk valami mellett. Mindemellett személyesen pedig egy nagyon jó lehetőség egyébként a kollégáknak, hiszen mi különböző területekről szoktunk összetoborozni kollégákat, és akkor itt ez egy fajta, mint egy csapat.
12: Halló.
13: Napközben.
12: Ja, kicsit halló. Megszakadt, de most újra hallom. Igen, tehát, hogy csapat összekovácsoló erő, erről kezdett mesélni.
13: Igen, szóval csapat összekovácsoló erő is tud ez lenni, úgyhogy mindemellett napközben azért szemetet így gyűjtünk, tehát, hogy egy ilyen dupla haszon.
12: Igen, de azért ez kemény meló csapat összekovácsolásnak, tehát lehet ennek kellemesebb módját is választani, tehát azért ott vannak a szúnyogok, a süllyedő iszap, amiben tapicskolni kell, mégiscsak szemetet válogat az ember. Miért pont ezt a módját választják a csapatépítésnek?
13: Hát erre azt tudom mondani, hogy az évek során, ahogy engem is toboroztak, én már az elejétől vettem részt itt a petkupán, de hogy az évek során mi is toboroztunk kollégákat. Mindig vannak lemorzsolódások valakinek, ezek a körülmények mondjuk azt, hogy túl nehezek, vagy túl sok, de egy nagyon jó hangulat szokott lenni, és ebből inkább azt mondom, hogy igen, vannak szúnyogok, iszabba kell mászkálni, csalán összecsípi az ember, ezekre fel lehet készülni, de közben meg nagyon jó hangulat van, és nagyon jó sztori ennek az egész petkupa alkalmával. És maga az egész közösség egyébként nem csak céges szinten, ugye más cégek, ugye most is több mint 20 cég lesz, ott is egy olyan csapat van, ahol sokszor ugyanazokkal a arcokkal találkozunk, nekünk van egy másik üzletág, akikkel versenyezni szoktunk, tehát itt van egyfajta megmérettetés is a háttérben.
12: Szabolcs, maradjon még velünk, visszatérek Doró Viktóriához, a Petkupa Egyesület munkatársához, pont erre lennék kíváncsi, tehát akkor ezek szerint vannak mindig visszatérő résztvevők, aki egyszer már belekóstol ebbe, az ezek szerint mindig újra és újra részt akar venni ezen. Ez a tapasztalat, Viktória?
11: Abszolút ez a tapasztalatunk, és ennek nagyon örülünk, hogy sikerül megfertőzni a résztvevőket. Nagyon alacsony a lemorzsolódás. Olyan előfordul, hogy egy csapat nem jön az egyik évben, és aztán visszatér. Most például van egy olyan újonc csapatunk, egy baráti társaság, akik közül egyébként hárman már jártak korábban petkupán, tehát nem teljesen kezdők, de kihagytak néhány évet, ahogy alakult az életük a barátaikkal, családjukkal, most újra belevágnak ebbe a kalandba. Én azt gondolom, hogy a fő vonzereje a petkupának az, hogy valódi, látható eredménye van a környezetvédelemért tett, vagy környezetért tett munkánknak, tehát egy nagyon szennyezett területet, nem egyedül, hanem csapatban, tehát megvan az a közösségi élmény, hogy nem egyedül küzdök a szennyezés ellen, és meg tudunk tisztítani. És ez egy hihetetlen erőt adó, nagyon inspiráló dolog, hogy képesek vagyunk erre összefogással. És ezt az érzést akarjuk újra és újra átélni.
3: Igen, nagyon motiváló lehet látni egy-egy csapat által összegyűjtött szemét, meg PET palack mennyiséget így akár felhalmozva, és a tudat, hogy ez kikerült a környezetből, ez megint csak elképesztő lehet. Mi az átlag egyébként? Nagyjából egy csapat hány kiló, vagy nem tudom milyen egységben számolják, de mekkora mennyiséget tud összegyűjteni?
11: Hát a tavalyi Tiszatavi PET kupából kiindulva, ahol 10 tonnát gyűjtött a 15 csapat, lehet mondani, hogy mondjuk egy 700-800 kilogrammot. Nyilván, akik az első, második, harmadik helyen végeznek, ők többet, tehát ott egy tonna fölött van a gyűjtött mennyiség. Ugye 3 napot vagyunk vizen, tehát hogy nem egy hétig, hanem 3 nap alatt gyűjtik ezt a több mint egy tonnát, és van, hogy egy csapat 8 fős, 10 fős, egyébként a maximum napi létszám 12 fő, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ezek a csapatok ott vannak 30-40 fővel is tettek egy tonnát, hanem ezzel a 10 átlagosan 8-10 fős csapatlétszámmal sikerül ilyen mennyiségeket gyűjteni, ami a nagyon ijesztő számomra, aki most már 10 éve járok a versenyekre és szervezem is azokat, hogy nem csökken a mennyiség. Tehát hiába nincsenek nagyobb árhullámok, amik hoznák a felvízi országokból a hulladékot, még mindig olyan régóta lerakódott hulladékokat találunk, amik nem tavaly vagy tavaly előtt kerültek oda, hanem 5-6 évvel ezelőtt.
3: És lehet, hogy az alacsonyabb vízállás az különösen segít ebben, igen, hogy felszínre kerüljenek olyanok, igen, amelyeket a korábbi években nem láthattak. Azt lehet látni egyébként,

0: megmenteni a magyar lakosságot sem, mert bizony jócskán kerül hulladék magyar területen is a folyókba.
1: Remény Szabolcshoz, az Evezősök csapatkapitányához fordulok ismét. Ha már ilyen régóta szerepelnek a PET-kupán, akkor gondolom, hogy akár az egy tonnát is elérheti az önök által gyűjtött hulladékmennyiség. Mi volt a tavalyi mennyiség? Emlékszik rá?
2: Húha, a tavalyi mennyiségre én most így hirtelen nem emlékszem, és attól nekem a végén el is kellett jönni sajnos. Tehát itt a csapatbeosztás, ez mindig változik, a kapitányság is sokszor vándorol egyébként egy csapaton belül, ki hogy ér rá. Mindig
1: de arra biztos úgy, emlékszik, hogy többségében PET palackokat találtak, vagy voltak-e olyan nagyon meglepő hulladékok, amelyekre nem is számított, hogy találkozik velük.
2: Mindig vannak meglepők, szerintem tavalyi év során itt közösen nem csak nekünk, hanem hogy többi csapattal együtt majdnem egy egész autót sikerült így összeszedni az árterületről, tehát hogy ez is látszik, hogy valószínű nem a felső vidékekről jön, hanem itt kerül Magyarországon az ártér elhelyezésre, de a nagy része a mennyiségnek általában az, ami a súlyt nyomja egyébként üveg, meg a másik része pedig a PET palack, ugye ezek sokszor szennyezett PET palackok, tehát az is nyom a súlyba, de mindenképp egy felemelő érzés, amikor találunk egy olyan területet, ahol szinte egész napot ott töltenek a kollégák, mozgás nélkül tényleg kikötnek, és egész nap, nem tudom, 6 órán keresztül egy helyben csak állnak, és tedik zsákba a szemetet.
1: Amikor hazamennek egy ilyen PET kupáról, akkor utána bármelyik büfében is vesznek még PET palacban csomagolt üdítőitalt?
2: Hát én a személyes tapasztalatomat tudom elmondani, rám nagy hatással volt a legelső PET kupa, és azóta is minden évben, tehát mi már nagyon keveset tényleg csak, ha nagyon muszáj, akkor szoktunk venni, ha lehet ezeket az újra tölthető alu palackokat használjuk, és az utcán is máshogy néz az ember a szemét, szerencsére most már Magyarországon a szemét visszaváltásnak köszönhetően egyre ritkábban találkozunk PET palackokkal az utcán.
1: Újra Doró Viktóriához fordulnék. Hogyan folytatódik a PET kupa? Tehát ugye most a Tiszatónál lesznek, itt most betelt a jelentkezés, meg ha jól értem, a következőkre is várólisták vannak, de aki most hallgat minket, és úgy érzi, hogy szívesen indítana a csapatot, az hová mehet, hol jelentkezhet?
0: Igen, a weboldalunkon lehet tájékozódni mindig az aktuális versenyekről, és idén még 3 versenyünk lesz. Az ifjúsági PET kupa következő június 28-án indul, aztán az első egyetemi PET kupa, ilyet még sosem szerveztünk, nagyon izgatottak vagyunk. Egyetemisták jelentkezhettek erre a versenyre, ez július 18-án indul, és a 7. bodrogi, 14. tiszai PET kupa, itt a Bodrog egy szakaszát és a Tisza egy szakaszát fogjuk megtisztítani, ez pedig augusztus 15-én indul, és hogyha most valaki nagyon kedvet kapott, akkor esetleg erre a versenyre még van 1-2 szabad helyünk, tehát ha úgy érzi, hogy érdekli őt, és szívesen megvan a csapata, megvannak a barátai, családtagok, kollégák, akikkel szívesen vízre szállna, és el tudja képzelni, hogy egy hétig együtt tegyék a szemetet, akkor a versenykukac.petkupa.hu e-mail címen tudják felvenni velünk a kapcsolatot.
1: versenykukac.petkupa.hu, ez tehát az e-mail cím. Még arra tapasztalatára lennék kíváncsi így, hogy több folyót, meg több területet is lefed a PET kupa munkássága, hogy hol van a legnagyobb probléma és a legtöbb szemét mely területen?
0: Hát a legstabilabban a Bodrogon, tehát ott minden évben hatalmas mennyiségeket találunk, és minden évben újra termelődik, tehát oda is már évek óta visszajárunk, ugye ugyanúgy a 7. alkalom lesz, és ott is többször mentünk ugyanazon az útvonalon, ahogy a Tiszató esetében is, és nem lehet azt mondani, hogy csökkent a mennyiség. Úgyhogy egyértelműen azok közül, a folyók közül, folyószakaszok közül, ahol mi aktívak vagyunk, a Bodrog a legszennyezettebb.
1: Nagyon szépen köszönöm. 7. alkalommal indul útjára tehát a Tiszatavi PET kupa, és én innen is nagyon szépen köszönöm a PET kalózok munkáját, le a kalappal mindenki előtt, aki ebben a szemétszedésben részt vesz. Doró Viktóriának, a PET kupa egyesület munkatársának, és Reményi Szabolcsnak, az Evezősök csapatkapitányának is köszönöm szépen, hogy csatlakoztak. A stúdióba pedig közben visszaül dr. Kator Zoltán ügyvéd, mert hogy égtek a vonalak az elmúlt fél órában társasházi közgyűléssel kapcsolatban.

0: kérdezték a szakértőnket, melyek voltak a legfontosabb kérdések?
1: Rettenetesen szerteágazó volt, és valóban rengeteg telefon érkezett, és utólag is elnézést, akivel nem sikerült beszélni, de tényleg sokan voltak. Nagyon sok probléma van, például az összehívással kapcsolatban, most az utolsó telefonhívás arról szólt, hogy a közös képviselő díjazása nem volt benne a meghívó mellékleteként az előterjesztésben, tehát ugye nem lehetett tudni, hogy mennyit szeretne a közös képviselő a közös képviseleti díj gyanánt elfogadtatni a közgyűléssel.
0: Ezt már azt is le kell írni, nem elég azt írni, hogy szeretne emelés.
1: Hát nem, ugye pontosan egy előterjesztés, egy határozat, ugye nem csak arról van szó, hogy mi lesz a téma, úgymond, tehát a napirend, hanem az is, hogy mi a határozat tervezete, tehát hogy mi az előterjesztő javaslata. Igazából az jött ki a telefonbeszélgetésekből, hogy a túl önálló közös képviselőket hogyan lehet egy kicsit ráncba szedni, tehát hogy lehet irányt mutatni nekik, és ugye erre két út van, az egyik maga a szervezeti és működési szabályzat, a másik pedig az, hogy a megbízási szerződés, amit köt a ház a közös képviselővel, az mit tartalmaz, és az legyen minél részletesebb. Aztán volt olyan hallgatói probléma, hogy nagyon gyorsan változnak a tulajdonostársak, és a közös képviselő nem ad tájékoztatást arról, hogy ki a tulajdonostárs a társasházban. Na most ugye, és azt mondja, hogy ez titok. Na most ugye, hát ilyen nyilván nincsen, ez egy tulajdonosi közösség, tehát adott
0: mert
1: esetben...
0: Mert amikor új tulajdonos érkezik a házba, akkor ki kellene értesíteni mindenkit erről, vagy értesíteni
1: hát azt azért
0: kellene
1: nem,
0: mindenkit? Csak hogyha kérdezem, gondolom, akkor mondja meg.
1: De hogyha engem érdekel, akkor adott esetben, meg. Akkor igen, és ugye az új tulajdonosnak pedig idézőjelbe be kell jelentkeznie a közös képviselőhöz, hogy a megfelelő adatokat megtalálja, illetve nyilván ez egy más aspektus, de ugye valahogy be kell jutni adott esetben a lakásba, hogyha például csőtörés van, tűz ütött ki, bármi hasonló történet van, akkor tanúk jelenlétében ugye itt is védjük magát a tulajdon, tehát ennek azért megvannak a szabályai, ma nem ez volt a téma, de minden esetre az, hogy a tulajdonos társam kicsoda, hogy ez előttem titok legyen, azért ez egy meglehetősen erős közös képviselői hozzáállás. Volt olyan kifogás is, hogy például a jegyzőkönyvvezető az lehet-e például közös képviselő, vagy lehet az állandó helyettese? Lehet. Tehát ezt a társasházi törvény lehetővé teszi, nyugodtan a közös képviselő is lehet jegyzőkönyvvezető, de arra oda kell figyelni, hogy van két hitelesítő. És itt is felhívom arra a figyelmet, hogy a hitelesítők azt hitelesítsék, ami valóban elhangzott, mert ebből aztán súlyos problémák adódhatnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadta a hallgatók hívását. Két hét múlva várjuk szeretettel a egy hét múlva. Szerdán, bocsánat, a dr. Kator Zoltánt, állandó jogi szakértőnket, ügyvédet hallották.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
0: 2 perc múlva 11 óra, úgyhogy a mai délelőtt stábja lassan elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk a SMOMBI, avagy a digitális vakság jelenségéről. Biztos Önöknek is ismerős a kép, ahogy sétálunk az utcán, és más sem látunk, mint a telefonjukat bújó embereket. Ez az egyik legveszélyesebb jelensége a mai közlekedésnek. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Cseszregi Balázs szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt. Műsorunkat 60 napig a mediaclick.hu-n megtalálják. Rádiózanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik, amely a Szikszói cukrászüzembe látogat. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. Nem fogad el Ukrajna semmilyen Oroszországgal kötendő béke megállapodást, ha azt Kijev részvétele nélkül hozzák meg, jelentette ki Volodimir Zelenszkij Tallinnban az észak-európai és balti országok vezetőivel folytatott egyeztetés után. Az ukrán elnök hangsúlyozta, országa továbbra is európai és amerikai biztonsági garanciákat vár. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Ukrajna hamarosan napi 600 drónnal és rakétával támadja Oroszországot. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba, Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az oktatási kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön. Végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, politikai diszkriminációról, valamint a kormányzati szektorban és kis településeken tapasztalható politikai zaklatásokról szól. Hozzátette, az országos jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült, és személyesen is elérhető Budapesten a Polgárok házában. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátruhai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva, és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Az idei volt a második legmelegebb május 1940 óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el. Megdőltek a meleg rekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is. Közben Európa délkeleti országait áradások sújtották. A szárazföldi és tengeri hőmérséklet emelkedését, az éghajlatváltozás és a néhány évente kialakuló El Niño időjárási jelenség okozta, közölte az Uniós Éghajlat Megfigyelő Szolgálat. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható itthon, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű. Északnyugaton lesz hűvösebb.
0: Műsor ajánlott. Kalendárium.
4: Kezdődik a szezon az esztergomi Babits Mihály emlékházban. A múzeumok éjszakájára is készülnek a költő egykori otthonában. Gétóth Franciska, az emlékház vezetője lesz a vendégünk. Régészet napja az Egri várban a hétvégén. 130 éves a fővárosi műcsarnok, tabló kiállítás nyílt a Művészeti Akadémia székházánál. És kiállítással zárja a Nagy László emlékévet a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
5: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
0: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
6: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
7: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
6: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
8: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföldön legalkalmasabb.
6: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
9: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
6: Partitúra. Összhangzat van. Székely udvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
10: Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk Szikszón, egy cukrász manufaktúrában, azon a helyen, ahol azt gondolom, hogy aki szereti a hasát, és szereti a szépet, a finomat, akkor itt a helye, tartson velünk a következő fél órában, mert hogy mindenféle olyan dekorációs cukrász díszsel foglalkozunk, amivel aztán a tortákat, a cukrokat, a cupcake-eket és különböző cukrás süteményeket feldíszítenek. Kísérőnk pedig Kuszman Ágota és Budai Csaba ügyvezető. Azt el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy teljes sem beöltöztünk tetőtől talpig, tehát van rajtunk egy fejháló, egy ruha is, illetve egy lábzsák.
11: Mondhatnám egy komplett méhész felszerelés, csak a fátyol hiányzik az orrunk elő.
10: De Ágota azt mondta, hogy nem elegendő, hogy egyszer kezet mostam, itt még egyszer majd kezet kell mosni.
11: Legalább még egyszer, igen.
10: Ennyire fontos,
11: köszönöm,
10: igen.
11: Szépen a megértést. Igen, a lehető legfontosabb. IFS certifikát üzem vagyunk, és a higiénia az egyik alapvető követelmény. A folyamatos kézmosással együtt.
10: Sőt, azt is aláírtam, hogy nem vagyok beteg, nem köhögök.
11: Igen, elvárás ez is, hogy csak egészségesen lehet belépni az üzembe.
10: Merre vezet az utunk?
11: Parancsoljon. A manufaktúrába megyünk.
10: Azok a figuránk, amit láttam ott sárkánnyal, télapóval, és mindenféle manócskákkal, az mind Ildikó meg a kezem.
12: Nem, itt közösen mindenki. Sok kreatív hölgy van itt.
10: Szóval ez jó ebben, hogy lehet kreatívkodni?
12: Hát hogyne? Az a fő szempont, hogy kreatívak legyünk. Mert akkor lehet sokfélét, szépet.
10: Most egy pici késsel egy szemet kiemel. Én úgy örülök, hogy van egy hiba. Mert tényleg, azt hittem, hogy itt mindenki hibátlan, és sosem hibázik, és mindig mindent tökéletesen csinál, és sosem lesz ideges. Mondjuk ideges nem lett tőled.
12: Szokott ilyen történni. Ide kell a nyugalom, türelem, nyugalom kell.
10: Tehát van, hogy az otthoni problémák után ide bejön,
12: hát
10: és ahogy készíti.
12: Nem lehet otthoni problémákkal járni. Az otthon marad, itt dolgozni jövünk, itt erre kell koncentrálni.
10: Nem mondja, hogy közben nem kattog a feje, amíg ezt a monoton dolgokat nyomkodja.
12: Hogy mit fogok otthon főzni.
10: És mi lesz a vacsora?
12: Jaj, ki tudja, spagetti.
10: És figurákat készít azért otthon, mindenkitől megkérdezem, nem. De azt látom, hogy itt annyira elfáradnak, hogy már otthonra nem marad kapacitás.
12: Nem. Én nem szoktam figurákat. Tortát meg, süteményt a sütünk, nyilván családnak, gyerekeknek, unokának, de figurákat nem igazán. Én legalábbis nem, bár ott lehet, hogy Écike, meg a Kata, ők ilyen nagy tortasütők.
10: És mi a legnagyobb kihívás, hogy melyik az a figura, amire igazán nagyon büszke volt, és önkészítette, és megdolgozott
12: mikor,
10: érte?
12: Mikor készen van, akkor mindegyik nagyon szép, és mindig arra törekszik az ember, hogy na, ezt most én meg tudtam csinálni, és szép lett, és jó lett. Mindig a kihívás az mindig jó, mert meg kell felelni neki, meg kell tudni csinálni.
10: De mondjon pár figurát, pár mert figurát. Én csak mondtak kettőt, hármat.
12: Jó ember, mit szoktunk csinálni? A mennyasszony, vőlegény, most jön a nyár. Hófehérke és a héttörpét csináltuk most legutóbb.
10: Az összes karakterét?
12: Az összest, igen. Mindent. Hófehérkét, meg az összes törpét, méhecskát, delfin, majom, elefánt, százféle figuránk van, ami mind csodaszép.
10: Otthon sorakozik egy-egy a,
12: nem,
10: a polcon?
12: Itt nem, nem.
10: Se fénykép, semmi? Nem fáj a szíve, hogy egyszer csak ez a gyönyörű dolog, amin annyit dolgozott, egyszer csak valakinek a szájában és a hasában eltűnik?
12: Bejövünk itt, mindegyik itt van. Mindegyikből mintánk van, és akkor tudjuk őket, hogy milyenre kell csinálni. Hát otthonra nem, nincs szükség. Kész lesz, szép lesz, megy a boltba, megy a megrendelőnek, és ők gyönyörködnek benne. Ők eszik meg.
10: És örömet okoz.
12: És örömet, így van. Hát milyen öröm, mikor az egyik boltba árulják a fánkot, és a mi szemünk van rajta. És akkor szoktam a páromnak mondani, nézd, ezt biztos én csináltam.
10: Az Ágatát kérdezem közben, hogy azért 1917 óta van olyan forma, vagy formavilág, amit még Franz Bombassei talált ki, fejlesztett, és annyira működik, hogy a mai napig azt hogy használják. Ne. Tényleg?
11: Hogyne, a klasszikus virágdekorációk mind ilyenek. Az 5000 termékből legalább 1000 olyan termék, ami 110 éves. Ezek mezei virágok, kerti virágok, galambok, kis csibék, amiknek a külalakja nem változott napjainkig. Tehát 110 évig pontosan ugyanúgy néz ki. Egy napraforgó, egy szélrózsa, egy kis csibe, egy galamb. Persze vannak postagalambok is, aminek már nem sok létjogosultsága van, mert ki a fene ír már leveleket, de a mi postagalambjaink csőrében még van egy kis boríték is.
10: Tartják-e a kapcsolatot a leszármazottakkal? Egyáltalán meddig ment generációról generációra ez a cukrász dekoráció? Tehát Franz Bombassei után voltak még leszármazottak, akik ezt tovább vitték? Ugye több mint 110 évről beszélünk.
11: Igen, Franz Bombassei az első után, az ő fia vette át az üzletet, Franz Kurt Bombassei. 43-tól a 70-es évek végéig irányította a svájci üzemet, és az ő utódja a fia lett volna, aki 64-ben meg is alapította Németországban a Bombassei leányvállalatot, és arra készült, hogy átvegye a svájci üzemet is, sajnos egy balesetben elhunyt. És ott állt a család sokban, hogy először is elvesztették a fiúkat, másodszorban pedig nincs, aki tovább vigye a családi vállalkozást, és így az elsőszülött lánynak kellett helyettesítenie, ő a férjével együtt beszállt az üzletbe. 75-től a férje volt az ügyvezetője a svájci üzemnek, ők alapították a magyarországi üzemet, és hát a mai napig tartjuk a kapcsolatot, éppen tegnap beszélgettünk.
10: Én most már gondolom, dédnagymama?
11: 83 éves, még csak nagymama, de nagyon érdeklődő, a világ minden dolga érdekli, rendszeresen tájékozódik arról, hogy velünk mi van, mi hogy boldogulunk. Ők ugye eladták a céget 2000-ben.
10: Akkor ez az egyenetlen útja annak, hogy ez a családi hagyományos örökség
11: egy fiatal házaspárnak, és onnantól kezdve már csak egy baráti kapcsolat volt közöttünk, de a mai napig fennmaradt ez a kapcsolat. Relikviát kaptunk tőlük, régi prospektusokat, még fekete-fehér szórólapokat, szerszámokat, amiket ma már nem használhatunk, mert az egészségügyi előírások már nem teszik lehetővé.
10: Fényképalbumot is őriz. Itt egészen-egészen régi fényképek. Az első kép fekete-fehér fényképen 8-10 férfit látok egy ilyen díszes dekoráció, cukrász dekoráció mellett. Itt lehet közöttük bombázni? gombaszáj?
11: Hogyne, ez a nagyon büszke, nagyon kackiás bajszú úriember, itt az első sorban jobb szélen, ez az alapító Franz gombaszáj, ő tartotta a cukrász dekoráció készítő tanfolyamokat, és ezek a kollégái mellette, akiknek éppen megtanította, hogy hogyan kell galambot, virágot készíteni cukormasszából. A következő képen az már egy családi fotó, ahol második Franz gombaszáj és a családja látható, de még az ő édesanyja ül az előtérben, a széken, mellette az unokák, az a szöszke kislány, az ott Elizabeth gombaszáj.
10: Mindenki szöszke, pedig a Franz gombaszáj meg inkább egy ilyen sötétebb karakter.
11: Ezt a mediterrán vonalat nem sikerült tovább örökíteni, a család későbbi generációi mind szőkék voltak, és kék szeműek, és ott látszik a Franz Kurt gombaszáj, a felesége, ők mind a ketten a dekoráció készítő üzemben dolgoztak. A felesége nagyon kedves a szívemnek, az Elizabeth édesanyja, ugyanis ő eljött Magyarországra, és ültetett nekünk egy hársfát. Itt áll az üzem előtt, virít, éppen most készülünk leszedni a termését, és hát egy zacskónyit biztos el fogunk küldeni az unokáiknak Svájcba.
10: Láttam egy szín palettát, amikor beléptünk a terembe, a szivárvány minden színe rajta volt, és az a felirat ragadott engem nagyon meg, hogy vegán. Ez most hívószó, hogy mindent természetesen, csak növényi, természetes alapanyagokból, mindenféle adaléktól mentesen készítsünk? Budai Csaba.
13: Igen, ez a piaci trend, ez nagyon élő és jelen van, meg talán mondhatni, hogy egyre inkább elég sok ember küzd különböző allergiával és egyéb egészségügyi problémákkal, úgyhogy keresik ezeket a úgynevezett clean label-ből, tehát amikor teljesen eszámmentes adalékanyag és csak természetes színezékekkel készült.
10: Céklapor? Vagy mire kell gondolnunk?
13: Igen, kurkumára, vagy akár céklára, igen, a pirosnál, vagy a lila színnél.
10: Melyik szín a legnehezebb?
13: Hát igen, a levélzöldnél. Spirulina az egy algafajta, az a kék szín, ezek amik a természetes összetevői.
10: És akkor ezeknek a párosításából, keveréséből még több és több szint önök
13: készítenek. Hát igen, ez hasonlóan, ahogy a vízfestéknél, igen, vagy egy színkeverés. Vannak azért korlátai, persze, tehát annyira ragyogó, vibráló színeket azért a természetes színezékekből nehéz, vagy majdnem lehetetlen előállítani.
10: Zöld a nagy kihívás? Vagy hát,
13: inkább
10: szín?
13: A piros leginkább, vagy az élénk piros, igen, talán az, hogy a természetes színezékekkel még nehéz elérni kihívás.
10: Budai Csaba azt mondta, hogy tovább megyünk méghozzá a csokoládék színhelyére, igaz? Vagy itt akkor kiléptünk. Marcipán nyomda, bocsánat, ez is azért magyarázatot kíván, hogy mi az, hogy nyomda.
13: Szitanyomásos eljárása közvetlenül a marcipán plakettek felületére. Tudunk több színnel is különböző ábrákat, feliratokat.
10: Bekukkanthatunk?
13: Igen.
10: Jó napot kívánok! Kihez van szerencsém?
14: Gulyás Alex.
10: Ön talán a legfiatalabb, vagy az egyik legfiatalabb, jól láttam?
14: Igen, József után én vagyok, 23 évemben.
10: Mi a feladata most? Meséljen nekem.
14: A hölgyek ugye lenyomdázták zöld és fekete festékkel ezt a háromszög formájú stancot. Nyomdázták, kistancolták, és nekünk körbe kell szedni. Miután körbe szedtük, várni kell, mi megszárad, és megfelelően megszikkad, és utána csomagoljuk. Általában egy napot szoktunk vele várni.
10: Ez a minta, hogy rákerült a marcipánra, ez már rányomták valahogyan?
14: Azzal a géppel ott rányomdázták, ugye ez felelős a festékért, az a gép pedig a forma kiütése, elvágásáért felelős, a stancgép.
10: Aha, tehát ez a szita nyomásos technológia, ugye, igen. Ha jól sejtem. Hol a szita? Itt vannak oldalt, és mindegyiken más-más forma?
13: Igen, tehát ez a...
10: Ezen épületek
13: láthatók. Igen, egy épület. Tehát ez ahány színnel dolgozunk, mindegyikhez tartozik külön-külön egy ilyen szitaszerszám. Bekerül ide a gépbe, és akkor itt, ami fehérnek látszik, tehát ahol a minta van, ott valójában ez tényleg egy sűrű szövésű szitaszövet. Itt engedi át a festéket, ami fehérnek látszik, az a lilás bevonat, egy emúzió, ott pedig le vannak zárva ezek az apró lyukak. És akkor ebbe kerül bele a hitelfesték, és a gép lényegében azt csinálja, hogy szépen eloszlatja, és aztán átpréseli rajta. Itt alatta van a kinyújtott lemezek, amire maga a minta fog rákerülni.
10: Fiatal emberekhez vissza kell, hogy lépjek egy pillanatra. Azért az engem nagyon foglalkoztat, hogy 23 évesen hogy jutott az eszébe, hogy marcipán figurákat, egészen finom, finom kézimunkát igénylő dolgot formázzon, hogy ezzel foglalkozzon.
14: Eredetileg nem ez a munkám. Itt a cégem belül én azt csinálom, hogy meggyúrom az anyagokat, és bizonyos méretre nyújtom, hogy odaállt a hölgyek, ugye tudják, hogy formálni.
10: Ha nem ez, és nem ez a gyár, akkor Sixon milyen munka lehetőségek vannak egy fiatalember számára? Vagy csak Miskolc?
14: Igen, inkább Miskolc, ugye még itt van a helgyár.
10: És miért itt, és miért nem Miskolcon?
14: Több okból is, ugye én eredetileg úgy jöttem ide, hogy csak néhány hónapra, aztán ugye sikerült itt maradnom, ez alatt a több év alatt nekem sikerült ugye megszeretnem ezt a munkát, és úgy gondolom, hogy hasznos tagja vagyok ennek a cégnek.
10: Amit ön megérintett, az lehet, hogy mondjuk New York legmenőbb cukrászdáiban fogja valami nagyon illusztris környezetben valaki elfogyasztani. Tudják ezt önről?
14: Őszintén szólva, ez a munka sok mindenre megtanított, leginkább arra, hogy kellő kitartással bármi elérhető. Ez a munka megtanította számomra azt, hogy nem érdemes feladni, mindig csinálni kell, és ez a közösség, ami itt van, ők általuk sokat tapasztaltam.
10: Hány százalék a Csaba ezeknek a termékeknek az, ami gépesíthető, és mennyi az, amit tényleg kézzel kell megformálni? Itt közben látok, nem tudom, hogy ez már a BL-re készülő focicipők, itt a marcipánok között.
13: Világbajnokság, nyári világbajnokságra készül már. A gépesítettségünk nem túl magas, manufakturális jellegű a dolog. Automatizálni azért nehéz, mert rengetegféle termékünk van, és általában kis szériák. Tehát nekünk ez az erősségünk, ez a rugalmas. Úgymond, hogy akár pár száz darabtól kezdve is elkészítünk adott terméket.
10: De nem lehet, hogy a konkurencia ezt mind gépesítette, majd egyszer csak megvalósítja?
13: Valóban a konkurenciánk, akik más üzlet filozófiát vallanak, ők előrébb járnak a gépesítettségben. Egy szűkebb termékkínálatuk van, viszont árban lényegesen olcsóbbak tudnak lenni ezáltal. És van a piacnak az a része, ami azt keresi, és megelégszik a tucat termékkel kedvezőbb áron, és van a piacnak az a része, amire mi számítunk, akik még hajlandóak megfizetni azt, hogy ez egyedi, egy kézzel készült, egy magasabb minőségű, egy nagyobb élvezeti ért, adott esetben, mert azért az automatizált termékeknél ott azért több kompromisszumot kell kötni a minőségnél.
10: És közben itt nézem Happy Birthday feliratú kis táblácskák, kis makettek. Ezt a pici táblát, ez a marcipán tábla, ezeket helyezik fel a tortáknak a tetejére. Ez hová fog utazni? Ezt tudják már?
13: Igen, ez az Egyesült Államokba fog utazni, és akkor azon belül kereskedő partnerünkhöz.
10: Tehát valakinek megéri ezt szállítani hajóval, repülővel, és nem is tudom, hogyan kamionnal, ezeket a pici kis kézzel készített plaketteket a Sixo ízemből rakhassák rá a tortájukra. Ez azért ez csodálatos.
13: Úgy kell nézni, hogy nekünk itt igen több ezer vagy több tízezer darab, ami készül, de aki meg a saját tortáján vagy süteményén meglátja, ő neki az az egy az, amitől egyedivé válik.
10: Egyetlen egy darabos megrendelés is lehet? Vagy az megfizethetetlen? Ha valaki kitalálja, hogy 80 éves a nagypapa, és valami nagyon egyedit szeretnének, de hát egyszer 80 éves. Megcsinálják?
13: Megcsináljuk, megoldható.
10: Na, hova tovább vezet az utunk? Kilépünk a marcipán nyomdából, és
11: menjünk
10: akkor...
11: a csokoládégyártó üzem.
10: Ó, jól hangzik, ágottak közben. Tartja az ajtót, köszönöm szépen. És közben azon gondolkodtam, míg odaérünk, hogy egy ilyen hatalmas üzemet vezetni nőként, az mekkora kihívás? Komolyan veszik?
11: Pont nagyon remélem, hogy 35 év után már komolyan vesznek, igen.
10: És 35 évvel ezelőtt?
11: Akkor is.
10: Mi kell ehhez?
11: Álhatatosság? Igen, azt hiszem, leginkább elfogadtatni, de könnyebb dolgom volt, mert hiszen nőkkel dolgoztam együtt. A nőknek ez nem volt probléma. Első perctől kezdve csapat voltunk, elfogadták, és leginkább nekem az segített, hogy az akkori cég tulajdonos, az én főnököm is nő volt. Úgyhogy egy olyan hierarchia alakult ki, hogy egy nő, még egy nő, még egy nő, a termelés vezető helyettes, és utána a női beosztottak.
10: Azért nők tudnak egymás között kevésbé kellemesen viselkedni is, de közben megcsapott ez az elképesztően tömény csokoládé illat. Bármerre nézek, mondhatnám szintén, hogy könyvtárban vagyunk, de ha behunyom a szemem, akkor szívem szerint beleugranék abba a keverőtálba, ahol a csokoládét keverik.
11: Jó választás az a tejcsokoládé.
10: Tejcsoki.
11: Tejcsoki folyik, a másik két oldalon, az egyiken fehér a
10: Oda megyünk?
11: Másodikon, itt csokoládé, igen. Ezek a csokoládé plakettek, amik itt készülnek, van egy nagyon komoly nyomdai előkészítő munka.
10: És a lapocska alatt
11: van egy fólia, igen, amit itt az üzemben nyomunk meg, szintén szitanyomással. Ez a bombaszejnek, franc bombaszej, második franc bombaszejnek volt a találmánya. Annyira komoly volt, hogy be is jegyeztették a svájci találmányi hivatalba.
10: A transferfólia, franc bombaszej nevéhez köthető, ezt nem is tudtam.
11: Dekobó néven a 60-as évek közepén jegyezték be a találmányát, és hát a mai napig gyakorlatilag változatlan formában gyártjuk. A különböző ételfestékek, nyomdafestékek összetétele változott, de a technológia nem.
10: A transferfólia gyakorlatilag úgy kell elképzelnünk, hogy bármilyen, nincs az a forma világ, amit ha rányomnak, azt ne lehetne rá applikálni a csokoládéra. Ugye?
11: Ami grafikai úton megvalósítható, az mind megvalósítható csokoládén. Akár egyszínű nyomattal, akár többszínűvel, a csokoládéra három színnél többel nem nyomtatunk szitanyomással. Ha három színnél többet szeretnénk megjeleníteni, akkor az már digitális nyomtatással nyomjuk.
10: Az imént, amikor a szomszéd szobában voltunk, a fiatalabb azt mondta, és engem nagyon meglepett, hogy nem is arra büszke, hogy mi kerül ki a kezek közül, milyen alkotásokra képes, hanem arra, hogy ez a csapat, ez a kis család, ez tartotta őt meg, és arra tanította, hogy nincs lehetetlen, hogy fel lehet állni. Ez egy különleges adottság a helynek, vagy azért dolgozni kell, hogy itt olyan emberek legyenek együtt, akik tényleg tartó pillérei egymásnak?
11: Ezen rengeteget kell dolgozni. Egyébként ez egy különleges fiatal ember volt, különleges hozzáállással, hozzáteszem, de a háttérben munkálkodik az is, hogy nagyon sok rokoni szál fűzi össze a dolgozókat. Van egy szemléltető példánk, hogyha a rokoni kapcsolatokat meg szeretnénk jeleníteni a munkatársaink között, akkor 37 vörös vonalat tudnánk kihúzni anya, lánya, unoka, unokatestvér, férjfeleség, nagybácsi, unokaöcs, nagynéni, unokahúg, sógor-sógornő között.
10: Egy unokatestvér találkozó szinte.
11: Lehetne akár. Tehát különböző családi kapcsolatok erősítik ezt a munkahelyi közösséget.
10: Huszman Ágotát mi hozta ide? Mert azt még nem tudjuk, hogy Ágota hogy került kapcsolatba az édességgel, a cukorral, a csokoládéval. Mielőtt még az üzemet vezette volna, esetleg ön is a kezéből, a kreativitásából boldogult?
11: Nem, én a nyelvtudásomból boldogultam. Az akkor az ország legnagyobb utazási irodájában dolgoztam, és engem csak megtaláltak, hogy lenne itt egy célfeladat, egy projekt, be kellene indítani egy üzem működését. És a 30-as éveimben rengeteg fölös energiám volt, úgy gondoltam, hogy ez pont nekem való, és beszereztem az engedélyeket, elintéztem a dolgozók felvételét, kiválogattam őket, felvettem őket, és mikor konyhakész volt az üzem, akkor mondtam, hogy most pedig lehet indítani a termelést. Volt egy termelésvezető, volt a 8 dolgozó, volt egy épület, ami megfelelt a célnak. Beszereztük az alapanyagokat, beszereztük az engedélyeket, a gépeket, és akkor a tulajdonos megkérdezte, hogy hát ha már ezt ilyen jól összeállítottam, nincs kedvem vezetni. És megmondom őszintén, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, mert akkor úgy gondoltam, hogy amit nőként, és itt visszatérek rá, amit nőként az utazási szakmába elérhettem, azt elértem, elértem az üvegplafont, és nem láttam lehetőséget arra, hogy a következő 10 évben onnan feljebb tudnék lépni. Ez viszont egy ismeretlen terület volt, egy komoly kihívás, és akkor váltottam.
10: Na de úgy vezetővé válni, hogy tulajdonképpen akkor itt valamennyi dolgozónő többet értett abban a pillanatban a csokoládékészítés minden egyes pillanatához, mint ön, akkor még inkább nehéz lehetett elfogadtatni magát, és elfogadtatni azt, hogy mégis az utolsó szó az öné.
11: Hát azért én is mentem Svájcba tanulni. Nekem óriási szerencsém volt, mert én még a Franz Bombaszei feleségétől tanultam például marcipán rózsákat készíteni. Egy tüneményes idős hölgy volt, aki leült velem, és türelemmel mutatta, hogy hogy kell formázni, hogy kell lehajtani azt a levelet, hogy kell levágni a végét, és órákon át képes volt velem rózsákat csinálni. Sőt, akkori nyugdíjas kollégától tanultam virágot nyomni. Megmondom őszintén, sose gyakoroltam utána, de óriási élmény volt, és nagyon lényeges volt, hogy megmutatták azokat a sarkalatos pontokat, hogy mit kell figyelembe venni. Úgyhogy én, ha csinálni nem is tudom, nagyon lelkesen szoktam közreműködni minden apró részfeladatban. Amikor nagyon nagy hajtás van, akkor itt mindannyian beállunk. Mindenki segít valami.
10: Ön is, Csaba is.
11: Csaba is, igen, igen, igen. A karácsonyi nagy hajtásban nagyon gyakran látni bennünket is, ahogy pontocskákat nyomunk, az utolsó pontot egy virágra, vagy egy festékfoltocskát, egy szemet, egy szájat, valamit még mi is besegítünk, hogy időben elmehessenek a termékek.
10: Kedves hallgatóink, búcsúzunk a szikszói üzemtől, és ne felejtsék, hogyha New Yorkban vagy Párizs utcáin sétálnak és betérnek egy cukrászatba, és látnak valami csodálatos marcipándészt a tortákon, akkor elképzelhető, hogy ez itt készült szikszom. A mai adást újra meghallgathatják a világhálón www.mediaclick.hu oldalon. A helyszínen a felvételeket Farkas Bálint készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra, a gyártásvezető pedig Vancsok György. A szerkesztő Gyarmati Péter nevében köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Hírek után a Vendégháznál műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
15: 12:30-kor jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Még egyszer megkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Vesz Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Vesz Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezető biztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít. A biztosító hangsúlyozta, hogy a biztonságosabb közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozásra lenne szükség. Az időjárásról: többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben 27-34, késeste 13-25 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
16: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
17: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
16: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
18: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
16: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörðön.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
19: Mit szoktatok játszani, Zita, az óvodában? Mik a kedvenc játékaid?
20: Csúszdázás, labdapattogtatás, és ennyi.
19: Bent a teremben mit szoktatok csinálni?
20: Társasozni.
19: Ott nem lehet szaladgálni bent a teremben?
20: Nem.
19: Miért?
20: Azért, mert ott vannak asztalok, és el tudunk esni.
19: Van testnevelés foglalkozásotok?
20: Igen.
19: És mit szoktatok abban csinálni?
20: Ugrálni, futkosni, és játszani.
19: Mit jelent az, hogy ugrálni? Mit mond ilyenkor az óvónéni? Mit kell csinálni?
20: Hogy fel a levegőbe, aztán le. Fel le.
19: De mondtad az előbb, hogy nem lehet futkosni. Itt a foglalkozásról lehet?
20: Igen.
19: És mit csináltok? Milyen játék keretében futkostok?
20: Kidobós. Futkosunk össze-vissza, és akinél van a labda, az nem mozdulhat, és ki kell dobni valakit.
19: Kidobott valaki valakit, akkor mi történik?
20: Akkor kiesik az, és aki legelőször felveszi a labdát, az fog dobni.
19: Hogy érzed, mennyire ügyes vagy a kidobóban?
20: Ügyes vagyok.
19: Te vagy az utolsó, aki megmarad?
20: Igen.
21: Milyen ötletekkel lehet az ovis és az alsós testnevelés foglalkozás játékos és örömteli? Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola mozgáspedagógia konferenciáján a hallgatók és az óvodapedagógusok kreatív, mozgásfejlesztő módszerekkel ismerkedhettek meg, hogy beépíthessék azokat a mindennapokba. Műsorunkban ezek közül mutatunk be hármat. Kicsák Mónika, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmódszertant oktató tanára, komplex táncterapeuta. Tóth Sárával együtt önök tartották az egyik műhely foglalkozást a konferencián, egy nagyon jó hangulatú, mosolygós, vidám foglalkozást, ahol egy kicsit bepillanthattunk abba, hogy tánctudás nélkül hogy lehet örömmel mozogni. Mi is ez a komplex táncterápia?
22: A célcsoportok tekintetében is komplex, mert egészen a óvodás, nagycsoportos óvodáskorútól kisiskolás, nagyobb iskolások, fiatal felnőttek, épek csoportjaira irányulhat, idősebb generációra, és hát a sérüléssel élő embertársaink fele is nyitott. Komplexitásában az is, hogy a módszerek, tehát megjelennek benne táncpedagógiai módszerek is, zenepedagógiai módszerek is, mint például a kokas módszer, elemeit is beemeljük. Megjelennek benne mozgásfejlesztéshez kapcsolódó gyógypedagógiai elemek. Itt nem csak izomtónus testtartás, a beszéd fejlesztése is, az anyanyelvi nevelés is. Mindezt a játékosság pedagógiai elvével is körbebástyázzuk, ami annyit jelent, hogy célcsoportra irányulóan mindig vannak benne játékos feladatok, játékos ritmusfejlesztések, beszédfejlesztések, mondókázás, gyerekdalokat is beemelünk, ismertebb populáris számokat is felhasználunk, és a klasszikus zenéből is válogatunk a táncokhoz. Ezek a táncok hát csacsacsa elemeket is tartalmazhatnak, a kis rumba elemeket is tartalmazhatnak.
21: Volt keringő is.
22: Keringő, nagyon-nagyon szeretik. Én a danosokkal foglalkoztam, a Dan Alapítványnál, felnőttek és fiatal felnőtt danos korosztálynál, és nagyon nyitottak voltak az ülőszékes táncra is, mert azt is beemeljük, a kényelmes ülő helyzetben is megélhetik a táncmozgásoknak a felszabadító örömét, és hát itt tulajdonképpen az örömmel teli ottlét és jelenlét az, amit megélhetnek, akik bekapcsolódnak egy ilyen táncos foglalkozásba. A terápiás hatását pedig úgy fejti ki, hogy együtt vagyunk, örülünk egymásnak, kapcsolódunk egymáshoz, örülünk annak, hogy nagyon egyszerű elemek, táncelemekkel át tudjuk élni azt a táncszámot, azt a zenét. Elmerülünk abban a zenében, és megéljük azt, hogy kompetensen tudunk mozogni.
21: Nagyon látványosak az eszközök, a szallagok, a rózsák, a kis pillangók, minden olyan élénk és olyan vidám, és olyan egyszerű, hogy az embernek tényleg kedve van kézbe fogni.
22: Nagyon egyszerű anyagokkal meg lehet oldani egy táncszalagot. Hurkapálcika, vagy filctól, vagy egy vastagabb ceruza, és akkor nem hosszú méretre, kb. 30-40 centi hosszal színes kreppapírokat szépen egymásra helyezünk, és ahogy táncol az a szalag, annak az esztétikai ereje és hatása nagyon látványos tud lenni.
23: Föl, föl, föl, le, föl, föl, föl, le, és amikor a vonat neki
1: megy a hegytetőnek, akkor segítünk. Igen. Nagyon egyszerű lesz a koreográfiát. Igen, megint.

0: ügyesen variálták azt, hogy nagyon egyszerűek a mozdulatok, ugyanakkor a kiegészítő eszközök használatával ez a két-három mozdulat nagyon látványos, de nem kell hozzá semmilyen különleges képesség.
1: Ez is a célunk, hogy előre bemutatjuk a nagyon-nagyon egyszerű táncmozdulatokat, és hát attól függ, hogy milyen célcsoporttal vagyunk, tehát hogy milyen az értelmi intelligencia szintje annak a csoportnak, hiszen előfordulhat az, hogy értelmi fogyatékosokat is felemelve önmagába vonz ez a táncterápiás csoport, hogy ők is fel tudják velünk venni a ritmust, és mindenki be tudjon kapcsolódni, ez a cél, és azon a táncfoglalkozáson megélje azt, hogy ő is tudott táncolni, és együtt haladt velünk. És ehhez elengedhetetlen az, hogy sikerélményhez juttassuk a résztvevőket, mert a sikerélmény egyrészt motiválja őket, örömet ad, és elégedettségérzéssel tölti el őket, hogy jó volt itt lenni. Mert a tánc mindenki Tócsára, aki megalapította a komplex táncterápiás foglalkozásokat Magyarországon, neki ez a jelmondata.
0: Milyen csoportoknál próbálták már ki ezt a foglalkozást? Olvasom, hogy időseknél, demencia, Alzheimer-kor, de akár fiataloknál is.
1: Bántalmazott gyerekek, fiatal felnőttek, felnőttek esetében is alkalmazható, alkalmazzák is egyes kollégáink, mert hogy megadja az önfeledtség élményét, és hogy megnyugtat, tehát hogy relaxál. Tehát a terápiás hatása az is, hogy abban a 20-25 vagy 30 percben elfelejti mindazt a nehézséget, amivel mindennapok szintjén szembe kell néznie. És van egy olyan közeg, egy olyan csoport, ahol elfogadják. És kinyithat új célokat is, hogy a sikerre valahogy át tudja fordítani önmagában is azt a történetet, amiben éppen benne van.

0: Mozgáspedagógia címmel szervezett konferenciát az Aporbiamos Katolikus Főiskola. Barta Enikő, a főiskola oktatója, az egyik szervező. Kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat és tanítókat képeznek. Nem testnevelő tanárokat és nem is edzőket. Mégis fontos az, hogy valahogy a mozgásról is beszéljenek a diákoknak. Mit szerettek volna bemutatni?
1: Ez a konferencia mozgásról és a pedagógiáról szól. Ez a két szó, amit igazán takar ez a két fogalom, ez szorosan összekapcsolódik, vagy legalábbis számomra és a kollégáim számára. Egyik oldalon azt szerettem volna, hogy az elméletben ez megjelenjen, másik oldalon pedig egy olyan tartalmat felkínálni a hallgatóinknak, a végzett hallgatóinknak, a már a pályán lévőknek, hogy a tudásukat gazdagítsuk, mutassunk nekik példát a különböző eszközökből, módszertanokból, amit ha ők tovább gondolnak, akkor nagyon sikeresek. Nem is a mozgás megszerettetésében, mert bízom benne, hogy egy adott korosztály, főleg a kisebbek szeretik a mozgást, hanem hogy gazdagabbá tegyék a testnevelés foglalkozásokat, a testnevelés órákat.
0: Az előadások is a kerekasztal beszélgetés után több helyszínen, műhelyeken járhattunk. Mit mutattak be?
1: A konferencia második blokja egy szívügye. Nagyon sok, nagyon változatos módszereket, eszközöket láthattak. Volt itt többek közt tollaslabdáról szó, volt falmászásról, táncterápiáról, és a szenzomotoros kert vagy udvar bemutatása. Maga az intézmény mindig támogatott bennünket abba, hogy új eszközökkel bővítsük a szertár készleteit, tehát mozgáskotta eszközeink vannak, saktesi, és ezek is megjelentek itt a képzés során. Nagy örömömre szolgál, hogy egy nagyon új innovatív eszközt, a Marók babát is be tudtuk mutatni a hallgatóknak, és volt egy gyakorlati bemutató, angol nyelven a szenzoros motoros fejlesztés.
0: Most egy kisgyermeknevelő, egy óvodapedagógus vagy egy tanító mit tanul abból, hogy az óvodában ugye kezdeményezésnek hívják ezeket, az iskolában, a testnevelés órákon mit csináljon?
1: Én úgy gondolom, hogy a képzéseinkben nagyon markánsan szerepel a mozgásfejlesztés, vagy a testnevelés módszertan elmélete, illetve a tanítók, szakos hallgatók esetében különböző tantárgypedagógiák megjelennek, az úszás, az atlétika, labdás játékok, és meg sorolhatnám, hogy milyen kurzust sajátíthatnak el itt az intézményünkben. Igazság szerint van rá lehetőség, hogy az elméleten végigfussanak, ha már mozgásról beszélünk, kapnak hozzá elméleti és gyakorlati órákat, viszont őszintén szólva kevés ez az óraszám, még akkor is, ahogy ön megfogalmazta, hogy nem testnevelőket képzünk. Illetve van a képzésnek olyan érdekes hiányosságként is mondhatom, vagy felépítettségbeli nehézségek, hogy most mondok egy példát, hogy az óvoda pedagógus hallgatókkal csak az első két fél évben tanulnak a mozgásról, és utána ők két évig nem. És utána kikerülnek úgy a pályára, hogy gyakorlatilag kinn az óvodában vannak olyan foglalkozások, ahol ők be tudnak kapcsolni és gyakorolnak bizonyos műveltségi területeket, de ez nem egy folytonos, nem kíséri végig a következő két évet, és én úgy gondolom, hogy ha például a másod-harmadéves vagy negyedéves hallgatóink egy ilyen konferencián részt vesznek, egy kicsit fölelevenítik ezeket, egy kicsit visszaemlékeznek erre, illetve további ötleteket tudnak adni, mert őszintén szólva minden nem fér bele a tanórai keretbe. Ezért fontos, hogy lássanak a tananyaghoz kapcsolódóan újabb módszereket, újabb eszközöket, újabb lehetőségeket, akár kollégáktól, vagy akár meghívott vendégektől.

0: Halaslabda mindig népszerű, főleg nyáron, akár a strandon is lehet játszani. De hát ugye ez hivatalos sport is, sőt olimpiai sportág. Az óvodásoknál pedig mozgásfejlesztő hatása is lehet. Hogyan lehet bevinni az óvis csoportszobába ezt a játékot? Szűz Zoltán, a Talentum Tollaslabda Sport Egyesület tollaslabda edzője.
1: Igazából ez az óvodásoknál ugye úgy kezdődik, hogy először jönnek a gyerekek edzésre, aztán lehozzák a kis tesójukat, a még kisebb tesójukat, és ebből alakult ki most már azért jó 15 évvel ezelőtt egy olyan program, ami már kifejezetten az óvodásoknak szól.
0: Van direkt olyan ütő, ami kisebbeknek van, de tulajdonképpen nem szükséges speciális eszköz, akár hétköznapi tárgyakkal és tollaslabdával is lehet már fejleszteni a kicsiket.
1: Igen, az eszközök azok tudnak segíteni, de a módszeren múlik, hogy olyan játékokat találjunk ki a gyerekeknek, amitől neki ez élménnyé válik, és ne úgy próbáljunk vele tollaslabdázni, mint egy kicsi felnőttel, hanem az ő élményének, az ő képességeinek, és hát nyilván az ő testméreteinek is megfelel.
0: Mit kell megtanítani?
1: Tollaslabdában nagyon sok apró képesség van, finom motorika, térérzékelés, kézláb koordináció, szemkéz koordináció, és ezeknek azokat az apró fogásait, amit egyébként az edzők ugye a versenysport miatt tanítanak, de azt lehet ugye arra is használni, hogy egy mókás, de ugyanakkor minőségi mozgást csináljunk belőle.
0: Mutatott olyan példát is, hogy lehet egymásnak dobni a labdát úgy, hogy azt valamilyen kis kosárral a másik elkapja, és ez már rögtön nagyobb sikerélmény, mert hogy könnyebb így elkapni a labdát, meg könnyebb célba dobni is.
1: Egyrészt könnyítés, másrészt viszont nehezítés, mert ugye természetes módon az ember a kezét használja. Ez nehezítés akkor, hogyha csak úgy nekiállunk, de könnyítés akkor, hogyha egy szakember egy picit ezt barátságosan, játékosan úgy igazítja a gyerek kezébe, amit ugye itt láttunk, az egy tulajdonképpen úgy nézett ki, mint egy rosszul meghúrozott tollaslabda ütő. Mi ezt elkapó hálónak hívjuk, és az a specialitás, hogy bár egy egyszerű gyerekjáték, játékboltban is lehet beszerezni, de a markolata az a profi tollaslabda ütőkhöz nagyon hasonlít. Ezért, hogyha én ezt jól adom a gyerek kezébe, és mi ezt tapasztaljuk ugye a Talentum tollaslabda esélyben nap mint nap, hogy akik már az óvodás korból jönnek, már ezeket nem kell megtanítani, nem is érti, hogy mi ebbe a bonyolult, hiszen hát ő ezt eleve jól csinálja.
0: Nem mindegy ugye, hogy hogy fogjuk az ütőt, hogy próbálunk vele ütni a tollaslabda kétféle ütésében, vagy hogy tartjuk a karunkat. Nyilván önök nem a sportot akarják megtanítani, egy óvodásnál mit fejlesztenek ezek a kis mozdulatok?
1: Ugye sokan félreértik, hogy nem azért tanítunk egy mozgást jól, mert világbajnokot akarunk nevelni a gyerekből feltétlenül, hanem a sportban megtanult mozgásokat azért csináljuk, nem mert az úgy helyes, hanem mert úgy praktikus, úgy egészséges, és úgy okoz sikerélményt. Tehát, hogyha én jó helyre igazítom az ujjait például a gyereknek, nem fog fájni később a keze. Ha nem szorítja, hanem lazán kezeli, akkor később a ceruzával, az ecsettel, bármilyen más eszközzel, játékkal is finomabban tud bánni.
0: Ön a leendő, illetve már aktív óvodapedagógusoknak mutatott gyakorlatokat, majdnem mindegyiknél mondta, hogy azért, hogy megtanulja a gyerek a kudarcot, de sikerélménye is legyen.
1: Igen, hát ugye nyilván másba is, de én ehhez a részéhez értek. A sportot is úgy építjük föl, hogy a gyerek akkor fogja szívesen csinálni, ha sikerélménye van. De ez a világban sehol nem fog úgy működni, hogy mindig automatikusan sikerélménye lesz. Egyre nehezebb feladatot adunk, abban van egy kis kudarcélmény. Azon átlendülünk, akkor ugye, ha azt sikerül megoldani, akkor a sikerélmény is arányosan nagyobb lesz. Így lépkedünk feljebb. Tehát semmi nem fog, az iskola sem fog úgy menni, hogy mindig minden elsőre sikerül, de úgy kell elkezdeni. Tehát ez nem egy kényszer, hozzánk is mindig azért jönnek a gyerekek, mert valamit szeretnének játszani, nem azért, mert mi erőltetjük rájuk.
0: Az nagyon tetszett nekem ezen a bemutatón, hogy mindegyik játék nagyon élvezetes volt. Második, harmadik alkalommal már egyszer-egyszer sikerült nekünk felnőtteknek is, és hogy az ember nem szívesen hagyta abban. Volt benne valami örömfaktor.
1: Itt szerintem játszottak volna még délutánig is, pedig felnőtt emberekről beszélünk. Ők, mint óvodapedagógusok szerintem átlátják azt, hogyha ugyanezt gyerekek közébe viszem, akkor egy csomó olyan dolgot fognak örömmel csinálni, ami egyébként nem könnyű, tehát ha valaki kipróbálja, akkor rájön. Csak ugye viszi őket a lendület, az érzelem, és emiatt örömmel fogják csinálni, ezért jól fog menni, és akkor szintén örömmel fogják folytatni.

0: éves vagy, Milla?
1: 5.
0: Mit szoktatok játszani az óvodai kertben? Mi az, amit nagyon szeretsz?
2: Szeretek pattogtatni az oviba, hogy a labdát így pattogtatjuk.
0: Mit lehet még a labdával csinálni azon kívül, hogy pattogtatod?
2: Dobálni. Még szoktam vele azt csinálni, hogy a barátnőmmel csinálunk olyat, hogy valami gyümölcsöt mondunk, ha elkapjuk a labdát.
0: Például milyen gyümölcsöt?
2: Szoktunk almát, banánt.
0: Az a játék lényege, hogy elkapjam a labdát, és a

0: testnevelő tanár. Nem gondolnánk, de a sakkot is lehet mozgásfejlesztésre használni. Egy már meglévő programot fejlesztettek tovább.
1: Igen, Polgár Juditnak a sakktesi továbbképzését végeztük el mi is a kolléganőmmel, és innen nyertünk inspirációt, és nagyon sok ötletet vettünk ebből a sakktesiből, amit mi egy kicsit tovább gondoltunk, hogy hogyan lehet iskolás, alsó tagozat, felső tagozatos korosztálynak játékos formában tovább vinni. Ez egy fantasztikus dolog, egy hatalmas nagy sakkszőnyeg tulajdonképpen, amit teremben is, kint is lehet használni. Szenzációs kiegészítő dolgok vannak hozzá, sakkbábok, sakkfigurák, képek, mindenféle, és lehet ötvözni mindennel. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon jól lehet használni a készségfejlesztésben. Mi beépítjük a hallgatóinknak és az óvó és tanítószakos hallgatóinknak a képzésébe is bizonyos részleteit, egy picit átgondolva, túlgondolva, kreatívan ötletelve, tehát nem teljesen, de erre épül a Polgár Judit féle sakktesire.
0: Olyan nagy ez a sakkszőnyeg, hogy maguk a gyerekek lehetnek a bábuk, és ők maguk mozognak a négyzeteken.
1: Akár így is, igen. Minden részletét fel lehet használni, tehát lehet a világos sötét mezőket, az elválasztó vonalakat lehet átlósan használni, függőleges, vízszintes sorokban. Rengeteg játékot lehet hozzá kapcsolni, kiegészíteni mondjuk egy akadálypályával.
0: Mondjuk az óvodás korosztálynál hogyan lehet ezt használni? Ők nyilván nem sakkoznak még, vagy többségük nem sakkozik még. Hogyan lehet az ő mozgásukat fejleszteni ezzel a szőnyeggel?
1: Ez a hatalmas sakkszőnyeg és a kis színes plüss bábok, sakkbábok nagyon érdekesek a gyerekeknek. Az, hogy mindenféle színes eszközzel dolgozhatnak, az mindig vonzó egy kisgyereknek. Különböző mozgásokat lehet járásgyakorlatokat a mezőkben, az oldalakon, lehet körbejárni ezt a sakkszőnyeget, lehet ilyen kis szögdelő ugró feladatokat, átfutásokat végezni, lehet akadálypályát építeni egész pici gyereknek is, hogy hogyan jut el az egyik sarokból a másikba, tehát szenzációs lehetőségek vannak ebben.
0: Bemutatott például egy ilyen számomra torpedószerű játékot, hogy voltak olyan mezők, amikre nem szabadott lépni, de el kellett jutni a tábla egyik oldaláról a másikra.
1: Igen, ez egy játékos feladat, hogy hogyan lehet a sakkszőnyeg egyik oldaláról a másikra átjutni egy egész csapatnak, hogy meg kell találni a megfelelő mezőket, ami az átjutást jelenti. Hogyha pedig rossz mezőre lép, akkor vissza kell állni a sor végére, és újra próbálkozni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a csapat tagoknak egymásra is nagyon kell figyelniük.
0: Egy másik ilyen koncentrációfejlesztő játék is volt, amikor kis babzsákok alá rejtett kártyákat, és ezeket kellett megtalálniuk a gyerekeknek.
1: Igen, ez is egy kreatív játék. Az a lényeg ennek, hogy ezeket az elrejtett kis kártyákat, vagy akár lehetnek ezek kis gyümölcs, korongok, ezeket kell megtalálni a gyerekeknek, és összegyűjteni mondjuk egy-egy csapatnak. Ez azért érdekes, mert a sakk szőnyegen is ugyanúgy el lehet rejteni. Ezáltal a gyerekek ezt a 8x8-as táblát is megismerik, koncentráció van a matematikával például. Tehát rengeteg dologgal lehet összekapcsolni, ami ugyanolyan fejlesztő hatású, akár kognitív, akár a motoros képességeket tekintve.

0: A vendégháznál mai adásában az Aporbiomos Katolikus Főiskola mozgáspedagógia konferenciáján jártunk. Keressék adásainkat podcaston vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A riporter Juhász Tímea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig

0: addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink! Ma délben a Harai Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Haraj székelyföldi falu, Kézdivásárhelytől 11 kilométerre délre, a Kárpátok kanyarulatának ölelésében a Haros hegy lábánál fekszik. 1567-ben 13 kapuval jegyzik. A falutól keletre magasodó Barátok hegyén, vagy másképp a Vörösvár hegyen egykor őrtorony állt, és a hagyomány szerint itt építették meg a Vörös Barátok, azaz a templomos lovagok kolostorukat. Ma már csak nehezen ismerhető fel az egykori épület nyoma abban a mélyedésben, amelyet a helyiek kincses gödörnek neveznek, és úgy tudják, hogy innen alagút vezetett a temető közepén álló ősi templomhoz. A zömök vastag falu épületet az 1400-as években emelték Szűz Mária tiszteletére. 1744-ben nyugati irányban bővítették barokk stílusban. 1865-ben egy pusztító tűzvész után újították fel. Déli kapuja fölött látható a templom védőszentje, Nepomuki Szent János szobra. Az épület nyugati homlokzatán ebből a korból származó felirat szól a látogatóhoz. Mikor s ki épített, egy élő sem tudja. Kis kápolna voltam hajdan és őrbástya. Templom 1000 után 744-ben lettem, s megújultam 92-ben. Egyedi jelenség Harajban, hogy a 20 méter magas harangláb a falu közepén az ősi fehér kúria közelében áll. Lakik benne egy neves brassói harangműves, Paulus Neidl által készített, s utóbb megheggesztett félmázsás emlékharang. Felirata: O Rex Gloriae Christe, Venicum Pace, PN 1617, mely magyarul így hangzik: O dicsőség királya Krisztus, jöjj békével! A nagy harangot egy helybéli család adományaként 1927-ben öntötték.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra.
2: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot.
1: Hajnalban kigyulladt egy élelmiszer feldolgozó üzem Nyírbátorban, senki nem sérült meg, több mint 70 a közelben lakó embernek azonban el kellett hagynia otthonát.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, este több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak, 27-34 fok valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában, miután hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár több késszórással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A másnapi demonstrációk résztvevői közül többen gyújtogatni kezdtek. A tömeg az észak-írországi főváros többségében bevándorlók lakta negyedeiben lakóépületeket is megtámadott. Sok házból rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat. Részletek Montán Eriktől.
3: Osztom a közvélemény undorát a támadás brutális jellege miatt, amely nem csak itt Észak-Írországban, hanem jóval távolabb is aggodalmat keltett. A nap folyamán folyamatosan kapcsolatban álltunk a terror elhárításnál dolgozó partnereinkkel. Jelenleg nincs olyan információnk, amely arra utalna, hogy terrorcselekményről lenne szó. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy a nyomozás még korai szakaszában jár, mondta az északi rendőrség helyettes főkapitánya. Londonban már hétfő délután migráns ellenes tüntetés kezdődött, melynek résztvevői a rendőrökkel is összetűzésbe kerültek. A leghevesebb megmozdulásokra azonban nem Angliában, hanem a történtek helyszínén Belfastban került sor. A felháborodott demonstrálók autókat és buszokat gyújtottak fel. Többen össze is verekedtek az északír fővárosban. A lángoló járművek oltásához a tűzoltókra is szükség volt, akiket összesen 62 helyre hívtak ki egyetlen nap alatt. Sajtóhírek szerint még egy rendőrautót is felgyújtottak. Sötétedés után teljesen elszabadultak az indulatok. Helyszíni beszámolók szerint több házat azért gyújtottak fel a radikális tüntetők, mert fekete bőrű emberek éltek bennük. Több épületből a rendőröknek kellett kimenteniük a lakókat. Máshol több mint 100 maszkos vonult végig az utcákon, betörve az ajtókat és ablakokat, miközben azt skandálták, hogy meg fognak szabadulni a migránsoktól. A belfasti utcákat eluraló káosz miatt az északír vezetés figyelme a felkavaró késelésről gyorsan a zavargásokra váltott. Szerintem ma az a legfontosabb, hogy mindannyian nyugalomra intsük a lakosságot. Figyelembe kell vennünk ugyanakkor az emberek érzéseit, akik félnek és dühösek a történtek miatt. Az én üzenetem a nyugalomról szól. Kérem, hogy ne engedjük, hogy bárki gyűlöletet és félelmet szítson. Ne engedjük, hogy arctalan emberek masírozzanak az utcákon, mondta Észak-Írország első minisztere. A szudáni késelőről azóta az is kiderült, hogy 3 éve érkezett az Egyesült Királyságba, majd gyorsan menedéket kért Belfastban. A támadó 2028-ig kapott tartózkodási engedélyt, azonban azzal kapcsolatban továbbra is kétértelműen fogalmaznak, hogy a férfi legálisan érkezette az országba. A jobboldali reform vezetője Nigel Farage ezért édesen bírálta a kormányt és úgy fogalmazott, idézem, úgy osztjuk a tartózkodási engedélyeket, mint a cukorkát.
1: Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra. A Hormuzi szorosnál hétfőn zuhant le egy Apache helikopter az ománi partok közelében. Washington szerint a járművet egy iráni drón találta el. Teherán azonban állítja, hogy hétfőn nem indítottak pilóta nélküli eszközöket. Bánkata összefoglalója.
4: Rakétazápor zúdult szerda hajnalban 3 öbölmenti országra. Irán megtorló csapásokat indított Jordániában, Bahreinben és Kuwaitban található amerikai bázisok ellen. Teherán azután lépett akcióba, hogy az amerikai légierő és haditengerészet súlyos légitámadásokat mért iráni katonai célpontokra. Az újabb katonai összecsapást egy hétfői incidens váltotta ki. A Hormuzi szoros térségében az ománi partok közelében lezuhant az amerikai hadsereg járőr feladatot ellátó Apache helikoptere. A 2 tagú legénységet sikerült kimenteni, nem sérültek meg. Washington szerint a gépet egy iráni kamikáze drón lőtte le.
5: Our
4: Örülök, hogy a katonák biztonságban vannak. Szerintem rendkívül fontos, hogy továbbfejlesszük a drón technológiánkat, hogy meg tudjuk vívni a következő háborút, mondta Rick Scott, floridai republikánus szenátor. Teherán hivatalosan tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy aznap nem is indított pilóta nélküli repülőket a térségben. Az amerikai haderő radarjai viszont több ilyen szerkezetet is észleltek a körzetben, pontosan a helikopter katasztrófájának időpontjában. Donald Trump amerikai elnök közvetlen utasítására az Egyesült Államok központi parancsnoksága kedden azonnali önvédelmi csapásokkal válaszolt. A közösségi oldalakon közzétett bejegyzésben azt írták, az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei precíziós fegyverekkel lőttek iráni légvédelmi eszközöket, földirányító állomásokat és megfigyelő radarközpontokat a Perzsa állam partvidékén, a Hormuzi szoros közelében. Hozzátették, a 4 órán át tartó hadművelet arányos válasz volt az amerikai erők és a nemzetközi kereskedelmi hajók elleni korábbi iráni agresszióra. Az iráni külügyminiszter erre úgy reagált, semmilyen támadást vagy fenyegetést nem hagynak válasz nélkül. A közösségi oldalon közölte, a Hormuzi szoros nem nemzetközi víz, hanem Irán és Omán között megosztott terület, amely több ezer mérföldre van Amerika partjaitól. Hozzátette, a térségben tartózkodó idegen erők állandó veszélynek vannak kitéve a saját emberi hibáik, egyszerű balesetek miatt, vagy azért, mert potenciális keresztűzbe kerülhetnek. A kockázat csökkentése érdekében a legjobb megoldás számukra, ha távoznak, ismertette az iráni állami televízió bemondója, a külügyminiszter X-en közzétett figyelmeztetését. Az üzenetet követően indult meg a szerda hajnali iráni légitámadás. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy hosszú hatótávolságú rakétákkal mértek csapást a jordániai Al-Azraq amerikai bázis 4 létesítményére, valamint további 21 öbölmenti célpontra. Jordánia 5 iráni rakétát lőtt le, miközben Bahreinben és Kuwaitban is működésbe léptek a légvédelmi rendszerek. A 2 hónapja kötött törékeny közel-keleti tűzszünet ezzel gyakorlatilag összeomlott.
1: Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket.
2: Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A 2 ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
1: Kijevi adatok szerint az egy nap alatt bevethető orosz drón és rakéta kapacitás 2-szerese az ukránénak. Részlete Kíváncsik Attilától.
5: Északa 1 milliós megyeközpontok, keleten Harkív, délen Odessa voltak az orosz harci drónok főcélpontjai. Mindkét nagyvárosban több civil megsebesült, és jelentős akár az energetikai rendszerben és a lakótömbökben is. Az ukrán válaszcsapások az oroszországi szamarai régióban lángba borítottak egy olajfinomítót, a Kaukázusban egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban 15 tartály égett ki. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok egy nap alatt 2-szer annyi harci repülőszerkezetet vetnek be, mint Ukrajna. Moszkva egyszerre 650 drónt és 100 rakétát képes kilőni, amire Kijev legfeljebb 350 nagy hatótávolságú katonai repülőszerkezettel tud válaszolni. Sajtóbeszámolók szerint szárazföldön a frontszakasz 5 pontján tudtak előre törni az oroszok kedden. Egy nap alatt több mint 230 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának állandósulását jelzi.
1: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dániától.
6: Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
7: Jelentette ki a miniszterelnök keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi mást nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
6: Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküt ellensége volt. ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
7: A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
8: Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
7: Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
8: Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan, a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
7: Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60000 milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
9: Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A KEKFA-kkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a KEKFA kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
7: Bíró Ferenc nem kommentelte a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot. Hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
1: Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
2: Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
1: Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
2: A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
1: A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
2: Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csak nem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik. Ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
10: A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
1: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
2: Pusfai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunren kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
11: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
1: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
2: Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
12: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
1: Bővülhet a tankönyvkínálat, erről ír Facebook posztjában az oktatási miniszter. Lannert Judit szerint a meglévők mellett új kiadványokból, munkafüzetekből és digitális anyagokból is taníthatnának a pedagógusok a jövőben. A közmédia megkeresésére a pedagógusok szakszervezete közölte, támogatják a javaslatot. Bácskai Judit összeállítása.
13: Folyamatosan olvasnak már a Fekete László általános iskola elsősei, hiszen a intézményben a tanárok évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy több tantárgynál nem az ingyenes állami tankönyvekből tanítanak, hanem maguk választanak tankönyvet. Bendi Tiborné, a Fekete László általános iskola igazgatója.
14: Vannak olyan felső tagozatban például a történelem és a magyar nyelvtan, amelyik nem a tankönyvlistán szereplőek közül kerül kiválasztásra. A szaktanárok ezeket megbeszélik, elemzik, és a szülőkkel való megbeszélés után akkor ezeket a tankönyveket a szülők megvásárolják.
13: Hamarosan ez lehet majd a gyakorlat. Az új oktatási miniszter megújítaná a tankönyvellátást, amiről nyilvános felhívást is közzétett. Lannert Judit a Facebookon arról írt, hogy a mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet. Szeretné, ha a tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különféle tanulás segítő eszközöket kapnának. Az oktatási miniszter szerint az a cél, hogy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez igazodó rendszert hozzanak létre. A pedagógusok szakszervezete is támogatja a javaslatokat. Az elnök szerint az egyentankönyvek nem igazodnak a diákok egyéni igényeihez, és nem segítik például az értő olvasást. A szakszervezet ezért azt javasolja, hogy legalább 5-6 kötet közül választhassanak a tanárok, és a könyvek ne csak az átlag képességű gyerekeknek szóljanak. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
15: Csak az alapkészségekre kellene koncentrálni legalább az első 4 osztályba, és majd csak utána nyelvtani fogalmakkal és más egyebekkel foglalkozni, hogy egy stabil értőolvasása legyen, hogy a gyerekek pontosan rá tudjanak kérdezni témakörökre, mondatokra, elemzésekre, ugyanis majd a későbbiekben már ez lesz az alapja a mesterséges intelligencia alkalmazásának.
13: A szervezet örül annak, hogy az új kormányzat eltörölni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert az szerintük túl sok plusz terhet ró a tanárokra. A fizetésemelési javaslattal azonban elégedetlenek, ők sokkal inkább egy új bértáblát látnak szükségesnek, amely kiszámítható fizetést nyújt az asszisztenseknek, a rendszergazdáknak és az iskolatitkároknak is. A pedagógusok szakszervezete szerint a bértáblának az alapéletmény mellett garantálnia kellene a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat és a túlórák rendezését. De azt is javasolják, hogy legyen egy külön pénzügyi keret is, amelyből a tanórán kívüli foglalkozásokat fizetnék.
1: A köztársasági elnök eltávolítására irányuló folyamat nem állt le. A jogszabály előkészítő munka jelenleg a háttérben zajlik, mondta az ATV-ben Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor jelezte, még egyszer személyesen is egyeztetne az államfővel, mielőtt további lépések következnének. Zsolyog Tamás közben politikai nyomásnak nevezte és visszautasította, hogy lemondjon, és a kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Jó Csaba összeállítása.
8: Ez nem én döntöttem el, hát erre adtak felhatalmazást a magyar emberek.
16: Indokolta meg a köztársasági elnök és több más közjogi méltóság elmozdítására irányuló kezdeményezését az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, Súlyog Tamás elmozdítási folyamata nem állt meg, csupán vannak nem látható jogszabály előkészítési szakaszai az ügynek. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás hallgatása, mulasztásai és döntései megtépázták a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Személye szerinte nem fejezi ki a nemzetegységét.
8: Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy négy szem közt üljünk le. Szerintem nincs szükség különböző ilyen fegyverhordozókra, vagy felesleges szereplőkre, és fogok vele még egyszer beszélni. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni, de ha nem, akkor úgy fogunk eljárni rövidesen. Tehát a folyamat egyáltalán nem állt meg. Csak nyilván a folyamatoknak vannak látható részei, és jogalkotás vagy jogszabály előkészítési részei.
17: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
18: Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt
17: nicht. Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
16: Ez pedig már a köztársasági elnök mondta a svájci Weltwochének adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt, több alkalommal is konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
17: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
18: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
17: a jogállamra is fenyegetés.
18: Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
17: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
16: A köztársasági elnök arra is kitért, a kialakult alkotmányos vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Elmondása szerint a testület visszaigazolta készségét arra, hogy alkotmányjogi tanácsokkal segítse a helyzet rendezését.
19: Köszönjük!
16: Magyar Péter már a választások éjszakáján.
19: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
16: Az országgyűlés alakuló ülésén.
20: Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
16: És legutóbb múlt hétfőn a Sándor palotában tett látogatásakor is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.
19: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
16: A miniszterelnök többször megismételte, mivel az államfő nem mond le önként, haladéktalanul megkezdi az eltávolításához szükséges eljárásokat.
19: Tartson ki, elnök úr!
16: A köztársasági elnök mellett egyébként vasárnap több száz fő szimpátia tüntetést szerveztek a Sándor palotánál.
1: Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a Védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.
13: Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Hozzátette, az Országos Jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült és személyesen is elérhető.
1: 4:01 múlva. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra. Szó volt arról, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot. És hamarosan beszámolunk arról, hogy hajnalban kigyulladt egy élelmiszer feldolgozó üzem Nyírbátorban, senki nem sérült meg. Több mint 70 a közelben lakó embernek azonban el kellett hagynia otthonát.
0: Déli krónika.
1: A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat, hogy megjelent az afrikai sertéspest is a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
3: A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el, részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az exportkorlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
21: Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertésára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
1: Több száz büfé kocsit és food truckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök számos esetben találtak hiányosságot, legtöbbször a higiéniai és a dokumentációs területen. A kiszabott bírságok összege meghaladta 17 millió forintot, azonban szabálysértés miatt egyetlen vendéglátóhelyet sem kellett bezárni. Részletek Zilai Zsuzsannától.
22: Az NKFH, illetőleg a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok mozgó vendéglátó egységeket, büfékocsikat, foodtruckokat, illetőleg benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működését ellenőrizte, elsősorban higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontból. Az ellenőrzés célja elsődlegesen az volt, hogy a fogyasztók biztonságban tudják az ott megtalálható élelmiszereket vásárolni.
1: Számolt be a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert a Kossuth Rádiónak elmondta, több mint 400 vendéglátóegységet ellenőriztek, és az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
22: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idők betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatósága az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcra, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
1: Eitmann Norbert hangsúlyozta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Mint mondta, így garantálható leginkább, hogy a fogyasztók biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
3: A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: A fiatal sportolók egészségért fogott össze a Betesda Gyermekkórház és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia. A partnerség lényege, hogy sérülés esetén a sportolók minél előbb megkapják a szükséges ellátást, így segítve a gyors és biztonságos felépülést. Harcsás Gergely összeállítása.
23: Gyermek és serdülőkorú sportolóknak nyújt teljes körű ellátást a Betesda Gyermekkórház sportegészségügyi központja. A tavaly ősszel megnyílt centrumot azzal a céllal hozták létre, hogy az utánpótlás nevelő egyesületeknek jól szervezett és magas színvonalú egészségügyi hátteret biztosítsanak. A központban eddig 2600 gyermeket kezeltek, közölte a Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóhelyettese. Hajnás József a közmédiában elmondta, az ellátás a diagnosztikára, a rehabilitációra, a dietetikai tanácsadásra és a pszichológiai támogatásra is kiterjed.
24: Nem csak a környezet megnyugtató, hanem azok a munkatársak is, akik ezt a magas szintű szakmai munkát végzik a mindennapokban, és különösen a versenysport az a gyermekekre egy fokozott pszichés terhelést tesz, és ebben is igyekszünk segíteni, így közösen összefogva egy egészséges sportoló nemzetet tudunk létrehozni.
23: A Kozma István Magyar Birkozó Akadémián több mint 110 fiatal sportol, többségük 18 éven aluli. Erről már Lőrinc Tamás szakmai igazgató beszélt. Az olimpiai világ és Európa bajnok birkozó elmondta, az akadémisták jellemzően váll vagy térdsérülés miatt szorulnak ellátásra. Hozzátette, a partnerség nagyban segíti a gyors felépülést.
4: Kitöltünk egy űrlapot, ahogy beérkezik hozzájuk az adat, hogy mi a probléma, és nagyon rövid idő alatt kapunk erre egy időpontot, amikor tudjuk vinni a sportolókat. Ezzel azért nagyon lerövidül az az idő, amit azzal veszítettünk a korábbi időszakokba, amíg vártunk egy-egy időpontra, vagy vártunk egy-egy kezelésbe. Ugye a sportban az idő az egy nagyon fontos dolog, hogy minél kevesebb nap, kevesebb óra számuljon el edzés nélkül, úgyhogy számunkra ez az együttműködés óriási segítséget ad abba, hogy minél gyorsabban el tudjuk látni a gyerekeket.
23: Lőrinc Tamás hangsúlyozta azt is, hogy szeretnék tudatosságra nevelni a jövő élsportolóit. Mint mondta, a Kimbában ezért prevenciós programot indítottak, amelynek eredményeként csökkent a sérülések száma.
1: Kigyulladt hajnalban egy élelmiszerfeldolgozó üzem, Nyírbátorban, senki nem sérült meg. A több 10 000 négyzetméteres épület együttes azonban szinte teljesen leégett. Részletek Kovács Mártontól.
5: Teljes terjedelmében égett az épület, a legmagasabb riasztási fokozat mellett érkeztek a helyszínre a térség tűzoltói.
6: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozhatta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme. A lángok hajnalban az egyik csarnokban törtek fel, a tűz gyorsan terjedt és több 10 000 négyzetméteren égett, mondta a Krónikának a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Rutkai Dér Vivien hozzátette, több környékbeli tűzoltóság, valamint egy helyi cég segítségével tudták körülhatárolni a tüzet, amelyet azonban még nem oltottak el teljesen.
5: Ez egy gyárnak a csarnok épülete, különböző lemezborítás, de ugye a belső rendszerek, szigetelő anyagok és a bent lévő berendezések is vissza-vissza gyulladhatnak, tehát azért hatalmas és elhúzódó munkálatok lesznek még Nyírbátorban. A katasztrófavédelmi mobillabor méréseket végez a helyszínen. Üzemen belüli mérések mutattak ki veszélyes értékeket. Üzemen kívül lakott területen azonban egészségügyi határértéket meghaladó értékek nem voltak.
6: A gyár a város szélén lakott területen fekszik, ezért elővigyázatosságból annak 600 méteres körzetében kitelepítették az ott élőket, összesen 71 embert. Voltak, akiket a polgármesteri hivatalban helyeztek el, mondta a település vezetője. Máté Antal hozzátette, az élelmiszerfeldolgozó több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát.
7: A gyár tulajdonosaival, vezetőivel már megkezdtük az együttműködést, az egyeztetést, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek nyilván most egy rövid idei szabadság után majd a munkát biztosítani. Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
6: A frisshír.hu portál információi szerint hajnalban 28 ember, karbantartók és a takarító személyzet tartózkodott az épületben. Senki nem sérült meg, mindannyian időben elhagyták a helyszínt.
1: A Fülöp-szigeteken két nappal az ország történetének egyik legnagyobb földrengése után is eltűntek után kutatnak. A 7,8-es erősségű földmozgást számos utórengés követte, emiatt a szakemberek is folyamatos veszélyben vannak. A katasztrófában 45 ember meghalt, további mintegy 500 pedig megsérült. Kanalas Lili beszámolója.
9: A térséget még hétfőn rázta meg egy erős 7,8-es földmozgás, amelyet több száz utórengés követett. Egy összeomlott üzletközpontnál még szerdán is fel kellett függeszteni a mentést egy időre, mivel újból megmozdult a kutatómentők lába alatt a talaj. A sorozatos földrengésekben mintegy 500 ember sérült meg, a hatóságok emellett több holttestet is találtak a romok között, sokakat pedig még mindig keresnek. Az első katasztrófa a forgalmas reggeli órákban történt, amikor az emberek többsége munkába vagy iskolába ment. Az unokahúgom mondta ki először, hogy földrengés van. Rövid ideig csak egy helyben álltunk, hát ha véget ér, de a rázkódás folytatódott, sőt hirtelen erősödött is. Kisebb törmelékdarabok kezdtek hullani a mennyezetről. Ekkor megragadtam az unokahúgom karját, és kirohantunk az utcára. A földrengések miatt több száz család maradt fedél nélkül Mindanao szigetén, néhány településen ivóvíz és élelem sincs. A menekülők és a mentőcsapatok mozgását pedig nehezíti, hogy a katasztrófa az utakat is megrongálta. Még egy kis mennyiségű segély sem érkezett hozzánk. Azt mondták, hogy az itteni utak súlyosan megrongálódtak, talán ezért nem tudnak eljutni hozzánk a szállítmányok az utak állapota miatt, panaszkodott egy férfi. A Fülöp-szigetek parti őrsége csónakokon visegít a külvilágtól elzárt településekre, csak nem 1200 doboznyi ellátmányt, több mint 200 liter ivóvizet és mintegy 100 sátrat osztottak már szét a bajba jutott családok között.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest irányába új terelést építenek ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométer között a forgalom csak a leállósávon halad. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, aki személyautóval Budapestig közlekedik, érdemesebb lehet az átterelt belső sávot használnia. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, Török Bálint térségében torlódik a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! A fővárosban a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
2: Milyen lesz az idő a hét közepén? A nyárias meleg után a hidegfront milyen változásokat okoz? Förhéz Adriánt kérdezem.
11: A hullámzó hidegfront rendkívül mozgalmas időjárást okoz a következő 24 órában. Több ponton megdördelhet az ég, a Dunántúl nagy részén villámfényes éjszaka vár ránk. Délután az erőteljes gomoly felhőképződés mellett elszórtan pattanhatnak ki záporok, főként az északi középhegység térségében. Késő délutántól nyugat felől megvastagodik a felhőzet. Kora estétől egy újabb csapadékzóna éri el az országot. A Dunántúlon egyre több felé várható esőzápor, sőt zivatarokhoz kötődő veszélyes jelenségek is előfordulhatnak, felhőszakadás, jégeső és szélvihar. Késő estétől a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A hevesebb cellák várhatóan a Dunántúlt érintik. Ott lokálisan jelentős, akár 40-50 mm-nyi csapadék is összegyűlhet. Ma még kitart a meleg idő, az ország döntő részén 26 és 34 fok között ingadoznak a csúcsértékek. Az Alpok alján ennél frissebb a levegő. Holnapra keletebbre is megérkezik a lehűlés, átlagosan 5-6 fokkal esik vissza a hőmérséklet. A hajnali 10-19 fokról délutára 20 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap reggelig még sok helyen számíthatunk csapadékra, majd délelőttől nyugat felől csökken a felhőzet, és ezáltal a csapadékhajlam is. Az előttünk álló hétvégén mérsékelten meleg időre van kilátás, sok-sok ragyogó, szikrázó napsütéssel, de délutánonként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Így pénteken, szombaton, főként északon, vasárnap, nyugaton és délnyugaton számíthatunk további záporokra. Köszönöm a figyelmet!
2: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: Legyőzte Kazahsztánt a magyar labdarúgó válogatott. A sportigazgató is távozott a bajnok Győr labdarúgó csapatától. Ma a BL elődöntőjében játszik az FTC női vízilabda együttese. Jó napot kívánok, Mújzica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
12: 3-1-re legyőzte Kazahsztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A nemzeti együttes a szünetben még hátrányban volt, de Szoboszlai Dominik az 52. percben egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Schäfer András lőtt bombagolt, a 3-1-es végeredményt pedig Tóth Rajmund állította be a hajrában. Marco Rossi szövetségi kapitány így értékelt a találkozót követően.
8: Láthattuk, hogy ezen a szinten nincsenek barátságos mérkőzések. A kazakok nagyon erőszakosan játszottak. Ez nem probléma, mert minden válogatottnak ilyen hozzáállással kell kivenni a pályára. Ezt muszáj megértenünk. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy nem egy elit csapat vagyunk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy mérkőzést ne teljes erőbedobással kezdjünk. Legyen szó bármilyen ellenférről. Ez a mérkőzés legfontosabb tanulsága.
12: A tegnap esti debreceni találkozón Margráf Ákos, Pécsi Ármin és Tóth Rajmund is debütált a magyar labdarúgó válogatottban. Tóth Rajmund ráadásul gólt is szerzett bemutatkozó mérkőzésén, a győriek válogatott játékosát is Péter Ágoston szólaltatta meg.
14: Minden játékos erről álmodik, hogy egyszer az válogatott keretébe bekerüljön, és nyilván belépjen. Azt, hogy nekem még gólt is sikerült szereznem, nem tudok mit mondani.
15: Statisztika kedvelőknek egy szép feladat, hogy volt olyan játékos, aki hamarabb szerezte meg az első gólját a válogatott csapatban, mint az NB1-ben a klub csapatában.
14: Hát igen, ott még nem sikerült betalálnom. Igazából most végig úgy próbáltam nézni kispadról a meccset, hogy a beállók hozzá tudjak tenni. Elemeztem végig a szélsőket, és láttam, hogy a kiállítás után több lehetőség volt előre menni. Igazából ott, amikor a Szücsi kifele nézett egybe, tudtam, hogy oda kell mennem. Nem sokat gondolkoztam. Ilyen szituáció szerintem még nem volt a klubomba, de remélem, hogy még azért ott is sikerül majd.
15: Válogatott gól, azt gondolom, hogy minden körülmények között felejthetetlen élmény. Fantasztikus szezon tudhatsz a magadénak. Milyen most egy nagyon sohajt, ha így visszagondolni erre?
14: Nem tudom leírni, amit érzek. Tényleg az elmúlt egy hónap az így az álmaimról szólt. Bajnok lettem, aztán ott is az utolsó meccsen sikerült egy olyan szerelésbe mutattam, ami még utána édesapám is megdicsért, ami óriási szó. Aztán bekerültem a válogatott keretbe, most gólt is sikerült szereznem, tényleg álmaimat élem, és remélem, hogy soha nem lesz vége.
12: Győzelmével a magyar labdarúgó válogatott továbbra is veretlen idén, 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott. A nemzeti együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligája B divíziójában játszik tétmérkőzéseket. A tegnapi győztes összecsapás után a csapatkapitányt, Szoboszlai Dominikot is megszólaltatta Péter Ágoston.
15: Az, hogy egy felkészülési meccsen is mindent beleadsz, és nem kíméled magad, azt jó látni. Az, hogy téged sem kímélnek, azt már kevésbé. Hogy viselted?
14: Sokszor elmondtam, hogy nem fogom magam kihúzni az ilyen meccsekből se. Úgy gondolom, hogy szüksége van a csapatnak rám, és vállalom ezeket a meccseket is. Szerintem nem kell megmagyarázni, hogy egy válogatott játékosként miért adok minden egyes alkalommal 100%-ot. Ez szerintem alap dolognak kéne, hogy legyen mindenkitől. Az, hogy engem nem kímélnek, azt azért rájöttem, hogy azért szeretik direkt csinálni, de hála Isten van egy olyan csapat mögöttem, aki ugyanúgy nem kíméli őket.
15: Azt gondolom, hogy önmagában ennek az egynek is sok tanulsága volt ennek az egy meccsnek, de hogyha ezt a kettőt, vagy talán kétszer-kettőt nézzük egyben, akkor a jövőre nézve mennyivel vagytok okosabbak?
14: Új keret volt márciusban is, új keret volt most is, bemutatkoztak a játékosok. Örülök annak, hogy a jövőre nézve azért eléggé stabilan nézünk ki. Bemutatkoztak fiatalok, tényleg az egész heti munkával elégedett vagyok, mint csapatkapitány. Akár az edzésen való hozzáállással, akár az edzésen kívül, ugye úgy gondolom, hogy nagyon fontos a pályán kívüli, hogy jól érezzük magunkat, és mindenki úgy jöjjön be, hogy semmi stresszel, vagy semmi olyan dologgal, hogy most én új vagyok, mert szerintem megkérdezhettek bárkit, mindenki úgy jött be ide válogatottba, mint hogyha itt lett volna már pár éve. Akik debütáltak, akik beálltak, de azok is, akik nem debütáltak és újak voltak, rájuk is ugyanolyan szükség volt mindenki másra.
12: Borbé Balázs vezetőedző után Steven Van Haren sportigazgató is távozott a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatától. A közlemény szerint a 46 éves belga szakember tegnap felbontotta 2027-ig érvényes szerződését, ma pedig bejelentették, hogy az izraeli Maccabi Tel Aviv sportigazgatójaként folytatja pályafutását. José Mourinhót kivásárolja szerződéséből a Real Madrid, ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol csapat 15 millió euróért szerződteti a 63 éves portugál szakembert. Győzelemmel búcsúzott a C-ligától a csoport első magyar női labdarúgó válogatott, miután 6-1-re kiütötte Andorrát a selejtező sorozat záró mérkőzésén. A miénk ezzel veretlenül jutottak fel a Nemzetek Ligája B-osztályába, és biztosították helyüket a VB selejtező rájátszásában. A szövetségi kapitányt, Szarvas Alexandrát, Németh Kornél kérdezte a tegnapi győzelem után.
16: Mennyire fűtötte a csapatot a visszavágás vagy a revans az andorrai 0-0 után?
17: Hát mindenképpen most sok gól kijött belőlünk, ott meg bemaradt, ott is tele voltunk helyzetekkel, de ott ha szerintem 2 órát játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Hál' Istennek ma ez jól alakult.
16: Mennyit lendített a csapat, hogy rögtön a 3. percben meg volt a vezetés?
17: Nyilván minél hamarabb megszerezzük a vezetést, annál nyugodtabban tudunk játszani, bár ez, erről a meccsről ezt nem mondhatnám, mert utána egy kicsit beleültünk a játékba, de ezt a fél időben megbeszéltük, hogy mi diktáljuk a tempót, és kapcsoljunk föl. Így lett a vége.
16: Céliga ide vagy oda, ez 6 veretlen mérkőzés, nagyra kell értékelni 6 veretlen tétmeccset, mit szólsz hozzá?
17: Nagyon büszke vagyok a csapatra, ezt közösen is beszéltük, hogy azért nagyon rég volt már ilyen, hogy 6 meccset zsinórban meg tudtunk nyerni. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciál van ebbe a csapatba. Most a B-ligába visszakerülve odavalók vagyunk, én úgy gondolom, és szintet kell lépnünk, mert ott azért erősebb ellenfelek fognak ránk várni, de sokat mentünk széllel szembe, és szerintem azt is elmondhatom, hogy ez a csapat sokkal nagyobb megbecsülést érdemel, mert eszméletlen melót tesznek bele.
18: Nemzeti Sportkrónika.
12: Nem kapott szabad kártyát, így nem lesz ott a jövő januári férfi kézilabda világbajnokságon a magyar válogatott. Magyarország összesítésben 1 góllal elbukta a szerbek elleni selejtezős párharcot, ezért élt a szabad kártya igénylés lehetőségével. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében végül Törökország és Szaúd-Arábia utazhat a VB-re. A magyar csapat így 2015 után először lemarad a tornáról. Ijes Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét a döntés után Pápál előtt hívta fel telefonon.
19: A IHF honlapjáról tudtuk meg a döntést, annak ellenére, hogy az előző héten is volt telefonos kapcsolattartás az IHF-fel, de a levélben is jeleztük, hogy mik azok, amikkel mi részt vettünk abban, hogy a nemzetközi kézlabda fejlődjön. Többek között a világesemények rendezésével az elmúlt években és a feltörekvő kézlabda országoknak is nyújtottunk segítséget. Gondolok itt az Egyesült Államokra, vagy kínai projektünk is volt játékvezetők képzésében. Tehát nagyon sok olyan dologban működtünk együtt, ami az IHF-nek programja, és többek között ezért is gondoltuk azt, hogy ebben is tettünk annyit a nemzetközi kézilabda fejlődéséért, hogy megérdemelnénk azt a szabadkártyát.
20: Mennyire jelent ez nagy csapást a magyar kézilabda sportnak, hiszen 2015-ben fordult elő legutóbb, hogy nem volt ott a férfi válogatott a VB-n?
19: Mindenképp nagy hiánya, azt mondom, hogy a férfi válogatott, aki előző években jól szerepelt, az utolsó 3 világban is a legjobb 8 között volt, és most nem lehet ott. Sok mindent nem tudunk most már ezzel tenni, nekünk azt mondom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy az Európa-bajnokságra kijussunk, és az Európa-bajnokságon megküzdjünk azért a néhány helyért, ami még van esetleg az olimpiai selejtezőre. Ez egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy mostantól ez leveg a szemünk előtt, hogy ezt valahogy megoldjuk, és meg tudjuk ugrani.
20: Meg gondolom az is a szemek előtt lebeghet, hogy milyen szövetségi kapitánnyal a legutóbbi alkalommal, amikor összeültek önök, akkor még döntés nem született, de meghallgatták egymást a felek. Ön most ezben a kérdésben mit tud erről elmondani? Csema Rodriguezzel, a szövetségi kapitánnyal kapcsolatosan.
19: Ugye azért is halasztottuk a döntést, szerettünk volna megvárni, hogy mi történik a szabadkártyával. Minden információnk meglegyen ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni. Jövő héten folytatja az elnökség a megbeszélést. Azt gondolom, hogy nagyon megfontoltak kell legyünk, hiszen mégiscsak egy Európa-bajnokság még van, amiről lehet selejtezni az olimpiára. Ráadásul azt gondolom, hogy az Európa-bajnokságra kijutni is elég nehéz, annak ellenére, hogy eddig a korábbi években sikerült, de mondom, mindent megnézzük a válogatott programját a következő 1,5 évre, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és ezt szerint fogunk majd dönteni.
12: Ijes Ferencet hallották. Az esélyesek között indulnak, többek között ezt mondta Váj Vanda, a Ferencváros játékosa, a vízilabda bajnokok ligája 4-es döntője kapcsán. Az FTC női csapata egymás után másodszor van ott a BL 4-es döntőjében, a ma 19 órakor kezdődő elődöntőben pedig a címvédő spanyol Santandreuval csap majd össze Máltán. A meccset élőben közvetíti a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is. Váj Vandával Kósós Kristóf beszélgetett.
4: Egy évvel ezelőtt Görögországban szerintem még nagyon örült a Fradi, hogy odajutott a négyes döntőbe, akkor ugye negyedik hely lett ebből, most viszont egy teljes szezonnal később. Hogyan érkeztetek ide a BL négyes döntőre? Mi lehet szerinted a reális cél?
13: Igen, mondjuk egy évvel ezelőtt tényleg talán kimondhatjuk, hogy akkori Ferencvárosán nem számolt úgy senki a legjobb négyre bejutott, és idén tudta azt tetőzni, hogy tényleg minden mérkőzést a Bajnokok ligájában tudott hozni, és szerintem magabiztosan jutottunk be. Ez kell, hogy egy önbizalmat adjon, hogy jól tudunk együttműködni, jól tudunk játszani, a támadás és a védekezés összeáll, és igazából most is ebben

0: Üzelemmel hangolt a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságra. Messi a második félidő közepén csereként szállt be, és két perccel később értékesített egy 11-est, az argentinok pedig végül 3-1-re nyertek. Két VB résztvevő, Szaúd-Arábia és Szenegál mérkőzésén nem született gól, Irak viszont 2-0-ra kikapott Venezuelától a VB előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Vízállás jelentés.
3: A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 20,7, Budapestnél 22,4, Mohácsnál 23,6 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a folyón. Duna remete 106 cm 19%, Medve 87,9%, Nagybalcs 50,11%, Gönyű 20,12%, Komárom 77,10%, Esztergom 67,11%, Nagymaros 21,11%, Budapest 141,13%, Dunajváros 15,12%, Dunaföldvár -98,11%, Paks 35,13%, Dombori 71,16%, Baja 171,15%, végül Mohács 188 cm, 15%. Gázló viszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán ma 35 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1792,1 és 1791,6 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 22 deci, széle 110, hossza 400 méter, középen 26 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóútszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál -39 centis, medertelcsége 13%. Árpásnál -92 centimétertek 9% mellett Győrről 224 centimétert jelentettek 26%-os medertelcséggel. A Marcal-Móricz hídánál ma -31 centis, medertelcsége 12%. Az Ipoly-Nógrász szakálnál 41,7, Balassagyarmatnál -83,7. A Sió Simontornyánál 107,14, Szekszárdnál 277,41. A Muraletenyénél 115,14, a Dráva Örtilosnál -65,18, Balcsnál -102,9, Dráva Szabolcsnál 5,9. A Tisza a hazai szakaszán Vásárosnaményig és Kiskörétől Szolnokig apadó, Szolnok alatt enyhén áradó, máshol kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 21,5, Tokajnál 23,7, Szolnoknál 23,4, Szegednél 24,2 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs -222,4, Vásárosnamény -186,4, Záhony -301,6, Dombrát 13,20, Tokaj 468,59, Tiszalőkalsó -49,27, Tiszafüred 562,71, Kisköre felső 748,64, Kisköre alsó -329,1, Szolnok -264,3, Csongrád -149,15, végül Szeged 99 cm, 28%. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 80 cm, medertelsége 43%, átlag vízmérsége

0: 328 cm, hőfok a Siófoknál 21,9 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 56 cm-en áll, 2%-os mederteltség mellett hőfoka 22,2 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál ma 37 cm-en áll, 40%-os mederteltség mellett hőfoka 20 fok.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Kezdődik a szezon az esztergomi Babits Mihály emlékházban. A múzeumok éjszakájára is készülnek a költő egykori otthonában. Gétóth Franciska, az emlékház vezetője lesz a vendégünk. Régészet napja az Egri várban a hétvégén. 130 éves a fővárosi műcsarnok, tabló kiállítás nyílt a Művészeti Akadémia székházánál. És kiállítással zárja a Nagy László emlékévet a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Évszázados emlékek, friss tengerparti levegő és lengyel vendégszeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be.
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
7: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Mintegy 20 ezer ember maradt ivóvíz nélkül a dél-iráni Szirik kikötővárosban, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót. Több mint fél ezer migránst mentett ki hajókról a görög parti őrség Kréta partjainál, az illegális bevándorlók között több tucat kiskorú volt. Még több mint 170 ezer üzembe tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, késő este 13-25 fok valószínű.
9: Műsor ajánlott.
10: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
11: Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak, nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyiek számára? És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki? Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata?
10: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
12: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
10: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
16: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell.
16: Sedacur Forte?
15: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a hatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
19: Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a napokban egy interjúban beszélt arról, hogy a PISA felmérések alapján a magyar gyerekek tanulnak szinte a legtöbbet, ezzel a mennyiségű tanulással viszont csak közepes eredményt érnek el. Az oktatási tárca vezetője megemlítette a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét is, szerinte nem adnak magasabb tudást a gyermekeknek. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének elnökét.
20: Jó napot kívánok, és köszönöm a megtisztelő meghívást.
19: És itt van velünk telefonon Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. Köszöntöm.
21: Köszöntöm a rádió hallgatóit.
19: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Úgy tűnik, hogy április 12-e óta az oktatásban mindenki óriási reményekkel várja azt a bizonyos új irányvonalat. Nagyon sok téma kerül napirendre, és méghozzá úgy, hogy szinte a közvélemény előtt zajlik az, hogy az oktatás ügyben mik is azok a kardinális pontok, amelyekben mindenféleképpen változtatni kéne. Itt van ugye a szabad tankönyv választás, a pedagógusok teljesítmény értékelése, ugye a 6 és 8 osztályos gimnáziumok jövője, az iskola bezárások, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérezése, az iskolai sztrájk, törvényi előírásainak a módosítása, és hát a tegnapi naptól ugye az egyházi iskolák ügye is, és az integráció kérdésköre. Rengeteg ez a téma, amit egyáltalán az elmúlt 4 hétben napirendre került. Úgyhogy Totyik Tamással kezdeném azzal ezt a beszélgetést, hogy mennyire van szüksége arra a magyar oktatásnak, hogy minél több mindent kibeszéljen, minél több mindent asztalra tegyen, és fontos-e az, hogy ne csak a szakma, ne csak önök vitassák ezt meg, hanem bekerüljön a közvéleménybe is.
20: Ez egyértelműen nagyon fontos, hogy a társadalom lássa azt, hogy milyen folyamatok játszódnak le az oktatásba, milyen kihívásokkal néz szembe, mert ennek az lesz a következménye, hogy utána ezek a gyerekek elhagyják az iskolapadot, kikerülnek a munkaerőpiacra, és ott megszembesülnek, hogy az oktatás nem azt hozta számukra, amit a munkaerőpiac elvárt volna. Tehát itt egy nagyon komoly társadalmasításra van szükség, és nem lenézni az állampolgárokat, a szakmát meg különösen nem, és erőből lenyomni a kérdést, hanem egy hosszú, fáradtságos társadalmi párbeszéd keretében megkeresni azokat a legkisebb közös nevezőket, ami mentén el lehet indulni.
19: Ugye én itt Totyik Tamásnak a beszélgetésünk előtt, mivel ő személyesen itt van is, említettem, hogy gyakorló szülő révén, azért én kicsit félek attól. Én mindig bíztam a pedagógusokban, mindig bíztam a szakemberekben, hogy tudják, hogy mi a legjobb a gyermekeknek, és kicsit én félve állok azelőtt, hogy ilyen társadalmi szinten bontakozzon ki vita. Tamás megnyugtatott, hogy ezt tanulni kell még a szülőknek is. Hogy látja ezt Péter? Fontos-e az, hogy ilyen sokan mondjanak akár véleményt, vagy hát majd kiderül, hogy bele tudnak-e szólni az oktatásnak az átszervezésébe, de jó-e ez az irány?
21: Szerintem az, hogy beszélünk dolgokról, amelyek azt gondolom tényleg közös felelősségünk, hiszen az oktatásban előbb-utóbb mindenki érintett lesz valamennyire, akár maga révén, akár gyermekei révén, az egyáltalán nem baj. Az, hogy ezeket a véleményeket természetesen meg kell szűrni, és alapvetően azért tényleg egy többségi vélemény, de figyelembe véve azt, hogy vannak eltérő álláspontok is, ezt meg kell próbálni figyelembe venni, az szerintem egyáltalán nem probléma. Egyébként a világ azért erre felemegy mindenféle értelemben. Mindenkinek lehet valamiféle véleménye, de azért ezt okosan meg kell szűrni mindenkinek. És az, hogy ennyi minden kerül elő, az sem véletlen szerintem, hiszen tényleg sok minden feszíti általában is teljesen normális módon az életét a pedagógusoknak, a gyerekeknek, a szülőknek. Tehát azok a dolgok, amelyek most előkerültek, és amelyek közül nagyon sok szerintem van olyan, ami különösebb anyagi vonzat nélkül viszonylag gyorsan meg lehet oldani, és valóban egy hangulatjavító intézkedés lehet, az is természetes, és nyilván vannak olyan sokkal nehezebb dolgok is, amit nagyon alaposan elő kell készíteni, meg kell nézni adatokat, meg kell hallgatni véleményeket, ezeket összegezni, és utána lehet elindulni, és akkor sem egészen biztos, hogy akkor sem egy év után pont kerül a végére, hanem ezeket a folyamatokat folyamatosan nézni kell. Nagyon fontos a döntések előkészítése, és fontos az, hogy sokan beszéljenek róla. Elsősorban nyilván azt gondolom azért legfontosabb a szakmai szervezetek álláspontjait megfigyelni, de lehetnek egyéni vélemények is.
19: Igen, már csak azért is, mert a legnagyobb társadalmi vita az maga az oktatási miniszter személye körül bontakozott ki először, és akkor itt ismét nyitott azért az a kérdés, hogy ilyen esetben jó-e a társadalmi vita, vagy a szakmának kell vitáznia erről, hiszen két végpontot láttunk megnevezni, és aztán Lantner Judit az, aki most az oktatásüggyel foglalkozhat, de hát talán a legfontosabb, hogy az oktatásügye az valóban nem mérhető, még akár években sem, hiszen hogyha elindul egyfajta folyamat, annak a végét azért hát jobb esetben is 8 év múlva, hogyha most egy általános iskolából indulunk ki, fogjuk látni. De azért az is látható, hogy vannak szakmai minimumok, amiben egyetértés van. De mégis beszélni kell a 6 és 8 osztályos gimnáziumok helyzetéről, de talán ennek a műsornak a kerete lehetőséget ad arról, hogy arról is beszéljünk, hogy a 6 és 8 osztályos gimnáziumok milyen céllal jöttek létre.
20: Hát a emlékeim nem csinak, akkor 1986 környékén történt meg ez, a Hoffmann Rózsa volt az úttörő ebben a kérdésben, és én azt mondom most már utólag, hogy a magyar köznevelés rendszernek a csődje tulajdonképpen, mert nem tudta felkészíteni arra a pedagógus társadalmat, hogy az eltérő kultúrával, eltérő tanulási problémákkal küzdő gyerekeket egységesen egy rendszerbe tudja kezelni. Erre a szülők és a szakmának egy része azt a választ adta, hogy akkor adunk egy menekülési útvonalat számotokra, ez a 6 és 8 osztályos gimnáziumok. Az én megítélésem szerint ez egy nagyon rossz döntés volt, mert egy nagyon korai szelekciós pont van, ami az egyik legsúlyosabb probléma egyébként a szelekciós folyamatban a magyar közoktatásnak, a másik pedig az, hogy igazából a világ ma arra megy, hogy egy egységes, hát a szakma úgy hívja, hogy komprehenzív iskola legyen, ahol egy 6 éves kortól 18 éves korig, vagy legalább 16 éves korig ne legyen kimenete az oktatási rendszernek, és akkor utána legyen egy elágazás. Ebbe az irányba kell elmozdulni, de ahhoz, hogy ebbe az irányba el tudjunk mozdulni, ahhoz egy nagyon hosszú társadalmi párbeszédnek, társadalmi vitának kell lenni. Tehát az nem igaz, amit most itt hirtelen sokan mondanak, hogy a miniszterasszony holnap meg akarja szüntetni, vagy a jövő tanévben meg akarja. Ez fizikálisan is kivitelezhetetlen. Tehát ez egy legalább 10-12 éves folyamatnak kell lenni, hogy erre át tudjunk állni rendesen.
19: Horváth Péter, hogy látja, 6 és 8 osztályos gimnáziumok, azok sikertörténeteke? Egyáltalán mi számít e tekintetben sikernek? Hiszen azért azt is látjuk, ugye Totyik Tamás itt most azt mondta, hogy az integráció, az azonos lehetőségek vagy esélyek biztosítása a legfontosabb. Tehát például Amerikában az erőltetett integrációnak a hatása azt mutatja, hogy pont a fordítottja sikerült. Nem a gyengébb képességű tanulók voltak azok, akik fölzárkóztak, hanem akik magasabb képességgel rendelkeztek, mint hogyha azoknak az előhaladása lassult volna. Hogy látja ezt Horváth Péter?
21: Hogyha előbb azért beszéltünk arról, hogy a társadalmasítás és hogy hozzá lehet szólni, akkor azt gondolom, hogy azért az nem vitatható el, hogy valóban a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől, és most is egy viszonylag erős társadalmi igény van arra, hogy a tehetségesebb gyerekek valóban negyedik vagy hatodik után elmenjenek az általános iskolába. Tehát ez volt a 80-as évek végén, 90-es évek elején, nem túlságosan sok helyen alakultak ki 8 és 6 osztályos gimnáziumok, egy-egy iskolában engedélyeztek egy-egy osztályt, ami szerintem az akkori tehetséggondozásos dolognak szerintem nagyjából megfelelt. Az is kétségtelen, hogy akkor messze nem volt ennyire szabályozva, tehát nálunk 92-ben jött létre az első 6 osztályos osztály, 92-ben indítottunk először ilyet, és nagyon komoly, nagyon innovatív és intenzív munka indult meg a tantestületben, hiszen nekünk kellett megírni a helyi tanterveket, nem volt semmi központi rendszer erre, és az is kétségtelen, hogy azért ebben a rendszerben egy jóval lineárisabb tananyagszervezés, az idegen nyelveknek egy jóval egyértelmű haladása azért az sok lehetőséget rejtett. Hiszen most például, hogyha megnézzünk egy 8. osztályos diákot, aki középiskolába megy, akkor gyakorlatilag mondjuk egy idegen nyelvből, hiszen egy nyelvet tanulnak általános iskolában, itt középiskolában kettőt kell, van olyan idegen nyelv, amiből egyáltalán nem tud valaki az osztályba, és van olyan diák, aki már a középfokon tart. Tehát nagyon nehéz például az idegen nyelvek megszervezési módon, ebben a 6-osztályos, 8-osztályos képzések nyilván sokkal eredményesebbek tudnak lenni. Az is kétségtelen, hogy a későbbi időkben egyre több helyen, egyre nagyobb számban, egyre kisebb iskolákban is indult 6 és 8 osztályos képzés, aminek egyik oka az volt, hogy a középiskolák kiélesedése, a gyerek létszám csökkenése miatt lenyúltak a középiskolák általános iskolákba, és valóban egy kicsit szétesett a rendszer, ebben teljesen egyetértek Tamással. Tehát az, hogy valamiféleképpen ezt meg kell nézni, hogy mik a célok, ezeknek milyen eredmények felelnek meg, és ezeket az eredményeket hogyan lehet elérni, ehhez hány ilyen iskolára van szükség, van-e szükség ilyen iskolára, szerintem egyébként azért azt gondolom, hogy van, az nyilván alaposan meg kell nézni, mert az kétségtelen, én nagyon szeretem nézni azért a matematikát is tanítok, a számokat, és azért az nyilván egy olyan iskolába, ahol 9. osztályban az akkor bejövő 8-osok kompetenciamérési eredménye jobb, mint a 6 vagy 8 évfolyamos iskolában, ugyanabban az iskolában járóknak az eredménye, ott azért valami probléma van. Ott vagy nincs annyi beiskolázandó gyerek, aki megfelelne ezeknek a tehetségfogalmaknak, vagy pedig valamit rosszul csinál az iskola. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy ez egy nagyon árnyalt kérdés, nagyon összetett kérdés, abban egyetértek szintén, hogy ez a folyamat, ez nem, egy miniszterasszony sem azt mondta, hogy ezt holnap meg kell szüntetni, meg kell vizsgálni, minden vizsgálattal szerintem egyet lehet érteni, ami valamiféleképpen felderítheti, feltérképezheti a rendszert, és utána lehet valamiféle döntést hozni, de ez a döntés egy folyamat kell, hogy legyen, és ebben a folyamatban kellene lenni olyan pontok, ahol valóban meg kell nézni azt, hogy hogyan működik legoptimálisabban az egész rendszer.
19: Tulajdonképpen Horváth Péter is utalt már arra, mondhatjuk azt, hogy nagyon sok helyütt azért alakultak 6-8 osztályos gimnáziumok, mert kevesebb a gyermek, kevesebben jelentkeznek 4 osztályos gimnáziumba vagy szakképzési rendszerbe, de ez felvet egy újabb kérdést, amire azért ugye a társadalom felhorkan, hiszen Lentner Judit arról is beszélt, hogy meg kéne vizsgálni ezt a rendszert a tekintetben is, hogy azok a kisiskolák, ahova nagyon kevés gyermek jár, azokat érdemese fenntartani, vagy esetleg ezeket a pedagógusokat, ha iskola bezárások, és ez a legszörnyűbb szó, amit hallhat valaki, de hogyha arra gondolunk, hogy racionalizálni kell a rendszert, akkor lehet, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy érdemes-e ezt úgy átszervezni, hogy mondjuk azokba az iskolákba, amiről Péter is beszélt, nem olyan hatékony a tanítási folyamat, ott segítséget nyújthatnának mondjuk a felszabadított pedagógusok. Na hát minden éremnek két oldala van, de amikor iskola bezárást hallunk, akkor össze kell-e, hogy szoruljon a gyomrunk?
20: Én a kérdést két részre választanám. Van egyszer a nagyvárosokba történő kiürülés, meg a középvárosokba is, és van a vidéki kis települések helyzete. Én a kettőt külön-külön kezelném. Hogy egy klasszikus példát mondjak, ma Budapesten az egyik belső kerületben 46%-kal kevesebb gyermek született, mint amennyit az első osztályba beirattak. Van ma Budapesten olyan iskola, ahol 1200 tanuló befogadására alkalmas az iskola épülete, és 200 alatti tanulóval van. Van-e értelme fenntartani egy ilyen intézményt? Ez egy nagyon súlyos kérdés, különösen egy szakszervezeti vezető szájából ezt így kimondani, de ezt végig kell gondolni, megint ami az óvoda bezárásoknál is történt, ugye a 12. kerületben elfelejtették a párbeszédet elindítani, hogy meggyőzzék arról a szülőket, hogy ez az állapot így nem tartható fent. Nem csak a gazdálkodás szempontjából, hanem a humán erőforrás szempontjából. Tehát egy idő után el fog fogyni az a humán erőforrás, amelyik megfelelő minőséget tud biztosítani. A vidéki kisiskolák kérdésében ott azért jóval óvatosabb lennék, mert azokon a településeken, ahol ezek a kisiskolák vannak, ott a társadalomnak a megtartó ereje az iskola, tehát egy települési lejtőn elindulnak. Viszont azon is el kell gondolkodni, hogy például egy Bélapártfalvai járásban 55 gyerek született tavaly. Ott 3 iskolát szabad-e fenntartani? Vagy van Szent Gotthárdon, ahol 76 gyerek született, és abban a Szent Gotthárdi járásban azt hiszem 8 iskola van. Elbírja ez a rendszer? Meg kell nézni azt is, hogy itt akkor mennyi, amit meg tudunk oldani, azokat a településeket hogyan lehet kompenzálni, akik véletlenül elvesztik az iskolájukat, vagy hogy lehet fenntartani, hogy legalább az alsó tagozatok ott legyenek, és akkor a felső tagozatokba ezt megindítani, de akkor a tömegközlekedést, más egyebet kell. De én itt tennék egy nagyon súlyos kijelentést is. Addig nem szabad ezt a iskola központokat, körzeteket létrehozni, amíg nincs ezekben a központokban megfelelő létszámú gyógypedagógus, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens és szociális munkás. Ha az állam ezeket a feltételeket nem tudja megteremteni, akkor nem szabad hozzányúlni addig ehhez a rendszerhez. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert 2015 már megpróbálták ezt a folyamatot, és a visszájára sült el. Még nagyobb ellenállás lett. És a legfontosabb, mind a két esetben, mind a nagyvárosokban, mind a kisvárosokban egy nagyon gyökeres pedagógiai kultúra váltásra van szükség a pedagógusok számára. Ugyanis a tanárképzés, a tanítóképzés nem készítette fel a pedagógusokat arra, hogy integráltan eltérő kultúrákat hogyan kezeljék. ezeket pedig, ezeket a tudástőkéket be kell vinni az iskolába, illetve a tanárképzésbe nagyon gyökeresen és nagyon gyorsan ebbe a kérdésbe lépni kell.
19: Ugye még Magyar Péter nem volt miniszterelnök, csak megnyerte a választást, amikor 15 gimnázium igazgatójával egyeztetett az oktatás helyzetéről is. Ugye a Horváth Péter is ott volt ezen az egyeztetésen. Mennyire tűnik úgy, hogy a kormányzat nyitott arra, amit most itt Tamás is felhozott, hogy nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni. Hogy tűnik, mennyire nyitott arra a jelenlegi kormányzat, hogy a szakmának az érvrendszerét valóban megismerje, és mélyrehatóan be is építse azokba a törekvésekbe, amit ők kormányzati szinten elképzelnek. Hogy látja ezt Horváth Péter?
21: Ezen a beszélgetésen én úgy láttam, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok. Valóban fontosak azok a párbeszédek, amelyek ezekben a nagyon fontos kérdésekben kialakulhatnak. És nyilvánvalóan szerintem a mindenkori döntéshozónak célszerű már az előkészítő fázisban meghallgatni azokat, akiknek vannak tapasztalatai a közlekedés gyakorlati oldaláról, és ezeket figyelembe venni a döntésnél. Nyilvánvalóan én is tudom, hogy a döntések meghozatalán nem mindig csak és kizárólagosan szakmai kérdések vezethetik vagy irányíthatják, hiszen vannak gazdasági, társadalompolitikai kérdések, amiket befolyásolják, de mi nagyon szeretnénk Tamással együtt szerintem, hogy azért a szakmai véleményeknek döntő szerepe legyen a döntéseknél. Én láttam erre nyitottságot. Nyilván egy megbeszélés alapján az nem eldönthető, hogy valóban így lesz, vagy nem így lesz, de nyilván bízom benne, hogy így lesz. Egyébként az előző kérdés, amiről Tamás kifejtette a véleményét, az olyannyira fontos kérdés, hogy mi akár ketten is sokszor beszélgettünk erről, és ebben a kérdésben teljesen ugyanaz a véleményünk. Nem vagyunk szerintem egyikünk sem elfogult olyan értelemben, hogy mind a kettőnk számára a legfontosabb dolog a szakmánkban az, hogy hogyan zajlik és milyen felelősségünk van. Ugyanakkor egy nagyon fontos dolog az, hogy látni kell, hogy azzal, hogyha azok a folyamatok elindulnak és valóban előkészítetten zajlanak le, amiről Tamás is beszélt, akkor az egy sokkal eredményesebb oktatáshoz vezethet, hiszen minden gyermeket akkor valóban szakos pedagógus taníthat, minden gyereknek lehetősége van a szocializációra, hiszen nagyon kicsi létszámú osztályok is működnek jelen pillanatban, és minden lehetőség meg lesz akkor az, arra, hogy a pedagógusok óraszáma is csökkenjen, hiszen jelen pillanatban az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs megfelelő pedagógus számú ellátottság minden intézményben. Lehetőséget adna ez arra is, hogy az óraszámok csökkenjenek, így a pedagógusok a felszabadult idejükben akár a közösségek építésére, akár az új technológiai eszközök megismerésére fordíthatják az energiájukat. Tehát szerintem is nagyon fontos lenne egy alapos átmenet, és valóban teljesen egyetértek azzal, hogy ez más egy nagyvárosban, egy kisebb településen, de ezt szerintem ezt a folyamatot el kell kezdeni, meg lehet győzni az embereket. Az embereket is, a polgármestereket is, akik esetleg féltik azt a pozíciót, ami eddig a településük volt, hogy hosszabb távon a gyerekek érdekét azt szolgálja, hogyha minden értelemben szakos pedagógus, sok társ veszi őket körül, hiszen így ismerhetik meg önmagukat is, így lehetnek szerintem legjobban felkészítve az életre.
19: És akkor itt van így a műsor vége felé egy nagyon megosztó téma, hiszen már az oktatásügyi miniszternek a személye is megosztó volt, hogy az egyházi világból jöjjön, idézőjelesen mondom, vagy az államiból. És azért Lantner Judithnak csak volt egy olyan mondata tegnap, vagy ebben az adott Quibit interjúban, amire mindenki felkapta a fejét, hogy az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé. Tehát az egyházi iskolák esetében ez a kijelentés, ez mennyire állja meg a helyét?
20: Akkor én hagyd mondjak egy adatot. 435 olyan település van ma Magyarországon, ahol legalább két oktatási intézmény van. Tehát két általános iskola van. Ebből 135 olyan iskola van, ahol 80% vagy attól valamivel kisebb, tehát 80% körüli a hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti eltérés. A társadalomnak ebből a feladatából mindenkinek ki kell venni a szerepét és a feladatát. Nem lehet azt csinálni, hogy én elkülönítem, kimenekítem a gyerekemet a rendszerből, és ott hagyom az állami feladat ellátására. Ez az egyik nagyon fontos üzenet. A másik, ami a társadalom szempontjából lesz egy nagyon fontos üzenet, hogy elkülönülünk, akkor a másik társadalmi rétegnek a problémáit és az ismerettségét nem fogjuk tudni kezelni, ez pedig a politika nagyon jól ki tudja használni arra, hogy a véleményeket és a társadalmat megossza. És ezt a társadalmi megosztottságot kell ebből a szempontból megszüntetni. Ott a miniszterasszony szerintem ott nem fogalmazott pontosan, mert nem a roma tanulókról kell beszélni, hanem a hátrányos helyzetű tanulókról kell beszélni, mert van nem roma hátrányos helyzetű tanulók is, és azok is ugyanúgy elkülönülten vannak, és nincs esélyük a társadalmi mobilizációra.
19: Egy percünk marad, de azért ezzel kapcsolatban Horváth Péter álláspontjára is kíváncsi lennék.
21: Kétségtelen az, és ezt meg tudom erősíteni én is, hiszen a pedagógus kar területi szervezetei, azok Szabolcs-Szatmár megyében is ott vannak, Békés megyében, Somogyba, Borsodba, és valóban azért van egy tendencia, egy erős tendencia, ami egy ilyen spontán szegregáció felé haladt, hogy valóban azokon a településeken, ahol volt állami és egyházi iskola is, előbb-utóbb a gyerekek elvándorlása azt eredményezte, hogy két markánsan elkülönülő szocializációjú iskola alakult ki, és ebben elsősorban az történt, hogy az egyházi intézményben voltak a jobb hátterű gyerekek, és az állami iskolán maradtak a rosszabb hátterű, hátrányos helyzetű, vagy akár roma tanulók. Ez szerintem sem lehet így jó. Nagyon sok okot elmondott Tamás, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Ezen nyilván el kell gondolkodni, és az egyháznak is egy picit a karitatív szerepéből, amit nagyon sok helyen egyébként vállal is, ki kell venni a részét itt is.
20: Azért ehhez egy mondatot még hagyd tegyek hozzá, hogy nem óhajtom védeni az egyházat, de van nagyon sok helyen, ahol az egyház egyedüli fenntartóként a hátrányos helyzetű gyerekeket is vállalta a nevelését. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyház nem veszi ki részét bizonyos területeken, hanem ott, ahol két vagy több iskola van, ott történik ez a folyamat, és ott okoz ez problémát az egyházi jelenlét.
21: Sőt, a máltaiak nagyon sok helyen tényleg egyedül vállalják fel a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek is a tanítását.
19: Azt hiszem, hogy ez a szűk fél óra is arra volt példa, hogy a negyedét nem beszéltük át annak, ami az oktatást érinteni, úgyhogy bízom benne, hogy ebbe a körben le fogunk tudni majd még ülni. Nagyon szépen köszönöm Totyik Tamásnak és Horváth Péternek is, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és vásárolj jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
23: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
24: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
23: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
24: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
25: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezi gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
27: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Börek Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
3: Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. A 20. század közepétől egyre többen hagyták el Magyarországot politikai vagy gazdasági okokból, sokan egészen Ausztráliáig mentek, ahol új életet kezdtek. A messzi kontinensen a gyökerekhez való ragaszkodás és a hit szorosan összefonódott. A református gyülekezetek fontos találkozási pontokká váltak a szétszóródott magyarság számára. Náluk járt nemrég Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke. Melbourneben és Sydneyben olyan közösségeket látogatott meg, amelyek számára a templom nem csupán az istentisztelet helyszíne, hanem az anyanyelv, a magyar kultúra és az összetartozás bástyája is. A diaszpórában élők közül sokan ma is órákat utaznak, hogy részt vehessenek egy gyülekezeti alkalmon, és továbbadhassák gyermekeiknek azt az örökséget, amelyet elődeik magukkal vittek a távoli földrészre. A látogatás különös jelentőséget kapott annak fényében, hogy az ausztráliai reformátusok tavaly hivatalosan is csatlakoztak a Magyar Református Egyházhoz. De mit jelent számukra ez a kapcsolat? Hogyan tudnak életképesek maradni ilyen hatalmas távolságok között, és mit tanulhatunk mi, itthon élők abból a hűségből, amelyről nap mint nap tanúságot tesznek. Fekete Károllyal Gál Márk beszélgetett.
4: Nagyon meglepő a tömbreformátusságból kiutazni egy olyan diaszpóra vidékre, ahol óriási távolságok vannak. Az Úristennek föláldozott idő és áldozathozatala, sok-sok kilométer megtétele egy-egy órás istentiszteletért nekünk, akik néhány percre vagyunk a templomtól, hogyha faluban élünk, néhány megállóra, hogyha városban, akinek kocsija van, az pillanatok alatt ott lehet a város vagy a falu másik végéről is a templomba, és sokszor nem áldozzuk fel az időt arra, hogy keressük az Istenházát. Itt pedig olyan sok száz mérföldes vagy több ezer kilométer megtétele árán találkoznak ausztráliai magyar reformátusok. Egy olyan ünnepen lehettem együtt, ahol Sydneyben mind a négy gyülekezeti körzet lelkipásztorai gyülekezeti küldöttségei ott voltak. Észak-Ausztráliából lemenni Dél-Ausztráliába, az legalább egy 4000 kilométer, és nem autó kell hozzá, hanem repülőgép. Nagy tisztelettel vagyok azok iránt, akik nem kímélik a magyar szó, a magyar kultúra, és a magyarul elmondott imádság, és a magyarul meghallgatott igehirdetésre szánt időt, hanem a lelkük kívánkozik oda. Eszembe jut a 42. Zsoltár, hogy mint a szép hüves patakra a szarvas kívánkozik. Ez a vágy le tudja győzni a kilométereket és a távolságokat.
5: Kilométerekről és távolságokról külön-külön is beszélgetni fogunk, de még mielőtt elágaznánk egyik vagy másik irányban, milyen érzés volt találkozni a világ egyik legtávolabbi magyar református közösségével?
4: 2019. novemberében már lehettem kint, reformáció után, konfirmációi ünnepélyen, ugyanebben a két városban, Melbourneben és Sydneyben. Akkor Melbourneben volt egy 70 éves jubileum, a Bocskai iskola és a templom, illetve a gyülekezet alapítás, illetve Sydneyben konfirmáció volt. Azt a nosztalgiát éltem meg, bár elmentek a minden élők útján néhányan közülük, de igazából ismerős arcokra leltem. Ismertem az életük történetét egyeseknek, és létszámban sem találtam olyan fogyatkozást, mint amiről beszámoltak a lelkipásztorok. Persze ezek ünnepi alkalmak, és ilyenkor kíváncsiabbak az emberek, de látványos fogyatkozásra nem találtam. És ez azt üzeni nekem, hogy az Úristen gondoskodik olyan utánpótlásról, illetve olyan felderítő munkát végeznek a kollégáink, akik össze tudják szedni az Ausztráliába szakadt magyar testvéreinket úgy, hogy tudjuk jól a kivándorlás ritmusait, hogy a 19. század vége, aztán az első világháború, második világháború, 56, aztán a 89-es változások körüli kivándorlás. Igazából most is vannak munkát keresők, vagy a családi kapcsolatok miatt kivándorlók, de nem olyan tömegben, mint annak idején. És az Úristen most nem ilyen traumák árán hozza az embereket össze, hanem a gyülekezetépítés módjait úgy találják meg a kinti lelkipásztor testvérek, hogy az utánpótlás onnan belülről van. És ez csodaszámba megy, mert nagyon sok felé azt hallja az ember, hogy a diaszpórában oly fokú az asszimiláció a második, harmadik, negyedik nemzedékben, hogy már nem is magyarul folynak az istentiszteletek. Ausztráliában pedig valahogy táplálja az Úristen ezeket a gyülekezeteket, és ezt én csodának tartom.
5: Az ott tartózkodása során akár egyik vagy másik gyülekezet esetében mit tapasztal, hogyan élik meg ők ott a mindennapjaikat reformátusként, illetve ez nekünk, itt az anyaországban élőknek milyen fajta üzenettel bírhat?
4: Azt tapasztaltam a kint jártamkor, hogy komplex módon gondolják azt a vasárnapot. Természetesen a középpontban az istentisztelettel, imádsággal, énekléssel, igehallgatással, de a magyar közösség megélése is ott történik. És aki annyit utazik, hogy akár 2-3 órát oda, aztán ugyanennyit vissza, ott a közös étkezés megadja azt a módot, hogy a találkozás, az ismerettségkötés, a kapcsolatok elmélyítése az arra a napra koncentrálódik. És ez a magyarság ápolás, ez természetesen hoz olyan mozzanatokat is, amelyek nem közvetlenül hitéleti tevékenységek, de egyik vágy fokozza a másikat, és egyik vágy kiegészíti a másikat, úgyhogy ez a komplexitás és komplementaritás, ez olyan sajátossága, de szerintem ilyesmi történik Kanadában is, vagy Amerikában, az ottani két egyházkerület gyülekezeteiben is, hogy amikor odaszánják ezt a napot, akkor ők nem sajnálják erre az időt. Úgy töltekeznek, hogy mindenféle módon, amit lehet. Sydneyben például anyák napja volt, a gyermekórások, illetve a vasárnapi iskolások köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat kis műsorral, és ott természetesen magyar népdalok is elhangzottak, nem csak egyházi énekek. Adi vers és Reményik Sándor, Gyulai Pál vers, idős embertől fejből, gyönyörűen előadva, szép magyar nyelven tagolva. Nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ez az örökség ez ne halványuljon el, hanem nemzedékről nemzedékre átadódjon, és hát van úgy, hogy hozzák a barátokat, angol nyelvű ausztrál barátokat is azok a fiatalok, akik egy-egy ilyen közösségbe járnak, így még terjesztődik is a mi kultúránk mások felé.
5: Melbourneben egy 1949-ben alapított menekültekből formálódott gyülekezetben járt. Mit üzen ez a típusú kezdet története számunkra?
4: Ahogy elmesélték nekem is a gyülekezet alapítás történetét, Antal Ferenc lelkipásztor már a menekülteket szállító hajón tartott bibliaórát, és valahogy úgy választották meg a lakóövezetüket, hogy ezek együtt is maradtak, sőt, a gyülekezet alapításra szánták el magukat. Végül is a 60-as években tudtak venni egy megürült anglikán templomot. Egy olyan gyülekezeti házzal, Bocskai intézetnek neveztek el, hogy vasárnapi iskolát és olyan magyar iskolát tudjanak fönntartani, amiben a hitéleti tevékenység mellett a magyar szót, magyar kultúrát is tudják ápolni, és ez így van azóta is, mint 70 év óta. És ez saját tulajdon. Melbourne-nek ez a sajátossága, hogy a saját templomukban otthonosan, kántorral, lelkipásztorral, parókiával, ott működő Bocskai iskolával, amelyik tud fogadni Magyarországról Körösi Csoma Sándor programmal fiatal önkénteseket, egy olyan markáns nemzetnevelő tevékenység van, ami csak Melbourne-re jellemző. Ez egy olyan stabilitást ad ennek a közösségnek, anyagi és lelki szempontból, hogy szinte kisugárzása van. Ez az otthonosság érzet, ez úgy lerít a gyülekezetről, sőt, külön találkozást kértek egy rendkívüli presbiteri gyűlés keretében a Melbourne-i presbitérium. Tudták, hogy én gyakorlati teológiával foglalkozok, és a gyülekezet építéshez ötleteket, ifjúságneveléshez még anyagokat is kértek, és tudtam is adni nekik, mert szeretnének olyan új utakat találni az ifjakhoz, a mostani felnövő nemzedékhez, és a fiatal felnőttekhez, amihez várják az anyaországi segítséget, azokat a módszertanokat, azokat az anyagokat, amelyeket ők nem képesek kitermelni, de minek is termelnék ki, hogyha vannak. Úgyhogy egy ilyen összekötő kapocs is született, hogyha én is rátalálok, akkor fogom ezt gazdagítani, ezt az anyagot. És olyan presbitérium van Melbourne-ben, ahol nagyon érdeklődő, érett korú 40 és 55 év közötti, mondhatom, hogy fiatalos, gondolkodású, tenni akaró presbitérium van, és nagyon nagy öröm volt látni azt, ami nálunk is vágy, és nagyon sokfelé tapasztalom, hogy nem a tradicionális presbiteri tiszt megöröklése érdekli a jelölteket, hanem szeretnének aktívan munkálkodni a gyülekezet érdekében, és aki ezt elvállalja, az komolyan veszi, az még tanul is hozzá, érdeklődik az új utak iránt, és ez gazdagítja a gyülekezetet, mert a minőségi református keresztény élet a vágyuk, nem csak egy formális vagy tradicionális módőrzés. Ez megint egy olyan vonás, ami nem csak hogy biztató, hanem példamutató. Itthon is jó lenne, hogyha így gondolkodnának a presbitereink, hogy nem csak a titulus izgalmas, hanem az a tartalom, amivel meg lehet tölteni egy ilyen tisztséget.
0: Ausztrália esetében én abból indulok ki, megvan az összetartás, az egymásra utaltság, akkor talán az ifjakat is könnyebb megszólítani és megtartani őket a gyülekezeten belül, vagy ők is hasonlóan olyan jellegű problémákkal találkoznak, mint mi az anyaországon belül.
4: Én azt vettem észre, hogy igen, kiváló cserkész munka zajlik Melbourne városában is. Több ilyen magyar iskola működik, ezek közül az egyik a bocskai iskola, és a cserkész munkával összeszedett fiatalok már egy más anyag, egy más minőség, egy más kategória az ifjakon belül, és erre alapozva akár a konfirmációs fölkészítés, akár a vasárnapi iskolába való bevonás egymást segíti. És ez, ahogy elmondták, nem csak a két meglátogató gyülekezet, hanem a még másik két nagyvárosban működő lelkipásztorok beszámolója szerint is ez a magyar nyelvű cserkészet, ez egy bázis.

0: Maradjunk még egy gondolat erejéig talán Melbourne-nél, hiszen ha az Isten tiszteletre fókuszálunk, gondviselő Isten volt a fókuszban, ami a prédikációt illeti. Miért ezt az üzenetet vitte épp a közösségnek ott?
1: Amikor 2019-ben kint lehettem, akkor olyan élettörténeteket hallottam, amelyek nekem kézzelfoghatóvá tették, hogy milyen sorsok, milyen változatos nehézségek voltak egy-egy megkapaszkodásnál. Olyan buktatók jöttek, amit egyedül, az Úristen segítsége nélkül nem igen lehetett volna átvészelni, nemhogy hittel átvészelni, mert azért csalódásból, bizonytalanságból adódik épp elég egy ilyen kiszakadásnál, amikor az a szülőföldről valaki új hazát keres. És azt gondolom, hogy az Isten gondviselő szeretete, amelyik körbevesz bennünket, az egy ilyen helyzetben még inkább érzékelhető, tényleg ajándéknak tekintheti az ember. Ez a gondviselés még inkább megnyilvánult előttem abban, hogy az idősek a leghűségesebbek. És amikor az ember 96 vagy 99 éves, az angol száz világban azért más az öltözék, nem az életkorhoz illő a mozgás, hanem sokkal fittebbek, fiatalosabbak és derűsebbek. Ez megint csak egy olyan kegyelem, hogy látszik, hogy több az élet annál, mint amit az eledel a ruházat. Aki az Isten országát keresi először, annak tényleg megadatik az a ráadás, ami az életet még időskorban is élvezetessé elviselhetővé és élhetőbbé teszi.
0: Színi esetében a Szent Erzsébet otthon idős lakóinál is szolgált. Milyen lelki ajándéka volt ennek a találkozásnak?
1: Úgy kezdődött a Biblia óra, hogy mindenki egy énekszámot mondott, vagy egy éneksort mondott, és hát egy egész sor ének volt, a bemelegítő, a ráhangoló, és nem egy-kettő, hanem 8-10. Közben az is elhangzott, hogy miért fontos az ének kinek-kinek, illetve ismerkedtünk is, hogy ki honnan jött, és hát a Kárpát-medence számos tájáról voltak ott olyanok, akiknek földerült az arca, hogy elmondhatják. Egymásnak biztos elmondják többször, és már unásig ismétlik, de hogyha ott van egy olyan friss közönség, mint amilyen én lehettem, akkor szárnyalóban mondja el azt, ami neki fontos az óhazai emlékekből. Nyilván érdeklődtek a kötődésről, hogy hát ha közös ismerősre találunk. Nyilván jöttek a debreceni születésűek, vagy a Debrecenben tanultak, és megvan-e még ez, hogy néz ki most ez az épület, milyen a nagy templom. Az egymásra találásnak azok a mozzanatai voltak gyönyörűek, amikor úgy önkéntelenül én is rácsodálkoztam, meg ők is. Az egyik ilyen legszebb volt, hogy testvérpár Zalaszentgrótról, illetve Zalaegerszegről kerültek ki. Nekem is földerült az arcom, mert az én nagyapám Zalaegerszegen volt templomépítő lelkipásztor a két világháború között, és ők meg tudták, hogy melyik az a templom, sőt az egyikük mondta is, hogy ő rendszeresen járt a Zalaegerszegen lakó testvér az evangélikus templomba. Én megmondtam, hogy az én édesapámat meg az evangélikus templomba keresztelt a nagyapám, mert akkor még nem volt Zalaegerszegen református templom, csak utána épült. Egészen más volt a beszélgetés. És utána, hogy olyan földire találtak rá, hogy tényleg félszavakból is érthetjük egymást. Egy fölfrissítő találkozás volt, és ezt, hogyha valaki szolgált már úgy, vagy kellett tartania valamilyen prezentációt vagy előadást idegen közegben, akiket nem ismert, ott mindig megvan az a szorongás, hogy vajon meg fogják érteni, tényleg úgy gondolkodnak-e, és itt gyönyörűen egymásra találtunk a Szentlélek segítségével, és ez egy fontos, meghatározó élmény a számomra, hogy ismert igei történet az összetud bennünket kapcsolni, és egy hullámhosszra tudunk kerülni.
0: A válaszát hallgatva az a kis konklúzió csapódott le bennem, hogy ez egy olyan alkalom volt a püspök úr számára, hogy nem csak ön adott, de ön kapott is.
1: Nagyon fontos töltekezés volt ez az egész út. Magával, Ausztráliával is, mint ami egy gyönyörű vidék, és az Isten teremtett világának egy nagyon ékes és kies része. Most nem a sivatagról beszélek, hanem azokról az övezetekről, a tengerparti részekről, ahol a nagyvárosok települtek, és egy olyan nyugalmat árasztó időszak, ami testet, lelket felüdítő élmény volt, a nagy távolságok ellenére is.
0: Tavaly abban a Istentől áldott helyzetben voltunk, hogy az egységnap alkalmával sikerült hivatalossá is tenni a kapcsolatot az ausztráliai testvérekkel. Hogyha ezt az egyéves évfordulót vesszük figyelembe, hiszen a mostani, az idei látogatás az nagyjából közelített ehhez az alkalomhoz, ez mennyire került elő a beszélgetések formájában?
1: A Sydney gyülekezet, amelyiknek a lelkipásztora itt volt tavaly, Péter Fikund, ő a 75 éves jubileumukat áldozta föl azért, hogy itt lehessen, mint aki aláírja az egységokmányt. Most a 76. évben ünnepeltük a mögöttünk levő 3/4 évszázadot, úgyhogy ez nyilván, hogy előjött, és kifejezték azt a jó érzést, hogy van egy olyan ernyőszervezet, van egy olyan háló, amelyeket ők nem kívülről néznek, hanem belekerültek. Olyan lehetőségek adódnak a számukra, ami az információ áramlásban, a segítségnyújtásban és az egymás számon tartásában nekik nem csak szimbolikus jelentőségű, hanem annak a elvékonyodóban levő köldökzsinórnak a megerősítése, ami az óhazához kötheti őket. Azok az egyházi mozgások, amelyek akár a Kárpát-medencében, akár a korábban csatlakozott egyháztestek között vannak, az a diaszpórában minden apró mozzanatában hatványozottan jelentkezik, mert a magyar egyházi életről tényleg nem sok minden hír jut el, vagy szorványosan jut el, és most ezzel a tagsággal, az egységes Magyar Református Egyházba való betagolódással, azzal járó elvi teológiai kötelezettségek bevállalásával, ők most kaptak egy anyaegyházat. Abban a világban, ahol a négy nagy körzetük tulajdonképpen négy egyházkerületet jelent az ausztráliai jog szerint a bejegyzett egyházakként, és nincsenek egymással függelmi viszonyban, egy laza szövetség van közöttük, meg számon tartják egymást, egymásra figyelnek, és segítik is egymás szolgálatát, de igazából külön államokban élnek. És a négy állam sem egyforma jogszokással és vallási berendezkedéssel bír. Ezért ez a biztos pont, hogy a Magyar Református Egyház szerves része lettek, ez ad egyfajta biztonságot nekik.
0: Ugorjunk hazai vizekre. Mit tanulhatunk mi, itthon élő reformátusok, a diaszpórában élők hűségéből, kitartásából?
1: Ahhoz, hogy a szorvány magyarok Ausztráliában rátaláljanak a gyülekezetre, illetve a lelkipásztorok megtalálják a híveiket, a mobilitás rettentő fontos. Ott nem megy be a lelkész hivatalba feltétlenül a család vagy az egyén, hanem ott meg kell keresni. És ez a keresési ösztön, amit én magamnak úgy fordítottam le, hogy felderítő munkát kell végezni, ez segít abban, hogy a pontszerűen megjelenő hitéleti alkalmak, amiknél lehet, hogy valaki csak havonta tudja megtenni, vagy engedheti meg magának, hogy megtegye ezt az óriási távolságot, és mondjuk havonta egyszer van az istentiszteleten, de hát 4 vasárnap vagy 5 van egy hónapban, és mindig mások jönnek, a telefonos, az e-mail kapcsolat, az online kapcsolat, a megkeresés, az olyan lefoglaltságot ad a lelkipásztornak, hogy nem a hivatalába ücsörög, hanem nagyon sokat órákig az autójában, vagy akár repülőgépre kell ülni, hogy érzékeltesse annak az egy családnak, vagy házaspárnak, vagy egy személynek, főleg, hogyha idős, és nincsenek hozzátartozói, hogy ő nem számkivetett, ő a gyülekezet tagja. Nem feltétlenül csak neki kell keresni a gyülekezetet, hanem a gyülekezet első számú képviselője, a megválasztott lelkipásztor keresi meg őt. És ez az egyért is útrakelés, és a egynek a megtalálásába vetett bizalom és energia,

0: üzenetet kap, vagy lelki gondozást személyesen, hanem közösségi élményt, gyülekezet élményt kaphat, ahhoz meg kell nyerni. Olykor el kell menni érte, lehet, hogy nincs autója, vagy már nem képes vezetni az autóját, és be kell hozni. És ez a dinamika, ez az, amiben ők példát mutatnak nekünk. Hogy mennyi mindent kell ahhoz megtenni, hogy ezeket a pontszerű megjelenéseket össze tudja kötni, és ebből élet legyen, nem csak egy-egy élmény, egy vallásos élmény, hanem ebből hitélet legyen, hát az egy mestermű, és nagyon tiszteletre méltó. Sokszor tényleg a Szentlélek ihletése kell ahhoz, hogy jó időben, jó helyen, jó üzenettel találjon rá nagyon jó emberekre, akik a mi híveink, magyar református keresztjének.
1: Egy üzenet, egy útra való, amit saját maga megfogalmazott, amikor búcsút intett és elköszönt egyik-másik ausztráliai gyülekezettől. Mivel tért haza, püspök úr?
0: A menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket gondolathoz kötődik ez a menetkészség, ami, hogyha mint püspök gondolok magamra, akkor nekem energiát ad arra, hogy nekem sokkal kisebb távolságokat kell megtenni a Tiszántúlon, bár elég nagy a Tiszántúl is. De mi ez a 1-200 kilométer sugarú kör Debrecentől, amiben nem szabad, hogy az ember belefáradjon, hanem keresni kell, mert minden református fontos.
2: Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét hallották az ausztráliai magyar reformátusoknál tett látogatásáról.

0: Sándor Balázs, a Kisoroszi Református Misszió Jegyházközség lelkipásztorának ige magyarázatával folytatjuk műsorunkat.
1: Isten igéjét olvasom, Júdás leveléből, 17. verstől a 25. versig terjedő igeszakaszból. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincs szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom, öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim az Úrban! Júdásnak a figyelmeztetése azzal zárul, hogy elmondja, milyen támpont van az ember számára, hogy meg tudjon maradni a hitben. Hogy a küzdelmében ne veszítse el a célt, ne veszítse el a helyes irányt. És azt mondja, figyeljetek az apostolokra, figyeljetek az előttetek járókra, figyeljetek a hiteles emberekre, akiktől hallottátok az evangéliumot, akitől elfogadtátok, és amelyben éltek is. És ez ma sem lehet másként. Ne vonja el a figyelmünket egyetlen tévtanító vagy erkölcstelen ember sem arról, hogy hogyan is szegődtünk valakinek a példája nyomán Isten követésére. Hogyan váltunk Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé? Hogyan lehettünk az igének hallgatói és megtartói? Hogy mindez az életünkben segítségül szolgáljon, ezért fontos néha visszatekinteni és visszagondolni a hiteles tanítókra. A figyelmeztetés itt is folytatódik.

0: Tudik és elmondja azért, mert az utolsó időben, ahogy az apostolok is elmondták, csúfolódók fognak jönni. Jönnek olyanok, akik megpróbálják elbizonytalanítani, kizökkenteni a helyes útról mindazokat, akik az Isten útján járnak. Ezért fontos nekünk megmaradni ebben, és olyanokhoz kapcsolódni, akik biztos támpontot jelentenek az életünkben. És igazából arra kell figyelnünk, hogy lesznek olyanok, akik a csúfolódók hatására elbizonytalanodnak, kételkedni fognak. És nekünk kötelességünk segíteni őket, könyörülni rajtuk, hiszen azt fogalmazza meg a Szentíró, hogyha ezeken könyörülünk és segítünk, akkor a tűzből ragadjuk ki őket, mégpedig a gyehenna tüzéből, a kárhozatnak a tüzéből. És ha vannak szeretett testvéreink, akkor ezekre érdemes odafigyelni. Nem engedni őket a pusztulás útján a végletekig eltántorodni és összeomlani. És erre van lehetőségünk, hogy odafigyeljünk arra, kik azok, akik jó úton jártak és csak kételkednek, és kik azok, akikkel vigyáznunk kell, mert a bűnök útjára léptek, és még a ruhájuk is attól a szennytől van bemocskolva, és ezért nem érdemes a közelükbe menni, hogy bennünket is összekenjenek. Érdemes megmaradni, távolságot tartani, és az Isten útján együtt a többi gyülekezeti taggal haladni a boldog cél felé. Amen.
1: Naponta jelentkező ige magyarázatainkat megtalálják a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin. Áhítattal nem csak az online térben, hanem a rádió hullámhosszán keresztül is találkozhatnak. Ezen a héten vasárnap a 10 órai hírek után a Székesfehérvár belvárosi református templomból közvetít istentiszteletet a Kossuth Rádió. A több mint 200 éves gyülekezet életében az imádság, a szolgálat és a közösségépítés ma is meghatározó. Igét hirdet Brunner Vilmos lelkipásztor. Mai adásunk végén köszönöm figyelmüket Dóka Viktória és Gál Márk nevében is. Észrevételeiket a radio@református.hu e-mail címre várjuk. Műsorunkat pedig visszahallgathatják a megszokott helyen a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Kojsze Péter búcsúzik Önöktől. Tartsanak velünk legközelebb is. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubo francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-55 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. Meghalt a Hamas pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légicsapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több 10 millió dollárt utaltak át a palesztin terrorszervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Tegnap Türoszban a séita fegyveresek több létesítményét lerombolták. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7-tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövőkedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. A sebesség korlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pálya felújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezetőbiztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít, miközben a károk döntő része parkoló autókban keletkezik. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Az idei volt a második legmelegebb május 1940 óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el. Megdőltek a melegrekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is. Közben Európa délkeleti országait áradások sújtották. A szárazföldi és tengeri hőmérséklet emelkedését az éghajlatváltozás és a néhány évente kialakuló El Niño időjárási jelenség okozta, közölte az Uniós Éghajlat Megfigyelő Szolgálat a Copernicus. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet, a szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Kezdődik a szezon az esztergomi Babits Mihály emlékházban. A múzeumok éjszakájára is készülnek a költő egykori otthonában. Gétóth Franciska, az emlékház vezetője lesz a vendégünk. Régészet napja az Egri várban a hétvégén. 130 éves a fővárosi műcsarnok, tabló kiállítás nyílt a Művészeti Akadémia székházánál. És kiállítással zárja a Nagy László emlékévet a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvette egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
0: A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
4: Egy egyesület a családokért.
5: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
4: Apró segítség a mindennapokra.
6: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
7: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
4: Rókusfalvi Lili a Sziget közben látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Rádió Színház.

0: A Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán.
1: Amikor ismét a Nagy Kán elé kerültünk, mint kereskedelemben jártas kalmárokat, fontos megbízatásokkal látott el bennünket. Feladatunk lett ellenőrizni az adók fejében beszállított áruk átvételét.
2: Türelem, kalmárok, türelem! Már is kezdjük az átvételt. Lássuk csak, mit hoztatok. Ezek itt szép, tiszta gyöngyök. Átvesszük.
3: Ez a selyem szőnyeg is prima áru, ezt is megvesszük. Összesen 4 bizánci arany ár érte.
2: Tessék, ez a jegyzék. Ezzel átmegy a szemben lévő épületbe, ott mindjárt ki is fizetik.
4: Aranyban?
2: Nem, barátom, nem. A Nagy Kán kincstára nem arannyal fizet, hanem bankjeggyel. Finom, sötét bankjeggyel.
4: Papírra? Ez becsapás, nem fogadjuk el. Visszavisszük az árut.
2: Csend legyen! Csend legyen! Ez a bankjegy nem papírból, hanem szederfa kéreghártyából készül.
3: Ez többet ér az aranynál. Nálunk ezt mindenki elfogadja, s azt vehettek rajta, amit akartok.
5: Bár sok lenne belőle, én bizony elfogadnám.
2: Nos, Kalmár, én azt mondom, fogadd el te is, és máskor is hoz ilyen szép árut.
4: Jó, hát add az írást.
3: Jöhet a következő.
1: Közben az én pályám is felfelé ívelt. A Kán rövid idő alatt nagyon megkedvelt, és mind gyakrabban bízott meg bizalmas feladatok ellátásával. Így azután az udvar ármánykodását sem kerülhettem el. De arra jó volt a sok diplomáciai és egyéb megbizatás, hogy Kína valamennyi tartományát beutazzam. Megfordultam olyan helyeken is, ahol előttem még európai ember nem járt. Tapasztalataimról, földrajzi megfigyeléseimről természetesen beszámoltam az uralkodónak. Egyik utamon oroszlán kalandom is akadt.
6: Az íjamat, Péter, gyorsan! Nézd, ez a bestia már egészen közel merészkedett.
7: Mesterlövés volt, uram! Éppen a személyt találtad el!
5: Na, ennek is vég. De egy lovat széttéptek a bestiák.
8: Kemény vidék ez, uram. Hallod, egy lovunk az mégis elpusztítottak. Nem lesz itt könnyű dolgod.
1: Pedig Ahmed a főminiszter azt mondta, menjek csak nyugodtan, kellemes utam lesz.
8: Uram, óvakodj a főminisztertől, Ahmed gonosz ember.
1: Hogy lehet az? Hiszen urunk a Nagy Kán nagyon kedveli.
8: Mert nem ismeri a képmutatót, de a nép gyűlöli, mert tudja, hogy hamis.
1: Köszönöm a jó tanácsaidat, Péter. Majd résen leszek. Néhány nap múlva megérkeztünk Csulien kormányzó hegyi országába. A kormányzó betegséget színlelt, mert kiderült, hogy az adóbevételekkel és a begyűjtött drágakövekkel nem tud elszámolni. Csupán egy kis zacskó gyönge minőségű türkiszkék gyémántot találtam az üres kincstárban. Hiába tettünk meg ilyen nagy utat, üres kézzel kellett hazatérnünk. Sietve útra keltünk, hogy mielőbb elhagyjuk ezt a nem kívánatos országot. Egyszer csak két síránkozó szerzetes közeledett felénk, kérve segítsünk rajtuk és népükön. Megígértem nekik, jelentem ügyüket nagyurunknak, amikor Péter figyelmeztetett, hogy körülkerítenek bennünket. Csel volt tehát, mert a bosszút esküdő kormányzó emberei öltöztek szerzetesnek, hogy megöljenek. Más választásom nem volt, kiszórtam a kis zacskó gyémántot. Ezen úgy összevesztek, hogy sikerült elmenekülnünk. De otthon is szőtték ellenem az ármányt.
9: Allah haragja, pusztítsa el ezt a velencei fattyút. A főkamarástól hallom, hogy most meg Indiába küldi a Kán. Felháborító.
10: Erről én sem tudtam.
9: Szép kis főminiszter vagy, a fontos ügyekben nem is avatnak be. Mindig és mindenütt csak ez a Marco. Te pedig még azt se tudod elérni, hogy engem, a fiadat, a Kán kiküldjön valahová követnek.
10: Igazságtalan vagy, fiam. Többször kértem már nagyurunkat, de ő csak legyintett. Fürgébb észjárású ez a fiú, mint mi valamennyi. Nincs senki az egész udvarban, de tán még a birodalomban sem, aki olyan értékes jelentéseket és megfigyeléseket tud küldeni, mint Márkó.
9: Meglásd, apám, nem lesz jó vége ennek a velencei befolyásnak. Hiszen téged lassacskán már egészen kiszorítanak a kán kegyeiből, engem pedig már meg sem lát a nagyúr. Ezt nem tűrhetjük tovább. Cselekednünk kell!
10: Hafiz, testőrkapitány!
11: Parancsára, főminiszter uram.
10: Mondd, fiam, szeretnél testőr ezredes lenni?
11: Legfőbb vágyam, uram, de nincs elég érdemem erre.
10: Majd lesz, fiam, ha okosan cselekszel. Most pedig jól figyelj. Nagy urunk, a kán titkos megbizatással Bengál királyához küldi a hitetlen velenceit. Kalil fiam is vele megy, mint rang második. De ez a velencei nem a mi emberünk. A kánnál ellenünk, igaz hitűek ellen áskálódik, hogy minden befolyásunkat elveszítsük. Ezt pedig meg kell akadályoznunk. Te, Hafiz, hűséges bizalmasunk vagy.
11: Tökéletesen értem, uram.
10: A fontos az, hogy mindenben kövesd Kalil fiam utasításait. Tudod, hogy egy ilyen úton sok minden történhet. Tigris kaland, elefánt csapda. Lényeg, hogy okosan és minden feltűnés nélkül történjen.

0: Ne haragudj, Hafiz, de fogalmam sincs mi a terved.
1: Bízd rám, nagyon egyszerű az egész. Hajnalban alaposan bemázoltam kecskevérrel a velencei lovának a hasát. És ez úgy vonzza a tigriseket, mint a méz a legyet.
0: Jó.
1: A lovak már nyugtalankodnak is, érzik a közeledő tigris szagot.
0: És a velencei nem sejt semmi.
1: Ugyan már, nyugodtan bóbiskol a nyergében. A szolgája pedig íjával babrál.
2: Nézd csak, ott már mozog a sás, óvatos légy.
3: Uram, ébredj! Tigris lapló a sás között.
2: Hogyan? Mi az?
3: Add az íjam. Vigyázz, uram! Egyenesen feléd tart. Na nem baj, majd én eltérítem.
2: Mit csinálsz, Péter? Hova lőttél? Nem ott van a tigris.
4: Vigyázz, Kalil! Szegezd a láncsát, a tigris most felénk fordult.
5: Szerencsétlen Hafiz, rémes tragédia. Szinte föl se foghatom, mi történt.
6: Sose sajnáld, uram, aljas gazember volt, téged akart elpusztítani.
5: Micsoda? Hogy mondhatsz ilyet, Péter? Ha ez így van, miért ő ráugrott a tigris?
6: Azért, uram, mert utolsó pillanatban az ő lova farába lőttem bele nyilamat. Onnan frissebb vér ömlött, mint az a vér, amit a te lovat hasára kentek.
5: Az én lovamra?
6: Bizony, uram. Derék Cezárédat kenték be. Akkor láttam, amikor a ló felágaskodott. Ismert ez az aljas fogás, így csinálják azt azzal, akit el akarnak veszejteni. Ekkor lőttem én tigris helyett Hafiz lovának farába.
5: Drága barátom, köszönöm neked az életemet. Bangala, azaz Bengál után milyen tartományba, mai néven Burmába, majd Vietnamba is eljutottam. Azután a kínai Kathájt tartományok egész sora következett. Itt megcsodáltam a kathái mesterek páratlan ügyességét. Különösen tetszett az a mód, ahogy a kitűnő kathái papírt előállították, és utolérhetetlen porcelán művészetük is. Valami finom anyagból formázzák ki a csodálatosan szép edényeket, vázákat és szobrokat. Ennek kikészítési módját fürkésztem. Azután a robbanó por titkát is szerettem volna megismerni. Ez utóbbit sajnos nem sikerült megszereznem, de a porcelángyártás és a lakkészítés titkait kikémleltem. Nézd, apám, Matteo bácsi, itt a lakkészítés titka, ezen a pergamenten. Ebbe a kivájt bambusznádba rejtettem el.
7: Kincset érő mestermunkát végeztél, fiam.
5: Igen, de majdnem elpusztultam, mert a kathályak rájöttek, hogy kikémleltem féltve őrzött titkaikat. Mindent elkövettek, hogy a pergamentet visszavegyék. Mindenütt a nyomomban voltak. Még itt is lesnek rám. Jó lenne, ha mielőbb visszamennénk Velencébe.
7: Igazad van, Markó. Végre is már 15 éve, hogy esszük a kán kenyerét.
8: Már többször kértem urunkat, hogy engedjen haza minket. De egyre csak azt hajtogatja, nem nélkülözhet bennünket. Mindent megad, csak maradjunk.
7: Igaz, hogy nagy urunk kegyes és jóságos hozzánk, de mégiscsak aranybörtönben vagyunk.
8: Félek, hogy nem látjuk többé Velencét.
5: Egy nap követek érkeztek a távoli perzsa földről, hogy királyuk a hatalmas Argon sah számára megkérjék a kán unokahugának a szépséges Kokacsin hercegnő kezét. Mint hogy szárazföldön lehetetlen volt az utazás, az Indiában éppen akkor dúló háborúskodások miatt a kán úgy határozott, hogy tengeri úton küldi hugát Perzsiába. Úgy esett, hogy apám ebben az időben jelentkezett újabb elbocsájtási kérelmével az uralkodónál.
8: Nagy uram, köszönöm végtelen jóságát, és kérem, bocsásson el minket kegyesen. Nekem feleségem van otthon, akit 17 éve nem láttam, és akit én hitem szerint nem hagyhatok el.
9: Jól van, kedves barátom. Ha most nem adódott volna egy olyan különleges feladat, amit csak rátok bízhatok, talán még most sem mondanék le rólatok. De így arra kérlek, utolsó bizalmi feladatul, kísérjétek el kedves rokonomat, Kokacsin hercegnőt vőlegényének, Argon perzsa uralkodónak udvarába.
8: Boldogan és híven teljesítjük nagy urunk kegyes kívánságát.
9: Nehéz szívvel bocsájtunk el benneteket. Nem is tudjuk, hogy nélkülözzük a becsületes szolgálatotokat. De ha már így van, kívánjuk, hogy szerencsésen térjetek vissza hazátokba.
5: Bensőséges búcsú után a kán fejedelmi ajándékokkal halmozott el bennünket. A hercegnő kíséretében katonákkal, szolgaszemélyzettel együtt mintegy 600-an utaztunk. Mi a főhajón, a hercegnő társaságában tettük meg az utat. Már 3 hónapja úton voltunk, és gyakran meglátogattam a hercegnőt, meghallgatva parancsait, és elszórakoztatva őt. Ostáblázás közben gyakran megakadt a szeme rajtam. Akkor lehettem úgy 38 éves. Egyik nap egy kosárka cukros gyümölcsöt küldtem Péterrel, aki megbotránkozva újságolta, hogy visszafelé jövet hallotta, amint a hercegnő közönséges velencei kalmárnak nevezett. Feltettem magamban, hogy következő látogatásom alkalmával jól megleckéztetem.
10: Ma úgy látszik, nem ízlik a teám, csak kevergetett, pedig nem is forró. Legalább kóstold meg.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Tessék az édességből is.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Szép időnk van ma. A szél is kedvező.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Akkor talán játszunk egy kis ostáblát.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Ennyi, mi van ma veled, messzire, Márkó? Hol vannak a máskor annyira szívesen hallgatott ékes szavaid? Talán valami bosszúságért. De jelenlétemben ezt is illendő elfelejtened.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Majd én szólásra bírlak, ne félj. Ma nem vagy túlságosan szórakoztató, de megértelek. Bizonyára távoli hazádra gondolsz, és lelked már ott időzik. Talán mesélj nekem szép hazádról, akkor megkönnyebbülsz.
5: Parancsára, hercegnő. Velence a földkerekség egyik legszebb városa. Fenséged népével rokon keleti hódítók elől menekülő aquileiai polgárok a tengeren cölöpökre építettek egy várost, amelyből később a közönséges kalmárok csodálatos márványpalotákkal a jelenvilág egyik leggazdagabb köztársaságát, Velencét teremtették. E közönséges kalmárok hajói uralkodnak ma a tengereken. A közönséges kalmárok városukban békét, jólétet és magas műveltséget is teremtettek. Nemességüket nem a véreskező hódítóktól, hanem tehetségüktől nyerték. És most arra kérlek, fenséges hölgy, a közönséges kalmárok legközönségesebbjének, akinek a társasága méltatlan magas személyethez, adj engedélyt a távozásra. Jó éjszakát, fenség!
10: Messzire! Márkó!
11: Annak ugyan kiabálhatsz már.
10: Mondd csak, mi lelte? Ilyennek még sosem láttam.
11: Megbántottad?
10: Én? Hiszen hallottad, milyen nyájas voltam hozzá.
11: Most? De hányszor mondtad közönséges kalmárnak? A szolgája, aki az édességet hozta, jól hallotta ezt, és bizonyára sietett elmondani az urának a véleményedet.
10: Drága daduskám, én olyan szerencsétlen vagyok.
11: Na, tessék. Hát így vagyunk. Mondtam, hogy baj lesz ebből. Királyi mennyasszony, aki a lenézett kalmárba szerelmes.
5: Egyik csendes éjszaka pihenni küldtem a kapitányt, és átvettem a hajóparancsnokságát. Péter inni adott a kutyáknak, és egyszer csak futva jelentette.
12: Uram, figyelj! Hajó közeledik felénk! Ha jól látom, fekete zászló leng rajta! Ezek kalózok! És milyen sebesen jönnek!
13: Mi történt?
14: Riadó, riadó! Fegyveresek a palánkhoz! Jó, hogy jössz, kapitány! Vedd át a parancsnokságot! Én megyek a hölgyekért! Péter, te pedig hozd a bambusztakot, siess!
10: Márkó, mi történik itt?
11: Csak nem a hajós ülják!
14: Nincs idő magyarázatra! A nők siessenek le a raktárakba, és rejtőzzenek el! Hercegnő, téged pedig felvisznek az árbóc kosárba. Ott nem talál rád senki.
10: Szörnyűség, nem, nem. Én itt maradok.
14: Nem hagyom, hogy a kalózok elhurcoljanak. Nagyurunk előtt én felelek testi épségedért.
12: Uram, itt a bambusztok.
14: Köszönöm, Péter. Én felviszem a hercegnőt az árbóc kosárba. Te segíts a katonáknak. Szerencsére a hold elbújt. Jöjjön, hercegnő, fogjál jól a nyakamat. Mindjárt fönt leszünk.
15: Hercegnőt keressétek! Ért a kapjuk a legtöbb váltságdíjat! Ti hárman pedig a kapinokat kutassátok át, és hozzátok ide a bambusznokat! Az is sokat ér!
5: Ne félj, hercegnő! Itt biztonságban vagy.
10: Jaj, de hogy nem félek, hiszen alattunk kiabál a kalóz. Nagyon félek. Hát, ha nem bírnak velük a műeim.
15: Be Ajta! Szavítsátok őket! Barlon is kerítsétek!
14: Ügyesek a mi katonáink. Nézd, az én Péterem úgy harcol, mint egy trójai, igazi hős. Helyettem is odasújt az ellenfél.
10: Jaj, most épp a kalózvezér felé hátrál.
14: És nem látja a szerencsétlen, hogy mi vár rá hátulról. De én nem hagyom a vesztébe roham.
10: Marco, Marco! Jaj, lecsúszott a kötélen éppen a kalózvezér nyakába. Már a földön vannak, birkóznak. Most Marco van felül, most a kalóz. Jaj, Marco, Marco, vigyázzon magára. Szörnyű. Marco, Marco, vigyázz a kalóz, a késhez nyúl. Már szól!
13: Micsoda, te orvul támadsz? Akkor majd én megtanítlak igazi harcra. Lesze! Péter, Péter! Engedd ki a kutyákat!
12: Igenis, uram! Rohanok!
5: Utunk a sok viszontagság, kedvezőtlen szelek, viharok, kalóztámadások miatt másfél évig tartott. Végre Ceylon és Szumátra érintésével Hormozban kötöttünk ki. Bizony ekkorra már a 600 völgyi kísérőből alig néhány tucat maradt. Hormozból már szárazföldön kísértük a fejedelmi menyasszonyt a király udvarába. A király közben elhunyt. Helyette a trónörökös tartott igényt Kokacsin hercegnő kezére.
8: Megérkeztünk, kis hercegnő. Innen már az új vőlegény testőr gárdája kíséri tovább. De adjunk hálát az úrnak, hogy szerencsésen végéhez értünk ennek a nagyon hosszú útnak.
10: Higgy el, Nikoló bácsi, én nem is találtam olyan hosszúnak. Életem legszebb útja volt.
8: De minden útnak vége szakad, és eljön a búcsú.
10: Ettől a perctől nagyon féltem.
5: Sajnos... ennek így kellett lenni. És fenséged majd boldog királynő lesz.
10: Boldog királynő.
5: Aki pár év múlva még a nevünket is elfelejti.
10: Amíg élek, emlékezem rátok. Köszönöm nektek a jóságotokat és gondoskodásotokat.
5: Ég áldjon. Felejthetetlen királynő.
10: Köszönöm, amit értem tettél, Marco. Sosem felejtelek el. És hogy te is emlékezzél rám, fogadd el tőlem gyöngyös aranyfőkötőmet. Isten veletek.
5: Köszönöm. Ide teszem a szívem fölé. És mindig rád gondolok, ha ránézek.
8: Mi pedig induljunk haza, szép Velencébe.
5: Ó, szép Velence. Bizony, nem valami nagy örömmel fogadtál bennünket. Az emberek már ránk sem ismertek. Szavainkat nem is hitték el, míg a sok kincset és ritkaságot nem mutattuk meg. Bizony, Rusticiano, a kapott kincsekből nyugodtan élhettünk volna, de közben ránk törtek a galád genovaiak, s nekem is fegyvert kellett fognom, hogy szép Velencét megvédjük. Most pedig itt sínlődünk elfeledve a börtönbe. Velence egy lépést sem tesz érdekünkben. Köszönöm, Rusticiano, fáradtságodat. Utunk történetének végéhez értünk. Leteheted a tollad. És lehet, hogy igazad van. Ebből, amit lediktáltam, egyszer majd megtudják, ki is volt Marco Polo.

0: Elhangzott a Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán. A szereposztása következő volt. Marco Polo Bicskei Tibor, Nicolo Polo Egri István, Matteo Polo Hindi Sándor, Yusuf Omar Horkai János, Ibrahim Farkas Antal, Kubilaj Kán Gregus Zoltán, Ahmed főminiszter Inke László, Kalil Versényi László, Hafiz Szersény Gyula, Péter Szokolai Ottó, Kokacsin hercegnő Sólyom Ildikó, Örbej anyó Tóth Böske, kalózkapitány Gera Zoltán, egy kalóz Szabó Imre. A műsort Bujtás Amália szerkesztette. A rendező munkatársa Hankó Elemér volt. Rendezte Baksasós László.
1: A hangfelvétel 1968-ban készült.
2: A befejező rész hangzott el. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövőkedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Több mint 1500 migránst mentett ki hajókról a görög parti őrség Kréta partjainál. Az illegális bevándorlók között több tucat kiskorú volt. A kimentettek mindannyian a líbiai partokról indultak, és fejenként körülbelül 3000 dollárt fizettek a csempészeknek. A görög hatóságok információi szerint jelenleg több mint 500 000 ember vár az észak-afrikai országban arra, hogy tovább utazhasson Európába. Mintegy 20 000 ember maradt ivóvíz nélkül a déliráni Szirik kikötővárosában, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót. A térségben az 50 fokot is elérheti a hőmérséklet, a kieső ellátást pedig a helyi vízművek szerint a nem megfelelő föld alatti készletek miatt rendkívül nehéz helyettesíteni. Az időjárásról. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
2: Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Kádár Dóra.

0: Magyar Képzőművészeti Egyetem rendhagyó kiállítással nyitotta meg a Stróbül 170 jubileumi évadot. A fővárosi Epreskert kerítésén nagyméretű táblák idézik meg Stróbül Alajos szobrászművész legendás alakját és munkásságát, és mesélik el a kert történetét. Megtudhatjuk, hogyan kerültek ide a kerítés mögé az eperfák árnyékában meghúzódó szobrok, a barokk kálvária és a gótikus épület töredékek. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Talán kevesen tudják, hogy az itt található műteremházban készítette a mester a budai vár híres Mátyás kútjának alakjait. A halászbástya mellett elhelyezett Szent István lovas szobor monumentális alakját, és itt álltak neki modellt a kor politikusai, valamint a művészeti és kulturális élet kiválóságai. Stróbül Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára emlékezik a Várkert Bazár szabadtéri tárlata is, valamint egy új kiállítás, amely július közepén nyílik. Erről is mesélt Fehér Ildikó, az egyetem rektorhelyettese, akivel az Epreskertben találkoztam. Itt előbb a selyemhernyók uralkodtak, majd pedig híres művészek és szobrok leltek otthonra. De honnan is kezdődik az Epreskert története?
1: Valóban így van, tehát a 18. században itt még eperfák álltak, ugyanis itt a közelben volt egy selyemgyár, és lényegében az alapanyagot ezeken a fákon lévő hernyók biztosították. Innen kapta a kert az elnevezését, és amikor Stróbül Alajos itt megalapította a 19. század utolsó évtizedében a szobrász mesteriskolát, akkor itt ezek az eperfák még mindig itt voltak, sőt, még ma is itt vannak, tehát hogyha körülnéz, vagy bárki a hallgatók közül bárki erre sétál, akkor itt az eperfák árnyékában láthatja azokat a szobrokat, műveket, töredékeket, amelyeket ma az egykori szobrász mesteriskola alapítójának a kertjében, tehát a Stróbül által alapított Epreskertben az itt lévő szobrász hallgatók kiállítanak.
0: Ezt a megbízást, vagy ezt a felkérést egyébként Stróbül Alajos hogyan kapta, mikor kapta? Mert azt tudjuk, hogy még jóval korábban az 1870-es évek végén Huszár Adolf alakított ki itt egy műtermet, iskolát, és annak ihletésére kapott kedvet Stróbül Alajos, hogy csapatot toborozzon.
1: A mintaraz iskola az gyakorlatilag az Andrássy úti épületben, tehát az Andrássy út 71-ben alakult meg. Ugye ennek az eredete az még Pencúrig visszavezethető, és itt az Epreskertben is már voltak olyan épületek, ahol a mintarajziskola működött, és ennek a mintájára hozta létre Stróbül lényegében a szobrászmesteriskolát, aminek ő volt az első tanára, és gyakorlatilag még ma is a szobrász tanszék az abban az épületben, azokban a műtermekben működik, ahol annak idején Stróbül is alkotott.
0: Tulajdonképpen 4 évtized fémjelezte az ő munkásságát.
1: Gyakorlatilag igen.
0: Ezt a jubileumi évet egy nagyon különös eseményen, mégpedig egy jelmezes mulatsággal indították el, még farsankor. Ennek az eseménynek van valami köze egy korábbi eseményhez.
1: Valóban ez így van. Úgy gondoltuk, hogy úgy próbáljuk megszervezni ezt az évadot, ahogyan a mesterhez illik. Tehát nem valamiféle tudományos kollokviummal, hanem olyan módon indítjuk, ami Stróbül egyéniségéhez illik, és ezért esett a választás egy kosztümös jelmezes ünnepségre itt az Epreskertben, február 14-én idén, tehát a farsang utolsó napján. Ugyanis több legenda, történet is maradt fenn arról, hogy Stróbül itt az 1900 körüli évtizedekben jelmezes ünnepségeket rendezett. Ő maga is beöltözött történelmi jelmezekbe, a tanítványai is, illetve hívott vendégeket, itt a kertben színházi előadásokat tartottak. Sőt, a műcsarnokban volt egy jelentős, egy nagyobb méretű kiállítás, amelynek az út a halhatatlanság forrásához címet adták, és ez volt lényegben talán a legnagyobb ilyen jelmezes megmozdulásuk, és emiatt is gondoltuk, hogy annak a kiállítása kiállításnak, amit nyáron tartunk a főépületben, ezt a címet adjuk, hogy hát erre a címre utal a kiállításunk is, a halhatatlanság forrása.
0: Megidézi az Epreskerti mindennapokat és a művész munkásságát egy kerítés tárlat is, amely szintén ekkor, tehát a mulatság idején februárban nyílt. Választ kapunk részben arra is a képek láttán, hogy miért is hívták Strobla Lajost Epreskerti várúrnak.
1: A kerítés kiállításnak az adta az apropóját, hogy úgy gondoltuk, hogy itt a 6. kerület közepén fontos lehet az itt lakóknak, vagy akár minden nap erre sétálóknak, vagy a turistáknak, hogy tudják azt, hogy itt mi is történt annak idején ebben a kertben, milyen események, művészeti jelentőségű értékek vannak itt még mindig a kertben, hogy mik történtek, és azért gondoltuk, hogy ez a kerítés kiállítás összesen, ami ugye 40 tablóból áll, segíthet az erre járóknak megismerni ezeket a műveket, illetve ezeket a történeteket, amik a kerthez kapcsolódnak. Legkiválóbb, legjelentősebb szobrászművészeink, ők mindannyian itt tanultak ezekben a termekben, ezekben az épületekben, készítették az első munkáikat.
0: Ha már tanítványokat emlegetünk, idézzünk is fel egy korabeli interjút még az 50-es évekből, amikor a Magyar Rádiónak Istók János, Strobl Alajos egykori tanítványa mesélt a mesterről.
2: Müncheni tanulmányom után 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Korának legkiválóbb embereit mintáztak. Nagy állatbarát volt. Az Epreskertben egész állatsereglete tartott a legkülönbözőbb állatokból. Vörös frakkos majma és Cézár nevű kutyája műtermében is jelen lehettek. Szerette az ünnepi estéket. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét, és modellt üljenek neki. Minden hajnalba lóra ült, az Epreskertben megfújta a kürtjét, és kilovagolt a Stefánia útra, s én biciklin kísértem a mestert.
1: Idejében is ez az épület, tehát a mai szobrász tanszék egy nagyon fontos, ha lehet így fogalmazni, kulturális központnak számított. Ugyanis Strobl nagyon sok kiemelkedő, jelentős, tehát a kulturális életben és a politikai életben fontos szerepet betöltő kortársáról készített szobrot, portrészobrot, és ők mindannyian ide jöttek, Ferenc Józseftől kezdve lehetne sorolni a kortársakat, ők mindannyian itt jártak és részei voltak lényegében ennek az életnek, ami itt zajlott.
0: Mutatja a tablókiállítás egy-egy képe, hogy hogyan választott modellt, illetve hogyan választott egy-egy népszerű művész megörökítésére társmodellt. Strobl Alajos például volt egy gondolata, hogy Jókai megformálásakor megörökíti majd a Jókai műveket olvasó olvasókat is.
1: Igen, az olvasó lányok megformálásához ugye tudjuk, hogy a családtagjai, lányai öltek modellt, de hát sok legenda övezi az ő személyiségét, akár ebben a tekintetben is, vagy ebben a témában, hogy hogyan választott modelleket. Például tudjuk azt, hogy a Lukács fürdőbe járt Strobl rendszeresen, volt úgy, hogy ott kért fel egy-egy atlétikus modellt, aki aztán egy-egy történelmi szereplőjéhez modellt ült.
0: Eszünkbe juthat Toldi Miklós alakja például, de Toldi Miklósról rögtön Arany János szobra a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében van. itt az Epreskertben milyen ikonikus alkotásokat láthatunk, ha csak a rendezői balra nézek, a 19. századból még távolabbra, még messzebb repülhetünk az időben.
1: Igen, az Epreskert központjában helyezkedik el a Kálvária, ami egy barokk épület, tehát sok szempontból talán az egyik legrégebbi műtárgy, ami itt van. Ez is Stróbel a Lajosnak köszönheti azt, hogy itt van, illetve hogy túlélt, ugyanis ez eredendően a 8. kerületben lévő Kálvária téren volt felállítva, tehát ez egy eredeti barokk épület, amit a 19. században az akkori polgármester, városvezetősége úgy döntött, hogy lebontanak. Úgy volt, hogy megsemmisül. Azonban Stróbel a Lajosnak köszönhető, hogy ő ekkor közbelépett, és elkérte magát az épületet. Részekre bontották, elemeire, és itt a kertben lett ez felállítva. Nem csak a szépsége és ez a koncentrikus körökből álló alaprajzi szerkezete az, ami nagyon érdekes, hanem ez sikerült beemelni a Képzőművészeti Egyetem kiállítási helyszíneinek a körébe. Belső térben kiállításokat szoktunk rendezni.
0: És hogyha kicsit távolabb nézek a lépcsősorhoz, látok egy állatot, Szent István lovát?
1: Igen, tehát a Stróbel műterem ház oszlopos csarnoka alatt őrizzük azt a gipsz lovat lényegében, ami az alapja volt, ez alapján készült, az a Szent István lovasszobor, amely ma a Mátyás templom mellett található.
0: És hogyha már Mátyás nevét említjük, a családi legendáriumból is tudjuk, illetve a művész alkotásai is igazolják, hogy neki nagyon fontos történelmi személyiség volt Mátyás király, illetve a Hunyadi család.
1: Visszautalva az előbb említett jelmezes kosztümös felvonulásokra, ő gyakran öltözött Mátyás korabeli jelmezekbe, szerette felidézni ilyen módon is a történelmet. És hát a Mátyás korhoz kapcsolódó legemblematikusabb műve, ugye a Mátyás kút, ami fent van szintén a várban.
0: A várban és a Várkert bazárban is látható egy szabadtéri tablókiállítás, ahol a család régi fényképeit, dokumentumait nézhetjük meg. Itt találkoztam Stróbel a Lajos unokájával, Stróbel a Lajossal, aki néhány gondolattal felidézte híres nagypapáját.
2: Imádta a természetet, vadászott.
0: Ha már a vadászatot mondja, az egyik leggyönyörűbb alkotása itt a budai várban a Mátyás kút.
2: Hogyne, hát ez egy nagy érdekes. Egyik kutyát, azt a Vorosilov még elvitte magával.
0: A legenda és szerint a háború
2: igen,
0: idején?
2: A háború idején, mikor jött a Vorosilov, neki ez nagyon tetszett az a szobor, és akkor a Zsiga bácsi, kisvadon Szobó Zsigmond csinált egy új kutyát oda.
0: Egy kopót vadászkutyát.
2: Igen, ugyanúgy, de és akkor apám mondta, hogy nem olyan szép, mint a eredeti volt, és akkor Zsiga bácsi azt mondta, hogy a családi használatra jó lesz.
0: Egyébként jó sok állat szerepel azon a jeleneten, ugye?
2: Szeretett állatokat, még direkt mondta, hogy állat, szóval még kiment az állatkertbe, hogy hogy néz ki egy állat? Együtt élt a természettel.
0: Tudom, hogy Mátyás király, mint történelmi személy, fontos ihlető volt az ő művészetében, Stróbel a Lajos szobrászatában.
2: Azért lett az öcsém Mátyás, az ott a csúcs.
0: Négyen vannak unokák, ugye?
2: Igen, nekem 11 unok van, abból három még Stróbel fiú. Várom majd, hogy az ifjú Stróbel a Lajos is megjöjjön, még akkor még élek.
1: Azt a szerepet tölti be Stróbel Mátyás kútja, talán Budapest műemlékei között, mint Rómában a Trévi kút.
0: És hogyha már Rómát hozzuk szóba, akkor itt például az egyik kiállítási tabló azt is fölidézi, hogy hogyan is tanult meg a család maga Stróbel a Lajos is olaszul.
1: Igen, a tablókon fontosnak tartottuk ezt is megemlíteni, hogy nagyon szoros itáliai kapcsolatai voltak Stróbelnak, elsősorban Carrarával, tehát a carrarai kőbánya miatt, carrarai szobrászokkal. Borovi Dániel művészettörténész kutatásaiból tudjuk, hogy többször jártak itt az Epreskertben Carrarából érkező munkások, szobrászok, sőt a családokkal is jó kapcsolata volt a Stróbel családnak. Itáliai szobrászoknak a leányai gyakran itt nyaraltak például az Epreskertben. A Bajza utca és a Szondi utca sarkán van egy talán 4 vagy 5 szintes épület. Annak a legfelsőbb szintjén volt a Stróbel családnak a lakása, úgyhogy közel.
0: Bárhol járunk a fővárosban, vagy akár vidéki színhelyeket is mondhatunk, például Heves vármegye székhelyét, láthatunk Stróbel a Lajostól köztéri szobrokat és egyéb alkotásokat, de innen az Epreskertből még melyiket említeni a különlegessége okán?
1: Hát ami nem konkrétan az ő munkája, viszont az ő személyéhez szorosan kötődik, ez a kolozsvári testvéreknek a Szent György szobra, aminek a történetét szintén elmeséli az egyik tabló. Most aki erre jár a kerítés kiállítás egy tablóján, ezt részletesen olvashatja, ugyanis ennek is egy érdekes története van. A 19. század végén a magyar állam rendelt másolatokat erről a szoborról, több is készült, és amikor ez Stróbül tudomására jutott, akkor ő is jelentkezett, hogy ő is kér ezek közül egyet, és azt itt állította fel az Epres kertben. Úgyhogy több másolat is létezik erről a szoborról, ugye az eredeti az Prágában található, van ugye egy Kolozsváron, de Budapesten is, a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán is van egy, és van egy itt nekünk a kertben is.
0: Fehér Ildikót, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettesét hallottuk, aki az Epreskerti kiállításról mesélt, és folytatjuk a felfedezőt a kurátorral, a tablókiállítás kurátorával, Borovi Dániel művészettörténésszel, és Szőke Gábor szobrászművésszel, aki pedig a Várkert bazárbéli szabadtéri tárlatot nyitotta meg a közelmúltban.
3: Szokták úgy emlegetni, hogy a millennium egyik meghatározó képzőművésze, szobrászművésze. Ebben a korszakban már kiegyezés után Budapest elkezdett határozott léptékben fejlődni. Hát ekkor megépült a Margit híd, Operaház, Nyugati pályaudvar, Keleti pályaudvar, Kiskörút, Nagykörút, rengeteg minden, és óriási szerepe volt a képzőművészetnek, a szobrászművészetnek, emlékműállításnak, hogy Bécs mellett Budapest is egy meghatározó város legyen.
0: Identitásteremtő,
3: és ehhez ennek az egyik főszereplője volt Stróbl Alajos és a munkássága. Gyakorlatilag Stróbl Alajos, Zalagyari, Fadrusz János voltak talán a millennium legismertebb, leglátványosabb szobrokat létrehozó művészei, és ezen belül is Stróbl Alajos, akinek az egész élete egy nagyon izgalmas és nagy karakterű életmű, gyakorlatilag onnantól kezdve, ahol én is jártam a Képzőművészeti Egyetem, ma előtte főiskola volt, és előtte pedig a mintarajziskola, azt is Stróbl Alajos alapította például a tanszék.
0: Tehát önnek is ihlető forrást adott maga a helyszín is, az Epreskert, illetve Stróbl Alajos munkássága is művészként.
3: Abszolút egyébként, ahova jártott a Képzőművészeti Egyetemnek az Epreskert, ami az Andrássy úton két megállónyira van a Andrássy úti főépülettől, ott gyakorlatilag az 1800-as évek óta folyt a szobrász oktatás, és Stróbl Alajosnak ott volt a műterme. Az egész korszak egy ilyen hihetetlen, izgalmas történet lehetett, telkeket felparcellázták, és Bencúr Gyula festi, meg...
0: A festőiskola nagymesterei.
3: Nagymesterek beköltöztek, és ott zajlott egy hatalmas művészeti élet, és hát az egész művészetnek egyébként sokkal nagyobb szerepe volt, szerintem, mint a mai világban, de csak belegondolunk abba, hogy mondjuk egy ilyen a várban látható Szent István szobor avatásán hány ezer ember vett részt, hogy milyen figyelem kísérte ezeket a munkákat a művészeknek.
0: És az is egy jeles dátum, hiszen 1906 május 21-én, 120 évvel ezelőtt leplezték le ezt az alkotást, amelynek egyébként a gipsz mintája éppen az Epreskertben látható is a mai napig. Izgalmas, amit elmondott, és izgalmas a kutatónak, Borovi Dániel mesterségének címeres Stróbl kutató.
4: Hát ez elég messzire vezet vissza, én művészettörténészként végeztem az ELTE-n, és a diplomamunkámat Ferenc József és Erzsébet magyarországi reprezentációjáról írtam, és mivel ugye Stróbl az egyik legjelentősebb alkotója, a korszaknak, ezért természetesen ő is számos alkotást készített az uralkodó párról, tehát már ekkor is megjelent az ő figurája.
0: Ferenc József szívesen ült modellt, de a felesége Erzsébet királyné nem volt valóságosan modellje Stróbülnek, ugye?
4: Valóságosan nem, vagyis valószínűleg nem. Stróbl Alajos volt az első olyan magyar szobrász, akinek Ferenc József modellt ült. Ennek a pontos körülményeit nem ismerjük, azt tudjuk, a családi emlékezet őrizte meg ezt a változatot, hogy amikor az operaház elkészült, akkor ott is szerették volna elhelyezni az uralkodó mellszobrát, és eredetileg Ibl Viktor Tilgner pozsonyi származású bécsi szobrász mellszobrára gondolt, hogy annak egy újabb példányát helyezik el a budapesti operában is, de végül is az volt a közmegegyezés végül, vagy volt egy ilyen törekvés, hogy magyar szobrász készítse el a magyar operába az uralkodó szobrát, így esett a választás Stróbla Lajosra, úgyhogy ő volt az első magyar szobrász, akinek Ferenc József 1884 tavaszán modellt ült. Ugye Erzsébet királyné esetében ez egy kicsit más, mert 30 éves kora után már nem szívesen keresett fel sem fotóműtermet, sem művészeknek nem nagyon ült modellt.
0: A trónörökös halála után.
4: Nem sokkal hamarabb. Ugye Rudolf trónörökös 1889-ben hunyt el, de Erzsébet már 20 évvel korábban úgy döntött,

0: 8 példányát állították fel országszerte, és ezekbe például a gipszeket nem is számítottuk bele, tehát ezek kifejezetten a Strobl műterméből kikerült, általában bronz vagy márvány példányok.
1: Amikor azt mondjuk, amire egyébként Gábor is utalt, hogy igazi életművész volt, és az élet is a tenyerén hordozta, tehát nagyon szép ívet rajzolt a pályája már nagyon korán, hiszen a történelmi Magyarország legészakibb részén a Felvidéken született, de tanult sok helyen végül itt a fővárosban otthonra. Lehet. Mi volt az a különös életstílus, amit ő képviselt művészként is, mesterként is, hiszen nagyon sok tanítványt is vonzott maga mellé.
0: Igen, hát ugye nagyon fontos az Epreskert, mint helyszín, amiről a korábbiakból már szó esett. A nevét onnan kapta, hogy ez egy eperfa erdő volt eredetileg, egy mesterségesen telepített eperfa erdő, amit azért hoztak létre, hogy itt selyemhernyókat tenyészenek. Ezt követően született az 1870-es években döntés arról, hogy művészek kapnak ezen a területen parcellákat, hogy itt építsék fel a műtermüket. Egy részén magán műtermek épültek fel, tehát művészeknek a saját műteremvillái, a másik részét pedig a mintarajztanodához kapcsolták, tehát gyakorlatilag itt jött létre a festészet és a szobrászati mesteriskola, és itt épült fel a szobrászati mesteriskolának is a műteremháza, amely egyben a vezetőnek, Strobl Lajosnak is a műterme lett, úgyhogy gyakorlatilag ez a szobrászképzés bázisa azóta is.
1: Ezt a történetet, illetve ezeket az eseményeket bemutatja a tabló kiállítás is, amelyet éppen ott szó szerint az utca emberének képzeltek el ön kurátorként, hogy föl tudjuk idézni a családi élet fontos pillanatait, a munka, nagyobb alkotások egy-egy fázisait, de ugyanígy családi archívumból, korabeli dokumentumokból építkezett az a kiállítás is, amelyet tehát a Várkert bazárban láthatunk.
2: Olyan művészről beszélünk, aki 40 évig folyamatosan dolgozott, nagyon gazdag életműve van.
1: Igen, sétáljunk akár a Zeneakadémia felé, a Jókai tér irányában, mehetünk a Halászbástyához, vagy éppen a Vár több pontjára, a színhelyére. Vannak izgalmas és emblematikus köztéri szobrok és egyéb alkotások, de mi volt az, ami önnek először felkeltette a figyelmét, vagy művészként is esetleg inspirációt adott önnek szobrászként?
2: 80-es koromtól 4-5 éven keresztül jártam a Nemzeti Galériába rajzolni, tanulni. Volt ott egy ilyen rajzműhely, egy ilyen kreatív rajzműhely, úgy hívták, hogy gigműhely. Péntekenként vitt fel anyukám. És mindig a Mátyás kút és a Csikós szobor között mentünk el. Ott nekem a Mátyás kút gyerekkorom volt az egyik, hát nyilván egy látványos teátrális szobor kompozíció, és nekem ez egy meghatározó élmény volt. Ugyanígy a Csikós szobor is, illetve van is olyan szobrom egyébként, ami a Mátyás kúthoz kapcsolódik, ókor óta ez egy ilyen pénzt bedobálnak a turisták, vagy a,
1: mint
2: nem a turisták, hanem a városlakók a kútba, és akkor ennek van egy ilyen jelentése, vagy ilyen áldozati valami. Például van a Úri utcában egy szobrom, egy palaszaténi szobrom, ami a kútból jön ki, ezekből az érmékből életre kell. Ez egy ilyen apróság, de hogy mármint, hogy egy, ez onnan jutott eszembe a Mátyás kútról. De a Csikós szobor is, ami most átkerült az eredeti helyére, az is egy emblematikus szobra. A Szent István szobor, Sulek Frigyes tervezte talapzattal és környezettel. Lehetne sorolni, tehát igazából Strobl Lajosnak érdemes nézni külön-külön a korszakait is, ahogy a személyiségábrázolással halad, és egyre szuggesztívebbek a szobra, és a realizmus az nem arról szól, hogy valamit lemásoljon vagy ábrázoljon, hanem hogy megjelenjen egyre inkább a belső személyisége az ábrázolt személyeknek, de hát mondjuk, amivel egy hatalmasat futott a Párizsi világkiállításon, az Anyánk című szobor legkorábbi munkái közé tartozik, ott már ez abszolút jelen van, és egy gyönyörű magyar szobrászatnak az egyik legfontosabb szobra lett.
1: Sőt, ezt az alkotást most aktualitása is van, meg is nézhetjük a Nemzeti Galéria kiállításán egy válogatástárlaton, amely a millenniumra emlékezik. Visszatérve egy fél mondattal a kutatásra, van olyan új információ, vagy dokumentum, archívanyag, bármilyen korabeli forrás, amely gazdagítja a tudásunkat Strobl Lajosról, és amely esetleg majd a nagy közönségnek is megismerhető lesz a későbbiekben?
0: Természetesen igen, ugyanis az emlékévnek egy fontos eseménye lesz, hogy megjelenik Stroblnak az életműkatalógusa a Holnap kiadó és a Strobl Lajos emlékhely alapítvány közös kiadásában. Ez lesz gyakorlatilag az első olyan kötet, amely tételesen bemutatja Strobl mostani tudásunk szerint összes alkotás. kiállítását. Ugye itt több mint 400 szoborról van szó, és ennek a szerkesztésén dolgoztam, ugye Szatmári Gizella művész

0: a történész készítette a kéziratot, és ezt gazdagítottuk aztán a szerkesztés során az egyes művek bemutatásával.
1: Tulajdonképpen annak a 4 évtizednek a felidézésével, amelyről Gábor beszélt, hogy 40 évig aktív volt.
0: Gyakorlatilag igen, hiszen ugye a 70-es évek közepén indul az életmű, és egészen a haláláig 1926-ig alkot, tehát az utolsó alkotások a halál előtti évből, 1925-ből származnak. Valójában több is, mint 40, tehát szinte 50 évet fog át ez az életmű, és egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok és nagyon sokféle dokumentum is maradt fenn, és a család őrizte meg a hagyatéknak egy jelentős részét, azért mondom, hogy egy jelentős részét, mert egy kis része megsemmisült még a 20-as években, amikor a felvidéki birtokukon Liptóújváron tűzütött ki, de ahhoz képest, hogy itt volt közben 2 világháború, elképesztő gazdagságban vannak a családnál, mind irathagyaték, tehát levelek, kinevezések, de ami még gazdagabb, az a fotóhagyaték, ugyanis a családban többen is fotóztak, és Stroblnak a bátyja hivatásos fotós volt, a sógornője is. Igen, tehát ők egy házaspárként működtettek egy céget Bécsben, üvegnegatívjai közöttük sztereó üvegnegatívok is mind megtalálhatók ma a családi hagyatékban, és ezeknek a digitalizálásával is nagyon sok új információra tettünk szert az elmúlt fél évben.
1: Beszélgettünk akkor tehát 2 szabadtéri tárlatról, de nyílik egy harmadik most nyár közepén.
0: Igen, így van, július közepén nyílik a Képzőművészeti Egyetem főépületében egy nagy Strobl életműkiállítás, amelynek én vagyok Erős Apolka szobrászművész mellett a kurátora. Olyan alkotások is kerülnek majd a nagy közönség elé, amit soha nem lehetett még látni kiállításon.
2: Kedves hallgatóink! Strobl Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára emlékeztünk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Schwarz Nóra és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter nevében is. Kádár Dórát hallották. Hamarosan a Krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina főbb híreink, először röviden.
2: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
1: Mintegy 20 ezer ember maradt ivóvíz nélkül a dél-iráni Szirik kikötővárosban, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót.
2: Este egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet, most az északkeleti járásokban variasztás az zivatarok veszélye miatt.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
2: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
1: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
2: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
3: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
1: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát.
2: Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnorhirszkben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért.
1: A déliráni Szirik kikötővárosban mintegy 20 ezer ember maradt ivóvíz nélkül, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót.
2: A térségben az 50 fokot is elérheti a hőmérséklet, a kieső ellátást pedig a helyi vízművek szerint a nem megfelelő föld alatti készletek miatt rendkívül nehéz pótolni. Az amerikai hadsereg azután mérte a csapásokat a régióra, hogy Washington szerint egy iráni drón korábban eltalált egy amerikai helikoptert. Irán válaszul öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba.
1: A zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt.
2: Belfastban és más településeken a jó részt fiatalokból álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel. A rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma állítanak bíróság elé.
1: A görög parti őrség több mint 5000 migránst mentett ki hajókról Kréta partjainál. Az illegális bevándorlók között több tucat kiskorú volt.
2: A kimentettek mindannyian a líbiai partokról indultak, és fejenként körülbelül 3000 dollárt fizettek a csempészeknek. A görög hatóságok információi szerint jelenleg több mint 500 000 ember vár az észak-afrikai országban arra, hogy tovább utazhasson Európába. A görög parlament tegnap ratifikálta az uniós migrációs és menekültügyi paktumot, amelynek része az EU határain kívüli befogadó központok létrehozása. Görögország ezügyben két afrikai állammal tárgyal.
1: Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
2: A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
1: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
2: Posfai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunrán kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
4: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
1: Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot.
2: A hatóság sajtófőnöke elmondta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő. Különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Edmond Norbert kitért arra is, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
5: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatóság az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcokról, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
1: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme.
2: A lángok hajnalban az egyik csarnokban törtek fel. A tűz gyorsan terjedt és több tízezer négyzetméteren égett, de sikerült eloltani. Senki nem sérült meg. A gyár a város szélén lakott területen fekszik, ezért annak 600 méteres körzetében kitelepítették az ott élőket, összesen 71 embert. Voltak, akiket a polgármesteri hivatalban helyeztek el, mondta a település vezetője. Máté Antal hozzátette, az élelmiszerfeldolgozó több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát.
6: A gyár tulajdonosaival, vezetőivel már megkezdtük az együttműködést, az egyeztetést, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek nyilván most egy rövid idei szabadság után majd a munkát biztosítani. Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet, a szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
1: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Veslin Bettina és Ciprusz Éva. Krónikával legközelebb majd 16 órakor várjuk Önöket.
7: Műsorajánlat.
8: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
9: Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak, nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyiek számára? És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata?
8: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
11: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
10: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
12: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
10: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Kedvencem applikáció, magyar fejlesztés segíti az elveszett kutyák és macskák gyors hazatalálását.
14: Megnyomunk egy gombot, a közelben lévő összes felhasználó megkapja az értesítőt a telefonjára, ugye már ez paraméterezhető, hogy milyen távolságban menjenek ezek az üzenetek, plusz megjelenik a közösségi médiában egy egységes poszt, egy üzenet, és a weboldalunkon is, meg az applikációban is egy ilyen kereső rendszerbe bekerül.
13: Közösségi veteményes Sopronban, biogazdálkodás és közösségépítés a botanikus kertben.
15: Az ágyásoknak az alján farönkök, különböző vastagságú szárazágak, galjak vannak, aztán zöld hulladék, levelek, és aztán a végén kapott egy humuszréteget. Ez a szintű rétegezett felépítés, ez a következő jó pár évre megalapozza a növényeknek a tápanyagforrását.
13: Elpusztíthatatlan tárgyak, fenntarthatóság és emlékezet a Skansen Elpusztíthatatlan tárgyak című kiállításán.
16: Azt a feszültséget próbálja meg érzékeltetni, ami a hagyományos paraszti tárgyalkotó kultúra és a fogyasztói társadalom tárgykultúrája között van. A hagyományos parasztiban a tárgyak generációkra készültek. Ezzel szemben a fogyasztói társadalom tárgykultúrája alapvetően a gyárts, használj, dobjel elvére épül.
7: Trendidők.
13: Sok gazdi rémálma, amikor nyoma vész a kedvencének. Ilyenkor minden perc számít, a keresés pedig gyakran a közösségi oldalakon kezdődik. Egy magyar fejlesztésű alkalmazás ezt a folyamatot gyorsítaná fel. Az eltűnt állat adatai pillanatok alatt eljuthatnak azokhoz, akik a közelben tartózkodnak. A kedvencem applikációról Kovács Áron kérdezte Lampert Krisztiánt, a fejlesztőt.
17: Honnan jött eredetileg az ötlet, hogy elveszett állatok megtalálását segítő alkalmazást fejleszten?
14: Ez onnan indult ki, hogy a kutyáimnak kullancs időszakban adunk ilyen kullancsvédőszereket, és bementem az egyik boltba, és megkérdezték hány kiló. És nem tudtam erre válaszolni, és mondtam, hogy esetleg valami központi rendszerben nem tudják megnézni. Annyit mondtak, hogy ilyen rendszer nem létezik, és akkor jött az ötlet, hogy ezt le kell fejleszteni. Tehát, hogy legyen nekem egy saját adatbázis, amivel tudom vezetni, hogy a kutyáimnak mi a testsúlyváltozás, mi az egészségügyi adat, és akkor mindig kéznél van. Na, ha már ezt elkezdtem fejleszteni, akkor láttam egy olyan problémát is az interneten, hogy tudom, hogy nagyon sok állattartó van Magyarországon, és tudom nagyon jól, hogy milyen érzés az, amikor nyitva fennad a kapu, és elszökik egy állat, mert már is tapasztaltam egy ilyen rossz élményt, és akkoriban még nem volt ilyen közösségi média, tehát akkor még plakátozás ment, és nagyon-nagyon nehezen lehetett az interneten olyan helyet találni, ahol fel tudtuk adni a hirdetést, és tényleg nagyon lassan ment az információ áramlás. És nem az volt, hogy mint most, hogy kiteszek egy posztot, vagy kiteszem ide, és akkor gyorsan mindenki elkezdi osztogatni, hanem tényleg ment az idő. Viszont most egy másik problémával szembesülünk, hogyha megtörténik a baj, elkezdünk kapkodva posztokat kitenni, és olyan szinten fel van gyorsulva az információ áramlás, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát, hogyha most kiteszünk egy posztot, lehetséges, hogy majd valaki megosztja valahol valamikor, és lehetséges, hogy ott egy adminisztrátor később fogja beengedni, de lehet, hogy soha nem fogja beengedni. Az is egy nagy probléma, hogyha én látok egy posztot. Mert is volt élő példa, látok egy posztot, hogy találtunk egy kutyát, vagy találtunk egy macskát. Tovább görget, görgetek, és azt veszem észre, hogy a gazdi is kitesz egy posztot, hogy elhagytam a kutyát, és megpróbálom újra megtalálni a posztot, és nem találom. És ez egy iszonyat nagy probléma. És mindenki csak az idő megy. Maga az applikáció pontosan erre ad egy megoldást, mert pontosan azt adja, hogy képzeljük el ezt, mint a felplakátolt oszlop, hogy a zsebünkben van a plakát mindig. Elszökik a kutyus, megnyomunk egy gombot, a közelben lévő összes felhasználó megkapja az értesítőt a telefonjára, ugye már ez paraméterezhető, hogy milyen távolságban menjenek ezek az üzenetek, plusz megjelenik a közösségi médiában egy egységes poszt, egy üzenet, és a weboldalunkon is, meg az applikációban is egy ilyen kereső rendszerbe bekerül.
17: És általában mit tapasztal egyébként ma Magyarországon többnyire az emberek mennyire ügyelnek a házi állatok biztonságára?
14: Nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim vannak, főleg az applikáció indulásának a pár hetében volt egy olyan esetünk, hogy egy kutyus kiszökött, és a tulajdonost a munkahelyén hívták föl, tehát a szomszédai hívták föl, hogy kiszökött a kutyája, az applikáció bejelentett, és kevesebb mint 10 perc alatt meglett a kutya, mert azok az emberek, akik ott voltak a környéken, megkapták az értesítőt. Tehát ennyire érzem azt, hogy az embereknek nagyon fontos. Az emberek hajlandóak segíteni a másiknak, csak kicsit szétszórt a kommunikáció. De azt is tapasztalom, hogy igen, tehát ha nem is bilétás megoldással, de most már nyomkövető megoldással, mindenhogy próbálnak az emberek tudatosabban odafigyelni.
7: Trendidők.
13: Közösségi veteményest alakítottak ki a Soproni Egyetem botanikus kertjében, ahol az egyetemi közösségek együtt kertészkedhetnek és kapcsolódhatnak ki. A korábban parlagon álló területen magaságyások és egy különleges hügel, vagyis dombágyás is helyet kapott, amelynek a legfontosabb jellemzője, hogy vázát különböző fahulladékok, korhadékok adják, de más komposztba illő hulladék is kerülhet bele. A kertet természetes módszerekkel védik a kártevőktől. Kloiber Alexandra a részletekről Péter Falvi Ágnessel, a Soproni Egyetem botanikus kertjének vezetőjével beszélgetett.
15: A magaságyás ötlet ez a Herman Ottoszak kollégistáktól származik, a kivitelezés pedig egyetemi pénzből, illetve pályázati forrásból valósult meg.
18: Mik vannak itt?
15: Van 6 darab dupla, 3 darab egyes magaságyás, és 2 darab hügelkultúrás dombhát ágyás.
18: Mit kell ezekről tudni, hogy épülnek fel, milyen koncepcióval?
15: Alapvetően az volt a cél, hogy itt csak természetes anyagok felhasználásával, illetve amit a kertben úgymond hulladékként hasznosul, zöld hulladék, azt itt a magas ágyásokba fel tudjuk használni, tehát az ágyásoknak az alján farönkök, különböző vastagságú szárazágak, galjak vannak, aztán zöld hulladék, levelek, és aztán a végén kapott egy humuszréteget. Ez a szintű rétegezett felépítés, ez a következő jó pár évre megalapozza a növényeknek a tápanyagforrását. A hügelkultúránál ugyanígy megvannak ezek a rétegek, és amit még kihangsúlyoznék, hogy az ágyásokhoz automata csepegtető öntözőrendszer is működik. Az öntöző vizet pedig esővízzel oldjuk meg, hiszen itt a botanikus kert gazdasági épületéről összegyűjtött esővízzel és szikkasztóval van összekötve ez a csepegtetőrendszer, tehát hogy csak abban az esetben, hogyha mondjuk hosszabb aszályos időszakok vannak, és elfogyott az az esővíz, amit mi itt összegyűjtöttünk, akkor kapcsol rá a vezetékes hálózatra, de ez például a tavalyi évben teljes mértékben esővízből tudtuk öntözni az ágyásokat.
18: Vannak már itt palánták, többek között zöldségpalántákat látok, illetve van eper is. Kik gondozzák majd, és kik ültetik ezeket a növényeket?
15: Ezt a kertet azért is neveztük el közösségi kertnek, mert azt gondoltuk, hogy ennek célja lenne az is, azon kívül, hogy persze finom zöldségeket termeljünk benne, de elsősorban az a célja, hogy egy kicsit az egyetemi dolgozóknak, kollégáknak adjunk teret, hogy valahol összegyűlhessenek, vagy mondjuk munkaidőn kívül ebédszünetben akár kicsit kikapcsolódhassanak, hiszen itt a kert egy ilyen eldugott kis szegletében teljes nyugalomban és madárcsicsergésben elfogyasztani az ebédet, közben mondjuk szedni egy kis petrezselymet a szendvicsbe, vagy egy paradicsomot, az szerintem a kikapcsolást a munkából megölje a mindennapi bókuskerékből.
18: Elégedett most így egy-két alkalom után mit lát? Rendesen elültették a palántákat, gondozzák.
15: Nagyon lelkesek voltak, a kollégák között ezt meghirdettük, csapatok jelentkezhettek egy-egy magas ágyásra. Azt mondjuk kihangsúlyoztuk, hogy ez egy biokert, hogy nem használunk semmilyen növényvédőszert, meg műtrágyát. Vannak még tavalyról megmaradt petrezselymek, már ültettek friss borsót, paprikát, paradicsomot, van, aki már palántával próbálkozott, úgyhogy én azt gondolom, hogy pár hónapon belül itt egy ilyen dús, veteményes kert fog minket fogadni.
7: Trendidők.
13: Egy rozsdás szerszám, egy törött játék, vagy egy kidobásra ítélt használati tárgy Vajon mikor válik szemétből emlék, vagy akár műalkotás? A Skansen Galéria Elpusztíthatatlan tárgyak című kiállítása a hétköznapi holmikon keresztül mesél arról, miért ragaszkodunk bizonyos tárgyakhoz, és hogyan kaphatnak új jelentést azok a dolgok, amelyeket máskor talán kidobnánk. Major Eszter Anna beszélgetett dr. Sári Zsolttal, aki az interjú készítésekor a Skansen főigazgató helyetteseként és a tárlat kurátoraként dolgozott, ma a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős kulturális államtitkári posztot tölti be.
19: Az Elpusztíthatatlan tárgyak című kiállítás túlnő a Skansen Galéria fizikai határain, a szabadtéri múzeum egyéb tereiben elhelyezett kortárs munkák egészen másként szólalnak meg, mint egy galériában. Ön szerint mit ad hozzá maga a környezet ezekhez a művekhez, mit kezd velük a táj, az épített örökség?
16: Nagyon fontos, hogy a Skansen enteriőrjeinek, épületeinek van egy néprajzi üzenete. Egy családtörténetnek sokszor egyetlen egy kimerevített pillanatát fogalmazzák meg. És e mögött ott vannak azok a történetek, amiket összességében szeretnénk kibontani. Legyenek azok nőtörténetek, gyermekek történetei, a háború vagy a béke gondolata, a családi emlékezésnek a gondolata, egy ünnepnek az üzenete. Tehát, hogy az enteriőr és az enteriőrben elhelyezett tárgyak, azok valamilyen társadalmi történetre, valamilyen családtörténeti eseményre is reflektálnak. És ebben kell ezeket a kortárs művészeti alkotásokat értelmezni.
19: Amikor kiválasztotta az alkotásokat, inkább a tárgy kereste meg a helyét, vagy pedig inkább a tér hívta be a művet? Volt olyan pillanat, amikor egyértelműen egymásra talált ez a kettő?
16: Például van egy nagyon szép installáció Szanyi Borbálától, ami egy vas ágy, és a vaságyban elhelyezett ágynemű fából kifaragva. Gyönyörűen, mintha reggel ébredés után beágyazna az ember, és nagyon szépen kisimít mindent. Ennek a műnek az a címe, hogy Tiszta szoba. Itt a tárgy találta meg a maga enteriőrjét. A paraszti társadalom nőszerepét szerettem volna egy kicsit fölhangosítani. A párválasztás sokszor egyáltalán nem szerelmen alapuló kapcsolatból indult. Ez a föld a földdel, a suba subával, guba gubával. És hogy ezek a nők mennyi mindent éltek meg és éltek át ebben a kapcsolatban. És hogy ezt szerettem volna így az enteriőrökbe elhelyezett műtárgyakkal elérni, hogy olyan kérdéseket hangosítsunk föl, amik néha elvesznek.
19: Maga az elpusztíthatatlan tárgyiság fogalomrendszere hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz, hogyan kapcsolódik általában a néprajzi gondolkodáshoz?
16: Nagyon fontosnak tartottuk, hiszen a Skansen idén is folytatja tavaly elkezdett Zöld Skansen programsorozatot, és ebbe a sorba szerettem volna beilleszteni ezt a kiállítást. Azt a feszültséget próbálja megérzékeltetni, ami a hagyományos paraszti tárgyalkotó kultúra és a fogyasztói társadalom tárgykultúrája között van. A hagyományos parasztiban a tárgyak generációkra készültek. Ezzel szemben a fogyasztói társadalom tárgykultúrája alapvetően a gyárts, használj, dobj el elvére épül. Szinte minden tárgynak van egy önálló története. Mindig az a kérdés, hogy én nézőként milyen történetet fogok ebből önmagam számára megfogalmazni.
7: Trendidők.
13: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
20: Új részecskegyorsító épülhet Európában. Támogatja egy minden eddiginél nagyobb részecskegyorsító a Future Circular Collider előkészítését a CERN, azaz az Európai Részecske Fizikai Laboratórium. A szervezet így döntött a legutóbb Budapesten tartott tanácskozásán. Az új gyorsító egy 91 kilométeres föld alatti alagútban működne Genf térségében, és a jelenlegi nagy hadron ütköztetőnél is nagyobb energiával ütköztetne részecskéket, hogy választ találjanak például a sötét anyag és az univerzum működésének nyitott kérdéseire. A végleges döntés a projekt megépítéséről leghamarabb 2028-ra várható. Ősi élet nyomai. Dél-koreai kutatók egy ősi becsapódási kráterben találtak olyan kőzeteket és mikroszkópikus nyomokat, amelyek segíthetnek megérteni, Hogyan alakulhatott ki az élet a Földön? A Hudson kráter egy több millió évvel ezelőtti aszteroida a Földet érés helyszíne, ahol a tudósok geokémiai vizsgálatokkal és mikroszkópos elemzésekkel ősi baktériumok által létrehozott kőzetrétegeket, úgynevezett stromatolitokat azonosítottak. A kutatók szerint a kráterben egykor forró, ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet teremthetett a korábbi életformák számára.
13: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói kérdésekre válaszolunk mai műsorunkban is. A következő sorokat edelényi hallgatónk Marika küldte. Egy szakács műsorban hallottam, miszerint cukrászszavunk Széchenyi Istvántól származik. Igaz ez? Előtte hogy nevezték magyarul a cukrászt? Kérdezi. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Igaz-e tehát, hogy Széchenyi Istvántól származik a cukrászszavunk?
2: Nem igaz, de közvetve van köze Széchenyihez, ugyanis a cukrászszó megalkotója Helmeczi Mihály volt 1833-ban, ezt is tudjuk, Czili Kálmánnak a magyar nyelvújítás szótárából, és Helmeczi Mihály Széchenyinek a nyelvi tanácsadója volt. A nyelvújítás korában gyakori volt az ász képzőhasználata, és ebből alakult ki, tehát a cukor, cukrász, mint egy foglalkozásnév. A korábbi elnevezései cukorsüteményes, cukorsüteményesség vagy cukorméves, és természetesen a cukrászda szavunk is ebből alakult ki, a da képzővel, ugye a da valamilyen cselekvésnek a helyét jelöli. Egyébként országszerte keringett Helmecziről, azaz élsz, hogy Helmeczi, ki a szókat Helmeczi, ugyanis például ő alkotta meg a gyár szót a gyárt igéből, tehát a tét levágta, elmetszette, vagy a cégér szóból ő alkotta meg a cég szót a szó végződésének, az ér végződésének a levágásával.
1: Aki dorombon játszik, az dorombol vagy dorombozik? Szintén Marika kérdezi.
2: Mivel a dorombol ige mást jelent, ugye a macskák dorombolnak, úgy vélem, hogy a z igeképzős dorombozik alap használata a célszerű, abban az értelemben, hogy dorombon játszik. Annak ellenére mondom ezt, hogy a magyar nyelv nagyszótárában az szerepel, hogy a dorombol negyedik vagy ötödik jelentése az, hogy dorombon játszik, ugyan megadja, hogy ritka ez a használat, és hoz egy példamondatot is, az apám pincér volt, meg brácsás, és néha dorombolni is hívták a Vidám Parki Sramli zenekarba. Nos, hát én itt mindenképpen azt használnám, hogy dorombozni hívták, ugyanis így tudjuk elkülöníteni a két jelentést, és az interneten is több találat van ebben az értelemben a dorombozi szóra.
1: Van még ilyen ige párunk, amely esetében a szótő ugyanaz, csak a képzőtérrel, és más a jelentése?
2: Igen, érdekesen alakult a telefonoz, telefonál igekettőssége. A Nyelvtudományi Kutatóközpont adatbázis alapján megállapíthatjuk, hogy a 20. század első harmadában gyakoribb volt a z-képzős változat, tehát a telefonál helyett azt használták, hogy telefonoz, tehát fölhív valakit. Utána viszont a telefonál lett ebben az értelemben a megszokott köznyelvi alak. Ezért manapság a telefonozik egyrészt régiesnek számít, a szépirodalmi adatok miatt pedig választékosnak tűnhet, nem mondhatjuk, azonban jelentés különbség alakult ki közöttük. A telefonál az tudjuk, hogy mit jelent, de amikor ezt a címet olvassuk, hogy mennyit telefonozik egy tinédzser ma Magyarországon, akkor bizony másra gondolunk, ugyanis a mobiltelefonnal nem csak telefonálunk, hanem más műveleteket is végezhetünk, például SMS-t olvashatunk, csetelünk, emlékeztető bejegyzést tekintünk meg, közösségi oldalakat nézünk meg, egy szóval telefonozunk, vagy valaki telefonozik, tehát a Z és az L igeképzőnek jelentés megkülönböztető szerepe van.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte, Franz Rubó francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Meghalt a Hamas pénzügyi vezetője, a férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Tegnap Türoszban a séta fegyveresek több létesítményét lerombolták. Továbbra sem akarnak eurót a svédek, idén még a tavalyinál is kevesebben cserélnék le a koronát, csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem 2/3-át a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban, a két kislánya medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szíve, tüdeje és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. A további vizsgálatok fogják kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szervek. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
5: Irodalmi műhely az Előhegyen, az esztergomi Babits Mihály emlékház vezetője Gétót Franciska a mai vendégünk. Nagy László a képzőművész, új kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban Budapesten. Régészet napja az Egri Várban, és ma is játszhatnak velünk a múzeumok éjszakája alkalmából. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát ma Kádár Dóra szerkesztette. Esztergom egyik legszebb helyén van a Babits Mihály emlékház, a költő és felesége Török Szofi rendszeresen töltötték ott a nyarakat. Manapság is érdemes oda kirándulni, nem csak a táj, hanem például a híres autogramfal kedvéért is, amelyet híres írók, költők, művészek írtak alá. Mai vendégünk a ház vezetője Gétót Franciska, irodalmi muzeológus. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Április 1-én nyitottak idén is, mint mindig, hiszen a téli szünet után mindig tavasztól őszig látogatható a ház. Sokan voltak már az elmúlt bő 2 hónapban, vagy soha nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy milyen hangulatos, különleges atmoszférájú ez a hely.
6: Folyamatosan érkeznek hozzánk a látogatók. Ilyenkor tavasszal diákcsoportok, akik a lelkes magyar tanárok szervezésének köszönhetően hát felkapaszkodnak a hegyre, és az első kérdésük természetesen az, hogy tanárnő, ez komoly.
5: Meg hogy Babits, hogy ment oda föl?
6: Természetes, és utána a táj és a háznak a hangulata, a kertnek a szépsége és az a természeti közeg, amely átjárja házat.
5: Igen. Hát nem véletlenül szerettek bele Babitsék, 1924-ben vásárolták meg, és így lett Babitsból hegyi költő, igaz?
6: Így van, ezt egyébként Nemes Nagy Ágnes illeszti rá, és teljesen találó, hiszen Babits habitusa mindig is a magasságról szólt.
5: És ott nem csak nyaralt, hanem rengeteget dolgozott is, fordított is, írt is, tehát sok mű kötődik oda, igaz?
6: Folyamatosan alkotott, tanulmányait fejezi be, halálfiait például Dunakanyarban, és hát egy könnyű vers is születik, és 1938-ban egy koronaképpen, amely az életművet is koronázza, a Jónás könyve.
5: És mint mondtam, gyakori látogató volt ott sok-sok költő, illetve Gellért Oszkárral ott szerkesztették a Nyugatot?
6: Így van, és ő járt egyébként a legtöbbet Babitsnál, és ezt azért lehet számszerűen tudni, mert a felesége Tanner Ilona Török Szofi egy naptárt vezetett, amely ma már olvasható, elérhető, és ott konkrétan meg lehet számolni, ha hihetünk ennek a naptárbejegyző hagyománynak.
5: És Babits verseiben is gyakran megjelent a táj, a gyönyörű táj, ez az idill. Egyébként ugye a szülőföldjére emlékeztette valamiért ez a táj.
6: Igen, a kilátás is, meg hogy mindkét város a történelmi magyar múltnak a hagyományaihoz kapcsolódik.
5: Szekszárd.
6: Pannon dombokként idézi, és alkalmat ad arra Babitsnak, hogy összekapcsolja Itáliát és Pannóniát, és nem csak a táji vonatkozások miatt, hanem a szerzők kapcsolódását is írja.
5: Mindjárt rátérünk arra, hogy milyen programok lesznek mostanában. Előtte hallgassunk meg, mert olyan érdekes ez a régi felvétel, szóval hallgassunk meg egy felvételt. A Dante fordítás honoráriumából vásárolta a Babits ezt a telket, illetve a Présházat, és az interjút pedig, amelyből most hallgatunk, egy részletet Csészabó László készítette vele, amikor a költő San Remo díjat kapott.
7: Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihályt. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
8: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami gyönyörű. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, és kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét.
5: Tehát csak úgy is érdemes a Babits emlékházba kirándulni, de a múzeumok éjszakáján 20-án lesznek külön programok is. Mire számíthatunk?
6: Egyrészt nagyon izgalmas, hogy mindig átadom ezt a tudást érdeklődőknek, tanároknak is, akik szobáról szobára mutatják be a házat, és Török Szofi olyan hagyományt élesztett itt a hegyen, hogy mindig pöttyös ruhát öltött, és meglepő módon a régi fotó hagyatékba látjuk és olvassuk ki, hogy a barátnője is ugyanígy pöttyös
5: ruhát.
6: Ott
5: a házban csak pöttyösben volt?
6: Hát az esetek 90%-ában, mondhatjuk, hát több ezer fotót őriz az Országos Széchenyi Könyvtár Török Szofi fotóiból is, és még más fotósoktól is, úgyhogy ez a 90%-ban így
5: és
6: van.
5: És hogy idézik majd fel a múzeumok éjszakáján ezt a hagyományt?
6: Hát az az ötletünk, hogy Török Szofi stílusában ruha csereberére kerül sor, úgyhogy akinek pöttyös ruhája van, nyugodtan felajánlhatja a múzeum javára, amiből egyébként az alapítványunk gyarapodik.
5: Akkor egy pöttyös parti lesz 20-án.
6: Így van.
5: Aztán nem sokára, holnap kezdődik az ünnepi könyvhét, Esztergomban is lesznek programok, na nem a Babits emlékházban, hanem a városban, viszont önnek is lesz előadása Hegyi költők Esztergomban címmel a Kapcsolatok házában. Babitson kívül kiről mesél majd még?
6: Aki hozzá kapcsolódik így a hegyi költőség folytán nyomán, az Csóri Sándor, aki 1980-as években vásárolt egy telket.
5: Talán épp Babits hatására? Mert fontos
6: sokszor,
5: volt neki Babits.
6: Sokszor utal Babitsra egyébként Csóri, és a szövegeik meglepő módon jelentős politikai hasonlóságokat mutatnak.
5: Találkozni ők már nem találkozhattak, 11 éves volt Csóri, amikor meghalt 41-ben Babits, de valahogy egyik szellemi elődjének tekintette, ugye?
6: Csóri Sándor szemléletmódja egyetemes, tehát a kortársait is, és az elődeit is széles látószögben szemlélte, és hát erről van a csodálatosan gazdag esszé hagyatéka.
5: És úgy tudom, hogy éppen a Jónás könyve volt az egyik kedvence, amely ott az emlékházban született, mert hogy ugye a megszólalás, vagy a meg nem szólalás felelőssége, a morális felelősségvállalás az őt is nagyon érdekelt.
6: Mindvégig az egész életében.
5: Egyébként Balassi Bálint is kötődik Esztergomhoz, ő nem kerül majd szóba?
6: Balassihoz most nem kapcsolódik kiadványunk, viszont Babits is, és Csóri is, mindketten az élő hagyományt keresve Esztergomban szólnak Balassi Bálintról, és nem csak a szövegeiről, hanem arról az életpéldáról, amit a 16. század végén Balassi élete példáz.
5: Egyébként a közelmúltban Zámolyon nyílt Csóri emlékház, és Franciska ott is kurátor volt, arról meséljen még egy kicsit.
6: Teljesen egyértelműen az esztergomi vonal vezetett engem Zámolyra, hiszen a család látta ezt az érdeklődést részünkről és a város részéről is, hogy nem csak Csóri hagyatéka, hanem az épített örökség is. Hát Zámolyon egy teljes megújulásról beszélhetünk, szülőháza, 1930-ban ott jött világra, és hát szerencsés, hogy egy-két régi tárgy is megmaradt, ami köré épült fel tulajdonképpen a kiállítás.
5: És tud-e még arról mesélni valamit, hogy a könyvhéten mi lesz még Esztergomba, vagy hova érdemes elmenni?
6: A könyvhéten egy csodálatos vállalkozás, amit a helyi városi könyvtár szervez, hogy megszólították azokat a szerzőket, akik vagy Esztergomról írnak, vagy esztergomiek, vagy a környékbeliek, akik az elmúlt időben valami jelentős kötet találtak elő. Ugye jó magam Babicsot és Csórit dicséri a két kötet, amelyet megjelentetett Esztergom városa, tehát mint szerkesztő én nem is dedikálok, hanem inkább ajánlani tudom ezeket a nagyon szép és reprezentatív köteteket.
5: Tehát holnap az ünnepi könyvhéten 17:30-tól lesz, ugye, ez az előadás, Gétót Franciska előadása a hegyi költőkről az Esztergomi Kapcsolatok házában. Oda kell regisztrálni, vagy bárki elmehet simán?
6: Hát nyitott a tér, és várjuk az érdeklődőket.
5: Aztán 20-án a múzeumok éjszakáján pedig, ahogy említettük, pöttyös parti lesz a Babics emlékházban Török Szofi emlékére, de az emlékházba tavasztól őszig mindig érdemes elmenni. Köszönjük, hogy eljött. Gétót Franciska, az esztergomi Babics ház vezetője volt a vendégünk.
6: Köszönöm.

0: lelőhelyek és leletek felfedezésétől a tudományos feldolgozásig, az Egrivár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak az idei régészet napján. A Dobó István Vár Múzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a romkertben, bemutatják a közösségi régészetet a Nagy Eged hegyi kápolnában. Novák Ném Lakár Zsófia igazgatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt, így aztán a kelta karperecektől kezdve a Nagy-Eged-hegy legújabb régészeti kutatásainak az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk 14:30-tól a pénteki napon június 12-én a látogatókat 4 óráig, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött várjásatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk fél 5-től ezen a napon egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, kitüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagy-Egeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hoznánk, akár a konkrét fizikai munkákban is, és ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valesa Kenikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magán a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálású az érem. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati toronynak a főbejáraton keresztül való megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
2: Az Egriváról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
1: A most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő évek reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöc és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az Egrivárral és az építéstörténetével kapcsolatban.
0: Pilisi Csenge interjúját hallottuk az Egrivár programjairól, amelyekkel pénteken és a hétvégén várják az érdeklődőket a régészet napja alkalmából.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Bőrömön ország süt át. Ez a Nagy László idézet szerepel a Fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállításának címében. A pár napja nyílt tárlat nem annyira a költő Nagy Lászlót mutatja be, inkább festményeit, grafikáit, könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát, mert hogy ő egy nagyon ügyes kezű ember is volt. Digitális animációval életre kelnek Nagy László grafikák, munkái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek. Kádár Dóra a kurátorral, Bartal Máriával beszélgetett.
4: Érdekessége az ennek az életútnak, és a kiállításunkban is ez központi szerepet tölt be a koncepcióban, hogy annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett, és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is, úgyhogy az egész kiállítás koncepciójában központi, hogy őt intermediális művésznek nevezzük, aki képzőművész, alkotóművész és költő egyszerre, és ezek a területek egymástól elválaszthatatlanok.
5: Kapunk egyfajta képet a 60-as, 70-es évek világáról, a művészbarátságokról is. Itt, hogyha a képzőművészetet említjük, akkor Kondor Bélát érdemes szóba hozni.
4: Igen, nagyon fontos küldetés ennek a kiállításnak, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek közéletével, akkori művészeknek a kapcsolatrendszerével, a lehetőségekkel és megismerkedjen elsősorban ugye a fiatalabb generáció, akiknek ezek novumok, de hangsúlyozzuk kiállított képekkel, képaláírásokkal, hogy ő a képzőművészek patronálójaként is nagyon fontos szerepet töltött be. Az Élet és Irodalom folyóirat képszerkesztője volt, és nagyon sok fiatal képzőművész neki köszönhette, hogy alkalmilag bevételhez jutott, hiszen a rajzaikat, festményeiket felhasználták.
5: Ezeket a korabeli újságokat, illetve egykori dokumentumokat, köztük bizonyítványokat, köteteket is láthatunk, és mi egyebet még Nagy László képzőművészeti munkáiból?
4: Nagyon sok különböző technikával készült alkotás került a kiállításba. Nagy László örökösei nagyon készségesek voltak, így egy nagyon-nagyon széles palettát sikerült összeállítanunk, a legelső rajzfüzetektől kezdve a korai időszaknak az akvarellei és az olajfestményein át, a későbbi időszaknak a profán ikonjait is látjuk, majd pedig azokat a tusrajzokat, részkarcokat, amelyeket a feleségének, Szécsi Margitnak a köteteihez készített, hiszen ő illusztrátorként is ismert volt, ezen kívül Dylan Thomas kötetéhez készített cinkarcokat. Szerettük volna megmutatni, hogy az alkotás folyamatnak a különböző fázisai nyomon követhetőek, így visszatekintve a 2026-ból, tehát látunk itt nyomólemezeket, látunk skicceket, a kéziratos füzeteket, ahol a versek és a rajzok egymás mellett vannak, és az elkészült alkotásokat is nyomon követhetjük.
5: Az ismert walesi költőre utalva, ahogyan említette, olvasom, hogy már az 50-es évek második felében missziója volt Nagy Lászlónak, hogy megtanuljon angolul, pont azért, hogy William Blake verseit is eredetiben tudja olvasni, és később fordította is.
4: Igen, ebben az időszakban Európa könyvkiadónál megjelent kiadvány kapcsán újra fellendül az érdeklődés William Blake-nek a szövegei iránt, és ami Nagy László szempontjából érdekes, hogy az úgynevezett ilyen illuminált kéziratai ihletik őt arra, hogy szövegről és képről ne két egymástól elválasztott médiumként gondolkodjon, hanem a kettőnek az interakcióját figyelje. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy egy önálló terem foglalkozik a kiállításon Nagy László vizuális költészetével és képverseivel is. Ezt a emigráns alkotóknak, a párizsi magyar műhelynek a alkotó közösségével párhuzamosan mutatjuk meg, és számos olyan alkotónak a munkája is megtekinthető a kiállításon, amely tulajdonképpen irodalmat és képzőművészet, tehát nem egymástól elválasztott területként jeleníti meg, hanem bizonyítja, hogy ebben az időszakban nagyon erős volt az interakció. Ezek a képversek, vizuális költemények mutatják, hogy egyszerre olvassunk, nézzünk, fogadjuk be vizuálisan, és értelmezzük ezeket az alkotásokat.
5: A kiállítás első termében beszélgetünk, de ahogyan mondta, akkor tehát ezek a képversek egy másik részben találhatóak. Körbe lehet menni?
4: Körbe lehet menni, igen. Igen. Tehát aki a kiállító térbe érkezik, egy nagyon izgalmas, multimédiás térbe érkezik. Ebben a élő és a kiállításra invitáló alkotó térben tulajdonképpen

0: Vége 50-es évek elejéről beszélünk. Helyet kap egy nagyon különleges olajfestmény, amit erre az alkalomra restauráltak. Ez az egyetlen képi emlék a fényképeken túl, egy alkotás, ami a fiatal Nagy Lászlóról született.
1: Nagy László a képzőművész. A Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállításáról Kádár Dóra beszélgetett a kurátorral, Bartal Máriával.

0: Vajda és a Postmodern címmel nyílt kiállítás a közelmúltban Szentendrén a Vajda Múzeumban. A tárlat egy 4 részes sorozatot zár le, amelyen keresztül bemutatták Vajda Lajos életművét. Vajda hatása nem csak az európai iskola művészein és a szentendrei generáción érezhető, hanem számos kortárs alkotónál is tovább él. Láthatók a kiállításon Elkazovszky, Szemző Zsófia, Birkás Ákos és Kovács Péter alkotásai is. Veres Emese Gyöngyvér Szabó Noémi kurátorral beszélgetett.
1: Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Vannak klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is készültek.
2: Igen, hát az első terem a keresése évei tulajdonképpen, tehát ő 23 környékén érkezett Szentendrére kamaszként a családjával, és pár évvel később a főiskolán kezdte meg a tanulmányait. Kutatott, kísérletezett, hamar kapcsolatba került az avantgárd fészkének tekinthető Kassák körrel, akkor ugye egy kicsit kísérletezett az abstrakcióval és az avantgárddal, konstruktivizmussal, hogy hogyan lehet a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt az a nagy újratalálkozás Kornis Dezsővel, főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes megújítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
1: A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve.
2: Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiirtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imagináriós képzeletbeli lényeket, tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel és az ő saját sorstörténetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
0: Vajda és a Postmodern címmel nyílt kiállítás a közelmúltban Szentendrén a Vajda Múzeumban. A tárlat január 3-áig látogatható csütörtöktől vasárnapig. Veres Emese Gyöngyvér interjúját hallottuk.

Most következik a játékunk. Ha van kedvük, figyeljenek. Június 20-án szombaton lesz a múzeumok éjszakája, ezzel kapcsolatos a kérdésünk. SMS-ben várjuk majd a megfejtést.

le a számra 0630 900 0666. Mai kérdésünk tehát, mi az idei év tematikájának mottója a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan? Az első helyes megfejtést beküldő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja, június 20-án pedig a Kossuth Rádió este 8 órától várja a hallgatókat egészen 10 óráig a Petőfi Irodalmi Múzeumból. Számos programra kapcsolunk még kollégáinkhoz, akik országszerte a helyszíneken lesznek. Még egyszer megismétlem a kérdést, mi az idei év tematikájának mottója a múzeumok éjszakáján? Most pedig az M5 kulturális csatorna Libretto című műsorát ajánlom. Holnap a Műcsarnokban nyílt harmadik fotóművészeti szalon lesz a téma. A kiállítás a magyar művészi fotózás elmúlt 5 évét mutatja be. A Libretto vendége Bán András kurátor lesz. Kedves hallgatóink, a kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. Hangmérnökünk Rossz Bora Zoltán volt ma, a szerkesztő pedig Kádár Dóra, a műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánok, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme.
2: Este egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
2: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
1: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
2: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
3: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
1: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot. Támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
1: A külügyminiszter szerint új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok.
2: Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor a sokrétű kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
4: Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet, és lesz egy szimbolikus startja.
1: Romániában az év végéig meghosszabbítják az alapélelmiszereknél alkalmazható árrés korlátozását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői által kezdeményezett határidő módosítást elfogadta a bukaresti parlament.
2: Az RMDSZ emlékeztetett, az intézkedés célja, hogy megakadályozzák az árak drasztikus növekedését, és azt szabályozza, hogy a kereskedők mekkora haszonnal adhatják tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. A korlátozás 17 alapvető termékre vonatkozik.
1: A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat, hogy megjelent az afrikai sertéspest is a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
2: A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el, részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az exportkorlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
5: Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
1: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
2: A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme.
2: A lángok hajnalban az egyik csarnokban törtek fel, a tűz gyorsan terjedt és több tízezer négyzetméteren égett, de sikerült eloltani. Senki nem sérült meg. A gyár a város szélén lakott területen fekszik, ezért annak 600 méteres körzetében kitelepítették az ott élőket, összesen 71 embert. Voltak, akiket a polgármesteri hivatalban helyeztek el, mondta a település vezetője. Máté Antal hozzátette, az élelmiszerfeldolgozó több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát.
6: A gyár tulajdonosaival, vezetőivel már megkezdtük az együttműködést, az egyeztetést, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek nyilván most egy rövid ideig szabadság után majd a munkát biztosítani. Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es M7-es közös szakaszán a főváros irányába. A 8-as kilométernél Budaörs térségében a sérült járművek a belső sávokat foglalják el, lassulásra készüljenek. Egy kamion szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 33-as kilométernél. A Budapest felé tartó átterelt sávot lezárták. Mindkét irányba csak egy-egy sáv járható. Bicske térségében torlódik a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: A fővárosban baleset miatt a 17-es villamos helyett az Albert Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. A villamos a Móricz Zsigmond körtéren csak a Villányi úton áll meg. A 41-es, a 47-es és az 56-os villamos nem jár az Albert Falva kitérő és Újbuda központ között. Németh Luca, BKK Info.
0: MÁV Info.
8: Jó napot kívánok! A MÁV hálózatán nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Karbantartás miatt vasárnapig az újszászi szolnoki elővárosi szakaszon pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békéscsabai fővonali nemzetközi intercity menetrendje reggeltől késő estig. Péntek hajnalig az Esztergomi, a Váci és a Veresegyházi éjszakai és kora hajnali vonatok helyett pótlóbusz jár a Nyugati és Rákospalota-Újpest, illetve Angyalföld között. 23-áig a pécsi Mecsek és a Kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok járnak Sárbogárd és Dombovár között, az S40-es vonatok helyett pedig ma még ugyanitt, holnaptól viszont Simontorny és Dombovár között járnak a buszok. Pejper Károly, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
9: Köszöntöm a rádióhallgatókat. Estig elszórtan fordulhat elő záporzivatar, majd éjszaka hidegfront vonul át fölöttünk zivatarrendszer kíséretében. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, károkozó szélrohamok is kísérhetik. A zivatarzóna távozását követően csütörtökön változóan felhős lesz az ég, emellett napsütésre is lehet számítani, de csapadék már csak kevés helyen lehet. Nagy területen megerősödik viszont a szél. Késő este 13 és 25, hajnalban jobbára 10 és 17, csütörtök délután 20 és 26 fok valószínű. Hungaromet, Vaszkó András.
1: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 17:30.
0: Műsorajánlat.
10: Évszázados emlékek, friss tengerparti levegő és lengyel vendégszeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be.
11: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
15: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
13: Reklámot hallottak.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
1: 4:05 előtt 3 perccel a mai szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá, tudják, műsorunkban most már önöké a főszerep, várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak? Nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyieknek. És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére is, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata? Telefonszámunk, amelyet már hívhatnak is, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00. De ahogy mondtam, írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. A nyári szezon kezdetén a hazai szálláshelyeken az előfoglalások száma mintegy 31%-kal magasabb az előző évhez képest, ami természetesen nagy öröm a vendéglátásban dolgozók számára. A legnépszerűbb a főváros és a Balaton környéke, de számtalan más régió is keresett, például bizonyos kulturális és sportesemények kapcsán. Mégis sokat panaszkodnak a falusi turizmussal foglalkozók, hogy egyre nehezebben tudják a portáikra csábítani a pihenni vágyókat.
2: A Pénzcentrum portál szerint hiányoznak nálunk a nagy konferenciák fogadására alkalmas kapacitások, a prémium vendégkört vonzó luxusmárkák, miközben a régió országai Albániától Montenegróig kétszámjegyű bővítéssel szorítják a versenyt. Góller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke még januárban úgy nyilatkozott, hogy szakaszhatárhoz ért a magyar turizmust. Lényegesen több turistát nem lehet Magyarországra hívni a jelenlegi kapacitások mellett. De mit tapasztalnak önök a környezetükben? Valóban megtelik az ország ilyenkor turistákkal? Kik és miért érkeznek? Mely régióba örülnének még több látogatónak, és mivel lehetne őket ide csábítani? A turizmus komoly bevételi forrás, de több országban már panaszkodnak a helyiek. De önök például örülnének még több vendégnek? Mit gondolnak, mely szektort érdemes bővíteni? Mindenről beszélgetünk ma műsorunk első részében, és ezzel kapcsolatban várjuk az önök hozzászólásait is. Stúdió vendégünk pedig Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
2: Próbáljuk meg rögtön az elején tisztázni akkor, hogy most nagyon sok turista van Magyarországon, túl sok turista van Magyarországon, vagy még mindig nincs elég?
7: Magyarországra az elmúlt évben 10 millió külföldi látogatott, és ugyanennyi 10 millió magyar volt, aki szintén nyaralt belföldön, tehát nagyságrendileg kétszer annyi utazóval számolhattunk, mint hányan az országban élnek, és ezt még tovább is lehet árnyalni, hogy mely régiókba hányan érkeznek, ahogy a felvezetőbe is elhangzott, Budapest az egy nagyon fontos vonzó tényező. A külföldiek számára mindenképpen az elsődleges célpont, de sok belföldi turista is, ha szállásszolgáltatást vesz igénybe, akkor az Budapesthez kötődik, bár azért a belföldi turisták körében az egész év tekintetében még mindig a Balaton a legnépszerűbb útcél.
2: Ugye akkor most külön kell bontani, hogy ki érzi úgy, hogy hú, de sok a turista, valószínűleg aki bent lakik valahol az úgynevezett buli negyedben, az úgy érzi, hogy elég, hú, de sok turista van. Aki pedig, nem tudom, valamelyik szállodában dolgozik, az lehet, hogy a holt szezonban azt érzi, hogy lehet, hogy még meg kéne tölteni ezeket a helyeket. És itt van közben az, amit látunk ugye a világban is, hogy például nem tudom, a Spanyolországhoz tartozó szigeteken tüntetnek a helyiek, hogy hát most már ne fogadjunk több turistát, mert hogy így nekünk drága minden a boltban, és nem tudunk hol lakni. Mi okozza konfliktust, és mi az, ami nálunk is az ellentmondást okozza?
7: Ami nálunk is az ellentmondást okozza, az az, hogy átalakult a turizmus. Most leginkább a látogatók szeretnek 1-2-3 napra elutazni egy-egy város látogatás keretébe, és akár Prágát is említhetjük a régióból, ami még nagyobb, ennél is nagyobb léptékben szembesül ezekkel a kihívásokkal, hogy a városnak a magja kiürül, és elsődlegesen a turisták, illetve a bulizni vágyó külföldiek veszik birtokba a városnak azt a részét, és eközben pedig a helyiek számára élhetetlenné válik a városközpont is. Nagyon sok terület, akár az említett mediterrán szigetek, Kanári szigetek is, de a városokat is ide sorolhatjuk, akár Prágát és Budapestet is, de az még jobban érinti akár Rómát, Barcelonát, Amsterdamot. Látjuk azt, hogy bevezetnek bizonyos intézkedéseket, hogy a rövid távú szállás kiadást korlátozzák, mondjuk 90 napra lehet csak kiadni egy-egy belvárosi lakást is, ez nem csak Budapest, hanem nagyon sok európai város. Másrésztről pedig próbálják azt is bekorlátozni, hogy a buli negyedek ne terjedjenek úgy ki, vagy az valahogy összeegyeztethető legyen azzal is, hogy akik a városban élnek, és nem csak bulizni mennek oda, hanem ott is töltik el gyakorlatilag az egész életüket.
2: Mert hogy vannak azok a turisták, akik örülnek nyilván, hogy tudnak utazni, egyébként ide tartozunk mi is, akik örülünk, hogy de jó, hogy van Airbnb szállás valahol, és így elérhetővé válik egy úti cél, de ezek az állam számára, vagy az adott ország számára nem jelentenek komoly bevételt. Mert hogy vannak olyan turisták, akik például mondjuk egy konferencia kapcsán elmennek egy luxus szállodába, igénybe vesznek egyéb foglalásokat, és nyilván olyan vendéglátóhelyekre látogatnak el, tehát az adott ország számára akkor ez a célcsoport az izgalmas, vagy azért kiegyenlítetten kell mind a kettőre figyelni?
7: Magyarországon elérkeztünk egy olyan pontra, ahol már kellő mennyiségű turista érkezik, ami a turisztikai szektort el tudja tartani, és ilyenkor általában jön az a pont, amikor már inkább a magasabb kategóriás vendégeknek a vonzása az, ami elsődleges célponttá, illetve feladattá válik, hiszen ők azok, akik, ahogy el is hangzott, magasabb minőségű és magasabb összegű szolgáltatásokat igénybe tudnak és akarnak is venni, illetve ők azok, akik talán, akiktől az a remény, hogy jobban megbecsülik azt a helyszínt, ahova elutaznak, szemben mondjuk azokkal, akik buli turisták.
16: Hogy mit kell nyújtani ahhoz, hogy ilyen vendégek számára vonzó legyen mondjuk a főváros, vagy nagyisten fővároson kívüli régiók is, arról is beszélgetünk mindjárt, de közben Volános írja nekünk, hogy szerintem nem kell erőlködnünk, hiszen így is kuriózum vagyunk, pont ezért nem teszem be a lábam például Velencébe se. Gondolom, arra gondol a hallgató, hogy kuriózum vagyunk, hogy nálunk még nincsen, hát nem tudom, turista tömegnyomor, mint mondjuk egy nyári héten, ha már említettük, Rómában. Itt van velünk Mónika. Mit gondol, mely régiókban volna érdemes mégis jobban csalogatni a turistákat? Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is meg a hallgatókat. Hát tulajdonképpen ugye a főváros meg a Balaton az adott, viszont akár Pécs, a Zsolnai negyed, az is gyönyörű, de én azon kívül, hogy persze nyilván várják a külföldieket, én mindig azt mondom, hogy a Magyarországon egy csomó ember nem jutott el az Aggteleki karsztig, egy csomó ember nem jutott el. Tehát tényleg jóformán csak Balatonék, de mondjuk nem voltak, teszem, a Pannonhalmán, vagy a Pannonhalmiak meg nem jöttnek le Szegedre egy szabadtéri fesztiválra.
16: Értem, tehát, hogy ismerjük meg a saját országunkat, azt mondja, és ennek több reklám kellene, hogy az embereknek kedvük legyen ahhoz, hogy mondjuk ne arra vágyódjak, hogy az Adria partján nyaraljak egy hetet, hanem menjünk el a családdal Pannonhalmára, vagy menjünk el az északi középhegységbe. Mi kellene ehhez, hogy ezt válasszák a családok? Mit gondol?
17: Tulajdonképpen lehetne az, hogy egyik szezonban ez másik, tehát mondjuk az, hogy nem mondanám, hogy most aztán egyáltalán ne jussanak el, vagy Görögországba, vagy bárhová a nagyvilágba, meg ugye most már egyre, tehát az a baj, hogy itt is az olló szétnyílik, tehát egy csomó, nem tudom én, befizetnek Machu Picchu-ra, meg Balira, és egy csomó gyerek meg nem jut el a Balcsira, tehát a kettő között kellene, de hogy ugye ezért jó még, amikor a hosszú hétvégék vannak, mert azért egy három nap egyrészt egy-egy adott körzetbe valamilyen szinten ott nyilván nincs annyi látványosság, tehát mint jó Budapest, amikor a halászvásárt csak ott el lehet tölteni fél napot, vagy egy Városligetbe, akkor a múzeumok, tehát rengeteg múzeum van, az mondjuk más, mert a Budapest az rengeteg hely van, hogyha valaki vidékről megy. Igen. Meg amit én még forszíroznék, ott vannak most nem kimondottan a Facebookot, de hogy vannak olyan szálláskereső csoportok, ahol felajánlások vannak, ingyenes szállás, hogy akkor én mennék a 15. házassági évfordulomra a férjemmel és a két gyerekkel, meg még egy nem tudom pici kutyával, és mi vagyunk Sopronból, és hogy én nekem nagy álmom volt a szabadtéri fesztivál, ugye a színház. Igen. Szegeden, és akkor mennénk ekkor, felajánlás pedig, mondjuk tudom én, a velemben lévő kis nyaralónkba, akkor szeretettel várjuk ezt a családot. És ez így tök jól működik, tehát gyakorlatilag össze-vissza keresztbe kasul az országba, és akkor vannak visszajelzések, hogy igen, nagyon aranyosak voltak, de jó, visszavárunk.
16: De azt mondja Mónika, hogy nagyon sokak számára válik így elérhetővé az utazás az országon belül. Nagyon szépen köszönjük ezt a tippet, mert ezt például én se tudtam, és ha hallgatók megszorulnak, akkor lehet, hogy ehhez fordulhatnak például, hogy találjanak így szálláshelyet. Nyilván gazdasági szempontból ennek a fajta egymás között cserélem, felajánlom az otthonomat, hogy az ország másik végében pihenjen egy másik család, illetve én az ország másik végébe is eljussak. Ennek nincs jelentősége gazdasági
7: Igen,
16: szempontból.
7: Igen, gazdaságilag azért ezt nagyon nehéz mérni, illetve lehetetlen ezt a kategóriát, és még arra a körre is kiterjed az, amit gyakorlatilag nem tud a statisztika felmérni, hogy ki az, akinek például van nyaralója akár a Balatonnál, akár más magyarországi régióban, hiszen ők a saját otthonukba mennek, és maximum csak a kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari forgalomban lemérhető az, hogy ők ott valamilyen összegeket elköltöttek.
16: Említette, hogy azokat érdemes megcélozni, mert azok a turisták jelenthetnek komolyabb bevételt, akik magas szintű szolgáltatásokat igénybe vesznek. Mit keresnek ezek a turisták? Milyen infrastruktúrának kellene kiépülnie még ahhoz, hogy ilyen utazóból több érkezzen hozzánk?
7: Beszéltünk pár mondatot arról, hogy például a konferencia turizmushoz lényeges az, hogy legyen megfelelő infrastruktúra, de sok esetben olyan luxus bevásárlóközpontok vagy terek, ahol ezeket meg lehet valósítani, szintén tudják vonzani ezeket a magas költési hajlandósággal rendelkező turistákat. De egyébként konkrétabb példát is említhetünk erre vonatkozóan. A tavalyi évben az Egyesült Államokkal született több megállapodás, aminek keretében újraindult az Egyesült Államok és Magyarország között a közvetlen légiforgalom, és az ő esetükben is azt látjuk, hogy az amerikai turisták, akik ellátogatnak Európába, lényegesen magasabb költési hajlandósággal rendelkeznek, mint amikor egyik európai országból elutazunk egy gyors, hosszú hétvégére a másikba, és teljesen más típusú megközelítést alkalmaznak. Említhetjük itt azt is, hogy akkor már nem csak egy-egy európai országba utaznak
16: el. Ők Európába jönnek, tehát igen. Budapesten lehet, hogy két napot töltenek.
7: Igen, és másabb a közlekedés mód is, hiszen például meglátogatják egyúttal Budapest mellett Bécset, és például nagyon szeretik a hajós kirándulásokat, ami a két várost összeköti, és ők ilyen szempontból tudják kicsit jobban megnézni a tájat, vagy Európát.
16: Közben kaptunk egy hallgatói üzenetet a falusi turizmussal kapcsolatban. Azt mondja, hogy a gasztroturizmust érdemes lenne fejleszteni. Jellegzetes magyar ételeket, italokat kóstoltatni azon a helyen, ahol jól készítik családoknál aludni. Például Hortobágyon, Gyöngyöspata, Jessze oltárral, ugyanott borászoknál kóstolni, stb. És ha említette például az amerikaiakat, én emlékszem, hogy találkoztam Olaszországban egy hölgyel, aki kifejezetten ilyen céllal érkezett akkor oda, Dél-Amerikából, mert hogy kóstolgatni akarta, és látni, hogy helyben hogy készítik el azokat az ételeket. Lehet, hogy erre is lenne egyébként kereslet nálunk is, hogyha a vidéki turizmusnak ezt a szegmensét próbálnánk fejleszteni?
7: Igen, mindenképpen fontos ez a szegmens, és sokan is ismerik Magyarországnak a gasztronómiáját, illetve a gasztroturizmust összefüggésben Magyarországgal. Azt látjuk, hogy azért Európában a top 15 célpontban benne van a magyar gasztronómia és a magyar konyha. Most az elmúlt években rendre jelentek meg azok az éttermek Magyarországon, akik Michelin csillagot kaptak, vagy bekerültek ebbe az úgynevezett Michelin Guide-ba, ami ajánlja a legjobb minőségű éttermeket.
16: Na de sokan vagyunk-e már például a fővárosban, ugye erről beszélgetünk, és itt van velünk, ha jól tudom, egy budapesti hallgatónk, Sándor, jó napot kívánok!
18: Kedves Jógrom, szép jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit!
16: Sándor, ha jól tudom, ön autóval járja a fővárost, és úgy gyűjt tapasztalatot.
18: Hát szeretném elmondani, 45 éve vagyok itt taxis, úgyhogy ezért szoktam önöket, hogy önök is szoktak engem hívni ezzel kapcsolatban. Én egy más irányból közelíteni meg ezt a kérdést.
16: Parancsolja.
18: Eljutottunk addig, ami miatt nagyon fontos központ lett, nem csak Budapest, hanem Budapest és vidék, amit az előbb is hallgattam. És ez a legfontosabb rész az a biztonság. Tehát ha ezt most elővetítjük, akkor teljesen mindegy, mit teszünk, nem fognak ide jönni azok az emberek, akik nem nézik magukat biztonságban, itt a migrációs dolgokról beszélünk.
16: De per pillanat mit tapasztal a fővárosban? Tehát, hogy nem tudom, hogy szokott-e még, nem tudom, este, éjszaka taxizni, látja-e a külföldi turistákat, fuvarozza-e őket, nem tudom, a helyiek mit mondanak a kerületekben, hogy mennyire érzi úgy, hogy tényleg már sokan vannak a fővárosban.
18: Akkor kiragadok egy példát, jó, a fővárosban.
16: Igen.
18: Például itt vannak ezek az elektromos szólárek, amik eredetileg arra lehettek kitalálva, hogy megnézzék a fővárost. Na most a probléma viszont az, hogy ezek az öreg nagy sebességgel mennek, és problémát okoznak, mert itt lassan leginkább külföldiek csoportokba belőbe szárgódnak össze-vissza. Ezt vissza kell fogni. Tehát ez egy alaphelyzet.
16: Értem, tehát, hogy
19: hogy ami először egy jó, kényelmes megoldásnak tűnt, az már a közlekedési probléma. Azt hiszem nagyon sok szempontból egyébként.
18: És ez visszavonulja az egésznek, mert hogyha belemének állítva 15 kilométeres sebességre, akkor nem lennének ilyen problémák, de ez a közlekedési oldala. De az, hogy például akár vidéket, akár más nézünk, például rendetlen például a csiszta pusztát felújították. Rengeteg, de rengeteg külföldi van. Rengeteg külföldi vásárol itt Magyarországon most már telket. Mert ide jönnek. Sőt, már ők adják ki azokat a helyeket, amiket megvásároltak.
19: Valóban.
18: De hogyha nem, a saját biztonságunkat nem tudjuk megteremteni úgy, hogy ezek az emberek biztonságban érezzék magukat, akkor itt egy visszafordított folyamatról létrejönni, bármit teszünk.
19: Értem.
18: Ez egy alapvető helyzet.
19: Sándor, értem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeztetést, és kíváncsiak vagyunk a többi hallgató véleményére is, hogy vajon akik ide jönnek hozzánk, akár a fővárosba, azok miért választják Budapestet? Azért, mert hogy biztonságos város, ugye sok prominens személy is ír arról, hogy milyen rendkívüli, hogy itt akár este is lehet sétálgatni az utcákon, és biztonságban érezheti magát az ember. Vagy a gasztroturizmus miatt, vagy azért, mert hogy még megtalálják azt a vidéki nyugalmat Magyarországon, akár az Alföldön, amit máshol már nehezen. Mi az, amit még vonzóbbá lehet tenni? Mondják el nekünk önök is a véleményüket. Azt is, hogyha úgy érzik, hogy már így is például a Balaton környékén túl sok a külföldi turista. 061-759-52-00 a telefonszámunk. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de 16:30 most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
20: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatás szolgáló épületeit. 4 telephelyen nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
21: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
19: Fél öt után 2 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk telefonhívásokat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, vonzóbbá kell tenni Magyarországot a külföldiek számára? Vagy legyünk óvatosak? Nehogy úgy járjunk, mint Velence, ami már élhetetlen a helyieknek. És ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére is, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van esetleg kedvenc csapata? Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00, vagy 0630-759-52-00, de írhattak nekünk a 0630-9666-os SMS számra is. Említettük már, hogy a falusi turizmus a vidéken megmaradás nagyon fontos pillére, mégis a marketing eszközök a helyi attrakciók hiányában nehezen boldogulnak a vidéki szálláshelyeket kínálók, míg a Balaton környékén már arra paraszkodnak például a helyiek, hogy a turisták miatt nehéz számukra még a napi bevásárlás is. De vajon hol a határ? Örüljünk a növekvő idegenforgalomnak, vagy próbáljuk esetleg visszafogni? Sok országban a legfontosabb bevételi forrás, munkahelyteremtő szektor a turizmus, de vajon mi a helyzet nálunk? Vannak még kiaknázható források? Erről is beszélgetünk stúdió vendégünkkel is, Németh Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Szóval, hogy tényleg ez a kérdés, hogy mennyire fontos bevételi forrás nálunk az idegenforgalom, Viktória, illetve milyen szektorokat érint az idegenforgalom, és bővíthető ez még?
7: Igen, érdemes a turizmus kapcsán arról is beszélni, hogy ez egy nagyon összetett szegmense a gazdaságnak, ami sok más szálon kötődik, akár a vendéglátáshoz, de ha egy kicsit életszerű példát akarunk mondani, és itt elhangzott már a labdarúgás, akkor most volt itt a BL döntő, és ugye azt láttuk, hogy akik ide érkeztek turisták, ők rendkívül elkötelezettek, és ennek a úgynevezett sportturizmusnak ez mindenképpen egy fontos vonulata, hogy azok a turisták, akik egy-egy ilyen nagy érzelmi töltöttségű esemény miatt érkeznek, ők nagyon gyakran hajlamosak visszatérni, de ami miatt még jó példa ez a BL döntő, azt látjuk, hogy az ide érkező látogatók nem csak turisztikai szálláshelyeket vettek igénybe, hanem éttermekben, vendéglátásban is jelentősebb összegeket hajlandók ilyenkor elkölteni. Ezen kívül pedig fontos az, hogy a budapesti turisztikai szolgáltatások mellett ők azért a közlekedést is használják, illetve igénybe veszik, akár a tömegközlekedést, akár a taxikat. Másrésztről pedig ilyenkor rendezvényszervezési szolgáltatások is a látókörbe kerülnek, hiszen a BL döntő kapcsán is nagyon fontos volt az, hogy kísérő rendezvények voltak az események mellett. És ha egy kicsit visszább nézünk az atlétikai világbajnokságra, akkor az pedig egy nagyon nagy összetett élmény volt, hiszen ez az augusztus 20-ai ünnepségekkel volt egy időpontban, és akkor akár a magyar kézművesek is be tudtak mutatkozni, hiszen akkor volt a várban a megszokott mesterségek ünnepe, de maga a tűzijáték is egy olyan attrakció volt, amit utána még sokáig meséltek, illetve a nemzetközi sajtóban és a közösségi médiában is sokszor viszont láthattunk külföldiektől is.
19: Ugye nagyon sok ilyen esemény van már, sportesemény, amely egyébként sok látogatót vonz, amilyen sporteseményt sikerült egyébként Budapestre hozni. Ez a trükk, ilyesmiket kell szervezni ahhoz, hogy felfigyeljenek egy fővárosra?
7: Igen, ez a koncepció mögötte, hogy nagyon sok város, nagyon sok terület verseng azért, hogy oda menjenek a turisták, és egy-egy olyan szegmensébe érdemes belekapaszkodni a turizmusnak, mint amilyen a sportturizmus is, hiszen ez egy egyre növekvő szeletet hasít ki a látogatók élményeiből, illetve abból, hogy mi az, amire hajlandók felfigyelni és elutazni, és ennek nem csak ez a passzív sportfogyasztás szegmense van, hanem például Budapest nagyon sokat erősödött, illetve Magyarország is, az Ultra-Balatont is ide tehetjük. Abban a sportturizmusban, ami a futóversenyekhez kapcsolódik, egyre több országból és egyre nagyobb arányban érkeznek külföldi futók is ilyenkor.
19: Azt írja egy hallgató, hogy a turizmus mindig fejlesztendő, de arra kell figyelni szerintem, hogy a ritkábban látogatottakat kiemelten hirdessük, gondolom a ritkábban látogatott régiókat, szemben a túlzottan látogatott régiókat, például a balatoni példák. Mennyire számít egyébként például a foglalkoztatás szempontjából a turizmus Magyarországon? Tehát, hogy azt figyelembe vesszük-e, amikor dühöngünk, hogy hú, mennyi turista van tényleg, hát a német nyugdíjasok mind itt töltik a nyarukat, úgy érzi az ember néha, de mennyit számít ez mondjuk foglalkoztatás szempontjából, hogy hány embernek ad ez munkát szezonban vagy azon kívül?
7: Igen, azért itt egy több százezres népességről beszélhetünk, akik a turizmusból élnek, vagy a családjuk is ilyen módon kötődik a turizmushoz, tehát ilyen szempontból mindenképpen fontos, és különösen például vidéki régiókban, akár kis településeken is lehet ez az egyetlen bevételi forrás, és ez pedig nagyon sokszor összekapcsolódik az aktív turizmussal, és az elmúlt években egyre többen jártak túrázni, nagyon szépen fejlődött például a kék túra teljesítőinek az aránya, illetve száma. Másrésztről pedig nagyon sok bicikliút vagy megújult, vagy kiépült, és Magyarországon úgy néz ki, hogy rendkívül népszerű is a kirándulásnak és túrázásnak ez a válfaja.
19: Itt várakozik a telefonvonalban türelmesen Péter, akinek természetesen kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, illetve a szakértőt is, aki nyilatkozott az előbb. Nagyon jó kis téma. Én azért ezt ketté választanám, a fővárost és a vidéket. A vidékbe beletartozik Balaton is. És gyakorlatilag én azt mondom, hogy most függetlenül mindattól, hogy politika egyéb, egy nagyon szép rendezvény alakult itt ki az elmúlt hetekben labdarúgás terén, tehát egy látványos és aránylag csendben lezajlott történetről beszélünk. A másik része, tehát a biztonsági oldal is egy nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló, azt azért hozzáteszem, hogy rengeteg olyan régiónk van, ahol Magyarország még a saját népességünknek nagy része se jut el, és hogyha a turisztikát fejleszteni szeretnénk, azért van mit fejleszteni az utazás, illetve az oda eljutás, és informális dolgok nagyon jól működnek a neten, tehát a GPS-től, vagy akár az AI-on keresztül. Viszont a vidék azért nincs kihasználva, bizonyos régiók igen, de bizonyos régiók nem, és rengeteg olyan dolgot meg lehetne mutatni a vidékből is, ami ez lehet a szállás, lehet egy gyártás.
19: Csak hogyan, Péter, ugye erre próbáljuk most itt a választ keresni, hogy hát
3: gyakorlatilag
19: Balaton túlterhelt.
3: Így van. Én azt
19: de mondjuk a Zemplénbe hogyan csábítsuk oda a turistákat, hogy inkább pihenjenek ott?
3: Hát nyilvánvaló, ezt azért meg kell vizsgálni, hogy milyen szálláshelyekkel rendelkezik, és hát az infrastruktúrát is megnézni, nagyon sok mindent, hogy mennyire terhelhető az a terület, illetve milyen rendezvényt, vagy milyen olyan kézműves dolgot lehet ott megoldani, ami mondjuk számottevően oda vonza a kedves magyar turistát, vagy akár külföldi. Nyilvánvaló azért említést teszünk arról, hogy a külföldi turisták, német turisták nagy része itt van is, hogy milyen jó dolog ez. De nyilvánvaló, én még mindig azt mondom, én nagyon hiányolom azt, hogyha én elmegyek egy rendezvényre, akkor egy picit túl van drámázva, és mondjuk én nem fizetetek készpénzben, nem fizetetek bankkártyával, hanem meg kell váltanom egy a rendező által kiállított kártyát, feltöltőkártyát, majd utána annak nagyon nehézkes a visszaváltása. Rengeteg apró ilyen kis feladat van, amivel megküzdenek a látogatók, és a látogatóknak néha elmegy a kedvük ettől az egésztől.
19: Értem. Tehát gördülékenység, infrastruktúra azt mondja, hogy ezen a területen még mindig bőven van mit fejlődni.
3: Én még azt mondanám, és nem akarom az időt húzni, Szeged, nem mondanék rendezvényt, most van a héten egy rendezvény Szegeden, szét van rongálva a szervezés. Nagyon szívesen mennének a középkorosztály arra a rendezvényre, de már azért nem mennek ki, mert nem használják a bankkártyájukat, nem használnak semmit, minden le van korlátozva, és az árak nem, hogy a csillagos égig, a Marson túl szaladtak. Tehát az árazással vendéglátósok körbe is vannak a nagyon korrekt, egyenes, jó alapanyagból, nagyon jó terméket, bőséges tálat adnak a vendég elé, de van, aki ügyeskedik, okoskodik, ha a másiknak jól megy, akkor nekem is van, hogy lemásoljuk egyéb. Ez annyira is, hogy az előttem szóló szakértő ezt kinyilvánította, rengeteg olyan dolog és rengeteg apró dologból tevődik össze, hogyha ez meg lenne vizsgálva és rendezve lenne, akkor lehet, hogy egy nagyobb forgalmat lehetne a vidéki, akár a zemplémi területre vinni.
19: Értem, Péter, nagyon szépen köszönöm, ez biztos figyelmeztetés, ne legyenek szemérmetlen árak, az biztos, hogy inkább elriasztja a látogatókat. Remélem, hogy hallotta önt néhány turisztikai szakértő is, vagy vendéglátásban résztvevő, és megfogadja ezeket a tanácsokat, amiket mondott. András van itt velünk, jó napot kívánok, András!
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és mindenkit, aki a műsorunkat hallgatja. Hát tudnék néhány javaslatot adni én is. Mindenképpen javasolnám a nyírvidéki rétközi kisvasútnak a helyzetét megvizsgáltatni Vitézi miniszter úr felé, illetve hát valamilyen formában a Nyíregyháza és Sóstó gyógyfürdő között tavasztól őszig napi rendszerességgel a kisvasút üzemeltetését.
19: Tehát András tulajdonképpen azt mondja, hogy például a turizmus szempontjából nagyon fontos szerepe van, hogy a kötött pályás közlekedés az országon belül, vagy külön kisvasútvonalak hogyan működnek. Nagyon szépen köszönöm az ön hozzászólását is, András. Valóban egyébként egész Európában egyre népszerűbb a vasúti közlekedés, nem? Tehát egyre inkább keresik ezeket az elérhető útvonalakat.
7: Igen, most itt a Hormozi-szoros válság kapcsán sok szakértő kiemelte, hogy a vasúti közlekedés és ezen belül is egy sajátoságozat, a luxus kategóriás vasúti közlekedés az, ami nagyon sokat fejlődhet.
16: Igen, mert hogy létezik nagyon, ugye, tehát Magyarországról is indul egyébként ilyen
7: orrisztus? Vannak ilyen kezdeményezések, igen, bár alapvetően azért Nyugat-Európában erősödik ez a szegmens, nem csak az aktuális hormuziszoros válság miatt, hanem azért is, mert az utóbbi időben a fenntartható turizmus, illetve a fenntarthatósági szempontok egyre jobban begyűrűztek a szegmensbe, és sokan tudatosan választják a vasúti közlekedést.
16: Zoltán van itt velünk még, aki ehhez a témához szeretne hozzászólni. Jó napot kívánok, Zoltán!
5: Szép jó napot, üdvözlök minden kedves utazni vágyót szerető állampolgárt. Szerintem a turizmus az egyik legjobb nemzetgazdasági ágazat. Hogyha én bevételt akarok generálni, gyárat kell építenem, embereket kell fölvenni, ki kell képezni, technológiát, energiát használok a turizmusból, azt mutatom meg, ami van. Tehát itt nem kell hozzáépíteni semmit. Itt a legfontosabb szerintem az infrastruktúra hiánya, legalábbis itt Magyarországon.
16: Nincs meg, azt mondja?
5: Leszáll egy külföldi Ferihegyen, vagy pedig a keleti pályáról beérkezik. Először is, amit én hiányolok, az a tapasztalatom, a táblázás hiánya, az információ hiánya, tehát amikor körülnéz, ugye szerencsétlen ember, amikor kijön a keleti pályáról, merre induljon el. Tehát rengeteg táblát kellene kihelyezni. A másik, hogyan jutok el a legkönnyebben, leggyorsabban oda, úgy, hogy nem taxival, vagy nem autóbérléssel vagyok. Mondok egy egyszerű példát. Az egyik rokonom most fog hazajönni majd Amerikából, és el szeretett volna menni Tihanyba, Szegedre vonattal. És egyszerűen a vonattal el tud jutni, de aztán onnan hogyan tovább? Tehát az állomásról be a városba is. Ezt értem az infrastruktúra hiányát, hogy összekapcsolni a közlekedést olyan szinten, és legalábbis így fő turista szezonban, ott, ahol ezek a nyári turizmus ugye rázóan, hogy az ember simán tömegközlekedve el tudja jutni, és épp ez azért lenne fontos, hogy el tudjuk oszlatni azt a nagy mennyiségű idecsábított külföldit Velencével kapcsolatban. Annyit szeretek mondani, ez egy rossz példa volt, igen, mert Velence már régóta élhetetlen. A benszülöttek már régóta kiköltöztek, az egy kirakat város lett.
16: Igen, azt hiszem, hogy azért mondtam egy ilyen szélsőséges példát, hogy érzékeltessem, hogy hova. Zoltán, egy, bocsánat, zárja le a gondolatát, nyugodtan elnézést.
5: Barcelonát említeném inkább példának. Ugye ott nagyon-nagyon harcolnak ugye a rengeteg turistával, de viszont ott nagyon jó az infrastruktúra. A másik, amit mondtak sokan is, hogy az ár értékarány. Igen. Tehát amit a hölgy mondott, hogy miért nem Balatonra mennek, és miért Balira. Az én tapasztalatom, Bali olcsóbb.
16: Ez igaz, de oda, ebben igaza van, nagyon sok hely van még a világban, ami olcsóbb. Nyilván oda azért el is kell jutni repülővel, de való igaz, nem Magyarország a legolcsóbb hely a világon, ettől függetlenül nagyon sok mindent tud kínálni, és hál' Istennek ma már rengeteg alkalmazás segít egyébként az eligazodásban, hát mi is, ha külföldre megyünk, hát én úgy tudom, hogy más nyugat-európai városokban sem olyan könnyű a reptérről bejutás például, vagy hogy milyen buszjáratot válaszunk, vagy hol kell átszállni, meg szoktuk találni, mert szerencsére sokféle alkalmazás segít. De nagyon szépen köszönöm Zoltánnak is a hozzászólását, nem tudom, hogy egy záró gondolatot szeretne elmondani Németh Viktória mindehhez, ami elhangzott.
7: Igen, hát fontos mindenképpen az, hogy nagyon nagy a kínálat, nagyon sokféle városba eljuthatunk, és azért általában azt látjuk, hogy mindenhol érdemes előre felkészülni, hogy mire számíthatunk, és azért magunkra hagyatkozni, ha mi szervezzük a saját utazásunkat.
16: Azt írja nekünk Edith, hogy engem sokkal jobban érdekelnek a magyar tájak, emberek, kastélyok, mint a külföldiek. 2 éve a Zemplénben voltunk, tavaly Békésben. Idén Szatmárba megyünk, mindenütt szuper szállásokból és élményekből válogathattunk. Köszönöm szépen Edith üzenetét is, köszönöm szépen Németh Viktóriának, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy itt volt velünk, és minden kedves hallgatónak, aki telefonált is nekünk. Most mással folytatjuk.

0: Azok, akik idén nyáron a sportturizmusban vesznek részt, azok valószínűleg már valamerre a tengeren túlra tartanak. Nem tudom, hogy önök például hogyan készülnek a csütörtök estére, lesz-e vajon meccsnézés a családban, de azt biztosan tudják, hogy holnap rajtol a labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Most először 48 csapatos az esemény, és a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel indul majd, a döntőt pedig pontosan 3 héttel később, július 19-én rendezik majd New Yorkban. Sok persze a rendezési nehézség, konfliktus sok előzték meg a VB-t, politikai feszültség, ki nem adott vízumok, meccsek közötti sószünet meghirdetése, európai időszámítás szerinti éjszakai közvetítések, és persze rengeteg újonc csapat. A legszomorúbb számunkra persze, hogy a magyar válogatottnak nem szurkolhatunk, miközben például a 180 ezer fős lakosságú Curaçao vagy a Cabo Verde játékosai megmérettethetik magukat a világbajnokságon. De mit gondolnak önök? Érdemes mégis figyelnünk a mérkőzéseket. Önök nyomon követik majd a világbajnokság eseményeit. Van esetleg favoritjuk, kedvenc játékosuk? Mondják el nekünk. 061-759-5200 a telefonszámunk, 06-39-666 pedig az SMS számunk. És itt van már velem a stúdióban Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, aki már rengeteg mindennel készült a világbajnokságra, mert gondolom, hogy ha valakik, azért ti már lázban égtek biztosan.
1: Így van, szia Ági, köszöntöm a hallgatókat, meg azt írtam fel most legutóbb, hogy ha már ezt a Kossuth rádiós bevezetés, illetve hogy a mérkőzéseket éjszaka rendezik magyar idő szerint általában.
0: De így lesz, nem?
1: Abszolút, és akkor rögtön egy fontos információ, hogy például itt a Kossuth rádióban, a Nemzeti Sport rádióval együtt a 8 óra utáni reggeli Nemzeti Sport krónikában jelentkeznek kollégáink mindig ugye sporthírekkel, na most azok a sporthírek azért részben ilyen foci VB híradók lesznek, mert nyilván abból lehet először mondjuk a rádióban értesülni arról, hogy mi történt az este 9-kor kezdődő meccsről, akár így, amit felvezetőben mondtál a csütörtöki a holnapi nyitó mérkőzésről.
0: Az mikor lesz? Az
1: hát holnap este 9-kor kezdődik a Mexikó-Dél-Afrika összecsapással méghozzá a Mexikó városban, és hát az a pikáns, hogy 16 éve Dél-Afrikában ugyanez a két csapat, Mexikó és Dél-Afrika játszotta a nyitó meccset. Az az én szempontomból pikánsabb, hogy szerencsémre ott lehettem, mert azért egy magyar rádióriporter a labdarúgó világbajnokságra úgy kell, hogy gondoljon, a hallgatóknak mondom, hogy sajnos a magyar labdarúgó válogatott, ahogy te is mondtad, 1986 óta nem járt ott.
0: Milyen igazságtalan dolog ez?
1: És egy foci VB-re kijutni, az mindig nagy dolog tudósítóként, tehát tényleg, amikor nem a meccs közvetítés, hát nyilván jobb lenne a magyar csapattal, de tudósítóként is ritkaság számba megy, amikor ki tud jutni egy rádiós. Én ott Dél-Afrikában ott lehettem, és hát nyilván nem a mérkőzések hagytak elsősorban mély nyomot bennem, hanem az a körítés, amiről be lehet számolni, és hát amit itt felvezetőben is mondtál, itt is lesz miről. A legfrissebb híreink szerint épp nemrég beszélt az egyik kollégám egy Mexikóban tartózkodó újságíró kollégával, a Nemzeti Sport munkatársával, Borsos Lászlóval, és Mexikóban bizony kemény tüntetésekkel készülnek.
0: De rengeteg ilyen felkavaró hírt lehetett olvasni, amúgy is. Én azt hiszem, tegnap olvastam, hogy nem volt olyan játékvezető, talán etióp játékvezető.
1: Egy szomáliai,
0: akit nem engedtek ki, mert nem kapott vízumot, vagy igen, problémásnak ítélték a beutazást. Tudjuk, hogy az iráni válogatottnak is ugye rengeteg.
1: Igen, aztán iraki játékos is 7 órán keresztül ott a repülőtérre nem engedtek tovább, általában az iraki válogatott fotósát meg nem is engedték be az országba, és hazaküldték Irakba, de összességében az, hogy a Mexikóban...
0: A negatív reklám is reklám.
1: Egyrészt, másrészt most a legfrissebb, hogy Mexikóban arra készülnek, és hát ezt azért mindenki holnap megtudja, hogy ha az időjárás is úgy engedi, és a magyar idő szerint este 9-kor ez a mérkőzés elkezdődik Mexikó és Dél-Afrika között, hogy mennyi néző lesz például a nézőtérre, mert a tüntetéseknek van egy olyan, ezt mondta Borsos László Mexikóból, hogy arra készülnek, hogy ott blokkolják, hogy a nézők ne tudjanak eljutni. Akik nagyon drága pénzért vettek jegyeket, ne tudjanak elmenni és bejutni a stadionba, a környékre. Hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ennek elég rossz üzenete lenne.
0: Miért tüntetnek a mexikói?
1: Hát ez a mexikói helyzet azért, hogy mondjam, az ottani gazdasági helyzet sem feltétlenül azt indokolja, meg az ottani emberek átlagfizetése, hogy egy ilyen csili-vili labdarúgó világbajnokság legyen, tehát Mexikó különben az egyetlen olyan ország, ahol már harmadszor lesz világbajnokság, csak most nem egyedül, hanem az USA-val és Kanadával együtt.
0: És egyébként a mexikói csapatból kit érdemes figyelni?
1: Hát van olyan most mondhatok neveket, de olyan nincs, mint Hugo Sánchez, egy nagyon jó focista volt, a Real Madridot is erősítette még az 1980-as években. Ochoa a kapusuk az a hatodik VB-re készül, mint Messi és Ronaldo.
0: Én Cseszegi Balázs szerkesztő kollégának mondtam, hogy milyen kár, hogy hát rengeteg nagyon jó futballista nem lesz kint ezen a világbajnokságon, miközben, mint ahogy mondtam, például Curaçao válogatottja fog játszani, de például Kvaratskhelia, aki tudom, hogy grúzok, igen, nem lesznek, Szoboszlai Dominik.

0: van. Sajnos nem mindegyik jutott ki, mert például Bolívia nincs ott, és azt nagyon sajnálom, de nagyon sok kedvencem van, és hogyha valamelyik közülük megnyeri a tornát, vagy mondjuk úgy, hogy bejut a négy közé, tehát a kedvencei közül bejut a négy közé, akkor annak már örülni fogok, és akkor boldog leszek.
1: Na melyik akkor még, tehát Bolívia nincs ott, de akkor kinek szurkol, vagy önnel együtt kinek szurkolhatunk?
0: Nézd, ez olyan dolog, hogy Portugáliától elkezdve Uruguayon, Japánon, Ecuadoron, Skócián keresztül, Üzbegisztán, Új-Zéland, rengeteg, nagyon sok kedvencem van, közülük bármelyik, ha bejut a négy közé, mondom, annak nagyon fogok örülni, és ha közülük megnyeri valamelyik a VB-t, akkor annak nagyon fogok örülni, talán a leginkább azért örülnék annak, hogyha Portugália nyerné meg, mert ők ugye még sosem nyerték meg. És nagyon-nagyon-nagyon jó csapatuk van, nagyon-nagyon jó, nagyon erős válogatottjuk van, a világ egyik legerősebb válogatottja Portugália, és ugye Cristiano Ronaldo, ha megnyerik, elmondhatja magáról azt, amit 4 évvel ezelőtt a Lionel Messi is elmondott, elmutatott magáról, hogy végre megvan a világbajnoki cím is. Talán ezért szurkolok valamivel jobban Portugáliának, mint másoknak, de egyébként bármelyik a kedvencem közül, Argentína, Uruguay, Spanyolország, akár Anglia, Belgium is nyugodtan, ha bármelyik, ha megnyeri, Ecuador, Japán, ha nagyon sok kedvencem van, bármelyik, mondom, ha csak bejut a négy közé.
1: Élvezze, értem Gábor, élvezze a szurkolást, élvezze a futballt, az biztos, hogy ezen a VB-n is lehet, tehát a tévéképernyőink keresztül, vagy a rádió hangszoróink keresztül. Virágy Zsoltnak van olyan kedvence csapata, vagy van olyan mérkőzés, amit már lát, hogy, vagy látsz, hogy na ez biztosan nagy izgalommal fogom figyelni?
2: Na most itt rátapintottál a lényegre, én mondok egyet, Brazília-Marokkó, az most szombaton éjfélkor kezdődik New Yorkban, magyar idő szerint éjfélkor, és persze, ha az időjárás engedi, ez azért egy pikáns meccs, a brazilok legutóbb 2002-ben nyertek világbajnokságot, én most rájuk tippeltem.
1: De ott is volt valami komolyabb, hogy Neymar, ugye, hogy kiütte hát, például a brazilokkal, azt mondja, nagyon...
2: Neymar, igen, benne van Ancelotti keretében, és hát én Carlo Ancelottit azért annyira jó edzőnek tartom, most szövetségi kapitányként, hát ha sokáig eljutnak a brazilok, és
1: de
2: nem esnek ki a nyolc között.
1: Nem
2: Marokkó meg legutóbb,
1: játszani.
2: Ugye első afrikaiként nem volt a négy között, és negyedik lett, és Marokkó Hakimit láthattuk a budapesti BL döntőn is, tehát, hogy a brazil-marokkó meccs, de hát itt 104 mérkőzés lesz, 104 meccs, az egészen elképesztő,
1: szám 5 hét sok alatt. Még sose volt,
2: sosem ugye? Volt 48 csapatos világbajnokság három országban, és tulajdonképpen a csoportmeccsek azok ugyanúgy megmaradtak, hogy három csoportmeccsen kell túl rágnod magad valahogy, és akár a két gyenge közül a jobbik, amelyik egy csoport harmadik helyen is tovább jutott, a legjobb 32 közé. És ott kezdődik az egyenes kieséses szakasz. Tehát azért mondom, hogy ezeket a csoportmeccseket is valahogy szét kell választani, mert a VB azért a 16 között szokott kezdődni.
1: Igen, de akkor ez azt jelenti, hogy nagyon észnél kell lenni az erős csapatoknak, már az elején is. Én azt figyeltem meg, hogy egyébként az igazán jók az elején még lehet, hogy nem olyan jól játszanak,
2: szabad,
1: aztán meg szoktak tátosodni, mert hogy az még a bemelegítő időszak, de itt nem szabad elcsúszni az elején.
2: Hát azért olyan meglepetés országok, hogy az újoncok, most már említetted Curaçaót, Jordánia, Üzbegisztán, nem hiszem, hogy itt aztán nem számít újoncnak, de Haiti, vagy épp a Kongói Demokratikus Köztársaság, tehát hogy nyilván ők nem fognak csodát véghez vinni, de nekik az is lehet, hogy csoda, hogy egy jobb gólkülönbséggel, egy döntetlen után tovább tudnak jutni csoport harmadikként, és bejutnak a legjobb 32 közé. Hát mit nem adnánk mi, akár magyar szurkolókkal, Cseszegi Balázs szerkesztővel, ha a magyar csapat három csoportmeccsen egy VB-n játszhatna, és aztán az egyenes kiesésben, a kieséses szakaszban a 32 között teljesen mindegy, hogy zöldfoki szigetekkel vagy a brazilokkal, de játszanak.
1: Legyen még ilyen, lehet, hogy kicsit
2: 2030
1: közel.
2: A következő, és akkor 44 év után lehet a magyar válogatott ott. Hát ez az EB-ken sikerült, most már más nem tudunk mondani, mint ebben bízni, hogy akkor 44, az bejött már egyszer.
1: Én a fiammal voltam például EB-mérkőzésen kint, és hát az fantasztikus volt, emlékszem, Gera gólja, Dzsuzsák Balázs gólja, te valószínűleg rögtön tudod, hogy milyen mérkőzésről
2: meg egyet a hangulat. Hát itt
1: tehát fantasztikus hangulata van.
2: Egy felkészülési meccsen is több mint 50 ezer ember van a Puskás Arénában, tehát ezzel nincs probléma.
1: De Amerika nem tipikusan az a, hát vagy legalábbis az Egyesült Államok az a foci nemzet. Tehát ott ugye az amerikai focit nézik.
2: 1994-ben ugye a szintén felvezetőben a showra is utaltál, hogy itt mindent azért arra is építenek, eladható legyen a televízióban. 1994-ben is rendben lement az amerikai foci VB az Egyesült Államokban. Egyedül a nagyon unalmas döntő nem kellett volna, mert az olasz-brazil az tragikus volt. És magyar idő szerint azt hiszem ilyen 1 és 3 között, meg aztán tovább tartott majdnem 4-11-esekkel.
1: De szerencsé, hogy nem emlékszem rá. Ezek a bizonyos show műsorok, ez azt jelenti, hogy nagyon hosszú lesz majd a szünet, ugye, a fél időben.
2: Igen, meg szerintem még felvezetőkkel is készülnek, tehát ez ilyen amerikai

0: is lesz. Ez is hozzá kell szokni, mert mi nem ehhez vagyunk hozzászokva úgy általában. Tehát nekünk ez egy foci meccs, ez azért így nem tartozik hozzá.
1: Ti ahhoz vagytok szokva, hogy figyelitek, közvetítitek, összegzitek az eredményeket, és akkor este a közvetítés, reggel pedig a legizgalmasabb dolgokat mindig összefoglaljátok.
0: Így van, reakciókkal, interjúkkal, szakértői elemzésekkel, hát azért reméljük, hogy lesz mit, mert ezt a sok meccset észben tartani szerintem a hírekben, és amikor majd mondjuk, amikor négy meccs lesz, egy ilyen este 9-től reggel 8-ig tartó időszakban, azért négy meccsnek a végeredményét is nehéz megjegyezni, nem hogy a csapatokat.
1: Azt látom, hogy Virányi Zsolt már várja, hogy ott legyünk a legjobb 16-nál, és akkor onnan már ilyen sportszerkesztő kollégaként könnyebben áttekinthető ez a világban. Nokság is el fogunk oda is jutni, de a hallgatókat is kérdezzük arról, hogy nyomon követik-e a világbajnokságot, esetleg már az első mérkőzéstől, illetve a csoportmérkőzésektől is. Ki az, akit szeretnének látni, vagy mely csapatot szeretnék látni, kinek szurkolnak, vagy írjanak nekünk egy tippet, hogy önök szerint melyik csapat lesz most a győztese ennek a világbajnokságnak, mi a legvalószínűbb, vagy milyen játékostól várnak parád és megnyilvánulást. 061-759-52-00 a telefonszámunk, amelyet hívhatnak.
2: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
1: 17 óra van, most 5 perces hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Az őszi Német-Magyar Fórum fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A találkozó előkészítése volt az egyik témája a külügyminiszter berlini tárgyalásának. Orbán Anita hivatali kollégájával áttekintette a magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit, ősszel pedig miniszteri szinten folytatódhat a párbeszéd a digitalizációról, oktatásról, közlekedésről és az energiaügyekről. Megbeszélésük után Johan Vadeful azt hangsúlyozta, hogy a Tisza kormánnyal új alapokra helyezik a kétoldalú kapcsolatokat, így például szorosabb lesz az együttműködés a biztonságpolitika területén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövőkedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. A múlt hónapban kezdődött karbantartások a pécsi fővonal egy szakaszán, valamint Szerencs-Nyíregyháza között is ezt a célt szolgálják. Változik a közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Idén is nemzetközi koncertek és mesterkurzusok várják a közönséget Vácon a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon. Június 26-a és július 4-e között több helyszínen csendülnek fel barokk és klasszikus mesterek művei. A kurzusokon pedig a történeti előadásmódot, hangzás és hangszer használatot ismerhetik meg a fiatal muzsikusok. A kurzusok nyilvánosak, így az érdeklődők a műhely munkába is bepillanthatnak. A nyitó hangverseny június 26-án a Váci Fehérek templomában lesz, ahol Haydn Nelson miséjét is hallhatja a közönség. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néha jégeső is lehet, a szél sok felé megerősödik, zivatarok veszélye miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben. Holnap ismét több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
2: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvette egy batyányi lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bój települést. Mint a gazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
2: A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
5: Egy egyesület a családokért.
6: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
5: Apró segítség a mindennapokra.
7: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
8: Nem is tudom, hogy volt-e valahol olyan, hogy ők kértek volna.
5: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
1: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön követi a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot, annak ellenére is, hogy a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki. Mit vár az amerikai rendezéstől? Van kedvenc csapata? Mondja el nekünk. Telefonszámunk, amelyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de ahogy mondtam, írhatnak is nekünk 0630-9666 az SMS számunk. És írnak is a hallgatók közben, ugye a labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk, amelynek holnap lesz a nyitó mérkőzése, hogy vajon követik-e. Gábor azt mondja, hogy talán annak örülnék a legjobban, ha Portugália nyerné meg Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes és Bernardo Silva miatt. László pedig azt írja nekünk, hogy egy latin-amerikai és egy európai csapat fogja vívni majd a döntőt. Stúdiónk vendége továbbra is Virányi Zsolt, kollégánk, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese. És ugye tényleg, hát én is mondtam, hogy valamikor majd ott július 19-én New Yorkban rendezik ezt a döntőt, lesznek olyan szerencsések, akik megnézhetik, akármelyik csapat is játsza majd a döntőt, de vajon milyen áron, ugye erről is lehetett olvasni, hogy hát talán soha nem látott csillagászati áron lehetett jegyekhez jutni. Mindenhol, Mexikóban, Kanadában, az Egyesült Államokban is?
0: Hát Kanadában is, Mexikóban az előbb említett tüntetések ezzel is összefüggnek, tehát a jegyárak miatt, de nem csak a jegyárak csillagászhatiak, hanem a közlekedés. Ugye USA-ban, Mexikóban, de Kanadában is ugye hozzá vannak szokva ahhoz, hogy autópályákon autóval jutnak el a stadionokba, és hát itt azt olvastam, hogy például a New York, New Jersey melletti stadion az már a lakott területeken kívül van, tehát oda is továbbra is csak autóval lehet könnyen eljutni, vagy vonattal. Na most a vonatjegyárak szintén a New York Times kimutatása szerint 7-szer annyiba kerülnek, mint máskor, tehát ami egy átlag hétköznap mondjuk magyar forintra 4000 forint, 13 dollár, az most 98 dollárba, mondjuk 30 ezer forintba kerül, és még ennél is drágában akarták, csak aztán tiltakoztak, hogy azért ne vicceljünk, mert mindennek van határa. Ez az egész foci VB most már hosszú évtizedek óta csak az üzletről szól, ez a 48 csapat is azért van ott, mert így még több pénzt lehet az egészből összehozni, és hát emögött nyilván a fő hatalom a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, még volt korábban Sepp Blatter az elnök, most pedig Gianni Infantino, a korábbi főtitkár, és hát mindig. Vagy nézzük, ugye a férfi kézilabda világbajnokságon kikapott szabadkártyát, egész meglepően nem szakmai döntés született, hanem Szaúd-Arábia és Törökország. Tehát csak mindig a pénz, ez a Monte Cuccoli klasszikusa itt jön, nincs mese.
1: És
0: hát
1: ezzel... pénz szomorú, ugye, hogy aki Mexikóba örülne, hogy na nálunk van a világbajnokság, végre egyszer az életben én is megnézhetek egy meccset.
0: Beülne egy autóba, elmenne, és hát most nem erről szól az élete, szerintem nem tudja megvenni. És tényleg nagyon nagy kérdés az, hogy most akkor el tudják barikádozni, torlaszolni majd ott az utakat, és akkor nem lehet megközelíteni a Mexikóvárosi stadiont, vagy például nem kevésbé egy ritkaság számba menő, hogy ott elrabolnak egy-egy újságírót, úgy olvastam, hogy egy újságíró nőt is elraboltak, és ez is az egy ügy, ami foglalkoztatja ott Mexikót, most ebben nem megyünk bele, hogy a drogkartelek...
1: De említettél mást is például, aztán a svájci válogatott.
0: A svájciaknál ott egyszerűbb a helyzet, hát idézőjelben ott csak ilyen csörgő kígyókat, meg mérgező kígyókat találtak az angol labdarúgó válogatott edzőközpontjának a közelében, hát nem most ebből egyet sem szeretnék találni, nem pedig, hogy ez komolyan felmerül, de felmerül.
1: Egy rövid választ esetleg tudsz mondani a hallgatónak, aki azt írja, hogy ezt a VB-t nehéz lesz követni a késői időpontok miatt. Te említetted, hogy azért lesznek olyan mérkőzések, amelyek este 9-kor kezdődnek.
0: Sok este 9-kor, 10-kor, de aztán éjféltől, hát a gyerekkorom ugrik be, amikor a 86-os mexikói VB-n 12 évesen mindig próbáltam ott hőst játszani, amikor nem magyar meccs volt, hogy majd
1: azt
0: megnézem.
1: Akartam, hogy ez egy szomorú VB.
0: Igen, de az este 10-kor, amikor bementem az egyik üdülőnek a TV szobájába, hát mindig az lett a vége, hogy a 8. percben aludtam már, mert azért a fáradtság az elnyomta a lelkesedésemet, és itt is ez lesz a legnehezebb, hogy ha valaki nyomon akarja követni, akkor ott élőben a munka mellett ez lehetetlen.
1: 86, ez volt az, amikor sírtam a magyar-szovjet meccset?
0: Ez, Irapuato, így van, 06.
1: Mit gondolsz, lesznek ilyen hatalmas gólkülönbségek, hogyha ugye mindig itt nem jut eszembe más Capo Verdét gondolom, vagy
0: biztos,
1: vagy
0: hogy lesz, igen, egy spanyol zöldfoki szigetek, vagy egy brazil-haiti meccsen, német Curaçaon, nem sok, de egy-kettő biztos lesz.
1: Tehát ilyen 16-0-ra azért nem kell számítani.
0: Hát a 10-1 a rekord a magyar-szalvador meccs 82-ből, remélem, hogy legalább ezt a rekordot megtartjuk még.
1: Attila van itt velünk, nem tudom, hogy futballszurkoló-e, jó napot kívánok!
9: Kedves csókolom mindenkinek, önnek is, meg a hallgatók.
1: Köszönöm.
9: Én igen, a német és a angol futballt imádom. Nem tudom miért, az futball.
1: Kitartóan? Futball... Ma is szépen játszanak, azt gondolja?
9: Igen. Uh-huh. Amikor nézem magyar futballt, hát ez nem futball.
1: Nem mondja.
9: Nem
1: látta tegnap például? Tegnap játszott ugye a magyar válogatott? Vagy tegnap előtt? Tegnap volt, ugye?
0: Kazaksztán
1: elleni meccs. Hát gyönyörűen játszott. Én csak Schäfer gólját láttam vissza. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez nem futball. Ne vicceljen, Attila.
9: Nem futball. A magyar futball nem futball. Most akkor csúnyát mondok, jó?
1: Ne mondjon csúnyát. Ezt inkább ne mondjon csúnyát, mondjon szépet. Kinek drukkol, szépet melyik
9: mondom,
1: csapatnak?
9: Én imádom a kézilabdát. A úszást imádom, a minek hívják, kajakkenük, de itt Magyarország a futball az gyenge.
1: Értem. Attila, akkor engedje meg, hogy Virányi Zsolt ajánljon önnek néhány sporteseményt. Kajakkenú, kézilabda...
0: Kézilabda, most nyár végén lesz úszó Európa bajnokság, lesz atlétikai Európa bajnokság, de hát az úszó EB-n azért az olyan szám, meg a kajakkenu EB az most ezen a héten lesz, hétvége.
1: Attila, hát akkor van mit nézni, hogyha esetleg mégsem a focihoz van kedve. Itt van velünk Szabolcs is a telefonvonalban. Köszönöm szépen Attilának is, hogy hívott bennünket. Szabolcs, kinek szurkol?
10: Jó, üdvözlöm! Hát én most argentinán szurkoló, de nem azért, mert egy elhivatott argentin szurkoló vagyok, csak
1: Messi
10: nekem talán ő miatt is, de amiatt, mert én akkor szerettem meg igazán a nemzetközi futballt gyerekként, amikor igazán szép volt még a foci, nem volt így felgyorsulva, nem az angol és nem a német foci volt a legjobb, bár az a német foci azért elég stabilan hozza mindig az eredményeket, de szerettünk egy brazil vagy argentin csapatot nézni. Én még szerettem a régi nagy öregeket idézőjelben, mert ma már nem játszanának 40 évesen, mint az olaszok. Uh-huh. És azok szép, én azt gondolom, a szép volt az a futball, ez a 2000-es évek előtti, meg a környéki időt, és talán a latin-amerikai futballban látok még olyat, amire én azt mondom, hogy szép a foci, vagy szép az a játék, és ezért Argentína, nem is egyetlen messzi, mi ezt már Bessi is bár ha Messi meg Ronaldo, akkor a fiam hatására most már Ronaldo.
1: Komoly családi viták tudnak
10: ebből. Nem, vita nem volt, csak hogy ő mondta, hogy, mert, hogy mennyit jótékonykodik, meg minden, és akkor na jó, akkor... De mind a kettő szuperlatív, de hogy én azt gondolom, hogy az egyetlen hátulütője tényleg az, amihez tudnék is csatlakozni, hogy nagyon késve lesznek a meccsek, én is szeretek focit nézni, nemzetközi focit. Az egyetlen, a magyar válogatottnak mondjuk a szurkolója, és nagy szívfájdalmam, de azért minden magyar szurkolónak, ha elmondhatom a véleményemet, szerintem a magyar futball fejlődik, és ez most az, hogy kimaradtunk a világbajnokságban, nem azt jelenti, hogy most akkor zuhanó repülés van, hanem még nem jutottunk el arra a szintre, illetve voltak ott azért nem mindig volt a szerencse se velünk, de én azt gondolom, hogy van remény, hogy a következőre kijutunk, meg hát az, hogy az EB-re, meg remélem a Nemzetek Ligában is jól fogunk szerepelni, de én mindenkinek ajánlom, az, hogy késő, hát igen, majd a végén az utolsó 16-ban tényleg ott már olyan mérkőzések lesznek, hogy szerintem az mindegyik kiváló lesz.
1: Igen, meg a meccsnézés együtt az jó, akár családi körben a fiával. Jó szurkolást kívánok Szabolcs önnek is, hogy legyen meg az öröme ezeknek a mérkőzéseknek a családban. Virágy Zsolt, mit gondol, hogy mennyire igaz ez, amit a hallgatók mondtak, hogy van, aki szép focit játszik, tehát angolokat, németeket említette az egyik hallgató, most hallottuk, hogy argentinok például szép focit játszanak. Én láttam, hogy nagyon sokan a spanyol válogatottat hirdetik esélyesként.
0: Így van. A szakértők szerint a francia
1: Cseszegi
0: és a spanyol.
1: Cseszegi Balázs is, mintha a spanyoloknak szokolna abból, amit mutat.
0: Francia-spanyol kettőst sokan várják oda, és hát valóban nehéz elképzelni, de hát azért a negyed döntőben, vagy akár a 16 között mindig is láttunk olyan botlásokat. Ne felejtsük el, hogy az olaszok már a harmadik egymást követő VB-re ki se jutnak, pedig 48 csapatos. A németek a két legutóbbi világbajnokságon elbotlottak a csoportkörben, pedig 14-ben még ugye világbajnokságot nyertek Brazíliában. Tehát bármi előfordulhat, ezért én azt is mondanám, hogy továbbra is ez a sport meg a foci ünnepe, de itt azért bőven lesz politika is ebben az egész történetben.
1: Igen.
0: Hát ugye Iránra gondolok, hogy azért Irán játszik az Egyesült Államokban, el kell hagyni a területet, majd a meccsek után.
1: Tehát, hogy játszanak, és rögtön utána el kell hagyniuk az országot.
0: Igen, a beutazási tilalmak és a BBC kimutatása szerint a csapatok több mint egy negyede valamilyen beutazási problémával küzdik, hogy jutott be, ugye itt már említettünk a beszélgetés elején, hogy játékost, játékvezetőt, még fotóst is visszaküldtek.
1: De milyen nehéz lehet ez így kiállni sportolóként, hogy közben ilyen feszültség van a háttérben, és a legjobbat nyújtsam, és ugye arra gondoljak, hogy de sport.
0: Szerintem őket feldobjam. Tehát, hogy igen? Igen, a jó sportoló az tudja, hogy miért játszik, és ez még neki erőt is adhat itt most bármelyik országra, ha gondolok Európától, Afrikán át Ázsiáig.
1: De a sportnak ez lenne a szépsége, nem? Hogy a politikától függetlenül mi tudunk.
0: Nyilván a háború egy másik történet, tehát ha valaki tudja, hogy a rokonai veszélyben vannak, akkor annak a játékosnak már nyilván sokkal nehezebb.
1: Biztos, hogy nagy figyelem fogja kísérni például az iráni válogatott szereplését. Ugye, meg hát nagyon különböző kultúrkörökből találkoznak egy világbajnokságon.
0: Hát a szerkesztő Cseszegi Balázs mondta nekünk ezt a Seattle-Egyiptom-Irán mérkőzést, hogy ez is kuriózum ilyen mérkőzés, de számtalan különleges mérkőzés lesz. Amit mondom, én nagyon várok egy Brazília-Haiti, vagy egy Brazília-Marokkó összecsapást.
1: Aha, igen, és akkor is természetesen a szép játékot.
0: Persze, a nagy gólok, az mint Schäfer András Kazaksztánnak, tényleg olyan nagy gólok, ha születnek, akkor nagy baj nem lehet. Ugye? Biztos, hogy lesznek nagyon szép gólok, ez a szaudarábiai gólszerző a 94-es amerikai VB-n, Ovenassian félpályán, vagy talán még a saját térfeléről, mindenkit kicselezve, mint Maradona 86-ban, és nagyon emlékezetes gólt lőtt a BBC-n, és a top 10-ben, a legjobb 10-ben benne van. Az a gól pedig hát egy szaudarábiai, addig anyukáján kívül, meg a szaudarábiaikon kívül nem ismert labdarúgó lőtte a nagyon szép gólt.
1: Micsoda sorsok törhetnek el egy-egy ilyen sporteseményen, és természetesen az M4 közvetíti.
0: Az M4 sport valamennyi mérkőzést élőben közvetíti, a Nemzeti Sportrádióban pedig az egyenes kiesése szakasztól szintén valamennyi összecsapás, és ott a Kossuth-tal együtt, ahogy mondtam, 8 óra után reggelente meg 12:40-kor összefoglaljuk azt, ami addig történt a VB-n.
1: És természetesen a Nemzeti Sporthíradóban is mindig hallhatnak itt fontos információkat a futball VB-vel kapcsolatban. És én nagyon szépen köszönöm Virágy Zsolt kollégámnak, hogy itt volt, talán azért mégiscsak kedvet csináltál nekünk ahhoz, hogy nézzük ezt a VB-t az érdekességek miatt. Biztos fogunk még rengeteg mindent hallani róla. A Jó Napot Magyarország mai műsora hamarosan véget ér. Én nagyon szépen köszönöm a hozzászólásaikat. Legközelebb holnap telefonálhatnak a következő témákhoz kapcsolódóan. Mit szól hozzá, hogy Kupában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importáruval, és mit gondol, a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában lehet még őszinte és egyenrangú a szlovák-magyar megbékélés. Erről beszélgetünk tehát holnap. Én a mai szerkesztő Cseszregi Balázs, az asszisztens López Brigitta és Sebők Tímea, illetve a hangmester Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elkezdték szereplésüket a férfiak is a budapesti öttus a világkupán. Ma elődöntőzik a Ferencváros női vízilabda csapata a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Törölhették a jövő évi MotoGP naptárból a magyar nagydíjat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma rendezik a férfiak selejtezőjét a budapesti öttusan világkupán. A mezőnyt 4 csoportra bontották, amikben csoportonként 33-34-en versenyeztek, és mindenhol az első 9 jut elődöntőbe. Az A csoport versenyei már véget értek. Tamás Botond a 4. helyen jutott tovább, és Kreisz Bálintnak nyilatkozott ezután.
2: Milyen volt belülről ez a nap? Kezdjük mondjuk a kombinált számmal, mert mégiscsak ez volt az, ami eldöntötte, hogy te biztosan ott leszel az elődöntőben.
3: Igen, a rosszul sikerült bulgáriai világkupa után azért úgy jöttem ide, hogy mindenképpen javítani szeretnék a külön a számaimon is, meg az összeredményemen is. A lézerrán, meg az úszás az kifejezetten jó volt, de azért ezek az erősebb számaim, úgyhogy reméltem is, hogy ezekkel feljebb tudok jönni. Ilyen nap folyamán szépen egyre belelendültem a versenyszámokba. Vívás kicsit döcögősen indult, az OCR sem volt tökéletes, de utána a nap végére már én is jól éreztem magam a verseny közben, élveztem is, és örülök neki, hogy nagyjából simán be tudtam jutni az elődöntőbe.
2: Elég kiegyensúlyozott teljesítményed volt egész nap. A bolgár világkupa utáni hetekben érezted azt, hogy ez a teljesítmény benned van?
3: Nyilván a vívás az itt főleg ilyen mentális dolog, tehát ott fizikálisan ilyen rövid idő alatt nem lehet sokat változtatni, úgyhogy ott mentálisan meg a hozzáállásban kellett változtatni ahhoz, hogy jobban sikerüljön. Én futásból egy elég gyenge alapozást zártam, mert sérült voltam, úgyhogy ott nyilván hétről hétre egyre jobb formába kerülök. Azt is szerencsére érzem, hogy azért jobban ment a futás, mint Bulgáriában, és remélem, hogy ez még jobb lesz majd a nagy világversenyekre.
2: Nagyon sok versenyző indult, 4 selejtezőre volt osztva a csoportotok. Ez megnehezítette bármennyire napotokat, értve azt, hogy elég korán kezdtetek, és eléggé szét is volt szabdalva a programotok.
3: Igen, korán kezdtünk, de azért még mindig jobban örülök ennek, mint a szegény D-csoportosok, ők ugye késő este fogják befejezni a versenyt, úgyhogy én azért most már pihenhetek innen, és igen, ez a 140 fős indulószám, ez nagyon komoly, és a 36 vagy 34-en voltunk talán, abból a 9-be jutni, az hogyha egy kicsit hibázik az ember, akkor nagyon nehéz, úgyhogy de örülök, hogy ezt az akadályt sikerrel vettem.
2: Elődöntős vagy a hazai világkupán, ez mit jelent neked személy szerint, és hogyan kanyarodsz majd rá az elődöntőre pénteken?
3: Nagyon örülök, mert ez két versenynap, amit végignyomhatok, holnap meg a körbívás, meg majd az elődöntőt, úgyhogy próbálom ezt a lendületet továbbvinni, és tényleg itt a tavalyi budapesti rossz emlékeket, meg nyilván a bulgáriai kicsit elfelejteni valami szebb eredménnyel.
1: A budapesti öttusan világkupán a férfiak selejtezőiben az A csoportban Tárkányi Zsombor a 15. helyen végzett, így lemarad az elődöntőről. Őt is megkérdezte Kreisz Bálint.
2: Hogyha összességében nézed a napodat, akkor hogy látod a saját teljesítményed? Mi az, amivel elégedett vagy, és mi az, amiben hiányérzeted van?
4: Igazából, hiányérzetem van a technikai számok. Egyszerűen nem tudom, lehet a hazai közönség, a hazai nyomás, vagy nem tudom, még haza kell menni, aztán otthon nyilván átgondolni, meg átdolgozni az egészet, de fejben nem sikerült összerakni. Igazából már a reálisan a vívás után eldőlt, hogy ha tovább is tudok jutni, akkor nagyon-nagyon necces lesz. Aminek örülök, hogy ennek ellenére sikerült felállnom és odaállnom, és a fizikai számokat a tudásomnak megfelelően megcsináltam. Remélem, ezt értékeli majd a szövetségi kapitány is. Összességében igen, ezt tudom mondani, hogy így talán percről percre jobb volt. Az elején kicsit izgulós volt, meg nyűgös az egész, de az a jó benne, hogy legalább azt mondhatom, hogy én mindent megtettem, és úgy mehetek haza, hogy én kiadtam magamon mindent.
2: Versenyzőként az megnehezítette azért a dolgotokat, meg így a készülést, hogy a nagy létszám miatt a saját csoportodból csak az első 9 jutott tovább, ami azért azt mutatja, hogy nem nagyon fér bele hibázás. Ez mentálisan mennyire nehéz?
4: Mentálisan nehéz egyébként, de azt gondolom, hogy olyan szintű öttusázónak, mint amilyenek gondolom magamat, vagy szeretném gondolni magamat, meg kellene tudni oldani. Az előző világkupán is már így volt, és akkor sikerült élesnek lennem, ott lennem, és kényelmesen tovább jutnom. Most ez sajnos nem sikerült, de megyünk tovább, dolgunk tovább.
2: Jelenállás szerint még a ranglista helyezésed alapján van esélybe jutni a világkupa döntőbe, de hogyha mondjuk ez az utolsó állomás a világkupa szezonodnak, akkor hogyan értékeled ezt a mögötted hagyott egy-két hónapot, és mondjuk még az országos bajnoki bronzérmet?
4: Nem sok pozitív gondolat van a fejemben, de hogyha reálisan gondolkodok, meg ha utólag visszanézek, akkor ha ez szezon elején valaki elém teszi, hogy az országos bajnokságon harmadik leszek, és két világkupa döntőt szedek össze, ami egyelőre csak nekem sikerült magyarok közül, remélem most azért még a Misinek sikerül, hogy meglegyen neki is a kettő, akkor azt persze aláírtam volna, most azért ez fáj, de nem a világ vége, a világkupa döntőre, ahogy mondtad, arra készülök. Bízom benne, hogy a Nemzetközi Szövetség megszavazza nekem az indulási bizalmat, és lehetőségem lesz itt javítani.
1: A budapesti öttúsan világkupáról részletek 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. A következő szezonban is Gyokics Zsajko vezetőedző irányítja a női kosárlabda NBA-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Jelentette be sajtótájékoztatón a klub. Részletek és interjúk a Nemzeti Sportrádió körkapcsolás című műsorában. Ma 19 órától játszik a Ferencváros női vízilabda csapata a spanyol San Andreu ellen a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntő első elődöntőjében. Az FTC magyar válogatott játékosát, Leimeter Dórát Szalai Kristóf érte el telefonon.
5: Nagyon sokat készültünk rájuk, azért tényleg így jobb az, hogy így ismerjük őket, hiszen ők tavaly óta nem sokat változtak, ugyanazt a játékstílust játsszák, illetve biztos, hogy nagy tanulsága volt a tavalyi mérkőzésnek, hogy ott igazából a mérkőzés elején 4-5 percig beragadtunk, és így nagyon meg voltunk illetődve. Ott el is dőlt igazából a mérkőzés, mert talán 4-0 is volt az eredmény, és igazából azt cipeltük utána végig, úgyhogy én nagyon remélem, hogy abból tanulva idén azért sokkal keményebben fogunk tudni odafigyelni, főleg a mérkőzés elejére, hiszen nekünk az a legjobb, ha minél inkább ott rajta ragadunk az ellenfélre, és a saját erősségeinket igyekszünk érvényesíteni.
6: De már az is sokat számíthat, hogy már van egy év tapasztalatotok. Ugye tavaly volt az első 4-es döntője női vízilabdában a Ferencváros csapatának, most egyből jön a második, az ellenfél az ugyanaz, most már azért egy kis tapasztalattal lehet, hogy előrébb van a csapat.
5: Az biztos igen, hogy sokat fog számítani, hogy tavaly igazából ugye nem is vártuk magunktól sem el, hogy bejussunk a 4-es döntőbe, úgyhogy szerintem azzal, hogy azt sikerült elérnünk, egy kicsit úgy is volt vele mindenki, hogy talán túl is teljesítettük így az elvárásokat, úgyhogy nem igazán hittük el talán, hogy nekünk ott a helyünk, azonban ebben az évben abszolút úgy készültünk egész évben, hogy nekünk ez kimondott célunk, hogy ide bejussunk, és innen éremmel térjünk haza, úgyhogy ehhez nagyon jó lépcsőfok is lesz.
6: Az esélyek szerint a Ferencváros most azért jóval nagyobb potenciállal érkezett ebbe a 4-es döntőbe. Te milyen eredménnyel lennél elégedett majd a sorozat végén?
5: Hát én nagyon szeretném mindenképpen, hogy előre lépjünk a tavi eredményhez képest, és kézzelfogható eredménye legyen annak, amit milyen munkát elvégeztünk ebben az évben, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy éremmel haza tudunk térni, de én nem tartom kizártnak, hogy ez a csapat ez abszolút képes arra, hogy bejusson a döntőbe. Szerintem azon fog múlni, hogy mennyire görcsöljük túl, és illetve hiszük el magunkról, hogy nekünk helyünk van a döntőben.
1: A Ferencváros San Andreu női vízilabda bajnokok ligája elődöntős mérkőzés 19 órakor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A meccsen a korábbi társszövetségi kapitány Mihók Attila szakért. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz, adta hírül hivatalos honlapján a szövetség. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájában, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat. Az Európai Szövetség honlapja szerint 10 csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő Győr, az előző szezon BL ezüstérmese, valamint a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttesen, az előző idényben BL bronzérmes román Cseszeme Bukarest. A kérelmeket a jövő héten bírálják el. Egy katalán lap úgy tudja, mert eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette, az idei év után a futamát eredetileg elveszítő Aragón mégis marad a versenynaptárban jövőre. Hétvégén rendezik az első keleti Ágnes emléktornát Török Bálinton. A Magyar Szövetség híradása szerint az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: 5:30, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina főbb híreink, először röviden. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
9: Irán hajnalban megtorló csapásokat indított a közel-keleti térségben lévő amerikai bázisok ellen. Így válaszolt az amerikai légierő előző napi támadásaira. Az iráni vezetés közölte, bármilyen további agresszió esetén még kiterjedtebb és súlyosabb válaszcsapásokra számíthatnak.
8: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme. A több tízezer négyzetméteres épület együttes nagy része megsemmisült, az izzó gócokat még mindig oltják a tűzoltók.
9: Este egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Napközben 20-26 fok várható.
8: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
9: Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
8: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dániától.
10: Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
11: Jelentette ki a miniszterelnök Keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupció ellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi mást nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
10: Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküdt ellensége volt. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
11: A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
12: Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
11: Magyar Péter Keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
12: Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan, a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak, kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél nyilván nyilván az országgyűlésnél, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
11: Az Integritás Hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az Integritás Hatóság szélesebb jogköröket kap.
13: Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A KEKVÁK-kal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a KEKVA kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az Integritás Hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
11: Bíró Ferenc nem kommentálta a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot, hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
8: Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség.
9: Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
8: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány, a miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
9: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
8: A külügyminiszter szerint új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok.
9: Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor a sokrétű kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
14: Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra, október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet, és lesz egy szimbolikus startja.
8: Romániában az év végéig meghosszabbítják az alapélelmiszereknél alkalmazható ár és korlátozását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői által kezdeményezett határidő módosítást elfogadta a bukaresti parlament.
9: Az RMD-hez emlékeztetett, az intézkedés célja, hogy megakadályozzák az árak drasztikus növekedését, és azt szabályozza, hogy a kereskedők mekkora haszonnal adhatják tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. A korlátozás 17 alapvető termékre vonatkozik.
8: Irán hajnalban megtorló csapásokat indított a közel-keleti térségben lévő amerikai bázisok ellen. Rakéták zúdultak Jordániára, Bahreinre és Kuwaitra is. Teherán így válaszolt az amerikai légierő és haditengerészet előző napi támadásaira. Az iráni vezetés közölte, az amerikai hadseregnek tisztában kell lennie azzal, hogy bármilyen további agresszió esetén még kiterjedtebb és súlyosabb válaszcsapásokra számíthatnak. Bánkata összefoglalója.
15: A forradalmi gárda azután célozta az öböl menti országokban található amerikai bázisokat, hogy az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei kedd éjszaka és szerdára virradóra több hullámban bombáztak iráni radarállomásokat és légvédelmi központokat a Perzsa állam partvidékén a Hormuzi szorosnál. Az iráni televízió szerint Szirik kikötővárosban két víztározót is találat írt, ezért mintegy 20 ezer ember maradt ivóvíz nélkül a több mint 40 fokos hőségben. Az újabb összecsapást egy hétfői incidens váltotta ki, amikor az ománi partok közelében lezuhant egy amerikai Apache helikopter. A két tagú legénységet sikerült kimenteni. Washington szerint a gépet egy iráni kamikáze drón lőtte le, Teherán viszont tagadja ezt. Rick Scott, republikánus szenátor a gép elvesztése után azt mondta, az Egyesült Államoknak tovább kell fejleszteni a drón technológiáját. Örülök, hogy a katonák, bárki is volt a fedélzeten, biztonságban vannak. Szerintem rendkívül fontos, hogy továbbfejlesszük a drón technológiánkat, hogy meg tudjuk vívni a következő háborút, nyilatkozta a floridai republikánus szenátor. Az iráni emberek bár tartanak a háborútól, azt mondják, az iszlám köztársaságnak kötelező volt válaszcsapást indítani. Ha valaki nem megfelelően beszél veled, vagy nem bánik veled tisztességesen, arra azonnal válaszolni kell. Nem állhatsz ott tétlenül, nem maradhatsz passzív. A vitákat nem szokták kesztyűs kézzel intézni. Szerintem minél előbb véget ér ez az egész, annál jobb, mondta egy teheráni férfi. Az iráni külügyminisztérium világossá tette, semmilyen támadást vagy fenyegetést nem hagynak válasz nélkül. A külügyi szóvivő az Egyesült Államokat és Izraelt vádolta a fegyverszünet szisztematikus rombolásával. A legkeményebb üzenetet azonban maga az iráni elnök fogalmazta meg egy teheráni rendezvényen. Masoud Pezeshkian kijelentette, bár a háború senkinek sem érdeke, bombázásokkal nem lehet térdre kényszeríteni országát. Ki kell törnünk ebből a se háború, se béke állapotból. A háború egyértelműen nem szolgálja az ország érdekeit, de ha azt hiszik, hogy a méltóságunk, a területünk és a hazánk megsértésével megadásra vagy meghátrálásra kényszeríthetnek minket, akkor csak álmodozzanak. Ez olyasmi, amiből nem fogunk engedni. A teheráni rezsim katonailag megsemmisült, és a fenyegetéseik mögött már nincs valós erő, reagált az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Irán csak beszél, de cselekedni képtelen. Teherán túl sokáig halogatta a megállapodás megkötését, és most meg kell fizetnie az árat, fogalmazott az amerikai elnök.
8: Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket.
9: Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak, a két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
8: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát.
9: Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és a déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkiben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért.
8: A görögparti őrség több mint 5000 migránst mentett ki hajókról Kréta partjainál. Az illegális bevándorlók között több tucat kiskorú volt.
9: A kimentettek mindannyian a líbiai partokról indultak, és fejenként körülbelül 3000 dollárt fizettek a csempészeknek. A görög hatóságok információi szerint jelenleg több mint 500 000 ember vár az észak-afrikai országban arra, hogy tovább utazhasson Európába. A görög parlament tegnap ratifikálta az uniós migrációs és menekültügyi paktumot, amelynek része az EU határain kívüli befogadó központok létrehozása. Görögország ezügyben 2 afrikai állammal tárgyal.
8: Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
9: A 2 ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
8: A Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője szerint kiskapukat tartalmaz az új vendégmunkás szabályozás.
9: Lantos János arról beszélt, a munkaerőkölcsönző cégeknek ugyan megtiltották, hogy vendégmunkásokat közvetítsenek, egyénileg azonban továbbra is lehet foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt igényelni. Hozzátette, az intézkedés rövid távon csökkentheti a vendégmunkások számát, de hosszú távon elképzelhető, hogy a külföldi toborzók ismét szervezett formában működnek majd, csak egyéni kérelmekkel.
16: Válaszokat várunk a Tisza kormánytól, hogy gondoltak-e erre az eshetőségre, felkészültek-e arra, hogy ezt hogy védjék ki, avagy szándékosan tették bele ezt a kiskaput. De van egy további követelésünk is, továbbra is azt szeretnénk, hogy azokat a magyar dolgozókat, akiket az elmúlt években vendégmunkások miatt rúgtak ki a munkahelyeikről, igenis kártalanítsák.
8: A köztársasági elnök eltávolítására irányuló folyamat nem állt le, a jogszabály előkészítő munka jelenleg a háttérben zajlik, mondta az ATV-ben Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor jelezte, még egyszer személyesen is egyeztetne az államfővel, mielőtt további lépések következnének. Súlyog Tamás közben politikai nyomásnak nevezte és visszautasította, hogy lemondjon, és a kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Jó Csaba összeállítása.
12: Ez nem én döntöttem el, hát erre adtak felhatalmazást a magyar emberek.
17: Indokolta meg a köztársasági elnök és több más közjogi méltóság elmozdítására irányuló kezdeményezését az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, Súlyog Tamás elmozdítási folyamata nem állt meg, csupán vannak nem látható jogszabály előkészítési szakaszai az ügynek. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás hallgatása, mulasztásai és döntései megtépázták a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Személye szerinte nem fejezi ki a nemzetegységét.
12: Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy négy szem közt üljünk le. Szerintem nincs szükség különböző ilyen fegyverhordozókra, vagy felesleges szereplőkre, és fogok vele még egyszer beszélni. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni, de ha nem, akkor úgy fogunk eljárni rövidesen. Tehát a folyamat egyáltalán nem állt meg. Csak nyilván a folyamatoknak vannak látható részei, és jogalkotás vagy jogszabály előkészítési részei.
18: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le. Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
17: Ez pedig már a köztársasági elnök mondta a svájci Weltwochének adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt, több alkalommal is konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
18: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
19: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
18: a jogállamra is fenyegetés.
19: Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
18: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
17: A köztársasági elnök arra is kitért, a kialakult alkotmányos vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Elmondása szerint a testület visszaigazolta készségét arra, hogy alkotmányjogi tanácsokkal segítse a helyzet rendezését.
20: Köszönjük!
17: Magyar Péter már a választások éjszakáján.
20: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
17: Az országgyűlés alakuló ülésén.
21: Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
17: És legutóbb múlt hétfőn a Sándor palotában tett látogatásakor is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.
20: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
17: A miniszterelnök többször megismételte, mivel az államfő nem mond le önként, haladéktalanul megkezdi az eltávolításához szükséges eljárásokat.
21: Tartson ki, elnök úr!
17: A köztársasági elnök mellett egyébként vasárnap több száz fő szimpátia tüntetést szerveztek a Sándor palotánál.
8: Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkozni a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.
9: Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Hozzátette, az Országos Jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült és személyesen is elérhető.
8: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
9: Posvai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. A finanszírozási az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hurrán kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
22: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
8: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
9: Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
2: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
8: Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj és körömfájás járvány. A juh és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz.
9: Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel.
8: Több száz büfé, kocsit és food truckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök számos esetben találtak hiányosságot, legtöbbször a higiéniai és a dokumentációs területen. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot, azonban szabálysértés miatt egyetlen vendéglátóhelyet sem kellett bezárni. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: Az NKFH, illetve a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok mozgó vendéglátó egységeket, büfékocsikat, foodtruckokat, illetve benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működését ellenőrizte, elsősorban higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontból. Az ellenőrzés célja elsődlegesen az volt, hogy a fogyasztók biztonságban tudják az ott megtalálható élelmiszereket vásárolni.
4: Számolt be a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert a Kossuth Rádiónak elmondta, több mint 400 vendéglátó egységet ellenőriztek, és az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
3: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatósága az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcra, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
4: Eitmann Norbert hangsúlyozta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Mint mondta, így garantálható leginkább, hogy a fogyasztók biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.
8: Még mindig dolgoznak a tűzoltók a Nyírbátori élelmiszerfeldolgozó üzemnél, amely hajnalban gyulladt ki. A több tízezer négyzetméteres épület együttes nagy része megsemmisült. A lángokat ugyan már délelőtt körül határolták, de a romok között továbbra is izzó gócokat keresnek. A bontás már megkezdődött, a katasztrófavédelem szerint elhúzódó munkálatokra kell számítani. Kocsán Dávid összefoglalója.
23: Reggel az utcánkból, ugye az Árpád utcán jöttek a rendőrautók, azoknak a víjogására ébredtünk fel, és mikor kimentünk, hatalmas füstöt láttunk. De

0: fel a csarnokban, nem sokkal később már több tízezer négyzetméteren égett az épület. A tüzet feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta, mondta a Krónikának a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Rutkai Dér Vivien hozzátette, több környékbeli tűzoltóság, valamint egy helyi cég segítségével tudták körülhatárolni a tüzet.
1: Ez egy gyárnak a csarnok épülete, különböző lemezborítás, de ugye a belső rendszerek, szigetelő anyagok és a bent lévő berendezések is vissza-vissza gyulladhatnak, tehát azért hatalmas és elhúzódó munkálatok lesznek még Nyírbátorban. A katasztrófavédelmi mobillabor méréseket végez a helyszínen. Üzemen belüli mérések mutattak ki veszélyes értékeket. Üzemen kívül lakott területen azonban egészségügyi határértéket meghaladó értékek nem voltak.
0: A gyár több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát, ezért az önkormányzat megkezdte az egyeztetést a tulajdonosokkal a dolgozók foglalkoztatásának mielőbbi rendezéséről, mondta Máté Antal, a település polgármestere.
2: Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
0: A tűz keletkezésének idején nem volt termelés. Az épületben tartózkodó néhány karbantartó, valamint a takarító személyzet időben elhagyta a helyszínt, így senki sem sérült meg.
3: A Fülöp-szigeteken két nappal az ország történetének egyik legnagyobb földrengése után is eltűntek után kutatnak. A 7,8-es erősségű földmozgást számos utórengés követte, emiatt a szakemberek is folyamatos veszélyben vannak. A katasztrófában 45 ember meghalt, további mintegy 500 pedig megsérült, Kanalas Lili beszámolója.
4: A térséget még hétfőn rázta meg egy erős 7,8-es földmozgás, amelyet több száz utórengés követett. Egy összeomlott üzletközpontnál még szerdán is fel kellett függeszteni a mentést egy időre, mivel újból megmozdult a kutatómentők lába alatt a talaj. A sorozatos földrengésekben mintegy 500 ember sérült meg, a hatóságok emellett több holttestet is találtak a romok között, sokakat pedig még mindig keresnek. Az első katasztrófa a forgalmas reggeli órákban történt, amikor az emberek többsége munkába vagy iskolába ment. Az unokahúgom mondta ki először, hogy földrengés van. Rövid ideig csak egy helyben álltunk, hát ha véget ér, de a rázkódás folytatódott, sőt hirtelen erősödött is. Kisebb törmelékdarabok kezdtek hullani a mennyezetről, ekkor megragadtam az unokahúgom karját, és kirohantunk az utcára. A földrengések miatt több száz család maradt fedél nélkül Mindanao szigetén, néhány településen ivóvíz és élelem sincs. A menekülők és a mentőcsapatok mozgását pedig nehezíti, hogy a katasztrófa az utakat is megrongálta. Még egy kis mennyiségű segély sem érkezett hozzánk. Azt mondták, hogy az itteni utak súlyosan megrongálódtak, talán ezért nem tudnak eljutni hozzánk a szállítmányok az utak állapota miatt, panaszkodott egy férfi. A Fülöp-szigetek parti őrsége csónakokon visz segít a külvilágtól elzárt településekre. Csak nem 1200 doboznyi ellátmányt, több mint 200 liter ivóvizet és mintegy 100 sátrat osztottak már szét a bajba jutott családok között.
5: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőköves térségében két autó karambolozott. A 127-es kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el. A 49-es főúton Mátészalka belterületén is két autó ütközött. A 19-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
3: A főváros információkkal folytatjuk.
7: A fővárosban a 3-as villamos helyett az Ecseri út és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, a Váci úton kifelé és az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Pongrácz úton és a Fiumei úton az Orci tér felé. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig. Németh Luca, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
8: Jó estét kívánok! Éjszaka hidegfront vonul át fölöttünk, többfelé várható esőzápor, zivatar, rendszerbe szerveződve az intenzív zivatarokat felhőszakadás, égeső, viharos széllökések kísérhetik. A front mögött csütörtökön változóan felhős időre, délen-délnyugaton kevesebb másút több napsütésre lehet számítani. Éjszakától sokfelé lezivatartó függetlenül is erős az északnyugati szél.

0: késő este 13 és 25, hajnalban jobbára 10 és 17, csütörtök délután többnyire 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hungaromet, Vaszkó András.
1: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 19 órakor.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben Orbán Anita külügyminiszter. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. Változik a közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Estétől többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Holnap már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
2: Műsorajánlat.
4: Évszázados emlékek, friss tengerparti levegő és lengyel vendégszeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be.
2: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
5: Tűz körüli különleges koncert Libabőr címmel a Pap László Budapest Sportarénában. Stúdió vendégünk az egyik fellépő művész, Keresztes Illikó énekesnő. Zalaegerszegen már június 13-án megrendezik a Múzeumok éjszakáját, és megnyílt a Tony Curtis Múzeum Budapesten, az Origo Filmstúdióban.
2: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak. Szécsi Palit és engem.
7: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
6: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
8: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
9: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
10: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
2: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
11: Mai műsorunk tartalmából.
12: Mind nemzetiségi szinten ruszinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az őpüspöki időszakában.
11: Emlékalbum jelent meg Sztojka Sándor kárpátaljai görögkatolikus pap emlékére.
13: Annak idején, a 90-es évek legelején ez a folyóirat úgy indult, hogy a Kárpát-medence vagy Kelet-Közép-Európa kisebbségeire hívja fel a figyelmet, és ez alapvetően egy tudományos folyóirat, ahol mindenek előtt kisebbségtörténet, kisebbségpolitika, szociológia, demográfiai írások jelennek meg, illetve túlnyomó többségben ilyen tematikájú lapszámokat szerkeztünk.
11: Bemutatták a Prominoritate folyóirat legújabb lapszámát.
14: Elmondhatjuk, hogy a csodát is ünnepeljük, meg a közösségnek a erőnlétét, egy-egy közösségnek az összetartozását, egy-egy közösségnek az újbóli lendületvételét, egy-egy közösségnek a nemzedékeket felnevelő vállalását, szolgálatát, eltökéltségét, szívóságát.
11: 80 éve alakult a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Következnek témáink bővebben. Sztojka Sándor görögkatolikus püspök korának egyik legbefolyásosabb embere volt Kárpátalján. Emellett a szegények elkötelezett támogatója. 1932 és 43 között vezette a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, abban a korszakban, amikor Kárpátalja csehszlovák fennhatóság alá került, és nehéz volt a megélhetés. Sztojka Sándor tevékenysége a hét és kitartás példája a kárpátaljai görögkatolikusok számára, akiket az elkövetkező közel fél évszázad során a szovjet uralom alatt üldöztek, egyházukat betiltották, és csak 1989 óta gyakorolhatják újra szabadon hitüket. Sztojka Sándor emlékére most egy albumot jelentettek meg, Iváncsik Attila összeállítása.
15: Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban mutatták be a Sztojka Sándor életéről és munkásságáról szóló emlékalbumot. Szakál Imre, a Beregszászi Egyetem rektorhelyettese kiemelte, Sztojka Sándor püspöksége alatt minden nehézség ellenére felszentelt 128 papot, 76 templomot és iskolákat épített.
16: Szerepe megkerülhetetlen, részben azért, mert egy nagyon különleges történelmi korban élt. A két világháború közötti Kelet-Európa, de tulajdonképpen egész Európa egy nagyon sajátos átmenetben találta magát az első világháborút követően, ami gyakorlatilag a második világháború végéig tartott. Aminek az egyik nagyon fontos jellemzője volt egyébként az államnak a visszahúzódása. A háborús összeomlás, az új állami határoknak a kialakulása, az erőszakcselekményeknek a folytatódása a háború után, ez tulajdonképpen az emberekben azt a benyomást keltette, hogy az a fajta állam, amit ők korábban ismertek, legyengült, és nem tudja ellátni a feladatait is. Ebben a helyzetben egyébként az egyházaknak és Kárpátalja tekintetében a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének nagyon fontos szerepe volt, és minden püspök, így Sztojka Sándor püspök is bizonyos tekintetben egy ilyen válságkezelő üzemmódban volt folyamatosan, és úgy gondolom, hogy maga ez a történelmi környezet, ami számára kihívásokat állított, és ő erre megpróbálta a lehetőségéhez képes reagálni, igazából ez, ami az ő szerepét mindenképp felnagyítja. És ebben még azért azt is el kell mondani, hogy maga az a szűkebb közeg, amiből mozgott, az is nagyon sok kihívással volt tele. Különböző politikai frakciók között kellett vívódnia, és alapvetően egy rossz gazdasági helyzetben lévő és szociális tekintetben elesett lakosság volt az, amely a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének a híveit alkotta. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképp, és ezekre a kihívásokra adott válaszok azok, amelyek mindenképp alkalmasat teszik őt arra, hogy emlékezzünk rá.
15: Sztojka Sándor püspöknek sikerült hozzájárulni a nemzetiségek közötti békéhez Kárpátalján és a konszenzushoz a politikai erők között, hangsúlyozza Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
17: Önmagában képes volt gyakorlatilag a kárpátaljai nemzetiségeket valahogy összehangolni. Talán találó név az, amit róla szoktak mondani, hogy a legnagyobb rucin, akit nyilván tartanak, vagy ahogy tekintettek rá a rucinok. Tehát mind nemzetiségi szinten rucinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villongásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az ő püspöki időszakában. A másik fontos tulajdonsága volt, hogy a politikai irányzatokat is hasonló módon valahogy ki tudta egyenlíteni önmagában, mintha egyfajta ilyen közös nevező lett volna Sztojka Sándor püspök, és ugyanígy a társadalmi különbségeket is. A szegényebb rétege Kárpátaljának, mind az értelmiség, a tehetősebb réteg is képes volt vele beszélgetni, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy nem megtanulható, hanem a személyiségéből fakadó képessége volt Sztojka Sándor püspöknek.
15: Demkó Ferenc, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye magyar ajkú híveiért felelős püspöki helynök arról beszélt, Kárpátalja rendkívül szegény vidék volt, az emberek nagy része támogatásra szorult, Sztojka Sándor püspök pedig igyekezett hitben, lélekben és anyagiakban is segíteni a nélkülözőket.
18: püspöki elmondata is az lett az Úr lelke rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Megpróbálta ige hirdetésével vigasztalni a népét, örömhír vitt a szegényeknek, megpróbálta életével ezt hitelesíteni, és természetesen megpróbálta tetteivel is, amennyire rajta múlott, hogy azokat a szociális akciókat, akár a pászka akciót, hogy minden ruszinnak az asztalán húsvétkor pászka legyen, vagy más módon próbálta segíteni őket, mindig mindent megtett, ami lehetőségeihez mérten lehetett. Mai világban nagyon nagy szükség van erre az együttérzésre. Talán a mai ember elfelejti azt, hogy mit jelent a szegényen élni. Szoktuk mondani, ugye, hogy szegény, szoktuk mondani, hogy nehéz, szoktuk mondani, hogy hát itt sem, ott sem működnek úgy a dolgok, de úgy gondolom, hogy az az igazi szegénység, amiről a püspök ott beszélt, vagy amit élt meg, nagyon-nagyon messze áll a mostani szegénységtől.
11: A kárpátaljai görögkatolikus püspök Sztojka Sándor emlékére albumot adott ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye. A tegnap Budapesten bemutatott folyóirat témája sokkal könnyedebb volt, mint a kárpátaljai emlékalbumé. A Kárpát-medencei gasztronómiával foglalkozik a Prominoritate folyóirat legújabb lapszáma, amelyből kiderül, milyen fontos szerepet játszik a gasztronómia a nemzeti identitás megőrzésében. A nemzeti széttagoltságunk ellenére a gasztronómia arculatai a mai napig megmaradtak szerte a Kárpát-medencében. A lap főszerkesztőjével, Kós András Lászlóval Király Levente beszélgetett.
19: Milyen filozófia, célkitűzés, gondolatiság hozta életre ezt a Prominoritate folyóiratot?
13: Annak idején, a 90-es évek legelején ez a folyóirat úgy indult, hogy a Kárpát-medence vagy Kelet-Közép-Európa kisebbségeire hívja fel a figyelmet, és ez alapvetően egy tudományos folyóirat, ahol mindenek előtt kisebbségtörténet, kisebbségpolitika, szociológia, demográfiai írások jelennek meg, illetve túlnyomó többségben ilyen tematikájú lapszámokat szerkeztünk. Én most már több mint 25 évet vagyok szerkesztője a lapnak, közel 20 éve főszerkesztője, és én azt találtam ki, hogy az egyik lapszám a téli egy picit túllépjen ezen a nagyon-nagyon lehatárolt kisebbségtörténet, szociológia, kisebbségi jogi alapvetéseken, és egy picit könnyedebb téma legyen, de ugyanígy tudományos szándéka, egy tudományos igényel. Ezért volt már közlekedési lapszámunk, volt már Kárpát-medencei borászatokkal foglalkozó lapszámunk, volt kárpát-medencei zenével foglalkozó, illetve kisebbségi zenével foglalkozó lapszámunk, és hát most ez a gasztronómiai lapszáma úgymond az utolsó ilyen felüdülés, ami egy picit kitekint.
19: Mert hogy egyedülálló gasztronómiával rendelkezik Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély, ezt igyekszik egy picit bemutatni ez a mostani kiadvány?
13: Ez egy különleges kiadvány lett, igen, valóban ez volt a szándék, és ebbe partnerre találtunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársaiba, viszont nagyon érdekes, hogy három nagyon különböző tanulmány született meg, és került be a lapszámba, hogy ez a lapbemutatón is elhangzott. Bekerült egy olyan, ami egy balassagyarmatról származó Erdélyen, Olaszországon keresztül Amerikába karriert befutó, majd Erdélybe visszatérő és ott gyűjtő Kövi Pál, aki aztán a magyarországi gasztronómia felvirágoztatásáért is nagyon sokat tett. Egy Réher család, ugye, akik nem magyar származásúak, hanem gyakorlatilag német felmenőkkel vagy német családként költöznek Magyarországra, és az egyik leggazdagabb magyar családdá válnak, és magyar identitásúvá válnak, illetve hát nem utolsó sorban a Magyarországról a 30-as évekbe távozó Friedler, később Flóris néven ismerté vált csokoládé, illetve desszertkészítő, aki az angol királyi család, illetve hát nem utolsó sorban Winston Churchill születésnapjára készítette a tortákat. Tehát a három történet nagyon-nagyon különböző, de mind a három valóban arra utal, hogy annyira sokszínűek, annyira szerteágazó ez a kárpát-medencei gasztronómiai élmény, amit Kövi Pál tudott legjobban leírni, hogy a dél-francia északolasz, illetve a kínai konyha mellett az erdélyi konyha az, ami igazán meghatározza a világ gasztronómiájába.
19: A magyar kisebbségek identitása, kultúrája mennyire gazdag más népek, országokéhoz képest?
13: Azt is mondhatnám, hogy az ember a hasán keresztül indul el valamilyen irányba, ha már itt a gasztronómiáról beszélünk. Teljesen egyértelmű, és elhangzott itt is, hogy múzeumnak van egy több éve, majdnem egy évtized elindított kiállítás az édeskövetek, ami magyar desszerteket mutat be nemzetközi térbe, és hát kiderült jó néhány országban, hogy ezek a desszertek ismertek és köztudottak. Nem utolsó sorban Rigó Jancsi horvát nemzeti desszertként is ismert. De ugyanezt mondhatom, jó néhány néhány olyan van, amit nagyon nehéz elhatárolni.
19: Rákóczi túra,
13: pont igen, de annak is van egy olyan román változata, ami most nem jut eszembe a neve, hogy ők miként használják, de igen, hogy valóban átvesszük egymástól, és inspirálódnak a népek, nemzetek konyhája is. Van egy fantasztikus gasztroantropológus, Mircea Grózának hívják a Szilágyságba, aki úgy tud románul beszélni fél órán keresztül az erdélyi gasztronómiáról, hogy nyelvileg semmit nem értünk belőle, hiszen folyamatosan magyarról románra fordított szavak használ ebbe a történetbe. Ezek fantasztikus sztorik. Abból adódóan, hogy azért a Kárpát-medence egy elég nagy földrajzi terület. Nagyon nagy különbségek vannak, hogyha úgy tetszik a felvidéki és az erdélyi, vagy a barcasági csángók, és mondjuk a Fiume környéki magyarok közötti kultúra is teljesen más, vagy sokszínű. Ezekben egyértelműen benne van az is, hogy a szomszédos, vagy az együttélő nemzetek, népektől átveszünk mi is, mi magunk magyarokként is, illetve nem utolsó sorban átadunk mi magunk is, ahogy a gasztronómiát is mondtam. Ugyanilyen a népviselet, ugyanilyen a népzene, ahol ezek a fajta áthallások nagyon-nagyon megjelennek. Elég Bartók Bélára gondolni, aki ugye hatalmas népdal kincset gyűjtött Erdélybe, Magyarországon, és nem utolsó sorban egyébként Románia szerte is, tehát Románia területén is. Ezek minden területen jelen vannak. Tehát azt kell mondjam, hogy a kultúra bármely szegmensében, az irodalomban is ugyanígy jelen vannak. Az a száz, erdélyi száz irodalom, amit megél, azt mi erdélyi magyarok egyértelműen értjük és értelmezzük, és tudjuk, hogy az rólunk is szól, miközben németül írodott. Azt gondolom, hogy evidenciák, hogy ezek léteznek, működnek, és ebben mi nagyon-nagyon-nagyon sok színűek tudunk lenni, és nagyon-nagyon sok különböző régiója van a Kárpát-medencének, ahogy a magyar kultúra nem csak hogy otthon van, hanem átvesz, és ugyanakkor átad kulturális impulzusokat.
11: A nemzeti széttagoltság, de a más nemzetiségekkel való együttélés is egy sokszínű kultúrát eredményezett a Kárpát-medencében. Ebből kaphattak ízelítőt a Prominoritate folyóirat olvasói is, de a délvidéki Pancsova magyar közössége is, amely ünnepelt. Éppen 80 éve, 1946. június 4-én alakult meg a településen a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A közösség a Nemzeti Összetartozás napja jegyében ünnepelte meg a jubileumot. Mindenki örömére megtelt a nagy terem, ünnep volt a javából. Konya Kovács Otília is az eseményen járt.

0: Kemény Mária, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület oszlopos tagja.
1: Nagyon örültünk, hogy végül elkészült ez a helység, mert ugye 3 évig tartottak a munkálatok, és meddig készültünk, és nagyon örültünk, jó hangulat volt, énekelve takarítottunk, és most még nagyobb öröm van bennünk, mikor lássuk, hogy tele van a terem, és hogy bebírjuk mutatni azt, amit mi itt szoktunk csinálni, úgy szeretettel énekelünk. Sajnos táncosok most nincsenek, de én remélkedem egy nap, hogy lesznek, hogy majd jön még gyerek ezután, de van utánpótlás, úgyhogy nagyon örülünk.
0: Ki mindenkivel foglalkozik?
1: Nekem van 2 énekcsoportom, a Pántlika énekcsoport, aki már ugye 8 éve működik. Most sajnos 3 nem bírtak eljönni egyetem, és akkor nem élnek itten, nem bírnak mindig eljönni, úgyhogy most máma csak 3-an lépünk fel, és a fiatalok, a Lángvirág énekcsoport. Meg kell mondjam, hogy egyik kislány Pancsováról jött, a másik Hertelendi falváról, és a 3. és 4. Székelykevéről. Úgyhogy összetartozunk, és ez is fontos számunkra, magyaroknak itt a Szórványban, hogy van ez az összetartozás. Nagyon örülnek, nagyon lelkesek, és nekem is ezt a örömet ébresztik, hogy akarnak tanulni énekeket, szeretnek énekelni.
0: Erős Mária kiállítását láthatja itt a nagy közönség. A székelyvarottasból a legszebb munkái vannak itt.
2: Hagyományos székelyvarottas, amit én már gyerekkoromban megtanultam, és azóta is csináltam, csinálok, úgyhogy átlagban olyan kézi munka, ami a lakásokban megfelel. Vannak párnák, falvédők, terítők, akkor ilyen apróságok, valami táska, meg mit tudom én, még ilyes valamit, így, hogy...
0: Bibliának a fedő.
2: Igen, na, az is, persze, azt is. Hát azt szeretik a templomba, amikor mennek, akkor szeretik az emberek, hogy a Biblia, meg az énekeskönyv szépen nézzen ki.
0: Az ősök hagyományát, ezt a székely varottast, gondolom, hogy nem sokan próbálják az utókornak átmenteni, de miért? Mert nyilván, hogy nagyon nehéz.
2: Igen, ez hagyományos székely varottas, amit csak mi csinálunk, székelyek, ez szálán varott hímzés, ami számolásra viszünk át nagyon jó minőségű anyagra, és számolással vigyük át. Nagyon aprólékos munka és sok időt igényel, és tévedés nincsen, mert ha egy szálat eltévesztesz, akkor tovább nem lehet varni, ki kell bontani. Úgyhogy elég nehéz, gondolom. És a másik dolog az, hogyha megfordítsuk a visszáját, ott is minden szál helyén kell álljon, csomó nincs, se előtte, se utána. Úgyhogy a kezdésnél is, a befejezésnél is a cérnát el van dugva, úgyhogy nincs sehol csomó.
0: Egy nagyon szép jubileumot ünnepel a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 80 éves múltra tekint vissza. Ranc Károly elnök, mi mindent rejtett ez a 80 év?
3: Nem csak 80, itt több mint 80, 150-160 évvel is ezelőtt mondjuk a Gromon Dezső férfi kar már jelen volt, aki abban az időben nagyon benne volt a magyar kultúrának az ápolásában. De hát múltak jött az első világháború, második világháború, és 1946. június 4-én meg lett alapítva a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Akkor több néhány százan voltak magyarok, akik egyhangon elfogadták ezt az indítványozást, és na, ma mai napig is élünk, többé-kevésbé. Minden nap a kilincs megnyílik, jó néhányszor jövünk, megyünk, vagyunk.
0: Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, mit mondaná ennek az ünnepség kapcsán?
4: Elmondhatjuk, hogy a csodát is ünnepeljük, meg a közösségnek a erőnlétét, egy-egy közösségnek az összetartozását, egy-egy közösségnek az újbóli lendületvételét, egy-egy közösségnek a nemzedékeket felnevelő vállalását, szolgálatát, eltökéltségét, szívóságát, és ez azt gondolom, hogy itt a délbánságban még fokozottabban igaz, és azt is nagyon fontosnak tartom minden ilyen alkalommal, amikor itt vagyunk Szórványban, a Sziget Magyar vagy Szórvány Magyar közösségekben, hogy elmondjam, hogy tanulni jön ide az ember, és pont ezt tanulni, hogy milyenné válhat egy ünnep, amikor egy kis közösség a megmaradásáért nap-napra rá küzd, de ebben a küzdelemben ott van egy édes öröm az, hogy minden héten itt vannak együtt, többször egymásra csodálkoznak, megörülnek a másiknak, semmit, hogyha ez a tömbben nem így volna, nem mint hogyha ez a tömbben nem így működne. Azt gondolom, hogy az egymásra való odafigyelés itt még erőteljesebb. És az, hogy miként tudja ez a 80 év alatt bevonni akár a Petőfi, az újabbnál is újabb generációkat, vagy miként tudja megtartani a középkorosztályt, vagy az idősebb korosztályt, akár a 90 évesekig itt Erdei Ernő bácsira is gondolva, vagy Balassa Júlia nénire is, azt mutatja, hogy ahogy a régi családmodellek is mindenkire oda akarnak figyelni. És ezért jó ide betérni, érzi ezt az ember itt most a felújított színházterem falai között, hogy nagyon komoly története és nagyon komoly történelme van ezeknek a falaknak, ezeknek a deszkáknak itt a padlón, vagy a színpad deszkáinak, hiszen volt itt annó operettest, volt itt folyamatosan színjátszó élet, néptáncos élet is, és most megmaradt az irodalmi élet, megmaradt az ismeretterjesztő élet, a mesemondó élet, a népi ének élet, és csodálatos, és felemelő az, hogy például itt található a Délbánsági Szórványközpont irodája is.
5: 80 éve alakult meg a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Ezt ünnepelte a közösség a Nemzeti Összetartozás napján.
6: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
5: Lovas bemutatók, parasztfogathajtóverseny, néptánc, népzene és egyéb bemutatók tarkították az 5. Barcaói falusi lovas napokat Brassó megyében. Ugyan égi áldásból sem volt hiány, a két nap alatt többször kellett az esernyő, de a fesztiválon mégis jó hangulat uralkodott. A szervező Balogh György Egyesület elnökét, Sipos Zoltánt hallják.
7: Az elmúlt 5 évben hozzászoktunk jóhoz, rosszhoz, széphez, csúnyához, bátorításhoz és ellenszenvhez egyaránt. Én azt gondolom, hogy Barcaói falu ismét bizonyította, hogy méltó ősei gondolatvilágához, méltó ősei emlékéhez, ugyanis az időjárás függvényében egy valóban szép és felemelő rendezvény sikerült létrehoznunk, ahol ismét a lovak, a lovas kultúra került előtérbe, viszont emellett ott voltak a barcasági értékeket hordozó néptáncosok, akik tudásuk legjavát hozták el erre a rendezvényre. Egy szóval jónak értékelem ezt a rendezvényt.
8: Miért éppen a ló került a középpontba? Természetesen, ha megnézzük Brassó megye, vagy egyáltalán a tágabb régiónak a rendezvényeit, akkor nincs ilyen jellegű.
7: Szükségét éreztük egy olyan rendezvény létrehozásának, ami nincs a vidéken, ami nincs Brassóba és nincs a barcaságon. A ló első sorba azért jött kapóra, mert egy olyan állat, ami képes az embereket kimozdítani a természetbe, kultúrát hordoz, értékteremtő, és az egyetlen olyan állat, ami képes az embert kimozdítani a természetbe, úgyhogy átlépje a saját komfortzónáját. Ugyanakkor nekünk barcasági magyaroknak sajátos viszonyunk fűz ehhez az állathoz, ugyanis itt Barcaói faluba a mi őseink a csiporka csinálás mellett fuvarozással is foglalkoztak, és hogyha olvasmányi emlékeim nem csalnak, ezek az állatok fuvarozták akár Bukarestig, olykor a értékes és egyedülálló Barcaói falusi kerámiát.
8: A barcasági magyarságnak nincsenek hagyományőrző egyesületei, nincsenek olyan lovas kaszkadőri, akiket meghívhattak, de hát a Székelyföld közelsége ezt a kérdést is megoldja, és így a régiók közötti együttműködés is megvalósul.
7: 5 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük ezt a rendezvényt megszervezni, 2 dolog hiányzott a képletből. Nem voltak lovaink, és nem volt tudásunk arra nézve, hogyan kell egy rendezvényt tető alá hozni. Így hát székelyföldi lovas ismerőseinkhez fordultunk segítségül, akik készségesen jöttek, segítettek, fantasztikus produkciókat hozva el Barcaói faluba, a barcaság szívébe. Ugyanakkor nem csak Székelyföldről beszélhetünk ebbe az esetben, hanem Felvidékről és Magyarországról is természetesen.
8: És ahogy ön mondta, bemutatkozhattak a helyi tánccsoportok és a helyi egyéb csapatok is, hiszen épp úgy fellépett az egyháznak az asszonykórusa, mint a barcaói falusi iskolások is, de természetesen a többségi nemzet is megmutathatta értékeit.
7: Mi így vagyunk sokszínűleg Barcaói faluba és a barcaságon.
5: 5. alkalommal rendezték meg a barcaói falusi lovasnapokat Brassó megyében. Az Egyesült Államokban azonban a keleti rész egyik legnagyobb és legrégebbi múltú magyar fesztiválját tartották az elmúlt hétvégén New Brunswickban. A New Jersey állambeli város régi főutcáján ilyenkor a magyar az általános nyelv. Az évszázados magyar intézmények megnyitják kapuikat, a bevétel pedig működésüket segíti. Nárai Balázs járt az eseményen.
9: New Brunswick régi főutcája ismét megtelt magyar szóval, magyar zenével, sült a lángos, a kolbász, a pecsenye, készült a gulyás, a kürtős kalács, és volt rétes, zserbószelet, na meg pilótakex is. és népzenét játszó zenekarok, de hogy a kultúrát széles értelemben vegyük, volt mulatos zene is élő előadásban. New Brunswick az Egyesült Államok első magyar települései közé tartozik, New Jersey államban, vagyis azon települései közé, ahol a magyar közösség meghatározó volt hosszú ideig. A város jó részét foglalták el a magyarok által lakott utcák, intézmények. Így a Magyar Atlétikai Klub, a Katolikus Templom, a Református Templom és további szervezetek székházai, a Cserkészek, az Amerikai Magyar Alapítvány és a Magyar Múzeum. Ezek voltak az elsődleges helyszínei a fesztiválnak is. Az ezeket összekötő utca és a mellékutcák mentén pedig árusok voltak, a nagy színpad és kisebb színpadok. Nem csak árusok persze, hanem a magyar közösség és szélesebben az amerikai érdeklődők számára tanácsadás is volt. Így állampolgársági ügyekre szakosodott ügyvéddel is konzultálhattak. Christina Portnoy podcastját népszerűsítette, aminek címe Hungarian Heritage Podcast, azaz Magyar Örökség Podcast. All the parts from getting from there. Elmondta, célja az internetes beszélgetésekkel az, hogy minél több amerikai magyar sorsot mutasson be, hiszen a mikrotörténetek adják össze egy egész közösség történetét, és végső soron a történetet. Ő maga is inkább angolul beszélt, még akkor is, hogy a gyerekkorában sok magyar szó vette körül otthonukban. De ahogy mondta, annak ellenére, hogy angolul beszélt, magyarnak is tartja magát. New Brunswick város magyar gyökerei az 1890-es évekig nyúlnak vissza, így a magyar fesztivál gyökerei is, ami idén folytonos fennállásának fél évszázados évfordulóját is ünnepli. A keleti part egyik legnagyobb magyar eseményét rendszerint június első hétvégéjén szombatján tartják. A helyi magyar táncosok mellett idén is érkeztek Washingtonból a Bátori Néptánc csoport gyerektáncosai. A 44 éve alapított washingtoni Tisza Néptánc együttes a nagy színpadon lépett fel ismét. Szintén Washingtonból újból meghívást kapott a Szikra Banda, csángó népzenével, több helyszínen adott koncertet és bekapcsolódott a táncházba is. Az egyik fellépés helyszíne pedig a Református templom udvara volt, ami a fesztivál egyik kiemelt helye is volt egyben. Itt koncertek voltak, előadások, és ezek hallgatása közben lehetett megenni az épp beszerzett lángost, kolbászt, töltött káposztát vagy éppen palacsintát. A helyszínt szervező Ötvös Zsolt református lelkész.
10: Többnyire önállátók vagyunk, tehát ez egyfajta jótékonysági rendezvény is, hiszen rengeteg magyar ételt árusítunk egyetlen nap leforgás alatt, és ezt több hetes, hónapos előkészület előzi meg, de nem ritka az, hogy valaki kezdi a Magyar Fesztivál napját segítségnyújtással a Református templomnál, aztán átmegy a Cserkészekhez, onnan átmegy a Atlétikai klubhoz. Tehát valahogy megvan ez az összetartás és közös felelősségvállalás, és tényleg érezzük azt, hogy egymást segítjük, és a saját magunk közösségét, meg kapcsolatait igyekszünk fenntartani azzal, hogy a szervezetek is tudnak működni. Úgyhogy valóban ez egy ilyen különböző életeket átszövő közösség élet, ahol bár külön szervezeteink, egyházaink vannak, egy nagy közös életet élünk együtt.
9: New Brunswick magyar fesztiválja az éjszakába nyúlt, és a 113 éves múltra visszatekintő Magyar Atlétikai Klub kétszintes székházában zárult, ahol a földszinten diszkó volt, míg az emeleti nagyteremben táncház. A búcsú pedig annyi volt, hogy jövőre ismét ugyanott.
5: Az Egyesült Államok keleti részének egyik legnagyobb és legrégebbi magyar fesztiválját tartották az elmúlt hétvégén New Brunswickban. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
11: Június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. A korábbi Fidesz kormány teljesen elzárkózott a paktum végrehajtásától, most pedig a legnagyobb ellenzéki pártként azt várja el a kormánytól, hogy Magyar Péter jelentse be, hogy nem fogja végrehajtani az EU-s migrációs paktumot. A miniszterelnök a Facebookon ezzel kapcsolatban azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is. Arra a kérdésre, hogy a paktum keretében Magyarországra kerülő migránsok illegális vagy legális migránsok lesznek, Marsai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
12: Én is köszöntöm, meg a hallgatókat is.
11: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Mondhatjuk-e azt, hogy a migráció ügye az pártpolitikán felüláll hazánkban? Már csak azért is, mert igaz, hogy az előző kormány folytatta le, de ebben a témában volt azért nemzeti konzultáció is. Mi bontakozok ki? Szeretnének-e a magyarok itthon a hazájukban legális vagy illegális migránsokat látni?
12: Talán induljunk ki abból, hogyha megnézzük az elmúlt évek, akár évtizedek közvéleménykutatásait, abból egyértelműen látszik, hogy a migráció témája az egy, hogy szoktuk mondani, 80-20-as téma. Tehát, hogy a magyar társadalom döntő többsége migrációkritikus. Ugye az más kérdés, hogy ki mit ért alatta, és ezt nagyon fontos már most az elején hangsúlyoznunk, ugye, hogy itt az elmúlt hetek politikai kommunikációjában mindig a illegális bevándorlók, illegális migránsok szoktak megjelenni. De ugye a paktum kapcsán azért nagyon óvatosnak kell lennünk a különféle kategóriákkal. Ugye a paktum elsősorban a menedékkérőkkel és a menekültekkel foglalkozik, akik hát ugye nem tekinthetők illegális migránsoknak. Tehát, hogy ugye mindenféle jogaik vannak. És ugye azzal, ha azt mondjuk, hogy akkor itt nem fognak illegális migránsokat Magyarországra telepíteni, ugye ezzel önmagában még nem mondtunk semmit, mert tehát az EU-s migrációs paktumban, akiket mondjuk a kötelező mechanizmus, szolidaritási mechanizmus keretében áttesznek, ők nem tekinthetők illegális bevándorlóknak, legalábbis első körben.
11: Igen, ezért is fontos, és talán a politikában ezért is került most újból napirendre az, hogy legális és illegális migránsok is vannak, és mind a kettőről kell beszélnünk. Viszont azt is látjuk, hogy a Fidesz kormányzat az a kezdetektől ellenállt, és egyértelműen kijelentette azt, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktort olyan vádak is érték a napokban, hogy a Fidesz kormány ezt miért nem akadályozta meg, hiszen megszavazásra került a migrációs paktum. Hát nézzük meg, hogy volt-e ebben a volt magyar kormányfőnek, vagy a kormánynak mozgástere, ami ennek a megakadályozását illeti.
12: Igen, tehát ugye ez nagyjából értelmezhetetlen, ugye, hogy az előző magyar Fidesz-KDNP kormányért nem akadályozta meg ugye a paktumnak az elfogadását, mert hogy ugye jogilag, amit meg lehetett tenni, azt az előző kormány megtette azzal, ugye, hogy az Európai Tanácsban ellene szavazott. És ugye, hát Lengyelországon kívül nem volt más, aki ezt megtette. Most ugye ezen túlmenően nem nagyon lehetett volna más tenni, ugye a paktummal szemben, ami jogilag adott volt, azt az előző kormány megtette. Tehát most ezekkel azzal, hogy mit tett meg, mit nem tett meg az előző Orbán kormány, szerintem ezzel nagyjából az a kérdés ez eldőlt. Amit meg lehetett, azt megtették, sőt, hát ugye látszik az, hogy hát az EU-s bírság ügyében az látszik, hogy a bizottság, illetve a bíróság szerint ugye túl sokat is tettek, hiszen olyan mértékben csökkentették le a magyar menekülti rendszerhez való hozzáférést, ami egy 1 millió eurós büntetés jelent naponta Magyarország számára.
11: Az viszont a Tisza kommunikációjában a kampányidőszakban egyértelmű volt, hogy a migrációs paktumot ők sem szeretnék végrehajtani. Viszont most elérkezett a kormányzásnak az időszaka, és minthogyha azt vennénk észre, hogy a migrációs paktum irányába elkezdenek, hát fogalmazhatunk úgy is, hogy érzékenyíteni. Ugye ez a téma legelőször talán Magyar Péter és Ursula von der Leyen sajtótájékoztatóján került szóba, amit az EU-s források hazahozata kapcsán tartottak. És itt is érdekes, hogy Ursula von der Leyen volt az, aki ezt a témát beemelte. Lehet, hogy újságírói kérdésre válaszolt, de Magyar Péter nem beszélt még ott sem a migrációs paktumról. Maximum annyit, hogyha ő a döntéshozatal közelébe lehetett volna, akkor nem ilyen negatív, kicsengésű nevet ad ennek, és Orbán Anita viszont úgy nyilatkozik, hogy a paktumnak bizonyos részeit akár végre is hajthatja a Tisza kormány, hiszen minthogyha ez nem egy ördögtől való rendszer lenne. Hát mit látunk a Tisza párt részéről kibontakozni a migrációs paktum területén?
12: Igen, ugye nagyon nehéz ezt ilyen igen-nem diotómiában eldönteni, mert ugye a paktum kapcsán azért 10 nagy területet érintő jogszabálycsomagról van szó. De és hogy ugye valóban azt azért alá kell húznunk, ebben vannak olyan elemek, amelyik valóban nem ördögtől valóak. Még akkor is, ha összességében azt gondolom, hogy a paktum nem fogja megoldani az európai migrációs problémákat, sőt, tehát van olyan, amiket tovább fog prolongálni. Na most ugye a TISZA kommunikációját, ugye a jelenlegi kormány kommunikációt megnézzük, akkor ugye a választási programban egyértelműen szerepel az, hogy igen, nem hajtják végre a paktumot. Nekem egy picit olyan benyomásom van, hogy nem, és ugye ugyanez látszott itt a hol vendégmunkások, hol külföldi gazdasági bevándorlókat érintő kommunikációban, hogy nem volt teljesen világos a TISZA kampány stratégiája és néhány döntéshozója, tehát a politikusa számára, hogy pontosan mikor, miről is beszél. A paktumban vannak olyan elemek, amiknek a végrehajtását nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Magyarország ne hajtsa végre a következő években, mondjuk a Eurodac biometrikus regisztrációs rendszernek, ugye, ami menedékkérőket fogja regisztrálni EU szinten például ennek a végrehajtásra, vagy mondjuk a visszatérési rendeletet, ami elméletben meg fogja könnyíteni ugye az elutasított menedékkérők visszatoloncolását, ami ugye Magyarországnak is jó. Ugye akkor nyilván vannak olyan részek is, hogy mindenki erről beszél egyébként, és erre fókuszál ugye itt a szolidaritási mechanizmus, és például ugye a menedékkérőknek az átvétele, vagy amiről kevesebbet beszélnek, de azt mindig el szoktam mondani, és már szerintem itt is elmondtam, hogy ugye a határnál lefolytatott eljárás, ami egy teljesen új rendszer, és ami valóban óriási terhet róna Magyarországra, ugye erről kevesebb szokott elhangzani. Ugye ami látszott egyébként, hogy külügyminiszter asszonynak az egyik interjújában, de ugye valóban itt a brüsszeli sajtótájékoztatón is a miniszterelnök úr részéről, ugye hogy ugye az elhangzott, és ugye ez a paktum már a végrehajtása, hogy ugye például a szolidaritás kapcsán Magyarország nem áll átvételbe, és nem is a 20 ezer euró per fő vendégkérő helyet fizetendő összegbe gondolkodik, hanem a harmadik opcióban az operatív támogatásban, tehát hogy mondjuk rendőri személyzet küldésében. Ugye itt két dolog jelenik meg problémakörként, hogy miniszterelnök úr és külügyminiszter asszony is ebbe feltételes módban beszél. Tehát, hogy ha majd migrációs nyomás lesz az EU-n és kérik, akkor ezt fogja Magyarország felajánlani. Most ugye ez tárgyi tévedés, tehát ez nem meg fog majd esetleg történni, hanem ugye a bizottság szerint migrációs nyomás van. Tehát június 12-e után a paktum értelmében a tagállamoknak valamit kell csinálniuk. Ugye meg is van az EU-s keret, ez a 21 ezer fő erre az évre, tehát hogy ez nem majd, ha lesz még egy migrációs válság, akkor lehet, hogy ezt föl kell ajánlani, nem, ez fut, tehát hogy ez megtörténik, tehát hogy ebben nincs kérdés. Tehát hogy ez az, amiben hát látszik az, hogy tehát itt valamit Magyarországnak majd tennie kellene. Ugye az, hogy a többi elemben mit gondolnak, az nem derül ki igazából a jelenlegi vitákon, ami akár a parlamentben, akár máshol zajlik.
11: De maradjunk kicsit ennél a technikai segítségnyújtásnál. Már csak azért is, mert a migrációs paktum az minden Európai Uniós államot ugye arra kötelezne, vagy tagországot, hogy valamilyen szinten ezt a migrációs nyomás anyagi terhébe is szálljanak bele, hiszen hát beszéltünk úgy, hogy ki lehet kvótákkal, fejkvótával váltani azt, hogyha valaki nem szeretne migránst befogadni az országába, de azért a technikai segítségnyújtás ettől azért több, mert van egy pénzügyi segítség, amit értelmezhetünk úgy is, hogy megfizeti Magyarország a szabadságát, hogy ne kelljen a migránsokat befogadni, illetve ne kelljen technikai személyzetet például oda küldeni, ahol segítségre szorulnak. Egyáltalán mit kell ez alatt a technikai segítségnyújtás alatt érteni? Rendőröket fognak mondjuk átvezényelni Olaszországba, Lampedusába, vagy a honvédséget kell bevetni, vagy civil szervezetektől kérnek segítséget, hiszen ez is pénzbe kerül, ezt is valakinek ki kell fizetni, úgy, hogy magyar embereket fogunk elküldeni olyan helyekre, ahol ők ott a fizikai valóságban is szembesülni fognak a migrációnak a hátrányaival.
12: Igen, köszönöm a kérdést. Ugye azt azért érdemes aláhúzni, tehát hogy és én szakemberként is ezt gondolom, tehát hogy a valamiféle szolidaritásban Magyarországnak részt kell vennie. Tehát hogy ez szerintem nem ördögtől való. És azt is érdemes aláhúzni, hogy most is szolgálnak a magyar rendőrök, ugye például a Nyugat-Balkánon, ugye a migrációs nyomásnak az enyhítésére. Tehát, hogy ezek meg különféle nemzetközi együttműködésekben. És ez egyébként nekünk is jó, hiszen olyan tapasztalatokat szereznek ugye a rendőreink, amikkel az itthoni munkát is sokkal professzionálisabban tudják elvégezni. Tehát, hogy eddig szerintem ez teljesen rendben van. Ugye két dolgot érdemes kiemelni ennek kapcsán, ami viszont már elgondolkodtató. Az egyik az, hogy, és ezért erre visszatettet kérdezni, mert hogy a Magyarország hiába ajánl fel bármiféle operatív segítséget, nem tudom, akár mondjuk konténereket, hogy az olasz befogadóközpontoknak, vagy a rendőri személyzetet, ha az adott ország azt mondja, köszönjük szépen, ő nem kéri, tehát ő azt szeretné, hogy átvegyék tőlük a menedékkérőket, vagy fizessék ki fejenként a 20 ezer eurós hozzájárulás. Tehát ez egy nagyon fontos elem. A másik pedig, ami, és ugye ezért szeretem elterelni, vagy tovább lépni a kvóta ügyénél, mert hogy miközben egyébként látszik, hogy nem, tehát 15 és 16-ban sem működött. Tehát azok a tagállamok, akik megszavazták, hogy átvesznek 160 ezer embert, végül 30 ezer embert vettek át összesen, és az ő jelentős részük is eltűnt aztán a rendszerben. Elvitték őket mondjuk, nem tudom, Észtországba, és két év múlva nem voltak az országban. Tehát, hogy miközben így papíron ez nagyon jól mutat, de gyakorlati relevanciája az meglehetősen csekély. De jó, működtessék, és hogy visszatérve, hogy a Magyarországra nagyjából 350 fő jutna, én azt gondolom, hogy ez a 7 milliós összeg, amibe ez kerülne, 7 millió eurós összeg, ez nyilván magánemberként sok pénz, de költségvetési szinten ez elhanyagolható. Tehát én megmondom, hogy magyar állampolgárként ezt is el tudom fogadni, fizessék ki, és hagyják békén Magyarországot. A probléma a paktummal, és ami viszont nagyon sokba fog kerülni, ha implementálni akarjuk, ez az úgynevezett határnál lefolytatott eljárás, amit említettem, mert ebbe viszont Magyarországra rekordkeretet alakított ki a bíróság, vagy szabott meg, ugye 7716 főt egy időpontban. Na most ez viszont nagyon komoly összegbe fog kerülni, ha végre akarja a Magyarország hajtani a fizikai infrastruktúra kialakítását, a humán erőforrás biztosítását, és azt tudja, hogy ezeket az embereket a paktum által szintén előírt megfelelő ellátásban tudják részesíteni. Mert itt viszont már nagyon komoly milliárdokról van szó. Ne felejtsük el, hogy a két tranzitzóna kapacitás, amikor működött, ez kevesebb, mint az egy tizede volt ennek a létszámnak. Tehát ugye hát ez nagyon komoly befogadói kapacitást írna elő Magyarország számára. És azért a menekültügyi rendszerbe tartása az embereknek általában is nagyon sokba kerül. Itt számolgatjuk, meg nézegetjük a nemzetközi példákat, hogy ez mennyibe kerül. És nem véletlen egyébként, hogy ezt a 20 ezer eurós összeget szabták meg a menedékkérőként, mert nagyjából éves szinten ezek a reális költségei egy embernek a menekültügyi rendszerben való tartásnak. Nyilván ez mondjuk többe kerül Németországban, meg nem tudom, Norvégiában, nem is Svédországban, mint Magyarországon, de hát itt akkor is nagyon komoly összegekről van szó. És ez lesz az, ami sokba fog kerülni Magyarországon. És bocsánat, még egy gondolat, gyorsan lekerekítem. Tehát, hogy amiben azért felmerül itt a szolidaritás kérdése, hogy Magyarországot a bizottság tavaly novemberi jelentése alapján semmiféle könnyebbség nem illeti meg. Sem a szolidaritási alapból nem fog kapni hozzájárulást, sem egyéb könnyítéseket nem kap a paktum végrehajtása alól, miközben alig van olyan EU-s ország, ami ebbe a kategóriába esett. És hogy miközben a bizottság kiszabott egy 7716 fős eljárási kapacitást a déli határon, azt mondva, hogy itt annyi menedékkérő jelenik meg, hogy ez szükséges, az egyik dokumentumában, a másik dokumentumában, ami pedig támogatás és csökkentés jelentene, abban kimondja azt tavaly novemberben, hogy hát a magyar déli határon nincs semmi. Tehát ezért Magyarország semmiféle könnyítést nem kap. Azért itt vannak bizonyos ellentmondások ebben a két megközelítésben.
11: És hát ezt az ellentmondást mivel tudjuk feloldani? Hiszen hogyha erről a 7716 fő befogadására alkalmas migráns táborról beszélünk, amit kötelessége megépíteni Magyarországnak, akkor ezzel azt is kimondjuk, hogy Magyarország rendelkezik a második legnagyobb ilyen kapacitással az Európai Unióban. Hát miért? Ekkora súlyunk lenne az Európai Unióban?
12: Nézzük, itt egy ilyen technikai döntés történt, és most finoman nem használok más döntést, tehát hogy amikor meg kellett állapítani ezeket a kereteket 2024 augusztusában, akkor érdekes módon a bizottság elfogadta a magyar hatóságok által lejelentett számokat. Ugye 2022-23 az rekordév volt, a két évben összesen majdnem 400 ezer határátlépési kísérlet történt a magyar déli határokon. Ugye ez nem jelenti azt, hogy ennyien próbáltak bejönni, mert nyilván vannak itt olyanok, akik többször próbálkoztak, de azért, ha azt mondjuk, hogy százezes tömegről beszélhettünk, azért ez nem áll messze a valóságtól. Na most érdekes mondom, még egyszer mondom, 24 augusztusában ezekből a számokból indult ki a bizottság, ami a második legmagasabb érték volt Olaszország után az Unióban. Ugyanakkor, amikor arról volt szó, hogy a Frontex adatbázist el kell készíteni, hogy mennyi illegális határátlépés történt a nyugat-balkáni útvonalon, amikor meg kellett nézni, hogy melyik tagállam mekkora könnyítést kap, akkor nem ezeket a számokat használták, hanem jóval kisebb számokat. Most megint mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért történt meg. És ezért van az, hogy az egyik, a bot egyik végén Magyarország megkapta ezt az eljárási kapacitást, a másik oldalon viszont hát semmiféle könnyítést nem kapott. És ugye ez azért paradoxon, mert hogy a bizottságnak a dokumentumában van, ugye szerepel egy, hogy három kategória van, melyik ország áll most migráció, vagy a készítés időpontjában a migrációs nyomás alatt. Ugye akkor a magyar számok valóban alacsonyak voltak, hol van migrációs kockázat, hogy most nem áll, de elég gyorsan állhat. Hát Magyarország elég gyorsan állhat, de nem baj, a bizottság azt mondta, hogy nem. Viszont ad egy harmadik kategória, az elmúlt 5 évben melyik tagállam tapasztalt meg nagyon komoly migrációs hullámot. Tehát ha az első kettőben nem is, a harmadikban Magyarországnak mindenképpen kellett volna ezekkel a számokkal férnie, de valami módon kimaradt ebből a kedvezményezeti körből.
13: Hát, hogyha ezt nézzük, hogy ilyen könnyű valahova bekerülni, vagy egy bizonyos listából kikerülni, akkor amikor migrációs válsághelyzetről beszélünk, akkor van-e ennek az Európai Unióban pontos meghatározása? Ki dönt róla? Egyáltalán honnan lehet azt figyelemmel követni, hogy mikor van válsághelyzet? Ha valaki azt mondja, vagy ha meg van határozva, hogy mennyi illegális bevándorló érkezik, az már válsághelyzet?
12: Igen, ugye azért legyünk óvatosak, mert hogy a, hogy itt megint, hogy ne mossunk össze két kategóriát, vagy hogy legyen világos hallgatók, hogy két külön dolgot érdemes elválasztani. Az egyik, hogy migrációs nyomás alatt áll az Európai Unió. Ezt nagyjából a bizottság így eldönti. És ahogy mondtam, és ugye ezért is kell ugye például a szolidaritási mechanizmus működtetni, hogy a bizottság szinte egyértelműen migrációs nyomás alatt áll Európa. És egyébként, ha megnézzük a beadott menedékkérelmek számát, akkor valóban azt látjuk. Tehát hiába van visszaesés, hogy mondjuk 23-hoz képest, ugye tavaly évben mi mindig 669 ezer elsőfokú menekültügyi kérelmet adtak be. Hát ez nagyon magas szám. Az előző években meg 1 millió fölött is volt ez a szám. Tehát ez nem kérdés. Ugye emiatt működik, ugye, hogy mondjam, business as usual majd a szolidaritási mechanizmus. Most a paktum viszont bevezet egy vészhelyzeti tervet is, ugye ez a 10 csomag egyike, ami azt mondja, hogy ha bizonyos szám fölött vannak érkezések tagállamokban, akkor a bizottság, ha kéri a tagállam, vagy felső hatáskörben, eldöntheti azt, hogy ő veszélyhelyzetet hirdet, és hatályba lépnek azok a mechanizmusok, amiket erre állapítottak meg ugye a tagállamok. Ami két dolgot jelent, az egyik az, hogy növekedik az eljárási idő, tehát a tagállam a több időt kap bizonyos eljárásoknak a lefolytatására, mert hogy nagyon sokan kerülnek be a rendszerbe. És van még egy dolog, és ugye ez már érdekes szerintem, a hallgatók számára is, hogy ugye ez a 30 ezeres szétosztott menedékkérő kvótát, ezt a bizottság a saját hatáskörében növelheti. Tehát, hogyha mondjuk van egy újabb összeomlás, nem tudom, valahol a Közel-Kelet, és megjelenik az unió külső határain mondjuk 300 ezer ember, akkor ezt a 30 ezeres kvótát a bizottság ezt föntebb emelheti, hogy csökkentse a nyomást a frontországokon. És ugye a probléma az, és ezt azért sok tagállam kritizálta, ugye ezért került nagyon sok időbe, amíg ezt az elemét a csomagnak, még majd magyar ellenkezés ellenére is más tagállamoknak se tetszett, ez átnyomták, mert hogy ebben a tagállamokban nagyon kicsi a beleszólása, és hogy nem látják világosan, hogy a bizottság mi alapján fogja megszabni, hogy akkor tulajdonképpen mennyi menedékkérőt kell majd átvenni.
13: Ezért is tettem föl ezt a kérdést, hiszen ez még mindig nem került pontosan tisztázásra, és hogyha megnézzük azt, hogy a Euronews miről ír, akkor ott azt olvashatjuk, hogy a tagországok a migrációs paktumra egyáltalán nem készültek még föl kellőképpen, és hát tudjuk, hogy a bevezetéséig azt viszont megszavazták, hogy 2 nap van. Ugye Magyarország és Lengyelország ezt nem szavazta meg, de az új informatikai rendszerek telepítésével és a határőrizeti létesítmények építésével is több tagállam, köztük Németország, Olaszország, Görögország, Spanyolország jelentős lemaradásban van. Mondhatjuk-e azt, hogy ez a paktum valóban életbe fog tudni lépni június 12-e után?
12: Nézd, jogilag életbe fog, tehát a bizottság nem adott könnyítés. Ugyanakkor az, hogy mikor fog valójában felállni a fizikai infrastruktúra, mikor fejeződik be, mert ugye ez lenne az első lépés, ugye a teljes jogi implementáció, és még egyszer nem Magyarországról gondolok, ami ugye elutasította ezt, hanem ugye a többi tagállam esetében, azért az nagy kérdés. Tehát, hogy ha mondjuk mondanom kéne egy számot, akkor mondjuk azt mondanám, hogy a paktum szerinti jogi és technikai háttér, vagy gyakorlati működéshez még azért az, hogy mondjuk egy ilyen 90%-os szinten ez valóban működjön, tehát ahhoz még évek fognak kelleni. Tehát ugye ezért is van az, hogy azt nehezen tudom elképzelni, mondjuk június 13-án a bizottság már delegációkkal fogja végiglátogatni a tagállamokat, és számon kérni rajtuk, hogy mi működik, meg mi nem működik, mert hogy óriási a lemaradás. De azért azt is látni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor ezt majd el lehet szépen szabotálni, és majd senki nem kérdezi, hogy mi történik. A bizottság nagyon szigorúan nézte azt is. Ugye ezért tudjuk, hogy rosszul állnak a tagállamok, hogy gyakorlatilag a 24 június elfogadástól, vagy május elfogadástól kezdve, hogy hol tartanak az implementációban az egyes tagállamok, és folyamatos nyomás alatt voltak a tekintetben, hogy akkor adják le a végrehajtási tervet, és nézze, és a bizottság pedig nézze és vizsgálja, hogy ezt hogyan jelenik meg a gyakorlatban. Tehát, hogy lehet, hogy a tagállamok többsége még nem ért el a hídig, de ez a híd ez ott van, és ezen át fognak majd haladni. Mert ha nem haladnak át előbb-utóbb, akkor bizony be fognak indulni a kötelezettségszegési eljárások, és a nap végén pedig meg fognak

0: helyeken civilek kezdeményezésére mentek utcára emberek azért, hogy nem szeretnék, hogyha Magyarország részt venne ebbe a migrációs paktumba. De közben azt is olvassuk, hogy július 14-én közös meghallgatást tart az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottsága azzal a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amely ugye felszabadíthatja akár a 16 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára, és már nem csak Magyarországon az ellenzéki képviselők, de az EU-s képviselők is választ várnak arra, hogy pontosan milyen megállapodás született május végén Ursula von der Leyen és Magyar Péter között. Erről a Politico ír. Lehet-e Ursula von der Leyen és Magyar Péter közös megállapodásának része ez a bizonyos migrációs paktum, hiszen egyértelmű választ nem adott a magyar miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy végrehajtja-e a paktumot, vagy nem.
1: Nézd, ezt nyilván nem tudjuk, lehet, hogy nem is fogjuk soha megtudni. Ugye amit tudunk az, hogy a miniszterelnök úr alapvetően azt kommunikálja, hogy ezt a paktumot nem fogják végrehajtani, miközben Ursula von der Leyen ugye elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a paktum kérdése is napirendre került. Ugye amit egészen biztosan kell látnia minden szereplőnek, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a napi 1 millió eurós büntetésnek a kérdése, illetve az, hogy fog-e Magyarország nem június 13-án, de viszonylag belátható időn belül újabb kötszegeljárás és büntetést kapni, ez nagyban függ attól, hogy a paktumot elkezdi el Magyarország implementálni. Tehát, hogy itt nem nagyon vannak egyszerű megoldások. Tehát, hogy ez egy vagy-vagy helyzet, Alla Kierkegaard. Tehát, hogy vagy Magyarország átülteti a paktum rendelkezéseit a menekültügyi joganyagába, és ezt elkezdi a gyakorlatban alkalmazni, vagy marad a napi 1 millió eurós büntetés, és hát mivel a paktum nagyon sok új rendelkezést tartalmaz az előző menekültügyi irányelvekhez képest, és ugye ráadásul ezek most már ugye rendeletek, tehát jogilag a jogi hierarchiában egyen fölötte levő szín, tehát ezek sokkal egyszerűbben számon kérhetőek lesznek.
0: Azt viszont tudjuk, hogy június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. Az, hogy ez igazságos-e azon tagállamokra nézve, akik eddig ellenálltak a migráció negatív hatásainak, az már azt hiszem egy újabb kérdéskört nyithat ki, de nagyon szépen köszönöm Marsai Viktornak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte. Frank Robo francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkében és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Horhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselő csoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7-tagú Magyar Néppárti Képviselő csoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a Kulturális és Oktatási Bizottságban folytatja majd a munkát. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Állam kincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentő szervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Változik a közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11 óráig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt, Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, a heves viharokban a nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet, a szél sok felé megerősödik, holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10 és 17, napközben 20-26 fok várható. A híreket Naményi Krisztina szerkesztette.
0: Műsorajánlat. holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
1: Készülnek a szezonra a Balatonnál, felújították a Fonyódi kikötőt is, megújul a Szántó-Tihany rév is.
2: Olyan beavatkozásokat kellett megtennünk, amire hosszú évtizedekkel meghosszabbítottuk a mólónak, illetve a partfalaknak az élettartamát, másrészt pedig nyilván egy esztétikai felújítás is történt a mólón.
1: De holnap hajnalban arról is beszélünk, hogy népszerűek a szedd magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni a fagykár miatt. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
3: Önök is a telefonjukba bújnak az utcán sétálva. A modern városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége ma már nem feltétlen a gyorshajtás vagy az ittas vezetés, hanem a környezetre irányuló figyelem csökkenése. Ha kiesik két érzékszervünk is, a látás és a hallás, vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? A digitális vakságról is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
4: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy írást, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Lengyel tengerre magyar. Ezzel a címmel olvashatjuk azt az írást, amelynek a bevezetője így kezdődik. Évszázados emlékek, friss tengeri levegő és lengyel vendég szeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tenger. Part, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be. Eddig az idézet. És a cikk apropóján Lengyelországról beszélgetünk vendégünkkel, Farkas Melindával, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetőjével. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
4: Az írásban szó esik arról, hogy a lassan elviselhetetlenné váló mediterrán klíma miatt egyre több turista választja a dél-európai strandok helyett az északi tengerpartokat, de gondolom Lengyelországot nem csak ezért érdemes fölkeresni.
5: Ez így igaz, Lengyelországot nem csak ezért érdemes felkeresni. Ez az úgynevezett coolcation, akkor bele is csapnék a közepébe, ez az úgynevezett nyaraljunk hűvösebb helyen, nem nevezném mozgalomnak, de mondjuk egyfajta új trendnek. Ez az utóbbi években kezd el szárnyra kapni, és ennek Lengyelország egy tökéletes célpontja, hiszen, ahogyan a cikk is írja, repülővel most már heti 5-6-szor elérhető Gdansk, és az ott lévő, mellette lévő hármas város, tehát Gdynia és Szopot városa is. Vannak olyan lelkes utazók, akik két hetet is rászánnak akár egy körútra. Nagyon népszerűvé vált szintén ez a lakóautós utazás, főleg a 60 pluszos korosztály részéről. Ők általában bevállalják azt, amit viszont kevesen. Én is azt tanácsolnám, hogy járjuk be akár régiónként. Tehát először nézzük meg délen, mi található Kis Lengyelországban, Krakó és környékén, aztán érdemes ellátogatni kicsit nyugatabbra, Wroclaw és környékére akár, vagy a keletebbi régiókba, és akkor utána föl lehet menni északra. Ott vannak a mazuri tavak, Gdansk, rengeteg olyan látnivaló van, ami mind egy külön világ, más és más élményt nyújt.
4: Lengyel idegenforgalmi képviselet, ez 3 éve ismét van, de korábban hosszú ideig nem volt. Ez mit jelent a magyar turizmusra nézve?
5: Szerintem ez egy hatalmas lehetőség, és én nagyon örülök, hogy ezzel a lehetőséggel én élhetek. Közel 8 évig nem volt egyáltalán képviselete Lengyelországnak, aztán jött ugye a Covid is, ami nem indokolta, hogy újraindítsák, viszont 2023 májusában a lengyel-magyar barátság a hullámain lovagolva úgy gondolták Lengyelországban, hogy ez mégiscsak egy nagyon fontos küldőpiac. Ha számokat tekintve nem is annyira, viszont érzelmileg nagyon kötődnek a magyar turistákhoz Lengyelországban. Ez azt jelenti, hogy ezt mi ketten csináljuk Magyarországon most ezt a képviseletet, és én úgy érzem, vagy hát ezt majd megmondják az utazók, de hogy újra megjelent Lengyelország a palettán. Tehát látni, újra szerepel az, hogy Lengyelország egy nagyon színes és új desztináció. és igyekszünk ezt minél több korosztálynak, és minél többféle szempontból megmutatni, legyen az aktív turizmus, legyen az városlátogatás, vagy amiről beszéltünk, a coolcation, tehát a tengerparti hűvösebb vidékenken való nyaralás.
4: Tehát érzelmileg is fontos kötődés Lengyelország a magyarok számára, hiszen van egy nemzedék, amely nagyon szerette, meg szereti is Lengyelországot, de ahogy nézem az internetet, a fiatalok körében is igen népszerű, vagy mondjuk a közép nemzedék körében is, hiszen van egy oldal, amelynek az a címe, hogy Szia Lengyelország, és ott Lengyelország rajongók osztják meg a tapasztalataikat.
5: Igen, ez a Szia Lengyelország egyébként ez a saját kis alvállalkozásunk, a képviseletnek az egyik ilyen PR programja ez. Azt találtuk ki, hogy muszáj volna eljutni pontosan a fiatalabb korosztályhoz, és muszáj volna egy kicsit kevésbé hivatalos módon eljutni, tehát nem az, hogy egy útikönyvszerű oldal, ahol klikkelgethetünk, hogy igen, a mazuri tavak erről és erről szól, hanem az, hogy nézzük meg, hogy az, aki Lengyelországban járt, ő mit tapasztalt, ő mit evett, ő hogyan látta ide, ugye bekapcsoltunk olyan influencereket, újságírókat is, akik gyakran járnak Lengyelországban, úgyhogy ez egyfajta, másfajta látásmódot próbál adni Lengyelországra, egy frissebbet, egy modernebbet, és egy napi szinten újdonságokkal igyekszünk itt megörvendeztetni a Lengyelország iránt érdeklődőket.
4: És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van velünk a vonalban egy Lengyelország rajongó, Révész Róbert, aki nemrégiben járt Gdanskban, és nem is akármilyen célból. Jó estét kívánok, Róbert!
6: Jó estét, Zsolt! Szia, Melinda! Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Szia, Robi!
6: Valóban így van. Ez egy idén tavaszi húsvéti utazás volt, bár olyan szerencsém van az életemben, hogy egy évben többször is el tudok jutni Lengyelországba, de ez az utazás, ami egyébként a lengyel tengerpartot érintette, azért a szívemhez elég közel áll, hiszen a 83 éves édesanyámat vittük el a testvéremmel Gdanskba és a lengyel tengerpartra, ami egyébként egy születésnapi út volt, és az volt az apropója, hogy édesanyám 1959-ben járt Varsóban az akkori mandolin zenekarával, és onnan ők átmentek Gdanskba is, és rengeteget mesélt erről az utazásáról nekem, amikor kisebb voltam. Úgyhogy nekem az első lenyomatai Lengyelországnak bennem az ezekhez az érzésekhez, történetekhez kapcsolódnak.
4: Említette, hogy évente többször is megy Lengyelországba. Vannak kedvenc részei, vagy visszatérő helyekre, tehát olyan helyekre megy, amelyeken már volt, vagy még vannak fölfedezetlen helyek Lengyelországban?
6: Lengyelország egy hatalmas terület és egy óriási ország, nagyon változatos, rengeteg tartománnyal és régióval, és még szerencsére van elég sok olyan hely, ami felfedezésre vár számomra. A kedvenceim, az például az egyik említett tengerparti régió, ez a Trojmiasztó, a három város, a Gdansk, Szopot és Dinia, hármasa, és a körülöttük található látnivalók. Valamint, ami nagyon közel áll a szívemhez, az Vujj például, ami egy iszonyatosan lendületesen fejlődő iparváros Varsótól vagy másfél órára, egy a könnyűiparnak a központja volt Lengyelországban a 19. században, és amit ott műveltek a régi gyárépületekkel, ahogyan azokat hasznosították, és ahogy a várost fejlesztették, az valami teljesen különleges, és ezt mindenkinek ajánlom, aki egyszer Varsóba eljut, hogy szállja rá az egy vagy akár két plusz napot, hogy ezt megnézze, és ezt a lendületes érzetet átélhesse ott helyben. Valamint, ami még nagyon tetszett nekem Lengyelországból, az az alsó-sziléziai régió, ugye, aminek Wroclaw a tartományközpontja, vagy a régiós központja, és hát ez pedig így a természet közelsége révén áll nagyon közel hozzám, a sziléziai hegyvidék, és ennek a például az ősszel, amilyen színeket tud ez ölteni, és ez a misztikum, ami ezt körbelengi a kastélyaival, régi épületeivel, azok valami fantasztikus élményt tudnak adni minden oda látogatónak.
4: Repülővel vagy autóval is érdemes fölkeresni Lengyelországot?
6: Én azt gondolom, hogy mind a kettő egy egy jó megoldás, attól függ, hogy az ember nyilván hová megy, tehát mondjuk a tengerpart az repülő, ahogy már a Melinda is említette, szerencsére most már van stabil kapcsolat a két város között, a Budapest és Gdansk között, de a sziléziai régió, vagy mondjuk egy Krakó, ezek mind autóval is könnyen elérhetők, főleg a kelet-magyarországi régióból pedig 3-4 órás autóúttal már eljuthatunk oda, mint mondjuk Budapest, egy 6-7 órás vezetés kíván ezt tőlünk.
4: Mikor lesz a legközelebbi útja?
6: Ugye mi a múlt éven a családban egy ilyen a Melinda által is említett kulkésönt, ezt a hűsölve nyaralást választottuk a lengyel tengerparton. Most én szeretném a családot meglepni, még nem tudnak róla egyébként, remélem nem hallgatják a mostani adást, mert szeretném őket elvinni Alsó-Sziléziába, amit az előbb említettem. Wroclawban megszállni, és akkor onnan felfedezni ezeket a kastélyokat és különleges természeti helyeket.
4: No, hát igyekszünk majd megkeresni önt, hogy elmondja a tapasztalatait, hogy milyen volt ez az út. Nagyon szépen köszönöm Révész Róbertnek, a Hotel Premio Group egyik vezetőjének, Lengyelország rajongónak, hogy mindezt elmondta nekünk. További jó
6: nagyon
4: estét kívánok!
6: És köszönöm, és én is viszont kívánom!
4: Viszont hallásra, köszönjük szépen. És hát itt többször elhangzott a lengyel tengerpart. Lengyel tengerpart nyáron milyen képet mutat? Meleg van ott is, mint mondjuk Olaszországban, Spanyolországban. Milyen ott az idő?
5: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki szeretné lecserélni a horvátországi vagy ciprusi egyéb nyári fekszem a tengerparton klasszikus nyaralását lengyelországi ugyanolyan nyaralásra, akkor ő nagyot fog csalódni, ugyanis ez a tartós, nagyon nagy hőség, meleg ugye nincs, benne van is ebbe a cool question kifejezésben, hogy nem azért megyünk oda, hogy izzasszuk magunkat a napon. Sokkal hűvösebb és több a csapadék, tehát hogy mindig kell számítani, mindig kell vinni egyen melegebb ruhát, mint hogyha a klasszikus déli tengerparti régiókba mennénk, mert fújhat a szél, és eshet az eső bármelyik pillanatban, és ez lehet tartós is. Viszont ami miatt szerintem fantasztikus, ez az egész Északi-tenger, vagy hát a Balti-tengernek a vidéke, hogy több kilométeren át gyalogolhatunk a homokban, és egyébként ez a lengyeleknek egyfajta nemzeti sportja is, hogy mennek kilométereket, csak úgy a homokban, és így mennek a kutyával, a családdal, közben leülnek, homokoznak. Tehát egyfajta ez egy ilyen kirándulás a homokos tengerparton, és úgy tudunk menni végig a parton, hogy nem ütközünk bele egy sziklába sem, nincs egy kiszögelés, hanem egy folyamatos kis túra. Illetve szerintem nagyon jó program tud lenni, hogy végig tudunk biciklizni is, akár a tengerparton. Szuperul kiépített bicikli útjaik vannak, ebbe megy az erdőbe, visszajön a tengerpartra, elmegy a Szlovinszki Nemzeti Park felé, ami ugye ez a híres homokdűnéknek a vidéke, ami egy egész különleges látvány, ilyen egész futurisztikus, ilyen kiálló fűszálakkal. Lehet borostyánt keresni még mindig a tengerben, tehát például gyerekekkel szerintem ez egy fantasztikus lehetőség. Nyilván nem öklömnyi borostyánokról beszélünk, de ilyen pici apró borostyán darabokat még mindig lehet találni a tengerben. Illetve ami még Gdansk és környékére hajtja a vizet, az, hogy rengeteg az egyéb kulturális és történelmi érdeklődésű embereknek a vágyait kielégítő helyszín, mint például, most csak egy-két példát mondok, a II. Világháború múzeuma egy olyan hely, ahol akár egy fél napot is el tudunk tölteni, és nem kell ehhez különösen történelmi érdeklődésűnek lenni, egyszerűen visszaadja minden korosztálynak, szerintem 10-12 éves gyerekektől fölfele, amit a II. Világháborúról tudni szeretnénk. Ott van a Borostyán Múzeum, és rengeteg olyan is izgalmas hajómúzeum, tenger alatt járó múzeum, amit itthon nem találunk.
4: Eljutnak a magyar turisták a lengyel tengerpartig, vagy csak megállnak az ismert helyeken, Zakopane, Gdansk, vagy mondjuk Varsó, vagy esetleg lehet, hogy a németországiak, vagy hollandok, tehát északabbról jönnek inkább a lengyel tengerpartra.
5: Lengyel tengerpart talán egyébként az északi országokból a legnépszerűbb, tehát Svédország, Norvégia, Finnország. A németek számára nagyon ismert és szeretett, mert olcsóbb, és ugye minden ráadásul német nyelven is elérhet. Én azt gondolom, hogy a magyar turista most kezdi ezt el felfedezni, és mi ezen dolgozunk, hogy minél több információ jusson el, tehát ne csak Gdansk belvárosába jussunk el, hanem menjünk ki a tengerpartra, és ráadásul nagyon jó a közlekedés, tehát vonattal, ha valaki repülővel érkezik, nem autóval, akkor is egy ilyen helyi vasúttal, mint a Hév, egyik város központjából a másik város központjába el tud jutni, és ezek ilyen negyed óra, fél órás vonatozások, ráadásul jó áron, tehát ki tudunk jutni a Szopot Timó Mólóra, el tudunk jutni Gdynyába, akár tovább is vonattal.
4: Igen, hát a fővárosból is indul repülőjárat. Tehát már mint hogy Varsóból.
5: Így van, tehát akár átszállással is mehetünk, de ugye most már közvetlen járattal is tudunk Lengyelországba utazni, és nem csak Gdańskba egyébként, tehát nem tudom, hogy az ismeretese, de jelenleg már 5 város van összekapcsolva Budapesttel légi közlekedés tekintetében.
4: Itt a cikkben olvashatjuk is azt, hogy ha valaki Gdańskban jár, feltétlenül érdemes felkeresnie a vonattal alig negyed órára fekvő Sopotot, ahol néhány perc sétával elérhető a fehér homokú, rendkívül tiszta tengerpart, valamint a több mint 500 méter hosszú móló, amelynek végig sétálására mindenképpen megéri jegyet váltani. Hát ez nagyon jól hangzik.
5: Nagyon jól hangzik, és nagyon-nagyon fotogén, tehát, hogy aki a fiataloknak szerintem azért is ajánlható jól Gdańsk, mert mostanában ugye nagyon fontos, hogy jól kinéző helyeken járjunk, azt posztoljuk a közösségi média felületeken, és hát Gdańsk és környéke szerintem abszolút fotogén helyek, gyönyörű szép, és amiatt, hogy nem olyan a fény, mint a déli országokban, ezért ilyen nagyon különleges hangulatot is tudunk visszaadni vele.
4: Azt az imént hallhattuk Révész Róberttől, hogy lett Lengyelország rajongó, de Melinda, hogy szerette meg ezt az országot, mert hogy a Szia Lengyelország honlapon annyit lehet olvasni, hogy Lengyelország és a lengyel nyelv rajongója.
5: Én orosz szakosként kezdtem, és egyszer láttam egy lengyel filmet, és a lengyel film után én tudtam, hogy én mostantól ezt akarom. Megtanultam nagyon hamar lengyelül, lengyel szakra mentem, és onnantól fogva gyakorlatilag így minden lehetőség, ami Lengyelországgal kapcsolatos volt, azt én megragadtam, utazgattam, és én sokáig a turizmusban dolgoztam egyébként idegenvezetőként is Magyarországon. Úgyhogy nekem Lengyelország ilyen szerelem első látásra volt, és az azóta is tart. Tehát nekem Lengyelország nem egy ország, hanem egy misszió, meg egy szerelem egyszerre.
4: És az oroszon keresztül könnyebb volt a lengyel nyelvet megtanulni?
5: Én azt gondolom, hogy igen, tehát a szláv nyelveknek a rendszere azért valamilyen szinten azonos, tehát a gondolkodásmód is hasonló, úgyhogy nekem segített. Nehéz volt elválasztani is utána az orosz a lengyeltől, de nagyon sokban segített is.
4: És mennyi időt szokott Lengyelországban tölteni, vagy hányszor megy egy évben?
5: Hát mióta ezt a fantasztikus munkát végzem, azóta évi 10-12-szer vagyok mondjuk Lengyelországban, és igyekszem mindig én is új területeket megismerni, hogy minél hitelesebben tudjak róluk beszélni. Korábban is azért évi 2-3-szor biztos voltam, én nagy Varsó rajongó vagyok egyébként.
4: Milyen most Varsó? Tehát aki mondjuk nem járt már egy olyan 10-15 éve, hogy nagyon-nagyon ilyen nagyvárosias, sőt ilyen megapolis jellegű lett?
5: Beletrafált, egyébként igen. Én 98-ban jártam először, vagy 97-ben jártam először Varsóban, akkor ez a klasszikus, amit sokan mondanak, hogy szürke, unalmas, bár én akkor is nagyon szerettem, de az ott egy olyan metropolisszá nőtte ki magát, amihez hasonlót, és olyan gyors fejlődés, mint ami Varsóban ment végbe az utóbbi pont, amit mondott 10-15 évben, nem lehet ráismerni. Felhőkarcolók, régi ipari épületekből átalakított bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek, reggeliző piacok, kilátópontok. Egy 3-4 napot szerintem nagyon-nagyon gazdagon, programmal dúsan el tudunk tölteni Varsóban, és le fog esni az állunk, ezt garantálom.
4: Jó értelemben, vagy lehet, hogy megosztja az embereket, főleg azokat, akik mondjuk más emlékeik vannak Varsóról, tehát ilyen vegyes kép lesz?
5: Én nem hiszem, hogy rossz élményt okozna bárkinek is Varsó. Aki Krakót szereti, tehát a klasszikus Lengyelországot mondjuk, akkor annak lehet, hogy nem olyan szívmelengető Varsó, de azt szerintem mindenki el kell, hogy ismerje, hogy Varsó fantasztikus fejlődésen ment át.
4: Krakó mennyit változott?
5: Krakó is nagyon sokat haladt a korral, ugye krakói örök. Én azt gondolom, hogy Krakó a történelem, Krakó az oda, hova bármikor visszatérünk, megkapjuk ugyanazt az élményt, amit 10-20-30-100 évvel ezelőtt, ugye ott az óváros és környéke, az fantasztikus építészetileg meg hangulatát tekintve mindenképpen, de ott is érződik is az, hogy Lengyelország nagyon gyors ütemben fejlődik, és most már Krakóba is van április óta repülőjárat.
4: És a klasszikus, ha már itt a klasszikus helyeket említettük, Zakopane, nem csak télen gondolom, hanem nyáron is érdekes lehet, vagy nyáron is mennek oda magyar turisták?
5: Nemrég volt egy beszélgetésem Zakopane városi vezetőivel, és megtudtuk, hogy a 2023 óta megduplázódott a magyarok száma Zakopanéban. A nem hivatalos adatok szerint 500 ezeren voltak tavaly csak Zakopanéban, és ennek a nagyon nagy százaléka természetesen télen megy, karácsonyi időszakban, illetve van ez a hólabirintus, nem tudom, hogy hallott róla, ez egy nagyon érdekes, egy ilyen épített labirintus, amiben így el lehet veszni. Buszokkal egyénileg rengetegen látogatják Zakopanét. Én azt gondolom, hogy a magyarok számára ez az egyes számú, első számú top desztináció. Valamiért nosztalgikus hely is, tehát az idősebb generáció is nosztalgiával gondol rá. És igen, télen nagyon népszerű, de mi azon dolgozunk szintén, hogy nyári, tehát egész éves desztináció lehessen, mindenféle túraútvonalakkal, kerékpárutakkal, és egyéb kulturális, a környéken lévő kulturális célpontok bemutatásával igyekszünk vonzóvá tenni, hogy ne az a sok magyar ne csak télen utazzon. Ez Zakopanéba.
4: És ehhez buszos utak, repülős utak, tehát hogy azért látszik az, hogy az idegenforgalomba rengeteget tesz a lengyel állam, a mindenkori lengyel állam, és ennek az eredményei láthatók is.
5: Igen, Lengyelországnak egyfajta egyébként példaképei a Magyarország turisztikai dolgozói, hiszen Magyarország ugye nagyon tehát első helyen van így a turisztika szempontjából itt a régióban, és ők is próbálják azt a mintát követni, amit mi képviselünk a turizmusban, és szeretnék megduplázni az elkövetkezendő években a turisták számát Lengyelországban. Szépen haladnak egyébként előre, de rájöttek, hogy ebben sokkal nagyobb potenciál van, mint amit az elmúlt években tapasztaltak. Úgyhogy 16 képviselete van egyébként Lengyelországnak a világban, és minden országban a saját stílusában igyekszik mindenki azon dolgozni, hogy minden országból népszerű desztináció lehessen Lengyelország.
4: Hát akkor büszkék lehetünk, hogy a 16 ország között ott van Magyarország is.
5: Abszolút, és mi is megyünk felfele, tehát Lengyelország újra felfedezésre került szerencsére.
4: Ez azzal is magyarázható, hogy egyre több a közvetlen járat, tehát hogy egyre több a turista, aki oda szeretne menni?
5: Biztos vagyok benne, meg az, hogy elkezdtünk beszélni Lengyelországról egyre többen, hogy jé, de jó volt, ugye szájról szájra is tud terjedni egy országnak a népszerűsége, de a közvetlen járatok mindenképpen nagyon nagy segítséget nyújtanak.
4: És akkor gondolom az igazi célpont az a lengyel tengerpart, amit most akkor a magyar turistáknak érdemes minél jobban bevenni.
5: Igen, irány Gdansk, én azt gondolom, hogy és Gdansk is az a helyszín, amit nem csupán nyáron érdemes meglátogatni. Fantasztikus karácsonyi vására van. 2025-ben Európa legszebb karácsonyi vásárának választották, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki lecsúszik a Coolcation-ről, akkor érdemes télen is elmenni.
4: Akkor tehát lengyel tengerre magyar, ezzel a címmel olvashatják azt az írást, amelyet a Mandinerben lehet majd megtalálni holnap, mi pedig az eltelt szűk fél órában Farkas Melindával, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
4: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsoron kezdődik. Viszont hallásra.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
7: Minden jó vezető mellett dolgozik a háttérben valaki, aki az apró, nem igazán látványos ügymenetet irányítja. Ő a titkár. S ha nem is látványos, de mindenképpen izgalmas, érdekes munka a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az ügymenetét irányítani, közben meg írókkal, költőkkel tartani a kapcsolatot és szervezni az irodalmi életet. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Ez a feladat a vendégemnek, a Magyar Bronz Érdemkeresztelés Csemadok közművelődési díjjal kitüntetett Nagy Erikának, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága titkárának.
8: elég gyakran megkérdezték tőlem. Sőt, mi több, még Hodosi Gyula is szokta mondani, mi az, amit csinálok, és nekem ez nagyon nehéz elmagyarázni.
9: Hodosi Gyula a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke.
8: Ez egy hatalmas csomag. Nagyon-nagyon sok olyan apró dologból is áll a nagyok mellett, amit sokan nem is tudják fölfogni, hogy ez esetleg egy titkár feladata. Először is összetartani az írótársaságot, ami egyébként soha nem volt könnyű dolog. Május 2-án volt 20 éve, hogy beléptem a Szlovákiai Magyar Írók Társaságába. Hozzáteszem, úgy léptem be, hogy ha névről ismertem is az írókat, költőket, nem találkoztam velük. Igaz, hogy írtam addig is, de főleg újságokba, és soha nem felejtem el, amikor megbeszélésre mentem, beléptem az irodába, egy nagyon komoly, fekete öltönös ember ült az asztalnál, egy kicsit meg is szeppentem. Azzal fejeződött be a beszélgetésünk, hogy majd értesítenek. Ó, hát mondom, ilyet másokat hallott az ember, hogy majd értesítenek, olyan könnyen is voltam vele. Aztán tudom, hogy éppen az autóba ültem, és a sorompa éppen nyitva volt, és átmentem, és akkor a Gyula hívott, hogy Erika, be kellene akkor jönni. Megint megbeszélésre? Szóval nem, dolgozni. És megkérdeztem egyébként, hogy ki az, aki itt, ha valamit nem tudok, akkor segít, vagy tanácsot ad. Rám néz, és azt mondta, na, itt ilyen nincsen.
9: Éppen Erika lesz az, aki től majd mindenki kérdez valamit.
8: És én úgy elkezdtem, nagyon-nagyon sok sanonot üresen állt a polcokon. Gyula már előtte mondta, hogy minden tagunknak lesz egy külön sanon, amiben mindent belerakunk majd, majd föl lesz címkézve. Hát jó, én a gépben megtaláltam egy listát, hogy kik a írótagok. Önszorgalomból elkezdtem ezeket a címkéket a nevekkel megcsinálni. Meglátta, és nagyon elcsodálkozott, és nagyon örült, hogy lényegében magamtól, amit kezdtem. Lesz írótábor, majd lesz őszi írófesztivál. Ugye így beszélgettünk róla, hogy körülbelül mit is fog azt akarni. Összeraktuk a dolgokat. Lassan is, de szépen megindult a munka.
9: És milyen közegből csöppent Erika ebbe az írók társaságába?
8: Én amikor férhez mentem, 3 év különbséggel megszülettek a fiaim. A férjem mindig azt mondta, hogy otthon maradjak a gyerekekkel, törődjek velük, építkeztünk, szóval nagyon-nagyon elfoglaltak voltunk ilyen téren, és aztán megbetegedtem nagyon súlyosan. Nekem 10 évem úgy telt el, hogy lényegében minden percnek örültem, hogy egyáltalán életben vagyok, hogy a gyerekeimet tudom még látni, nevelni, szeretni, ölelni. Közben azért én képeztem magam, marketinget tanultam, és számítástechnikát. Ugye, mert én még az a generáció vagyunk, ahol ilyennel annak idején még nem foglalkoztunk, és bizony soha nem felejtem el Gyiliszka Györgyinek a mondatait.
9: A Vasárnap heti lap főszerkesztője akkor volt. Mondom,
8: hogy én látványos fejlődésen mentem keresztül, mert amikor annól még kezdtem neki írni, akkor megírtam szépen kézzel, megcímeztem a borítékot, feladtam a postán, jött a fax, utána jött e-mailezés.
9: Tulajdonképpen egy súlyos, nagyon-nagyon hosszú ideig tartó betegség után Erika váltott, férje ugye vállalkozóként gondoskodott a családról, és Erika pedig elment dolgozni az Írószövetségbe. Izgalmas, különleges társaságba került, mert bár az írók otthon dolgoznak, de időnként megjelennek a Dunaszerdahelyi központban. Milyen embereket ismert meg?
8: Volt egy gyönyörű irod. Hodosi mindig azt mondta, hogy aki az írók közül be akar jönni, kicsit cseverészni, vagy éppenséggel valamit kérdezni, vagy behoz egy könyvet, akkor legyen egy olyan hely, ahol tényleg tudjuk fogadni. Én mindenkit nagyon nagy szeretettel fogadtam, könnyen elfogadtak, sokat beszélgettünk, ismerkedtünk egymással, és ugye annak idején engem Fellinger Károly el is nevezett tyúkanyónak, hogy én vagyok a Szlovákiai Magyar Író Társaságának a tyúkanyója. És én azt boldogan vállaltam, mert engem bárki felhívhat késő este is, mert ha éppenséggel nem is irodalmi mondani valója volt, de a lelkének jót tett az, hogy valakivel beszélgethetett. Én mindig fölvettem otthon is a telefont, meghallgattam, segítettem. Egy különleges világ, amit már többször mondtam, hogy nem tudok eléggé meghálálni a sorsnak, hogy egy ilyen közegbe, nem azt mondom, hogy beletaszított, amit akkor föl nem tudtam fogni így ésszel, hogy mi is vár rám, mikor ezt az egészet elvállaltam.
9: Pedig Tőzsér Árpád azt mondta Erikának nemrégiben, ezt tudom, hogy hát Erika, hogy te 20 évet kibírtál, ez nagyon nagy dolog. Hodosi Gyula mellett, az elnök mellett, Gyula is egy nagyon-nagyon kellemes ember, de hát író ember.
8: El kell tudni fogadni. Voltak nehezebb természetű emberek, voltak, akikkel nagyon-nagyon könnyen jöttek a beszélgetések, barátivá vált a kapcsolatunk, akár csak Grendel Lajos, Gyüre Lajos bácsi annak idején, Gál Sanyi, Duba Gyula bátyám. Ez is olyan dolog, amit én soha nem gondoltam volna, hogy én velük élő kapcsolatban leszek, hogy én velük úgymond baráti kapcsolatban leszek. Alapiskolás osztályfőnökömmel szoktunk róla beszélni, aki sajnos azóta már elhunyt, hogy ő látta bennem ezt annak idején, hogy én ilyen beállítottságú vagyok. Nagyon-nagyon szerettem a magyar irodalmat, a magyar nyelvet is. Én imádtam a fogalmazás órákat. Én nekem volt egy nagyon-nagyon szigorú magyar tanítom, Szőke Pista bácsi, engem még ő is szeretett.
9: Mert nyilván látta Erikán azt, hogy szereti, imádja az irodalmat, és Petőfi Sándort.
8: Igen, igen, igen.
9: Mert hogy gyerekkorának egyik meghatározó irodalmi élménye Petőfihez fűződik.
8: Az első irodalmi emlékeim, volt otthon egy Petőfi összes. Még mikor nem tudtam olvasni, akkor a nővérem és a bátyám körbevettek, és minden este Petőfi verseket olvastak fel nekem. Ennek emlékére jó lenne meghallgatni a Távolból című versét Petőfi Sándornak.
10: Kis

0: tulajdonképpen az irodalom szeretet egyrészt az Ekecsi alapiskolában kezdődött, de ezek szerint otthon is, az Ekecsi szülői házban, és már akkor gyerekkorában is írt, de akkor még csak az íróasztal fiókjának.
1: Sokszor elmondtam, de annyira meghatározó ez az élmény, ami nem vette a kedvemet, sőt, mi több, ilyen dac volt bennem, hogy csak azért is megmutatom, hogy én tudok írni, mert mikor egyszer fogalmazást kellett írni, és én megírtam az iskolában, leadtam, és hát tudom, kíváncsian kérdeztem, hogy és az enyém? És akkor tanítani azt mondja, hogy nem értékeltem, mert nem tudom elhinni, hogy te írtad. Tényleg egy világ omlott akkor össze bennem, hogy nem én írtam. De a lényeg az, hogy olyan egy hónap után hozta nekem egy nagy egyessel, de hozzáteszem, az a nagy egyes már nem csillogott nekem annyira.
0: Szlovákiában az egyes a legjobb érdemjegy, és nem az ötös. A gyerek csalódott a felnőttekben, nem?
1: Lényegében akkor igen. Azóta már megértettem, mert akkor valaki azt mondja nekem abba a korba, hogy ez plágium, nem is tudtam volna, hogy miről beszél. Persze ehhez nekem is érni kellett, fejlődni kellett, de nem szedte a kedvemet, tehát én írtam akkor is, és később hallottam, hogy a nagyok is így csinálták, de én nem azért csináltam. Csak úgy ösztönből, hogy ha valami gondolat eszembe jutott, akkor bárhova, ha ma leírtam, hogy el ne felejtsem.
0: És aztán, amikor jó hangulatban van az ember, vagy éppen életet kap, akkor kifejti ezeket a gondolatokat. De Erika, gyerekkorában pezsgő kulturális élet volt Ekecsen, majd később Nagymegyeren, ahova költöztek. Valahogy egy kicsit, mintha másabb, hagyományosabb és színesebb világ volt, mint napjainkban. Vagy csak én látom így?
1: Nem, ez valóban így volt. Néptáncoltunk, ha kellett cigántáncot jártunk, ha kellett modern táncot, énekarral rettentő sok helyen felléptünk, szavaltam.
0: Volt színjátszókörök,
1: így van. Az emberek már nem akarnak kimenni, mert ott van a tévé, ott van a számítógép, ott vannak a okostelefonok, kényelmesebbek az emberek. Ugye a régi világban voltak például ilyen, hogy tolfosztás, kukoricafosztás. Én, mint kisgyerek, nagyon szerettem a felnőttek között, mert olyan jó volt hallgatózni, mindig egy kicsit pletyit is hallott az ember. Csak akkor kerültem bajba mindig, amikor azt továbbadtam. De hát a gyerek már csak ilyen. Na de hogy miért hozom ezt fel? Azért, mert ezekből a régi hallott, átélt, megélt beszélgetésekből, fülelésekből annyi téma van, élmények vannak. Tehát ez bármikor az ember be tudja építeni az írásaiba. Volt, amikor, nem mondok nevet most, olyan irodalomtörténész, aki azzal akart engem például bántani, úgymond, hogy Duba Gyulához hasonlított. Ugye szeretett írni a falusi dolgokról, és akkor engem is hozzá hasonlított, hát én voltam a világ legboldogabb ember. Hogy engem Duba Gyulához hasonlít, hát akkor minden rendben van.
0: A pár éve meghalt Kossuth díjat kapott Duba Gyulához, ez hatalmas elismerés. Erika nagyon jó barátságban volt Grendel Lajossal, akivel gondolom szintén az Írószövetség hozta össze. Első kötetének, a Zsákutcának írt egy ilyen ajánlót.
1: Élmény volt azzal az emberrel leülni, nem úgy még beszélgetni. Ugye voltak a írótáboraink, voltak a Pegazus alkotópályázataink is, ezeknek a rendezvényeknek szerves része volt Lajos, akár mentorként, akár zsűritagként, és nagyon sok alkalmunk volt beszélgetésekre. Azért írogattam, és akkor rám néz a Lajos, és azt mondja, na látod, Erika, ez az a téma, ilyen témákat írjál, mert ez neked jól áll. És tudom, mikor megírtam, pont a beszélgetésünk hatására egy olyan novellát, nem tudom most hirtelen, hogy tartó novellának nevezem, vagy novellát, és elküldtem, Lajos fantasztikusan boldog volt, és azt mondta, ez a te utad, ezt csináld, ezt írd meg.
0: Erika, manapság már tárca novellát alig ír valaki.
1: Igen, én meg annyira szerettem, ez nem egy olyan hosszú műfaj. És soha nem felejtem el, éppen Nagyváradon voltam, baráti körbe, és ott volt a akkori reggeli újságnak a főszerkesztője, és akkor azt mondja nekem, hogy hát olyan bajba vagyok, hogy egész Nagyváradban nincs senki, aki nekem tárcákat, tárcanovellákat írjon. És én csak úgy rávágtam, úgy, hát küldök én neked. Na, attól kezdve nem volt megállás, úgyhogy megkockáztatom, hogy engem Nagyváradon jobban és hamarabb ismertek, mint itt Felvidéken.
0: Itt, mint titkárt, mint egy irodalomszervező embert ismertek, aki író találkozókat, táborokat szervez, vagy például éppen költségtervet készít, mert amikor ugye a beszélgetésre megérkezett Erika, éppen mondta, hogy teljesen kifáradt, mert
1: költségtermódosítást
0: kellett csinálni. Hát sajnos vannak ilyen velejáró is ennek a munkának.
1: Hát sajnos vannak, és én azt az első perctől kezdve, mióta írótársaságnál dolgozom, hát szoktam volt mondani, hogy én a betűket nagyon, de a számokat nem szeretem. Tehát én nem vagyok egy matematikus, nem vagyok egy könyvelő típus, nem vagyok egy közgazdász típus. Valahogyan azért mindig meg kellett csinálni a dolgokat.
0: De hát marketingesként azért mégiscsak kapcsolatba került a számokkal.
1: Igen, de nem szerettem. Én a marketinget is azért tanultam, mert volt rá lehetőség. Hát azért a írótársaságban is hasznát lehet venni, könyvkiadásban hasznát lehet venni.
0: Egy kicsit lapszerkesztőként is kipróbálhatta magát Erika, amíg volt előre tolt helyőrség felvidéki változata. 2024-ben szűnt meg a hazai írók nagy-nagy bánatára, egyébként teszem hozzá. Ez milyen munka volt?
1: Gyönyörű munka volt. Voltunk hárman szerkesztők, szétosztottuk a feladatokat, hogy ki miért felel. Imádtam, amikor ilyen fiatal írók, tehetségek küldték a munkáikat, és ugye a Szlovákia Magyar Írótársaságának amúgy is nagyon-nagyon fontos feladata a fiatalokkal való foglalkozás. Most már pár éve a Grendel Lajos Mentor program keretén belül foglalkozunk a fiatalokkal, műhelymunkák, nyári írótábor, és azok a fiatalok is jól jártak, mert helyet kaptak a labban. És ezekkel a szövegekkel nagyon jó volt dolgozni. Megpróbáltam sokszor a lehetetlent. Ugye nagyon-nagyon sok idősebb írónk is van, aki úgy egy idő után feladta az írást. Ilyen Kovács Magda. A szívem csücske. Imádom az írásait. Imádom, mint embert. Az ő írásait olvasva én egy új dimenzióba kerülök, tehát egy fantasztikus embert nagyon szeretem. Megkockáztatom, hogy ő is engem. És felkértem a Magdát, először úgy, Erika, én már nem. De szavakkal, de rugdostam, próbáltam, és bizony megszületett az, amit mindenki meglepetéssel fogadott, hogy a Magda elküldte az írását. Gyönyörű gondolatok, nagyon kevés embernek jut az eszébe, és megjelent. És ennek hatására Magdába is valami úgy megmozdult. Többször, hogyha kértem tőle, mindig teljesítette. Annyira, hogy van egy olyan ígérete, idén volt 80 éves, és mi nagyon szerettük volna a írótársaságba, ugye a Hodos Gyulával beszélgettünk róla, hogy egy könyvet kiadni Magdának. De azt mondta a Magda, hogy ehhez kicsit több időre van szüksége. De megígérte, vagy például Koncsor Laci bácsi. Imádtam a Laci bácsit is. Már olyan állapotban volt, hogy nagyon nem tudott írni. Hát úgy írtam meg a versét, hogy párja Etelka nekem lediktálta, én meg leírtam, de akkor is megjelent Koncsor László gondolata a verse. Úgyhogy nekem sikerélmény volt, és gondolom, hogy a olvasóknak szintén.
0: Engem az döbbentett meg, hogy minden hónapban láttam új neveket, meg igen, hát a régieket igen. is, úgy, ahogy nem említett Erika, de új neveket is, hogy annyi tehetséges, jótolló, fiatal van a felvidéken, hogy a hihetetlen.
1: Ezzel nem készültem, tehát nem tudom pontos számot mondani, hogy hány száz szerzőnk volt. Videófelvételeket csináltuk, fölraktuk a YouTube-ra, internetes portálok, bárhova, minden elérhetőségre. Őket is bemutattuk, a lapot is bemutattuk. Ez egy sikerélmény volt a fiataloknak. De nem csak a fiataloknak, mert a idősek is boldogan jöttek, és nem volt olyan, hogy mondjuk megszerveztünk egy ilyen felvételt, hívtunk be 20 írót költőt, hogy ne lett volna meg az a létszám. És leültek, és felolvasták, és siker volt.
0: Új médium, egy új felületen megjelenni, ez mindenkit izgat, gondolom. Szóval, hogy nem volt körülöttük csönd, ahogy Balázs Fecó dalában, amit Erika kért, a csönd éve.
1: Az ember néha vágyik is egy kis csöndes évre, de addig meg szerintem hallgassuk meg Fecót.

0: tárcák és a tárcanovellák mellett Erika nagyon szívesen beszélget, le is jegyzi, két komoly interjú kötete jelent meg írókkal, művészekkel, olyanokkal, akiknek lehet, hogy ez volt az utolsó nagy életút interjújuk, úgyhogy ez egy hiánypótló munka is, azt gondolom. Az elsőnek az volt a címe, hogy Elmeséled. Hogy jött az ötlet?
1: Igazság szerint volt ennek már előzménye is, mert annak idején Szilvási Jóska, az Új Szó egykori főszerkesztője, ő szerkesztette később az Infocsalló közt. Ő kért mindig arra, hogy interjúk legyenek a labban, portrék, ő portrénak nevezte. Olyan emberekben gondolkodtunk akkor, akik egyszerűek, de valamiben mégis nagyot tudnak alkotni. Így már volt egy kis hátterem, hogy az emberekkel való beszélgetés milyen is. Kivel is kezdhettem volna mással? Legelső ilyen interjú Duba Gyulával volt. Fantasztikus élmény volt. Én nem tudom, a 90. születésnapjára csináltam bele azt az interjút. Valamit kérdeztem tőle írógépével kapcsolatban, és akkor mondta, hogy ott van a íróasztalom, oda is mennék, de minek? Lényegében ez volt az utolsó interjú Gyula bátyámmal, nem csak az enyém, hanem más se készített utána. Aztán ki legyen a következő nagy Tőzsér Árpi. Vele is egy fantasztikus jó beszélgetés volt. Hál' az Istennek meg tudtuk ünnepelni, nemrégen volt a 90. születésnapja, Gál Sanyi, aki szintén az utolsó interjút adta, vagy például F. Kovács Piroska. Pozsonból elköltözött, Budapesten a lányánál volt, megcsináltuk az interjút, nagyon örült neki, és bizony nagyon hamar jött utána a hír, hogy Piroska is elment. Ez fájó is, de mégis jó érzés, hogy akiket nagyon tisztelek, és tisztelni is fogok, meg tudtam csinálni ezeket az interjúkat. Aztán természetesen jöttek a fiatalabbak, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nagyon gyakran volt az, hogy ajánlottam egy írónkat, és hát ők ezt nem ismerik, és kicsoda is, ő valójában nem tudnak róla semmit, hogy ez a könyv, ha eljut a könyvtárokba, iskolákba, elég csak annyi leveszik a polcról, és átnézik.
0: Legalább tudják, hogy az iskolába éppen ma délután kijön, kinek a könyvét fogják bemutatni, csak hogy a riportalanyok száma itt nem állt meg az első kötet végénél, tehát megszületett a második is.
1: Az Élet nehéz furcsa játék címmel, mert ha belegondolok abba például, hogy tudtam interjút csinálni Szeberényi Zoli bácsival, aki szintén a szívem csücskén, nagyon szeretem őt, tényleg egy nagyon elismert irodalomtörténész, így közel már úgymond a 100-hoz, az a tiszta gondolkodás. Éppen ő volt az, aki nagyon sok jót mondott erről a két könyvről, mert hogy ez lényegében hiánypótló. Én úgy gondoltam, hogy hát ugye lehet, hogy elfárad, vagy valami, és azt mondta, hogy hát ha kevés ez, akkor ne is legyen. Örökké hálás leszek a sorsnak, hogy ezt megélhettem.
0: Hiányoznak belőle olyan ismert íróemberek, költők, akik, hogy úgy mondjam, a mainstreamhez tartoznak. Miért?
1: Fájó pont, mert nem szerettem volna senki se kirekeszteni, és nem is rekesztettem ki. Nagyon sok a társaságból kivált írótársunktól kértem, szerettem volna, ha bekerül. Hát sajnos ez nem jött össze.
0: Az irodalom is megosztotta, hogy az egész életünk, világunk. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságából is kivált egy csoport, és ők alapították meg a bázist. De azért remélem, hogy beszélő viszonyban van a két szervezet.
1: Például az évente megjelenő Szlovákiai Magyar Szép Irodalom antológiában is egy, ketten, hárman még mindig vállalják. Aki meg nem, azzal nem tudunk mit kezdeni. És nem azért nincsenek benne, mert mi nem szeretnénk, hanem valamiért ő úgy gondolja, hogy ő nem szeretne ebbe a közegbe bekerülni.
0: Ebbe a közegbe, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen konzervatívabb, a másik pedig egy ilyen modernebb, tehát hogyha én most nagyon le akarom egyszerűsíteni, és azt akarom, hogy a hallgató megértse, hogy mi a töréspont, akkor jól fogalmaztam?
1: De szerintem igen. Hozzá kell tenni, hogy itt a nagy ellenségeskedés akkor indult meg, és akkor jöttek a kiválások, amikor belépett közénk az előretolt helyőrség.
0: Ez magyar állami támogatásból igen, született?
1: Igen. Az írótársaságban elnök az, aki dönt, meg a válaszmány, és a elnök is és a válaszmány is úgy döntött, hogy igen, ez egy hatalmas lehetőség itteni íróknak, mert nagyon-nagyon kevés felület volt, ahol közölni tudtak, és ez mindenképpen hasznukra vált. És itt jött az a törés, amikor azt mondták a kivált tagok, a írótársaság ebbe belemegy. De hozzáteszem, nem is az írótársaság vállalta fel, hanem a Lilium Aurum,
0: a könyvkiadó,
1: de aki úgy gondolta, hogy ezzel nem tud azonosulni, beadta a kilépési nyilatkozatot.
0: Márpedig a magyar az irodalmi lapok népe meghatározó szerepe van a különböző irodalmi lapoknak, onnan indultak írók, és hát valami ilyesmi szeretett volna lenni az előre tól. volt helyőrség is, csak hát aztán elfogyott a pénz.
1: Ami egyébként nagyon fájdalmas, mert így próbáltuk még visszahozni azután, hogy megszűnt a támogatás, de el kellett, hogy engedjük. Annyi szerzőnk volt, annyi jó írás, vers, próza született, akár tanulmány, vagy éppen interjú, riport, hogy próbáltuk át csoportosítani. Írótársaságnak van a Opusz irodalmi folyóirata, elég sokat ura tudtunk menteni.
0: Az Opusz nagyon szép kivitelű lap is jubilált, nemrégiben jelent meg a 100. szám.
1: Én büszke vagyok arra, hogy az első perctől kezdve én is ott lehettem. Kovács Balázs lett a főszerkesztő, Angyal Sándor lett a vezetőszerkesztő, de mellettük még van egy tím, mindig vannak, akik viszik tovább a szekeret. Bízom benne, hogy itt még azért a csillagok úgy ragyogni fognak, tisztulni fognak.
0: Mint Cavaradossi éneklik a

0: ha Nagy Erika átadná a helyét, és élhetné a nyugodt nyugdíjas életét, akkor nagyon sok időt töltene az unokákkal.
1: Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy lényegében én korán lettem nagymama, és olyan kötelék alakul ki, amit szavakban nem lehet önteni. Ezt én saját tapasztalatból tudom, és az még az az időszakom volt, amikor ugye a betegségből kifolyólag otthon voltam, úgymond jobban rá is értem. Mikor eljöttem dolgozni az írótársaságba, Viki akkor volt 5 éves, 6 éves, egyre önállóbb lett, és mikor 15 éves korában Pestre került, oda járt gimnáziumba végül egyetemen, ugye ő a Fradi női csapatának a profi játékosa, és magyar válogatott is.
0: Mondjuk el a nevét.
1: Nagy Viktória 15 éves korától a Fradi neveltje volt. 6 éves korától ő csak focizni akart, 7-8 éves korában már leigazolt játékos volt olyan kicsikén, aztán fölfigyelt rá a Fradi, oda kellett neki menni gimnáziumba. Féltettük egy más oktatási rendszerből ugye átmenni, szerencsére soha nem volt semmi baj vele, és emellett még a focit is nagyon jól művelte. Korán profi játékossá vált, annyira, hogy elmondhatom, éppen tegnap adta a M4 Sport a gálát. Vikikém évjátékos a díjat kapta meg tegnap, úgyhogy ez egy nagy büszkeség nekünk.
0: Viki nagyon sikeres ember egy másik területen, nem ír, nem szervez kultúrát, irodalmat.
1: Őt nem lehetett eltántorítani, mert mindig azt fájt nekem, hogy hát a Viki nem olvas. Mondtam neki, hogy Vikikém, annyi könyv van, keres, de mama, azok már öregek. És én ezt soha nem értettem. Na de eljött az az idő, amikor felhívott, és azt mondta, mama, egy kicsit csődbe mentem. Mondom, és miért? Hát mert bementem egy könyves üzletbe. És elkezdett olvasni.
0: A jó példa nem múlik el, a vér meg nem válik vízzé.
1: A két kisebbik unokám, Barnabás, aki 9 éves, na ő viszont szereti a könyveket. A középső unokám, Bendegúz, még kivárom. Szeretnek utazni. Visszahallom az iskolában, hogy látszik azokon a gyerekeken, hogy világot látott gyerekek. Tehát másképp közelítik meg a dolgokat, úgyhogy ennek is megvan a maga szépsége és varázsa.
0: Nagy Erika készül nyugdíjba, de amíg

0: munkát, Nyáros polgármester a polgármesteri díjjal ismerte el, a Csemadó közművelődési díjjal ismerte el, a Magyar Állam pedig az Írószövetségben végzett munkáját magyar bronz érdemkereszttel ismerte el. Tehát most elhalmozták díjakkal Erikát.
1: Nem voltam hozzászokva. Nem mondom azt, hogy nem esett jól. Sokan mondták, hogy mert megérdemled.
0: Tegyem hozzá, a Csemadok azt is nyilván nagyon díjazza, hogy legalább 20 éve Erika mindenféle szavaló versenyeken zsűrizik.
1: Tompa Mihály országos szavaló verseny egy csoda volt számomra, amikor felkértek, hogy vonuljunk végig egy páron az egész országon. Tehát eljutottunk Királyhelmecre, Szencre, Lévára, Galántán voltunk, és akkor végül Újvárba fejeztük be. Például a Királyhelmecen egész más verseket és prózákat, novellákat hallottunk, mint amit itt megszoktunk Dunaszerdahelyen, és fantasztikus érzés volt látni azt a sok gyereket, felkészítőket, akik tényleg fáradtságot nem kímélve hónapokig dolgoznak azon, hogy amikor az a tanuló kiáll, a tudása legjavát nyújtsa a zsűrinek, jelenlévő közönségnek. Nagyon-nagyon sokan ura jönnek, kérdeznek. Én nem tudok szigorú zsűri lenni. Ez úgy rám ragadt a tyúkanyó szerep, úgyhogy ott is tyúkanyó vagyok. Nagyon jó érzés az, amikor egy idő után kapok egy levelet, hogy esetleg tudnék-e abba segíteni, hogy a következő évre mondjuk milyen novellával vagy verssel próbálkozzanak. Nem mondják azt, hogy a fiatalok nem szeretnek olvasni, a fiatalok közömbösek, már nem igaz. Nagyon is megvan bennük a akarat, hogy megmutassák a tehetségüket.
0: Én múltkor olvastam, hogy a Tompa Mihály országos szavaló verseny, ez kb. 2000 gyereket mozgat meg. Ez iszonyatos sok. Uh-huh. Lehet, hogy csak az iskolai fordulóig jut el, de legalább megtanult egy verset, kiállt, elmondta, tapasztalatot szerzett.
1: Azt szoktuk mondani így a fiatal írók között is, akik jelentkeznek arra, hogy műhelymunkán részt vegyenek. Nem lesz mindegyikből író vagy költő, de lehet még belőlük értő, olvasó, és azokra is nagy szükségünk van.
0: Fiatal írók és költők után egy fiatal előadóval folytatjuk, László Attilával.
1: Fiatal írókban látom Attilát, Attilában látom a fiatalokat. Mind

0: Kedves hallgatóink, búcsúzik műsorunk vendége, a Magyar Bronz Érdemkeresztelés Csemadok közművelődési díjjal kitüntetett Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a titkára. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Haják Szabó Mária. Ezt a beszélgetést éjszaka az egyórai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Kárpátalján korszerű napelemrendszert adományozott az OTP alapítványa a Bátyúi Gyermekotthonnak. Az intézményben 41

0: gyermeket látnak el. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor, napközben 20-26 fok várható. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó ezer milliárdokhoz.
1: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
0: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány, a miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógusok teljesítmény értékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart. A Liga szakszervezetek legköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csaknem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik, ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba. Jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
2: A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
0: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák. Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
3: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
0: A külügyminiszter szerint új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok. Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor a sokrétű, kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
4: Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet, és lesz egy szimbolikus startja.
0: Romániában az év végéig meghosszabbítják az alapélelmiszereknél alkalmazható ár és korlátozását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői által kezdeményezett határidő módosítást elfogadta a bukaresti parlament. Az RMDS emlékeztetett, az intézkedés célja, hogy megakadályozzák az árak drasztikus növekedését és azt szabályozza, hogy a kereskedők mekkora haszonnal adhatják tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. A korlátozás 17 alapvető termékre vonatkozik. Kijevi adatok szerint az egy nap alatt bevethető orosz drón és rakéta kapacitás kétszerese az ukránénak. Részlete Kíváncsik Attilától.
5: Északa egymilliós megyeközpontok, keleten Harkív, délen Odessa voltak az orosz harci drónok főcélpontjai. Mindkét nagyvárosban több civil megsebesült, és jelentős akár az energetikai rendszerben és a lakótömbökben is. Az ukrán válaszcsapások az oroszországi szamarai régióban lángba borítottak egy olajfinomítót, a Kaukázusban egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban 15 tartály égett ki. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok egy nap alatt kétszer annyi harci repülőszerkezetet vetnek be, mint Ukrajna. Moszkva egyszerre 650 drónt és 100 rakétát képes kilőni, amire Kijev legfeljebb 350 nagy hatótávolságú katonai repülőszerkezettel tud válaszolni. Sajtóbeszámolók szerint szárazföldön a frontszakasz 5 pontján tudtak előre törni az oroszok kedden. Egy nap alatt több mint 230 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának állandósulását jelzi.
0: Kárpátalján korszerű napelemrendszert adományozott az OTP Humanitás Szociális Alapítványa a Bátyúi Gyermekotthonnak. A kárpátaljai intézmény energiaellátása így a gyakori áramszünetek idején is stabilabb lesz. Az átadón Kárpátalja katonai kormányzója köszönetet mondott a magyar embereknek a felajánlásért. Nagy Krisztina, az alapítvány kuratóriumi tagja, emlékeztetett, az intézményben 41 gyermeket látnak el.
6: Megkeresés érkezett hozzánk az intézménytől, miszerint szükségük lenne stabilabb energiaellátásra. Ebben próbáltunk azzal segíteni az intézménynek, hogy egy komplett napelemrendszert szállítunk ide. Segítségünkre volt ebben a Magyar-Ukrán Kereskedelmi Kamara, és nagyon köszönjük a helyi polgármesternek és a helyi vezetésnek, hogy a felszerelésben fog nekünk segítkezni.
0: Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot. A hatóság sajtófőnöke elmondta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszer ellenőrzése. Eitmann Norbert kitért arra is, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma, 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
7: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ez jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatóság az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcokról, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
0: Időjárás jelentés. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprusz Évát hallották. A viszont hallásra 21 órakor.
8: Műsorajánlat. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
9: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvette egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
8: A hely. Riport műsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
10: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Esti mese. Kedves gyerekek! Móra Ferenc Mindenféle mesterek című meséjét Básti Lajos mondja el.

Bolondos álmom volt tegnap délután a kertben, ahogy a kis cseresznyefánk alatt szunyókáltam a padon. Azt álmodtam, hogy rubin cseresznye termett a kis cseresznyefán, aranyalma az almafán, 20 koronás bankókat levelezett a szőlővenyige. Ennyi, mondom, mit csináljak én ezzel a töméntelen kincsel? Zsákba rakom, vállamra veszem, keresek egy kacsalábon forgó várat, azt megveszem Pankának meg Vilmának, legalább akkor ott tarthatják a bababálat, nem az íróasztalomon. No, már ki is nyújtottam a kezem egy suhogós, ropogós levélbankóért, mikor egyszerre csak a homlokomhoz ütődik valami. Kinyitom a szemem, hát egy nagyobb macska bogár esik le rólam. Aranyos zöld ruhája csillogott, villogott a napfényben, és olyan peckesen szedegette a lábát a homokban, hogy én mindjárt azt gondoltam magamban, na ez bizonyosan a bogár generális. Már éppen be akartam neki mutatkozni, mikor egyszerre csak hosszúkás fekete bogárkát látok az út szélén. De úgy hánytám a bukfencet, hogy nincs az a pojáca, aki jobban értene hozzá. Addig-addig ügyeskedett, hogy egyszerre csak a feje búbjára pottyant a peckes generálisnak. Kotródott is ám le róla nagy engedelemkéréssel. Ne tessék megijedni, nem ütöttem meg magam, bocsánatot is kérek, hogy a fejére ugrottam uraságodnak. Nem rossz akaratból tettem, hanem nekem már ez a természetem. Pattanó bogárnak hív Tolna Baranya. A bogár generális megtapogatta a feje búbját, és egy kicsit kelletlenül válaszolt. Igazán nagyon örülök a szerencsének. Én az aranyos virágbogár vagyok. Ismernek engem Irektől Ürögig. Én vagyok az, aki még virágjában megszokta menni a gyümölcsöt, hogy a gazdámnak ne legyen vele vesződtsége. Hiszen akkor mi szögről végről atyafiak is vagyunk, vetett örömében díszbukfencet a pattanó bogár. Uraságod megeszi a virágot, én meg megeszem a gyökerét. Azon élek egész famíliástól. Mindjárt át is hívom a testvéreimet, a búzaföldről vagyunk, vagy 300-an. Tudom, megörül a gazda a nagy tisztességnek. Már éppen mondani akartam, mennyire örülök, amikor új vendéget láttam a fűben. Lencse szemnél nem nagyobb, ragyogó kék bogárkát. Feje lehorgasztva, lába összehúzva, egész testecskéje megmerevedve. Ho-ho, hiszen ez a trafikos szomszéd, pattogtatta vígan a nyakát a pattanó bogár. Ez ám csak a derék legény, nincs az a dohánygyár, ahol olyan szépen sodornák a szivart, mint ahogy ő összesodorja a falevelet. Aztán olyan furfangos szerzett ő kegyelme, hogy egyszerre holtnak tetteti magát, ha veszedelmet orront. Hallja, szomszéd, ne bolondozzék, kend, itt nincs veszedelem. A trafikos szomszéd kihúzta magát, csak most látszott meg rajta, milyen szép legény. Az orra hosszabb volt, mint az egész teste, és nem is a kezével fogott kezet, hanem az ormányával. Híréből rég ismerem, hízelgett a virágbogár, de még munka közben nem volt szerencsém látni. A levélsodró bogár egyszerében megmutatta, mit tud. Egy-kettőre föntermett a megyfácskán, hegyes orrát belefúrta egy szép nagy levélbe, és olyan szivart sodort belőle, mint a parancsolat. Ő aztán visszapottyant a barátaihoz, hanem a levél nem sodródott vissza. Úgy maradt összegöngyölve, nap így nem éri, levegő nem élteti, pár nap múlva leszárad az ágról. Ármányos kis ormányosa, gondoltam magamban. Ez a leggonoszabb valamennyi közt. Pedig az még csak ezután jött. A lugas szőlő kihajló veszélyéből nagy fejű piszkos fekete bogár zuhant a három közé, negyediknek. Egy a széle, hossza vastagsága. Formátlan jószág két csattogó ollóval. Nini, hiszen ez meg Csajkó sógor, a szőlőszabó, örvendezett a pattanó bogár. Neki az a mestersége, hogy tőben lenyesegeti a szőlőhajtásokat. Mondhatom, ügyes mester, ahová ő beteszi a lábát, ott nem isznak mustot abban az esztendőben. Na, ennek már a felesett réfa, gondoltam magamban, és kinyitottam szép csendesen a kert ajtót.
Pipikém, pipikém, pipipipipipipikém, szólítottam be a kendermagos kis ércét, és megmutattam néki a mindenféle mestereket. Kagy, kagy, kagy, kagy, kagy, kagy, kagy, kagy, mondta röviden a ércéke, úgy bekapta a trafikost, mintha ott se lett volna. Utána küldte a pattanóbogarat is, meg a virágbogarat is, Csajkó Szabót hagyta utoljára, mert az volt a legnagyobb falat.

Kóra Ferenc Mindenféle Mesterek című meséjét Básti Lajos mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Kővári Katalin. A hangfelvétel 1969-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Most pedig egy kis tigrisről mesélek. Sandi, Pisti, Anna értsen belőle. Még álmotokban se csavarogjatok el, fiúk, lányok. Hallgassátok a mesét. A kis tigris az állatkertben lakott az anyukájával együtt. Naphosszat rengeteg felnőtt és gyermek áldogált a ketrecük előtt, nézegették őket. Ilyenkor a kis tigris nagyon büszke volt, boldogan simult anyukája meleg puha bundájához, és vastag kis mancsaival cirógatta őt. Az anya tigris gyakran mesélt a fiacskájának izgalmas, kalandos történeteket a dzsungelről, ahol a tigrisek szabadon száguldozhatnak. A kis tigris már nagyon megunta a fogságot, és arról kezdett ábrándozni, hogy amikor az őr nem figyel majd oda, megszökik, elutazik messzi országokba, a tigrisek birodalmába, és soha többé nem tér vissza az állatkertbe, ahol a ketrec vasrácsába oly sokszor beverte a fejét. Egy reggel valóban sikerült is kereket oldania. Illaberek, nádok, erek futásnak eredt. Vissza sem mert nézni, félt, hogy üldözik. Pedig ő okvetlenül el akart jutni a dzsungelba. Megszomjazott, kristály tiszta jéghideg forrás vizet szeretett volna inni az erdő mélyén. De hol van még az erdő? A lábacskái rövidek voltak, és a kis állat egyébként sem szokta meg a nagy utakat, hiszen még kölyök volt. Szörnyen elfáradt, és már vágyakozott az anyukája után. Ekkor egy kutyával találkozott. A kis tigris nagyon megörült neki, örvendezve fújtatott, és udvariasan kérdezte, melyik tigris fajtához tartozol? Egyikhez sem, kutya vagyok, és haza igyekszem a gazdámhoz. De te mit csinálsz itt az utcán? Nem az állatkertben laksz? Kérdezte a kutyus. Az őserdőbe tartok. Hát az meg mi? Én még sohasem hallottam az őserdőről, válaszolta a kutya, és ekkor észrevette, hogy a kis tigris a kimerültségtől alig áll a lábán, ezért így szólt hozzá. Meghívlak a házikomba éjszakára, holnap is ráérsz az őserdőbe menni, talán veled tartok. Így történt, hogy reggel, amikor a kutya kisgazdája kisietett kedves négylábujához, a tigrist is ott találta. A fiúcska rögtön odahívta nővérkéjét. A kislány a karjára vette az ilyetten fújtató tigris kölyköt, és bevitte a házba. Itt aztán tejet, meg egy kis húst adtak neki. Amikor az állatka jól lakott, kezdte magát otthonosan érezni. A kutya is besétált a szobába egy gyönyörű fekete cicával együtt. Hármasban játszottak, szaladgáltak a házban. Ám hancúrozás közben feldöntöttek egy nagy vázát. Ekkor anyuka megsokalta a dolgot, a kutyát meg a macskát kizavarta az udvarra, a tigris kölyköt pedig lefektette aludni egy kosárba. Délután az édesapa hazajött a munkából. A gyerekek egymás szavába vágva mesélték el neki, hogyan akadtak rá a kis tigrisre. Anyuka pedig beszámolt az összetört vázáról. Úgy gondolom, mondta az édesapa, miután mindenkit meghallgatott, hogy a tigris kölyköt vissza kell vinnünk az állatkertbe. Ez egy drága állat, és nem a miénk. Meg aztán hamarosan felnő, és akkor már úgysem lenne játszótárs, hiszen ragadozó. A kis tigris közben jó ízűen aludt a kosárban. Az édesapa óvatosan kivitte, és a gyerekekkel együtt autóba szállt. Egyenesen az állatkertbe mentek, és elmesélték, mi történt. Ott nagyon örültek, hogy a kis tigris megkerült, mert már mindenütt keresték. A tigris kölyök még mindig mélyen aludt, csak akkor ébredt fel, amikor az ápoló betette a ketrezbe. A tigris mama boldogan korholta kalandvágyó fiacskáját, és ünnepélyesen megfogadtatta vele, hogy soha többé nem szökik meg. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Kis Tigris című mesét Szirmai Marian fordításában Komlós Juci mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1970-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Zalán Tibor, József Attila díjas költő, író, drámaíró, dramaturg azt vallja, hogy egészen más az az ember, aki ír, mint aki él. S noha olykor elég elkeseredetten fogalmaz verseiben, sok szempontból elégedetnek érzi magát. De valami megmagyarázhatatlan hiányérzet végigkíséri az életét. Balassi emlékkardot kapott, mint a magyar líra európai szellemiségű alakja. Zalán Tibor dünnyögés félhangokra és újszülött köszöntő Judit lányomnak című versét Kálid Artúr és László Zsolt mondja el.
2: Szomorú, ha omlik a bánya, ember a saját szívét lehányja. Lehet éj, de nincs már sötét se. Háttal fordul rá, nehogy megértse. Rom a romos kertetben növi, kutyák vackán a tetvek halmai nyüzsögnek. Hajtsd le szépen fejed, fajtád legyint rád, s szégyell a fajod. Itt a táj közepén még lyukas, zsíros férgek mesélik kínjukat, miközben benned mozognak szét. Megőrölnek. Így lesz teljes a kép. Pohár alján néhány csepp láva. Ended az istenek lakomája. Nyers hús fanyarszaga még érzik, rohad a horizont fel az égig. Síklap tükrében arc fuldoklik. Túrja magát előre a voltig. Tépődik bőr, csont és izomzat. Beönti a múlt, mészszel a holtat. Pálcika ember vére forgács, Pascalinádon Isten a tornász. Lánguló villa almot forgat. 10 csontot ér a talajgyakorlat. Eszmélet helyett csak üresség. Emigrált fönt az égből a fenség. Lehetne játék irónia annak a kötél, kinek lógnia kell rajta, és világra nyelve kifordul már, ha létét lenyelte. A folyó, hol lakom, megáradt. Hullám hordja a hullám hullákat. Cipeli tovább sehovába sorsát az ember, örök hiába. 51 éves lettem, épp ma. Kínos és ócska kabaré tréfa, ám bár végül szomorú, s békül. Keresztet kap és hozzáegészül. Ropog a tűz a kandallóban, ropog az ember, így kihalóban. Milyen varas a hajnali ég, vadludak húznak, két széle beég. Szürkén puhán perzsel tolszitál, angyalsúly alatt recsen a kötél.
3: Pásztorok, jó pásztorok, nagy tüzeket gyújtsatok. Megszületett a kisgyermek, kit bölcsőbe most emelnek. Mellette áll, nézi sára, könnyét könnyein átlátja. Fenyőfáról gyanta csorran. Angyal jár kint, ablak koppan. Beengedjük, megpihenjen, mellénk üljön, énekeljen. Pásztorok, jó pásztorok, tömjént mirhát hozzatok, zsebetekben aranydiót, égi békét és földi jót. Csendesség ül most a tájon, mosoly látszik minden szájon. Házak fölött felhők szállnak, suhognak fenn ezüst szárnyak. Gyermeksírás bölcsőt ringat. Falon kék árnyék bólingat. Pásztorok, jó pásztorok, a hírünkkel fussatok, járjatok be messze földet, kék hegyeket, szelíd völgyet. Örömünket hirdessétek, boldogságunk elvigyétek. Csengő szóval suhanjatok, kövessétek a csillagot kelet felé, és nyugodtra, hol szíveket jóság lakja.
1: Zalán Tibor verseit Kárid Artúr és László Zsolt mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Féja Gézától származik. A magyar falu sorsa a magyar nemzet sorsa. Féja Géza a népi írók nemzedékének meghatározó alakja egész életművében azt kutatta, mi tartja meg a nemzetet a történelem változó körülményei között. Meggyőződése szerint a magyarság ereje nem elvont eszmékben, hanem az élő közösségekben gyökerezik. A falu számára nem csupán földrajzi hely volt, hanem életforma, erkölcsi rend és hagyomány hordozó közeg. Úgy látta, hogy ahol megszakad a kapcsolat az ember, a föld és a közösség között, ott a nemzet egésze is meggyengül. Féja figyelmeztetése ma is időszerű. A jövő nem választható el a gyökerektől. A nemzet sorsa ott dől el, ahol az emberek dolgoznak, élnek, nevelnek és felelősséget vállalnak egymásért. Ha ezek a közösségek megerősödnek, a nemzet is megtartó erővé válik.
5: Műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
6: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. 1526-2026. A különbség 500 esztendő és persze több univerzumnyi értelmezési többlet. A magyar és a közép-európai történelem egyik legfontosabb eseménye az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata fél évezredes évfordulójára készülve 2026. június 9-én Budapesten tartották a Mohács 500 emlékév egyik legfontosabb tudományos konferenciáját. Mohács mérlege, új eredmények, új lehetőségek címmel. A Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem humántudományok kutatóközpontja történettudományi kutatóintézete szervezésében. Hangképek következnek a konferencia résztvevőinek többségétől. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mohácsról fél évezred után. Részletek a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya elnöke, Benkő Elek akadémikus, régész, történész köszöntőjéből.
7: Mohács Magyarország egyik legfontosabb történeti helyszíne. Az 500 éves évfordulóra hosszú évek óta nagyon tudatosan és szisztematikusan készül a történész társadalom. Bevontak számos tudományágat, egy új tudomány, a csatatér régészete, a csatatér kutatása is született meg. Mohács környéke már a Kárpát-medence egyik legjobban dokumentált, vagy talán legjobban dokumentált kistérségével vált. Ebben a munkában az akkor még az MTA keretében működő és remélhetőleg nem sokára oda visszatérő Történettudományi Intézet oroszlán részt kezdeményező szerepet vállalt. Számomra a legmegrendítőbb mozzanatot a régészeti antropológiai kutatás hozta, amikor kiderült, hogy a megvizsgált tömegsírokba nem a harcokban eltemetett személyeket, magyarokat és nem magyarokat temették, hanem a csata után módszeresen szabjával kivégzett sok száz, a valóságban esetleg több ezer keresztény holttestét.
6: Gondolatok egy világhatalom és egy európai középhatalom már a kezdetektől fogva is egyenlőtlen küzdelméről és a következményekről. Fodor Pál, történész, turkológus, Történettudományi Kutatóintézet.
8: A mohácsi csata sorsfordító jelentősége nyilvánvaló Magyarország esetében, amely a megelőző évszázadban szó szerint a testével állta útját az oszmán expanziónak. A mohácsi vereség közvetlen következménye az ország soha nem látott pusztulása, a lakosság 4-5%-ának elvesztése, a két király választása, a polgárháború, és végül 1541-ben a főváros, Buda és az ország közepének elvesztése lett. A hosszú távú következmények sem kevésbé tragikusak. Miután az oszmán és a Habsburg nagyhatalom között patthelyzet jött létre, Magyarországon megosztoztak. Kelet és nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át, és éppen a magyar szállás területet szelte ketté. Az ország csatatérré vált, a szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi település szerkezet, lehanyatlott a korábbi városi központok többsége, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be. Mint tudjuk, ennek legfőbb kárvallottja a magyar népesség lett, amelynek aránya 50% alá süllyedt. Nem véletlenül mondják régóta, kollégák, hogy itt kerekesendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni katasztrófájának.
6: A mohácsi csata és sorsfordító következményei, amelyek magyar történelmi szempontból talán a csatánál is jelentősebbek. Pálffy Géza, történész, akadémikus, Történettudományi Kutatóintézet.
9: Mohács nem csak a teljes Kárpát-medence, hanem még Közép-Európa históriájában is sorsfordító jelentőséggel bír. Magyarország és Közép-Európai régió igazi kulcsfontosságú eseményévé, hogy ennyit beszélünk róla, nem csak a csata érdekes, hanem valójában sokkal inkább a következményét tették. Kiváltképpen amiatt, hogy a mohácsi vereség egyik tragikus utórezgése, Buda, tartós megszállása volt 1541-ben. 1526 és 41, tehát csak is együtt értelmezhető. Magyarország a nála nagyobb területű, négyszer tekintélyesebb lélekszámú, hatalmas gazdasági és katonai fölénybe lévő oszmán birodalommal szemben önmagában tartós ellenállásra szerény lehetőségekkel rendelkezett. Így szükséges kimondani. A mohácsi vereség előbb-utóbb elkerülhetetlen volt. Az oszmának a magyar királyság teljes elfoglalását tervezték, és immár a Habsburgokat tekintették a Duna-medencében legfőbb ellenfelüknek. Mindez ráadásul egybeesett Magyarország három részre szakadásának kezdeteivel is. Az volt csak a szerencse, hogy a magyar állam keleti régiójában egy új állam, az Erdély Fejedelemség létrejöhetett. A gyakori hadjáratok nem csak a régió határait rajzolták át, hanem alapvetően átformálták a Kárpát-medence etnikai térképét. Mesterem Szakály Ferenc már több évtizede ezért beszélt Trianon törökkori gyökereiről. Az 1526 utáni másfél évszázadban a magyarság vitathatatlanul megindult a kisebbségbe kerülés útja.
6: Miért volt szinte történelmi szükségszerűség, hogy az oszmán-török világhatalom előbb-utóbb a Balkánon és a Kárpát-medencében is terjeszkedjen? Ágoston Gábor történész, Georgetown Egyetem, Washington.
10: Európa megkönnyebbüléssel fogadta Szelim szultán 1520. szeptember 22-i halálát, mivel az európaiak attól tartottak, hogy Itáliára vagy Rodoszra fog támadni. Úgy vélték, hogy a dühös oroszlán Szelim helyét egy szelíd bárány Szulejmán vette át. Amint a következő évek mutatták, ennél aligha tévedhettek volna nagyobbat. Szulejmán apja hódításainak köszönhetően a római birodalom óta Európa és a közel-kelet legnagyobb, egybefüggő területű birodalmának uralkodója lett, ennek minden előnyével és korlátaival együtt. Szulajmán 46 éves uralkodását és hódításait Szelim hódításai alapozták meg. A döntés, hogy szent háborút indítanak Magyarország ellen nem sokkal Szulajmán trónlépése után született, 1521 januárjának végére nem volt már akadálya a 21-es hadjáratnak. Nándorfehérvár leleste után Budán tudták, hogy minden évben várható egy újabb oszmán hadjárat. Szulajmán 23-ban azért nem tudott jutni, és 24-ben Magyarországra, mert megint felkelések voltak. Ugye közismert, hogy 1525 tavaszán a janicsárok azért lázadtak fel, mert Rodosz óta 3 éve nem telt el jelentősebb hadjárat, és ezzel az azzal járó zsákmánytól is elestek. Amint azt tudjuk, 25-ben a boszniai bég már jelezte, hogy a következő évben Szulajmán Magyarországra fog jönni.
6: Bár voltak információik az oszmán-török birodalom európai terjeszkedési szándékairól, a korabeli európai nagyhatalmak, mint 5. Károly császár német-római birodalma és például 1. Ferenc király Franciaországa, mégis egyéb hatalmi és érdekérvényesítési szempontokat részesítettek előnyben. Az 1500-as évek elején alig figyeltek Közép-Európára. Korpás Zoltán történész.
11: 1526 előtt 5. Károly nem foglalkozott Magyarországgal. Császár választották 19-ben, 21-től elindult egyfajta háború 1. Ferenc és 5. Károly között. 5. Károly 25-26 folyamán hasonló méretű haderőkkel harcol Németalföldön, Navarrában és Észak-Itáliában, mint amennyit II. Lajos mozgósított. 5. Károly levelezését elolvassa valaki, akkor azt látja, főleg amikor Ferdinánddal testvérével levelez, hogy kap híreket arról, hogy támadnak majd az oszmánok, de ezek jellemzően Velencén és Rómán keresztül jönnek, és nem tudja eldönteni, hogy ez valós vagy nem valós. Ez egyébként 26 tavaszán van ez a bizonyos levél. Konkrétan felkéri Ferdinánd főherceget, adjon neki tanácsot. Mit tegyen a magyar ügyben? Ferdinánd valahol nyár elején válaszol. Kereszténység békét kellene megteremteni, támadó hadjáratot kellene szervezni az oszmánok ellen, és ezt a német-római császárságból egy 15-18 ezer fősereg megszervezésével lehetne megtenni. Amikor ez a levél megérkezik, aznap találkozott pár órával, gondolom előtte, 5. Károly 1. Ferenc követével. Róla, hogy szó szerint azt válaszolta a császár arra, hogy hát a magyar ügyekben támogatni kellene Ferdinándot és Lajost, hogy elég törököt fogtam 1. Ferenccel. Ez a problematika, hogy viszonyul a császár a magyar ügyekhez, ez egyértelműen látszik, hogy Itália elvitte a fókuszt. Azokat az erőforrásokat, amivel egyáltalán rendelkezésre álltam.
6: Már az 1526. augusztus 29-i tragikus mohácsi csata másnapján megkezdődött az események értelmezése, és persze félreértelmezése is. Fél évezred alatt elméletek százai, talán ezrei is napvilágot láttak, mi hogyan történt Mohácsnál. Új szempontok a 21. században. Bészabó János történész, Budapesti Történeti Múzeum.
12: Kialakult egy olyan oszmán narratíva, ami egy teljesen szabályos csataként írta le a mohácsi összecsapást, ahol szépen fölvonulnak a mezőre, szépen csatarendben fölállnak, és mindenki a helyén van, a ruméliaiak a bal szárnyon, az anatóliaiak a jobb szárnyon, a janicsárok és a tüzérség középen, a szultán meg ott áll hátuk mögött, csak ugye ennek nincs semmi köze a valósághoz. Ez egy menetből megvívott harc volt, létszáma miatt ez a 16. századi Európa egyik legjelentősebb nyílcíni mezei összecsapása. És akkor eljutunk oda ahhoz a kérdéshez, hogy hát hogyan gondolhatta a sokkal kisebb magyar hadsereg, hogy ő elállja a törökök útját. Hát hiszen ez nem egy termopülai szoros. Elvileg rengeteg lehetőség van a megkerülésre. Több lépcsős, szakaszos összecsapás zajlik. Az az elképzelés, amit Tomori fölvázolt, hogy részenként talán meg lehet verni a törököket, egy ilyen felállásban nem egy indokolatlan. Az, hogy aztán a későbbi fázisaiban, amikor megérkezett a felvonuló anatóliai seregtest meg a szultán, pontosan mi történt, ezt sajnálatos módon a rendelkezésre álló forrásokból egyelőre még nem sikerült túlságosan jó kisakkozni, de magának a csatának a lefolyását és a harcászati körülményeket illetően mégiscsak ez a rettentő sok forrásfeltárás és forrás publikáció hozott némi elmozdulást a korábbi időszakhoz képest.
6: Mint minden történelmi eseményről, a mohácsi csatáról is tévképzetek jöttek létre, és főleg bűnbakkereső viták folytak és folynak. Néhány közkeletű tévedésről. Neumann Tibor, történész, Történettudományi Kutatóintézet.
13: Kérdés, hogy igaz-e, hogy a mozgósítás idején fejetlenség uralkodott az udvarban? Egyáltalán nem volt adminisztratív gondatlanság az udvarban. Az, hogy a király csak jóval később, július 20-án indította meg a hadjáratot, az áll a hátterében, hogy a nemesség jelentős része is csak augusztus elején a királlyal egy időben ért Mohácsra. Tényleg alacsony volt-e a részvételi hajlandóság a politikai vezető réteg körében? Tényleg cserben hagyták-e a királyt a nemesek? A válaszom az egyértelműen nem. Részt vettek el jobbágyok a csatában. Ez ugye a Dózsa felkelés Mohácsra gyakorolt, gyakran emlegetett hatása miatt is egy fontos kérdés. Az országgyűlés rendelkezését, hogy a jobbágyok ötödét el kell küldeni a csatába, vagy a hadjáratba, azt igyekeztek teljesíteni. Szigorúan vették még a jobbágyoknak a mozgósítását is. Előadásokban mindig el kell mondani, hogy felejtsük el egyszer és mindenkorra azt, hogy a Dózsa felkelés utáni tulajdonképpen nem létező megtorlás az bármilyen módon hatott volna az ország katonai potenciájára, egyértelműen nem, lévén, hogy az a megtorlás kifejezetten csak a felkelésnek a vezetőit érintette.
6: Már a mohácsi csata után megkezdődött a Magyar Királyság részét képező Erdély elkülönülésének eseménysora. A csata erdélyi következményeiről. Oborni Teréz történész, Történettudományi Kutatóintézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem.
14: A csatát követően és a kettős királyválasztást követően mi történt Erdélyben, mi történt a Magyar Királyság keleti régiójában? Szapolyai János másfél évtizedes katonai sikerekkel teli erdélyi vajdaságát követően joggal gondolhatott arra, hogy királlyá választása után Erdély rendjei egy emberként sorakoznak föl mögötte. Várakozásaiban azonban csalódnia kellett, mert a közte és Habsburg Ferdinánd között az országban meginduló kiszorítósdi az erdélyi rendek körében is heves vitákat, indulatokat gerjesztett, sőt a két király párthívei olykor a fegyveres összecsapástól sem riadtak vissza. Megválasztását követően János és Ferdinánd ugyanis az országon belül is kíméletlen küzdelmet folytatott egymással, fenyegetéssel, birtokok és tisztségek elvételével és adományozásával, vagy különféle ágensek személyes propagandája által igyekeztek minél nagyobb számban támogatókra szert tenni. A pártállás változtatások a Mohácsot követő másfél évtizedben mondhatni mindennaposak voltak, ami vitathatatlanul szétzilálta az ország katonai és mentális erejét, megosztotta a rendeket, lehetetlenné téve a törökök elleni hadhatós védekezést. Ferdinánd egyik sikeres propagandistája Erdélyben, Georg Reiherstoffer, aki a Szász városok megtérítésében jeleskedett, olykor nem riadt vissza erőszak alkalmazásától sem. Ferdinánd egyik propagandistája Vingárti Horváth Gáspár volt, akit király a többek között a betleni betlenek és az apafiak meggyőzésével bízott meg. Küldetése sikerrel járt, mert 1527 őszére az erdélyi nemesek közül sokan Ferdinánd királysága mellé álltak. Emögött természetesen az is lehetett, hogy János király hatalma katonailag megrendült ebben az évben, és számos vesztett csata után el is veszítette az ország fölötti uralmat.
6: Hol és milyen területen zajlott le a mohácsi csata? Több elmélet látott napvilágot. A források által gyakran említett földvárfalut a tudósok egyelőre azóta is hiába keresik. Találtak azonban sok egyéb fontosat. Bertók Gábor régész, Janus Pannonius Múzeum, Pécs.
15: Brodarics István említ egy települést, egy falut, amit ő földvárnak nevez. És hogyha ezt a falut tudjuk azonosítani, akkor tulajdonképpen benne vagyunk a csatában. És ma is faluja melletti helyszín, ahol egy középkori település maradványai voltak találhatók, és ennek környezetében pedig mindenféle olyan tárgyak a felszínen, amelyek középkori, késő középkori haditevékenységre utalhatnak. Tágtere van bizonyos elképzeléseknek vagy elméleteknek. Azt a bizonyos ma is melletti települést ezt kezdtük el vizsgálni, és hát ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a ma is melletti helyszín korát tekintve megfelel, tehát ott lehetett a mohácsi csata idején, mint település. Valahol azért ez a fő összecsapás ebbe a térségben lehetett. Bár pont a ominózus földvárfalú úgy tűnik, hogy még rejtőzik előlünk. És ami nagyon fontos lenne, kiderült, hogy akiket ismertünk eddig a Mohács csata halottaiként, vagy a tömegsírokból, ők nem az összecsapás halottai, tehát az is egy óriási eredmény lenne, hogyha magának az összecsapásnak a halottait is meg tudnánk találni. Ez itt a hadi leleteknek a szóródási képe, ebben is azt hiszem, hogy egy erős fókuszpont ez a mai helyszín. Igazából, ha valamit jeleznek helyileg a sírok, akkor az inkább talán a csata utáni oszmán tábor.
6: Kik nyugszanak a mohácsi csatával összefüggésbe hozható tömegsírokban, milyen körülmények között vesztették életüket? Pálffy György, antropológus, Szegedi Egyetem.
16: Valószínűleg nem a csatatér halottairól lehet szó, ezt ugye a helyszíni régészeti megfigyelések is alátámasztották, hanem valamelyik megtámadott, elpusztított magyar, illetve keresztény tábornak a halottai lehetnek ezekben a gödrökben. Olyan szinten nem volt ismert a feladat, amit egy kevert nagy tömegsír feltárása jelent. Magyar régészet, magyar antropológia ilyennel nem találkozott, de pontosan ilyennel az európai antropológia és régészet sem. Most már a hármas tömegsír teljes egészében digitálisan rekonstruálható. Röviden összefoglalva, oszmánok temettek keresztény maradványokat, teljesen kizárt, hogy ezek csata vagy üldözéses helyzetnek a sérülései, és leginkább lefejezésre, lenyakazásra utaló vágásnyomok. Védtelen helyzetben és alacsony pozícióban elhelyezkedő áldozatokról beszélnek, mint például a letérdeltetett és kivégzett emberek, hiszen volt tömeges fogoly kivégzés, fogoly mészárlás, koponya alaptájéki és 1-es, 2-es, 3-as nyakcsigolyák környéki sérülések domináltak. Egy-két szót a 4-es tömegsírról. Az első megfigyelések ugyanazok voltak, mint a másik esetében. Az sérülések tömege többség az a brutális kaszabolás, mészárlás.
6: Az 1526. augusztus 29-i csata hatása a közép-európai népek történetére. Varga Szabolcs történész, Történettudományi Kutatóintézet.
17: Kerültek elő új források. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy a legmaradandóbb ezekkel kapcsolatban a régiek újragondolása, vagy így együtt valami új nézőpontnak a kialakítása. Hagyomány Magyarországon, mióta a modern történettudomány létezik, ez a belső nézőpont. Azt gondolom, ez az, ami leginkább megbénítja Mohácsnak a reálisabb értékelését, hiszen magunkból próbáltuk megérteni azt, hogy mi történt velünk, és magunkban is kerestük azt a felelőst, azt a hibát, ami miatt oda jutott az ország, az egykori aranykorból, hogy aztán jött a hányattatás ideje egészen a 20. századig, sőt, hát ugye az követően sem ért véget. De a külső nézőpontok. Számomra az volt izgalmas, hogy a korszakkal foglalkozó szerb, horvát és bosnyák szakirodalom az ugyanerről, de mennyire máshogy beszélt. Mert hogy mindenkinek van egy saját nemzeti

0: Nézzük akkor a középkori Boszniának a területe, meg a középkori Szerbia, azaz kinek a mohácsa, ebből azt gondolom talán bizonyíthatóvá válik, hogy ez tényleg ilyen szempontból észak-balkáni, közép-európai ügy. Ez hatott Havasalföldre, hatott Szerbiára, Boszniára, Horvátországra és Ragúzára.
1: Már most is sokat és egyre többet ismer a tudomány a mohácsi csatáról, előzményeiről és következményeiről. Sok kérdés azonban még mindig megválaszolatlan. Molnár Antal történész, Történettudományi Kutatóintézet.
2: A mohács évfordulóval kapcsolatban már hosszú évekkel ezelőtt megkezdődtek olyan kutatások, amik erre az évfordulóra készültek. Azt gondolom, hogy a mohács kutatásoknak talán az egyik legnagyobb hozadéka az a Jagelló kor rendkívül alapos újraírása. Ugyanez vonatkozik magára a csatára, a csata történetére, adatbázis készül ezzel kapcsolatban, a csatatér kutatásokra, illetve hát a következményekre, amelyek végül is igazából fontossá teszik, hiszen csata volt bőven a történelemben, és azoknak a nagy része azért lényegében a hadtörténészek érdeklődési területét fedi le leginkább, de ugye szinte minden előadásban elhangzott, hogy Mohács az a magyar történelem, a magyar sors, a magyar nemzet egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kérdésének az origója. Minden előadás mögött tulajdonképpen vaskos kötetek állnak, tehát nem egy kezdődő kutatás, nem az eddig tudottak összefoglalása, hanem valóban az elmúlt években született nagyon komoly eredményeknek a szintézisét hallhatták. Kiemelkedőek az egyébként is túltermelési válságban szenvedő magyar történettudomány keretén belül is ez a sokoldalú látásmód. Tehát ha megnézzük az 1926-os, hát akkor egy kötet, ugye, meg hát néhány ezzel kapcsolatos tanulmány, egyébként meg néhány nagyon érdemdús forrásközlés is, ami megjelent, vagy éppenséggel nem jelent meg, hanem csak jóval később. Vagy az 1976-os évfordulóhoz képest, amelyek már megindultak ezen az úton, mind a kettő, de igazában véve én azt hiszem, hogy ez az 500 éves évforduló volt az, ami abszolút kibontotta Mohácsot egy birodalmi és egy közép-európai, sőt európai látókörrel vizsgált történelmi eseményé. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnagyobb novuma ennek, hogy egészen más súllyal beszélünk most az oszmán birodalomról, mint beszéltünk a mondjuk akár 1976-ban. Egészen más dimenziókban látjuk a német-római birodalmat, a Habsburg monarchiáról nem is beszélve, vagy Spanyolországot, egészen másképp látjuk a Balkánt, és egészen másképp látjuk a közép-európai részvételt. Ez egy olyan évfordulónak lehet a minta példánya, amikor a magyar történettudomány ezt nagyon időben és jól használta ki, plasztikus képet adott ez a konferencia.
1: Mohács mérlege. Új eredmények, új lehetőségek. Hangképeket hallottak a Mohács 500 emlékév egyik legfontosabb tudományos konferenciájáról.
3: Egyszer volt.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 21 óra, jó estét kívánok! A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita a német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energia

0: források elterjedését, a KKV támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Júniusban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István ismertette, hogy az 500 milliárd forint keretösszegre az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszer irányítók pályázhatnak. A fejlesztéseket 2030 végéig kell befejezni. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte, dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincbarcikának kell befizetnie június végéig. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet. Az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Módosítani kellett a nemzetközi űrállomás pályáját, hogy alkalmas legyen a következő Szojúz űrhajók fogadására és indítására. A manőverhez, a bázishoz csatlakoztatott Progress teherűrhajó hajtóművét használták. A 8 perces művelet eredményeként 1,6 kilométerrel került távolabb a Földtől, így most 419 kilométerre kering a bolygó körül. A nemzetközi űrállomáson jelenleg 7 dolgoznak, 3 orosz, 3 amerikai és egy francia űrhajós. Egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet, a szél sok felé megerősödik, holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Készülnek a szezonra a Balatonnál, felújították a Fonyódi kikötőt is, megújul a Szántó-Tihanyrév is.
3: Olyan beavatkozásokat kellett megtennünk, amivel hosszú évtizedekkel meghosszabbítottuk a mólónak, illetve a partfalaknak az élettartamát, másrészt pedig nyilván egy esztétikai felújítás is történt a mólon.
2: De holnap hajnalban arról is beszélünk, hogy népszerűek a Szedd Magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni a fagykár miatt. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
5: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
4: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
6: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
4: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörðön.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Harmadik fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében. Az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért, s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága, ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én a ma virágkoromban katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak, s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általában tisztelt hazám fiai kezeikbe ereztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csudami jót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négy szegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt, tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírik tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok, másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják összve a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor,

0: sokkal szebb most a természet. Szebb az erdő és mező. Bennem új élet tenyészett, amióta enyém ő. Minden földi szerencsének legjava a szerelem. Pandóra szelencéjének mérge ellen védelem. Ó, barátim, szeressetek, csak hogy el ne tévedjetek. Férfinak a feleség, kárhozat vagy üdvesség.
1: Ha igaz a vélekedés, hogy életünk mértéke az érzés és az elmélkedés, mint létünk főbb értéke, hát az érzős gondolkodó többet él egy órában, mint száz betyárs hivalkodó egész élete folytában, kik mozognak, isznak, esznek, de csak baromként éreznek. Adj egy csókot, édesem, létemet hadd élhessem.
2: Holnap nem lesz, ami ma van, fekszik, ami ma még áll. Ami van, mind bizonytalan, bizonyos csak a halál. Mostan kivált úgy forgatja a sors Ádám fiait, mint a szélvész háborgatja a tengernek habjait. Omlanak a tartományok, bomlanak az alkotványok. Lizám, élni siessünk, hogy eleget élhessünk.
0: Tőle jönnek, hozzátérnek gondolati fejemnek. Néki adnak, tőle kérnek érzeményi szívemnek. Minden eset, minden dolog csak annyira érdekel, amennyire rajta is fog. Néki is kell, vagy nem kell. Szerencséjes nyugodalma, gyötrelme és aggodalma, búja s kedve létemnek, mind szívében teremnek.
3: A szerelem oskoláját oly sokáig érezvén, kellő kínját, mirigy báját kitanultam váltigén. Az ő család reményeit, ama hamis kedveket és sorvasztó félelmeit, jól esmérem ezeket. Míg e pontra verekedtem, ahol feljebb, én felettem nincsen földi boldogság, mert innen meg aláhág.
0: A test pompás szépségei idővel mind romlandók, csak a lélek kellemei mind halálig állandók. Te szép, ki csak hüvelyeddel gondolsz ifjúságodban, majd ha nem bír szépségeddel, mit élsz hervadkorodban? A szerelem boldogsága, az életnek vidámsága csak hozzátok maradt hív. Magas lélek, érző szív.
1: Mind előzi akaratom, kedvemet mind keresi. Ó, a kegyes kívánatom szememből is kilesi. Boldog, aki szert tehete egy jó asszony kezére. Mennyei vélész élete. Öröm terjed egére, a jó asszony kegyeivel, lelkesítő szerelmivel, valamivel csak tekint, örömöt és kedvet hint.
2: Legény, leány, míg eredben könnyen foly az ifjú vér, boldog vagy te, mert szemedben minden kicsin sokat ér. Ám de mindig ilyen nem lész, mert az idő majd megvesz, s ha utóbra most el nem tész, akkor hidd el, nem jól lesz. Hogy holtod iglan boldog lehess, jót magaddal s mással tehess, gyűjts érzelmet szívednek, esméretet lelkednek.
0: A veszélyes fergetekben szél nem éri a völgyet, csak a magas rengetegben töri dönti a tölgyet. Imígy folynak most békében életemnek napjai, mint e csendes völgy ölében e kis csermely habjai. Oly sok nemzet vérharcában, a félvilág zavarjában, békesség van fészkemben és boldogság keblemben.
3: Az kin nyarggal száguldozva, a nagyvilág zajában, ez bent tunyog unatkozva, mint a bagoly odvában. Ama torkos megmotozik, minden bekap, mint a szél, eme finnyás álmodozik, s ami nincsen, abból él. Bölcs ifjú, de kinn és benn járj, de élelmet soha ne várj. Álom, gőz, szél és szóból, ha nem igaz, s valóban. Fellengző reményekkel indul a nagyvilágba a jobb ifjú, s élélekkel a tudományországba. De haj! Ritkán tér magába, ki bár győzvén elmével, esméretinek árába nem fizetett szívével. Az igazság sugáriban, a nagyvilág hívságiban a szív ritkán melegül, sőt, többnyire mindig hűl.
1: Ő mellette nem érzem én az időnek folyását. Nem sejtem én vele élvén az ifjúság múlását. Karjai közt csak nevetem a sors minden csapásit, mert ott marokkal szedhetem százszor több szép áldásit. Szerelem tesz keserűvé, s csak ezt teszem gyönyörűvé, mindent itt a nap alatt, őfon, életfonalat.
2: A férj fenkölt tüzes legyen, mint a nap, és ragyogjon, mint az. Erőt adjon, vegyen, s kiterjedve forogjon. De szelídebb tekintetű légy, mint a hold, kegyes hölgy. Gyengébb s édesbb természetű. Csendes, nyugodt, mint a völgy. S valamint a természetben, szint úgy lesz a ház életben minden, mint kell. Kinn és benn. Jó rendben, szép díszlésben.
4: Második ének.
5: A kellő nap lövelli már az ő tűz sugárait, s önti a kinyúgott földre az életnek árjait. Tűnnek fénye, s lángja elől az éj sötét kormai, az égtenger csillagai, s a félholdnak szarvai. Eloszlott a bús borulat, ama terhes felleggel, mely záporral fenyegetett, mely gyönyörű a reggel. A sok hangzat, mely elnémult a napnak elhúnytával, ébredvén a nagy természet megtér kedves zajával. Új erővel ébred minden a nyugalom öléből. Új életet merít minden a kellő nap tüzéből. Az éj sűrű homályában nem lévén most már magok, csendesebben, de vígabban csörögnek a patakok. A susogó erdők s berkek, a békes völgy s ligetek, a zöld mezők, hímes rétek, egres füzes szigetek, a harmatnak gyöngyeivel sűrűen felékülve, szelíd fényfolyamban úsznak, egészen megüdülve. A kert tarka virágai új zománccal kérkednek. A rózsák nyílt lángaiból új illatok terjednek, mert a lengő, csélcsap szellő rendre járván ezeket, éjjel meggyűlt illatyoktól fosztogatja kebleket. Vígan dongva odahagyják a méhek köpűjöket, s a szellővel versenyt válják a nyílt virágöblöket. A felélet tarka lepkék a rétegen bolyongnak, karikázva űzik egymást, s virágokra szállongnak. A tollas nép felborzasztván és megrázván tollait repülésre tisztogatja, s egyengeti szárnyait. S megköszönt vén nyugvó helyén a szép reggelt szavával, egymás után el-el repül elederre párjával. Amott egy hím fülemile mesterséges gégével sziszeg, cseng és fütyös csattog, s szerelmet űz nőjével. A pacsirták csicseregve az egekben lebegnek. A verebek a sövényen ugrándoznak, csevegnek. A madarak Attilája, a hatalmas, kevés sas, egy majd égig nyúlt kőszálón merőn állva, mint a vas, nyakát s szemét büszke hittel a nap felé mereszti, s világához sovárogván szárnyait kiterjeszti. S most büszkén felemelkedik, s ég s föld közt, mint egy kötél, a felhőben kereng, s lebeg. A tollas nép látja, s fél, mint ama nagy, s erős lélek, kit érzelmi, szívének s elméjének gondolati az egekbe vivének. Lúdak, récék seregesen a tó felé totyognak, s a víz édes reményében gágognak és sápognak, s beleérvén elmerülnek, s a vizet lapátolják, és csapkodó szárnyaikkal magok összvelocsolják. A gömbölyű pofás vica félig nyitva kebele, fejdegéli már a vellást, elterülve pendeje. Látván ezt az éhes borjú, s féltvén kövér ételét, néz, bők, topog, rúg, s azon van, hogy lerázza kötelét. A nagyfejű, zömög bika, bömbölve jár alás fel a csapásban, merre már majd a csordának jönni kell. Dúl, fúl, szikrát hányó szemmel, és kalapál lábával, s maga körül porfelleget indít mérges szarvával. Talpon van a borzas kocsis, és csodálván álmait vakargatja, s kefélgeti prüsszögő pejlovait. A negédes, pajkos lovász az abrakot rostálja, s almás szürke paripáját fütyörészve kínálja. Néz a tüzes délceg ráró, topog, hortyog és nyerít. Kútra megy most a két legény, s gyors kézzel vizet merít. Erős, széles vállaikon most a csöbröt béviszik, s ott egyik a másik után rendre minden ló iszik. Rezzegetik az akolban kezeikben a sajtár, a heverő, s kérődző nyájt, a juhász és a bojtár. S mire minden homályt elver a nap a mély völgyekből, a téj is mind ki lesz fejve a feszes lyuk tölgyekből. A rideg nyáj kinlegel már, s a mező nyers füveit mohón falja, s nyalogatja a hajnalnak könnyeit. Két nagyfejű s nagyszarvú kos a gyöpös domboldalon kiválik a sereg közül. Mit akarnak ott vajon? Hegyes füllel figyelmez, s néz reájok az egész nyáj. Hogy felkapott falatját is elfelejti némely száj. Most a kosok összveütnek, s csapásaik oly nagyok, hogy a föld is reng alattok, s majd bészakad az agyok. Míg a pásztor, ki a dombról fújja le búst nótáját, megharagszik, s ajakától félrekapván dudáját olyant rikkant a kosoknak, hogy ezek megrettennek, s félbehagyván a viadalt, jobbra-balra szétmennek. A szorgalmas földmívelő költögetvén ökreit, melyek éjjel kipihegék a tegnapnak terheit, őket az ekéhez hajtja, s befogván az igába szól, és belé kapaszkodik ekéjének szarvába. Suhogtatván, durrogtatván, sudaras ostorával, a vonókat ösztönözi esméretes szavával. Tudván azt, hogy kenyér s élet terem ezen munkában. Vidám kedvel ballagdogál ökreinek nyomában. Kezdi már ott a kaszások csoportja is munkáját. Emez szemét törölgetvén, amaz fennvén kaszáját. Most minnyájan belevágnak a rét tömött füvébe, s vastag rendek dőlnek hosszan a fénylő vas élébe. A tegnap elfáradt útas, ki egy széllyel terjedett véntölgyfának árnyékában álomra telepedett, most összve s felszedi magát, s a felélet vidékbe útnak indul, forró hálát repítvén fel az égbe. A galambok seregesen odahagyván fészkeket, száncsattogva repülnek el teliszedni begyeket. Hol most a hím nője körül addig enyelk s forgódik, míg szerelmes kívánatja csókban el nem oltódik. Amott a kevély kan polyka, tollai felborzadva, s mérges vörös leffentyője rút fején megolvadva, dől fel csoszog az udvarban, szidalmakat ökrendez. Mint ama felfújt kritikus, de kit senki fel nem vesz. A harmatnak gyöngyeitől csillog amott a máva, ha, s közte mint hivalkodik a ragyogó kanpáva. Fennáll búbos kígyó feje, kiterjesztve bő farka, mely temérdek színeitől s szemeitől oly tarka. Kedvetelve nézi magát, mint asszonyok s leányok, kiknek testek ilyen cifrák, szívök, lelkek, silányok. Szép farkának zöld sejmével a szél játszik, s ingatja. Látván ezt az agárkölyök, csodálja és ugatja. Ó, természet! Mely becsesek kellemeid és áldásid! Szeresd, tápláld és boldogítsd kedvellőid s munkásid. Védj kebledbe! Lovász! Nyergej! Kaszásim, megkeresem! Cicke, lepke, fecske, hajsza! Nyugodjál még, kedves!

0: A szokáshoz, emberekhez nem szabom én éltemet. Oskolai törvényekhez nem szabom én versemet. Amint érzek s gondolkodom, akként élem napjaim. Csak szívemhez ragaszkodom, midőn zengem dalaim. Természetes az életem, természetes versezetem. Ami nincs, nem tettetem. Csak szívemet követem.
1: A szerencse kebelében az ott mégis szomorog. Temérdek kincs közepében ez itt mégis nyomorog. A dicsőség sugáriban az ott mégis kedvetlen. Egy szép asszony karjaiban ez itt mégis ízetlen. Ó, mert mindez nem szerelem, és a szívnek nem élelem. Ne keress ott, ahol nincs. Szívedben a legjobb kincs.
2: Egy Istenért, egy hazáért éget hajdan, durván hív. Egy hölgyért, egy nyoszolyáért, a törzsökös magyar szív. De sem Isten, sem hazához, sok kigyalult magyar szív, sem szavához, sem párjához, sem magához most nem hív. Egy Istenem, egy a hazám, érzi szívem, s ezt vallja szám, s egy szerelme szívemnek, mint egy szíve keblemnek.

0: Elhangzott Kisfaludi Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. A harmadik fejezetet hallották. Kisfaludi Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Negyedik fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében. Az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért, s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága, ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én a ma virágkoromban katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak, s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általjában tisztelt hazám fiai kezeikbe ereztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csodamiót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négyszegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírig tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok, másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják összve a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor,

0: ezerféle képzeletek, gondolatok s a remények, s még százszor több érezetek, kívánatok és kények szendergének tűz lelkemben. Még akkor csak embriók, mint sejtém azt kebelemben, mint gyönyörű szépek s jók, most szerelmünk kedveiben, csókjainknak tüzeiben, ezek mind kikelének s örömekké levének.
1: A szerelem örömei legvalóbb tulajdonink, a szív és ész kellemei legbecsesebb vagyonink. Mert nem idő vagy sorsként van mindezeknek járások, hanem bennünk önmagunkban vagyon az ő források. Minden egyéb nem örökség, egyéb, amit a sors ad még, nem tulajdon, csak kölcsön, csak szép ham vagy gyümölcsön.
2: Munkatöltvén nappalimat, éjjelimet nyugalom, nem teheti óráimat hosszakká az únalom. Lovag, gyalog járogatván a gazdaság ágait, néha vadász, csapázgatván a vadaknak nyomait, közben néha bölcselkedvén, érezvén és elmélkedvén, s zengvén ebből kelt dalom, nem fér hozzám únalom.
3: Ámor nélkül a szép és jó holt, kemény és mereven, általa lesz élő, bájló, lelkes, szíves, eleven. Ő áld végső tökéletet a kellemek bájának, mint a harmat, szint s életet a tavaszi rózsának, s mint a dicső, jól tévő nap, kitől minden életet kap, esméretes ott is még, hol örökké áll a jég.
4: Ki a tömlött penészéből, örök rabság láncából, ki a vakság bús éjéből, vagy a halál torkából reménytelen kivonatik, új, szebb élet kedvébe, bár pokolból ragadtatik a menny üdvességébe, nem érezhet jobbat, szebbet, gyönyörűbbet, édesebbet. Mint éreztem boldog én, őt először ölelvén.
0: Egy szavára siralmimnak elapadott tengere, egy szavára kínaimnak elenyészett ezere, s világosság lőn fejemben, mely bús éjben borongott, s békesség lőn kebelemben, mely tűz harcban szorongott. Az űrzavar homályai, hogy a nap tűz sugárai először kitörtenek, legott imi így tüntenek.
1: A világ egy nagy üres tér, minden árnyék és álom. Az élet csak keblünkben vér, egyéb holt, azt találom, amióta kebelében örömmé vált gyötrelmem, s az örömek özönében úszik s ferdik szerelmem. Mintha a nagy természetben ős én volnánk csak életben, s csak szerelmünk eleven, egyéb minden mereven.
2: Ne káromold, sőt, háláljad szíved érzékenységét. Ne irigyeld, sőt, sajnáljad sok szív érckeménységét. A kemény és érzéketlen e nagy láncban hibás tag, mint a kőszírt terméketlen, elvész benne az életmag. Érzékenység a nemzője, táplálója s éltetője minden szép, nagy és jónak. Minden lantra méltónak.
3: Mint egy nap az esztendőben, mint a madár felettünk, vagy felhő a levegőben, úgy repül el életünk. Míg ámornak örömei boldogítják szívünket, s a bölcsesség törvényei világítják fejünket. De más, sőt, áll az ideje, kinek üres szíves feje. Jobb, ha nem él az olyan, akin ilyen átok van.
4: Éljük, dorgálni kimeri az ifjúság örömit, míg a vénség nem keveri örömünkbe ürömit. Éljünk, amíg ifjak vagyunk, míg életünk földje bő, míg termékeny keblünk s agyunk, mert eljön majd az idő, hogy megtompul az érezet, s egyedül az emlékezet lesz öröme szívünknek, s legfőbb java éltünknek.
0: mint a tavasz virágzatja. Minden egy más fajzatú, s minden fajnak más látszatja, s mind tulajdon illat. Úgy mindegyik szépségének tulajdon a kelleme, és tulajdon kellemének az örömes érdeme. A szívnek és érzelminek, a léleknek s képzetinek ezerféle kedvére és gyönyörűségére.
1: Most 4x7 esztendeje lőn kezdete létemnek, de csak az volt az eleje valóságos éltemnek, midőn második nyár most lesz, Lizám nékem így szólál. Ha szerelmem boldoggá tesz, boldogságot helyén áll. Mindaddig csak, hogy mozogtam, nem tarthattam, bárha fogtam, akkor újra teremtél, szívem csak azóta él.
2: Ha nem érnek az elmével ó vers, ó lomlábaid, és a szívnek érzetével nyelv nem bírnak szavaid, hát jobb ó vers csak elfúlnod, a nehéz vers fertelem, s néked nyelv, jobb elnémulnod, a sejp hangzat sérelem. Így lesz féreg csúszmászássá, így lesz varjú károgássá ó sas fellengezésed, fülemile zengésed.
3: Az ember szív valamíg vér, érzelmet vált és cserél. Mindig kíván, sóvárog s kér. Tellik, ürül, remény s fél. Boldog szív, mely amit kére, a sorstól megnyerhette. Mely nyugalom partot ére, s reményét nem vesztette. Ez órában jó érzemény, a jövőre kedves remény. Boldog annak élete, ki már erre mehet-e.
5: Az első csók ajakiból mint ragadt meg engemet, szinte minden sarkaiból kiforgatta létemet. Rég szeretett, hát enyém vagy, semmi sors nem választ el. Egész lelkem ezen egy nagy gondolatba lobbant fel. S mint az árnyék a szálfáknak, a nap és hold a világnak, néki szívem oly hívem az ő szíve.
0: Ha úgy nézed szépségedet, leány, mint fő javadat, szállnak, gyarló én tégedet, mert megcsalod magadat. Hidd el, kevés ez magában, s gyakran ennek birtoka az ő rövid tartásában, hosszú múlnak az oka. Gondolj szíved és lelkeddel, többet, mint sem szépségeddel. Ez naponként fogy és vész, holtig tart a szív és ész.
1: Asznak a rét virágai, hervasztván az ősszele, némák berkünk lantosai, sárgul a fák levele. Az ifjúság kellemei és tüzei is kényei, az életnek örömei, reménye is kedvei, minden a nagy természetbe, így megyen bús enyészetbe. Éljünk szívünk s lelkünkkel, mert mink is így megyünk el.
2: Rokon embertársatokkal, kik jót tenni gondoltok, s vagy színekkel, vagy hangokkal, vagy versekkel rajzoltok. A természet legyen kútfő minden érzett s gondoltban. Ő legyen tárgy, ő próbakő, ha másként van, nem jól van. Ez örök nagy igazságot melytől, hogyha félrevágott malomjáték munkátok, eszetekben tartsátok.
3: Hűlt helye a sűrű dombon a sok madárfészeknek. Levélhelyt a diólombon csókák s varjak lebegnek, fűrj és fecske menni készül, gólya, daru eltűnt már. A denevér tornyában ül, estvényként most már nem jár. Hamvas ködben lábbog a nap, hervad, pusztul a domb és lap. Itt az ősz, de legyen bár, örömünkben nem lesz kár.
5: Szegény vagy rossz belsejébe, ki maga nem tud lenni, ki szívének rejtekébe fél, s nem szeret bémenni, a
4: aki önnön társaságát mindörökké kerüli, vagy esméri silányságát, vagy magát nem becsüli. Bizonyos az, hogy hiányos ember, aki ha magános, jótársra nem tehet szert. Sajnálom az oly embert.
0: Szerelemről, hogy jól írjon akárki, és tüzesen, szükség érző szívvel bírjon, és igazán szeressen. Ovid, Szaffó, s több mások is oly jól azért irának szerelmeket, mert maguk is szerelmesek valának. Minden múzsa bár fejedben, ámor nélkül kebeledben, akármiként igyekez, leírt tüzed hideg lesz.
1: Nem ki névért, dicsőségért mássza Pindus bérceit, vagy alacsony nyereségért írja halom verseit, hanem az, ki ha lelkében gondolatok virradnak, vagy felhevült kebelében érzemények fakadnak, lantot ragad, s mi érdekli, kedvesinek elénekli. Kiben a vers így terem, az én nékem emberem.
6: Harmadik ének.
7: Istenség a szerelem e romlandó hüvelyben. Segedelem és védelem a sors ellen a mellben. Mindenható hatalmával és tulajdon bűbájával, amit az ész alig hisz, játszva mindent végre visz. Rózsákat hint ösvényére ezen földi éltünknek. Írt csepegtet sérelmére gyakran vérző szívünknek. A bút gondot felvidítja, a szegényt meggazdagítja, minden ellen védelem. Istenség a szerelem. A lelket megnemesíti, szépre, nagyra buzdítja. Az elmét megélesíti, a lomhát megindítja. Az ért szívet meglágyítja, a fajtalant megtisztítja, meghajt minden nagyságot, hódít minden vadságot. Szárnyakat ád a léleknek, s magán fejül emeli. Bátorságot a félszegnek, mely a bajt megtördeli. A rosszat meggyűlölteti, erkölcsöt megkedvelteti. Terjed benn az értelem. Istenség a szerelem. Nála nélkül az emberség itt örömöt nem is lel. Nála nélkül a mesterség semmi dicsőt nem mivel. Minden jónak, felségesnek, minden gyönyörűségesnek a szerelem eleje. A szerelem veleje. Közönséges lelkekből is mely mennyei szikrát ejt. A legvadabb szívekből is mely isteni érzést fejt. Ami egymást gyűlölséggel s ellenséges dühösséggel mindörökké üldözte, gyakran összvekötözte. Kicsal minden tehetséget az emberből bájával. Betölt minden reménységet a boldogság árjával. Minden átkot áldássá tesz. Ő általa tűrhető lesz a legfenébb gyötrelem. Istenség a szerelem. Táncot, tréfát, játékokat tenyészt a vadpusztában, és rózsákor vet ágyokat pályánk nehéz

0: tűz ég, zűrzavarban meredne még. Szerelme az Istennek oda létet mindennek.
1: Miként sejti ő szememből titkos kívánatimat, s miként tudja betölteni ezeket egy csókjával, s amazokat segíteni elméjének szárnyával. Segít szívemérzésében, elmém s víg búsröpteiben. Fele valóságomnak, lelke minden dolgomnak.
2: Mindaz, amit a halandók szerencsének tartanak, amiért ők, a szánandók veszélyekbe szállanak, a becsület s dicsőségnek fényes pora és füstje, gazdagságnak és felségnek aranya és ezüstje. S több efféle, miket sok szív leggyönyörűbb élésnek hív, nem ér hiú becsével, a szerelem kedvével.

0: Elhangzott Kisfaludi Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. A negyedik fejezetet hallották. Kisfaludi Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok. Több híreink először röviden. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Irán hajnalban megtorló csapásokat indított a közel-keleti térségben lévő amerikai bázisok ellen. Teherán így válaszolt az amerikai légierő és haditengerészet előző napi támadásaira. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Napközben 20-26 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorít

0: módosítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dánieltől.
1: Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
2: Jelentette ki a miniszterelnök keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupcióellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi más nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
1: Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküdt ellensége volt. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
2: A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
3: Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
2: Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
3: Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál, utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak, kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
2: Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60000 milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
4: Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A kekvákkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a kekva kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
2: Bíró Ferenc nem kommentelte a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot, hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
0: Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás, és hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítmény értékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A miniszter hangsúlyozta, a kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Hozzátette, a másik pályázat olyan okos mérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. A külügyminiszter szerint új lendületet tettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok. Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor sokrétű, kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
5: Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet, és lesz egy szimbolikus startja.
0: Irán hajnalban megtorló csapásokat indított a közel-keleti térségben lévő amerikai bázisok ellen. Rakéták zúdultak Jordániára, Bahreinre és Kuwaitra is. Teherán így válaszolt az amerikai légierő és haditengerészet előző napi támadásaira. Az iráni vezetés közölte, az amerikai hadseregnek tisztában kell lennie azzal, hogy bármilyen további agresszió esetén még kiterjedtebb és súlyosabb válaszcsapásokra számíthatnak. Bánkata összefoglalója.
6: A forradalmi gárda azután célozta az öbölmenti országokban található amerikai bázisokat, hogy az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei kedd éjszaka és szerdára virradóra több hullámban bombáztak iráni radarállomásokat és légvédelmi központokat a Perzsa állam partvidékén a Hormuzi szorosnál. Az iráni televízió szerint Szirí kikötővárosban két víztározót is találat ért, ezért mintegy 20 000 ember maradt ivóvíz nélkül a több mint 40 fokos hőségben. Az újabb összecsapást egy hétfői incidens váltotta ki, amikor az ománi partok közelében lezuhant egy amerikai Apache helikopter. A két tagú legénységet sikerült kimenteni. Washington szerint a gépet egy iráni kamikáze drón lőtte le, Teherán viszont tagadja ezt. Rick Scott, republikánus szenátor a gép elvesztése után azt mondta, az Egyesült Államoknak tovább kell fejleszteni a drón technológiáját. Örülök, hogy a katonák, bárki is volt a fedélzeten, biztonságban vannak. Szerintem rendkívül fontos, hogy továbbfejlesszük a drón technológiánkat, hogy meg tudjuk vívni a következő háborút, nyilatkozta a floridai republikánus szenátor. Az iráni emberek bár tartanak a háborútól, azt mondják, az iszlám köztársaságnak kötelező volt válaszcsapást indítani. Ha valaki nem megfelelően beszél veled, vagy nem bánik veled tisztességesen, arra azonnal válaszolni kell. Nem állhatsz ott tétlenül, nem maradhatsz passzív. A vitákat nem szokták kesztyűs kézzel intézni. Szerintem minél előbb véget ér ez az egész, annál jobb, mondta egy teheráni férfi. Az iráni külügyminisztérium világossá tette, semmilyen támadást vagy fenyegetést nem hagynak válasz nélkül. A külügyi szóvivő az Egyesült Államokat és Izraelt vádolta a fegyverszünet szisztematikus rombolásával. A legkeményebb üzenetet azonban maga az iráni elnök fogalmazta meg egy teheráni rendezvényen. Masoud Pezeshkian kijelentette, bár a háború senkinek sem érdeke, bombázásokkal nem lehet térdre kényszeríteni országát. Ki kell törnünk ebből a se háború, se béke állapotból. A háború egyértelműen nem szolgálja az ország érdekeit, de ha azt hiszik, hogy a méltóságunk, a területünk és a hazánk megsértésével megadásra vagy meghátrálásra kényszeríthetnek minket, akkor csak álmodozzanak. Ez olyasmi, amiből nem fogunk engedni. A teheráni rezsim katonailag megsértésével megsemmisült, és a fenyegetéseik mögött már nincs valós erő, reagált az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Irán csak beszél, de cselekedni képtelen. Teherán túl sokáig halogatta a megállapodás megkötését, és most meg kell fizetnie az árat, fogalmazott az amerikai elnök.
0: Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkében és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találatért. A görög parti őrség több mint 1500 migránst mentett ki hajókról Kréta partjainál. Az illegális bevándorlók között több tucat kiskorú volt. A kimentettek mindannyian a líbiai partokról indultak, és fejenként körülbelül 3000 dollárt fizettek a csempészeknek. A görög hatóságok információi szerint jelenleg több mint 500 000 ember vár az észak-afrikai országban arra, hogy tovább utazhasson Európába. A görög parlament tegnap ratifikálta az uniós migrációs és menekült ügyi paktumot, amelynek része az EU határain kívüli befogadó központok létrehozása. Görögország ezügyben két afrikai állammal tárgyal. Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP. A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A köztársasági elnök eltávolítására irányuló folyamat nem állt le, a jogszabály előkészítő munka jelenleg a háttérben zajlik, mondta az ATV-ben Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor jelezte, még egyszer személyesen is egyeztetne az államfővel, mielőtt további lépések következnének. Súlyog Tamás közben politikai nyomásnak nevezte és visszautasította, hogy lemondjon, és a kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Jó Csaba összeállítása.
3: Ez nem én döntöttem el, hát erre adtak felhatalmazást a magyar emberek.
7: Indokolta meg a köztársasági elnök és több más közjogi méltóság elmozdítására irányuló kezdeményezését az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, Súlyog Tamás elmozdítási folyamata nem állt meg, csupán vannak nem látható jogszabály előkészítési szakaszai az ügynek. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás hallgatása, mulasztásai és döntései megtépázták a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Személye szerinte nem fejezi ki a nemzetegységét.
3: Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy négy szem közt üljünk le. Szerintem nincs szükség különböző ilyen fegyverhordozókra, vagy felesleges szereplőkre, és fogok vele még egyszer beszélni. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni, de ha nem, akkor úgy fogunk eljárni rövidesen. Tehát a folyamat egyáltalán nem állt meg. Csak nyilván a folyamatoknak vannak látható részei, és jogalkotás vagy jogszabály előkészítési részei.
8: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le. Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
7: Ez pedig már a köztársasági elnök mondta a svájci Weltwochének adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt, több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
8: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
9: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
8: a jogállamra is fenyegetés.
9: Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
8: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
7: A köztársasági elnök arra is kitért, a kialakult alkotmányos vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Elmondása szerint a testület visszaigazolta készségét arra, hogy alkotmányjogi tanácsokkal segítse a helyzet rendezését.
10: Köszönjük!
7: Magyar Péter már a választások éjszakáján.
10: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
7: Az országgyűlés alakuló ülésén.
11: Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
7: és legutóbb múlt hétfőn a Sándor palotában tett látogatásakor is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.
10: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
7: A miniszterelnök többször megismételte, mivel az államfő nem mond le önként, haladéktalanul megkezdi az eltávolításához szükséges eljárásokat.
10: Tartson ki, elnök úr!
7: A köztársasági elnök mellett egyébként vasárnap több száz fő szimpátia tüntetést szerveztek a Sándor palotánál.
0: Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Hozzátette, az Országos Jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült és személyesen is elérhető. A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában. Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csak nem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik, ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
11: A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkahelyét, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
0: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában. Posvai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunren kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
12: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
0: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák. Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
13: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
0: több száz büfékocsit és foodtruckot vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök számos esetben találtak hiányosságot, legtöbbször a higiéniai és a dokumentációs területen. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 17 millió forintot, azonban szabálysértés miatt egyetlen vendéglátóhelyet sem kellett bezárni. Részletek Zilai Zsuzsannától.
14: Az NKFH, illetőleg a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok mozgó vendéglátó egységeket, büfékocsikat, foodtruckokat, illetőleg benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működését ellenőrizte, elsősorban higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontból. Az ellenőrzés célja elsődlegesen az volt, hogy a fogyasztók biztonságban tudják az ott megtalálható élelmiszereket vásárolni.
15: Számolt be a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert a Kossuth Rádiónak elmondta, több mint 400 vendéglátó egységet ellenőriztek, és az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
14: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatósága az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcra, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
15: Eitmann Norbert hangsúlyozta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Mint mondta, így garantálható leginkább, hogy a fogyasztók biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.
0: A gyanú szerint a nemzetközi drogmaffia pénzét most a tisztára két család Budapesten és Szigetszentmiklóson. A rendőrök 10 embert fogtak el, kettőt még keresnek. Részletek Víg Andrástól.
16: Külföldi drogbandák pénzével kitömött bőröndöt akart felvinni egy Ciprusra tartó gépre egy 30 éves budapesti nő a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren még június 3-án. Feladásra szánt podgyászában 500 ezer eurót találtak a rendőrök. Ezt a rengeteg pénzt vákumfóliás csomagolásba rejtették, hogy megtévesszék a bankjegykereső kutyákat. Az illegális pénzfutár elfogása a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Budapesti Rendőrfőkapitányság egy időben végrehajtott nagyszabású, összehangolt akciósorozatának része volt. A reptéren kívül Budapest 21. kerületében és Szigetszentmiklóson összesen 18 helyszínen csaptak le az egyenruhások. Két pénzmosásból élő család tagjait gyűjtötték be. Az egyik családból az apa, az anya, a lányuk, az ő barátnője, a fiúk és az ő felesége, a másikból pedig egy testvérpár került rács mögé. A gyanú szerint kábítószerkereskedelemből származó nagy mennyiségű készpénzt hoztak be az országba Nyugat-Európából és a balkáni térségből. Itthon a bankjegyeket átváltották nagyobb címletekre, majd többnyire repülővel Törökországba, Ciprusra és Görögországba vitték, ahol átadták megbízóiknak. Mondja Kész Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője.
17: Az akcióban elfogott 5 férfit és 5 nőt kollégáim jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, valamint bűnszervezetben való részvétellel gyanúsították meg. A vagyon visszaszerzési eljárás során összesen több mint 540 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el a bűnszervezet tagjaitól.
16: A bíróság 7 gyanúsítottat letartóztatott, egyet bűnügyi felügyeletbe, egyet pedig szabadlábra helyezett. A bűnszervezet két vezetője még szökésben van. Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
0: A katasztrófavédelem szerint elhúzódó munkálatokra kell számítani a hajnalban kigyulladt nyírbátori élelmiszerfeldolgozó üzemnél. A több tízezer négyzetméteres épület együttes nagy része megsemmisült. Kócán Dávid összefoglalója.
18: Reggel az utcánkból, ugye az Árpád utcán jöttek a rendőrautók, azoknak a víjogására ébredtünk fel, és mikor kimentünk, hatalmas füstöt láttunk, de nagyon csúnya füst. Lementünk a kert végére, és ott láttuk már a tüzet.
19: Nagy Andrásné egyike annak a 71 nyírbátori lakosnak, akit a Transit Food húsipari vállalat helyi üzemében keletkezett tűz miatt költöztettek ki otthonából. A többség hozzátartozókhoz, ismerősökhöz ment, azoknak pedig, akiknek erre nem volt lehetőségük, az önkormányzat biztosított átmeneti szállást.
18: Szóltak, hogy el kell hagynunk a lakást, és felhoztak bennünket a polgármesteri hivatalba. Kaptunk reggelit, pogácsát, vizet, kávét, hogy ne semmibe se hiány, de ilyen mondom, ilyenben még nem volt részem, mekkora nagy tüzet még én sem láttam.
19: A lángok hajnalban törtek fel a csarnokban, nem sokkal később már több tízezer négyzetméteren égett az épület. A tüzet feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta, mondta a Krónikának a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Rutkai Dér Vivien hozzátette, több környékbeli tűzoltóság, valamint egy helyi cég segítségével tudták körülhatárolni a tüzet.
20: Ez egy gyárnak a csarnok épülete, különböző lemezborítás, de ugye a belső rendszerek, szigetelő anyagok és a bent lévő berendezések is vissza-vissza gyulladhatnak, tehát azért hatalmas és elhúzódó munkálatok lesznek még Nyírbátorban. A katasztrófavédelmi mobillabor méréseket végez a helyszínen. Üzemen belüli mérések mutattak ki veszélyes értékeket. Üzemen kívül lakott területen azonban egészségügyi határértéket meghaladó értékek nem voltak.
19: A gyár több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát, ezért az önkormányzat megkezdte az egyeztetést a tulajdonosokkal a dolgozók foglalkoztatásának mielőbbi rendezéséről, mondta Máté Antal, a település polgármestere.
21: Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
19: A tűz keletkezésének idején nem volt termelés. Az épületben tartózkodó néhány karbantartó, valamint a takarító személyzet időben elhagyta a helyszínt, így senki sem sérült meg.
22: Időjárás jelentés.
0: Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható. Budapesten 21 órakor 21 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1012 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A Krónika véget ért, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint Cseres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprusz Évát hallották, a viszonthallásra.
22: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
23: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvette egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
22: A hely. Riport műsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
24: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel 16 órától a Dunán.
25: Ez a Sportvilág.
26: Bejutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Kevesebb, mint 24 óra múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Megvan a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságra készülő kerete. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
25: Sportvilág.
26: Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros. Arról, hogy mi történt a máltai négyes döntő első mérkőzésén, Katona László számol be.
27: Története első bajnokok ligája döntőjére készülhet a magyar bajnok. Ferencváros San Andreu 15-14 5 méteres párbajt követően. Az előző kiírásban is a két csapat játszott egymás ellen az elődöntőben, akkor a spanyolok diadalmaskodtak. A San Andreu ráadásul meg is nyerte a BL-t, miközben hazája bajnokságát még sosem tudta. A máltai nyitott medence maroknyi közönsége előtt a címvédő kezdett jobban, 1-0-nál hiába egyenlített keszthelyi videózás után Elena Ruiz Baril gólját adták meg a játékvezetők. Ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre, hiszen az FTC a találkozó egészében loholt az ellenfél után. 4-1 állt az eredményjelzőn az első negyedet követően. A ráúszásokat Vály elhozta minden esetben, de az olasz-német játékvezető kettős által ítélt emberelőnyöket nem tudták gólra váltani a Fradi játékosok. Nesmé védéseivel sikerült a félidőben a 3 gólos hátrányt legalább megtartani, 6-3 a spanyoloknak. 3 olimpiai bajnokkal állt fel a San Andreu, amely nem igazol nagy neveket, inkább kineveli a jövő hispán nagyságait. A második félidőre Matthijs Márk erőteljesebb védekezést kért és vetett be, az egész mérkőzésen egyszer sem vezetett a magyar bajnok, sőt többször is volt előnyben, mint az ellenfél, de Plevritu klasszisának köszönhetően sikerült 1 gólra felzárkózni. Egy videózás segített is abban, hogy 12-9 helyett maradjon a 11-9, ami után a Fradi 2 gólt is lőtt. Egy perccel a vége előtt a Holland de Vries centerből egyenlített. Jöhetett az 5 méteres párbaj, amelyben Nesmé védéssel kezdett, de Terre Márti is hárított. Kis Alexandra a padról ugrott be védeni a párbaj során, Anton ötösét fogta, majd Leimeter a kapuba bombázott, amivel az FTC története során első alkalommal lehet a Bajnokok Ligája döntőjében. Sikerült a visszavágás. Ferencváros San Andreu 5 méteres párbajt követően 15-14.
26: Az FTC vezető edzője Matthijs Márk így értékelte a találkozót.
1: A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de ennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
2: Igen, ezt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk jól, nem kezdtük el a mérkőzés, kicsit megilletődötten, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél azért sokkal jobb játék kell majd a döntőbe, de nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétte 2 darab 5-öst, nyilván kell ehhez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében tényleg ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt, tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
1: Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra visszajelzésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta?
2: Hát az, hogy ez egy igazi csapat. Ezt elmondtam nekik a meccsőt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzők lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok. Jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket nap, minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsé kicsit visszaadott nekünk.
1: Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, ez mekkora fegyvertény?
2: Hát ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsénk, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és ott kivétte a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szalandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
26: A játékosok közül a saját maga második Bajnokok Ligája döntőjére készülő Szilágyi Dorottya nyilatkozott.
1: Úgy nyerte meg a Bajnokok Ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
3: De nyilván nagyon-nagyon az öröm, azt gondolom, hogy bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre, és nagyon rosszul kezdtünk, azt gondolom, hogy nem kezeltük jól a, nem is tudom, talán a nyomást, vagy a, igen, hát talán az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont talán a harmadik, negyedik negyedben úgy megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
1: A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor?
3: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás. Talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak. Azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, azt gondolom, hogy mindenki nagyon jó formában van. Talán a formaidőzítés az jól jött ki most. Nem tudom, nyilván vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigénhiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
1: Ugye azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre? Mondjuk klub szinten ez lesz a legnagyobb meccsed?
3: Játszottam már BL döntőt, és szeretnék most nyerni is egyet.
26: Végezetül pedig egy kulcsember, az 5 méteres párbajban beszálló kis Alexandra értékelt.
1: Hát Szandra, nem sokat voltál ma a vízben, de amit ott töltöttél, az borzasztóan fontos volt. Neked ez mekkora megnyugvás ilyenkor, hogy a mindent eldöntő 5 méterest kivétted?
3: Hát én nagyon szeretem alapból az 5 métereseket, de ezt a többiek is tudják a keredzésen is. Ez egy nagyon jó érzés amúgy. Talán az egyik legjobb, hogy főleg azt, hogy az utolsót ki tudtam fogni, ugye? Kettő lehetőségem volt. Élni kell azzal, amit kapok, szóval remélhetőleg ez meg is mutatta, hogy éltem vele.
1: Nyilván van ebben már gyakorlatod, de hogyan pörgeted fel magad ilyenkor, amikor a meccset a kispadon töltöd, de tudod, hogy szükség van rád a legvégén?
3: Igazából szerintem ez fejben dől el. Annyi ilyen büntető párbajban volt nekem is részem, és itt igazából az ember nem tud hibázni a kapus szempontjából. És szerintem ez nekem általában mindig egy pluszt ad, és inkább motivál, hogy úristen, ez egy ilyen kis szupermenás vagy szupermenás dolog lehet.
1: Érdekes este volt abban a szempontból, hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de mégis a Ferencváros örülhet a végén. Ugye lefújás után hogyan kezelitek ezt az eredményt, milyen hangulatban tudtok így a döntőre ráfordulni?
3: Hát igen, nagyon hullámzó mérkőzés volt, többször volt lehetőségünk az egyenlítésre is a mérkőzés folyamán, de mindig azt mondják, hogy a legvége számít, és ugye nyertünk, most pihenünk, van ugye egy nap, hogy felkészüljünk a következő mérkőzésre, a következő ellenfelünkre. Mindenképpen boldogak vagyunk, és ma még örülünk, de holnap meg már fókuszban kell lennünk a döntőre.
26: A Ferencváros pénteken a spanyol Matarót legyőző görög Olimpiakosszal méri összetudását a Bajnokok Ligája serlegéért. A férfiaknál is medencébe ugrik holnap a Fradi a BL4-es döntőjében, az elődöntőben az ellenfele pedig a Burián Gergelyt és Vigvári Vendelt is soraiban tudó spanyol Barcelonéta lesz. A találkozót megelőzően a világ és Európa bajnok Manherz Krisztián nyilatkozott.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mennyiben más hangulatban érkeztél most ide, mert ez a máltai helyszín már eddig is sok Ferencváros játékosnak szép emlékeket tartogatott, most már ugye tavaly óta neked is, szóval mennyiben más így most ide jönni, hogy már tavaly óta megvan neked is a BL cím?
4: Nyilván egy jó emléket kötünk azért ehhez a medencéhez, valaki többet is, mint te is említetted, de igazából annyira számomra legalábbis már el lett feledve, hogy egy tavalyi célkitűzést elértünk, egy sikert értünk itt el, de ugye a Bajnokok Ligája számunkra az egyik legnagyobb célkitűzés minden egyes szezonban, így lényegében amikor a Szuperkupa és a Magyar Kupa meglett még szeptember-októberben, utána kimondatlan a Magyar Bajnokság, és ugye a Bajnokok Ligája volt a fő célpont, úgyhogy az volt a célunk, hogy itt legyünk, és ezért küzdhessünk idén, úgyhogy nem is inkább az a jó érzés, hogy mi történt itt tavaly, hanem inkább a motiváció, hogy mit érhetünk el idén.
1: Ugye a Barcelonéta lesz az első ellenfél az elődöntőben, mennyire sikerült begyakorolni, tökéletesíteni a figurákat ellenük?
4: Szerencsére a Barcelonánál volt alkalmunk egy 3-4 napos edzőtábor tölteni még február-március környékén, így volt belőlük is anyagunk. Nyilván egy nagyon jó Európa egyik, hanem a legjobb csapatáról tudunk beszélni. Az egyetlen csapat, amelyik veretlen, sőt 100%-os volt a Bajnokok Ligája második körében, úgyhogy biztos, hogy ebben 120% fog kelleni tőlünk, de megteszünk mindent, azt gondolom, mert bizalom megvan a csapatban, egymás felé is, úgyhogy igyekszünk a legjobbunkat nyújtani.
1: Ugye Vigvári Vince itt van, de játszani nem fog. Azon túl, hogy mondjuk válogatott csapattársatok, mennyivel gyengült így az ő csapatuk, vagy akár a támadásban a lehetőségeik? Az kevesebb lett így.
4: Hát ez biztos, hogy Vince hiánya az minden csapatnak érvágás tud lenni. Nagyon sajnálom szegény, mert azt gondolom, hogy egy kivételes szezonja volt a nettában idén, mind a Bajnokok Ligájában, mind mindenhol. Nyilván neki meg kell tudniuk oldani az ő pótlását, a mi taktikák viszont változatlan ettől függetlenül.
1: A forma az így hogyan alakult erre a hétre? Gondolok itt arra, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest teljes a keret, ugye csak Erik hiányzik, másrészt pedig mondjuk a bajnoki döntőben neked is azért elég jól sültek a távoli lövéseid.
4: Nyilván volt, meg igyekezett a stáb egyfajta formaidőzítést összehozni, de nyilván erre a kérdésre lényegében csak holnap este fogunk majd tudni választ adni. Azt gondolom, hogy fölkészültünk 100%-osan.
26: A holnap 19 órakor kezdődő Barcelonéta Ferencváros férfi bajnokok ligája elődöntőt valamint a péntek este 21 órakor kezdődő Ferencváros Olimpiakos női bajnokok ligája döntőt is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban.
5: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
26: Labdarúgással folytatjuk. José Mourinho-t kivásárolt a szerződéséből a Real Madrid. Ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtesse a 63 éves portugál szakembert, akivel meg is egyezett. A Real Madrid ugyanakkor egyelőre még nem jelentette be Mourinho érkezését, csak Álvaro Arbeloa távozását, aki az előző idény végéig irányította a csapatot. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-2027-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz, adta hírről hivatalos honlapján a szövetség. Izraeli magyar védőt szerződtetett a Debrecen. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette a kettős állampolgárságú Rotem Kellert. Végezetül pedig kevesebb, mint 24 órán belül kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az amerikai kontinensen rendezett viadalt élőben követi majd a helyszínről kollégánk Nárai Balázs, aki egy hangulatjelentéssel érkezett a mai napon.
6: A komoly remények és feszült, izgalommal teli várakozás napjai ezek az Egyesült Államokban is. A soccer, azaz labdarúgás iránti érdeklődés pedig talán soha nem volt akkora, mint manapság. Még akkor is, hogyha a futball név foglalt, hiszen az amerikai futballt jelenti. Szóval itt soccer a futball, de mi maradhatunk a labdarúgásnál. A következő bő egy hónap alatt pedig az amerikaiak milliói is még jobban megtudhatják majd, hogy miért is mondjuk mi azt, hogy gyakorlati értelemben ez a labdarúgás, és nem az amerikai futball, ahol ugye a mezőnyjátékban kézben viszik a tojás alakú labdát. A világbajnokság 104 mérkőzéséből 78-at játszanak az Egyesült Államok 11 városának 11 stadionjában, ahol amerikai módra igazi showműsorral készülnek. A döntő a New York melletti New Jersey stadionjában lesz. Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, Boston. Már várja a szurkolók tömegeit, ahogy a főváros is Washington, igaz itt csak óriás kivetítővel, viszont nem akármilyen helyen, ugyanis a National Mall-on a Kapitólium előtti gyepen rendezték be a FIFA szurkolói zónát. Aki a mérkőzést nézi, egyben a Kapitóliumot is látja a háttérben. A számokat kiegészítve Mexikó és Kanada 13-13 mérkőzéssel járul hozzá a közös rendezéshez. Mexikó ezzel csúcstartóvá lép elő, hiszen egyedüli országként lehet harmadszor házigazdája labdarúgó világbajnokságnak. Legutóbb 1986-ban magyar szempontból is emlékezetes tornát tartottak ott. Egyben a legutóbbit, amelyen a magyar himnuszt is eljátszották. Az Egyesült Államok 22 év után látja vendégül ismét a FIFA világbajnokságot. A várakozások hatalmasak, minden csapat tiszta lappal indul, legalábbis elvben. Ez egy részlet a világbajnokság amerikai reklámjából, aminek szlogenje: hiszel a csodákban? Az Egyesült Államok válogatottja Brazíliával játssza a döntőt. 2-2-es állásnál amerikai szabadrúgás a 97. percben. És természetesen a labda betalál a hálóba.

0: Te nem hiszel a csodákban? Mondja tehát a reklám, ami a fikcióval is azt közvetíti, hogy most még minden lehetséges. A kisfilmben pedig van egy játékos összekacsintás az amerikai futball és a soccer, azaz számunkra futball között. Egy hajvágószalonban a fodrász borotvagéppel vágja a kuncsaft haját, akit nem más, mint Zlatan Ibrahimovic alakít. Még a Barbie, Tom Brady, aki ugye az amerikai futball közelmúltban visszavonult szupersztárja.
1: It could happen.
2: Never gonna happen.
1: What? You don't believe in miracles?
0: Csodák persze mindig vannak, viszont az amerikai vezető fogadó oldalakból is az esélyek világosan kiderülnek. Spanyolországot hozzák a világbajnoki cím legkomolyabb esélyeseként. 100 dollár után 450-et fizetne egy spanyol végső győzelem. Őket követik a franciák, az angolok, a brazilok, az argentinok és a portugálok. Igaz, utóbbiak VB győzelme már 10-szeres pénzt ér. A reklámfilmben leírt jelenet bekövetkezte, azaz az Egyesült Államok győzelme 4000 dollárt hozna annak, aki 100 dollárt tétet tesz rá most. Most még van esélye Haiti és Curaçao válogatottjának is a világbajnoki címre. Ennek megtörténte esetén 250000 dollár járna annak, aki 100 dollárral fogad. A világbajnokság az Egyesült Államokban is kiemelt biztonsági intézkedéseket igényel, és ezekkel jár. A közelmúltban egy szakértő hangzatosan úgy fogalmazott, olyan, minthogyha bő egy hónap alatt 78 Super Bowl-t kellene megrendezni. A Super Bowl, azaz az amerikai futballbajnokság döntője pedig az amerikai sport éves csúcs eseménye.
3: Well, obviously it's an additional challenge, but you got to look at it in the context of.
0: Egy nekünk nyilatkozó szakértő Simon Hankinson ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet az amerikai biztonsági hatóságokra nehezedő teher kapcsán, hogy az relatív, hiszen évente 50-70 millió ember utazik be az országba turistaként. A világbajnokság miatt érkezők aránya ehhez képest csekély. Ráadásul az amerikai belföldi sportesemények piaca szintén hatalmas. Amerikai futball, baseball, kosárlabda, jégkorong, NASCAR, IndyCar, tenisz, golf. Akár egyetlen napon belül is tömegeket megmozgató versenyek vannak a hatalmas országban. Így a hatóságok szokva vannak a teherhez, hangoztatta. A beutazó külföldieket illetően Simon Hankinson azt mondta, hogy számos ponton lehet belépni az országba, így ez a teher is jó részt eloszlik. Akkor is, hogyha a bevándorlási hatóságok leterheltsége kissé növekszik majd. A bevándorlási szigor pedig valós, az elmúlt most már másfél évben ebben az országban, és arra felhívták a figyelmet a hatóságok, hogy ez a szigor nem változik. Jó példa erre az elmúlt napokból, hogy a világbajnokság egyik hivatalos játékvezetőjét is visszafordították, amikor kockázatosnak ítélték belépését az országba. Miami repülőterén az első szomáliai bírótól tagadták meg a belépést a bevándorlási hatóságok, mert ugyan érvényes vízummal rendelkezett, de személyes hátterének vizsgálata során azt találták, hogy terroristának minősülő személyekkel volt korábban kapcsolatban, ami az amerikai hatályos törvények szerint egyértelmű kizáró tényező, és az országba nem léphet be. Ez alól pedig Oman ártan sem volt kivétel. Kifejezett a szigor az irániakkal szemben. A hét elején hír volt az Egyesült Államokban, hogy a hatóságok kiadták a vízumot az iráni válogatott tagjainak és a csapat stábjának, de iráni szurkolók nem érkezhetnek, és azt is hangsúlyozták, hogy minden Iránnal kapcsolatban álló személyt szigorú ellenőrzés alá vetnek, hogy a terrorizmus esélyét minimalizálják. A biztonsági intézkedések a stadionok környékén is kiemeltek. Mindenfajta drónt kitiltottak a létesítmények környékéről is. Természetesen a beléptetésnek is meglesznek a külön szabályai, nagyobb táskák pedig tilosak. Mark Wimbledon, belbiztonsági miniszter a napokban Dallas stadionjában beszélt az intézkedésekről. Ahogy mondta, a világ legnagyobb sporteseménye érkezik az országba, világszerte pedig csak nem másfél milliárd ember követi majd a mérkőzéseket, így nagyon komoly a tét és az elvárás is, hogy minden a megfelelő módon történjen. Utalt arra is, hogy bizony egyes országok között vannak feszültségek, és ezért, vagy másokból, szurkolók között is lehetnek incidensek, mert ugye soccer, azaz a labdarúgás, komoly indulatokat is kiválthat vehemens szurkolók részéről.
2: There's a lot of passion, people, and not that we aren't passionate about.
0: Különösen pedig, hogyha olyan országok csapatai csapnak össze, amelyek bármilyen okból riválisak, vagy éppen konfliktusban vannak egymással. Egy érdekes példaként említette, hogy a sorsolás úgy hozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok és Irán válogatottja tovább jutna csoportjából, akkor pontosan ott, a Dallasi stadionban játszana a 32 között. Ugyan Iránból nem érkeznek szurkolók, de az Egyesült Államokon belül is komoly iráni közösség él. Két olyan országról beszélünk, amely között háború zajlik hónapok óta, még akkor is, hogyha ez jelenleg korlátozott, és hivatalosan tűzszünet van érvényben, ez ugyanakkor bármikor változhat. A miniszter hozzátette még, érzékeltetve a szigorú biztonsági előírásokat, hogy a Dallasi stadiont már nagyjából két héttel az első mérkőzés megrendezése előtt lezárták, oda senki be nem léphet, semmit be nem vihet. A világbajnokság indulására ugyanakkor már minden készen áll, és most már csak az első sípszó elhangzására várnak az amerikaiak is.
4: A labdarúgó világbajnokság mérkőzéseiről folyamatosan értesülhetnek, valamint követhetik őket az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban.
5: Sportvilág.
4: A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat. Az Európai Szövetség honlapja szerint 10 csapat biztosan ott lesz a főtáblán, köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő Győr, az előző szezon BL ezüstérmese, valamint Vámos Petra és Albek Anna együttese, a címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabadkártyát, a többi között a Ferencváros és a Faluvégi Dorottyát a soraiban tudó, az előző idényben BL bronzérmes román Cseszeme Bukarest is. A kérelmeket a jövő héten bírálják el. Hivatalos a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportkörben. Összefogásból eredő forrásokra van szükség a bajnok NKA Pécs női kosárlabda csapatának az Euroliga induláshoz. Erről is beszéltek a klub vezetője mai sajtótájékoztatón. Nyáguly Gergely interjúját hallják.
6: Velem szemben Bőből Gábor, a bajnok női NK Universitas Pécs kosárlabda csapatát működtető Kft. Ügyvezető igazgatója. Túl vagyunk a sajtótájékoztatón, nagyon sok minden elhangzott. Szerintem a közvéleményt első körben a leginkább az érdekli, hogy a bajnok csapat elindulhat-e az Euroligában.
7: Hát ez a felelős ügyvezetésnek a döntése lesz majd. 12 nap múlva tudok erre válaszolni. Most csak szívemből beszélek, meg a szakma és a menedzsment, meg a szurkolók szívéből, hogy nagyon szeretnénk indulni. Pécs 14 évet várt arra, hogy a női kosárlabda csapata végre újra bajnok legyen. A döntő első hazai mérkőzésen 2200, a bajnokságról döntő záró meccsen a harmadikon Diósgyőrrel szemben 2800 néző, ez egy teltházat jelent itt Pécsen, a Lauber Dezső sportcsarnokban, ez nem egy kicsi sportcsarnok, óriási hangulat uralkodott, és méltó egy bajnokcsapat otthonához, be tudtuk védeni a pályát, tudtunk nyerni Diósgyőrben is, Diósgyőr magyar bajnokság legjobb csapata, most már mi vagyunk a legjobb csapat, de ők voltak korábban, nyilván a Sopron mellett, tehát magas a színvonal, és természetes, hogy vágyunk erre, azonban a jelen racionalitása és észszerűsége és a minket, mint gazdálkodó vezetőket, válunkat nyomó kényszereknek a hatása alatt élünk, és hogyha tavaly ilyenkor a 25-26-os szezonra tervezett bevételeknek az összességében mondjuk volt 35%-40%-nyi biztos bevételünk, úgy most a következő bajnoki szezonra, 26-27-es bajnoki szezonra, jelen pillanatra azt mondom, hogy az egész szezonra mondjuk van 10% nagyságrendű biztos bevételünk, van további elég nagy rész a vágyott bevételek, de a társadalmi változásoknak a hatására számos helyen nincsenek döntéshozási pozícióban azok a szervezetek vezetői, akik egy támogatói szerződést vállalnának aláírni. Az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a két fő támogatója a Pécsi Tudományegyetem és a Rád Géber Kosárlabda Akadémia Alapítvány. Mind a két szervezetnél december 31-ig vannak rögzített jogi helyzeteink, és a jövőt ezeknek a szervezeteknek a felelős vezetői sem látják még pontosan, úgyhogy ilyen értelemben tudomásul kell vennünk, hogy a társadalmi változások okán nehezebb a sportvezetőknek, döntéshozó vezetőknek az élete, ahol pedig ugye jogcím szerint könnyebben lehet, de mégis nehezebben reklámszponzorációs jogcímű forráshoz jutni, azok meg ugye a gazdasági versenyszféra. A gazdasági versenyszférában tevékenykedő vállalatok, cégtulajdonosok, ügyvezetők, ők pedig egyébként 2026 őszi szezonjában tervezik meg, amit 2027-ben majd el fognak költeni mondjuk ilyen célokra. Tehát ilyen értelemben ugye nem lettünk jókor bajnokok, ha lehet így mondani, ugyanakkor meg egy bajnoki cím megszerzése mindig egy sportolói közösség álma, és ezt az álmot a pécsi női kosárlabda csapat elhozta Pécsnek.
4: A sajtótájékoztatón kiderült továbbá, hogy a következő szezonban is Gyokit Zsejko vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NK Universitas Pécs csapatát. A férfiak selejtezőivel folytatódott ma a budapesti öttusa világkupa. A 9 magyar versenyző közül végül 4-en jutottak tovább az elődöntőbe, közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Kolesár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Őket szólaltatta meg Kreisz Bálint, természetesen először a csoportgyőztes Böhm Csaba gondolatait hallják.
5: Böhm Csaba nagyon magabiztosan nyerte a selejtező D csoportját. Hogyan érzed ezt a napot? Mik voltak a legnagyobb pozitívumok, akár mondjuk a kombinált számban, akár az egész napot tekintve?
8: Ez még csak egy selejtező volt, szóval azért ezeket mindig helyen kell kezelni. Akár nyerek, akár a 9. helyen jutok tovább, ugyanannyit ér, úgyhogy holnap egy tiszta nappal kezdünk. Ami nekem nagy váltás volt, hogy én Bulgáriában is és Kairóban is a technikai számokban nagyon, hogy is mondjam, árnyéka voltam önmagamnak. Sok hibát vétettem, és most ez volt a feladat az elmúlt pár hétben, hogy ezeket kijavítsuk, és úgy tudjak rajtozálni, hogy gyakorlatilag egy ilyen perspektívaváltást eszközölve fejben a technikai számokat összerakom.

0: Tiző volt, 9 ember jutott tovább, és hát a világ legjobbjai vannak itt, úgyhogy kemény volt.
1: Kolesár Mihály a 4. helyen zárta a kombinált számot, és ezzel továbbított a selejtezőjéből. Hogyan értékeled a napot? Mert nekem az első szó, ami eszedbe jut róla, az a kiegyensúlyozottság. Egyetértesz vele?
2: Egy kicsit kritikus vagyok magammal szemben, mint mindig, de máskülönben azt kell mondjam, hogy ahol vártam a fejlődést, ott érkezett. Erre rendkívül büszke vagyok. A futásom az rendkívül stabilnak bizonyult. Nagyon erősnek éreztem magam. Kicsit féltem, mert nagyon hosszú napunk volt, és sosem egyszerű ennyi órát végig talpon lenni. Már reggel óta azért szerintem izgul minden versenyző, aztán mi csak délután kezdtünk, és így is azért egy 8 órát szerintem végig versenyeztünk. Azt gondolom, hogy elégedett lehetek. Mi mindig keresünk a hibákat, ez jellemez szerintem minket, versenysportolókat, de szerintem ezekből mind csak tanulni tudunk, és biztos vagyok benne, hogy ha hazaérek, akkor segítenek majd a szakmai stábból is, az edzőim és a család is, hogy pozitívan értékelhessem a nap végén ezt a rendkívüli küzdelmet, mert ez volt.
1: Három magyar továbbító pozícióból kezdte a kombinált számot. Mind a hárman úgy zártatok, tudtátok egymást így egy kicsit húzni, hogy segíteni? Ez láttam az utolsó kanyarról, amikor ránézte Böhm Csabira, amikor ő pont célba ért, szóval ez így volt egy kis extra motiváció?
2: Talán a kombinált szám az, amikor végre megérkeztünk oda, a kombinált szám vége az, amikor megérkeztem oda, hogy kicsit tágult a tudatom. Addig egészen magamra sikerült koncentráljak, és azt gondolom, hogy ez volt a feladatom, azzal kellett foglalkozzak, hogy én is kvalifikáljam magam. Nem volt kitekintés, nem tudtam, hogy a többiek hogy állnak, de nagyon örültem, amikor ilyen kedvező pozícióból kezdtünk neki a kombinált számnak.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
4: A 2026-os labdarúgó világbajnokság előtti utolsó sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást, szép éjszakát mindenkinek, a viszonthallásra.
3: Ez volt a Sportvilág.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására és karbantartására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. Részletes tájékoztató holnap délelőtt várható. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Herhoj Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, arról állapodtak meg a MOL-lal, hogy a szerb állami ellenőrzés biztosítására Belgrád 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a Gazprom Nyefti eladja érdekeltségeit a magyar olajvállalatnak. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenné a NIS orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetők Washington energetikai szankciói. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyi kérdésekről egyeztetnek majd. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési program.

0: programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj és körömfájás járvány. A jó és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Állam Kincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét, az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Még több mint 170 ezer üzembetartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt, hangsúlyozva, hogy az a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Az új toronnyal még nem fejeződött be az 1882 óta készülő gótikus szecessziós templom építése. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak. 14. Leó a Kanári-szigeteken folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon is délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat, délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Önök is a telefonjukba bújnak az utcán sétálva. A modern városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége ma már nem feltétlen a gyorshajtás vagy az ittas vezetés, hanem a környezetre irányuló figyelem csökkenése. Ha kiesik két érzékszervünk is, a látás és a hallás, vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? A digitális vakságról is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
3: Tűz körüli különleges koncert Libabőr címmel a Papp László Budapest Sportarénában. Stúdió vendégünk az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó énekesnő. Zalaegerszegen már június 13-án megrendezik a Múzeumok éjszakáját, és megnyílt a Tony Curtis Múzeum Budapesten, az Origo Filmstúdióban.
1: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
4: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
1: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsor.
5: Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a napokban egy interjúban beszélt arról, hogy a PISA felmérések alapján a magyar gyerekek tanulnak szinte a legtöbbet, ezzel a mennyiségű tanulással viszont csak közepes eredményt érnek el. Az oktatási tárca vezetője megemlítette a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét is, szerinte nem adnak magasabb tudást a gyermekeknek. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének elnökét.
6: Jó napot kívánok, és köszönöm a megtisztelő meghívást.
5: És itt van velünk telefonon Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. Köszöntöm.
7: Köszöntöm a rádió hallgatóit.
5: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Úgy tűnik, hogy április 12-e óta az oktatásban mindenki óriási reményekkel várja azt a bizonyos új irányvonalat. Nagyon sok téma kerül napirendre, és méghozzá úgy, hogy szinte a közvélemény előtt zajlik az, hogy az oktatás ügyben mik is azok a kardinális pontok, amelyekben mindenféleképpen változtatni kéne. Itt van ugye a szabad tankönyv választás, a pedagógusok teljesítmény értékelése, ugye a 6 és 8 osztályos gimnáziumok jövője, az iskola bezárások, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérezése, az iskolai sztrájk, törvényi előírásainak a módosítása, és hát a tegnapi naptól ugye az egyházi iskolák ügye is, és az integráció kérdésköre. Rengeteg ez a téma, amit egyáltalán az elmúlt 4 hétben napirendre került. Úgyhogy Totyik Tamással kezdeném azzal ezt a beszélgetést, hogy mennyire van szüksége arra a magyar oktatásnak, hogy minél több mindent kibeszéljen, minél több mindent asztalra tegyen, és fontos-e az, hogy ne csak a szakma, ne csak önök vitassák ezt meg, hanem bekerüljön a közvéleménybe is.
6: Ez egyértelműen nagyon fontos, hogy a társadalom lássa azt, hogy milyen folyamatok játszódnak le az oktatásba, milyen kihívásokkal néz szembe, mert ennek az lesz a következménye, hogy utána ezek a gyerekek elhagyják az iskolapadot, kikerülnek a munkaerőpiacra, és ott megszembesülnek, hogy az oktatás nem azt hozta számukra, amit a munkaerőpiac elvárt volna. Tehát itt egy nagyon komoly társadalmasításra van szükség, és nem lenézni az állampolgárokat, a szakmát meg különösen nem, és erőből lenyomni a kérdést, hanem egy hosszú, fáradtságos társadalmi párbeszéd keretébe megkeresni azokat a legkisebb közös nevezőket, ami mentén el lehet indulni.
5: Ugye én itt Totyik Tamásnak a beszélgetésünk előtt, mivel ő személyesen itt van is, említettem, hogy gyakorló szülő révén, azért én kicsit félek attól. Én mindig bíztam a pedagógusokban, mindig bíztam a szakemberekben, hogy tudják, hogy mi a legjobb a gyermekeknek, és kicsit én félve állok azelőtt, hogy ilyen társadalmi szinten bontakozzon ki vita. Tamás megnyugtatott, hogy ezt tanulni kell még a szülőknek is. Hogy látja ezt Péter? Fontos-e az, hogy ilyen sokan mondjanak akár véleményt, vagy hát majd kiderül, hogy bele tudnak-e szólni az oktatásnak az átszervezésébe, de jó-e ez az irány?
7: Szerintem az, hogy beszélünk dolgokról, amelyek azt gondolom tényleg közös felelősségünk, hiszen az oktatásban előbb-utóbb mindenki érintett lesz valamennyire, akár maga révén, akár gyermekei révén, az egyáltalán nem baj. Az, hogy ezeket a véleményeket természetesen meg kell szűrni, és alapvetően azért tényleg egy többségi vélemény, de figyelembe véve azt, hogy vannak eltérő álláspontok is, ezt meg kell próbálni figyelembe venni, az szerintem egyáltalán nem probléma. Egyébként a világ azért errefele megy mindenféle értelemben. Mindenkinek lehet valamiféle véleménye, de azért ezt okosan meg kell szűrni mindenkinek. És az, hogy ennyi minden kerül elő, az sem véletlen szerintem, hiszen tényleg sok minden feszíti általában is teljesen normális módon az életét a pedagógusoknak, a gyerekeknek, a szülőknek. Tehát azok a dolgok, amelyek most előkerültek, és amelyek közül nagyon sok szerintem van olyan, ami különösebb anyagi vonzat nélkül viszonylag gyorsan meg lehet oldani, és valóban egy hangulatjavító intézkedés lehet, az is természetes, és nyilván vannak olyan sokkal nehezebb dolgok is, amit nagyon alaposan elő kell készíteni, meg kell nézni adatokat, meg kell hallgatni véleményeket, ezeket összegezni, és utána lehet elindulni, és akkor sem egészen biztos, hogy akkor sem egy év után pont kerül a végére, hanem ezeket a folyamatokat folyamatosan nézni kell. Nagyon fontos a döntések előkészítése, és fontos az, hogy sokan beszéljenek róla. Elsősorban nyilván azt gondolom azért legfontosabb a szakmai szervezetek álláspontjait megfigyelni, de lehetnek egyéni vélemények is.
5: Igen, már csak azért is, mert a legnagyobb társadalmi vita az maga az oktatási miniszter személye körül bontakozott ki először, és akkor itt ismét nyitott azért ez a kérdés, hogy ilyen esetben jó-e a társadalmi vita, vagy a szakmának kell vitáznia erről, hiszen két végpontot láttunk megnevezni, és aztán Lantner Judit az, aki most az oktatás üggyel foglalkozhat, de hát talán a legfontosabb, hogy az oktatás ügye az valóban nem mérhető, még akár években sem, hiszen hogyha elindul egyfajta folyamat, annak a végét azért hát jobb esetben is 8 év múlva, hogyha most egy általános iskolából indulunk ki, fogjuk látni. De azért az is látható, hogy vannak szakmai minimumok, amiben egyetértés van. De mégis beszélni kell a 6 és 8 osztályos gimnáziumok helyzetéről, de talán ennek a műsornak a kerete lehetőséget ad arról, hogy arról is beszéljünk, hogy a 6 és 8 osztályos gimnáziumok milyen céllal jöttek létre.
6: Hát a emlékeim nem csinak, akkor 1986 környékén történt meg ez. A Hoffmann Rózsa volt az úttörő ebben a kérdésben. És én azt mondom most már utólag, hogy a magyar köznevelés rendszernek a csődje tulajdonképpen, mert nem tudta felkészíteni arra a pedagógus társadalmat, hogy az eltérő kultúrával, eltérő tanulási problémákkal küzdő gyerekeket egységesen egy rendszerbe tudja kezelni. Erre a szülők és a szakmának egy része azt a választ adta, hogy akkor adunk egy menekülési útvonalat számotokra, ez a 6 és 8 osztályos gimnáziumok. Az én megítélésem szerint ez egy nagyon rossz döntés volt, mert egy nagyon korai szelekciós pont van, ami az egyik legsúlyosabb probléma egyébként a szelekciós folyamatban a magyar közoktatásnak, a másik pedig az, hogy igazából a világ ma arra megy, hogy egy egységes, hát a szakma úgy hívja, hogy komprehenzív iskola legyen, ahol egy 6 éves kortól 18 éves korig, vagy legalább 16 éves korig ne legyen kimenete az oktatási rendszernek, és akkor utána legyen egy elágazás. Ebbe az irányba kell elmozdulni, de ahhoz, hogy ebbe az irányba el tudjunk mozdulni, ahhoz egy nagyon hosszú társadalmi párbeszédnek, társadalmi vitának kell lenni. Tehát az nem igaz, amit most itt hirtelen sokan mondanak, hogy a miniszterasszony holnap meg akarja szüntetni, vagy a jövő tanévben meg akarja. Ez fizikálisan is kivitelezhetetlen. Tehát ez egy legalább 10-12 éves folyamatnak kell lenni, hogy erre át tudjunk állni rendesen.
5: Horváth Péter, hogy látja, 6 és 8 osztályos gimnáziumok azok sikertörténeteke? Egyáltalán mi számít e tekintetben sikernek? Hiszen azért azt is látjuk, ugye Tocsik Tamás itt most azt mondta, hogy az integráció, az azonos lehetőségek vagy esélyek biztosítása a legfontosabb. Tehát például Amerikában az erőltetett integrációnak a hatása azt mutatja, hogy pont a fordítottja sikerült. Nem a gyengébb képességű tanulók voltak azok, akik fölzárkóztak, hanem akik magasabb képességgel rendelkeztek, mint hogyha azoknak az előhaladása lassult volna. Hogy látja ezt Horváth Péter?
7: Hogyha előbb azért beszéltünk arról, hogy a társadalmasítás és hogy hozzá lehet szólni, akkor azt gondolom, hogy azért az nem vitatható el, hogy valóban a 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől, és most is egy viszonylag erős társadalmi igény van arra, hogy a tehetségesebb gyerekek valóban negyedik vagy hatodik után elmenjenek az általános iskolába. Tehát ez volt a 80-as évek végén, 90-es évek elején, nem túlságosan sok helyen alakultak ki 8 és 6 osztályos gimnáziumok, egy-egy iskolában engedélyeztek egy-egy osztályt, ami szerintem az akkori tehetséggondozásos dolognak szerintem nagyjából megfelelt. Az is kétségtelen, hogy akkor messze nem volt ennyire szabályozva, tehát nálunk 92-ben jött létre az első 6 osztályos osztály, 92-ben indítottunk először ilyet, és nagyon komoly, nagyon innovatív és intenzív munka indult meg a tantestületben, hiszen nekünk kellett megírni a helyi tanterveket, nem volt semmi központi rendszer erre, és az is kétségtelen, hogy azért ebben a rendszerben egy jóval lineárisabb tananyagszervezés, az idegen nyelveknek egy jóval egyértelmű haladása azért az sok lehetőséget rejtett. Hiszen most például, ha megnézzünk egy 8. osztályos diákot, aki középiskolába megy, akkor gyakorlatilag mondjuk egy idegen nyelvből, hiszen egy nyelvet tanulnak általános iskolában, itt középiskolában 2-t kell, van olyan idegen nyelv, amiből egyáltalán nem tud valaki az osztályba, és van olyan diák, aki már a középfokon tart. Tehát nagyon nehéz például az idegen nyelvek megszervezés ilyen módon, ebben a 6-osztályos, 8-osztályos képzések nyilván sokkal eredményesebbek tudnak lenni. Az is kétségtelen, hogy a későbbi időben egyre több helyen, egyre nagyobb számban, egyre kisebb iskolákban is indult 6 és 8 osztályos képzés, aminek egyik oka az volt, hogy a középiskolák kiélesedése, a gyerek létszám csökkenése miatt lenyúltak középiskolák, általános iskolákba, és valóban kicsit szétesett a rendszer, ebben teljesen egyetértek Tamással. Tehát az, hogy valamiféleképpen ezt meg kell nézni, hogy mik a célok, ezeknek milyen eredmények felelnek meg, és ezeket az eredményeket hogyan lehet elérni, ehhez hány ilyen iskolára van szükség, van-e szükség ilyen iskolára, szerintem egyébként azért azt gondolom, hogy van, az nyilván alaposan meg kell nézni, mert az kétségtelen, én nagyon szeretem nézni azért a matematikát is tanítok, a számokat, és azért az nyilván egy olyan iskolában, ahol 9. osztályban az akkor bejövő 8-osok kompetenciamérési eredménye jobb, mint a 6 vagy 8 évfolyamos iskolában, ugyanabban az iskolában járóknak az eredménye, ott azért valami probléma van. Ott vagy nincs annyi beiskolázandó gyerek, aki megfelelne ezeknek a tehetség fogalmaknak, vagy pedig valamit rosszul csinál az iskola. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy ez egy nagyon árnyalt kérdés, nagyon összetett kérdés, abban egyetértek szintén, hogy ez a folyamat, ez nem, egy miniszterasszony sem azt mondta, hogy ezt holnap meg kell szüntetni, meg kell vizsgálni, minden vizsgálattal szerintem egyet lehet érteni, ami valamiféleképpen felderítheti, feltérképezheti a rendszer, és utána lehet valamiféle döntést hozni, de ez a döntés egy folyamat kell, hogy legyen, és ebben a folyamatban kellnek lenni olyan pontok, ahol valóban meg kell nézni azt, hogy hogyan működik legoptimálisabban az egész rendszer.
5: Tulajdonképpen Horváth Péter is utalt már arra, mondhatjuk azt, hogy nagyon sok helyütt azért alakultak 6-8 osztályos gimnáziumok, mert kevesebb a gyermek, kevesebben jelentkeznek 4 osztályos gimnáziumba vagy szakképzési rendszerbe, de ez felvet egy újabb kérdést, amire azért ugye a társadalom felhorkan, hiszen Lentner Judit arról is beszélt, hogy meg kéne vizsgálni ezt a rendszert a tekintetben is, hogy azok a kisiskolák, ahova nagyon kevés gyermek jár, azokat érdemese fenntartani, vagy esetleg ezeket a pedagógusokat, ha iskola bezárások, és ez a legszörnyűbb szó, amit hallhat valaki, de hogyha arra gondolunk, hogy racionalizálni kell a rendszert, akkor lehet, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy érdemes-e ezt úgy átszervezni, hogy mondjuk azokba az iskolákba, amiről Péter is beszélt, nem olyan hatékony a tanítási folyamat, ott segítséget nyújthatnának mondjuk a felszabadított pedagógusok. Na hát minden éremnek két oldala van, de amikor iskola bezárást hallunk, akkor össze kell-e, hogy szoruljon a gyomrunk?
6: Én a kérdést két részre választanám. Van egyszer a nagyvárosokba történő kiürülés, meg a középvárosokba is, és van a vidéki kis települések helyzete. Én a kettőt külön-külön kezelném. Hogy egy klasszikus példát mondjak, ma Budapesten az egyik belső kerületben 46%-kal kevesebb gyermek született, mint amennyit az első osztályba beirattak. Van ma Budapesten olyan iskola, ahol 1200 tanuló befogadására alkalmas az iskola épülete, és 200 alatti tanulóval van. Van-e értelme fenntartani egy ilyen intézményt? Ez egy nagyon súlyos kérdés, különösen egy szakszervezeti vezető szájából ezt így kimondani, de ezt végig kell gondolni, megint ami az óvoda bezárásoknál is történt, ugye a 12. keletben elfelejtették a párbeszédet elindítani, hogy meggyőzzék arról a szülőket, hogy ez az állapot így nem tartható fenn, nem csak a gazdálkodás szempontjából, hanem a humán erőforrás szempontjából. Tehát egy idő után el fog fogyni az a humán erőforrás, amelyik megfelelő minőséget tud biztosítani. A vidéki kisiskolák kérdésében ott azért jóval óvatosabb lennék, mert azokon a településeken, ahol ezek a kisiskolák vannak, ott a társadalomnak a megtartó ereje az iskola, tehát egy települési lejtőn elindulnak. Viszont azon is el kell gondolkodni, hogy például egy Bélapátfalvai járásban 55 gyerek született tavaly. Ott 3 iskolát szabad-e fenntartani? Vagy van Szent Gotthárdon, ahol 76 gyerek született, és abban a Szent Gotthárdi járásban azt hiszem 8 iskola van. Elbírja ez a rendszer? Meg kell nézni azt is, hogy itt akkor mennyi, amit meg tudunk oldani, azokat a településeket hogyan lehet kompenzálni, akik véletlenül elvesztik az iskolájukat, vagy hogy lehet fenntartani, hogy legalább az alsó tagozatokat legyenek, és akkor a felső tagozatokba ezt megindítani. De akkor a tömegközlekedést, más egyebet kell. De én itt tennék egy nagyon súlyos kijelentést is. addig nem szabad ezt a iskola központokat, körzeteket létrehozni, amíg nincs ezekben a központokban megfelelő létszámú gyógypedagógus, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens és szociális munkás. Ha az állam ezeket a feltételeket nem tudja megteremteni, akkor nem szabad hozzányúlni addig ehhez a rendszerhez. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert 2015 már megpróbálták ezt a folyamatot, és a visszájára sült el. Még nagyobb ellenállás lett. És a legfontosabb, mind a két esetben, mind a nagyvárosokban, mind a kisvárosokban egy nagyon gyökeres pedagógiai kultúra váltásra van szükség a pedagógusok számára. Ugyanis a tanárképzés, a tanítóképzés nem készítette fel a pedagógusokat arra, hogy integráltan eltérő kultúrákat hogyan kezeljék. Ezeket pedig, ezeket a tudástőkéket be kell vinni az iskolába, illetve a tanárképzésbe nagyon gyökeresen és nagyon gyorsan ebbe a kérdésbe lépni kell.
5: Ugye még Magyar Péter nem volt miniszterelnök, csak megnyerte a választást, amikor 15 gimnázium igazgatójával egyeztetett az oktatás helyzetéről is. Ugye Horváth Péter is ott volt ezen az egyeztetésen. Mennyire tűnik úgy, hogy a kormányzat nyitott arra, amit most itt Tamás is felhozott, hogy nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni. Hogy tűnik, mennyire nyitott arra a jelenlegi kormányzat, hogy a szakmának az érvrendszerét valóban megismerje, és mélyrehatóan be is építse azokba a törekvésekbe, amit ők kormányzati szinten elképzelnek. Hogy látja ezt Horváth Péter?
7: Ezen a beszélgetésen én úgy láttam, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok. Valóban fontosak azok a párbeszédek, amelyek ezekben a nagyon fontos kérdésekben kialakulhatnak. És nyilvánvalóan szerintem a mindenkori döntéshozónak célszerű már az előkészítő fázisban meghallgatni azokat, akiknek vannak tapasztalatai a köznevelés gyakorlati oldaláról, és ezeket figyelembe venni a döntésnél. Nyilvánvalóan én is tudom, hogy a döntések meghozatalán nem mindig csak és kizárólagosan szakmai kérdések vezethetik vagy irányíthatják, hiszen vannak gazdasági, társadalompolitikai kérdések, amiket befolyásolják, de mi nagyon szeretnénk Tamással együtt szerintem, hogy azért a szakmai véleményeknek döntő szerepe legyen a döntéseknél. Én láttam erre nyitottságot. Nyilván egy megbeszélés alapján az nem eldönthető, hogy valóban így lesz, vagy nem így lesz, de nyilván bízom benne, hogy így lesz. Egyébként az előző kérdés, amiről Tamás kifejtette a véleményét, az olyannyira fontos kérdés, hogy mi akár ketten is sokszor beszélgettünk erről, és ezekben a ebben a kérdésben teljesen ugyanaz a véleményünk. Nem vagyunk szerintem egyikünk sem elfogult olyan értelemben, hogy mind a kettőnk számára, hiszen a legfontosabb dolog a szakmánkban az, hogy hogyan zajlik és milyen felelősségünk van. Ugyanakkor egy nagyon fontos dolog az, hogy látni kell, hogy azzal, hogyha azok a folyamatok elindulnak és valóban előkészítetten zajlanak le, amiről Tamás is beszélt, akkor az egy sokkal eredményesebb oktatáshoz vezethet, hiszen minden gyermeket akkor valóban szakos pedagógus taníthat, minden gyereknek lehetősége van a szocializációra, hiszen nagyon kicsi létszámú osztályok is működnek jelen pillanatban, és minden lehetőség meg lesz akkor az, arra, hogy a pedagógusok óraszáma is csökkenjen, hiszen jelen pillanatban az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs megfelelő pedagógus számú ellátottság minden intézményben. Lehetőséget adna ez arra is, hogy az óraszámok csökkenjenek, így a pedagógusok a felszabadult idejükben akár a közösségek építésére, akár az új technológiai eszközök megismerésére fordíthatják az energiájukat. Tehát szerintem is nagyon fontos lenne egy alapos átmenet, és valóban teljesen egyetértek azzal, hogy ez más egy nagyvárosban, egy kisebb településen, de ez szerintem ezt a folyamatot el kell kezdeni, meg lehet győzni az embereket. Az embereket is, a polgármestereket is, akik esetleg féltik azt a pozíciót, ami eddig a településük volt, hogy hosszabb távon a gyerekek érdekét azt szolgálja, hogyha minden értelemben szakos pedagógus, sok társ veszi őket körül, hiszen így ismerhetik meg önmagukat is, így lehetnek szerintem legjobban felkészítve az életre.
5: És akkor itt van így a műsor vége felé egy nagyon megosztó téma, hiszen már az oktatásügyi miniszternek a személye is megosztó volt, hogy az egyházi világból jöjjön, idézőjelesen mondom, vagy az államiból. És azért Lantner Judithnak csak volt egy olyan mondata tegnap, vagy ebben az adott Quibit interjúban, amire mindenki felkapta a fejét, hogy az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha ők is felveszik a roma gyerekeket a nem roma gyerekek mellé. Tehát az egyházi iskolák esetében ez a kijelentés, ez mennyire állja meg a helyét?
6: Akkor én hagyd mondjak egy adatot. 435 olyan település van ma Magyarországon, ahol legalább két oktatási intézmény van. Tehát két általános iskola van. Ebből 135 olyan iskola van, ahol 80% vagy attól valamivel kisebb, tehát 80% körüli a hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti eltérés. A társadalomnak ebből a feladatából mindenkinek ki kell venni a szerepét és a feladatát. Nem lehet azt csinálni, hogy én elkülönítem, kimenekítem a gyerekemet a rendszerből, és ott hagyom az állami feladat ellátására. Ez az egyik nagyon fontos üzenet. A másik, ami a társadalom szempontjából lesz egy nagyon fontos üzenet, hogy elkülönülünk, akkor a másik társadalmi rétegnek a problémáit és az ismerettségét nem fogjuk tudni kezelni, ez pedig a politika nagyon jól ki tudja használni arra, hogy a véleményeket és a társadalmat megossza. És ezt a társadalmi megosztottságot kell ebből a szempontból megszüntetni. Ott a miniszterasszony szerintem ott nem fogalmazott pontosan, mert nem a roma tanulókról kell beszélni, hanem a hátrányos helyzetű tanulókról kell beszélni, mert van nem roma hátrányos helyzetű tanulók is, és azok is ugyanúgy elkülönülten vannak, és nincs esélyük a társadalmi mobilizációra.
5: Egy percünk marad, de azért ezzel kapcsolatban Horváth Péter álláspontjára is kíváncsi lennék.
7: Kétségtelen az, és ezt meg tudom erősíteni én is, hiszen a pedagógus kar területi szervezetei, azok Szabolcs-Szatmár megyében is ott vannak, Békés megyében, Somogyba, Borsodba, és valóban azért van egy tendencia, egy erős tendencia, ami egy ilyen spontán szegregáció felé haladt, hogy valóban azokon a településeken, ahol volt állami és egyházi iskola is, előbb-utóbb a gyerekek elvándorlása azt eredményezte, hogy két markánsan elkülönülő szocializációjú iskola alakult ki, és ebben elsősorban az történt, hogy az egyházi intézményben voltak a jobb hátterű gyerekek, és az állami iskolán maradtak a rosszabb hátterű, hátrányos helyzetű, vagy akár roma tanulók. Ez szerintem sem lehet így jó. Nagyon sok okot elmondott Tamás, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Ezen nyilván el kell gondolkodni, és az egyháznak is egy picit a karitatív szerepéből, amit nagyon sok helyen egyébként vállal is, ki kell venni a részét itt is.
6: Azért ehhez egy mondatot még hagyd tegyek hozzá, hogy nem óhajtom védeni az egyházat, de van nagyon sok helyen, ahol az egyház egyedüli fenntartóként a hátrányos helyzetű gyerekeket is vállalta a nevelését. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyház nem veszik ki részét bizonyos területeken, hanem ott, ahol két vagy több iskola van, ott történik ez a folyamat, és ott okoz ez problémát az egyházi jelenlét.
7: Sőt, a máltaiak nagyon sok helyen tényleg egyedül vállalják fel a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek is a tanítását.
5: Azt hiszem, hogy ez a szűk fél óra is arra volt példa, hogy a negyedét nem beszéltük át annak, ami az oktatást érinteni, úgyhogy bízom benne, hogy ebbe a körben le fogunk tudni majd még ülni. Nagyon szépen köszönöm Tocsik Tamásnak és Horváth Péternek is, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
2: Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk Szikszón, egy cukrász manufaktúrában, azon a helyen, ahol azt gondolom, hogy aki szereti a hasát, és szereti a szépet, a finomat, akkor itt a helye, tartson velünk a következő fél órában, mert hogy mindenféle olyan dekorációs cukrász díszsel foglalkozunk, amivel aztán a tortákat, a cukrokat, a cupcake-eket és különböző cukrás süteményeket feldíszítenek. Kísérőnk pedig Kuszman Ágota és Budai Csaba ügyvezető. Azt el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy teljes sem beöltöztünk tetőtől talpig, tehát van rajtunk egy fejháló, egy ruha is, illetve egy lábzsák.
3: Mondhatnám egy komplett méhész felszerelés, csak a fátyol hiányzik az orrunk elől.
2: De Ágota azt mondta, hogy nem elegendő, hogy egyszer kezet mostam, itt még egyszer majd kezet kell mosni.
3: Legalább még egyszer, igen.
2: Ennyire fontos.
3: Köszönöm szépen a megértést. Igen, a lehető legfontosabb. IFS certifikát. Üzem vagyunk, és a higiénia az egyik alapvető követelmény. A folyamatos kézmosással együtt.
2: Sőt, azt is aláírtam, hogy nem vagyok beteg, nem köhögök.
3: Igen, elvárás ez is, hogy csak egészségesen lehet belépni az üzembe.
2: Merre vezet az utunk?
3: Parancsoljon. A manufaktúrába megyünk.
2: Azok a figurák, amit láttam ott sárkánnyal, télapóval, és mindenféle manócskákkal, az mind Ildikó meg a kezem.
4: Nem, itt közösen mindenki. Sok kreatív hölgy van itt.
2: Szóval ez jó ebben, hogy lehet kreatívkodni?
4: Hát hogyne? Az a fő szempont, hogy kreatívak legyünk. Mert akkor lehet sokfélét, szépet.
2: Most egy pici késsel egy szemet kiemel. Én úgy örülök, hogy van egy hiba. Mert azt hittem, hogy itt mindenki hibátlan, és sosem hibázik, és mindig minden tökéletesen csinál, és sosem lesz ideges. Mondjuk ideges nem lett tőled.
4: Szokott ilyen történni. Ide kell a nyugalom, türelem, nyugalom kell.
2: Tehát van, hogy az otthoni problémák után ide bejön,
4: hát
2: és ahogy készíti.
4: Nem lehet otthoni problémákkal járni. Az otthon marad, itt dolgozni jövünk, itt erre kell koncentrálni.
2: Nem mondja, hogy közben nem kattog a feje, amíg ezt a monotonokat nyomkodja.
4: Hogy mit fogok otthon
2: főzni. És mi lesz a vacsora?
4: Jaj, ki tudja, spagetti.
2: És figurákat készít azért otthon, mindenkitől megkérdezem, nem. De azt látom, hogy itt annyira elfáradnak, hogy már otthonra nem marad kapacitás.
4: Nem. Én nem szoktam figurákat. Tortát meg, süteményt a sütő. Nyilván családnak, gyerekeknek, unokának, de figurákat nem igazán. Én legalábbis nem. Bár ott lehet, hogy Écike, meg a Kata, ők ilyen nagy tortasütők.
2: És mi a legnagyobb kihívás, hogy melyik az a figura, amire igazán nagyon büszke volt, és önkészítette, és megdolgozott érte?
4: Mikor készen van, akkor mindegyik nagyon szép, és mindig arra törekszik az ember, hogy na, ezt most én meg tudtam csinálni, és szép lett, és jó lett. Mindig a kihívás az mindig jó, mert meg kell felelni neki, meg kell tudni csinálni.
2: De mondjon pár figurát, mert én csak mondtak kettőt, hármat.
4: Hú, ember, mit szoktunk csinálni? A mennyasszony, vőlegény, most jön a nyár. Hófehérke és a héttörpét csináltuk most legutóbb.
2: Az összes karakterét?
4: Az összest, igen. Mindent, hófehérkét, meg az összes törpét, méhecskát, delfin, majom, elefánt, százféle figuránk van, ami mind csoda szép.
2: Otthon sorakozik egy-egy a polcon?
4: Nem, itt a polcon. Itt nem.
2: Se fénykép, semmi? Nem fáj a szíve, hogy egyszer csak ez a gyönyörű dolog, amin annyit dolgozott, egyszer csak valakinek a szájában és a hasában eltűnik?
4: Bejövünk, itt mindegyik itt van. Mindegyikből mintánk van, és akkor tudjuk őket, hogy milyenre kell csinálni. Hát otthonra nem, nincs szükség. Kész lesz, szép lesz, megy a boltba, megy a megrendelőnek, és ők gyönyörködnek benne. Ők eszik meg.
2: És örömet okoz.
4: És örömet, így van. Hát milyen öröm, mikor az egyik boltba árulják a fánkot, és a mi szemünk van rajta. És akkor szoktam a páromnak mondani, nézd, ezt biztos én csináltam.
2: Az Ágotát kérdezem közben, hogy azért 1917 óta van olyan forma, vagy formavilág, amit még Franz Bombassei talált ki, fejlesztett, és annyira működik, hogy a mai napig azt
3: hogyne
2: használják. Tényleg?
3: Hogyne, a klasszikus virágdekorációk mind ilyenek. Az 5000 termékből legalább 1000 olyan termék, ami 110 éves. Ezek mezei virágok, kerti virágok, galambok, kis csibék, amiknek a külalakja nem változott napjainkig. Tehát 110 évig pontosan ugyanúgy néz ki. Egy napraforgó, egy szélrózsa, egy kis csibe, egy galamb. Persze vannak postagalambok is, aminek már nem sok létjogosultsága van, mert ki a fene ír már leveleket, de a mi postagalambjaink csőrében még van egy kis boríték is.
2: Tartják-e a kapcsolatot a leszármazottakkal egyáltalán? Meddig ment generációról generációra ez a cukrász dekoráció? Tehát Franz Bombassei után voltak még leszármazottak, akik ezt tovább vitték? Ugye több mint 110 évről beszélünk.
3: Igen, Franz Bombassei az első után, az ő fia vette át az üzletet, Franz Kurt Bombassei. 43-tól a 70-es évek végéig irányította a svájci üzemet, és az ő utódja a fia lett volna, aki 64-ben meg is alapította Németországban a Bombassei leányvállalatot, és arra készült, hogy átvegye a svájci üzemet is, sajnos egy balesetben elhunyt. És ott állt a család sokban, hogy először is elvesztették a fiúkat, másodszorban pedig nincs, aki tovább vigye a családi vállalkozást, és így az elsőszülött lánynak kellett helyettesítenie, ő a férjével együtt beszállt az üzletbe. 75-től a férje volt az ügyvezetője a svájci üzemnek, ők alapították a magyarországi üzemet, és hát a mai napig tartjuk a kapcsolatot, éppen tegnap beszélgettünk.
2: Én most már gondolom, déd nagymama?
3: 83 éves, még csak nagymama, de nagyon érdeklődő, a világ minden dolga érdekli, rendszeresen tájékozódik arról, hogy velünk mi van, mi hogy boldogulunk. Ők ugye eladták a céget 2000-ben.
2: Akkor ez az egyenetlen útja annak, hogy ez a családi hagyományos örökség
3: egy fiatal házaspárnak, és onnantól kezdve már csak egy baráti kapcsolat volt közöttünk, de a mai napig fennmaradt ez a kapcsolat. Relikviát kaptunk tőlük, régi prospektusokat, még fekete-fehér szórólapokat, szerszámokat, amiket ma már nem használhatunk, mert az egészségügyi előírások már nem teszik lehetővé.
2: Fényképalbumot is őriz. Itt egészen-egészen régi fényképek. Az első kép fekete-fehér fényképen 8-10 férfit látok egy ilyen díszes dekoráció, cukrász dekoráció mellett. Itt lehet közöttük Bombassei?
3: Hogyne, ez a nagyon büszke, nagyon kackiás bajszú úriember. Itt az első sorban jobb szélen, ez az alapító Franz Bombassei, ő tartotta a cukrász dekoráció készítő tanfolyamokat, és ezek a kollégái mellette, akiknek éppen megtanította, hogy hogyan kell galambot, virágot készíteni cukormasszából. A következő képen az már egy családi fotó, ahol második Franz Bombassei és a családja látható, de még az ő édesanyja ül az előtérben, a széken, mellette az unokák, az a szöszke kislány, az ott Elizabeth Bombassei.
2: Mindenki szöszke, pedig a Franz Bombassei meg inkább egy ilyen sötétebb karakter.
3: Ezt a mediterrán vonalat nem sikerült tovább örökíteni. A család későbbi generációi mind szőkék voltak, és kék szeműek, és ott látszik a Franz Kurt Bombassei, a felesége, ők mind a ketten a dekoráció készítő üzemben dolgoztak. A felesége nagyon kedves a szívemnek, az Elizabeth édesanyja, ugyanis ő eljött Magyarországra, és ültetett nekünk egy hársfát. Itt áll az üzem előtt, virít, éppen most készülünk leszedni a termését, és hát egy zacskónyit biztos el fogunk küldeni az unokáiknak Svájcba.
2: Láttam egy szín palettát, amikor beléptünk a terembe, a szivárvány minden színe rajta volt, és az a felirat ragadott engem nagyon meg, hogy vegán. Ez most hívó szó, hogy mindent természetesen, csak növényi, természetes alapanyagokból, mindenféle adaléktól mentesen készítsünk? Budai Csaba.
5: Igen, ez a piaci trend, ez nagyon élő és jelen van, meg talán mondhatni, hogy egyre inkább elég sok ember küzd különböző allergiával és egyéb egészségügyi problémákkal, úgyhogy keresik ezeket a úgynevezett clean label, tehát amikor teljesen eszámmentes adalékanyag és csak természetes színezékekkel készült.
2: Céklapor? Vagy mire kell gondolnunk?
5: Igen, kurkumára, vagy akár céklára, igen, a pirosnál, vagy a lila színnél.
2: Klorofil.
5: Hát igen, a levélzöldnél. Spirulina az egy algafajta, az a kék szín, ezek amik a természetes összetevői.
2: És akkor ezeknek a párosításából, keveréséből még több és több szín.
5: Hát igen, ez hasonlóan, ahogy a vízfelhőzés feséknél, igen, vagy egy színkeverés. Vannak azért korlátai, persze, tehát annyira ragyogó, vibráló színeket azért a természetes színezékekből nehéz, vagy majdnem lehetetlen előállítani.
2: Zöld a nagy kihívás? Vagy hát,
5: inkább
2: szín?
5: A piros leginkább, vagy az élénk piros, igen, talán az, hogy a természetes színezékekkel még nehéz elérni kihívás.
2: Budai Csaba azt mondta, hogy tovább megyünk méghozzá a csokoládék színhelyére, igaz? Vagy itt akkor kiléptünk. Marcipán nyomda, bocsánat, ez is azért magyarázatot kíván, hogy mi az, hogy nyomda.
5: Szitanyomásos eljárása közvetlenül a marcipán plakettek felületére. Tudunk több színnel is különböző ábrákat, feliratokat.
2: Lekukkanthatunk?
5: Igen.
2: Jó napot kívánok! Ki ez van szerencsém?
6: Gulyás Alex.
2: Ön talán a legfiatalabb, vagy az egyik legfiatalabb, jól láttam?
6: Igen, József után én vagyok, 23 évemben.
2: Mi a feladata most? Meséljen nekem.
6: A hölgyek ugye lenyomdázták zöld és fekete festékkel ezt a háromszög formájú stancot. Nyomdázták, kistancolták, és nekünk körbe kell szedni. Miután körbe szedtük, várni kell, mi megszárad, és megfelelően megszikkad, és utána csomagoljuk. Általában egy napot szoktunk vele várni.
2: Ez a minta, hogy rákerült a marcipánra, ez már rányomták valahogyan?
6: Azzal a géppel ott rányomdázták, ugye ez felelős a festékért, az a gép pedig a forma kiütése, elvágásáért felelős a stancgép.
2: Aha, tehát ez a szitanyomásos technológia, ugye, igen. Ha jól sejtem. Hol a szita? Itt vannak oldalt, és mindegyiken más-más forma?
5: Igen, tehát ez a...
2: Ezen épületek láthatók.
5: Igen, egy épület. Tehát ez ahány színnel dolgozunk, mindegyikhez tartozik külön-külön egy ilyen szitaszerszám. Bekerül ide a gépbe, és akkor itt, ami fehérnek látszik, tehát ahol a minta van, ott valójában ez tényleg egy sűrű szövésű szita szövet. Itt engedi át a festéket, ami fehérnek látszik, az a lilás bevonat, egy emúzió, ott pedig le vannak zárva ezek az apró lyukak. És akkor ebbe kerül bele a hitelfesték, és a gép lényegében azt csinálja, hogy szépen eloszlatja, és aztán átpréseli rajta. Itt alatta van a kinyújtott lemezek, amire maga a minta fog rákerülni.
2: Fiatal emberekhez vissza kell, hogy lépjek egy pillanatra. Azért az engem nagyon foglalkoztat, hogy 23 évesen hogy jutott az eszébe, hogy marcipán figurákat, egészen finom kézi munkát igénylő dolgot formázzon, hogy ezzel foglalkozzon.
6: Eredetileg nem ez a munkám. Itt a cégem belül én azt csinálom, hogy meggyúrom az anyagokat, és bizonyos méretre nyújtom, hogy odaállt a hölgyek, ugye tudják, hogy formálni.
2: Ha nem ez, és nem ez a gyár, akkor Sixon milyen munka? A lehetőségek vannak egy fiatalember számára? Vagy csak Miskolc?
6: Igen, inkább Miskolc, ugye még itt van a Helgyár.
2: És miért itt, és miért nem Miskolcon?
6: Több okból is, ugye én eredetileg úgy jöttem ide, hogy csak néhány hónapra, aztán ugye sikerült itt maradnom, ez alatt a több év alatt nekem sikerült, ugye megszeretnem ezt a munkát, és úgy gondolom, hogy hasznos tagja vagyok ennek a cégnek.
2: Amit ön megérintett, az lehet, hogy mondjuk New York legmenőbb cukrászdáiban fogja valami nagyon illusztris környezetben valaki elfogyasztani. Tudják ezt önről?
6: Őszintén szólva, ez a munka sok mindenre megtanított, leginkább arra, hogy kellő kitartással bármi elérhető. Ez a munka megtanította számomra azt, hogy nem érdemes feladni, mindig csinálni kell, és ez a közösség, ami itt van, ők általuk sokat tapasztaltam.
2: Hány százalék a Csaba ezeknek a termékeknek az, ami gépesíthető, és mennyi az, amit tényleg kézzel kell megformálni? Itt közben látok, nem tudom, hogy ez már a BL-re készülő foci cipők, itt a marcipánok között.
5: Világbajnoksági, nyári világbajnokságra készül már. A gépesítettségünk nem túl magas, manufakturális jellegű a dolog. Automatizálni azért nehéz, mert rengetegféle termékünk van, és általában kis szériák. Tehát nekünk ez az erősségünk, ez a rugalmas. Úgymond, hogy akár pár száz darabtól kezdve is elkészítünk adott terméket.
2: De nem lehet, hogy a konkurencia ezt mind gépesítette, majd egyszer csak megvalósítja?
5: Valóban a konkurenciánk, akik más üzlet filozófiát vallanak, ők előrébb járnak a gépesítettségben. Egy szűkebb termékkínálatuk van, viszont árban lényegesen olcsóbbak tudnak lenni ezáltal. És van a piacnak az a része, ami azt keresi, és megelégszik a tucat termékkel kedvezőbb áron, és van a piacnak az a része, amire mi számítunk, akik még hajlandóak megfizetni azt, hogy ez egyedi, egy kézzel készült, egy magasabb minőségű, egy nagyobb élvezeti értékű, értékű adott esetben, mert azért az automatizált termékeknél ott azért több kompromisszumot kell kötni a minőségnél.
2: És közben itt nézem Happy Birthday feliratú kis táblácskák, kis makettek. Ezt a pici táblát, ez a marcipán tábla, ezeket helyezik fel a tortáknak a tetejére. Ez hová fog utazni? Ezt tudják már?
5: Igen, ez az Egyesült Államokba fog utazni, és akkor azon belül kereskedő partnerünkhöz.
2: Tehát valakinek megéri ezt szállítani hajóval, repülővel, és nem is tudom hogyan, kamionnal, ezeket a pici kis kézzel készített plaketteket a Sixo üzemből rakhassák rá a tortájukra. Ez azért ez csodálatos.
5: Úgy kell nézni, hogy nekünk itt igen több ezer vagy több tízezer darab, ami készül, de aki meg a saját tortáján vagy süteményén meglátja, ő neki az az egy az, amitől egyedivé válik.
2: Egyetlen egy darabos megrendelés is lehet? Vagy az megfizethetetlen? Ha valaki kitalálja, hogy 80 éves a nagypapa, és valami nagyon egyedit szeretnének, de hát egyszer 80 éves. Megcsinálják?
5: Megcsináljuk, megoldható.
2: Na, hova tovább vezet az utunk? Kilépünk a marcipán nyomdából, és
3: menjünk
2: akkor...
3: a csokoládégyártó üzem.
2: Ó, jól hangzik, ágottak közben. Tartja az ajtót, köszönöm szépen. És közben azon gondolkodtam, míg odaérünk, hogy egy ilyen hatalmas üzemet vezetni nőként, az mekkora kihívás? Komolyan veszik?
3: Pont nagyon remélem, hogy 35 év után már komolyan vesznek, igen.
2: És 35 évvel ezelőtt?
3: Akkor is.
2: Mi kell ehhez?
3: Állhatatosság? Igen, azt hiszem, leginkább elfogadta. De könnyebb dolgom volt, mert hiszen nőkkel dolgoztam együtt. A nőknek ez nem volt probléma. Első perctől kezdve csapat voltunk, elfogadták, és leginkább nekem az segített, hogy az akkori cég tulajdonos, az én főnököm is nő volt. Úgyhogy egy olyan hierarchia alakult ki, hogy egy nő, még egy nő, még egy nő, a termelés vezető helyettes, és utána a női beosztottak.
2: Azért nők tudnak egymás között kevésbé kellemesen viselkedni, de közben megcsapott ez az elképesztően tömény csokoládé illat. Bármerre nézek, mondhatnám szintén, hogy könyvtárban vagyunk, de ha behunyom a szemem, akkor szívem szerint beleugranék abba a keverőtálba, ahol a csokoládét keverik.
3: Jó választás az a tejcsokoládé.
2: Tejcsoki.
3: Tejcsoki folyik, a másik két oldalon, az egyiken fehér, a másodikon étcsokoládé. Igen. Ezek a csokoládé plakettek, amik itt készülnek, van egy nagyon komoly nyomdai előkészítő munka.
2: És
3: a lapocska alatt van egy fólia,
2: formák.
3: Igen, amit itt az üzemben nyomunk meg, szintén szitanyomással. Ez a bombaszejnek, Franz Bombaszej, második Franz Bombaszejnek volt a találmánya. Annyira komoly volt, hogy be is jegyeztették a svájci találmányi hivatalba.
2: A transferfólia, Franz Bombaszej nevéhez köthető, ezt nem is tudtam.
3: Dekobó néven a 60-as évek közepén jegyezték be a találmányát, és hát a mai napig gyakorlatilag változatlan formában gyártjuk. A különböző ételfestékek, nyomdafestékek összetétele változott, de a technológia nem.
2: A transferfólia gyakorlatilag úgy kell elképzelnünk, hogy bármilyen, nincs az a forma világ, amit ha rányomnak, azt ne lehetne rá applikálni a csokoládéra, ugye?
3: Ami grafikai úton megvalósítható, az mind megvalósítható csokoládén. Akár egyszínű nyomattal, akár több színűvel, a csokoládéra három színnél többel nem nyomtatunk szitanyomással. Ha három színnél többet szeretnénk megjeleníteni, akkor az már digitális nyomtatással nyomjuk.
2: Az imént, amikor a szomszédszobában voltunk, a fiatalabb ember azt mondta, és engem nagyon meglepett, hogy nem is arra büszke, hogy mi kerül ki a kezek közül, milyen alkotásokra képes, hanem arra, hogy ez a csapat, ez a kis család, ez tartotta őt meg, és arra tanította, hogy nincs lehetetlen, hogy fel lehet állni. Ez egy különleges adottság a helynek, vagy azért dolgozni kell, hogy itt olyan emberek legyenek együtt, akik tényleg tartó pillérei egymásnak?
3: Ezen rengeteget kell dolgozni. Egyébként ez egy különleges fiatalember volt, különleges hozzáállással, hozzáteszem, de a háttérben munkálkodik az is, hogy nagyon sok rokoni szál fűzi össze a dolgozókat. Van egy szemléltető példánk, hogyha a rokoni kapcsolatokat meg szeretnénk jeleníteni a munkatársaink között, akkor 37 vörös vonalat tudnánk kihúzni anya, lánya, unoka, unokatestvér, férjfeleség, nagybácsi, unokaöcs, nagynéni, unokahúg, sógor-sógornő között.
2: Ez egy unokatestvér találkozó szinte.
3: Lehetne akár. Tehát különböző családi kapcsolatok erősítik ezt a munkahelyi közösséget.
2: Huszman Ágotát mi hozta ide? Mert azt még nem tudjuk, hogy Ágota hogy került kapcsolatba az édességgel, a cukorral, a csokoládéval. Mielőtt még az üzemet vezette volna, esetleg ön is a kezéből, a kreativitásából boldogult?
3: Nem, én a nyelvtudásomból boldogultam. Az akkor az ország legnagyobb utazási irodájában dolgoztam, és engem csak megtaláltak, hogy lenne itt egy célfeladat, egy projekt, be kellene indítani egy üzem működését. És a 30-as éveimben rengeteg fölös energiám volt, úgy gondoltam, hogy ez pont nekem való, és beszereztem az engedélyeket, elintéztem a dolgozók felvételét, kiválogattam őket, felvettem őket, és mikor konyhakész volt az üzem, akkor mondtam, hogy most pedig lehet indítani a termelést. Volt egy termelésvezető, volt a 8 dolgozó, volt egy épület, ami megfelelt a célnak. Beszereztük az alapanyagokat, beszereztük az engedélyeket, a gépeket, és akkor a tulajdonos megkérdezte, hogy hát ha már ezt ilyen jól összeállítottam, nincs kedvem vezetni. És megmondom őszintén, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, mert akkor úgy gondoltam, hogy amit nőként, és itt visszatérek rá, amit nőként az utazási szakmába elérhettem, azt elértem, elértem az üvegplafont, és nem láttam lehetőséget arra, hogy a következő 10 évben onnan feljebb tudnék lépni. Ez viszont egy ismeretlen terület volt, egy komoly kihívás, és akkor váltottam.

0: volt, aki leült velem, és türelemmel mutatta, hogy hogy kell formázni, hogy kell lehajtani azt a levelet, hogy kell levágni a végét, és órákon át képes volt velem rózsákat csinálni. Sőt, akkori nyugdíjas kollégától tanultam virágot nyomni. Megmondom őszintén, sose gyakoroltam utána, de óriási élmény volt, és nagyon lényeges volt, hogy megmutatták azokat a sarkalatos pontokat, hogy mit kell figyelembe venni. Úgyhogy én, ha csinálni nem is tudom, nagyon lelkesen szoktam közreműködni minden apró részfeladatban. Amikor nagyon nagy hajtás van, akkor itt mindannyian beállunk. Mindenki segít valami.
1: Ön is, Csaba is?
0: Csaba is, igen. A karácsonyi nagy hajtásban nagyon gyakran látni bennünket is, ahogy pontocskákat nyomunk, az utolsó pontot egy virágra, vagy egy festékfoltocskát, egy szemet, egy szájat, valamit még mi is besegítünk, hogy időben elmehessenek a termékek.
1: Kedves hallgatóink, búcsúzunk a Szikszói üzemtől, és ne felejtsék, hogyha New Yorkban vagy Párizs utcáin sétálnak és betérnek egy cukrászatba, és látnak valami csodálatos marcipándészt a tortákon, akkor elképzelhető, hogy ez itt készült Szikszón. A mai adást újra meghallgathatják a világhálón www.mediaclick.hu oldalon. A helyszínen a felvételeket Farkas Bálint készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra, a gyártásvezető pedig Van Csok György. A szerkesztő Gyarmati Péter nevében köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Hírek után a Vendégháznál műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hírösszefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő. Heorhi Tihi hangsúlyozta, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek egymással. Orbán Anita közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon.

0: kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÍV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Júniusban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy az 500 milliárd forint keretösszegre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A fejlesztéseket 2030 végéig kell befejezni. A tárcavezető hozzátette, a támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawatttal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A jó és sertés tartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel az érintettek. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pálya felújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Még több mint 170 ezer üzembe tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derül ki az egyik vezető biztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít, miközben a károk döntő része parkolóautóban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért a biztosító hangsúlyozza, hogy a biztonságos közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozásra van szükség. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival is ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blahalujza térről. Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai négyes döntő első összecsapásában 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andreut. A zöld-fehér együttes pénteken a spanyol Matarót legyőző görög Olimpiakosszal méri összetudását a bajnokok ligája serlegéért. A férfiaknál is medencébe ugrik ma a címvédő FTC a BL 4-es döntőjében, az elődöntőben az ellenfele pedig a Burján Gergelyt és Vígvári Vincét is foglalkoztató spanyol Barcelonata lesz. Este 21 órakor az egyik házigazda, Mexikó a Dél-afrikai köztársasággal méri össze tudását az idei labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Az idén először 48 nemzetközi válogatott részvételével rendezett torna mind a 104 mérkőzését az M4 Sporton is élőben követhetik. Éjjel többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik. Napközben ismét több órára kisüt majd a nap, és már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, délután 20-26 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is búcsúzik Önöktől Jávor Miklós. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Mit szoktatok játszani, Zita, az óvodában? Mik a kedvenc játékaid?
3: Csúszdázás, labdapattogtatás, és ennyi.
2: Bent a terembe mit szoktatok csinálni?
3: Társasozni.
2: Ott nem lehet szaladgálni bent a teremben?
3: Nem.
2: Miért?
3: Azért, mert ott vannak asztalok, és el tudunk esni.
2: Van testnevelés foglalkozásotok?
3: Igen.
2: És mit szoktatok abban csinálni?
3: Ugrálni, futkosni, és játszani.
2: Mit jelent az, hogy ugrálni? Mit mond ilyenkor az óvónéni? Mit kell csinálni?
3: Hogy fel a levegőbe, aztán le, fel, le, fel, le.
2: De mondtad az előbb, hogy nem lehet futkosni. Itt a foglalkozásról lehet?
3: Igen.
2: És mit csináltok? Milyen játék keretében futkostok?
3: Kidobós. Futkosunk össze-vissza, és akinél van a labda, az nem mozdulhat, és ki kell dobni valakit.
2: Kidobott valaki valakit, akkor mi történik?
3: Akkor kiesik az, és aki legelőször felveszi a labdát, az fog dobni.
2: Hogy érzed, mennyire ügyes vagy a kidobóban?
3: Ügyes vagyok.
2: Te vagy az utolsó, aki megmarad?
3: Igen.
4: Milyen ötletekkel lehet az ovis és az alsós testnevelés foglalkozás játékos és örömteli? Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola mozgáspedagógia konferenciáján a hallgatók és az óvodapedagógusok kreatív, mozgásfejlesztő módszerekkel ismerkedhettek meg, hogy beépíthessék azokat a mindennapokba. Műsorunkban ezek közül mutatunk be 3-at. Kicsák Mónika, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmódszertant oktató tanára, komplex táncterapeuta. Tóth Sárával együtt önök tartották az egyik műhely foglalkozást a konferencián, egy nagyon jó hangulatú, mosolygós, vidám foglalkozást, ahol egy kicsit bepillanthattunk abba, hogy tánctudás nélkül hogy lehet örömmel mozogni. Mi is ez a komplex táncterápia?
5: A célcsoportok tekintetében is komplex, mert egészen a óvodás, nagycsoportos óvodáskorútól kisiskolás, nagyobb iskolások, fiatal felnőttek, épek csoportjaira irányulhat, idősebb generációra, és hát a sérüléssel élő embertársaink fele is nyitott. Komplexitásában az is, hogy a módszerek, tehát megjelennek benne táncpedagógiai módszerek is, zenepedagógiai módszerek is, mint például a kokas módszer elemeit is beemeljük. Megjelennek benne mozgásfejlesztéshez kapcsolódó gyógypedagógiai elemek. Itt nem csak izomtónus, testtartás, a beszéd fejlesztése is, az anyanyelvi nevelés is. Mindezt a játékosság pedagógiai elvével is körbebástyázzuk, ami annyit jelent, hogy célcsoportra irányulóan mindig vannak benne játékos feladatok, játékos ritmusfejlesztések, beszédfejlesztések, mondókázás, gyerekdalokat is beemelünk, ismertebb populáris számokat is felhasználunk, és a klasszikus zenéből is válogatunk a táncokhoz. Ezek a táncok hát csacsacsa elemeket is tartalmazhatnak, a kis rumba elemeket is tartalmazhatnak.
6: Volt keringő is.
5: Keringő, nagyon-nagyon szeretik. Én a danosokkal foglalkoztam, a Dan Alapítványnál, felnőttek és fiatal felnőtt danos korosztálynál, és nagyon nyitottak voltak az ülőszékes táncra is, mert azt is beemeljük, a kényelmes ülőhelyzetben is megélhetik a táncmozgásoknak a felszabadító örömét, és hát itt tulajdonképpen az örömmel teli ottlét és jelenlét az, amit megélhetnek, akik bekapcsolódnak egy ilyen táncos foglalkozásba. A terápiás hatását pedig úgy fejti ki, hogy együtt vagyunk, örülünk egymásnak, kapcsolódunk egymáshoz, örülünk annak, hogy nagyon egyszerű elemek, táncelemekkel meg tudjuk, át tudjuk élni azt a táncszámot, azt a zenét. Elmerülünk abban a zenében, és megéljük azt, hogy kompetensen tudunk mozogni.
6: Nagyon látványosak az eszközök, a szallagok, a rózsák, a kis pillangók, minden olyan élénk és olyan vidám, és olyan egyszerű, hogy az embernek tényleg kedve van kézbe fogni.
5: Nagyon egyszerű anyagokkal meg lehet oldani egy táncszalagot. Hurkapálcika, vagy filctól, vagy egy vastagabb ceruza, és akkor nem hosszú méretre, kb. 30-40 centi hosszal színes kreppapírokat szépen egymásra helyezünk, és ahogy táncol az a szalag, annak az esztétikai ereje és hatása nagyon látványos tud lenni.
7: Föl, és amikor a vonat neki megy a hegytetőnek, akkor segítünk. Igen. Nagyon egyszerű, ez a koreográfiát. Igen,

0: ügyesen variálták azt, hogy nagyon egyszerűek a mozdulatok, ugyanakkor a kiegészítő eszközök használatával ez a két-három mozdulat nagyon látványos, de nem kell hozzá semmilyen különleges képesség.
1: Ez is a célunk, hogy előre bemutatjuk a nagyon-nagyon egyszerű táncmozdulatokat, és hát attól függ, hogy milyen célcsoporttal vagyunk, tehát hogy milyen az értelmi intelligencia szintje annak a csoportnak, hiszen előfordulhat az, hogy értelmi fogyatékosokat is felemelve magába vonz ez a táncterápiás csoport, hogy ők is fel tudják velünk venni a ritmust, és mindenki be tudjon kapcsolódni, ez a cél, és azon a táncfoglalkozáson megélje azt, hogy ő is tudott táncolni, és együtt haladt velünk. És ehhez elengedhetetlen az, hogy sikerélményhez juttassuk a résztvevőket, mert a sikerélmény egyrészt motiválja őket, örömet ad, és elégedettségérzéssel tölti el őket, hogy jó volt itt lenni. Mert a tánc mindenki Tócsára, aki megalapította a komplex táncterápiás foglalkozásokat Magyarországon, neki ez a jelmondata.
0: Milyen csoportoknál próbálták már ki ezt a foglalkozást? Olvasom, hogy időseknél, demencia, Alzheimer-kor, de akár fiataloknál is.
1: Bántalmazott gyerekek, fiatal felnőttek, felnőttek esetében is alkalmazható, alkalmazzák is egyes kollégáink, mert hogy megadja az önfeledtség élményét, és hogy megnyugtat, tehát hogy relaxál. Tehát a terápiás hatása az is, hogy abban a 20-25 vagy 30 percben elfelejti mindazt a nehézséget, amivel minden napok szintjén szembe kell néznie. És van egy olyan közeg, egy olyan csoport, ahol elfogadják. És kinyithat új célokat is, hogy a sikerre valahogy át tudja fordítani önmagában is azt a történetet, amiben éppen benne van.
0: Mozgáspedagógia címmel szervezett konferenciát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Barta Enikő, a főiskola oktatója, az egyik szervező. Kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat és tanítókat képeznek. Nem testnevelő tanárokat és nem is edzőket. Mégis fontos az, hogy valahogy a mozgásról is beszéljenek a diákoknak. Mit szerettek volna bemutatni?
2: Ez a konferencia mozgásról és a pedagógiáról szól. Ez a két szó, amit igazán takar ez a két fogalom, ez szorosan összekapcsolódik, vagy legalábbis számomra és a kollégáim számára. Egyik oldalon azt szerettem volna, hogy az elméletben ez megjelenjen, másik oldalon pedig egy olyan tartalmat felkínálni a hallgatóinknak, a végzett hallgatóinknak, a már a pályán lévőknek, hogy a tudásukat gazdagítsuk, mutassunk nekik példát a különböző eszközökből, módszertanokból, amit ha ők tovább gondolnak, akkor nagyon sikeresek. Nem is a mozgás megszerettetésében, mert bízom benne, hogy egy adott korosztály, főleg a kisebbek szeretik a mozgást, hanem hogy gazdagabbá tegyék a testnevelés foglalkozásokat, a testnevelés órákat.
0: Az előadások is a kerekasztal beszélgetés után több helyszínen, műhelyeken járhattunk. Mit mutattak be?
2: A konferencia második blokja egy szívügye. Nagyon sok, nagyon változatos módszereket, eszközöket láthattak. Volt itt többek közt tollaslabdáról szó, volt falmászásról, táncterápiáról, és a szenzomotoros kert, vagy udvar bemutatása. Maga az intézmény mindig támogatott bennünket abba, hogy új eszközökkel bővítsük a szertár készleteit, tehát mozgáskotta eszközeink vannak, saktesi, és ezek is megjelentek itt a képzés során. Nagy örömömre szolgál, hogy egy nagyon új innovatív eszközt, a Marók babát is be tudtuk mutatni a hallgatóknak, és volt egy gyakorlati bemutató, angol nyelven a szenzoros motoros fejlesztés.
0: Most egy kisgyermeknevelő, egy óvodapedagógus vagy egy tanító mit tanul abból, hogy az óvodában ugye kezdeményezésnek hívják ezeket, az iskolában, a testnevelés órákon mit csináljon?
2: Én úgy gondolom, hogy a képzéseinkben nagyon markánsan szerepel a mozgásfejlesztés, vagy a testnevelés módszertan elmélete, illetve a tanítók, szakos hallgatók esetében különböző tantárgypedagógiák megjelennek, az úszás, az atlétika, labdás játékok, és meg sorolhatnám, hogy milyen kurzust sajátíthatnak el itt az intézményünkben. Igazság szerint van rá lehetőség másik, hogy az elméleten végigfussanak, ha már mozgásról beszélünk, kapnak hozzá elméleti és gyakorlati órákat, viszont őszintén szólva kevés ez az óraszám, még akkor is, ahogy ön megfogalmazta, hogy nem testnevelőket képzünk. Illetve van a képzésnek olyan érdekes hiányosságként is mondhatom, vagy felépítettségbeli nehézségek, hogy most mondok egy példát, hogy az óvoda pedagógus hallgatókkal csak az első két fél évben tanulnak a mozgásról, és utána ők két évig nem. És utána kikerülnek úgy a pályára, hogy gyakorlatilag kinn az óvodában vannak olyan foglalkozások, ahol ők be tudnak kapcsolni és gyakorolnak bizonyos műveltségi területeket, de ez nem egy folytonos, nem kíséri végig a következő két évet, és én úgy gondolom, hogy ha például a másod-harmadéves vagy negyedéves hallgatóink egy ilyen konferencián részt vesznek, egy kicsit fölelevenítik ezeket, egy kicsit visszaemlékeznek erre, illetve további ötleteket tudnak adni, mert őszintén szólva minden nem fér bele a tanórai keretbe. Ezért fontos, hogy lássanak a tananyaghoz kapcsolódóan újabb módszereket, újabb eszközöket, újabb lehetőségeket, akár kollégáktól, vagy akár meghívott vendégektől.

0: kosárlabda mindig népszerű, főleg nyáron, akár a strandon is lehet játszani. De hát ugye ez hivatalos sport is, sőt olimpiai sportág. Az óvodásoknál pedig mozgásfejlesztő hatása is lehet. Hogyan lehet bevinni az óvis csoportszobába ezt a játékot? Szűz Zoltán, a Talentum Tollaslabda Sportegyesület tollaslabda edzője.
1: Igazából ez az óvodásoknál ugye úgy kezdődik, hogy először jönnek a gyerekek edzésre, aztán lehozzák a kis tesójukat, a még kisebb tesójukat, és ebből alakult ki most már azért jó 15 évvel ezelőtt egy olyan program, ami már kifejezetten az óvodásoknak szól.
0: Van direkt olyan ütő, ami kisebbeknek van, de tulajdonképpen nem szükséges speciális eszköz, akár hétköznapi tárgyakkal és tollaslabdával is lehet már fejleszteni a kicsiket.
1: Igen, az eszközök azok tudnak segíteni, de a módszeren múlik, hogy olyan játékokat találjunk ki a gyerekeknek, amitől neki ez élményé válik, és ne úgy próbáljunk vele tollaslabdázni, mint egy kicsi felnőttel, hanem az ő élményének, az ő képességeinek, és hát nyilván az ő testméreteinek is megfelel.
0: Mit kell megtanítani?
1: Tollaslabdában nagyon sok apró képesség van, finom motorika, térérzékelés, kézláb koordináció, szemkéz koordináció, és ezeknek azokat az apró fogásait, amit egyébként az edzők ugye a versenysport miatt tanítanak, de azt lehet ugye arra is használni, hogy egy mókás, de ugyanakkor minőségi mozgást csináljunk belőle.
0: Mutatott olyan példát is, hogy lehet egymásnak dobni a labdát úgy, hogy azt valamilyen kis kosárral a másik elkapja, és ez már rögtön nagyobb sikerélmény, mert hogy könnyebb így elkapni a labdát, meg könnyebb célba dobni is.
1: Egyrészt könnyítés, másrészt viszont nehezítés, mert ugye természetes módon az ember a kezét használja. Ez nehezítés akkor, hogyha csak úgy nekiállunk, de könnyítés akkor, hogyha egy szakember egy picit ezt barátságosan, játékosan úgy igazítja a gyerek kezébe, amit ugye itt láttunk, az egy tulajdonképpen úgy nézett ki, mint egy rosszul meghúrozott tollaslabda ütő. Mi ezt elkapó hálónak hívjuk, és az a specialitás, hogy bár egy egyszerű gyerekjáték, játékboltban is lehet beszerezni, de a markolata az a profi tollaslabda ütőkhöz nagyon hasonlít. Ezért, hogyha én ezt jól adom a gyerek kezébe, és mi ezt tapasztaljuk ugye a Talentum tollaslabda esélyben nap mint nap, hogy akik már az óvodás korból jönnek, már ezeket nem kell megtanítani, nem is érti, hogy mi ebbe a bonyolult, hiszen hát ő ezt eleve jól csinálja.
0: Nem mindegy ugye, hogy hogy fogjuk az ütőt, hogy próbálunk vele ütni a tollaslabda kétféle ütésében, vagy hogy tartjuk a karunkat. Nyilván önök nem a sportot akarják megtanítani, egy óvodásnál mit fejlesztenek ezek a kis mozdulatok?
1: Ugye sokan félreértik, hogy nem azért tanítunk egy mozgást jól, mert világbajnokot akarunk nevelni a gyerekből feltétlenül, hanem a sportban megtanult mozgásokat azért csináljuk, nem mert az úgy helyes, hanem mert úgy praktikus, úgy egészséges, és úgy okoz sikerélményt. Tehát, hogyha én jó helyre igazítom az ujjait például a gyereknek, nem fog fájni később a keze. Ha nem szorítja, hanem lazán kezeli, akkor később a ceruzával, az ecsettel, bármilyen más eszközzel, játékkal is finomabban tud bánni.
0: Ön a leendő, illetve már aktív óvodapedagógusoknak mutatott gyakorlatokat, majdnem mindegyiknél mondta, hogy azért, hogy megtanulja a gyerek a kudarcot, de sikerélménye is legyen.
1: Igen, hát ugye nyilván másba is, de én ehhez a részéhez értek. A sportot is úgy építjük föl, hogy a gyerek akkor fogja szívesen csinálni, ha sikerélménye van. De ez a világban sehol nem fog úgy működni, hogy mindig automatikusan sikerélménye lesz. Egyre nehezebb feladatot adunk, abban van egy kis kudarcélmény. Azon átlendülünk, akkor ugye, ha azt sikerül megoldani, akkor a sikerélmény is arányosan nagyobb lesz. Így lépkedünk feljebb. Tehát semmi nem fog, az iskola sem fog úgy menni, hogy mindig minden elsőre sikerül, de úgy kell elkezdeni. Tehát ez nem egy kényszer, hozzánk is mindig azért jönnek a gyerekek, mert valamit szeretnének játszani, nem azért, mert mi erőltetjük rájuk.
0: Az nagyon tetszett nekem ezen a bemutatón, hogy mindegyik játék nagyon élvezetes volt. Második, harmadik alkalommal már egyszer-egyszer sikerült nekünk felnőtteknek is, és hogy az ember nem szívesen hagyta abba. Volt benne valami örömfaktor.
1: Itt szerintem játszottak volna még délutánig is, pedig felnőtt emberekről beszélünk. Ők, mint óvodapedagógusok szerintem átlátják azt, hogyha ugyanezt gyerekek közébe viszem, akkor egy csomó olyan dolgot fognak örömmel csinálni, ami egyébként nem könnyű, tehát ha valaki kipróbálja, akkor rájön. Csak ugye viszi őket a lendület, az érzelem, és emiatt örömmel fogják csinálni, ezért jól fog menni, és akkor szintén örömmel fogják folytatni.

0: Kis vagy Milla?
1: 5.
0: Mit szoktatok játszani az óvodai kertben? Mi az, amit nagyon szeretsz?
2: Szeretek pattogtatni az oviba, hogy a labdát így pattogtatjuk.
0: Mit lehet még a labdával csinálni azon kívül, hogy pattogtatod?
2: Dobálni. Még szoktam vele azt csinálni, hogy a barátnőmmel csinálunk olyat, hogy valami gyümölcsöt mondunk, ha elkapjuk a labdát.
0: Például milyen gyümölcsöt?
2: Szoktunk almát, banánt.
0: Az a játék lényege, hogy elkapjam a labdát, és akkor kimondom a gyümölcsöt?
2: Igen.
0: A fiúkkal játszotok-e?
2: Szoktunk a fiúkkal focizni, én vagyok a kapus, vagy én vagyok a bíró.
0: Sokat kell szaladgálni, ugye, itt a focinál?
2: Igen.
0: Mondjuk neked, mint kapus azért kevesebbet, de mennyire fárasztó ez a sok mozgás, hogy látod?
2: Nagyon.
0: Mennyire szoktál elfáradni, és milyen hamar?
2: Én közepesen szoktam elfáradni. Azt mondom a bírónak, hogy bíró, kiülhetek egy percre. Ő pedig azt mondja, hogy nem, vagy igen.
0: És mit csinálsz, azt mondja, hogy nem?
2: Hát akkor visszamegyek focizni. Nem baj.
3: Kovács Noémi, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmódszertan oktatója, testnevelő és gyógytestnevelő tanár. Nem gondolnánk, de a sakkot is lehet mozgásfejlesztésre használni. Egy már meglévő programot fejlesztettek tovább.
4: Igen, Polgár Juditnak a sakktesi továbbképzését végeztük el mi is a kolléganőmmel, és innen nyertünk inspirációt, és nagyon sok ötletet vettünk ebből a sakktesiből, amit mi egy kicsit tovább gondoltunk, hogy hogyan lehet iskolás, alsó tagozat, felső tagozatos korosztálynak játékos formában továbbvinni. Ez egy fantasztikus dolog, egy hatalmas nagy sakkszőnyeg tulajdonképpen, amit teremben is, kint is lehet használni. Szenzációs kiegészítő dolgok vannak hozzá, sakkbábok, sakkfigurák, képek, mindenféle, és lehet ötvözni mindennel. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon jól lehet használni a készségfejlesztésben. Mi beépítjük a hallgatóinknak is, az óvó és tanítószakos hallgatóinknak a képzésébe is bizonyos részleteit, egy picit átgondolva, túlgondolva, kreatívan ötletelve, tehát nem teljesen, de erre épül a Polgár Judit féle sakktesire.
3: Olyan nagy ez a sakkszőnyeg, hogy maguk a gyerekek lehetnek a bábuk, és ők maguk mozognak a négyzeteken.
4: Akár így is, igen. Minden részletét fel lehet használni, tehát lehet a világos sötét mezők, az elválasztó vonalakat lehet átlósan használni, függőleges, vízszintes sorokban. Rengeteg játékot lehet hozzá kapcsolni, kiegészíteni, mondjuk egy akadálypályával.
3: Mondjuk az óvodás korosztálynál hogyan lehet ezt használni? Ők nyilván nem sakkoznak még, vagy többségük nem sakkozik még. Hogyan lehet az ő mozgásukat fejleszteni ezzel a szőnyeggel?
4: Ez a hatalmas sakkszőnyeg és a kis színes plüss bábok, sakkbábok nagyon érdekesek a gyerekeknek. Az, hogy mindenféle színes eszközzel dolgozhatnak, az mindig vonzó egy kisgyereknek. Különböző mozgásokat lehet járásgyakorlatokat a mezőkben, az oldalakon, lehet körbejárni ezt a sakkszőnyeget, lehet ilyen kis szögdelő ugró feladatokat, átfutásokat végezni, lehet akadálypályát építeni egész pici gyereknek is, hogy hogyan jut el az egyik sarokból a másikba, tehát szenzációs lehetőségek vannak ebben.
3: Bemutatott például egy ilyen számomra torpedószerű játékot, hogy voltak olyan mezők, amikre nem szabadott lépni, de el kellett jutni a tábla egyik oldaláról a másikra.
4: Igen, ez egy játékos feladat, hogy hogyan lehet a sakkszőnyeg egyik oldaláról a másikra átjutni egy egész csapatnak, hogy meg kell találni a megfelelő mezőket, ami az átjutást jelenti. Hogyha pedig rossz mezőre lép, akkor vissza kell állni a sor végére, és újra próbálkozni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a csapat tagoknak egymásra is nagyon kell figyelniük.
3: Egy másik ilyen koncentrációfejlesztő játék is volt, amikor kis babzsákok alá rejtett kártyákat, és ezeket kellett megtalálniuk a gyerekeknek.
4: Igen, ez is egy kreatív játék. Az a lényeg ennek, hogy ezeket az elrejtett kis kártyákat, vagy akár lehetnek ezek kis gyümölcs, korongok, ezeket kell megtalálni a gyerekeknek, és összegyűjteni mondjuk egy-egy csapatnak. Ez azért érdekes, mert a sakkszőnyegen is ugyanúgy el lehet rejteni. Ezáltal a gyerekek ezt a 8x8-as táblát is megismerik, koncentráció van a matematikával például. Tehát rengeteg dologgal lehet összekapcsolni, ami ugyanolyan fejlesztő hatású, akár kognitív, akár a motoros képességeket tekintve.

A vendégháznál mai adásában az Aporviumos Katolikus Főiskola mozgáspedagógia konferenciáján jártunk. Keressék adásainkat podcaston vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégháznál@mtva.hu. A riporter Juhász Tímea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

0: Kossuth Rádió Salgótarjánban FM 107,4. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
2: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy írást, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Lengyel tengerre magyar. Ezzel a címmel olvashatjuk azt az írást, amelynek a bevezetője így kezdődik. Évszázados emlékek, friss tengeri levegő és lengyel vendég szeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be. Eddig az idézet. És a cikk apropóján Lengyelországról beszélgetünk vendégünkkel, Farkas Melindával, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetőjével. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Az írásban szó esik arról, hogy a lassan elviselhetetlenné váló mediterrán klíma miatt egyre több turista választja a dél-európai strandok helyett az északi tengerpartokat, de gondolom Lengyelországot nem csak ezért érdemes fölkeresni.
3: Ez így igaz, Lengyelországot nem csak ezért érdemes felkeresni. Ez az úgynevezett coolcation, akkor bele is csapnék a közepébe, ez az úgynevezett nyaraljunk hűvösebb helyen, nem nevezném mozgalomnak, de mondjuk egyfajta új trendnek. Ez az utóbbi években kezd el szárnyra kapni, és ennek Lengyelország egy tökéletes célpontja, hiszen, ahogyan a cikk is írja, repülővel most már heti 5-6-szor elérhető Gdansk, és az ott lévő, mellette lévő hármas város, tehát Gdynia és Szopot városa is. Vannak olyan lelkes utazók, akik két hetet is rászánnak akár egy körútra. Nagyon népszerűvé vált szintén ez a lakóautós utazás, főleg a 60 pluszos korosztály részéről. Ők általában bevállalják azt, amit viszont kevesen. Én is azt tanácsolnám, hogy járjuk be akár régiónként. Tehát először nézzük meg délen, mi található Kis-Lengyelországban, Krakó és környékén, aztán érdemes ellátogatni kicsit nyugatabbra, Wroclaw és környékére akár, vagy a keletebbi régiókba, és akkor utána föl lehet menni északra. Ott vannak a mazuri tavak, Gdansk, rengeteg olyan látnivaló van, ami mind egy külön világ, más és más élményt nyújt.
2: Lengyel idegenforgalmi képviselet, ez 3 éve ismét van, de korábban hosszú ideig nem volt. Ez mit jelent a magyar turizmusra nézve?
3: Szerintem ez egy hatalmas lehetőség, és én nagyon örülök, hogy ezzel a lehetőséggel én élhetek. Közel 8 évig nem volt egyáltalán képviselete Lengyelországnak, aztán jött ugye a Covid is, ami nem indokolta, hogy újraindítsák, viszont 2023 májusában a lengyel-magyar barátság a hullámain lovagolva úgy gondolták Lengyelországban, hogy ez mégiscsak egy nagyon fontos küldőpiac. Ha számokat tekintve nem is annyira, viszont érzelmileg nagyon kötődnek a magyar turistákhoz Lengyelországban. Ez azt jelenti, hogy ezt mi ketten csináljuk Magyarországon most ezt a képviseletet, és én úgy érzem, vagy hát ezt majd megmondják az utazók, de hogy újra megjelent Lengyelország a palettán. Tehát látni, újra szerepel az, hogy Lengyelország egy nagyon színes és új desztináció, és igyekszünk ezt minél több korosztálynak és minél többféle szempontból megmutatni, legyen az aktív turizmus, legyen az városlátogatás, vagy amiről beszéltünk, a coolcation, tehát a tengerparti hűvösebb vidékenken való nyaralás.
2: Tehát érzelmileg is fontos kötődés Lengyelország a magyarok számára, hiszen van egy nemzedék, amely nagyon szerette, meg szereti is Lengyelországot, de ahogy nézem az internetet, a fiatalok körében is igen népszerű, vagy mondjuk a közép nemzedék körében is, hiszen van egy oldal, amelynek az a címe, hogy Szia Lengyelország, és ott Lengyelország rajongók osztják meg a tapasztalataikat.
3: Igen, ez a Szia Lengyelország, egyébként ez a saját kis alvállalkozásunk, a képviseletnek az egyik ilyen PR programja ez. Azt találtuk ki, hogy muszáj volna eljutni pontosan a fiatalabb korosztályhoz, és muszáj volna egy kicsit kevésbé hivatalos módon eljutni, tehát nem az, hogy egy útikönyvszerű oldal, ahol klikkelgethetünk, hogy igen, a mazuri tavak erről és erről szól, hanem az, hogy nézzük meg, hogy az, aki Lengyelországban járt, ő mit tapasztalt, ő mit evett, ő hogyan látta ide. Ugye bekapcsoltunk olyan influencereket, újságírókat, és akik gyakran járnak Lengyelországban, úgyhogy ez egy egyfajta másfajta látásmódot próbál adni Lengyelországra, egy frissebbet, egy modernebbet, és egy napi szinten újdonságokkal igyekszünk itt megörvendeztetni a Lengyelország iránt érdeklődőket.
2: És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van velünk a vonalban egy Lengyelország rajongó, Révész Róbert, aki nemrégiben járt Gdanskban, és nem is akármilyen célból. Jó estét kívánok, Róbert!
4: Jó estét, Zsolt! Szia, Melinda! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szia, Robi!
4: Valóban így van. Ez egy idén tavaszi, húsvéti utazás volt, bár olyan szerencsém van így az életemben, hogy egy évben többször is el tudok jutni Lengyelországba, de ez az utazás, ami egyébként a lengyel tengerpartot érintette, azért a szívemhez elég közel áll, hiszen a 83 éves édesanyámat vittük el a testvéremmel Gdanskba és a lengyel tengerpartra, ami egyébként egy születésnapi út volt, és az volt az apropója, hogy édesanyám 1959-ben járt Varsóban az akkori mandolin zenekarával, és onnan ők átmentek Gdanskba is, és rengeteget mesélt erről az utazásáról nekem, amikor kisebb voltam. Úgyhogy nekem az első lenyomatai Lengyelországnak bennem, az ezekhez az érzésekhez, történetekhez kapcsolódnak.
2: Említette, hogy évente többször is megy Lengyelországba. Vannak kedvenc részei, vagy visszatérő helyekre, tehát olyan helyekre megy, amelyeken már volt, vagy még vannak fölfedezetlen helyek Lengyelországban?
4: Lengyelország egy hatalmas terület és egy óriási ország, nagyon változatos, rengeteg tartománnyal és régióval, és még szerencsére van elég sok olyan hely, ami felfedezésre vár számomra. A kedvenceim az például az egyik említett tengerparti régió, ez a Trojmiasto, a három város, a Gdansk, Szopot és Dinia, hármasa, és a körülöttük található látnivalók. Valamint, ami nagyon közel áll a szívemhez, az Vujj, például, ami egy iszonyatosan lendületesen fejlődő iparváros Varsótól vagy másfél órára. A könnyűiparnak a központja volt Lengyelországban a 19. században, és amit ott műveltek a régi gyárépületekkel, ahogyan azokat hasznosították, és ahogy a várost fejlesztették, az valami teljesen különleges, és ezt mindenkinek ajánlom, aki egyszer Varsóba eljut, hogy szállja rá az egy vagy akár két plusz napot, hogy ezt megnézze, és ezt a lendületes érzetet átélhesse ott helyben. Valamint, ami még nagyon tetszett nekem Lengyelországból, az az alsó-sziléziai régió, ugye, aminek Wroclaw a tartomány központja, vagy a régiós központja, és hát ez pedig így a természet közelsége révén áll nagyon közel hozzám, a sziléziai hegyvidék, és ennek a például az ősszel, amilyen színeket tud ez ölteni, és ez a misztikum, ami ezt körbelengi a kastélyaival, régi épületeivel, azok valami fantasztikus élményt tudnak adni minden oda látogatónak.
2: Repülővel vagy autóval is érdemes fölkeresni Lengyelországot?
4: Én azt gondolom, hogy mind a kettő egy jó megoldás, attól függ, hogy az ember nyilván hová megy, tehát mondjuk a tengerpart az repülő, ahogy már a Melinda is említette, szerencsére most már van stabil kapcsolat a két város között, a Budapest és Gdansk között, de a sziléziai régió, vagy mondjuk egy Krakó, ezek mind autóval is könnyen elérhetők, főleg a kelet-magyarországi régióból pedig 3-4 órás autóúttal már eljuthatunk oda, mint mondjuk Budapest, egy 6-7 órás vezetés kíván ezt tőlünk.
2: Mikor lesz a legközelebbi útja?
4: Ugye mi a múlt évben a családdal egy ilyen, a Melinda által is említett kulkésönt, vagy ezt a hűsölve nyaralást választottuk a lengyel tengerparton. Most én szeretném a családot meglepni, még nem tudnak róla egyébként, remélem nem hallgatják a mostani adást, mert szeretném őket elvinni Alsó-Sziléziába, amit az előbb említettem. Wroclawban megszállni, és akkor onnan felfedezni ezeket a kastélyokat és különleges természeti helyeket.
2: No, hát igyekszünk majd megkeresni önt, hogy elmondja a tapasztalatait, hogy milyen volt ez az út. Nagyon szépen köszönöm Révész Róbertnek, a Hotel Premio Group egyik vezetőjének, Lengyelország rajongónak, hogy mindezt elmondta nekünk. További jó
4: nagyon
2: estét kívánok!
4: Nagyon szívesen, örömmel. Köszönöm, és én is viszont kívánom.
2: Viszonthallásra, köszönjük szépen.
4: Viszonthallásra.
2: És hát itt többször elhangzott a lengyel tengerpart. Lengyel tengerpart nyáron milyen képet mutat? Meleg van ott is, mint mondjuk Olaszországban, Spanyolországban. Milyen ott az idő?
3: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki szeretné lecserélni a horvátországi vagy ciprusi egyéb nyári fekszem a tengerparton klasszikus nyaralását lengyelországi ugyanolyan nyaralásra, akkor ő nagyot fog csalódni, ugyanis ez a tartós, nagyon nagy hőség, meleg ugye nincs, benne van is ebbe a cool cation kifejezésben, hogy nem azért megyünk oda, hogy izzasszuk magunkat a napon. Sokkal hűvösebb és több a csapadék, tehát hogy mindig kell számítani, mindig kell vinni egyen melegebb ruhát, mint hogyha a klasszikus déli tengerparti régiókba mennénk, mert fújhat a szél, és eshet az eső bármelyik pillanatban, és ez lehet tartós is. Viszont ami miatt szerintem fantasztikus, ez az egész északi tenger, vagy hát a balti tengernek a vidéke, hogy több kilométeren át gyalogolhatunk a homokban, és egyébként ez a lengyeleknek egyfajta nemzeti sportja is, hogy mennek kilométereket, csak úgy a homokban, és így mennek a kutyával, a családdal, közben leülnek, homokoznak. Tehát egyfajta ez egy ilyen kirándulás a homokos tengerparton, és úgy tudunk menni végig a parton, hogy nem ütközünk bele egy sziklába sem, nincs egy kiszögelés, hanem egy folyamatos kis túra. Illetve szerintem nagyon jó program tud lenni, hogy végig tudunk biciklizni is akár a tengerparton. Szuperul kiépített bicikli útjaik vannak, ebbe megy az erdőbe, visszajön a tengerpartra, elmegy a Szovinszki Nemzeti Park felé, ami ugye ez a híres homokdűnéknek a vidéke, ami egy egész különleges látvány, ilyen egész futurisztikus, ilyen kiálló fűszálakkal. Lehet borostyánt keresni még mindig a tengerben, tehát például a gyerekekkel szerintem ez egy fantasztikus lehetőség. Nyilván nem öklömnyi borostyánokról beszélünk, de ilyen pici apró borostyán darabokat még mindig lehet találni a tengerben. Illetve ami még Gdansk és környékére hajtja a vizet, az, hogy rengeteg az egyéb kulturális és történelmi érdeklődésű embereknek a vágyait kielégítő helyszín, mint például most csak egy-két példát mondok, a II. Világháború múzeuma egy olyan hely, ahol akár egy fél napot is el tudunk tölteni, és nem kell ehhez különösen történelmi érdeklődésűnek lenni, egyszerűen visszaadja minden korosztálynak, szerintem 10-12 éves gyerekektől fölfele, amit a II. Világháborúról tudni szeretnénk. Ott van a borostyán múzeum, és rengeteg olyan is izgalmas hajómúzeum, tengeralattjáró múzeum, amit itthon nem találunk.
2: Eljutnak a magyar turisták a lengyel tengerpartig, vagy csak megállnak az ismert helyeken, Zakopane, Gdansk, vagy mondjuk Varsó, vagy esetleg lehet, hogy a németországiak, vagy hollandok, tehát északabbról jönnek inkább a lengyel tengerpartra.
3: Lengyel tengerpart talán egyébként az északi országokból a legnépszerűbb, tehát Svédország, Norvégia, Finnország. A németek számára nagyon ismert és szeretett, mert olcsóbb, és ugye minden ráadásul német nyelven is elérhető. Én azt gondolom, hogy a magyar turista most kezdi ezt el felfedezni, és mi ezen dolgozunk, hogy minél több információ jusson el, tehát ne csak Gdansk belvárosába jussunk el, hanem menjünk ki a tengerpartra, és ráadásul nagyon jó a közlekedés, tehát vonattal, ha valaki repülővel érkezik, nem autóval, akkor is egy ilyen helyi vasúttal, mint a Hév, egyik város központjából a másik város központjába el tud jutni, és ezek ilyen negyed óra, fél órás vonatozások, ráadásul jó áron, tehát ki tudunk jutni a Szopoti Mólóra, el tudunk jutni Gdynyába, akár tovább is vonattal.
2: Igen, hát a fővárosból is indul repülőjárat. Tehát már minthogy Varsóból.
3: Így van. Tehát akár átszállással is mehetünk, de ugye most már közvetlen járattal is tudunk Lengyelországba utazni, és nem csak Gdanskba egyébként. Tehát nem tudom, hogy az ismeretese, de jelenleg már 5 város van összekapcsolva Budapesttel légi közlekedés tekintetében.
2: Itt a cikkben olvashatjuk is azt, hogy ha valaki Gdanskban jár, feltétlenül érdemes felkeresnie a vonattal alig negyed órára fekvő Szopotot, ahol néhány perc sétával elérhető a fehér homokú, rendkívül tiszta tengerpart, valamint a több mint 500 méter hosszú móló, amelynek végig sétálására mindenképpen megéri jegyet váltani. Hát ez nagyon jól hangzik.
3: Nagyon jól hangzik, és nagyon-nagyon fotogén, tehát, hogy aki a fiataloknak szerintem azért is ajánlható jól Gdansk, mert mostanában ugye nagyon fontos, hogy jól kinéző helyeken járjunk, azt posztoljuk a közösségi média felületeken, és hát Gdansk és környéke szerintem abszolút fotogén helyek, gyönyörű szép, és amiatt, hogy nem olyan a fény, mint a déli országokban, ezért ilyen nagyon különleges hangulatot is tudunk visszaadni vele.
2: Azt az imént hallhattuk Révész Róberttől, hogy hogy lett Lengyelország rajongó, de Melinda, hogy szerette meg ezt az országot, mert hogy a Szia Lengyelország honlapon annyit lehet olvasni, hogy Lengyelország és a lengyel nyelv rajongója.
3: Én orosz szakosként kezdtem, és egyszer láttam egy lengyel filmet, és a lengyel film után én tudtam, hogy én mostantól ezt akarom. Megtanultam nagyon hamar lengyelül, lengyel szakra mentem, és onnantól fogva gyakorlatilag így minden lehetőség, ami Lengyelországgal kapcsolatos volt, azt én megragadtam, utazgattam, és én sokáig a turizmusban dolgoztam egyébként idegenvezetőként is Magyarországon. Úgyhogy nekem Lengyelország ilyen szerelem első látásra volt, és az azóta is tart. Tehát nekem Lengyelország nem egy ország, hanem egy misszió, meg egy szerelem egyszerre.
2: És az oroszon keresztül könnyebb volt a lengyel nyelvet megtanulni?
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát a szláv nyelveknek a rendszere azért valamilyen szinten azonos, tehát a gondolkodásmód is hasonló, úgyhogy nekem segített. Nehéz volt elválasztani is utána az orosz a lengyeltől, de nagyon sokban segített is.
2: És mennyi időt szokott Lengyelországban tölteni, vagy hányszor megy egy évben?
3: Hát mióta ezt a fantasztikus munkát végzem, azóta évi 10-12-szer vagyok mondjuk Lengyelországban, és igyekszem mindig én is új területeket megismerni, hogy minél hitelesebben tudjak róluk beszélni. Korábban is azért évi 2-3-szor biztos voltam, én nagy Varsó rajongó vagyok egyébként.
2: Milyen most Varsó? Tehát aki mondjuk nem járt már egy olyan 10-15 éve, hogy nagyon-nagyon ilyen nagyvárosias, sőt ilyen megapolisz jellegű lett?
3: Beletrafált, egyébként igen. Én 98-ban jártam először, vagy 97-ben jártam először Varsóban, akkor ez a klasszikus, amit sokan mondanak, hogy szürke, unalmas, bár én akkor is nagyon szerettem, de az ott egy olyan metropolisszá nőtte ki magát, amihez hasonlót, és olyan gyors fejlődés, mint ami Varsóban ment végbe az utóbbi pont, amit mondott 10-15 évben, nem lehet ráismerni. Felhőkarcolók, régi ipari épületekből átalakított bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek, reggeliző piacok, kilátópontok. Egy 3-4 napot szerintem nagyon-nagyon gazdagon, programmal dúsan el tudunk tölteni Varsóban, és le fog esni az állunk, ezt garantálom.
2: Jó értelemben, vagy lehet, hogy megosztja az embereket, főleg azokat, akik mondjuk más emlékeik vannak Varsóról, tehát ilyen vegyes kép lesz?
3: Én nem hiszem, hogy rossz élményt okozna bárkinek is Varsó. Aki Krakót szereti, tehát a klasszikus Lengyelországot mondjuk, akkor annak lehet, hogy nem olyan szívmelengető Varsó, de azt szerintem mindenki el kell, hogy ismerje, hogy Varsó fantasztikus fejlődésen ment át.
2: Krakó mennyit változott?
3: Krakó is nagyon sokat haladt a korral, ugye krakói örök. Én azt gondolom, hogy Krakó a történelem, Krakó az oda, hova bármikor visszatérünk, megkapjuk ugyanazt az élményt, amit 10-20-30-100 évvel ezelőtt, ugye ott az óváros és környéke, az fantasztikus építészetileg meg hangulatát tekintve mindenképpen, de ott is érződik is az, hogy Lengyelország nagyon gyors ütemben fejlődik, és most már Krakóba is van április óta repülőjárat.
2: És a klasszikus, ha már itt a klasszikus helyeket említettük, Zakopane, nem csak télen gondolom, hanem nyáron is érdekes lehet, vagy nyáron is mennek oda magyar turisták?
3: Nemrég volt egy beszélgetésem Zakopane városi vezetőivel, és megtudtuk, hogy a 2023 óta megduplázódott a magyarok száma Zakopanéban. A nem hivatalos adatok szerint 500 ezeren voltak tavaly csak Zakopanéban, és ennek a nagyon nagy százaléka természetesen télen megy, karácsonyi időszakban, illetve van ez a hólabirintus, nem tudom, hogy hallott róla, ez egy nagyon érdekes, egy ilyen épített labirintus, amiben így el lehet veszni. Buszokkal egyénileg rengetegen látogatják Zakopanét. Én azt gondolom, hogy a magyarok számára ez az egyes számú, első számú top desztináció. Valamiért nosztalgikus hely is, tehát az idősebb generáció is nosztalgiával gondol rá. És igen, télen nagyon népszerű, de mi azon dolgozunk szintén, hogy nyári, tehát egész éves desztináció lehessen, mindenféle túraútvonalakkal, kerékpárutakkal, és egyéb kulturális, a környéken lévő kulturális célpontok bemutatásával igyekszünk vonzóvá tenni, hogy ne az a sok magyar ne csak télen utazzon. Ez a Kopánéba.
2: És ehhez buszos utak, repülős utak, tehát hogy azért látszik az, hogy az idegenforgalomba rengeteget tesz a lengyel állam, a mindenkori lengyel állam, és ennek az eredményei láthatók is.
3: Igen, Lengyelországnak egyfajta egyébként példaképei a Magyarország turisztikai dolgozói, hiszen Magyarország ugye nagyon tehát első helyen van így a turisztika szempontjából itt a régióban, és ők is próbálják azt a mintát követni, amit mi képviselünk a turizmusban, és szeretnék megduplázni az elkövetkezendő években a turisták számát Lengyelországban. Szépen haladnak egyébként előre, de rájöttek, hogy ebben sokkal nagyobb potenciál van, mint amit az elmúlt években tapasztaltak. Úgyhogy 16 képviselete van egyébként Lengyelországnak a világban, és minden országban a saját stílusában igyekszik mindenki azon dolgozni, hogy minden országból népszerű desztináció lehessen Lengyelország.
2: Hát akkor büszkék lehetünk, hogy a 16 ország között ott van Magyarország is.
3: Abszolút, és mi is megyünk felfele, tehát Lengyelország újra felfedezésre került szerencsére.
2: Ez azzal is magyarázható, hogy egyre több a közvetlen járat, tehát hogy egyre több a turista, aki oda szeretne menni?
3: Biztos vagyok benne, meg az, hogy elkezdtünk beszélni Lengyelországról egyre többen, hogy jé, de jó volt, ugye szájról szájra is tud terjedni egy országnak a népszerűsége, de a közvetlen járatok mindenképpen nagyon nagy segítséget nyújtanak.
2: És akkor gondolom az igazi célpont az a lengyel tengerpart, amit most akkor a magyar turistáknak érdemes minél jobban bevenni.
3: Igen, irány Gdansk, én azt gondolom, hogy és Gdansk is az a helyszín, amit nem csupán nyáron érdemes meglátogatni. Fantasztikus karácsonyi vására van. 2025-ben Európa legszebb karácsonyi vásárának választották, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki lecsúszik a Coolcation-ről, akkor érdemes télen is elmenni.
2: Akkor tehát lengyel tengerre magyar, ezzel a címmel olvashatják azt az írást, amelyet a Mandinerben lehet majd megtalálni holnap, mi pedig az eltelt szűk fél órában Farkas Melindával, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására és karbantartására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányülés egyéb témáiról és döntéseiről ma délelőtt ad részletes tájékoztatást a kormányfő. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrártárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervekkel. Még több mint 170 ezer üzembe tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Folytatódtak a késeléses támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járőröznek a bevándorló negyedekben, többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták és büntetőperét megkezdte a bíróság, ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt, hangsúlyozva, hogy az a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Este 21 órakor az egyik házigazda Mexikó a Dél-Afrikai Köztársasággal méri össze tudását a 2026-os labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Az idén először 48 nemzeti válogatott részvételével rendezett torna minden mérkőzését az M4 Sporton élőben követhetik. Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki Zala-Somogy, Tolna és Baranya megyére. Az éjszakai záporok, zivatarok után napközben ismét több órára kisüt majd a nap, és már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 10-17, délután 20-26 fok között alakul.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Minden jó vezető mellett dolgozik a háttérben valaki, aki az apró, nem igazán látványos ügymenetet irányítja. Ő a titkár. S ha nem is látványos, de mindenképpen izgalmas, érdekes munka a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az ügymenetét irányítani, közben meg írókkal, költőkkel tartani a kapcsolatot és szervezni az irodalmi életet. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Ez a feladat a vendégemnek, a Magyar Bronz Érdemkeresztelés Csemadok közművelődési díjjal kitüntetett Nagy Erikának, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága titkár.

0: elég gyakran megkérdezték tőlem. Sőt, mi több, még Hodosi Gyula is szokta mondani, hogy mi az, amit csinálok, és nekem ezt nagyon nehéz elmagyarázni.
1: Hodosi Gyula a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke.
0: Ez egy hatalmas csomag. Nagyon-nagyon sok olyan apró dologból is áll a nagyok mellett, amit sokan nem is tudják fölfogni, hogy ez esetleg egy titkár feladata. Először is összetartani az írótársaságot, ami egyébként soha nem volt könnyű dolog. Május 2-án volt 20 éve, hogy beléptem a Szlovákiai Magyar Írók Társaságába. Hozzáteszem, úgy léptem be, hogy ha névről ismertem is az írókat, költőket, nem találkoztam velük. Igaz, hogy írtam addig is, de főleg újságokba, és soha nem felejtem el, amikor megbeszélésre mentem, beléptem az irodába, egy nagyon komoly, fekete öltönös ember ült az asztalnál, egy kicsit meg is szeppentem. Azzal fejeződött be a beszélgetésünk, hogy majd értesítenek. Ó, hát mondom, ilyet másokat hallott az ember, hogy majd értesítenek, olyan könnyen is voltam vele. Aztán tudom, hogy éppen az autóba ültem, és a sorompó éppen nyitva volt, és átmentem, és akkor a Gyula hívott, hogy Erika, be kellene akkor jönni. Megint megbeszélésre? Szóval nem, dolgozni. És megkérdeztem egyébként, hogy ki az, aki itt, ha valamit nem tudok, akkor segít, vagy tanácsot ad. Rám néz, és azt mondta, na, itt ilyen nincsen.
1: Éppen Erika lesz az, aki től majd mindenki kérdez valamit.
0: És én úgy elkezdtem, nagyon-nagyon sok sanonot üresen állt a polcokon. Gyula már előtte mondta, hogy minden tagunknak lesz egy külön sanon, amiben mindent belerakunk majd, majd föl lesz címkézve. Hát jó, én a gépben megtaláltam egy listát, hogy kik a írótagok. Önszorgalomból elkezdtem ezeket a címkéket a nevekkel megcsinálni. Meglátta, és nagyon elcsodálkozott, és nagyon örült, hogy lényegében magamtól valamit kezdtem. Lesz írótábor, majd lesz őszi írófesztivál. Ugye így beszélgettünk róla, hogy körülbelül mit is fog azt akarni. Összeraktuk a dolgokat. Lassan is, de szépen megindult a munka.
1: És milyen közegből csöppent Erika ebbe az írók társaságába?
0: Én amikor férhez mentem, 3 év különbséggel megszülettek a fiaim. A férjem mindig azt mondta, hogy otthon maradjak a gyerekekkel, törődjek velük, építkeztünk, szóval nagyon-nagyon elfoglaltak voltunk ilyen téren, és aztán megbetegedtem nagyon súlyosan. Nekem 10 évem úgy telt el, hogy lényegében minden percnek örültem, hogy egyáltalán életben vagyok, hogy a gyerekeimet tudom még látni, nevelni, szeretni, ölelni. Közben azért én képeztem magam, marketinget tanultam, és számítástechnikát, ugye, mert én még az a generáció vagyunk, ahol ilyennel annak idején még nem foglalkoztunk, és bizony soha nem felejtem el Tiliszka Györgyinek a mondatait.
1: A Vasárnap heti lap főszerkesztője
0: akkor
1: volt.
0: Már, hogy én látványos fejlődésen mentem keresztül, mert amikor anno még kezdtem neki írni, akkor megírt szépen kézzel, megcímeztem a borítékot, feladtam a postán, jött a fax, utána jött e-mailezés.
1: Tulajdonképpen egy súlyos, nagyon-nagyon hosszú ideig tartó betegség után Erika váltott, férje ugye vállalkozóként gondoskodott a családról, és Erika pedig elment dolgozni az Írószövetségbe. Izgalmas, különleges társaságba került, mert bár az írók otthon dolgoznak, de időnként megjelennek a Dunaszerdahelyi Központban. Milyen embereket ismert meg?
0: Volt egy gyönyörű író. A Hodosi mindig azt mondta, hogy aki az írók közül be akar jönni, kicsit cseverészni, vagy éppenséggel valamit kérdezni, vagy behoz egy könyvet, akkor legyen egy olyan hely, ahol tényleg tudjuk fogadni. Én mindenkit nagyon nagy szeretettel fogadtam, könnyen elfogadtak, sokat beszélgettünk, ismerkedtünk egymással, és ugye annak idején engem Fellinger Károly el is nevezett tyúkanyónak, hogy én vagyok a Szlovákiai Magyar Író Társaságának a tyúkanyója. És én azt mondom, boldogan vállaltam, mert engem bárki felhívhat késő este is, mert ha éppenséggel nem is irodalmi mondani valója volt, de a lelkének jót tett az, hogy valakivel beszélgethetett. Én mindig fölvettem otthon is a telefont, meghallgattam, segítettem. Egy különleges világ, amit már többször mondtam, hogy nem tudok eléggé meghálálni a sorsnak, hogy egy ilyen közegbe, nem azt mondom, hogy beletaszított, amit akkor föl nem tudtam fogni így ésszel, hogy mi is vár rám, mikor ezt az egészet elvállaltam.
1: Pedig Tőzsér Árpád azt mondta Erikának nemrégiben, ezt tudom, hogy hát Erika, hogy te 20 évet kibírtál, ez nagyon nagy dolog. Hodosi Gyula mellett, az elnök mellett, Gyula is egy nagyon-nagyon kellemes ember, de hát író ember.
0: El kell tudni fogadni. Voltak nehezebb természetű emberek, voltak, akikkel nagyon-nagyon könnyen jöttek a beszélgetések, barátivá vált a kapcsolatunk, akár csak Grendel Lajos, Gyüre Lajos bácsi annak idején, Gál Sanyi, Duba Gyula bátyám. Ez is olyan dolog, amit én soha nem gondoltam volna, hogy én velük élő kapcsolatban leszek, hogy én velük úgymond baráti kapcsolatban leszek. Alapiskolás osztályfőnökömmel szoktunk róla beszélni, aki sajnos azóta már elhunyt, hogy ő látta bennem ezt annak idején, hogy én ilyen beállítottságú vagyok. Nagyon-nagyon szerettem a magyar irodalmat, a magyar nyelvet is. Én imádtam a fogalmazásórákat. Én nekem volt egy nagyon-nagyon szigorú magyar tanítom, Szőke Pista bácsi, engem még ő is szeretett.
1: Mert nyilván látta Erikán azt, hogy szereti, imádja az irodalmat, és Petőfi Sándort.
0: Igen.
1: Mert hogy gyerekkorának egyik meghatározó irodalmi élménye Petőfihez fűződik.
0: Az első irodalmi emlékeim, volt ottan egy Petőfi összes. Még mikor nem tudtam olvasni, akkor a nővérem és a bátyám körbevettek, és minden este Petőfi verseket olvastak fel nekem. Ennek emlékére jó lenne meghallgatni a Távolból című versét Petőfi Sándornak.

0: tulajdonképpen az irodalom szeretet egyrészt az Ekecsi alapiskolában kezdődött, de ezek szerint otthon is, az Ekecsi szülői házban, és már akkor gyerekkorában is írt, de akkor még csak az íróasztal fiókjának.
1: Sokszor elmondtam, de annyira meghatározó ez az élmény, ami nem vette a kedvemet, sőt, mi több, ilyen dac volt bennem, hogy csak azért is megmutatom, hogy én tudok írni, mert mikor egyszer fogalmazást kellett írni, és én megírtam az iskolában, leadtam, és hát olyan kíváncsian kérdeztem, hogy és az enyém? És akkor tanítani azt mondja, hogy nem értékeltem, mert nem tudom elhinni, hogy te írtad. Tényleg egy világ omlott akkor össze bennem, hogy nem én írtam. De a lényeg az, hogy olyan egy hónap után hozta nekem egy nagy egyessel, de hozzáteszem, az a nagy egyes már nem csillogott nekem annyira.
0: Szlovákiában az egyes a legjobb érdemjegy, és nem az ötös. A gyerek csalódott a felnőttekben, nem?
1: Lényegében akkor igen. Azóta már megértettem, mert akkor valaki azt mondja nekem abba a korba, hogy ez plágium, nem is tudtam volna, hogy miről beszél. Persze ehhez nekem is érni kellett, fejlődni kellett, de nem szedte a kedvemet, tehát én írtam akkor is, és később hallottam, hogy a nagyok is így csinálták, de én nem azért csináltam. Csak úgy ösztönből, hogy ha valami gondolat eszembe jutott, akkor bárhova hamar leírtam, hogy el ne felejtsem.
0: És aztán, amikor jó hangulatban van az ember, vagy éppen ihletet kap, akkor kifejti ezeket a gondolatokat. De Erika, gyerekkorában pezsgő kulturális élet volt Ekecsen, majd később Nagymegyeren, ahova költöztek. Valahogy egy kicsit, mintha másabb, hagyományosabb és színesebb világ volt, mint napjainkban. Vagy csak én látom így?
1: Nem, ez valóban így volt. Néptáncoltunk, ha kellett cigántáncot jártunk, ha kellett modern táncot, énekarral rettentő sok helyen felléptünk, szavaltam.
0: Volt színjátszókörök,
1: így van. Az emberek már nem akarnak kimenni, mert ott van a tévé, ott van a számítógép, ott vannak a okostelefonok, kényelmesebbek az emberek. Ugye a régi világban voltak például ilyen, hogy a tolfosztás, kukoricafosztás. Én, mint kisgyerek, nagyon szerettem a felnőttek között, mert olyan jó volt hallgatózni, mindig egy kicsit pletyit is hallott az ember. Csak akkor kerültem bajba mindig, amikor azt továbbadtam. De hát a gyerek már csak ilyen. Na de hogy miért hozom ezt fel? Azért, mert ezekből a régi hallott, átélt, megélt beszélgetésekből, fülelésekből annyi téma van, élmények vannak. Tehát ez bármikor az ember be tudja építeni az írásaiba. Volt, amikor, nem mondok nevet most, olyan irodalomtörténész, aki azzal akart engem például bántani, úgymond, hogy Duba Gyulához hasonlított. Ugye szeretett írni a falusi dolgokról, és akkor engem is hozzá hasonlított. Hát én voltam a világ legboldogabb ember. Hogy engem Duba Gyulához hasonlít, hát akkor minden rendben van.
0: A pár éve meghalt Kossuth díjat kapott Duba Gyulához. Ez hatalmas elismerés. Erika nagyon jó barátságban volt Grendel Lajossal, akivel gondolom szintén az Írószövetség hozta össze. Első kötetének, a Zsákutcának írt egy ilyen ajánlót.
1: Élmény volt azzal az emberrel leülni, nem úgy még beszélgetni. Ugye voltak a írótáboraink, voltak a Pegazus alkotópályázataink is, ezeknek a rendezvényeknek szerves része volt Lajos, akár mentorként, akár zsűritagként, és nagyon sok alkalmunk volt beszélgetésekre. Azért írogattam, és akkor rám néz a Lajos, és azt mondja, na látod, Erika, ez az a téma, ilyen témákat írjál, mert ez neked jól áll. És tudom, mikor megírtam, pont a beszélgetésünk hatására egy olyan novellát, nem tudom, most hirtelen, hogy tárconovellának nevezem, vagy novellának, és elküldtem. Lajos fantasztikusan boldog volt, és azt mondta, ez a te utad, ezt csináld, ezt írd meg.
0: Erika, manapság már tárca novellát alig ír valaki.
1: Igen, én meg annyira szerettem, ez nem egy olyan hosszú műfaj. És soha nem felejtem el, éppen Nagyváradon voltam, baráti körbe, és ott volt a akkori reggeli újságnak a főszerkesztője, és akkor azt mondja nekem, hogy hát olyan bajba vagyok, hogy egész Nagyváradban nincs senki, aki nekem tárcákat, tárcanovellákat írjon. És én csak úgy rávágtam, úgy, hát küldök én neked. Na, attól kezdve nem volt megállás, úgyhogy megkockáztatom, hogy engem Nagyváradon jobban és hamarabb ismertek, mint itt Felvidéken.
0: Itt, mint titkárt, mint egy irodalomszervező embert ismertek, aki író találkozókat, táborokat szervez, vagy például éppen költségtervet készít, mert amikor ugye a beszélgetésre megérkezett Erika, éppen mondta, hogy teljesen kifáradt, mert
2: költségtervmódosítást
0: kellett csinálnia. Hát sajnos vannak ilyen velejárói is ennek a munkának.
1: Hát sajnos vannak, és én azt az első perc kezdettől kezdve, mióta írótársaságnál dolgozom, hát szoktam volt mondani, hogy én a betűket nagyon, de a számokat nem szeretem. Tehát én nem vagyok egy matematikus, nem vagyok egy könyvelő típus, nem vagyok egy közgazdász típus. Valahogyan azért mindig meg kellett csinálni a dolgokat.
2: De hát marketingesként azért mégiscsak kapcsolatba került a számokkal.
1: Igen, de nem szerettem. Én a marketinget is azért tanultam, mert volt rá lehetőség. Hát azért a írótársaságba is hasznát lehet venni, könyvkiadásba hasznát lehet venni.
2: Egy kicsit lapszerkesztőként is kipróbálhatta magát Erika, amíg volt előre tolt helyőrség felvidéki változata. 2024-ben szűnt meg a hazai írók nagy-nagy bánatára egyébként teszem hozzá. Ez milyen munka volt?
1: Gyönyörű munka volt. Voltunk hárman szerkesztők, szétosztottuk a feladatokat, hogy ki miért felel. Imádtam, amikor ilyen fiatal írók, tehetségek küldték a munkáikat, és ugye a Szlovákia Magyar Írótársaságának amúgy is nagyon-nagyon fontos feladata a fiatalokkal való foglalkozás. Most már pár éve a Grendel Lajos mentorprogram keretén belül foglalkozunk a fiatalokkal, műhelymunkák, nyári írótábor, és azok a fiatalok is jól jártak, mert helyet kaptak a labban. És ezekkel a szövegekkel nagyon jó volt dolgozni. Megpróbáltam sokszor a lehetetlent. Ugye nagyon-nagyon sok idősebb írónk is van, aki úgy egy idő után feladta az írást. Ilyen Kovács Magda, a szívem csücske. Imádom az írásait. Imádom, mint embert. Az ő írásait olvasva én egy új dimenzióba kerülök, tehát egy fantasztikus embert nagyon szeretem. Megkockáztatom, hogy ő is engem. És felkértem a Magdát, először úgy, Erika, én már nem. De szavakkal, de rugdostam, próbáltam, és bizony megszületett az, amit mindenki meglepetéssel fogadott, hogy a Magda elküldte az írását. Gyönyörű gondolatok, nagyon kevés embernek jut az eszébe, és megjelent. És ennek hatására Magdába is valami úgy megmozdult. Többször, hogyha kértem tőle, mindig teljesítette. Annyira, hogy van egy olyan ígérete, idén volt 80 éves, és mi nagyon szerettük volna a írótársaságba, ugye a Hodos Gyulával beszélgettünk róla, hogy egy könyvet kiadni Magdának. De azt mondta a Magda, hogy ehhez kicsit több időre van szüksége. De megígérte, vagy például Koncsor Laci bácsi. Imádtam a Laci bácsit is. Már olyan állapotban volt, hogy nagyon nem tudott írni. Hát úgy írtam meg a versét, hogy párja Etelka nekem lediktálta, én meg leírtam, de akkor is megjelent Koncsor László gondolata a versen. Úgyhogy nekem sikerélmény volt, és gondolom, hogy a olvasóknak szintén.
2: Engem az döbbentett meg, hogy minden hónapban láttam új neveket, meg igen, hát a régieket igen. is, ahogy említette Erika, de új neveket is, hogy annyi tehetséges, jótollú, fiatal van a felvidéken, hogy a hihetetlen.
1: Ezzel nem készültem, tehát nem tudok pontos számot mondani, hogy hány száz szerzőnk volt. Videófelvételeket csináltuk, fölraktuk a YouTube-ra, internetes portálok, bárhova, minden elérhetőségre. Őket is bemutattuk, a lapot is bemutattuk. Ez egy sikerélmény volt a fiataloknak. De nem csak a fiataloknak, mert a idősek is boldogan jöttek, és nem volt olyan, hogy mondjuk megszerveztünk egy ilyen felvételt, hívtunk be 20 írót költőt, hogy ne lett volna meg az a létszám. És leültek, és felolvasták, és siker volt.
2: Új médium, egy új felületen megjelenni, ez mindenkit izgat, gondolom. Szóval, hogy nem volt körülöttük csönd, ahogy Balázs Fecó dalában, amit Erika kért, a csönd éve.
1: Az ember néha vágyik is egy kis csöndes évre, de addig meg szerintem hallgassuk meg Fecót.

0: Tárcák és a tárca novellák mellett Erika nagyon szívesen beszélget, le is jegyzi, két komoly interjúkötete jelent meg írókkal, művészekkel, olyanokkal, akiknek lehet, hogy ez volt az utolsó nagy életút interjújuk, úgyhogy ez egy hiánypótló munka is, azt gondolom. Az elsőnek az volt a címe, hogy Elmesélet. Hogy jött az ötlet?
1: Igazság szerint volt ennek már előzménye is, mert annak idején Szilvási Joska, az Új Szó egykori főszerkesztője, ő szerkesztette később az Infocsalló közt. Ő kért mindig arra, hogy interjúk legyenek a labban, portrék, ő portrénak nevezte. Olyan emberekben gondolkodtunk akkor, akik egyszerűek, de valamiben mégis nagyot tudnak alkotni. Így már volt egy kis hátterem, hogy az emberekkel való beszélgetés milyen is. Kivel is kezdhettem volna mással? Legelső ilyen interjú Duba Gyulával volt. Fantasztikus élmény volt. Én nem tudom, a 90. születésnapjára csináltam vele azt az interjút. Valamit kérdeztem tőle, írógépével kapcsolatban, és akkor mondta, hogy ott van a íróasztalom, oda is mennék, de minek? Lényegében ez volt az utolsó interjú Gyula bátyámmal, nem csak az enyém, hanem más se készített utána. Aztán ki legyen a következő nagy Tőzsér Árpi. Vele is egy fantasztikus jó beszélgetés volt. Hál' az Istennek meg tudtuk ünnepelni, nemrégen volt a 90. születésnapja, Gál Sanyi, aki szintén az utolsó interjút adta, vagy például F. Kovács Piroska. Pozsonból elköltözött, Budapesten a lányánál volt, megcsináltuk az interjút, nagyon örült neki, és bizony nagyon hamar jött utána a hír, hogy Piroska is elment. Ez fájó is, de mégis jó érzés, hogy akiket nagyon tisztelek, és tisztelni is fogok, meg tudtam csinálni ezeket az interjúkat. Aztán természetesen jöttek a fiatalabbak, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nagyon gyakran volt az, hogy ajánlottam egy írónkat, és hát ők ezt nem ismerik, és kicsoda is, ő valójában nem tudnak róla semmit, hogy ez a könyv, ha eljut a könyvtárokba, iskolákba, elég csak annyi leveszik a polcról, és átnézik.
0: Legalább tudják, hogy az iskolába éppen ma délután kijön, kinek a könyvét fogják bemutatni, csak hogy a riportalanyok száma itt nem állt meg az első kötet végénél, tehát megszületett a második is.
1: Az Élet nehéz furcsa játék címmel, mert ha belegondolok abba például, hogy tudtam interjút csinálni Szeberényi Zoli bácsival, aki szintén a szívem csücskén, nagyon szeretem őt, tényleg egy nagyon elismert irodalomtörténész, így közel már úgymond a százhoz, az a tiszta gondolkodás. Éppen ő volt az, aki nagyon sok jót mondott erről a két könyvről, mert hogy ez lényegében hiánypótló. Én úgy gondoltam, hogy hát ugye lehet, hogy elfárad, vagy valami, és azt mondta, hogy hát ha kevés az, akkor ne is legyen. Örökké hálás leszek a sorsnak, hogy ezt megélhettem.
0: Hiányoznak belőle olyan ismert íróemberek, költők, akik, hogy úgy mondjam, a mainstreamhez tartoznak. Miért?
1: Fájó pont, mert nem szerettem volna senki se kirekeszteni, és nem is rekesztettem ki. Nagyon sok a társaságból kivált írótársunktól kértem, szerettem volna bekerül. Hát sajnos ez nem jött össze.
0: Az irodalom is megosztotta, hogy az egész életünk, világunk. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságából is kivált egy csoport, és ők alapították meg a bázist. De azért remélem, hogy beszélő viszonyban van a két szervezet.
1: Például az évente megjelenő Szlovákiai Magyar Szép Irodalom antológiában is egy-ketten, hárman még mindig vállalják. Aki meg nem, azzal nem tudunk mit kezdeni. És nem azért nincsenek benne, mert mi nem szeretnénk, hanem valamiért ő úgy gondolja, hogy ő nem szeretne ebbe a közegbe bekerülni.
0: Ebbe a közegbe, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen konzervatívabb, a másik pedig egy ilyen modernebb, tehát hogyha én most nagyon le akarom egyszerűsíteni, és azt akarom, hogy a hallgató megértse, hogy mi a töréspont, akkor jól fogalmaztam?
1: De szerintem igen. Hozzá kell tenni, hogy itt a nagy ellenségeskedés akkor indult meg, és akkor jöttek a kiválások, amikor belépett közénk az előretolt helyőrség.
0: Ez magyar állami támogatásból igen, született?
1: Igen. Az írótársaságban elnök az, aki dönt, meg a válaszmány, és a elnök is, és a válaszmány is úgy döntött, hogy igen, ez egy hatalmas lehetőség itteni íróknak, mert nagyon-nagyon kevés felület volt, ahol közölni tudtak, és ez mindenképpen hasznukra vált. És itt jött az a törés, amikor azt mondták a kivált tagok, a írótársaság ebbe belemegy. De hozzáteszem, nem is az írótársaság vállalta fel, hanem a Lilium Aurum,
0: a könyvkiadó,
1: de aki úgy gondolta, hogy ezzel nem tud azonosulni, beadta a kilépési nyilatkozatot.
0: márpedig a magyar, az irodalmi lapok népe meghatározó szerepe van a különböző irodalmi lapoknak, onnan indultak írók, és hát valami ilyesmi szeretett volna lenni az előre tolt helyőrség is, csak hát aztán elfogyott a pénz.
1: Ami egyébként nagyon fájdalmas, mert így próbáltuk még visszahozni azután, hogy megszűnt a támogatás, de el kellett, hogy engedjük. Annyi szerzőnk volt, annyi jó írás, vers, próza született, akár tanulmány, vagy éppen interjú, riport, hogy próbáltuk át csoportosítani. Írótársaságnak van a Opus irodalmi folyóirata, elég sokat urat tudtunk menteni.
0: Az Opus nagyon szép kivitelű lap is jubilált, nemrégiben jelent meg a 100. szám.
1: Én büszke vagyok arra, hogy az első perctől kezdve én is ott lehettem. Kovács Balázs lett a főszerkesztő, Angyal Sándor lett a vezetőszerkesztő, de mellettük még van egy tím, mindig vannak, akik viszik tovább a szekeret. Bízom benne, hogy itt még azért a csillagok úgy ragyogni fognak, tisztulni fognak.
0: Mint Cavarados éneklik a

0: ha Nagy Erika átadná a helyét, és élhetné a nyugodt nyugdíjas életét, akkor nagyon sok időt töltene az unokákkal.
1: Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy lényegében én korán lettem nagymama, és olyan kötelék alakul ki, amit szavakban nem lehet önteni. Ezt én saját tapasztalatból tudom, és az még az az időszakom volt, amikor ugye a betegségből kifolyólag otthon voltam, úgymond jobban rá is értem. Mikor eljöttem dolgozni az írótársaságba, Viki akkor volt 5 éves, 6 éves, egyre önállóbb lett, és mikor 15 éves korában Pestre került, oda járt gimnáziumba, végül egyetemen, ugye ő a Fradi női csapatának a profi játékosa, és magyar válogatott is.
0: Mondjuk el a nevét.
1: Nagy Viktória 15 éves korától a Fradi neveltje volt. 6 éves korától ő csak focizni akart, 7-8 éves korában már leigazolt játékos volt olyan kicsikén, aztán fölfigyelt rá a Fradi, oda kellett neki menni gimnáziumba. Féltettük egy más oktatási rendszerből ugye átmenni, szerencsére soha nem volt semmi baj vele, és emellett még a focit is nagyon jól művelte. Korán profi játékossá vált, annyira, hogy ha elmondhatom, éppen tegnap adta a M4 Sport a gálát. Vikikém év játékos a díjat kapta meg tegnap, úgyhogy ez egy nagy büszkeség nekünk.
0: Viki nagyon sikeres ember egy másik területen, nem ír, nem szervez kultúrát, irodalmat.
1: Őt nem lehetett eltántorítani, mert mindig azt fájt nekem, hogy hát a Viki nem olvas. Mondtam neki, hogy Vikikém, annyi könyv van, ott keres, de mama, azok már öregek. És én ezt soha nem értettem. Na de eljött az az idő, amikor felhívott, és azt mondta, mama, egy kicsit csődbe mentem. Mondom, és miért? Hát mert bementem egy könyves üzletbe. És elkezdett olvasni.
0: A jó példa nem múlik el, a vér meg nem válik vízzé.
1: A két kisebbik unokám, Barnabás, aki 9 éves, na ő viszont szereti a könyveket. A középső unokám, Bendegúz, még kivárom. Szeretnek utazni. Visszahallom az iskolában, hogy látszik azokon a gyerekeken, hogy világot látott gyerekek. Tehát másképp közelítik meg a dolgokat, úgyhogy ennek is megvan a maga szépsége és varázsa.
0: Nagy Erika készül nyugdíjba, de amíg nem megy el, addig is szüksége van az embernek arra, hogy valahogyan kikapcsolódjon, feltöltődjön. Mivel? Pihen.
1: Én Nyáros Dona Csemarok elnöke vagyok, tehát azért ott is szervezzük a közösségi, kulturális életet, úgyhogy elfoglalom magam ilyen értelemben.
0: Vagyis hobbiból megszervezheti Nyáros kulturális életét.
1: Igen, azért mondom, hogy annyi mindent elképzeltem, hogy mit szeretnék csinálni, ha majd nyugdíjas leszek, de az se biztos, hogy akkor azt csinálnám. Még az se biztos, hogy érdemes lenne kiszakadni, mert úgy gondolom, hogy amíg nekem ez úgy valami pluszot ad, addig miért hagyjam abba.
0: Isten ments, dehogy. És ezt a munkát Nyárost polgármestere, polgármesteri díjjal ismerte, a Csemadok közművelődési díjjal ismerte, a Magyar Állam pedig az Írószövetségben végzett munkáját Magyar Bronz Érdemkereszttel ismerte. Tehát most elhalmozták díjakkal Erikát.
1: Nem voltam hozzászokva. Nem mondom azt, hogy nem esett jól. Sokan mondták, hogy mert megérdemled.
0: Tegyem hozzá, a Csemadok azt is nyilván nagyon díjazza, hogy legalább 20 éve Erika mindenféle szavaló versenyek zsűrizik.
1: Tompa Mihály országos szavaló verseny egy csoda volt számomra, amikor felkértek, hogy vonuljunk végig egy páron az egész országon. Tehát eljutottunk Királyhelmecre, Szencre, Lévára, Galántán voltunk, és akkor végül Újvárba fejeztük be. Például a Királyhelmecen egész más verseket és prózákat, novellákat hallottunk, mint amit itt megszoktunk Dunaszerdahelyen, és fantasztikus érzés volt látni azt a sok gyereket, felkészítőket, akik tényleg fáradtságot nem kímélve, hónapokig dolgoznak azon, hogy amikor az a tanuló kiáll, a tudása legjavát nyújtsa a zsűrinek, jelenlévő közönségnek. Nagyon-nagyon sokan oda jönnek, kérdeznek. Én nem tudok szigorú zsűri lenni. Ez úgy rám ragadt a tyúkanyó szerep, úgyhogy ott is tyúkanyó vagyok. Nagyon jó érzés az, amikor egy idő után kapok egy levelet, hogy esetleg tudnék-e abban segíteni, hogy a következő évre mondjuk milyen novellával vagy verssel próbálkozzanak. Nem mondják azt, hogy a fiatalok nem szeretnek olvasni, a fiatalok közömbösek, már nem igaz. Nagyon is megvan bennük a akarat, hogy megmutassák a tehetségüket.
0: Én múltkor olvastam, hogy a Tompa Mihály országos szavaló verseny, ez körülbelül 2000 gyereket mozgat meg, ez iszonyatos sok. Lehet, hogy csak az iskolai fordulóig jut el, de legalább megtanult egy verset, kiállt, elmondta, tapasztalatot szerzett.
1: Azt szoktuk mondani így a fiatal írók között is, akik jelentkeznek arra, hogy műhelymunkán részt vegyenek. Nem lesz mindegyikből író vagy költő, de lehet még belőlük értő, olvasó, és azokra is nagy szükségünk van.
0: Fiatal írók és költők után egy fiatal előadóval folytatjuk, László Attilával.
1: Fiatal írókban látom Attilát, Attilában látom a fiatalokat.
2: Mint a

0: Kedves hallgatóink, búcsúzik műsorunk vendége, a Magyar Bronz Érdemkeresztelés Csemadok közművelődési díjjal kitüntetett Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a titkára. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2. Rádió Színház.

0: A Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán.
1: Amikor ismét a Nagy Kán elé kerültünk, mint kereskedelemben jártas kalmárokat, fontos megbízatásokkal látott el bennünket. Feladatunk lett ellenőrizni az adók fejében beszállított áruk átvételét.
2: Türelem, kalmárok, türelem! Már is kezdjük az átvételt. Lássuk csak, mit hoztatok. Ezek itt szép, tiszta gyöngyök. Átvesszük.
3: Ez a selyem szőnyeg is prima áru, ezt is megvesszük. Összesen 4 bizánci arany jár érte.
2: Tessék, ez a jegyzék. Ezzel átmegy a szemben lévő épületbe, ott mindjárt ki is fizetik.
4: Aranyban?
2: Nem, barátom, nem. A Nagy Kán kincstára nem arannyal fizet, hanem bankjeggyel. Finom, sötét bankjeggyel.
4: Papírral? Ez becsapás, nem fogadjuk el. Visszavisszük az árut.
2: Csend legyen! Csend legyen! Ez a bankjegy nem papírból, hanem szederfa kéreghártyából készül.
3: Ez többet ér az aranynál. Nálunk ezt mindenki elfogadja, s azt vehettek rajta, amit akartok.
5: Bár sok lenne belőle, én bizony elfogadnám.
2: Nos, Kalmár, én azt mondom, fogadd el te is, és máskor is hoz ilyen szép árut.
4: Jó, hát add az írást.
3: Jöhet a következő.
1: Közben az én pályám is felfelé ívelt. A Kán rövid idő alatt nagyon megkedvelt, és mind gyakrabban bízott meg bizalmas feladatok ellátásával. Így azután az udvar ármánykodását sem kerülhettem el. De arra jó volt a sok diplomáciai és egyéb megbizatás, hogy Kína valamennyi tartományát beutazzam. Megfordultam olyan helyeken is, ahol előttem még európai ember nem járt. Tapasztalataimról, földrajzi megfigyeléseimről természetesen beszámoltam az uralkodónak. Egyik utamon oroszlán kalandom is akadt.
6: Az íjamat, Péter, gyorsan! Nézd, ez a bestia már egészen közel merészkedett.
7: Mesterlövés volt, uram! Éppen a szemét találtad el!
5: Na, ennek is vége. De egy lovat széttéptek a bestiák.
8: Kemény vidék ez, uram. Hallod, egy lovunk az mégis elpusztítottak. Nem lesz itt könnyű dolgod.
1: Pedig Ahmed a főminiszter azt mondta, menjek csak nyugodtan, kellemes utam lesz.
8: Uram, óvakodj a főminisztertől, Ahmed gonosz ember.
1: Hogy lehet az? Hiszen urunk a Nagy Kán nagyon kedveli.
8: Mert nem ismeri a képmutatót, de a nép gyűlöli, mert tudja, hogy hamis.
1: Köszönöm a jó tanácsaidat, Péter. Majd résen leszek. Néhány nap múlva megérkeztünk Csulien kormányzó hegyi országába. A kormányzó betegséget színlelt, mert kiderült, hogy az adóbevételekkel és a begyűjtött drágakövekkel nem tud elszámolni. Csupán egy kis zacskó gyönge minőségű türkiszkék gyémántot találtam az üres kincstárban. Hiába tettünk meg ilyen nagy utat, üres kézzel kellett hazatérnünk. Sietve útra keltünk, hogy mielőbb elhagyjuk ezt a nem kívánatos országot. Egyszer csak két síránkozó szerzetes közeledett felénk, kérve segítsünk rajtuk és népükön. Megígértem nekik, jelentem ügyüket nagyurunknak, amikor Péter figyelmeztetett, hogy körülkerítenek bennünket. Csel volt tehát, mert a bosszút esküdő kormányzó emberei öltöztek szerzetesnek, hogy megöljenek. Más választásom nem volt, kiszórtam a kis zacskó gyémántot. Ezen úgy összevesztek, hogy sikerült elmenekülnünk. De otthon is szőtték ellenem az ármányt.
9: Allah haragja, pusztítsa el ezt a velencei fattyút. A főkamarástól hallom, hogy most meg Indiába küldi a Kán. Felháborító.
10: Erről én sem tudtam.
9: Szép kis főminiszter vagy, a fontos ügyekben nem is avatnak be. Mindig és mindenütt csak ez a Marco. Te pedig még azt se tudod elérni, hogy engem, a fiadat, a Kán kiküldjön valahová követnek.
10: Igazságtalan vagy, fiam. Többször kértem már nagyurunkat, de ő csak legyintett. Fürgébb észjárású ez a fiú, mint mi valamennyi. Nincs senki az egész udvarban, de tán még a birodalomban sem, aki olyan értékes jelentéseket és megfigyeléseket tud küldeni, mint Márkó.
9: Meglásd, apám, nem lesz jó vége ennek a velencei befolyásnak. Hiszen téged lassacskán már egészen kiszorítanak a kán kegyeiből, engem pedig már meg sem lát a nagyúr. Ezt nem tűrhetjük tovább. Cselekednünk kell!
10: Hafiz, testőrkapitány!
11: Parancsára, főminiszter uram.
10: Mondd, fiam, szeretnél testőr ezredes lenni?
11: Legfőbb vágyam, uram, de nincs elég érdemem erre.
10: Majd lesz, fiam, ha okosan cselekszel. Most pedig jól figyelj. Nagy urunk, a kán titkos megbizatással Bengál királyához küldi a hitetlen velenceit. Kalil fiam is vele megy, mint rang második. De ez a velencei nem a mi emberünk. A kánnál ellenünk, igaz hitűek ellen áskálódik, hogy minden befolyásunkat elveszítsük. Ezt pedig meg kell akadályoznunk. Te, Hafiz, hűséges bizalmasunk vagy.
11: Tökéletesen értem, uram.
10: A fontos az, hogy mindenben kövesd Kalil fiam utasításait. Tudod, hogy egy ilyen úton sok minden történhet. Tigris kaland, elefánt csapda. Lényeg, hogy okosan és minden feltűnés nélkül történjen.

0: Ne haragudj, Hafiz, de fogalmam sincs mi a terved.
1: Bízz rám, nagyon egyszerű az egész. Hajnalban alaposan bemázoltam kecskevérrel a velencei lovának a hasát. És ez úgy vonzza a tigriseket, mint a méz a legyet.
0: Jó.
1: A lovak már nyugtalankodnak is, érzik a közeledő tigris szagot.
0: És a velencei nem sejt semmi.
1: Ugyan már, nyugodtan bóbiskol a nyergében. A szolgája pedig íjával babrál.
2: Nézd csak, ott már mozog a sás, óvatos légy.
3: Uram, ébredj! Tigris lapul a sás között.
2: Hogyan? Mi az?
3: Add az íjam. Vigyázz, uram! Egyenesen feléd tart. Na nem baj, majd én eltérítem.
2: Mit csinálsz, Péter? Hova lőttél? Nem ott van a tigris.
4: Vigyázz, Kalil! Szegezd a láncsát, a tigris most felénk fordult.
2: Jaj!
5: Szerencsétlen Hafiz, rémes tragédia. Szinte föl se foghatom, mi történt.
6: Sose sajnáld, uram, aljas gazember volt, téged akart elpusztítani.
5: Micsoda? Hogy mondhatsz ilyet, Péter? Ha ez így van, miért ő ráugrott a tigris?
6: Azért, uram, mert utolsó pillanatban az ő lova farába lőttem bele nyilamat. Onnan frissebb vér ömlött, mint az a vér, amit a te lovat hasára kentek.
5: Az én lovamra?
6: Bizony, uram. Derék Cezárédat kenték be. Akkor láttam, amikor a ló felágaskodott. Ismert ez az aljas fogás. Így csinálják azt azzal, akit el akarnak veszejteni. Ekkor lőttem én tigris helyett Hafiz lovának farába.
5: Drága barátom, köszönöm neked az életemet. Bangala, azaz Bengál után milyen tartományba, mai néven Burmába, majd Vietnamba is eljutottam. Azután a kínai Kathájt tartományok egész sora következett. Itt megcsodáltam a kathái mesterek páratlan ügyességét. Különösen tetszett az a mód, ahogy a kitűnő kathái papírt előállították, és utolérhetetlen porcelán művészetük is. Valami finom anyagból formázzák ki a csodálatosan szép edényeket, vázákat és szobrokat. Ennek kikészítési módját fürkésztem. Azután a robbanó por titkát is szerettem volna megismerni. Ez utóbbit sajnos nem sikerült megszereznem, de a porcelángyártás és a lakkészítés titkait kikémleltem.
2: Nézd, apám, Mateo bácsi, itt a lakkészítés titka, ezen a pergamenten. Ebbe a kivájt bambusznádba rejtettem el.
7: Kincset érő mestermunkát végeztél, fiam.
2: Igen, de majdnem elpusztultam, mert a kathályak rájöttek, hogy kikémleltem féltve őrzött titkaikat. Mindent elkövettek, hogy a pergamentet visszavegyék. Mindenütt a nyomomban voltak. Még itt is lesnek rám. Jó lenne, ha mielőbb visszamennénk Velencébe.
7: Igazad van, Markó. Végre is már 15 éve, hogy esszük a kán kenyerét.
8: Már többször kértem urunkat, hogy engedjen haza minket. De egyre csak azt hajtogatja, nem nélkülözhet bennünket. Mindent megad, csak maradjunk.
7: Igaz, hogy nagyurunk kegyes és jóságos hozzánk, de mégiscsak aranybörtönben vagyunk.
8: Félek, hogy nem látjuk többé Velencét.
5: Egy nap követek érkeztek a távoli perzsa földről, hogy királyuk a hatalmas Argon sah számára megkérjék a kán unokahugának a szépséges Kokacsin hercegnő kezét. Mint hogy szárazföldön lehetetlen volt az utazás, az Indiában éppen akkor dúló háborúskodások miatt a kán úgy határozott, hogy tengeri úton küldi hugát Perzsiába. Úgy esett, hogy apám ebben az időben jelentkezett újabb elbocsájtási kérelmével az uralkodónál.
8: Nagy uram, köszönöm végtelen jóságát, és kérem, bocsásson el minket kegyesen. Nekem feleségem van otthon, akit 17 éve nem láttam, és akit én hitem szerint nem hagyhatok el.
9: Jól van, kedves barátom. Ha most nem adódott volna egy olyan különleges feladat, amit csak rátok bízhatok, talán még most sem mondanék le rólatok. De így arra kérlek, utolsó bizalmi feladatul kísérjétek el kedves rokonomat, Kokacsin hercegnőt vőlegényének, Argon perzsa uralkodónak udvarába.
8: Boldogan és híven teljesítjük nagyurunk kegyes kívánságát.
9: Nehéz szívvel bocsájtunk el benneteket. Nem is tudjuk, hogy nélkülözzük a becsületes szolgálatotokat. De ha már így van, kívánjuk, hogy szerencsésen térjetek vissza hazátokba.
5: Bensőséges búcsú után a kán fejedelmi ajándékokkal halmozott el bennünket. A hercegnő kíséretében katonákkal, szolgaszemélyzettel együtt mintegy 600-an utaztunk. Mi a főhajón, a hercegnő társaságában tettük meg az utat. Már 3 hónapja úton voltunk, és gyakran meglátogattam a hercegnőt, meghallgatva parancsait és elszórakoztatva őt. Ostáblázás közben gyakran megakadt a szeme rajtam. Akkor lehettem úgy 38 éves. Egyik nap egy kosárka cukros gyümölcsöt küldtem Péterrel, aki megbotránkozva újságolta, hogy visszafelé jövet hallotta, amint a hercegnő közönséges velencei kalmárnak nevezett. Feltettem magamban, hogy következő látogatásom alkalmával jól megleckéztetem.
10: Ma úgy látszik, nem ízlik a teám, csak kevergetett, pedig nem is forró. Legalább kóstold meg.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Tessék az édességből is.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Szép időnk van ma. A szél is kedvező.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Akkor talán játszunk egy kis ostáblát.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Ennyi, mi van ma veled, messzire, Márkó? Hol vannak a máskor annyira szívesen hallgatott ékes szavaid? Talán valami bosszúságért? De jelenlétemben ezt is illendő elfelejtened.
5: Parancsára, hercegnő.
10: Majd én szólásra bírlak, ne félj. Ma nem vagy túlságosan szórakoztató, de megértelek. Bizonyára távoli hazádra gondolsz, és lelked már ott időzik. Talán mesélj nekem szép hazádról, akkor megkönnyebbülsz.
5: Parancsára, hercegnő. Velencia a földkerekség egyik legszebb városa. Fenséged népével rokon keleti hódítók elől menekülő aquileiai polgárok a tengeren cölöpökre építettek egy várost, amelyből később a közönséges kalmárok csodálatos márványpalotákkal a jelen világ egyik leggazdagabb köztársaságát, Velencét teremtették. E közönséges kalmárok hajói uralkodnak ma a tengereken. A közönséges kalmárok városukban békét, jólétet és magas műveltséget is teremtettek. Nemességüket nem a véreskezű hódítóktól, hanem tehetségüktől nyerték. És most arra kérlek, fenséges hölgy, a közönséges kalmárok legközönségesebbjének, akinek a társasága méltatlan magas személyedhez, adj engedélyt a távozásra. Jó éjszakát, fenség!
10: Messzire, Márkó!
11: Annak ugyan kiabálhatsz már.
10: Mondd csak, mi lelte? Ilyennek még sosem láttam.
11: Megbántottad?
10: Én? Hiszen hallottad, milyen nyájas voltam hozzá.
11: Most? De hányszor mondtad közönséges kalmárnak? A szolgája, aki az édességet hozta, jól hallotta ezt, és bizonyára sietett elmondani az urának a véleményedet.
10: Drága daduskám, én olyan szerencsétlen vagyok.
11: Na, tessék. Hát így vagyunk. Mondtam, hogy baj lesz ebből. Királyi mennyasszony, aki a lenézett kalmárba szerelmes.
5: Egyik csendes éjszaka pihenni küldtem a kapitányt, és átvettem a hajóparancsnokságát. Péter inni adott a kutyáknak, és egyszer csak futva jelentette.
12: Uram, figyelj! Hajó közeledik felénk! Ha jól látom, fekete zászló leng rajta! Ezek kalózok! És milyen sebesen jönnek!
13: Mi történt?
14: Riadó, riadó! Fegyveresek a palánkhoz! Jó, hogy jössz, kapitány! Vedd át a parancsnokságot! Én megyek a hölgyekért! Péter, te pedig hozd a bambusztokot, siess!
10: Márkó, mi történik itt?
11: Csak nem a hajós ülják!
14: Nincs idő magyarázatra! A nők siessenek le a raktárakba, és rejtőzzenek el! Hercegnő, téged pedig felvisznek az árbóz kosárba. Ott nem talál rád senki.
10: Szörnyűség, nem, nem. Én itt maradok.
14: Nem hagyom, hogy a kalózok elhurcoljanak. Magyarunk előtt én felelek testi épségedért.
12: Uram, itt a bambusztok.
14: Köszönöm, Péter. Én felviszem a hercegnőt az árbóz kosárba. Te segíts a katonáknak. Szerencsére a hold elbújt. Jöjjön, hercegnő, fogját jól a nyakamat. Mindjárt fönt leszünk.
15: Hercegnőt keressétek! Érte kapjuk a legtöbb váltságdíjat! Ti hárman pedig a kapinokat kutassátok át, és hozzátok ide a bambusznokat! Az is sokat ér!
5: Ne félj, hercegnő! Itt biztonságban vagy.
10: Jaj, de hogy nem félek, hiszen alattunk kiabál a kalóz. Nagyon félek. Hát, ha nem bírnak velük a műeim.
15: Bajta! Szarítsátok őket! Barron is szerítsétek!
14: Ügyesek a mi katonáink. Nézd, az én Péterem úgy harcol, mint egy trójai, igazi hős. Helyettem is odasújt az ellenfél.
10: Jaj, most épp a kalóz vezér felé hátrál.
14: És nem látja a szerencsétlen, hogy mi vár rá hátulról. De én nem hagyom a vesztébe roham.
10: Marco, Marco! Jaj, lecsúszott a kötélen éppen a kalóz vezér nyakába. Már a földön vannak, birkóznak. Most Marco van felül, most a kalóz. Jaj, Marco, Marco, vigyázzon magára. Szörnyű. Marco, Marco, vigyázz, a kalóz a késhez nyúl. Már szól!
13: Micsoda, te orvul támadsz? Akkor majd én megtanítlak igazi harcra. Leszek! Péter, Péter! Engedd ki a kutyákat!
12: Igenis, uram! Rohanok!
15: Meneküljön! Gyöndek a

0: Utunk a sok viszontagság, kedvezőtlen szelek, viharok, kalóz támadások miatt másfél évig tartott. Végre Ceylon és Szumátra érintésével Hormozban kötöttünk ki. Bizony ekkorra már a 600 főnyi kísérőből alig néhány tucat maradt. Hormozból már szárazföldön kísértük a fejedelmi menyasszonyt a király udvarába. A király közben elhunyt. Helyette a trónörökös tartott igényt Kokacsin hercegnő kezére.
1: Megérkeztünk, kis hercegnő. Innen már az új vőlegény testőr gárdája kíséri tovább. De adjunk hálát az úrnak, hogy szerencsésen végéhez értünk ennek a nagyon hosszú útnak.
2: Higgy el, Nikoló bácsi, én nem is találtam olyan hosszúnak. Életem legszebb útja volt.
1: De minden útnak vége szakad, és eljön a búcsú.
2: Ettől a perctől nagyon féltem.
0: Sajnos ennek így kellett lenni. És fenséged majd boldog királynő lesz.
2: Boldog királynő.
0: Aki pár év múlva még a nevünket is elfelejti.
2: Amíg élek, emlékezem rátok. Köszönöm nektek a jóságotokat és gondoskodásotokat.
0: Ég áldjon. Felejthetetlen királynő.
2: Köszönöm, amit értem tettél, Marco. Sosem felejtelek el. És hogy te is emlékezzél rám, fogadd el tőlem gyöngyös aranyfőkötőmet. Isten veletek.
0: Köszönöm. Ide teszem a szívem fölé. És mindig rád gondolok, ha ránézek.
1: Mi pedig induljunk haza, szép Velencébe.
0: Ó, szép Velence. Bizony, nem valami nagy örömmel fogadtál bennünket. Az emberek már ránk sem ismertek. Szavainkat nem is hitték el, míg a sok kincset és ritkaságot nem mutattuk meg. Bizony, Rusticiano, a kapott kincsekből nyugodtan élhettünk volna. De közben ránk törtek a galád genovaiak, s nekem is fegyvert kellett fognom, hogy szép Velencét megvédjük. Most pedig itt sínlődünk elfeledve a börtönbe. Velence egy lépést sem tesz érdekünkben. Köszönöm, Rusticiano, fáradtságodat. Utunk történetének végéhez értünk. Leteheted a tollad. És lehet, hogy igazad van. Ebből, amit lediktáltam, egyszer majd megtudják, ki is volt Marco Polo.

0: Elhangzott a Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán. A szereposztása következő volt. Marco Polo Bicskei Tibor, Nicolo Polo Egri István, Matteo Polo Hindi Sándor, Yusuf Omar Horkai János, Ibrahim Farkas Antal, Kubilaj Kán Gregus Zoltán, Ahmed főminiszter Inke László, Kalil Versényi László, Hafiz Szersény Gyula, Péter Szokolai Ottó, Kokacsin hercegnő Sólyom Ildikó, Örbej anyó Tóth Böske, kalózkapitány Gera Zoltán, egy kalóz Szabó Imre. A műsort Bujtás Amália szerkesztette. A rendező munkatársa Hankó Elemér volt. Rendezte Baksasós László.
1: A befejező rész hangzott el. A hangfelvétel 1968-ban készült. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Herhoy Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd. Idehaza már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak, továbbá támogatják a háztartások és a vállalkozások energiatakarékosságát segítő okosmérők telepítését is. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket is. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai 4-es döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andreut. A zöld-fehér együttes pénteken a görög olimpikosszal méri össze a tudását a bajnokok ligája serlegéért. Híreink végén a várható időjárásról. Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre. Az éjszakai záporok, zivatarok után napközben ismét több órára kisüt majd a nap, és már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 10-17, napközben 20 és 26 fok között alakul majd. 2 óra múlt 3 perccel.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: Irodalmi műhely az Előhegyen, az esztergomi Babits Mihály emlékház vezetője Gétót Franciska a mai vendégünk. Nagy László a képzőművész, új kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban Budapesten. Régészet napja az Egri Várban, és ma is játszhatnak velünk a múzeumok éjszakája alkalmából. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát ma Kádár Dóra szerkesztette. Esztergom egyik legszebb helyén van a Babits Mihály emlékház, a költő és felesége Török Szofi rendszeresen töltötték ott a nyarakat. Manapság is érdemes oda kirándulni, nem csak a táj, hanem például a híres autogramfal kedvéért is, amelyet híres írók, költők, művészek írtak alá. Mai vendégünk a ház vezetője Gétót Franciska, irodalmi muzeológus. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Április 1-én nyitottak idén is, mint mindig, hiszen a téli szünet után mindig tavasztól őszig látogatható a ház. Sokan voltak már az elmúlt bő 2 hónapban, vagy soha nem